0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Zsisko, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok. Egy kis időutazásra indulunk a hallgatókkal, hiszen 10 évvel ezelőtt, 2016. augusztus 5-e és 21-e között rendezték meg a 31. nyári olimpiai játékokat Brazíliában, Rio de Janeiroban. 207 ország 11.000 sportolója vett részt. A viadalon a 156 fős magyar válogatott 8 arany, 3 ezüst és 4 bronzérmet szerzett. Ebből az éremtermésből 3 arany, 1 ezüst és 1 bronzérem tulajdonosai ülnek itt velem szemben. Nagy szeretettel köszöntöm Szászemesét, Szabó Gabriellát és Imre Gézát. Sziasztok!
3: Köszönjük meghívást, sziasztok!
4: Szia, üdvözlőd a kedves hallgatókat is!
2: 10 éves évfordulóról van szó, tehát Emese Gabi, a közösségi oldalon láttuk, hogy ti nagyon szépen megünnepeltétek, és kocintottatok is erre az emlékre, de úgy mindhármatoktól kérdezem, hogy amikor úgy közeledett ez a 10 éves jubileum, akkor egy kicsit izgatottabbak voltatok, és kérdezem úgy, hogy ti már korábban több olimpián jártatok, érmeket szereztetek, szóval nem volt egy újdonság, bár Emesének igen, szóval, hogy ezt a 10 éves jubileumot, ezt most hogyan élitek meg?
4: Igen, valószínűleg nekem azért volt ilyen különleges, mert ezzel lévő két olimpia, ugye az érem nélküli volt, és ugye a Rio volt az, ahol sikerült úgy hazajöjjek, hogy aranyéremmel a nyakamban, és tényleg, ahogy így közeledett ez a 10 év, valahogy egy kicsit úgy kezdett úgy rám zúdulni az emlékek, és tényleg valahogy így vártam is, hogy akkor most már tényleg 10 éve volt, és nekem az egész nap egy kicsit olyan érzelgős is volt, uh-huh. hogy végig gondoltam, hogy milyen utat jártam be addig, és az elmúlt 10 évben is azóta.
2: Ugye mondjuk el, hogy a csapat első aranyérmét szerezted, méghozzá augusztus 6-án. Úgyhogy erre a napra mondott, gondolom, hogy az egy ilyen érzelgős.
4: Igen, a hatodika volt, igen, elég érzelgős nekem, mert tényleg néha nagyon közelinek tűnik, néha meg olyan, mintha azóta már leéltem volna egy másik életet.
2: Gabi?
5: Nekem az egész augusztus erről szól, hogy kicsit nosztalgiázom, mert ugye én 3 olimpián jártam, és az első megdöbbentő szám az ugye a 2008-as olimpia, ami most már 18 éve igen. volt, szóval belegondolok abba, hogy azóta fölnőttek gyerekek, és felnőtt emberek lettek. Úgyhogy én így szépen augusztusban van mit ünnepelni, utána jött ugye a londoni aranyérem, az volt 8-án, erre is volt ez a nagy ünneplés kettőnk közt, és akkor jöttek a sorban a második, harmadik aranyérmem. Na, hát igen, szép kerek szám ez a 10-es.
2: És neked a születésnapod is ugye a napokban volt.
5: Hát ne is mondd, ez az egy vigasztal, hogy akkor töltöttem a 30-ot, amikor szereztem a 2 aranyat, és most leszek 40, és azért jó visszagondolni, hogy sportot tekintve minden álmom összejött, uh-huh. úgyhogy tényleg nagyon boldogan fogom valószínűleg a 40-et ünnepelni.
2: Géza?
3: Hát ebből is látszik, hogy én vagyok itt a legidősebb. Nekem 2 kereszt szám is van. Van egy 10-es, meg van egy 30-as. Uh-huh. Az első és az utolsó olimpián.
2: Ugye, mert te már Atlantában egy bronzéremmel
3: tértél. Igen, ott debütáltam, uh-huh. igen, és hát annak is most volt ugye az évfordulója, ráadásul hát a Atlanta az annyiból kedves, ugye, vagy kedvesebb egy picit talán, hogy ott ismerkedtem meg későbbi feleségemmel, és azt is most ünnepeljük, szóval a 30 évet az egy kicsit több, mint a 18 meg a 10, de a 10 is egy szép emlék.
2: Azt hittem azért hozott be, hogy az örömteli volt, hiszen ugye a bronzérmesekre mondjuk azt, hogy az arany és a bronzérmes vidáman áll a dobogon, az ezüstérmes kicsit szomorúbb, de akkor te ezt a családi vonalat ünnepled inkább, vagy erre emlékszel jó szívvel. Ugye Dél-Amerika először rendezett olimpiát, és hát a hallgatók, meg hát ugye a szemünk előtt a brazilok olyan képet mutatnak, hogy nagyon lazák, életimádó nép, nem tudom, hogy ez a szervezésben hogyan mutatkozott meg, és a korábbi olimpiákhoz képest ez a riói milyen volt a ti szemetekben. Szervezésügyileg, önkéntesek, nem tudom, tehát hogy milyen emlékek vannak Rióról.
5: Én azért passzolom nagyon gyorsan át, mert én az a típusú versenyző voltam, aki körülbelül ugye a kő, fű, víz, és ennyit láttam egy olimpiából. Tehát én annyira csőlátású voltam, hogy őszintén mondom, hogy 3 olimpiából zéro emlékem van nagyjából, a rajtgép meg a dobogó, ez a kettő emlékem van meg, de nagyon szerettem persze a Riói olimpiát, és átpasszolnám Messinek, mert ő a legelső naptól kezdve fiesztázott.
2: Igen, azért mondjuk el, hogy a kajakkenu általában az olimpia végén van, tehát el tudom képzelni, hogy te fókuszálsz a versenyedre, azért nem, gondolom, megnyitón sem voltatok még.
5: De egyszer a Pekingin voltam, meg is bántam, tehát azért azt, azóta minden kajakos kis palántának elmondom, hogy azzal azért el lehet bukni érmeket egy megnyitóval, mert azért az hosszú, meg a program miatt nagyon hosszú, hogy ugye mi akkor még kint vagyunk bő két hetet, de hogy visszatérjek egy kicsit a személyes szára, ugye mi már akkor nagyon jóba voltunk, és hát ugye első nap nyert, és utána ő csak küldte a selfie-ket, meg minden, én még mentem bele a munka legjavába, már ugye túl volt az egész csapat gyakorlatilag mindenen, és mi még mindig Magyarországon voltunk, úgyhogy mondom, nekem kevés jutott Brazíliából, de hát nyilván annál szívesebben emlékszem vissza rá.
4: Igen. Kicsit mások valószínűleg az emlékeink a Riói olimpiáról, de hát nekem így nehéz összehasonlítani két olyan olimpiával, ahol, ahonnan úgy jöttem haza, hogy, hogy Londonban szerintem összesen 4 napot voltam kint, mert ugye Európai Olimpia volt, utolsó pillanatban utaztunk ki, de aki nem nyer érmet, az, az elég hamar távozásra van ítélve az olimpiai faluból, tehát London egy nagyon, nagyon jó kis európai olimpia volt egyébként, szerintem jó volt a szervezés, de én sem éltem meg sok mindent. Pekingben meg mindig ott eszembe, hogy egy ilyen végtelen volt, ugye nagyon, nagyon hamar kimentünk, ugye az átállás miatt, és nekem mindig egy ilyen óriási ködös szürkeség van az egész pekingi olimpiával kapcsolatban, és Rio ahhoz képest meg egy napsütötte fiesta. És ugye ott is úgy volt egyébként ugye alapvetően, hogy én 6-án vívtam, és már 10-ére azt hiszem volt a repjegyem, hogy akkor megyek haza. És akkor nekem az volt az első gondolatom, hogy addig mindenképpen szeretnék maradni, amíg a férfi párbajtőr csapat nem vív, mert hogy ott én szeretnék ott lenni nekik szurkolni. És akkor először még úgy volt, hogy azt hiszem 16-a körül jöttetek haza, hogy akkor velük jövök haza. Aztán addig csűrtük, csavartuk, aztán a Gabiék meg akkor kezdték.
5: Én pont aznap
4: kezdték a versenyeket, és akkor hát most milyen, hogy pont akkor megyek haza. És akkor mentem a csapatirodába, a Fábián Laciékhoz, és akkor megkérdeztem, hogy hát egyikor lehetne az, hogy végig maradok, és akkor tényleg én onnantól kezdve a végén törzsszurkolóvá váltam, és mentem helyszínről helyszínre, tehát én azt a Riói olimpiát tényleg így kimaxoltam teljesen.
2: Tehát azt mondod, hogy egy ilyen riói fesztivál volt, vagy egy ilyen fesztivál hangulat, vagy fiesta, azt mondtad.
4: Hát igen, az volt, bár azt mondom, hogy igazából a versenyig ugye mindenki arra fókuszál, amit csinál, utána kezd úgy kicsit felvilágosodni a színek, meg a környék. Igazából nekem nagy meglepetés nem okozott maga Rio, mert nekünk volt ott világkupánk minden évben előtte, nem volt rosszabb a szervezés, nem volt jobb a szervezés, igazából nem emlékszem arra, hogy ilyen óriási csúszások lettek volna az egész versenyben, nekünk meg ez szerintem pont elég egy Rio-nak, hogyha amikor tudja, hogy pásztra kell menni, azonnantól nem csúszik plusz egy órát, akkor már mi elégedettek vagyunk.
2: Géza?
3: A lazaságra annyit, hogy ugye volt tavasszal előtte egy világkupánkot, milyen előolimpiának is becézték. Hát, hogyha lazaságról beszélünk, akkor itt az ott kijött, mert el se tudtuk képzelni, hogy itt hogyan lesz olimpia, mert a építkezések még sehol nem álltak jó formán, szóval tényleg valóban így könnyedén kezelték ezt a kérdést. De maga a szervezés után szerintem rendben volt. Ugye itt azért tudni kell, hogy azt nem csak ők szervezik, hanem ott a különböző szakági szövetségek is már a végén belefolynak, és szakembereket küldenek, szóval megvannak a tévétársaságok is, hogy az se a helyiek, hanem a megfelelő profik, szóval azért így szép

0: És például az elvárásokról mit lehet mondani? Gabi, ugye te címvédőként érkeztél, Géz említetted, hogy azért egy atlantai bronzérem, gondolom, hogy már akkor magasra tette a mércét, de megbeszéltük, hogy akkor ilyen 21-22 éves voltál, most pedig majdnem kétszer annyi. Szóval, hogy hogyan készültetek az olimpiára? Éreztetek-e nyomást vagy terhet?
1: Én abszolút, én nagyon jól kezeltem Rio előtt, tehát nekem nagyon jól sikerült az egész olimpiai ciklus, nekünk ugye volt egy örök klasszikus párosunk, ugye Kozák Danutával, és előtte amit lehetett, mi már kimaxoltunk, és megnyertünk, és 9 éves korunk óta, mint a tenyerünket, úgy ismerjük egymást, és hát ennek megfelelően elég magabiztosan is érkeztünk az olimpiára, úgyhogy én bár olvastam az esélylatolgatásokat, meg éreztük ugye mind a MOB részéről, a szövetség részéről is az elvárást, de én ennek egyébként büszkén álltam elébe. Aztán persze szépen elfogyott az előny, és 51 ezred lett ugye a legvégére a páros győzelem ebben a különbség, de alapvetően nem volt bennem szerencsére görcsösség. Ez tényleg az kellett, hogy egy nagyon jól sikerült 4 éves felkészülés ott ért véget, és belefért egy betegség is, hogy ezt ki tudtuk szenvedni. Azt a
0: Danuta
1: két
0: volt, ugye, beteg?
1: Így van, igen. Igen.
2: Én igazából szerintem pont erre készültem mentálisan, hogy ezt lerakjam végre, ugye szerintem Peking és London is azokon kívül, hogy mindig volt valami sérülés, vagy egyéb családi tragédia, amire azt gondolom, hogy hátráltatott. Ezen kívül mindig az esélyesség terhe pluszban agyonnyomott, és én ezt az egyet fogalmaztam meg, amikor meglett a kvóta Rióra, hogy én ezt az egészet mostantól élvezni fogom, mindent beleadok, és hogyha egy sérülésmentes jó felkészülés lesz, akkor ki fogom magamból adni azt, ami bennem van, és nem fogalmaztam meg érmet, nem fogalmaztam meg helyezést, csak azt, hogy végre egyszer mondjuk azt, hogy a képességeim, vagy nem is tudom, akár a világkupa szerepléseimnek megfelelően tudok vívni egy olimpián is, mert hát végül is ugyanazokkal az ellenfelekkel ugyanolyan versenykörülmények között vívunk.
0: Vagy ez a rengeteg munka, amit beletettél, az kijöjjön,
2: gondolom.
0: Az kijöjjön,
2: igen, és én erre készültem nagyon, és mondjuk azt tegyük hozzá, hogy valószínűleg pont azért, mert az előző két olimpia nem sikerült, ezért a sajtó már valahol, gondolom ezt így el is könyvelte, hogy már kétszer nem sikerült neki, már valószínű, hogy ezt nem fogja megugorni, tehát nem is voltam annyira központban, plusz még el is mentünk mesteremmel Houstonba, egy amerikai edzőtáborba egy héttel az olimpia előtt, vagy másfél héttel, tehát hogy így ki is kerültem az utolsó pillanatos körforgásból itthon Magyarországon, és így teljesen a saját kis világomba tudtam készülni az utolsó hetekben.
0: Géza?
3: Szerintem olimpia az mindenkit egy picit azért megnyom valahol. Legalábbis a magyar sportolókból biztosan elvárás van, és a sportvezetőket is megnyomja, szóval a környezetet, az edzőket, a kapitányokat, elnököket, szóval azért van egy feszültség mellette, és ez érezhető is.
0: És bocsáss meg, ugye mivel a vívók kezdenek, azért is van egy elvárás, hogy mikor jön már az első arany, nem? Tehát ez is így felétek.
3: Igen, emlékeztünk egy pekingi olimpiára is, ahol nem annyira akart jönni az arany, sőt a végére maradt, és szerencsére a kajakosok azért a vízilabdázókkal.
1: Na ott éreztem elvárást, igen.
3: Szóval ott már jött ez a sajtó részéről is az a nyomás, szóval ezért ez mindig megvan szerintem a sportolók fele, és valóban az a kérdés, hogy ki mennyire tudja ezt lerakni, vagy függetleníteni ettől magát. Én tudtam, hogy valószínűleg ez az utolsó olimpiám, hát viszonylag korba. Nem nagyon fog beleférni még egy, és azért próbáltam egy picit ezt kielvezni, ezt a részét, hogy tényleg itt lehetek még egy olimpián, azért egy egészen más hangulat, mint bármilyen másik versenynek, és talán ez is segített benne. A másik fele pedig az volt, hogy én úgy gondoltam, hogy itt egyéniben nekem olyan sok sanszom nincsen, hanem inkább...
2: Bocsánat, ebbe közbe kell meg. Mondja úgy, hogy egy évvel ezelőtt a kvalifikációs világbajnokságon egyéni világbajnok lett. Tehát, hogy úgy nincs esélye egy évvel később az olimpia.
3: Igen, de mondjuk derékszögben mentem ki, mert annyira fájt a derekam, szóval.
2: Majd a Phoenix modell, hogy
3: feljelentem. Meg a gyógyszerek és az orvosok és a gyógytornászok sokat segítenek.
0: De akkor tényleg arra napra úgy összeraktak téged, vagy meggyógyítottak?
3: Hát igen, szóval amikor megérkeztem a csapatorvos úgy fogadott, hogy te mit akarsz itt? Mondtam, hogy hát versenyezni, és mondta, jó, de így, szóval körülbelül nem voltam túl jó állapotban. És valószínűleg ez is azért benne volt, hogy nem annyira vártam-e magamtól azt az egyéni jó szereplést.

0: És inkább a csapatra próbáltam fókuszálni, ami hát azért valamilyen szinten sikerült is.
1: Nemesen nemrég jártál bent nálunk, és ott Gyurta Gege, aki szintén olimpikon, megdöbbenve hallgatott téged, mert elmondtad, hogy az olimpia elején te csak aludtál, pihentél, nem csináltál semmit, ráadásul mestered Kulcsár Győző, Gabi is csodálkozva.
2: A képességi sportágban jön.
1: Igen. Ráadásul mestered Kulcsár Győző is rád hagyott mindent, de valahogy úgy adtad elő, hogy jó, hát csinálja. Tehát ilyen lemondóan, hogy jól van, lesz, ami lesz. De hogy te voltál akkor a főszereplő, te mondtad meg, hogy hogy készül, szóval hogy emlékszel vissza a 6-ára, augusztus 6-ára, vagy az előtte lévő egy-két napra?
2: Igen, igazából az előtte lévő hétről tudok így mesélni, mert hogy ugye Houstonban voltunk edzőtáborban, és onnan vasárnap értünk át Rióba, de hát már Houstonban is, tehát mondom, két ellenfelemmel is vívtam ott abban a táborban, akivel egy héttel később éles helyzetbe kerültünk össze, és szerintem nem adtam nekik túl, de biztos, hogy kikaptam tőlük, tehát az a 100%, de ugyanúgy, hogy percig nem csüggettem, és ott végig ott mosolyogva mondtam, győzelem, most kell fáradtnak lenni, hát nem jövő hét péntek.
1: Te nyugtattad őt?
2: Hát én mondtam neki, hogy én nem aggódom ezen, mondom, hogy kipihenjük magunkat Rióban, és akkor is ugye, hát, aki így ismeri, azt tudja, hogy ráncolta meg a homlokát, és így megemelte a szemöldökét, hogy úristen, jó, hát már sok mindent hallottam, meg láttam tőle, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. És tényleg lementünk, miután átértünk Rióba, elmentünk iskolázni, és nem találtam el. Tehát, hogy tényleg, pedig azért volt találati felület rajta, bár nem volt soha túlsúlyos, de hát azért egy magas ember volt, nem találtam el, mondta, hogy úristen, na jó, valamit csináljunk. Mondom, jó mester, akkor most szeretnék 3 napig pihenni, mondom, de nekem az is fárasztó, hogy lesétáljak az étel, amiközben ha valaki látna a Gabi arcát,
1: értetlenül néz.
2: Szerintem hasonlít Gyurta Gergő.
1: Nem nagyon hallgattak meg az edzői mindegyben.
2: hogy nekem az is fárasztó, hogy lesétálni a faluban, mert ugye a faluban mindig nagyok a távolságok, hogy az is fárasztó, hogy lesétáljak az étteremig, hogy oda is csak kétszer szeretnék lesétálni, mert nekem az is fáraszt, és akkor egy ilyen 11 órás ilyen, ugye most már brunchnak hívjuk, ugye akkor nem így fogalmaztam valószínűleg, sok egy ilyen korai délután 4 órási ebéd, úgyhogy hogy ezt mondtam egy 70x éves ember, akinek valószínűleg be volt osztva minden nap órára pontosan, hogy mikor eszik, és nem azt mondta, hogy jó, akkor menj egyedül, és csináld, ahogy akarod, hanem mindig megvárt, szerintem szegényen már reggel éhen halt, de megvárt, együtt mentünk le, enni mind a kétszer, és én közben tényleg haza, lehet, hogy a Gabinak éppen küldtem valami képet, vagy videótelefonáltam, vagy filmet néztem, és tényleg, vagy könyvet olvastam, és az ég egyet a világon semmit nem csináltam abban a 3 napban, és lementünk a verseny előtti nap iskolázni, ez volt a nagy mozgás, és már ég és föld volt az egész, tehát akkor egy kicsit úgy megnyugodtunk, hogy ez valószínűleg hasznosan telt el ez a 3 nap semmit tevés, ami tényleg két sportágban azért ilyen hihetetlenül hangzik, és aztán meg úgy keltem a verseny napjára, hogy hát, jól aludtam, ugye az már valami, tehát ugye az már nagyon nagy dolog, amikor egy nagy verseny előtt az ember jól alszik, tehát az már azt jelenti, hogy
1: nem izgulott
2: nyugodt, igen, nyugodt az idegrendszere, és akkor innentől kezdve azt gondoltam, hogy biztos minden jó lesz.
1: Eljött augusztus 6-a, és azt is te mesélted, hogy te bedobtad azt, hogy akkor most csináljunk úgy, mintha ez csak egy sima verseny lenne, vagy nézzünk csak mérkőzésről mérkőzésre előre, és ez is olyan fura volt, ugye?
2: Igen, még tudtam fokozni a Győző bácsinak a meglepetéseket, amikor reggel sétáltunk le az étteremben, akkor megy a vívózsákkal, hogy indulunk ki lassan a versenyre, és akkor mondtam neki, mondom, hagyjuk már ezt, hogy akkor most így milyen versenyen vagyunk, hogy ez most egy olimpia, vagy mi mondom. Nézzük azt, hogy öt asszót kell ma vívni, mint a tatai edzőtáborban, amikor kiosztotta, hogy a junior férfi párbajtűröző csapat ellen vívjak, és számoljunk vissza, hogy akkor 5-öt kell nyerni, 5-4-3-2-1, és akkor megint láttam, hogy jó, legyen így. Most minden úgy lesz. De mindig azt mondom, le a kalappal, hogy ebbe társam lett, és ezt így kezelte, és mondom, és akkor már ezt előtte rég megbeszéltük, hogy nekem az a legfontosabb, hogy ő úgy álljon ott mögöttem, mint egy bástya, hogy a legnagyobb gondban is azt érezzem, hogy mintha mi se történt volna, ez simán meg lehet fordítani, és minden úgy megy, ahogy szeretnénk. Ezt nagyon jól megbeszéltük, majd felálltam az első asszomban az észtbejejelvel a pástra, hogy akkor most minden más lesz, mint ami eddig volt, majd 0-3 oda. És akkor hátra nézek, és azt mondja, hogy nem ezt beszéltük meg. És azt mondtam, ja, tényleg. És onnantól kezdve, nem tudom, hogy de tényleg átkattant valami, és onnantól kezdve
1: valahogy
2: nem
1: úgy
2: azt mondom, hogy nem voltam többet gondban, mert azért utána voltak nehezebb pillanatok, de onnantól elindult az, hogy tényleg leraktam az izgulást, és tényleg jöttem le a pástról, és már is elkezdtem mondani, hogy akkor na még 4, 3, és akkor ugye amikor döntőbe kerültem, akkor is mondta, hogy na, akkor ezt az egyet még nyerjük meg, és aztán mehetünk haza, vége van a napnak, tehát hogy ez tényleg teljesen magáévá tudta aztán tenni.
1: Ugye a döntőben olasz ellenfelet győztél-e, viszont 11 hétre ő vezetett, tehát 4 tusos hátrányban voltál, de innen tudtál fordítani 15-13-ra. Ennek a döntőnek az utolsó pillanatait meghallgathatjuk Gulyás László kommentálásában.
3: Hemesek kényszer is abba, hogy egy együttes legyen, és aztán lehet földobni 100 hemesét. Egyelőre még nagyon messze persze. Rettentően nehéz. 14-12. És ha lehet, akkor most még izgalmasabb, még nehezebb a dolog. Ott most nagyon figyelni. Óvatosan, de ugyanakkor koncentrálta. Jó van, Emese. Ez eddig megy. 14-12. Elszorul a levegő. Együttes találat. Olimpiai bajnok. 100 Emese. 100 Emese. Olimpiai bajnok. Kérem, még ő sem akarja elhinni. Emese, szeretettel gratulálok. Gratulálunk. 100 Emese. Olimpiai bajnok. És oda megy kulcsárgyőző. Átöleli. Mind a ketten megérdemlik, de mi is megérdemeljük. Izgultunk érte, drukkoltunk neki, és köszönjük szépen ezt a nagyszerű teljesítményt. És a könnyeket is megértük, és oda megy az olaszok mestere, ő is gratulál, átöleli győző több mint negyedtől 15 éven keresztül. Olaszországban dolgozott, és Emese most már sír az örömkönnyei. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és sok-sok szeretettel gratulálunk.
1: Kulcsár Győző, amit mondott akkor neked, emlékszel rá?
2: De majd befutott, igen, és akkor ő mondta, hogy olimpiai bajnok vagy, de nem tegezhetsz. Ugye ez volt a nagy, nagyon elhíresült mondata, mert ugye nagyon sok edzőtanítvány viszonyban, hogy az, hogyha valaki nagy világversenyt nyer, akkor ez az egyik ilyen kimondott vagy kimondatlan nyeremény, hogy tegezheti innentől a mesterét, tehát nekem ez még kevés volt hozzá, hogy tegezzem győzőben.
1: És akkor ettől kezdve, hogy Gabi mesélte, meg lehet tudni, ettől kezdve te élvezted az olimpiát, jöttél, mentél, szelfiztél, videóztál, és nem azt mondom, hogy utálkozva néztek, de irigykedve használjuk ezt a kifejezést, például a vízilabdás fiúk.
2: Igen, ezt is el szoktam mesélni, hogy azért... Az, hogy valaki a legelső nap elkezdi, nyer és befejezi az olimpiát, az egyrészt ritka, és nem biztos, hogy néha ez a többiek szemében... Nem azt mondom, de örülnek, nem arról van szó, csak hogy tehát egy vízilabda torna az első naptól kb. Az utolsóig tart, és hogy ezt látják, hogy ez egy idő alatt is meg lehet valamilyen sportágban csinálni, hát és ők még mindig lehet, hogy épp az edzésre mennek, én meg már végeztem, és ilyen füligérő szájjal sétálgatok a faluban, az nem biztos, hogy nekik mindig pozitív, mert tudom, hogy ők is örültek neki, meg nem is erről van szó, csak az, hogy ez a sportágak közötti különbség, hogy mondom, Gabi még otthon nézte egy moziban, a Gézújék kint voltak, és mindig ezt is ugye az ember, ahogy visszagondol a dolog, hogy ez is olyan nagy dolog volt, hogy ők még csak várták a versenyüket, de ott voltak végig, és annyira örültek, és annyira támogattak végig, és azt se felejtem el, hogy utána a csapatirodán kocintottunk, és a Géző állt mellettem, és ahogy beszélgettünk, tehát azért tényleg hát megható az egész történet.
0: De nem tudtuk feldobni, mert hogy a lazaságra visszautaljak, nem voltak annyira lazák a szervezők, hogy beengedjenek. Egyszerűen utunkat állták, és próbáltunk leugrálni, mit tudom én, de ott már kizárásra fenyegettek minket. Ugye a verseny előtt azért ezt nem kockáztatjuk.
1: Ja, igen.
0: És így nem tudtuk feldobni, pedig hát azért... mégiscsak.
1: Utólag méltóképpen talán meg lehetett ünnepelni. Továbbra is a Riói Olimpia 10 éves évfordulója alkalmából beszélgetünk Szász Emesével, Szabó Gabriellával és Imre Gézával, és a hírek előtt Szász Emese első riói, legalábbis a magyar válogatott első riói aranyérmet és a tiédre emlékeztünk vissza. Géza, arra emlékszel-e, hogy ez egy kicsit úgy levette a terhet, vagy pontosabban megnyugtatott mindenkit, ugye Emesével egy napon Hosszú Katinka is nyert, tehát már két aranyérem volt, tehát hogy a vívókkal szembeni nagy-nagy elvárás egy kicsit úgy csökkent, vagy hogy mindenki megnyugodott, hogy jó, hát akkor az első arany az megvan.
0: Abszolút persze, és utána nem sokkal következett a második is, szóval így Szilágyi Áron révén egyből meg volt két arany is. Az, hogy ez mennyire vett el rólunk a terhet, nem tudom, igazából az már ott már mindenki már kicsit magával foglalkozik, tényleg, ahogy mondta az Emese, a verseny előtt az már befele fordul és koncentrál. De azért persze valahol megnyugtató, megnyugtató mindenkinek, vezetőknek főleg.
1: Ugye amikor a te egyéni ezüstérmedről beszélünk, akkor aki esetleg nem sportol, vagy tényleg még életében nem járt olimpián, mondhatja azt, hogy szegény Imre Géza, hát csak ezüstérmes, de azért ahhoz képest, hogy vagy pontosabban tudva azt, hogy te a 2013-as VB után még a visszavonulás gondolatával is foglalkoztál, mondhatjuk azt, nem, hogy az, hogy kijutottál egy olimpiára, az, hogy két éremmel tértél haza, hát az abszolút csodálatos, és nem tudom, hogy megszépül-e, vagy akkor nyilván csalódott voltál, de azóta nyilván más szemmel nézed.
0: Törekszem, szóval most már egyre kevesebb rosszra gondolom, hogy emlékszem, de tényleg viccet félretéve abszolút már kellemes emlékként él meg. Persze egyszer-egyszer azért feljön, hogy én is nyerhettem volna, de ugyanakkor meg az ember tényleg egyrészt persze maga felé is teljesít, de ugyanakkor azért bizonyos fajta visszajelzést is úgy vár a környezetétől, a szurkolóktól, és azt szoktam mondani, hogy behívtam föl magamra a figyelmet, hogy egy picit rögösebb utat választottam, és hát igen, az ezüst az picit fájó, de most már inkább azért szép része, meg avval, hogy utána tényleg volt egy csapat bronzérem, az pedig egészen megszépíti.
1: Ugye a döntőben a koreai Park Sang-jung, remélem jól mondom, igen, volt az ellenfeled, akiről azt olvastam, hogy még nem volt egy éves, amikor te már olimpiai bronzérmes voltál, tehát a korkülönbséget lehet jelezni. 14-11-re vezettél, ugye, és 15-14-re ő nyert. Visszatudsz így emlékezni, hogy mi történt ott a végén, hogy ő elkezdett feljönni, és egyszer csak már ott tartottatok, tehát hogy nem tudtad lereagálni, vagy mert ugye ezt is szokták mondani, hogy a magyar tudás és a magyar vívó virtuozitással szemben megy az ázsiaknak ez a furcsa, gyors, pattogós, ugra-bugra stílusa, tehát hogy ez nem mindig szerencsés, vagy nem mindig lehet jól kezelni?
0: Igen, ott sok véleményt hallottam, hogy mit kellett volna, hogyan kellett csinálnom. Azt sokan nem tudták, hogy volt egy nagy kijelző egyébként fölöttünk, mind a kettőnk fölött, és meg is kellett várni, mindig vissza kellett nézni. Vissza is néztem, hogy mit rontottam el, szóval abszolút ilyen szempontból tiszta volt a dolog. Picit váltott a srác. Aznap egyébként nagyon jó formá volt, szóval senki nem tudott 10 fölé jutni ellene, szóval azért nem vívott rosszul. És hát úgy szerintem így lapot húzott a 19-re, és váltott. Én megpróbáltam ugyanazt megcsinálni, mint előtte, amivel túsztattam, nem találtam el. Volt egyszer, hogy egy olyan akció, amikor többször mellé szúrtam egyik oldal, másik oldal, szóval mondjuk ugye az egy picit pekhes volt. Egyet még utána benyaltam ott támadásból, meg a végén megpróbáltam belegugolni, de szóval különböző akciókat megpróbáltam. Ilyen szempontból én nyugodt vagyok, mert nem az volt, hogy ott álltam és megszúrtak négyszer még, hanem volt próbálkozásom tisztán, nem jött össze, hát van ilyen a sportban, a vívásban előfordul azért, hogy Emese is fordított, így ellenem is fordíthatnak, szóval, és azóta is persze picit jobban figyelek erre, hogy nézem a többieket, hogy azért vannak ilyen fordítások, és nem olyan ritkaság ez a vívásban. Fájó, hogy én voltam a rossz oldal ez a téren.
1: Emese Géza teljesítményéhez hasonló mennyi van? Tehát az, hogy ő már 96-ban egy bronzérmet szerzett, majd a Riói olimpián 2016-ban ezüstérmet, tehát ez egy olyan hosszú út és egy olyan stabilitást jelez, ami ritkaság, nem?
2: Nos, így szemtől szembe fogom dicsérni, mert azért, de már egyébként mondtam neki, mert a Gézának a klasszisáról, meg a vívó technikájáról és a repertoárjáról csak szerintem szuperlatívuszokban lehet beszélni, mert szerintem ahogy ő vívott, nem nagyon látni ilyet azóta, se azóta, se előtte ez nagyon a nemzetközi mezőnyben, hogy tényleg olyan technikás és dinamikus vívó volt, aki egyébként mindig azt mondom, hogy nagyon megérdemelte volna azt az aranyérmet, és most itt 10 év távlatával szeretném bevallani, Géza, hogy nekem is van lelkiismert fordulásom a dolog miatt, mert ott álltam és néztem, és vezetett 14-11-re, és átment a fejemben az, hogy volt-e valaha olyan olimpia, ahol ugyanabból a nemzetből nyertek női-férfi párbajtőrben, mert hogy már csak ugye egy tus kellett, és utána csak álltunk, és sírtunk, mert nagyon szerettük volna, hogy neki is sikerüljön. De tényleg az, hogy neki ilyen hosszú lett a pályafutása, az tényleg a technikai zsenialitásának volt köszönhető.
1: Az alap volt, hogy a vívó csapat tagjai ott voltak és személyesen kísérték a többi vívó mérkőzéseit, asszóit?
2: Szerintem nem volt kérdés, hogy együtt is készültünk, együtt nőttünk föl idézőjelben, tehát, hogy ez nem volt kérdés, hogy amíg a másik vív, addig mi ott vagyunk.
0: De utána egyébként ez kitágul, mert hogyha valaki befejezi a tényleg olyan sportágban, ahol hamarabb befejezi, akkor utána pedig elindul és megy szurkolni a többi magyarnak, és tényleg sajnos szegény kajakosok egy picit ilyenkor kiesnek, attól függ, hogy mennyire szerencsés a pályájuk, mennyire van közel a központi faluhoz, vagy távolabb, de tényleg a vízilabda meccsektől kezdve, szóval éppen amiben aktuálisan érdekeltek vagyunk, biztos megy a magyar csapat, és szurkolnak egymásnak, szóval ez egy picit azért tágul a saját sportágon kívülre.
1: Ugye azt hiszem Sydneyben volt az, amikor egy napon volt a kézilabdás sok döntője, a vízilabdás fiúk döntője és a kajakkenú versenyek, tehát ott nagyon kellett logisztikázni, hogyha a magyar szurkolók oda akartak érni. Augusztus 9-én nyerted az egyéni ezüstérmet, Géza, és volt augusztus 14-én volt a csapatverseny. Visszaemlékszel, hogy azokban a napokban te csalódott voltál, téged fel kellett emelni a földről, vigasztalni kellett, vagy úgy voltál vele, hogy jó, gyönyörű az ezüstérem, és menjünk tovább, és a csapatért mind.
0: Hát gyönyörűek nem gondoltam az első órákban azért, szóval azért nem voltam annyira feldobva. Másnap találkoztam egy gyors értelem előtt a negyedik helyezett svájci srácsa, és megkérdeztem, hogy hogy van. És akkor hát hogyha valaki rondán nézett még rám, akkor ő, szóval konkrétan szerintem ott azonnal felgyújtott volna. Vagy önmagát, mert ő volt igazán csalódott, mert ugye a negyedik helyzet az a legrosszabb,
1: igen.
0: Mondtad, hogy ő nem nyert érmet, és mondta, hogy te neked van egy ezüstöd, nekem meg nincsen érmen. Csak úgy rájöttem, hogy akkor egészen más színezetet kapott onnantól kezdve, és onnantól kezdve nekem volt egy érmem. Szóval ott egy picit már ez most segített rajtam akaratán kívül is. És hát elkezdtem készülni a csapatra, az nehéz volt azért visszanézni azt, hogy azt a videót, mert utána még Kóreával kezdtünk pont a csapaton, és hát meg kellett néznem, hogy hogyan kéne fölkészülni belőle. Az nem esett annyira jól azt ott visszanézni, de az már inkább azt mondom, azt is próbáltam érzelmem nélkül, hogy tényleg valahogy legalább tudjak adni majd a csapaton, és hát a többiekkel közösen akkor ott tulajdonképpen vége volt az egyéninek, és jött a csapat.
1: És akkor azzal a koreai fiúval vívtál a igen. csapatverseny során, akitől kikaptál, igen. és ott mi lett?
0: Azt hiszem egy döntetlen sikerült. Nem, ott is megvert. Ott is megvert, igen. Nem vívtam jó Korea ellen, szerencsére ott a Rédi Andris és a Bocek vívtak jól. Utána kezdtem egy kicsit magamra találni. Uh-huh. Kórea egyébként sem volt soha azért a nagy kedvenceim közé tartozók, de
1: ezután sem.
0: Nem, ott tényleg meg, ahogy említettem korábban, hogy volt egy kis derék problémán, szóval azért fájt, szóval uh-huh. elmúlt napokban is ott, vagy a köztes napokban is ott próbálták ezt, vagy Kovács Béla segítségével őt próbáltuk rendbe hozni. Szóval volt mire figyelnem, uh-huh. és ez elterelte a figyelmet igazából az egyéniről.
1: Meghallgathatjuk most a bronzéremmel zárult asszót, ugye Gulyás László közvetítésével.
3: És Nikisi most elindul, majd robog, jön, András lemegy, és nincs tovább. 39-37, óriási küzdelem után megvan a bronzérem, megöleli egymást a két fiú, ahogy kell. Hatalmas küzdelem, sportszerű mérkőzés, óriási szív, rengeteg izgalom. De bronzérem férfi párbajtő csapatban, Rédli András ott van, kiabál egy nagyot. Nikisin ide jön a mieinkhez, megköszöni a kispadnak is, ahogy kell, sportemberek között ez így illik. Kedves hallgatók, véget ért a vívó versenyek sorozata Rio de Janeiroban. Magyar sikerekkel. Két arany, egy ezüst, egy bronz. Mindenből van érem.
1: Bockó Gábor, Rédli András, Somfai Péter és Imre Géza alkotta ezt a csapatversenyt. Ez így örökre összehoz benneteket? És amikor találkoztok a mai napig, akkor ez a Rio feljön, vagy csak így mondjuk a 10 éves jubileum kapcsán?
0: Igazából inkább, hogyha szóba kerül, akkor beszélünk róla. Amikor különleges volt, egyrészt a Bockó Gáborral, hát én hosszú éveket töltöttem egy szobába, uh-huh. szóval jó volt az, hogy tényleg közösen nyertünk egy érmet, és a másik két fiatal pedig, hát ők nekik az első olimpiájuk volt, és ez hát mondjuk úgy, hogy nekem talán még uh-huh. többet is jelentett, hogy ők érmet nyertek, mint hogy én érmes lettem, de így a közösen az persze az jó volt látni, de jó volt látni az ő örömöket, és azt, hogy ők ezt hogy élték meg. Az szerintem egy nagyon nagy plusz volt. Uh-huh.
1: Biztos sokan megkérdezték már tőled, hogy a 96-os 22 évesen szerzett bronzérem és a 41 éves korban szerzett ezüst és bronzérem között mi volt a különbség? Most túl azon, hogy érettebb, tapasztaltabb versenyző vagy, de ahogy megélted, vagy ahogy utána megváltozott az életed, erre így vissza tudsz emlékezni?
0: Hát az első az mindenkinek szerintem sokkal különlegesebb, szóval az azért úgy, meg úgy váratlan is volt. Uh-huh. És ott igen, az elég erősen megváltozott az életem. Az utolsó az pedig egy szép lezárása, szóval az meg azért volt jó, hogy még így tudtam abba hagyni, és mert az mindig nehéz kérdés volt, hogy egyszerűen Dani Tamás kérdeztem, hogy kell abba hagyni, uh-huh. hogy tényleg a csúcsom, mert ő ugye 20 éveken keresztül veretlen volt, és hogy ezt hogyan csinálta. És ilyen szempontból példa volt, hogy úgy hagyja abba az ember, vagy a feleségemet is kérdeztem, hogy uh-huh. mikor kell abba hagyni, és mondta, hogy amikor még azt mondják, hogy de kár, hogy abba hagytad. Uh-huh. És ez nem bölcs mondás.
1: Vagy amikor a derekad még azt mondja, hogy fel tudsz menni a pártra.
0: Igen.
1: Uh-huh. Ugye a kajakosok az olimpia végén versenyeztek. Nem tudom, Emese az alap volt, hogy akkor mentél Gabi versenyeire, vagy a kajakenu versenyeire. Ugye te már megtelted, Géza, te meddig maradtál egyébként Rióban?
0: Én nem sokáig, én ott még egy pár napot talán kint voltam, ahogy a repülőjegy uh-huh. szólt, és jöttem haza. Megmondom őszintén, tényleg nem voltam jó formában, szóval ott hát erős fájdalmaim voltak. Uh-huh. És hát nem esett jól ott az ágyba ott feküdni. Szerettem volna uh-huh. a saját ágyamat, és ilyen szempontból jöttem inkább uh-huh. haza.
1: Olimpiai falu egyébként rendben volt? Ágyak, helyzetet tudtatok pihenni? Emesette jól aludtál, mondtad?
2: Akkor én nem csak rosszat mondani. Igazából az volt a kérdéses, hogy ugye tényleg tele van a falu ilyenkor, és az ágyak is ki vannak számolva. Amikor ugye úgy döntöttem, hogy maradok, hogy uh-huh. hol kifogad be, mert az ágyamra már megvolt a következő érkező. És akkor a gyógytornászunk Moldva Ildikó, aki ugye addig egyedül lakhatott, mint gyógytornász befogadó, mm-hmm. tehát hogy onnantól kezdve volt, aki, ahol lakhattam, de nekem hát, nem, tehát, hogy mm-hmm. tényleg jól aludtam, és ezekkel nem volt problémám.
1: Gabi, ugye négyesben és Kozák Danutával párosban is indultál. Mennyire ijesztett meg az, ugye egyértelműen aranyesélyesnek tekintettek titeket, kiáltottak ki, de említetted, hogy Kozák Danuta kisebb betegséggel küzdött. Ez mennyire volt ijesztő a versenyek előtt?
4: Hát nagyon, de nekem vissza kell egy kicsit lépnem, és kicsit zavarba szeretném én is hozni a Gézut. Ezzel az egész ezüstérem mizériával, mert hogy szerintem az életemben a Gézu az egyik olimpikon társam, aki az én szememben is olimpiai bajnok. De nem csak az enyémben, hanem én akivel beszélek, civilek, sportemberek, mindenki, és ilyen mondjuk még a Bea is számomra, ilyen Szabó Szilvi és Bóta Kinga és Viski Ázsi, és én ezt úgy mondom, hogy ugye én 51 ezreddel éppen, hogy nyertem, de hogy ez, hogy így azon a napon ez billenhetett volna másképp is, ezek csak a számok, de az, hogy ők milyen emberek, és hogy azóta, hogy élik az életüket, én Gézut előtte nem ismertem, tehát én nem sportemberként ismertem meg, hanem civilként, és hát mindenkinek ilyen sportoló gyermeket kívánnék, hogyha lehet, tehát hogy tényleg az olimpiai bajnokok megirigyelhetik őket, ezt a népsort, akit én most itt felsoroltam. De visszatérve ránk ugye a betegségre, hogy hát igen, az egy ijesztő 24 óra volt, tehát ugye a kajakosoknak egyébként alapvetően minden tök szép és jó, hogy hiszen egy darab másfél perc alatt el lehet dönteni az életedet, a sorsodat. Tehát, hogy ez még hozzátok képest is tök jó, akik egy nap alatt levívnak, de ti azért ötször álltok Pestre, mi nekünk egy darab rajt, jó esetben azért bejutunk egyből egy előfutam után, és akkor egy döntő. Na most nálunk ez kettő volt, mert már az előfutamra is úgy mentünk, hogy megtudtam, hogy Dana beteg, hogyha ott nem jutunk tovább, akkor ott mindennek vége, mert a középfutamból már nem mentünk volna. Úgyhogy akkor az elsőt nagy nehezen letudtuk, de úgyhogy egyébként egy órával a futam előtt a Dana még összegörnyedve magzatpózsba feküdt, tehát így valahogy így tuszakoltuk oda mögém, valahogy megcsináltuk azt az első pályát. Én egyébként én nem hittem el, hogy egyébként a jó idővel jutottunk, a legjobb idővel mentünk be, és akkor így hátra néztem, hogy te mit szimulálsz, Dana, hogy itt ijeszgetsz engem, és mondta, hogy hát húzzam már ki, mert hogy rosszul van. És akkor onnantól indult ez a 24 órás kávária, hogy egyáltalán el tudunk-e indulni a döntőben. De hát tényleg az a 20 éves munka, közös munka, az a rengeteg sok közös élmény, jó is, nehézség is, edzések, versenyek, az az emberi kapcsolat, ami köztünk volt, az emlékszem is, hogy így ráfordultunk a pályára, és ilyen, ez a pálya egyébként ilyen híresen szeles volt, tehát így dörzsöltem a tenyerem, amikor néztem az evezősök versenyét, hogy itt tarajos hullámok vannak, mert hogy azt mi nagyon szerettük. És megjöttünk a pályára, és ilyen tükörvíz fölötte ugye a Krisztus szobor, és így mondtam, hát úristen, hát ez a világ leggyönyörűbb paradicsoma nekünk, és hogyha itt nem tudunk nyerni, akkor sehol. És jött valami zene, a Dana is fülhallgatóval hallgatott valamit, meg én is, így rákanyarodtunk, megláttuk, hogy így ennyihez szembeszél, amit szintén imádunk, és csak így bólintottunk egymásra, hogy ez meg lesz.
2: Hát de kirázott nagyon a hideg, komolyan, ahogy így mesélek.
4: Jaj, hát, és akkor tényleg azért abba, csak a kis buszútba is, én nem vagyok egy ilyen, vagyis de pont erre mondja mindig a Dana, hogy másképp örülünk, hogy én nekem benne volt egy bemelegítésbe az is, hogy így átgondoltam, hogy mi itt csepeli kajakba is úgy ültünk, hogy így a hónunkat verte a hajó, és mi már akkor együtt versenyeztünk. Úgyhogy ez az 51 ezred, ez az utolsó 10 méter, az biztos, hogy ez ennek szólt, hogy mi együtt csináltuk ezt az egész utat végig.
1: Ugye emberfeletti teljesítményt visztek végbe nap mint nap, és ahogy említitek, arany, ezüst, bronz között egy tus, pár ezred, egy pont szokott dönteni, tehát a laikusok ezt nem tudják elképzelni, hogy mindenki ugyanannyit dolgozik, az, hogy most az adott napon, az adott pillanatban éppen kifelé billen ez, az teljesen kiszámíthatatlan. Na de hallgassuk meg ennek a kajak kettes döntőnek az utolsó pillanatait P. Fülöp Gábor tolmácsolásában.
5: És már a mieink az előtt, Szabó Gabi és Kozák Danuta a balra tőlük lévő németek nagyon jönnek, és a lengyelek sem látszanak egyáltalán leszakadni. 200 méter van hátra, elképesztő harmónia és összhang, kifinomult technika jellemzi a mieinket, de nagyon-nagyon jönnek a németek is, és vajon az izomzat mennyire tud ellenállni, mennyire bírja a savasodást, és mennyire tud győzni a fej az ész felett. Vezetünk, de csak egy hajszállal, ahogy mondják, egy csőrrel. Jön Szabó Gabi és Kozák Danuta, és most begyújtja a rakétákat a magyar egység, de nem nő a különbség. Nagyon-nagyon együtt a két hajó, a németek és a magyarok között dől el. A németek indulnak, a németek indulnak. 10 méter van, a németek jönnek. Jövünk, jövünk, és megnyerjük! Megnyerjük! Olimpiai bajnok Szabó Gabriella és Kozák Danuta!
1: A Magyar Rádió Archívumának segítségével újra át lehet élni ezeket a nagyon szép pillanatokat. Igaz az, hogy nem is éreztétek, vagy nem is tudtátok, hogy ki nyer, hanem ott a riportertől kérdeztétek meg, hogy hát mi lett az eredmény?
4: Én éreztem meg, én láttam, de a Dana meg ugye teljesen elbizonytalanított, és ugye én azt láttam, hogy nyertünk, a mellettem ülő stroke német lány, az első lány, ő meg rácsapott a térdel, és láttam a csalódottságot az arcán. A hátsó ugyanúgy örült, mint a Dana, amennyire csalódott volt mögöttem. És mondja, hogy de nem nyertünk. Mondom, de. És akkor egy örökké valóság volt, mire kiírták, de annak se hittünk. Aztán kiszálltunk, akkor könyörögtünk a Gábornak, Schmidt Gábor jött hozzánk megalálni, hogy mondja meg, hogy tényleg, és mondta, hogy tényleg. Aztán fölmentünk Tihany Viktorékhoz, ő náluk is, ott a kamera előtt zokogtunk, hogy most biztos? Akkor jött Pali bácsi, aztán a doping ellenőrzésnél nyugodtam meg, amikor már így fogdostam az érmet, hogy basszus, ez tényleg.
1: Megvan.
4: Hogy abszolút én úgy éreztem, de mondom, a Dana az teljesen belém tette ugye a pánikot. Ez egyébként teljes mértékig jellemző ránk, tehát hogy egyébként amikor kellett, akkor én mindig nagyon magabiztosnak mutatkoztam, és ő meg mindig ugye félt mindentől, és akkor én nyugtatgattam, holott ő volt a világ legjobb kajakosa, vagy lehet, hogy még most is szunnyad benne, de ez abszolút így megkoronázta mindenünket, hogy ő akkor úgy látta, és ő képes volt meggyőzni, hogy nem nyertünk.
1: Danuta ugye később egyesben is nyert, gondolom, hogy ez a kettes adott neki egy lökést, egy motivációt, és megadta az alaphangot, majd a négyesben is megvédtétek a címeteket. Annyi volt a változtatás, ugye, hogy Kovács Katalin helyett Csipes Tamara ült be. A négyes mennyivel volt másabb, mint például a londoni siker?
4: Hú, Tamiból nagyon szerettük volna, hogyha most már beérik az a rengeteg sok munka, meg az a nagy tehetség, ami benne volt, és ugye azért rázós volt az egész olimpiai ciklusa, szóval tényleg Tami pont Rióra érett be szerintem így fejben, és nagyon sajnáltuk a két lányt, mert hogy az már tényleg az utolsó előtti nap volt. Tehát azt hiszem 20-án nyertünk, és 21-én volt vége az olimpiának, és hát ők ráadásul 18-án versenyeztek el, 19-én versenyeztek először, és már nagyon-nagyon pattanásig voltak feszülve, mi meg retteltesen fel voltunk dobva, főleg a Dana egyese után, és volt is, hogy egyesben a Dana, amikor nyert, eredményévet, és elment gyorsan doping ellenőrzés, és akkor mondta, hogy hát ő még azért úgy kicsúszna a négyessel, és akkor a két lányt így teljesen kicserélték, hogy végre azt csinálhatja, amiért jött, és lementünk egyet evezni, hát csoda volt, tehát repültünk, és akkor megint jött ez a nagyon tarajos hullám, és mi akkor is úgy éreztük, hogy mint a beton úgy ülünk, és akkor kiszálltunk, és hát sírva nevetgélve jöttünk föl, ami azért a kajakos lányokra nem jellemző. Tehát mi ilyen rendíthetetlen ólomkatonák voltunk, minket utáltak az ellenfeleim, mert sose láttak mosolyogni semmit. Mi nem barátkoztunk, mi jöttünk, láttunk, győztünk, és hazamentünk. Tehát nem vagyok egy barátságtalan típus, de versenyzőként ijesztő voltam. És hát azt látták, hogy mi nevetgélünk, és akkor még mondták is, a Klenyán Tamás Júró mondta, hogy meg is van neki az a kép, hogy ő mindig ilyet szeretne látni versenyzőkön, hogy az előfut előtt így néznek ki. Szóval mi már kicsit fejben ott ünnepeltünk, aztán persze jött a döntő előtti utolsó bemelegítés, és én meg a Dana így nyugodtan ültünk a kis műanyag széken, a Krisza és a Tamikám, ő meg nagyon be voltak feszülve, és én a Tamit kislánykora óta ismerem, és ő szokott a műanyag széken ülni, és úgy furcsa volt látni, hogy most ezt komolyabban veszi a szokásosnál. Aztán persze lehoztuk, és hát az apukája Feri várt minket estégen, mondta, hogy egy 15 évet öregedett, hogy nem ezt beszéltük meg, hogy arról volt szó, hogy már az elején megyünk, de hát egyébként belülről az talán simábbnak tűnt, de az biztos, hogy egyöntetően a videón is látszik, hogy mindenki a Tami nyakába ugrik, hogy nagyon vártuk, hogy ő is olimpiai bajnok legyen.
1: De ezt olyan jó hallgatni, Géza is ezt mondta, hogy a társai tokért vívtatok, te is, hogy Tami sikerért, tehát hogy ez annyira szép, hogy nem csak magadért küzdesz, hanem mindenkiért, és az egész országért, és még egy órát simán meg tudnánk tölteni az élményekkel, de nagyon köszönjük nektek, hogy nyertetek, hogy ilyen szép sikereket értetek el, és ilyen büszkévé tettetek nagyon sok magyar embert, és köszönjük azt is, hogy eljöttetek, és tudtunk emlékezni Szász Emesének, Szabó Gabriellának és Imre Gézának. Köszönjük szépen!
0: Köszönjük szépen!
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor. A stúdióban Dósa Dániel, kétszeres világbajnoki bronzérmes tőröző, köszöntelek és gratulálok, Hongkongban szerezted ezt a bronzérmet, ami immáron a második, és még egy jelentősége lehetett ennek, hogy a küldöttségnek ez volt az első érme. Ez mit szokott jelenteni a csapat többi tagja számára?
3: Köszöntök mindenkit, köszönöm szépen. Az első érem, hát őszintén szólva az én tapasztalatom az, amikor látom, hogy egy csapattársam az első versenynapon, vagy pedig egy előttünk lévő versenynapon érmet nyer, az rám mindig motiváló hatással van, és így nagyon remélem azt, hogy a csapat, vagy a küldöttség többi tagjára igazából ez egy motiváló hatást tudott kiváltani.
2: Az, hogy mondjuk más nyeri az első érmet, most gondolok például Tbilisire, amikor Szemes Gergő nyert egy bronzérmet, pont előtted, hogy az rád doppingoló hatást vált ki mondjuk a csapatra való tekintettel?
3: Hát igen, ez egy más helyzet volt, hiszen a Szemi úgy nyert tavaly világbajnoki bronzérmet, hogy pont engem vert meg a négybejutásért, az éremért, szóval hogy az egy teljesen más helyzet volt, mint az, hogy mondjuk a többi versenynapon a küldöttség többi tagjára milyen hatással van az, hogy mi érmet nyerünk. Tavaly az biztos, hogy amikor ugye kikaptam és a Szemi érmes lett, akkor az hát ott nagyon nagy hiányérzetem volt, és ott teljesen biztos voltam abban, hogy érem el akarok hazamenni erről a világbajnokságról, ugye a tavalyról, és igen, ott végül sikerült is összehozni csapaton, szóval hogy az biztos, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nagy motivációt adott, hogy a Szemi érmet nyert, és nagyon meg akartuk csinálni csapaton is ezt az érmet, és az összejött.
2: Akkor ugye egy nagyon hosszú sorozat szakadt meg, egy intervallum, ugye Kamuti Jenő 1973-ban szerzett utoljára világbajnoki bronzérmet, és ezt adtátok át a múltnak, ennek a hosszú intervallumnak a bevégzettével. Mi lehet az oka annak, hogy 73 és 2025 között nem volt világbajnoki bronzérem?
3: Hát az igazság, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye én életben sem voltam még ennek az időintervallumnak egy nagyon nagy részénél. Én arról tudok nyilatkozni, arról az időszakról, amikor én ugye elkezdtem a felnőtt karrieremet, hogy onnantól kezdve mi változott, vagy az évek alatt hogyan változott az egész szakágunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6-7-8 évben rengeteg tehetség tudott akár már kadett junior szinten eredményeket elérni, és utána ezeket a tehetségeket sikerült az egyesületeknek megtartania, illetve a szövetségnek megtartania. Ugye nagyon sok olyan versenyzőnk volt, akik tényleg ügyesek voltak, jó edzőpartnerek is lettek volna, és még nemzetközi szinten is volt bennük abszolút potenciál, csak túl korán abba hagyták, nem voltak motiváltak. Az elmúlt időszakban pedig pont ez változott, hogy sokan vagyunk, és sok erős tőrvívó van jelenleg Magyarországon. Keretedzésre is, hogyha lemegyek úgy, hogy tényleg ott vagyok a világranglista elején, és nem csak én, hanem személy is ott van a világranglista elején, úgy, hogyha nem figyelünk oda egy edzésen, akkor nagyon sok olyan csapattársunk van, még akár junior szinten is, vagy junior korosztályból is, akik meg tudnak verni minket edzésen, és én azt gondolom, hogy ennek a színvonalnak a növekedése vezetett ahhoz, hogy igazából most az elmúlt két világbajnokságon három érmet is tudtunk nyerni, két egyénit, egy csapatot. Ez szerintem szinte példátlan férfi törben.
2: 2013-ban ugye Budapesten rendezték a kadett kontinens viadalt talán,
3: igen,
2: és
3: igen.
2: Ott volt az első pont, amikor feltűntél, és hogyha jól emlékszem, bronzérmet szereztél.
3: Így van.
2: Akkor Belisai Sándorral beszélgettem, és ő azt mondta nekem, hogy te leszel az, aki, ha más nem jön, akkor a hátán fogja vinni a magyar tőr szakágat.
3: Hát igen, ez nagyon hízelgő. jött más az égnek, szóval, hogy ki kellett várni, ugyanis volt tényleg egy olyan időszak volt a karrierem során egy jó pár év, amikor nagyon egyedül éreztem magamat, mert a jelenlegi csapattársaim még ugye fiatalak voltak, és még nem tudtak odaérni a felnőtt mezőnyben, és a kortársaim azok meg nem feltétlenül vették annyira, nem vették annyira komolyan, vagy külföldre mentek egyetemre, vagy elkezdtek egy komolyabb egyetemet, és így igazából így kikoptak, vagy nem tudtak annyi időt belefektetni a vívásba, hogy nemzetközileg is eredményesek legyenek. Igen, azok nem voltak egyszerű évek. Ott tényleg arról volt szó, hogy csak is kizárólag az egyénire tudtam koncentrálni, és a csapat az meg arra volt jó, hogy lehetőleg több asszót vívjam, és így gyakorlatilag edzek az egyéni versenyekre, de már egy jó pár évvel ezelőtt, ugye, amikor a Sammy feltűnt, amikor megnyert az első világkupa érmét, ez nem is tudom, amikor volt, 2021-2022-ben talán, nem emlékszem pontosan, akkor ott kezdődött egy teljesen új időszámítás, hiszen akkor éreztem először azt, hogy basszus, nem vagyok egyedül, és hogyha már két jó, erős vívó van a csapatban, az már majdnem csapat, és a harmadik meg tényleg tudhat hozni egy olyan szintet, ami elég ahhoz, hogy a másik kettő megnyerje igazából, és ott kezdtünk el tényleg azon morfondírozni, hogy fú, basszus, ebben nagyon sok potenciál van.
2: A te pályafutásod azért elég sok törözőt érintett, mert hogyha visszanézzük az Insperger Mészáros Balog csapatot például, hogyha vissza tudsz erre emlékezni.
3: Persze.
2: Aztán Mátyás Mészáros Német, aztán a Szabadosok, aztán szintén Némettel, aztán Insperger Samu Mészáros, szintén Német. Tehát Szabados Mátyás. Tehát, hogy gyakorlatilag te, akik számítanak a törben, mindegyikkel vívtál egy csapatban. Tehát tulajdonképpen te vagy most a magyar törvívás történelme.
3: Igen, talán a jelenkori történelme. Hát én is ugye legfiatalabbként kezdtem egyszer ebben a felnőtt válogatottban, még junior 3-osként vagy 2-esként kerültem be először a csapatba, és valóban olyan emberekkel vívtam, akik ma már edzők, vagy magas szintű klubvezetők, szakosztályvezetők, válogatott edzők, szóval igen, valóban elég sok mindenkivel találkoztam fiatalkoromban a Páston, és valóban elég sok ideje benne vagyok már ebben a rendszerben. Igazából nagyon jó érzés látni azt a, vagy megélni, inkább azt mondanám, végigkövetni személyesen azt a folyamatot, ahogy eljutottunk odáig, hogy világbajnoki éremről, illetve bajnoki csapatéremről tudunk beszélni, onnan, hogy még tisztán emlékszem arra is, amikor felnőtt csapatba kerültem, és akkor még a 16-ba jutásért küzdöttünk állandóan, és ez számomra egy nagyon nagy büszkeség, hogy én akkor is ott voltam, amikor még küzdöttünk a 16-ért, és nagyon gyakran még be se tudtunk jutni a 16-ba, és most meg világbajnoki, illetve európa-bajnoki dobogóra tudtunk már állni a csapattársaimmal. Ez egy elképesztően jó érzés számomra, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezt a fejlődést, ezt végig tudtuk csinálni.
2: Említhetjük mérföldkőként ezt a világbajnoki bronzérmet, ezt a hongkongi dobogót?
3: Említhetjük, hiszen ez az első egyéni európa-bajnoki vagy világbajnoki érmem, szóval mindenképpen egy mérföldkő a pályafutásomban, aminek rettenetesen örülök, és nagyon sokat dolgoztam érte, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokszor jutottam el már egy EB vagy egy VB, egyéni EB-VB éremnek a kapujába, és rendre rosszul alakultak azok a helyzetek, nagyon kicsiken múlott az, hogy érmes lehessek, és igen, most büszke vagyok arra, hogy ez sikerült, és hogy most már egyéni világbajnok érmesnek is mondhatom magamat.
2: A törőző Dósa Dániellel beszélgetünk, és ha már szóba hoztuk Belicai Sándort, akkor mindenképpen hozzuk szóba Szirmai Benedeket, mert hogyha jól számolom, akkor nagyjából 10-11. Éve dolgoztok együtt. Hogyha jól emlékszem, akkor 16 környékén fejezted be a közös munkát Belicai Sándorral, és utána valamikor kezdtetek Benedekkel, nem?
3: Volt egy ilyen átfedés a kettő között, amikor hivatalosan lezárult a, amikor hivatalosan átkerültem a Sanyi bácsitól Benedekhez, de igazából valójában már korábban elkezdtünk a Benedekkel dolgozni, ugye Sanyi bácsi nem igazán tudott velem versenyekre utazni, korától fogva, és azért Benedek volt az, aki már nagyon sok junior világkupára is elkísért, és így már hát igazából volt egy ilyen átfedése között a két időszak között, de nagyjából valójában igen, stimmelhetnek ezek a dátumok.
2: Milyen a kapcsolatotok? Mert beszéltem olyan versenyzővel, aki az edzőjével több időt tölt, mint a szerelmével, jegyesével. Te ezt hova tudod elhelyezni ezt az időmennyiséget, amit Szirmai Benedekkel töltesz?
3: Hát az időmennyiség az sok, de hát pláne most ez a júliusi hónap, amikor tényleg 6 napot voltunk itthon, és a maradék 25 napot azt meg ugye külföldön töltöttük, ugye először Olaszországban edzőtáboron, utána meg a világbajnokságon, Hongkongban. Hát ebben a hónapra lehet azt mondani, hogy több időt töltök vele, mint a feleségemmel, de hála az égnek azért a szezonnak a többi részében ez azért nem így van. Benedekkel nagyon jó kapcsolatunk van. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez a klasszikus értelembe vett edző tanítvány viszony az általában egy ilyen aláfölé rendeltséget foglal magába. Mi ebből ki tudtunk egy kicsit törni, és sokkal inkább partnerként tekintünk egymásra. Mind a ketten kölcsönösen tiszteljük egymást. Az utolsó szó mindig az övé, de eljutottunk tényleg arra szintre már több évvel ezelőtt, hogy nagyon érdekli a véleményem dolgokról, és hogyha valamiről például én azt állítom, hogy nekem ez így jobb lesz, és még akkor is, hogyha nem feltétlenül ért vele egyet, akkor is elfogadja azt, hogy én így látom, de a mindenben vétójoga van, és tiszteletben tartom azt, hogy ő az edzőm, és ez a rendszer így nagyon-nagyon jól tud működni vele, aminek meg is van az eredménye.
2: Akkor tekintsük át a hongkongi világbajnokságot, ugye a 32 közé egy katari Ovajda nevű vívóval kezdtél. Azért ragadnék le egy picit ennél, mert az, hogy katari tőröző van a világbajnokságon, az mióta jellemző?
3: Katariak már nagyon régóta vannak. Hát igazából rengeteg nemzet van. A férfi tör, most a világbajnokságon a harmadik legnagyobb mezőny volt, hogyha megnézzük a nevezettek számát, átlagosan a világkupa versenyek, illetve a Grand Prix versenyeken, akkor a férfi tör a második legnagyobb mezőny a férfi párbajtőr után. Rengeteg olyan nemzet van jelen, rendesen a világkupa szezonban is, szóval nem arról van szó, hogy a katariak azok most csak feltűntek, egy világbajnokságra utaztak és szerencsét próbáltak, hanem ők kőkeményen lenyomják az egész világkupa szezont, mind a 8 versenyt.
2: Mondjuk anyagi gondjaik nem nagyon vannak.
3: Anyagi gondjaik nincsenek, azért a sportban nagyon sokat fektetnek ott, hogyha jól tudom. Egy portugál edzőt igazoltattak, már nagyon rég oda dolgozik együtt a csapattal, és nekik is ez egy történelmi jelentőségű világbajnokság volt, hiszen ez volt az első olyan alkalom, hogy Katari Vívó 64-be jutott felnőtt világbajnokságon. Csak hát sajnos utána velem kellett.
2: Hát igen, 32-ben már nem jutott, 15-4-re nyertél. A következő ellenfeled volt az a Borodacsov, aki ugye orosz, és volt egy időszak, amikor az oroszok nem indulhattak a nemzetközi versenyeken. Ők hogy tudtak úgy készülni, hogy meg tudják tartani azt a szintet, amire az ukrán háború előtt már képesek voltak?
3: Nem tudom, hogy ők erre hogyan tudtak készülni. Viszont nálunk egészen korán elkezdtek már visszajönni, szóval már 2023-ban a Párizsi olimpiai kvalifikációs ciklusban is volt olyan verseny, például Kairóra emléksz, amikor már 4 orosz is elindult, szóval, hogy férfi törben nagyon korán visszajöttek igazából az oroszok. Igen, volt egy kihagyásuk, de ha jól tudom, akkor nagyon sok ilyen hazai versenyt rendeztek nekik, nagyon komoly pénzdíjakkal, hogy motiválják a sportolóikat arra, hogy ne hagyják ott a vívásra, hogy ne menjenek el valahova máshova. Szóval nem annyira volt érezhető az, hogy ők, nálunk nem volt érezhető annyira, hogy olyan nagyon sokat hagytak volna ki. Ugye idén a világbajnokságon egy másik orosz volt, igazából a világranglista 1-es is. Szóval, hogy nálunk már bőven visszajöttek a csapat világranglistán is, már azt hiszem 5-ösek, Szóval nagyon gyorsan vissza tudtak jönni igazából, és már évek óta úgy versenyzünk, hogy, az oroszok ott vannak az összes versenyen, és a FIA is igyekszik úgy rendezni a versenyeket, hogy ne olyan helyszínen legyenek, ahol az oroszokat nem engedik be. Most például az Európa-bajnokságot is azért kellett áthelyezni Franciaországba, azt hiszem Észtországban, nem tudom pontosan, hogy jöhessenek az oroszok, mert az észtek nem engedték volna be az orosz versenyzőket, és azért utolsó pillanatban válták el a franciák az Európa-bajnokságnak a megrendezését. Visszatérve az asszóra, hát ez egy nagyon kemény asszó volt, én tisztában voltam azzal, hogy nekem gyakorlatilag ez lesz a nap legkeményebb asszója. Ugye az oroszokkal csapatom már nagyon sokszor összekerültünk, és rendre sajnos nem jöttünk ki jól ezekből az asszókból, és én sem tudtam olyan szinten teljesíteni ellenük, amennyire azt elvártam volna magamtól, és volt bennem mindig egy ilyen érzés, hogy de egyszer egyéniben, egy 15-ösben akarok velük összekerülni, amikor van helyem vívni, amikor van helyem taktikázni, gondolkozni, ráérezni, és nem pedig egy 5-ösben, amikor pikpak vége van gyakorlatilag mindennek, és hát úgy is mentem bele az asszóba, hogy volt egy taktikám, tisztában voltam azon, amit szerettem volna csinálni, és ez működött egy darabig, de nagyon képzett versenyzőről van szó, szóval, hogy most az Európa-bajnokságon harmadik lett például, ami nagyon jó eredmény, és ő is nagyon elő van a világranglistán, és tisztában voltam azzal, hogy ez nem fogja könnyen adni.

0: is megoldanom.
1: Csak zárójel, 15 tus egyéniben van, csapatban van 5 tus, mert ugye ott ötönként váltják egymást. Igen. A sportolók. Azt mondtad utána, hogy nagyon jól ment ellene, dacára annak, hogy szorosra sikeredett, de egy kicsit én úgy éreztem, hogy itt vetted föl azt a tempót, ami aztán végig is vitt ezen a versenyen.
0: Így van, az első asszomban amúgy egyáltalán nem éreztem jól magamat, szóval, ahogy említetted, a Kateri ellenfél ellen, hát ott nem gondoltam volna, hogy
1: Az mindig nagyon nehéz az első, nem?
0: Hát inkább ilyen rozsdás érzés volt, amikor így szenvedtem a páston, és igazából utána Benedek meg is nyugtatott, mert mondta, hogy ne várjak el magamtól csodát, mert nyilván nem tudtam azon a szinten vívni ellene, mint amilyen szinten egy világbajnokságon vívni szeretnék, hiszen nem adott rá okot, hogy ilyen szinten vívjak, szóval hogy nyugodjak meg, ő kívülről azt látta, hogy minden legnagyobb rendben van, és csak foglalkozzak a következő asszommal, nem kell izgulni azon, hogy ez most nem volt olyan színvonalú. Az ellenfél volt az oka, és hogyha az ellenfél akar velem vívni, már pedig a második ellenfél, ugye, mert az rossz volt, akkor biztos, hogy menni fog ez nekem jobban is, és ez hála az ének így is lett.
1: Hát igen, ilyen az ember, amikor maximalista.
0: Igen.
1: Jött a következő ellenfélőt, úgy hívták, hogy Choi, ami kevésbé érdekes, ami sokkal érdekesebb, hogy hongkongi volt, és itt fel is vetődik mindjárt egy kérdés, hogy mennyi néző volt abban a csapatban.
0: Rengeteg. Én a párizsi olimpiához tudnám hasonlítani azt a néző mennyiséget, amennyi kijött erre a versenynapra. Ugye Hongkongban a törvívás magasan a legnépszerűbb fegyver, nem? Ugye, hát ez egyértelmű is, hiszen van egy kétszeres egyéni olimpiai bajnokuk, ugye a Cheung, illetve a Choi, akivel én most vívtam a nyomozó jutásért, ő pedig tavaly nyert Ázsia bajnokságot is, és világbajnokságot is egyszerre. Szóval ő is egy végtelenül redvényes és nagyon erős vívó, és hát ugye nagyon népszerűek is ezek a sportolók, és elvileg sold out volt az a hatalmas expo terem, ahol ugye megrendezték a világbajnokságot, mint férfitör egyéni, mint pedig a férfitör csapatnapján.
1: Kb. Mennyien fértek be?
0: Hát ebben nem vagyok annyira jó. Ezt nem tudom, ezt nem tudom megmondani. Hát az biztos, az biztos, hogy több ezren, de nem... És
1: lehet, hogy nem neked drukkoltak?
0: Biztos, de nagyon érdekes volt, mert egy csomó magyar számolt be arról, hogy hongkongiak, helyiek nekem drukkoltak, amit nem is igazán értettem, de tényleg sztoriztak utána, hogy kézzed ideültek mellénk hongkongi gyerekek, és mondták, hogy go, Dani, go, és én nem is igazán értettem a helyzetet, hogy de hát ők ilyen nemzeti hősök gyakorlatilag ezek a törvívók Hongkongban, és mi vette rá vajon ezeket a gyerekeket, illetve embereket, hogy nekem drukkoljanak. De hát a többség az természetesen a hazai ellenfelet bíztatta, és a hazai ellenfél tusainak örült. Ez engem annyira nem zavart.
1: Szóval... Kérdésem is van ezzel kapcsolatban, hogy mennyire tudod kizárni a szó közben a körülményeket? Mondjuk azt, hogy több ezren az ellenfelednek drukkolnak, vagy fordított esetben mondjuk egy budapesti versenyen neked drukkolnak.
0: Engem jobban feszélyezne az, hogyha nekem drukkolnának, őszintén szólva. Én több olyan verseny szituációm is volt már, amikor nagyon sokan drukkoltak ellenem, és ezeket rendre meg tudtam oldani. Én tisztában vagyok azzal, hogy milyen súly az, hogyha hazai közönség előtt vívunk, vagy egy tényleg nagyon követett sporteseményen vívunk, ugye az olimpián is ez volt, rengeteg néző volt, ugyanott nem feltétlen nekem drukkoltak a helyszínen lévő emberek, vagy akár a 2019-es pesti világbajnokság, amikor viszont tényleg tömve volt a bokcsarnok, és mindenki nekem drukkolt.
1: Azt terhet rak rád?
0: Régebben igen, most már nem hiszem. Nagyon sokat fejlődtem mentálisan, és azt gondolom, hogy most már igazából élvezem is azt, hogyha drukkolnak nekem, és élvezem azt, hogy egy kicsit tudok, hát most ez így csúnyán fog hangzni, de szerepelni a páston.
1: Csaj, tehát Pipa, 15-13-ra megverted őt. Igen. Mennyire volt ez, a 15-13 az nem mutat nagyon sima a szót, de mennyire volt ez belülről egyszerű vagy bonyolult?
0: Hát, igen, hát sokkal simább volt ez a szó, mint amennyire ez a 15-13-as eredmény mutatja. Ugye alapvetően én az elmúlt 3-4 évben többször összekerültem vele világkupa versenyeken, vagy Grand Prix versenyeken, és rendre megvertem. Szóval, hogy az elmúlt 3 évben vittünk 5-ször, és mind az 5-ször én nyertem. azóta nem vívtunk, amit a világbajnok, meg Ázsia bajnok lett egyéniben, azóta nem vívtunk, és biztos voltam abban, hogy nagyon sokat fejlődött ő is az elmúlt időszakban, és

0: nem lesz ez annyira egyszerű, de igazából az első pár túrba vezetett még, ha jól tudom, 3-1-re, ha jól emlékszem, és utána feljöttem, átvettem a vezetést, és 14-7-re is vezettem. Szóval nem, szóval pontosan tudtam, hogy mit kell csinálnom, és éreztem az elejétől kezdve, hogy egy kicsit tartott is tőlem, és ennek fényébe tudtam igazából alakítani a taktikámat.
1: Igen, de szerzett 6 tust zsinórban.
0: Hát az egy ilyen, az nagyon pekhes volt, mert igazából 14 hét volt az állás, kaptam 2 tust, az benne van, kaptam 2 tust zsinórban. Utána, hát én adtam 1 tust, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa szituáció volt, ami igazából nem így konvencionálisan, vagy szakmai szemmel nem kellett volna, hogy furcsa legyen. Mindenki azt gondolta, hogy tust adtam. Egy teljesen egyértelmű videón is visszanézve is teljesen egyértelmű találat történt. De valamiért az amerikai zsűri az azt gondolta, hogy ezt most el nem fogja megadni. Ez azért is nagyon furcsa, mert amint vége volt az asszónak, ugye végül nyertem 15-13-ra, rohant oda a lengyel zsűri az edzőmhöz, hogy bocsi, nehogy azt lengyel volt a videó zsűri. És ugye amikor kikértem a videót, akkor ugye az amerikai és a lengyel zsűri, azok megbeszélték ezt az akciót. És a lengyel videó zsűri elmondása alapján az amerikai az azt hallotta, hogy 2 pengérintkezés volt. Visszanézték a videón, és a videón ez teljesen látszódott, hogy csak 1 pengérintkezés van, ő támadott, én kivédtem, és megszúrtam.
1: Szóval ezzel egyébként visszavetted a támadás jogát is.
0: Így van, ugye a pengérintkezéssel én visszavettem a támadás jogát is, szóval gyakorlatilag kivédtem, és visszaszúrtam, és akkor nekem kell adni a túst a konvenció alapján. És a lengyel zsűri mondta az amerikainak, hogy de látod a videón, hogy itt 1 pengérintkezés van, és az amerikai azt válaszolta, hogy igen, ő 2 hallott. És
1: mi az erősebb, amit lát, vagy amit hall?
0: Hát én nem tudom, hogy szóval, hogy ez tényleg egy nagyon egyértelmű akció volt, de valószínűleg kicsit nyomta az amerikai zsűrinek a vállát az, hogy a közönség kedvencnek zsűrizik, és hogyha már egyszer megadott egy találatot valahogy, akkor azt már nagyon kellemetlen lenne visszavonni ott. Ezzel amúgy én tisztában voltam, hogy valószínűleg valami ilyesmi történni fog. Én azt gondoltam amúgy, hogy többet fognak neki zsűrizni, hozzá kell tenni, hogy az amerikai zsűri végig nagyon korrekt volt, ez volt az egyetlen hibája, és még a pikantériája sztorinak az, hogy megkérdezte a lengyel zsűri az amerikait, amikor ugye ezt a videózást nézték, hogy jó, de hogyha most ezt megadod, és a csaj feljön, és nagy Isten nyerj, akkor mit fogsz csinálni? Mert akkor gyakorlatilag rajtad ment el az asszó. És mondta az, amikor nem fog megtörténni, nem fog feljönni. És akkor amikor 14-13 volt már az állás, akkor mondta a Benedek az edzőm, hogy így teljesen elsápadt az amerikai zsűri, hogy Jézus, hogy Úristen, mit csináltam. De én végig higgadt tudtam maradni, még akkor is, amikor ugye 14-10 után még kaptam 3 tus zsinórba. Tudtam, hogy igazából egy jó kézről lábra vett tempóra kell várnom, és hogyha ott meg tudom csinálni az előre kigondolt akciómat, akkor jó lesz, és ez így történt igazából, meg tudtam oldani a helyzetet, és még akkor is, hogyha látszólag zsinórba kaptam ott 6 tust, se az volt, hogy ilyen teljesen fogalmatlan voltam, és lefagytam volna, hanem egyszerűen egy a világranglista 2-es aktuális világbajnokkal vívtam, aki igen, elképzelhető, hogy tud adni zsinórban 6 tust, sőt, még többet is, de nem zökkentem ki, figyeltem és koncentráltam arra, hogy mi lesz a következő akció, és 14-13-nál sikerült beadnom a győztes tust.
1: Jött a negyed döntő és a brazil toldó. Itt is, hogyha csak az eredményt nézzük, 15-10, az egy bővebb győzelem, tehát egy magabiztosabbnak tűnő győzelem, de mindig más a pástan.
0: Igen, ott ugye az történt, hogy alapvetően egy nagyon erős ágam volt, szóval rajta volt egy csapatolimpiai bajnok Japán, rajta volt a világranglista 5-ös kétszeres olimpiai bronzérmes Itkin Amerikából. Nagyon-nagyon rajta volt még a kvalifikációs ranglistát megnyerő egyiptomi Hamza, és akkor a Csoly, én, ez nagyon sokan voltunk azon az ágon, akik tényleg nagyon jó, nagyon erős vívók voltak, és ennek az ágnak a másik oldalán hát ilyen kikapott az összes jó. és így egy ilyen, az első asszóban kikapott a Hamza is, az Egyiptom is, illetve az Amerikai is kikapott, és hát mi ott ennek az ágnak a felső részén ugye végverekedtük, a Borodecsevvel, a Csolya ezt az egészet, és akkor ők lent meg ott kikaptak el az első asszóban, és így igazából a Toldó, aki amúgy nem egy gyenge vívó, hiszen a 2016-os olimpián ő 8-ba volt, és amúgy meg Olaszországban élt több mint 10 éven keresztül, és a legerősebb törvívókkal edzett nap, mint nap, szóval, hogy egyáltalán nem szabad lebecsülni őt. Ő jutott be a 8-ba, és így mi találkoztunk egymással igazából a 4-be jutásért. Próbáltam kizárni azt, hogy itt most mi a helyzet, hogy ez nekem most egy világbajnok éremért megy, a világbajnok éremért megy, és ez mekkora szansz. Próbáltam ezeket a dolgokat kizárni, hogy most hú, nála sokkal jobb vagyok, meg szóval nem gondoltam semmi ilyesmire. Igyekeztem úgy hozzáállni ez a szóhoz, hogy gyakorlatilag ez lehetne a 64 között is ez az asszó, és úgy is vívok, mint hogyha ez a 64 között lenne, szóval egyszerűen, higgadtan, nem siettettem a dolgokat, mint hogyha még nem melegettem volna be. De hát ez nem igazán jött össze. Szóval ez volt a taktika, ehhez képest meg túlbonyolítottam, siettem, rohantam össze-vissza, és nem voltam túlságosan fegyelmezett, és ekkor volt nagyon-nagyon szükségem a Benedekre, az edzőmre, aki viszont hát elég karakám módon minden egyes fegyelmezetlenségem után hát üvöltött velem, hogy ezt azért nem gondolom komolyan, szóval nem ezt beszéltük meg. És hogy egy ilyennél lényegesen egyszerűbben, és lényegesen türelmesebben kéne csinálni a dolgokat. És hát addig-addig mondta, amíg hát nem jött, hogy 8-5-re vezetett a brazil ellenfelem, szóval az asszó első felét megnyerte. És onnan, hát ott jött át igazából Benedeknek már, szegénynek már a hangja elment a végére, annyit mondta nekem a magáé, de teljesen jogosan akkor jött át igazából az üzenete. És ott leültem a fenekemre, és egy jelentősen visszafogottabb és fegyelmezettebb stílusban folytattam az asszót, aminek meg is lett az eredménye, hiszen utána már csak 2 tust kaptam összesen, szóval ott egy 10-2-t sikerült összehozni, ugye 5-8-ról. És igazából kétszer mellé szúrtam, és úgy kaptam még 2 tust, szóval... De hogyha a Benedek ott nem áll bele ennyire határozottan abba, hogy nekem most itt már pedig átnyomja rajtam, hogy ezt most is sokkal egyszerűbben csináljam, akkor simán benne van a pakliban, hogy túl reagálom ezt a helyzetet, és nem tudok megküzdeni ez a helyzetet, és ott kikapok, és megint elvérzek a világbajnoki érem előtt. Szóval nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt ott tényleg ennyire lelkét is kikiabálva átnyomta rajtam, hogy nyugodjak le egy picit.
1: De nem buktál el. Elődöntőt vívtál a hongkongi világbajnokságon. Azzal a, nem tudom jól mondom a nevét, mert olyan furcsán rengeteg mással hangzó van egymás után,
0: segítség,
1: mint a Zmrzlina nevű fordulatnál. Szóval a cseh.
0: Csupenics,
1: oké. Okay. Őróla tudni kell, hogy hát ezért elég komolyan a világ élvonalába tartozik, ha jól tudom.
0: Nagyon.
1: És hát az, hogy kemény ellenfél, az egy nagyon enyhe kifejezés.
0: Igen, olimpiai bronzérmes, európa-bajnoki érmes, világbajnoki érmes, és már világbajnok is. Hát igen, az egész világkupa szezonja az szinte hihetetlen volt, hiszen ha jól emlékszem, akkor 8-ból 5 versenyen, vagy 8-ból 6 versenyen is akár érmes volt, szóval, hogy tényleg ilyen brutális teljesítmény nyújtott ebben a szezonban. Ismerjük, nagyon sokszor jön mostanában Magyarországra edzeni hozzánk, ami nekünk nagyon pozitív, hiszen egy nagyon erős edzőpartnerrel tudunk készülni, de ez ugye adja magát, hogy ezáltal ismerjük is az ő stílusát. És ugye tavaly Szemi megvert őt a világbajnokságon a 8-ütásért, és én is abszolút úgy gondoltam, hogy én nagyon-nagyon pariba vagyok vele.
1: Zárójel, Szemi egyenlő Szemes Gergő.
0: Igen. Szemi az Szemes Gergő csapattársam, így van. És hát úgy is mentem oda, hogy ez meg lesz, hogy én ezt most meg akarom csinálni, és már nyilván úgy mentem oda. Az elején jól is alakult igazából az asszó, még vezettem is, ha jól tudom, 5-2-re is, illetve még talán 8-6-ra is, vagy még talán 8-6-ra is vezettem, mert nem emlékszem pontosan, viszont sajnos utána nagyon, szóval teljesen elvesztettem a ritmusomat, teljesen elvesztettem a távolságérzetemet, a pontosságomat, és ő meg pont akkor kapcsolt rá, és ezzel gyakorlatilag pillanatok alatt be tudta fejezni az asszót, úgyhogy...
1: 9 tus szerzett zsinórba.
0: 9 tus szerzett zsinórba, és tényleg végtelenül pofátlanul, nagyon taktikusan, szóval nem igazán tudok mentségeket találni, hiszen nagyon-nagyon keményen megvert abban az utolsó részében az asszónak, és tényleg le a kalappal előtte, és ebből biztos, hogy nagyon sokat tanulhatok én is, mert ez egy nagyon komoly teljesítmény volt, amit letett ugye az asztalra. Utána a döntőben is ugye vitte tovább ezt a formát, a világbajnoki döntőben ez a srác 13-0-ra vezetett az olimpiai ezüstérmes olasz Macchi ellen. Szóval, hogy az, amit ő aznap művelt, az tényleg elismerésre méltó.
1: Majd nyert 15-2-re.
0: Igen.
1: És ezzel bronzérmes lett Dósa Dániel, és Boczkó Gábor szövetségkapitány is olyasmit mondott, mint amit én a beszélgetésünk elején, hogy Dósa Dani évek óta cipeli a hátán a magyar férfi törvívást, megjárta a hadak útját, megérdemelte nagyon ezt az érmet. Személyes kedvencem, ha mondhatok ilyet kapitányként.
0: Köszönöm szépen a Bocáknak. Igen.
1: A magyar férfi törcsapat a hongkongi világbajnokságon is szerepelt. Ezt csak azért mondom így, mert ugye az elején beszélgettünk arról, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt annyi törőző férfi, hogy egy csapatot
0: összeversen állítani. De mindig elindultunk a világbajnokságon.
1: Hát igen, a sikerektől azért messze.
0: A sikerektől messze, de ott mindig ott voltunk. Igen.
1: És Algériát verte a csapat 45-16-ért, mindenképpen mondjuk el, hogy rajtad kívül Mihály Andor, Szemes Gergő és Tóth Gergely szerepelt még ebben a csapatban.
0: Így van, a tavalyi bronzérmes kvartettel
1: indultunk idén is. Mert ugye tavaly Szemes Gergő szerzett bronzérmet Tbilisziben a világbajnokságon, és a csapat is bronzérmet szerzett, és miután te idén szereztél bronzérmet, így tudsz kétszeres világbajnoki bronzérmes
0: így
1: lenni.
0: Van, így van.
1: Szóval, hogy a 16 közé 45-16 Algéria ellen, ami szintén a külső szemlélő számára egyszerű történet, mert jóval több tust szerzett a magyar csapat, mint az algériai együttes. Őnekik milyen a stílusuk? Mi az, amire nagyon figyelni kell náluk?
0: Hát igazából ők kontravívók, és arra várnak, hogy hibázzunk. Nagyon sok ilyen csapat van, akik igazából csak abból élnek, hogy hibázik az ellenfél, és nem próbálják kihasználni. Szóval, hogy ők nem olyan szintű vívók, hogy ebből a négyesből bárkit meg tudjanak verni. Nyilván, hogyha ötször mellé szúrunk, vagy ötször nem találjuk el, akkor meg fog tudni szúrni, de azért olyan szinten vagyunk már, hogy egyik asszó sem jelentett igazából kihívást egyik csapattársamnak, illetve nekem sem. Ez igazából tudtuk, hogy egy bemelegítő asszó lesz, amit lassan, de biztosan végig kell csinálni, nem kell rohangászni, le kell ülni a fenekünkre, és egyszerűen, nagyszerűen meg kell őket verni igazából. Ez így is lett. Az első két asszóban volt talán egy pici ilyen még kora reggeli, nem is volt annyira korán amúgy, ilyen kis reggeli lassúság, de ott is már igazából vezettünk több mint 5 tussal két asszó alatt, szóval utána meg aztán mindenki hozta az asszóit. Addig is mindenki hozta az asszóit, szóval ezt nem is igazán kell túl ragozni ezt az asszót.
1: De szükség is volt a bemelegítésre, mert a lengyelek következtek ezután, és ők pedig egészen más kategória.
0: A lengyel csapat az egészen más kategória, ugye ők jutottak ki az európai zónából a 2024-es olimpiára. Egy nagyon, nagyon profi csapat, rengeteget edzenek, nagyon jó körülmények között tudnak készülni. Ugye a lengyel sport az tényleg nagyon magas szinten van, és ez ugye meg is látszik rajtuk is, szóval támogatva vannak, jó életpályát tudnak befutni igazából válogatott sportolóként, és tényleg egy nagyon profi csapat, akik amúgy eredményesek is, szóval, hogy például a csapatban van a Andrei Zsatkovszki, aki most a legutolsó Grand Prix versenyen ezüstérmes lett Sánkhájban, illetve utána az Európai-nokságon is ezüstérmes lett. szintén csapattagja Rajski, aki 43 évesen is olyan fizikuma van, és olyan, olyan elképesztően fegyelmezetten tud vívni csapaton, hogy mindig borsot tör az orrunk alá, és ugye fiatalok is vannak nagyon erősek náluk. Szóval ez egy nagyon erős csapat, akikkel többször vívtunk már a szezon során. Rendre mi nyertünk, most az Európai Bajnokságon is megvertük őket, akkor ugyan más felállásban voltak, de tudtuk azt, hogy egy intelligens csapat, akik tudnak vívni, felkészültek ránk, ugye az Európai Bajnokság előtt, illetve a világbajnokság előtt is közös edzőtáborban voltunk velük, szóval, hogy nagyon könnyedén borsot tudnak törni az orrunk alá, és nem is volt egy egyszerű asszó, ugye 45-40 lett a vége, és voltak olyan pillanatok, amikor még vezettek is, illetve voltak olyan pillanatok, amikor nagyon közel voltunk az EGA-hoz. Egy nagyon-nagyon erős és kemény asszóba sikerült bejutnunk a 8-ba, és büszke vagyok a csapatra, hiszen volt egy cserénk a 7. asszó, amikor a Mihály Andor jött be, és pont ennek a nagyon rutinos Rajskinak osztott ki egy 5-1-et, azt hiszem, de hogy ilyen 5 különböző tussal, ilyen csodálatos volt nézni, tényleg nagyon jó volt nézni, amit csinált, és egy nagyon kemény tét helyzetben, nagyon fegyelmezetten, nagyon kreatívan tudott helytállni, és én azt gondolom, hogy az a 7. asszó volt a sorsdöntő, ami után már igazából ugye már én jöttem, utána a 8. asszóban, illetve a Szemi a fejező asszóban, és azt, hogy az Andor ott azt az 5-1-et kiosztotta egy ilyen rutinos versenyzőnek, az volt a kulcs pillanat ennek a csapat asszónak.
1: Következett a negyed döntő, és megint a házigazdákról kell, hogy kicsit beszéljünk, mert a hongkongiakkal vívtatok a 4 közé jutásért, és beszéltünk már itt az előző részben a közönségről, hogy sold out, tehát hogy teljes telt ház volt, minden egy elkelt abban az Expo csarnokban, ahol rendezték a világbajnokságot. Na, itt milyen hangzavar volt?
0: Hát hangzavart, szóval nagyon intelligens közönség a hongkongi közönség, és nagyon hozzáért a közönség, szóval nem, ők nem úgy működnek, hogy amint világít a lámpa, egyből kiabálnak, hanem megvárják azt, hogy a zsűri megadja, akkor örülnek, amikor behúzták a találatot, nincsen fújolás, nincsen, és ez egy nagyon intelligens közönség, és tényleg élmény volt előttük vívni. Itt talán már nem volt telt ház, mert ugye ez hétköznap volt már, és ugye a munkamorál Kínában azért, illetve Hongkongban elég kemény, és erre már nem jöttek ilyen, de erre is rengeteg, szóval tényleg nem vagyunk hozzászokva az, hogy ilyen közönség előtt vívunk, ilyen mennyiségű ember előtt vívunk. Nagyon drukkoltak a sajátjaiknak, és igen, de egy nagyon hozzáértő közönség volt, szóval semmi fújolás, vagy korán tapsolás, vagy semmi ilyesmi nem volt ez a szó során, szóval tudtunk végig az asztóra koncentrálni.
1: Viszont a hongkongiak jobbak voltak.
0: Igen, ezt sajnos ki kell jelenteni. A hongkongi ez tényleg egy nagyon erős csapat, szóval kétszeres egyéni olimpiai bajnok, Cheunga, világbajnok és Ázsia bajnok Choi a második helyen, illetve az idén amúgy 17 éves és kadett világbajnokságot nyerő, hirtelen nem jut eszébe a nevem a srácnak, valamilyen Harris, ők álltak fel ellenünk, és tényleg nagyon, nagyon felkészültek voltak, ugye rám, meg a személyre szerintem kifejezetten sokat készültek, meg velünk ugye sokat is vívtak egyéniben is, meg már a csapaton is, és egy nagyon, hát nem igazán találtuk az ellenszert ellenük, Andor vívott, megint csak őt tudnám kiemelni, hogy ő vívott egy nagyon, nagyon jót, illetve ő tartott minket asszóban, amennyire asszóban voltunk tartva, ez ellen a rettenetesen erős csapat ellen, és igen, sajnos ezzel most nem tudtuk, ezt most nem tudtuk megugrani. Sajnos valójában azt kell, hogy mondjam, annyi önkritikával azért kell itt ebben a helyzetben élnem, és önszintének kell lennem magamhoz, hogy valójában én azt gondolom, hogy itt nekem kellett volna jelentősen többet nyújtanom a csapat versenyen, nem csak ezen az egy asszó, nem csak ebben az egy asszóban, Hongkong ellen, hanem az egész nap folyamán nem tudtam azt a szintet hozni, amit elvártam volna magamtól, és sajnos nem vagyok benne biztos, hogyha jobban vívtam volna, akkor ez elég lett volna Hongkong ellen. Végül ezüstérmesek lettek, és egy tussal kaptak ki a az olaszoktól a döntőbe, szóval rettenetes jó formában voltak, és felkészültek voltak, és összeszedettek voltak. Nem vagyok benne biztos, hogy jobban alakult volna, vagy nyertünk volna, de abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy sokkal szorosabb asszó lett volna, és hogy teljesen más helyzeteket kellett volna megoldani a páson, hogyha én többet hozzá tudok tenni ez a csapat teljesítményhez.
1: Dósa Dániellel beszélgetünk, aki már kétszeres világbajnoki bronzérmes, és a csapattal nem jutott be a legjobb négy közé. Az ilyen pillanatok mentális helyzetére lennék kíváncsi, hogy amikor az ember ott áll a kapujában az éremszerzésnek, az éremszerzés lehetőségének, nem jut a legjobb négy közé, és az derül ki, hogy az 5.-8. helyért kell vívni. Ilyenkor mi játszódik le a sportoló, illetve a csapat, illetve az edző fejében?
0: Hát azért teljesen őszintén szólva, a világbajnokságon 5-8 között vívni olyan történelemmel, vagy ilyen háttérrel, mint ami a férfi tört csapatnak van, az nem egy olyan tragikus helyzet. Szóval pont az Andorral beszéltük a nap végén, hogy ő mennyire rosszul érzi magát, hogy csak hetedikek lettünk, és akkor így ránéztem, hogy Andor, én nekem ez volt a, nem is tudom, 8. vagy 9. világbajnokságom, és ez volt az első olyan alkalom, amikor így 8-ban voltunk, mert ugye tavaly jutottunk be először a 8-ba világbajnokságon, viszont akkor ugye egyből érmesek lettünk, és hogy én az elmúlt 7-8 világbajnokságomon én sose jutottam 8-ba csapattal. Szóval, hogy ez nem egy olyan rossz eredmény. Arról nem is beszélve, hogy ugye a kvalifikációt, mindig a kvalifikáció körül forog, az olimpiai kvalifikáció körül forog minden, amikor a csapatvívásról van szó. És ott ugye a helyzet az az, hogy az első négy az automatikusan kijut, és utána a kontinensenként van egy-egy hely. És igen, az a legjobb, hogyha a világbajnokságon érmesek vagyunk, és a világbajnokságon nagyon jól vagyunk, hiszen ez rengeteg pont a világranglistán, de hogyha 5. vagyunk, és az első négy az ugye majd 4-ben van a világranglistán is, akkor egy 5., akár 6. helyen is, hogyha legjobb európaiak vagyunk, ki tudunk jutni. És ezzel nem azt mondom, hogy nem az éremszerzés a cél, mert az mindig az, sportolók vagyunk, vívók vagyunk, ami egy rettenetesen erős sport, és itt tényleg minden az
1: érmek körül. Magyarország egyik legeredményesebb sportága.
0: Így van, szóval itt tényleg érmet kell nyerni, de hogy az sem tragikus, hogyha mi az 5-8 között vívunk, és az 5-8 között tudunk asszókat nyerni, vagy nyerünk asszókat.
1: Különös tekintettel arra, hogyha olyan csapattal vívtak az 5-8 között, aki ugyanúgy azért az európai kvótáért harcol, mint ti.
0: Így van.
1: Márpedig itt ugye az oroszokkal vívtatok.
0: Igen, hát kikaptunk, igen. És nem is volt sajnos egy szoros asszó. Tegyük hozzá, az én személyes véleményem az, hogy az orosz csapatnak amúgy top 4-ben van a helye. Világranglista 2-es, illetve a testvére ugye a másik srác, akivel ugye vívtam egyéniben is, meg mellette a másik két ember is, aki csapatban van, bika erősek, szóval az egy nagyon erős csapat, ezt le kell szögezni. Ez nem azt jelenti, hogy jobbak, mint mi, hiszen ennél gyakorlatilag csak szorosabbakat vívtunk velük világkupákon, illetve Európa-bajnokságokon, mindig szorosabbat vívtunk velük. Itt is sajnos nekem kellett volna szerintem többet hozzátennem ez a csapat teljesítménye, az ugyanúgy a Hongkong ellen is, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Igen, szóval hogy én azt gondolom, hogy ennek a csapat, hogy ez a csapat amúgy elő vagy utóbb, még hogyha lemegy egy szezon, akkor kvalifikáció lett, akkor ők valószínűleg be fognak jönni a 4. helyre, Japán ki fog csúszni majd az 5. helyre, és utána nekünk a franciákat meg kell előznünk, és gyakorlatilag 6. kell lennünk, és úgy kell bemennünk a kvalifikációba, és hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag kvalifikáló helyről indíthatjuk majd a kvalifikációs szezont, ami egy nagyon, hát nem kényelmes, de ideális pozíció, hiszen megtartani egy helyet az valószínűleg az egyszerűbb, mint előzgetni még a kvalifikációs időszak során, és így amúgy minden esélyünk megvan arra, hogy kvótát szerezzünk majd ugye a 2028-as olimpiára.
1: 7. lett át a csapat úgy, hogy a 7. helyért a mérkőzést Egyiptommal nem kellett levívni, mert hogy az egyiptomi csapat nem állt ki.
0: Hát ezt már nagyon sokszor játszották ellenünk. Nem szeretnek velünk vívni, meg tudom érteni őket, én sem szeretnék magunk ellen vívni. Nekik teljesen más az a szint, amit meg kell ugrani, ugye az afrikai zónából kvalifikálni, ők már azzal is nagyon elégedettek voltak, hogy 8-ba sikerült jutni a csapatuknak. Ha nem jutottak volna 8-ba, akkor is jó helyen lennének, akkor is kijutnának az olimpiára, szóval hogy nekik nagyon máshol van az a szint, amit meg kell ugrani, és ők miután megugrották, illetve túl is teljesítették, azt, amit ők szeretni szerettek volna elérni, akkor ők onnantól már nem veszik annyira komolyan, és ők inkább nem álltak ki egy, hát nem tudom, hogy mi lett volna a vége, valószínűleg nyertünk volna, így is, úgy is. Ennyire azért bőven bízok a csapatomban, illetve magamban is.
1: Ezután, a csapatverseny után azt mondtad, hogy elképesztő őszintesség van ebben a csapatban, itt semmi sincs a szőnyeg alá söpörve.
0: Igen, ezt a tavalyi világbajnoki bronzérünk után mondtam, így van.
1: Uh-huh. Ami azt jelentheti, hogy a következő időszak, ugye, hát nem egész két év van hátra a Los Angeles-i olimpiáig, hozhat ezzel a csapategységgel olyan eredményeket, amelyek kapcsán talán optimistán nézhetünk a jövőbe.
0: Én ennél jelentősen határozottabb lennék ebben a témában, és az a tapasztalatom, hogy merni kell kimondani a céljainkat, merni kell hangosan felvállalni azt, hogy mit szeretnénk elérni, és én kimerem mondani, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy ezzel a csapattal kijussunk a 2028-as olimpiára. Ez egy nagyon jó csapat, tényleg nagyon jól tudunk együtt működni, szeretjük egymást, jól dolgozunk együtt, és én azt gondolom, hogy ha ezzel a csapattal nem, akkor nem lesz már olyan csapat, amivel meg fogjuk ezt tudni oldani, és szinte biztos vagyok abban, hogy ezt nekünk meg kell tudni csinálni ebben a ciklusban. Mindenki nagyon koncentrált, mindenki nagyon oda teszi magát, folyamatosan fejlődnek a srácok. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy fiatal csapat, szóval 24 talán ilyen idősek a csapattársai, most bocsánat, nem tudom pontosan, de nem olyan jó.
1: Te vagy a rangidős.
0: Én vagyok a rangidős, de egy 23-24 évesek, és ők is évről évre rengeteget fejlődnek. Ugye Szemi már ott van a világ, Szemes Gergő már ott van a világ elején, és az Andor is most az Európa-bajnokságon megverte az egyesként, vagy akkor azt hiszem a világlista a kettes vagy hármas helyen álló olasz Bianchit a nyolcadításra, ami egy hihetetlen eredmény. A Tóth Gergő világbajnok olasztól kapott ki szintén a nyolcadításért két tussal. Szóval, hogy nagyon ügyesek a srácok, Szemi világbajnoki érmes, és szóval, hogy és folyamatosan fejlődnek. Edzésre edzésre, hétről hétre oda tesszük magunkat, és tényleg egyre jobbak vagyunk, és ez a fejlődés kell ahhoz, hogy ezt a kvalifikációs időszakot sikeresen tudjuk venni, ezt az akadályt majd, és teljesen biztos vagyok abban, hogy ez a csapat ez meg fogja tudni oldani ezt a feladatot.
1: A távirati irodának ma elemezte a szövetség, illetve annak vezetője a szerepléseteket, így szól, 7-én zárt a Dósa Szemes Tóth Mihály férfi tör4-es, és ezzel ugyan nem tudta megismételni tavaly bravúros teljesítményét, amelyen bronzérmet nyert, ugyanakkor az, hogy az első 8-ban fejezte be a versenyét, semmiképpen nem nevezhető kudarcnak, sőt, azt jelzi, hogy a válogatott stabilizálta a helyét a bő élcsoportban.
0: Ezzel nem tudom, ki írta, de teljesen egyetértek vele. Nem írhatott volna ennél objektívebben igazából a teljesítményünkről, teljesen egyetértek, és ez így van.
1: 11. helyen állsz a világranglistán, ezt ma reggel néztem meg. Hogyha valaki ma délelőtt nem előzött meg, akkor még mindig ott állsz, ami mire lehet elég? Ugye beszéltünk arról, hogy miként lehet csapatként kvalifikálni az olimpiára, miként lehet egyéniben.
0: Én erről beszélni sem akarok. Tényleg, én erről beszélni sem szeretnék, én nekem nem az egyéni kvalifikáció célom. Az biztos, annyiban fontos az egyéni világranglista, hogyha kiítunk csapattal, akkor jó, hogyha nem 32-es, 3-as, 4-es, vagy 20-valanyas helyen vagyunk rangsorolva a versenyen, az egyéni versenyen, hanem igenis elő vagyunk rangsorolva, illetve amiatt is nagyon fontos, mert ugye a világkupa versenyek azok ilyen háromnapos formátuma vannak megterendezve, péntek, szombat, vasárnap általában, és hogyha nem vagyunk 16-ban a világranglistán, akkor le kell vinni egy pénteki napot, le kell vinni egy szombati napot, és akkor utána vasárnap jön a csapatverseny, ami a kvalifikáció szempontjából a legrelevánsabb nap, és egyáltalán nem mindegy az, hogy az ember egy napos verseny után áll ott vasárnap, vagy egy kétnapos verseny után áll ott vasárnap a csapatversenyen, ugye mondhatni a kvalifikációs időszakban a legfontosabb napon. Ilyen szempontból releváns az egyéni világranglista valóban, de én nem szeretném, hogy a kvalifikáció szempontjából az egyéni világranglista legyen releváns, mert akkor az azt jelenti, hogy csapattal nem állnak jól a dolgaink, és nekem a kvalifikációs időszakban teljes mértékben a csapaton, a csapat teljesítményen lesz a hangsúly, nem egyéniben szeretnék kijutni. Nyilván az olimpián szeretnék egyéniben is és csapatban is jól szerepelni, amihez fontos a világranglista helyezés, de a kvalifikáció szempontjából nem tartom az előbb elmondottak alapján annyira relevánsnak.
1: Dózsa Dániellel beszélgetünk, és hogyha valaki megpróbál az interneten hosszabb Dózsa Dániel interjúkat keresni, az szedje össze magát, mert nem nagyon van. Miért nem nyilatkozol? Ezek az ilyen flashek, hogy megtettünk mindent, sikerült, nem sikerült, ezek megvannak ilyen egy perc, és, tehát 0-30 és 1-10 között, de nem nagyon szoktál hosszabb interjúkat adni, ez ilyen introvertált személyiségre utal, vagy nem keresnek az újságíró?
0: Hát egyáltalán nem vagyok introvertált. Régebben volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen egy bizonytalanságom, hogy tudok-e jól beszélni, vagy nem beszélek annyira jól interjúkban. Szerintem a külső visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy elég jól sikerül összeszedem a gondolataimat. Az az igazság, hogy megint csak azt tudom mondani, mint egy pár gondolattal ezelőtt elmondtam, hogy a magyar vívás az olyan egy hihetetlenül erős sportág, hogy az, hogy az ember releváns legyen benne, ahhoz nagyon komoly eredményeket kell elérni. Én teljesen megértem az újságírókat, hogy eljönnek egy sajtóedzésre, vagy egy sajtónyilvános eseményre, egy Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy olimpia előtt, akkor a Szilágyi Áronnal, Szatmári Andrással, férfi párbajtőrözőkkel, vagy Muhari Eszterrel, háromszoros világbajnok női karcsapattal szeretnének beszélni. Hát olyan eredmény dömping van ebben a sportban, hogy ez valami hihetetlen, és nagyon-nagyon büszke vagyok erre a sportágra. Nem tudom hibáztatni őket, hogy nem a most már kétszeres világbajnoki bronzérmes Dózsa Dániellel szeretnének interjút csinálni. Nagyon szívesen nyilatkozom mindenkinek, mindig a szolgálat, mert hogy ott vagyok.
1: És miért nem hallgatod vissza a saját interjúidat?
0: Hát ez egy jó kérdés. Ezen majd változtatunk.
1: Mennyire vagy jelen a közösségi médiában?
0: Ez már megint egy jó kérdés. Jelen vagyok, igyekszem odafigyelni rá. Ugye tudom, hogy a mai világban a sportoló értékét, azt ugye elsősorban nyilván az eredményesség az, ami meghatározza, de nagyon sok olyan visszajelzést kaptam már, hogy ugyan rettenetesen szimpatikus ember vagyok nagyon sok szponzornak, de hogy igen, social médián egy kicsit jobban kéne bemutatnom magamat, hiszen nagyon jó sztorim van, nagyon tudnak azonosulni vele az emberek, hogyha valakinek négy szem közt elmesélem, akkor mindenki, Jézusom, nagyon menő, tök jó, nagyon ügyes vagy, nagyon büszke lesz magadra, de ezt valahogy jobban át kéne tudnom adni az embereknek. Nem megy ennyire egyszerűen, ugye nagyon, hát hogy mondjam, biztos mindenkinek megvan az a határa, mennyit szeret kirakni magáról a nyilvánosság elé, nekem ez a határ eléggé szűk, de igyekszem a social media jelenetet is építgetni.
1: Nincs valaki a környezetedben, az egészen szűk környezetedben, aki tudna segíteni ebben a témában?
0: De van, hát hogy ne lenne a feleségem is, amúgy ezzel foglalkozik részben, szóval hogy persze ő nagyon profi benne, hogy ezeket meg tudná csinálni, tudnánk egy kicsit jobban csinálni. Én azt gondolom, hogy ez jönni fog, ahogy egyre eredményesebb leszek, úgy egyre több jó, releváns anyag fog készülni, akár mint ez az interjú, amiket ki lehet rakni, amiket az emberek meghallgatnak, és egyre több és több embert kezd majd érdekelni az én sportolói karrierem, és ez szépen majd így magától épülgetni fog. Természetesen nekem is van benne ebben munkám, igyekszem folyamatosan jelentést adni gyakorlatilag ezeken a felületeken a versenyekről, az eredményekről, arról, hogy mi a helyzet, hogy állunk, a sikerekről nyilván mindig beszámolok, igyekszem a kudarcokról is, hogy azért ne legyen annyira egyoldalú ez a kommunikáció, és őszinte legyek a helyzetekkel kapcsolatban, és igen, ez jó meglátás, és többször megkaptam már ezt a kritikát, még hogyha nem is kritikaként fogalmaztad meg, de erre valóban jobban kell figyelnem, és remélem, hogy tényleg így magától, ahogy az eredmények jönnek, úgy majd ez a jelenlét is komolyodni fog.
1: Hogy kapcsolsz ki? Mondjuk Punani Masszív koncert?
0: Igen, nagyon szeretem őket, többek között, de a magyar zenét is ugye nagyon sok előadó van, akiket imádok, szóval, hogy akár úgy is. Egy nagy szerelmem a vitorlázás, nagyon-nagyon szeretek vitorlázni.
1: A sport. Hú, most lett vége a kék szalag.
0: Igen, tudom, de nem követtem, mert ugye kint voltunk ugye Hongkongban, és hát ugye a versennyel foglalkoztam. De inkább ez a hobbi vitorlázás, szóval nem a sportvitorlázás, hanem tényleg ez a menjünk ki a vízre, húzzuk fel a vitorlát, kicsit pörgessük meg a hajót, és utána meg hallgassunk zenét, ugráljunk, strandoljunk. Azt nagyon szeretek, illetve igazából otthon lenni, jelen lenni a feleségemmel, illetve a kiskutyánkkal, az is nekem nagy kikapcsolódás, illetve ami nem újdonság már, de ami nagyon sok nehéz helyzettel segített már megküzdeni, illetve nagyon ki tud kapcsolni, az a futás. A futás az egy ilyen, hát nem újabb, már több éve futok, de hogy az még milyen furcsa lehet, hogy futással pihenek, de ugye nekem a vívás ugye meg egy nagyon mentálisan nagyon megterelő sport, és ezért nekem inkább olyan pihenési formák tetszenek, amik ugyan fizikálisan lehet, hogy megerőltetőek, de olyan szinten elvonják a figyelmemet, hogy ne tudjak a víváson gondolkozni. És ugye a futás is ilyen, a vitorlázás is ilyen, ott folyamatosan figyelni kell, és akkor igazából így nekem az a pihenés, amikor nem tudok a víváson gondolkozni, és a víváson morfondírozni, hanem teljesen le tudom kötni a figyelmemet.
1: Dósa Dániel, köszönjük szépen!
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Mikrofonnal Elpap István szerkesztő kollégám Erdei Márk nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. 10 évvel ezelőtt volt a Rio de Janeiro-i olimpia. Ki ne emlékezne rá, nem volt olyan nagyon messze. Az egyik riói hős itt van velünk a vonalban, férfi párbajtő csapatunk oszlopos tagja, Rédli András. Szeretettel köszöntelek. Szia!
3: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Olimpiai bronzérem Boczko Gáborral, Imre Gézával, egy nagyon erős, nagyon stabil világbajnok csapat, volt világbajnok csapat utazott Rióba. Nyilván úgy voltatok vele, mint a régi muskétások, hogy ide nekünk az oroszlánt, legyen ebből akár arany is. Ennek tükrében, így utólag ennek a bronzéremnek mennyire csillog a fénye?
3: Szerintem nagyon csillog a fénye, mert egy olyan francia csapattól kaptunk ki, aki lehetetlen volt. Bár az utolsó világkupán Vancouverben drámai körülmények között egy tussal megvertük őket hosszabbításba, de hát ők akkor már tudták, hogy megnyerték a világranglistát, mi meg küzdöttünk az utolsó szalmaszába, próbáltunk belekapaszkodni szerencsére sikerrel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a francia vívás, párbajtővívás egyik utolsó nagy generációja volt Grümiével, Borrellel, úgyhogy nekik állt a zászló. Pariba voltunk egyébként velük végig, tehát kiéledett végjáték volt ott is, ha jól emlékszem, 45-41, de nekünk a legfontosabb az az volt, hogy Kóreát, aki szintén képes lett volna megnyerni az olimpiát, azt gondolom, hogy őket kellett két várra fektetnünk a negyed döntőben.
2: Hát igen, nyilván ez volt a kulcsmeccs, mint hogy vívásban azért jellemzően mindig ez, mert ugye a kvalifikáció borzalmasan nehéz, nagyon kevés csapat kvalifikál, viszont aki igen, az meg akkor onnantól már teljesen joggal éremről álmodik, tehát mindenki azért lép ott pásra.
3: Abszolút így van, és tartom magam most is, hogy az a koreai csapat, az akár most a párizsi olimpiát is megnyerte volna, így 40 pluszosan is akár, olyan erősek voltak. Talán egy gárda, a brazilok volt, aki egy kicsit kilógott a sorból, hiszen 9 csapat indult, de hát a Venezuela is olyan csapat volt, hogy Limardo Fernández, hát szenzációs négyesek versenyeztek ott, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy komoly eredmény az olimpiai bronzérem.
2: Ugye mondhat, hogy 40 plusz, hát a magyar párbajtőrben is ennek van hagyománya, mert ez a nagyon fiatal, nagyon tehetséges Kovács Iván, Kulcsák, Krisztián Füle generáció már kifutott, de Rióra már Imre Géza vagy Boczko Gábor is azért mondjuk így, hogy nagyon tapasztaltnak számított, és te sem voltál a nagyon fiatal, miközben te voltál a fiatal mondjuk a páston stabilan ott lévő 3 ember közül.
3: Abszolút én voltam a vízhordó, hiszen a negyedik emberünk a Sonfai Péter, egyébként mi ketten váltottuk ugye a Fatert, a Kulcsák Krisztiánt és az Ivánt, a

0: talán ez a szépsége neki.
1: Ugye a riói csapatban rajtad kívül, hát ha rangsorolni kell, ugye nyilván túl voltunk már az egyénin, ahol hát Bockó és Imre egymással is vívott, de Imre egészen a döntőig. Egyszer Bockó Gábor egy interjúban nekem azt mondta, hogy hát ő nagyon jó formában volt, meg hát Imre Gézával amúgy is klubtársak voltak, meg jó barátok, de azért sajnos a Géza, akivel vívott ugye azt hiszem negyed döntőt, ezen a napon érinthetetlen volt. Mondtam én neki, hogy hát a döntőbe 14-10-ig. Hát igen, mondta a Bockó. Na csak ez azért nyilván megviseli az embert. Szóval Imre Gézát mennyire viselte meg, nektek mennyire kellett erőt plántálni belé a csapat előtt?
0: Hát én megmondom őszintén, a csapatversenyig az egyéni után egyszer láttam a Gézát, amikor volt egy közös edzés, tehát ő ezt magába feldolgozta. Szerintem két napig nem jött ki a szobájából, de hát ezt őt kéne megkérdezni. Hát nagyon nehéz lehetett feldolgozni, nem voltam ilyen hasonló cipőbe, mint ő, főleg nem egy olimpiai aranyéremért, de azt gondolom, hogy ha visszatekint az egész pályafutására, akkor hát, bárki boldogan cserélne vele. Hát tényleg ez a kis, hogy mondjam, a koktém egyet nem sikerült a tejszínhabra föltenni, de én azt gondolom, hogy egy boldog ember lehet, hiszen nem az olimpiai aranyérmekbe mérik a boldogságot, hanem az egységes és egészséges családban, ami a Gézának megadatott, és most a saját gyerekei sikereiért szoríthat, mint fiatal szülő, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Géza egy elégedett és boldog ember, és jobban lehet az. Egyébként én meg a Boreltől kaptam ki a 32-ben, ami szintén érinthetetlen volt azon a versenyen. A csapatot is nagyon-nagyon húzta a francia társaságnak. Azt gondolom, hogy mindannyian jó formában mentünk ki, jól sikerült a felkészülésünk, egészséges önbizalmunk volt, világkupát nyertünk előtte, úgyhogy nem voltok panasz. Nekünk a kulcsmes tényleg a Korea volt, Jung-Jung Park, hát az a szakmának azt hiszem, hogy nagyon sokat mond és elrettentene, hogyha velük kellene vívni. De hát utána volt egy olyan ukrán csapat a bronzmérkőzés, Nikishin, Herei, Karyuchenko, Kvoroszt, aki szintén egy szenzációs négyes volt, úgyhogy tényleg az volt, hogy iszonyat erős csapatok voltak.
1: Ugye a Pesti VB-n velük vívtátok az aranymeccset, nem? Nem tudom, jól emlékszem-e.
0: Jó, csak akkor a Medvedev volt az egyik emberük, pont ő rajta nyertük meg egyébként, illetve hát a Géza a szenzációs vívásának köszönhetően ő rajta nyertük meg a világbajnoki címet Budapesten, de hát ez nem volt gyöngébb ukrán csapat, úgyhogy abszolút a legjobb a versenyeztek jóban.
1: Nem biztos, hogy legforszerűbb a kérdése, meg nem biztos, hogy tőled kell megkérdezni, de amikor Imre Géza a döntőben 14-10 után veszített, hát akkor persze kommentelők írták, hát párbajt, ez lehetetlen, valóban ugye együttes találat is van, 14-10-re vezetsz, ott mit lehetett volna másként csinálni? Tudom, hogy nem voltál ebben a szituációban, de azért te jobban tudod ezt magadnak modellezni, mint mondjuk én.
0: Hát hogy nem, most mondhatnám a közhelyeket, hogy keveset is, meg sokat is lehetett volna tenni. Nagyon-nagyon gyorsan ezt csak a találtuk, és talán a ritmust kellett volna egy picit megtörni, de nagyon nehéz ez, mert olyan kevesen és olyan időben is, és méretben is olyan kevés különbség volt, hogy Géza joggal érezhette, hogy lesz egy együttes, meg is próbált begugolni. Tehát itt nyilván ez szakmai elemzéseket kívánna, és én nem akarok, meg nem is szeretnék semmiféleképpen sem megbántani senkit.
1: Erről nincs szó, persze.
0: Nagyon hamar estek ezek a túsok, ez volt a baj, meg kellett volna törni az ellenfélnek a lendületét.
1: Egy olasz ilyenkor olasz lefekszik és fogja a bokáját 6 percig, nem?
0: Utána beadja a győztes túst.
1: Hát, mint Montano, nem csiknek.
0: De Géza olyan jó gyerek, hogy ő nem csinál egy ilyet soha életében, és nem is csinál, tehát ez semmi, igazán nagyon nehéz ebbe állást foglalni. Oda kell ilyen helyzetbe kerülni, és megoldani, megmutatni, hogy kell megoldani. Ez a válaszom.
1: Ugye Riót 2016-ban rendezték, 2012-ben ott nem volt párbajtőr csapat, Imre Géza volt egyedül, azt hogyan néz azt az olimpiát. Ugye Szilágyi Áron révén született magyar arany, de hát nem párbajtőrben, hanem kartban.
0: Igen, aminek szintén nagyon örültünk, mert a vívás az egy egységet képvisel, de természetesen hát a vívást követtem, hogy nagyon más nem, mert azért nem is megsértődve, de nyilván szomorú voltam, bár tudtuk ezt, készültünk rá, hogy a rotációs rendszer miatt éppen abban az évben a férfi párbajtőr csapat ki fog maradni. Hozzáteszem, hogy azt követő évben nyertünk egy világbajnokságot, és abban az évben pedig megnyertük a világranglistát, majd rendeztek a kimaradó csapatoknak egy világbajnokságot, ahol bronzérmesek lettünk, úgyhogy

0: ilyen eredményeket tudtunk felvonultatni. Nem jött jól nekünk, azóta nincs már ilyen nyilvánvaló. Ez ilyen a versenysportnak ez a árnyoldala.
1: Hát egyébként, ha már férfi párbajtőrcsapat, momentán az olimpiai címvédő Magyarország, még akkor is, hogyha amit ebbe az évbe mutatnak eddig a páston a srácok, az nem az igazi. A párizsi olimpiát, amit hát grandiózus kulisszák között ugye a Grand Palais-ba rendeztek, ott a franciákat úgy vertük meg, hogy az valami elmondhatatlan, és a döntőt pedig ugye egytusos döntő volt Siklósi révén, azt is sikerült hozni a japánok ellen, szóval ez neked emocionálisan milyen volt az a nap, amikor a férfi párbajtőrözők mentek az aranyig Párizsban?
0: Én akkor már gyerekeket altattam, úgyhogy nem is tudtam élőben nézni egyébként a versenyt, de nyilván követtem. Akkor már 3 gyerekes családapa voltam, és pár hónapos volt a pici. Hát remektem utána egy jó darabig, főleg az egytus miatt. A franciákat én azt gondolom, hogy nyomta nagyon a hazai pálya, tehát ez nem az előnyükre vált, hanem inkább a hátrányukra, hogy Párizsban rendezték az olimpiai játék. Ja, tehát azért ez már nem az az erősségű francia csapat volt, akit gyakorlatilag a mi időnkben minden világkupán dobogóra álltak, éveken keresztül megnyerték a VB-ket, meg az olimpiákat. Hát ez egy óriási teljesítmény, és én biztos vagyok benne egyébként, hogy a fiúknak ez az állapot, ami ezt a generálta, ez egy átmeneti lesz, és megoldják azokat az öltözői problémákat, amik jelen vannak a csapat életében, mert vívni mindegyik tud, egyre jobbak lesznek, kiváló életkorban vannak, úgyhogy ott lesz a helyük a Los Angeles-i játékokon is, ahol szintén aranyéremes érző ezt a férfi párbajtő csapat.
1: Hát ha valamikor gödör van, akkor az a két olimpia között évben legyen. Tehát még ha valamikor, akkor most ez jó. Mondtad, hogy a franciákat agyon nyomta a hazai pálya. Ti meg ugye pont Budapesten lettetek csapatba világbajnokok. Mennyit számít egyáltalán a hazai pást? Mert azért a vívás idegsport is, tehát nem lehet tisztán belehajszolva vívni, hanem ott nagyon észnél is kell lenni a páston.
0: Két budapesti világbajnokságon volt szerencsém vívni. Egyéniben mind a kettőn a 8 kezű jutásért kaptam ki, egyszer egyébként pont a Bockó Gábortól 15-13-ra, egyszer meg a Fairway Island-től 9-8-ra hosszabbításba. Tehát az egyénik azok viszonylag jól sikerültek, bár átütő sikert nem értem el. Az egyiken ugye világbajnokok lettünk 13-ban, a másikon viszont kikaptunk Ukrajnától a 8 kezű jutásért, és ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság volt, ami gyakorlatilag a vesztünket okozta a tokiói csapatkvalifikációt tekintve, hiszen hogyha 8-ba vagyunk, akkor sétagalop lett volna a kijutásunk, de olyan szerencsétlenek voltunk, hogy bár világon is 5-ösök voltunk, megkaptuk a 11-es vagy 12-es ukrán csapatot, míg az előző a német csapat volt, akit utána helyosztón megvertünk 45-28-ra, tehát szerencsén is múlott ez a dolog. Azt gondolom, hogy a budapesti csapat kvalifikáció 2019-ben nem volt előnyünkre, hogy itthon volt, mert nagyon-nagyon nyomott minket a tét, főleg a kvalifikáció miatt. Viszont 13-ban pont az olimpia után, és talán éppen ezért is felszabadultak tudtunk lenni, és lényegében jól megvertük a mezőnyt, szerencsére a franciák egyébként elkerültük, mert nekünk mindig ők számítottak a mumusnak, de azt gondolom, hogy viszonylag magabiztosan tudtunk nyerni, bár voltak azért szoros meccseink is.
1: Menjünk vissza egy picit Rióba. Mondtad, hogy Londonban, nem, vagy most Párizsban nem nagyon volt módod mást a víváson kívül követni. Rióba mennyire volt módod? Amikor ott voltál, amikor te is magyar voltál, érmes voltál, ott mennyire láttad ugye 8 aranyat nyertünk, ebből 2 vívó, tehát azért még a közvetlen környezetedből is, ugye Szászemese és ismét Szilágyi Áron, szóval mennyire tudtad ott az olimpiai forgatagot megélni?
0: Zenértelemszerűen kín voltunk mindig, tehát azért, hogyha egy vívó, éremért vív, és másnap nekünk nincs nagyon korán a versenyünk, akkor nem, hogy illik ott lenni, hanem ott is kell lenni kötelező eleget, de természetesen saját magunktól is kimentünk volna szurkolni, hiszen hatalmas élménnyel gazdagszik ilyenkor az ember, főleg, hogyha nyerünk is, és az MSZ-nél is, meg az Áronnál is így történt, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. Egyébként pont most hallgattam a Karfiol füladásotokat, és ilyenkor mindig eszembe jutnak a birkózóink, akikkel utána meghúztam az olimpia után az utolsó 8 napot, mert én kimaradtam, és az aranygéppel jöttem haza, a Géza Gábor és a Peti, ők jöttek haza, mert akkor ők már családos emberek voltak gyerekekkel, úgyhogy értelemszerűen jöttek haza. Én viszont kimaradtam egy kicsit, hogy mondjam, braziliázni, amerikázni egy kicsit, és a birkózókkal, meg a judósokkal, a küzdősportolókkal mozogtam, és nekik sajnos nem jött össze a várva vált siker, de olyan helyekre eljutottunk például, mint a Németország, Brazília, a foci döntő 80 ezer emberrel a Maracanában, a judó versenyeken voltam, öttusa versenyen voltam, Marosi Ádinak próbáltam segítkezni, a Copacabanán, tehát olyan élményekkel gazdagodott az ember, hogy az hihetetlen, 21 napot töltöttem ki mindennel együtt, természetesen a versenyekig semmit, az ég egyet a világon, profi módon készültem én is, mint az összes többi magyar sportoló, utána azért napban azért levertettem magam a végén.
1: Hát az jár, ezért is jöhet haza az aranygéppel, aki olimpián érmet nyer. Ez érdekes, hogy mondod a birkózókat, cselgáncsozókat, ez mégis teljesen privát dolog, de mondjuk újságírói körökben ezért visszag általános, hogy ezek az egy az egy elleni sportok, például a vívás, például a birkózás, cselgáncs, ökölvívás, szóval az ezt képviselő sportolókat újságírók ezeket kedvelik valahogy a legjobban, habitusuk miatt talán, tehát nem véletlen talán, hogy te is pont velük akadtál össze, nem? Tehát nem tudom,
0: hát
1: mindenki...
0: Én azt tudom erre mondani, ami egyébként bármelyik munkaerőpiacon megállja a helyét, és ezért szeretik a sportolókat. Én is ugye katonaként dolgozom, ami azért elég jól kiegészíti egymást, vagy a sportom, az élsportom után is utat tudott mutatni. Tehát az akaraterő és a hozzáállás. Tehát én nálam ne akarjon egyik ellenfelem se jobban egy sikert. Tehát ez megengedhetetlen, és azt hiszem, hogy ez küzdő sportbeli mentalitás is elsősorban, birkózás, judó, vagy legyen bármilyen, a vívás is valamilyen szinten egy küzdősport, sőt az
1: hát
0: is.
1: Hogyne.
0: Tehát az akaraterő, az alázat, hozzáállás, tisztelet, ezek azok, amik azt gondolom, hogy egy küzdősportolónak a sajátjai, és ezeket remekül tudja kamatoztatni munkaerőpiacon a sportolói pályafutása végeztével.
1: Na hát ezt örömmel hallom. Ha már ugye Szászemese Szilágyi Áron egyéniben nyert, Nagy Tim is nyert kétszer egyéniben, Szilágyi háromszor. Sokszor szokták mondani, hogy egy, de ez még az Imre Gézára is igaz, mondjuk 14-10-ig a döntőben, hogy napja van. Ez mitől függ, hogy éppen a legfontosabb versenyen, nyilván máskor is lehet valakinek napja, csak jobb, ha olimpián van, mintha egy jobbén, hogy egy legfontosabb versenyen szinte érinthetetlen és nyer. Mert Árontól is ezt láttuk többször, Nagy Timitől is ezt láttuk többször, és Szászemese is ilyen volt Rióban. Hát hogy hogyan lehet erre lelkileg fölkészülni, mert az olimpia az nyilván nem csak sportszakmai kérdés, hanem az egy mentális, lelki, pszichés kérdés is.
0: Igen, itt a többször az mindenkinek kulcsszó, mert egyszer mindenkinek lehet valakinek, vagy mindenkinek lehet napja, vagy szerencséje, vagy olyan ága, vagy tényleg az, hogy följön az ő napja és érintetetlen lesz, de az, hogy többször megcsinálja valaki, ez adottság, készülés, pszichológia, mentális fölkészülés, minden. Egyébként egy pozitív pszichológiát kell alkalmazni, tehát amikor föl kell az ember, akkor azt kell mondja, hogy igen, most eljött az én napom, összecsapja a tenyerét, gyerünk, minden jó lesz, mosolyog rám a nap. Tehát ez a pozitív szemlélet a sportágon belül is, meg úgy alapvetően egy életszemléleten is. Tehát az, hogy elvégzem a munkát, az a minimum, tehát abban nem lehet hiba, mert ha ez nem így van, akkor mitől lenne az ember optimista. De ha tudja, hogy elvégezte a munkát, akkor igen, el kell hinni, meg készülnie kell nyilván a hétköznapokban, hogy ez most az én napom lesz. Tehát én ezért jöttem. Egyébként én írtam neki a Borelnek is, függetlenül attól, hogy megvert engem, vagy legyőzött, de...
1: Hát lehet, hogy ő is így állt neki.
0: Ha minden, hát ez a küzdősport, ez két motivált sportolónak az összecsapása, aki beletett időt, energiát, mindent, ami létezik, és abban a pillanatban általában azért a jobb nyer, azt gondolom, tehát a szerencsefaktor az kiküszöbölhető. Egyébként az, hogy most az Imre Géza ezüstérmes lett, vagy aranyérmes lett, ez tényleg egy szín az érembe, de ettől még az az út, amit az Imre Géza végigjárt, hát ez egy olyan csoda, hogy csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni.
1: Nem véletlenül hívta ő is fehér aranynak az ezüstöt az olimpia után. Egyébként, ha már erről van szó, hogy valakinek napja van, a Sydney olimpián, amikor Nagy Timi szerintem, ott azt hiszem 64-es tábla volt, az első asszóját nyerte, amit én ott voltam, nem láttam. Mentem be a csarnokba, jöttem be szegény Köves Csaba, Isten nyugosztalja, aki azt mondta, hogy gyere, mászkáljunk egyet, és ne kárit nézegetni, mert biztos, hogy aranyérmes lesz, mert az első két mozdulatán láttam. Mondta a köves, és visszamentünk, amikor a 16-ba járt a Nagy Timi, és simán olimpiai bajnok lett. És tehát ő ezt látta, tehát nyilván egy vívó jobban látja, mint egy nem vívó. Te meg tudod ítélni valakinek a mozgásán, hogy hűha, hát ez az ember, ez ma valami őrületes.
0: Az a könnyedség, meg az a lazasság, ami nem egy ilyen görcsös energia, hanem tényleg egy ilyen laza, és úgy magától jönnek a tusok, akkor azért lehet látni azt, hogy az embernek jó napja van, és sokra van predesztinálva adott napon. Tehát igen, azért lehet ilyeneket látni. Hozzáteszem, hogy az első szó mindig kulcsfontosságú, mert tényleg az van, hogy beindíthatja az ember a szekeret. Egyrészt átvívja magát, átmozgatja magát, a fizikálisan olyan állapotba kerül, bemelegszik az idegrendszere, ezért jó, hogyha az ember nem kap egy olyan nagyon erős versenyzőt az elején, mert egy gyöngével bemelegít, és elindul a szekér, és viszi tovább a lendület. Hozzáteszem, hogy a leggyöngébbet se érdemes kapni, mert az meg rányomja, hogy Jézusom, én meg most megkaptam a leggyengébbet, mi lesz most, hogyha ezt nem verem meg, Atya Úristen, összedől a világ, ő meg ott áll az ellenfelet, hogy haha, itt a világbajnok, na most akkor őt megverem, mert rajtam semmi teher, rajta meg igen, talál 2-3 tust, elmegy egy-két együtt, és azt ott tartunk, hogy 8-4 oda, és akkor már kapaszkodhat az ember. Ez nagyon-nagyon nehéz élettana van egyébként, és föl kell ezekre készülni, meg az önbizalom nyilván egy kulcskérdés, önbizalmat meg úgy lehet szerezni, hogy az ember tudatosan gyakorolja azokat a szituációkat az edzésen, amitől fél. Beleugrik, megoldja egyszer, kétszer, háromszor, és akkor majd nem fog félni, vagy kevésbé fog félni versenyhelyzetben.
1: Hát ez ilyen hangsúlyozottan igaz, az ilyen egy tusra menő végkifejletre. Most, ha jól emlékszem, akkor például a Kulcsák Krisztián úgy lett egyéni világbajnok, hogy szerintem talán egy asszót leszámítva mindegyiket egy tussal nyerte meg. Na arra, hogy lehet készülni, mert arra azt ugye a feszültséget, azt tudod a legkevésbé edzésen modellezni.
0: Hát igen, igen, de azért szerencsére nekünk voltak olyan összecsapásaink edzésen is, amik vérre mentek, tehát én se szerettem soha veszíteni egy kinevet a végén társasjátékba se gyerekkorom óta, meg egy lábpengóba se, tehát ez valahogy így benne volt az embernek a vérébe. Fater is egy jelenség volt, hát neki biztos, hogy napja volt, meg összejött minden, ráadásul azt hiszem 64-ben úgy nyert a Kiskauter ellen, hogy 14-10 volt az ellenfélnek, és onnan adott 5 túl zsinórba, tehát az a vívásban egyébként előfordul ilyen, csak akkor nyilván ennek nem kerítettek nagy feneket, mert nem az olimpiai aranyéremért volt a tétes, de egyébként
1: megnyert. Pont
0: a döntőben. Így van. 15-13-ra verte a boászt, az volt a legkönnyebb asszója tulajdonképpen. Tehát igen, ilyenek előfordulnak, de hát azért meg kell dolgozni. Hát a Krisztián is az olimpiai ezüstérmes volt már Barcelonában 92-ben, ez azt jelenti, hogy 92-től 2007-ig olyan magas szinten vívott, hogy nem volt kérdés.
1: Nem, meg Athénba is.
0: Ja, persze, igen. Csak azért mondom, hogy magát a periódust mondom, hogy ez
1: ja.
0: Durván 25 év, vagy nem is tudom. Igen, pont 25 év. Úgyhogy ilyen szinten kell lenni, és várni azokat a lehetőségeket, és hogyha ott van az ígyszer, ha le van rakva a labda a 11-es pontra, akkor be kell rúgni a 11-es, nincs mese.
1: Nincs mese. Rédli András, nagyon köszönöm. Egyetlen kérdés még, hol tartod a riói bronzérmedet?
0: A nappaliban van egy ilyen kis vitrin, de a gyerekek...
1: De főhelyen.
0: Főhelyen. Szerencsére körülbelül egy ilyen 10 000 kicsiskolás azért megnézte, úgyhogy eléggé megvan kopva a fénye, de én így hagyom, nem cseréltettem ki, ez az egyedisége neki.
1: Jó van, nagyon szépen köszönöm. Pont 10 éve volt, utólag is nagy szeretettel. Gratulálok Rédli Andrásra, olimpiai bronzérmes, amúgy világbajnok. Párbajtőrözőnkkel beszélgettünk. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen.
1: Továbbra is a 10 évvel ezelőtti 2016-os riói olimpiára emlékezünk. Rédli Andrással akkurátusan átvettük, hogy mi vezetett a férfi párbajtőrcsapat bronzérméhez. Most egy másik fantasztikus bronzérmről fogunk beszélgetni. Itt van velünk a vonalban Márton Anita, a súlylökés riói bronzérmese. Szia!
2: Sziasztok! Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Ugye az augusztus 12-e volt, tehát egy picit már túl vagyunk rajta, de az életed egyik legsűrűbb és valószínűleg az egyik legemlékezetesebb napja volt, mert amennyire néztem, ott már van, amikor délelőtt 10-kor kezdődött a selejtező, és miután a döntő meg este 10-kor kezdődött, és mondjuk egy óráig tart, tehát gyakorlatilag azt a napot te végig súllyal a kezedben, vagy súllyal a lelkedben töltötted. Hogyan emlékszel vissza arra az augusztus 12-ére?
2: Igen, mondhatni, hogy pontosan így volt. Hát ugye reggel nagyon korán kellett kelni, hiszen rendkívül messze volt a stadion, több mint egy órát kellett utazni. így ugye arra kellett készülni, hogy mivel azért elég sok idő volt a két versenyszám között, hiába volt ugye egy nap. Én ugye a délelőtt is elejtező után hazajöttem, illetve vissza az olimpiai faluba, megebédeltem, egy kicsit pihentem, majd újra indultunk kifele az esti döntőre.
1: De a selejtező egy más műfaj, mert azt túl kell élni, mondjuk így, és az igazán nagyok, mint például Márta Anita, elsőre meg is dobják a szintet, mint Rióba tetted, és ez nyilván egy nagy könnyebbséget jelentett, csak a rendkedvér 18-40 volt a kvalifikáció szinte, elsőre dobtál 18-51-et, ez azért érdekes, ha megnéztem, hogy például 4 évvel korábban, amikor szintén ott voltál az olimpián, akkor 18-90 volt például a selejtező.
2: Igen, ezt ugye általában mindig az adott év legjobb 8 eredményéhez szokták viszonyítani, tehát az évi világranglistához. Egyébként sose voltak erősségeim a selejtezők, valóban mindig a túlélésért játszottam. Nagyon ritka volt az, amikor úgy tudtam odaállni, vagy eljönni, inkább úgy mondom, hogy első lökésre sikerült ezt teljesítenem, de Rio azon egyike volt.
1: Érezted, hogy ez a te napod lesz? Mennyire lehet ezt érezni egyáltalán?
2: Éreztem, hogy jó formában vagyok, illetve tudtam is, hogy jó formában vagyok. Ugye mindenféleképpen ugye az akklimatizáció az egy nagy kérdés volt. Hát edzőmnél azóta is ilyen szállóige úgymond, hogy a verseny előtti utolsó lököedzésem hát nagyon-nagyon rosszul sikerült. Fáradt voltam egyszerűen, alig bírtam 18 métert is lökni, és ő akkor mondta, hogy na, addig nem megyünk innen haza, még nem lökök egy 19 méter feletti eredményt, mert ugye tudta, hogy képes vagyok rá, és hogy úgy nem jöhetünk le az edzőpályáról, hogy egész edzésen nincs egy értelmezhető lökésem, és hát ugye nagyon jól is tette ezt, hogy nem hagyta annyiba, mert nyilván szihésen nem volt mindegy.
1: Ugye addigra te már álltál Európa-bajnoki dobogón, voltál már fedett pályás Európa-bajnok, sőt fedett pályás világbajnokságon is álltál már dobogón, tehát ott voltál abban a szűk elitben, amelyek között osztották az érmeket, de hát nem egyedül voltál ott, mert ott volt mondjuk Valeri Adams, ott volt a német Schwanitz, akitől Európában már kapt, végeztél már mögötte, ott volt Mitchell Carter, aki később meg is nyerte az olimpiát, vagy az a kínai torony, annak most hirtelen Kong, talán nem is tudom a nevét. Lényeg a lényeg, hogy ebben, ugye és ezek közül az emberek között, nem kell mondani, háromnak akasztanak érmet a nyakába. Na, és akkor most ott vagyunk, hogy kezdődik a döntő. Márton Anita, milyen? Dobta egy 17-60-at elsőre, az mondjuk rendben, az pont annyi, mint ami miatt az edzés tovább tartott még a verseny előtt, de aztán utána már a kezedbe vetted az irányítást, és egy nagyon szép sorozatod volt.
2: Igen, hát nekem ez ilyen szokásom volt egy picit, hogy mindig így lökésről lökésre tudtam építkezni és javítani, és hát ez Rióban sem volt máshogy. Tényleg én nagyon frissnek éreztem magam, jól éreztem magam. Például ugye éppen a kínai versenytársam, ugye Gong, aki nagyon rosszul mozgott, hiszen ő az utóbbi években mindig ugye a dobogón fönt állhatott, ugye Valeri Adams mellett, és ugye így gyakorlatilag simán be tudtam jutni ugye a nagy döntőbe, úgymond a legjobb 8-ba, és ugye utána is sikerült javítanom folyamatosan, és hát ugye jött az utolsó, a nagy lökés, ahol eléggé átformálódott egyébként is ugye a mezőny, hiszen ott sikerült ugye Michel Carternek is átvenni a vezetést Valeri Adams előtt.
1: Ja, hát az egy nagy pillanat volt, mondjuk mi akkor már boldogok voltunk, de akkor azt már tudtuk, hogy a bronz megvan, de hogy ott elől Valeri Adams-et, akinek már volt 2-20 fölötti dobása, az addig egyébként 1-20 fölöttit sem dobó Carter utolsóra túldobja, azt talán még te sem sejtetted.
2: Igen, hát egy nagyon érdekes verseny volt egyébként, tehát sokszor centik döntöttek, ugye, hogy ki hányadik helyen van, ugye itt Rióban is így volt, ugye folyamatosan változtak a pozíciók.
1: Hát te is pont egyformán álltál a kínaival addig a 1987-ig.
2: Igen, igen, így van. Illetve ugye az amerikai is, nem a Michel Carter, hanem a másik amerikai is ugye hasonló eredményeket lökött, úgyhogy igen, ez egy nagyon szoros verseny lett.
1: Milyen emlékeid vannak így utólag róla, most nem magáról a dobásról, hanem arról a napról, meg ugye hát mondom, 10-kor kezdődött, 11-kor ért véget, mondtad, hogy egy óra volt a hazaút, tehát te már másnap kerültél ágyba, na de egy ilyen döntő után hogy kerül ágyba az ember?
2: Hú, hát nehezen.
1: Hát eleve mindenki téged akar áttörelni, sorba állnak, mindenki téged hívogat, mindenki neked ír, hogy éli meg egy friss olimpiai bronzérmes, az, hogy friss olimpiai bronzérmes.
2: Igen, hát először nyilván ugye hihetetlen volt, tehát hogy ugye úgy érkeztünk Kidióba, hogy a legjobb hat közé szerettem volna bejutni, és hát ugye egy nagy országos csúcsot lökve ugye megszereztem a bronzérmet. Én szerintem nyugodtan mondhatom, hogy nem sokan számítottak erre az eredményre. Nyilván már azt is sikerült országos csúcsot löknem, az is egy nagy dolog volt, de hát persze hatalmas nagy volt a csapatnál az ünneplés, de hát ugye nem tudtam rögtön kimenni hozzájuk, hiszen ugye elvittek dopingvizsgálatra. Ilyenkor versenyek után ugye az az első mindig, hogy dopingvizsgálatra viszik a versenyzőket, és oda ugye már az edzőm így félig meddig be tudott jönni, találkoztam vele útközben, illetve nyilván a csapatnak egy-két tagjával, de az igazi ünneplés úgymond csak a dopingvizsgálat után kezdődött, amikor végleg elengedtek, és oda mehettem a csapathoz, meg az edzőmhöz. Nyilván nagyon megható pillanatok voltak, ott egymás nyakába borulva sírtunk, örültünk, úgyhogy még most is így visszagondolok, egy picit így megremeg a hangom.
1: Nyilván akik egy adott sportágban vagy egy adott számban versenyeznek és a legjobbak közé tartoznak, hát hónapról hónapra ott vannak együtt a különböző nagy versenyeken. Mennyire nőtt meg a respekted? Nyilván ismerted Adams-t, ismerted Svanicot, mindenkit, akivel nem tudom milyen volt a nexusod velük, de hogy ők mennyire lepődtek meg, vagy mennyire voltak elismerőek, amikor te lettél a harmadik?
2: Nyilván ugye mi akkor már évek óta együtt versenyeztünk, és ugye ráadásul pont a 16-os felettpályás világbajnokságon ugye a Valerit én sikerült is lelöklöm, és ugye úgy lettem ezüstérmes fedettpályán, a Valeri volt ugye a bronzérmes, illetve hát ugye nyilván a Gyémánt Liga állomásokon mindig együtt versenyeztünk, és egy nagyon jó, egyébként egy mai napig tartó baráti viszony alakult ki közöttünk, pont most nem olyan rég Oregonból küldött nekem egy fotót egy ismerősöm, hogy ott van vele együtt, és hogy Valeri üdvözöl, úgyhogy hát ilyen a sportvilága, tehát azt mondom, hogy barátok vagyunk, voltunk, és nyilván megvolt az egészséges versengés egymás között, de ez teljesen rendben volt, tehát nem rivalizálás volt egymás között, ami szerintem nagyon fontos.
1: Egyértelmű. Mennyit számít az, hogy mondjuk a te esetedben mennyire számított, hogy hát ugye ott voltál Londonban is, ott nem jutottál döntőbe, lettél 20. vagy 21. és de mondjuk egy Szilágyi Áronnak is volt már olimpiája London előtt, egy Nagy Timeának is volt már olimpiája Sydney előtt, egy Kokónak volt olimpiája Atlanta előtt, tehát mennyit számít az, hogy magát az olimpiai légkört, a forgatagot már tudod, hogy mire számíthatsz akkor, amikor a legjobb korba vagy, és amikor tudhatod, hogy ez lehet a te olimpiád?
2: Szerintem nagyon sokat számít, így többször megkérdezték már, hogy jó, de hát miben más egy olimpia és egy világbajnokság, hiszen ugye a mezőny hasonló, igen, a mezőny valóban hasonló, de mégis maga tudod, hogy az olimpia... Igen, tehát hogy az olimpia versenyek versenye 4 évente van, csak a legnagyobb dicsőség ugye olimpikonnak lenni már eleve, tehát kijutni egy olimpiára. Nekem az egyik ilyen libabőrösebb élményem az, amikor 2012-ben a londoni stadionba a női súlylökés selejtezőjére mentünk befele, és akkor voltak a 100 méteres selejtező futások, és egy brit lépett a pályára, délelőtt ugyanígy ilyen 10 óra. Olyan rivalgás volt a pályán, alig lehetett valamit hallani. Úgy éreztem, hogy a dobhártyám kiszakadt, tehát, hogy ahogy ünnepelték a saját atlétájukat, pedig csak egy selejtező futás volt a legelső futás, tehát egy teljesen más, amikor egy teltházas stadion, és hát ugye itt Rióba is azért úgy emlékszem, hogy szinte teltházas stadionról tudtunk beszélni, tehát rengetegen voltak, nyilván ezt tudni kell kizárni, tehát én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy legyen a versenyzőknek egy tapasztalata, akár már egy olimpiáról is, illetve nyilván én akkor már ugye évek óta benne voltam ebbe a nemzetközi mezőnybe, tehát egy Európa-bajnokság, világbajnokságnak is úgymond az ismerete, a tudása ott volt, ott lapult, hogy szívesen, hogy is kell ezt megélni.
1: Hát aztán abban a londoni stadionban egy évek később a világbajnokságon még egy fokkal szebb érmed lett.
2: Igen, így van. De ehhez nekem is évek kellettek, hogy tudjam ezt a fajta stresszt úgy kezelni, hogy kijöjjenek azok az eredmények, amik egyébként bennem voltak abban az időszakban.
1: Ugye azt szokták mondani, hát nem kell mondani, azt szerintem mindenki tudja, hogy egy olimpiai bajnoknak örökre megváltoztatja az életét az, hogy olimpiai bajnok lett, de azt hiszem ez valamilyen szinten minden olimpiai érmesre is igaz. Volt egy ilyen érzés benned, hogy na mostantól már semmi se lesz úgy, mint eddig, amikor nyakadba akasztották a bronzérmet?
2: Hát nyilván sokkal, de én ugye azért előtte voltam már fedett pályás Európa-bajnok, világbajnoki helyezett, tehát nyilván főleg atlétika berkekben sokan ismerték a nevemet, sokan megismertek. Olimpia után azért ez egy picit fokozódott. Én mindig próbáltam úgymond a földön maradni két lábbal, hiszen egy ilyen falusi környezetből érkező kislány voltam mindig is, és én úgy érzem, hogy azért ezt szerintem elég jól sikerült megtartani. Persze sokkal többen megismertek, volt olyan például, hogy az ország másik felén beugrottam egy bevásárlóközpontba, és leszólítottak, hogy én vagyok-e Márton Anita, és hogy csinálhatnánk egy közös fotót. Úgyhogy nyilván voltak ilyenek, rengeteg felkérést, meghívást kaptam én is az olimpia után, aminek bizonyos keretek között azért ugye próbáltam én is eleget tenni, de viszont azért arra is gondolni kellett természetesen, hogy jön a következő szezon, el kell kezdeni a felkészülést, azt végig kell csinálni, hiszen az élet nem állt meg az olimpia után sem.
1: Azért is kérdeztem az előbb, mert mondjuk csak ilyen egészen közeli például az én anyukám mondjuk egy fedettpályás atlétikai EB-t nem néz meg, de mondjuk az olimpiát meg igen, tehát hogy ő biztos nem tudta Rióig, hogy ki Márton Anita, de utána biztos, hogy tudta. És szerintem ilyenből nagyon sok volt.
2: Igen, nyilván azért rengetegen írtak például az olimpia után, szó szerint lefagyott a telefonom, tehát egy ideig megpróbált szegényke vergődni a sok SMS, messenger üzenet, mindenféle üzenet között, de utána megadta magát, és meg kellett várni, hogy megérkezzen minden, ami meg akar érkezni. Úgyhogy nyilván nagyon sokan gratuláltak telefonon, szóban, írásban, mindenféleképpen, úgyhogy nyilván ez nagyon jól esett, mert azért ez mindig egy sportoló munkájának az elismerése.
1: Hát az előbb mondtad, hogy a falusi kislány, vagy falusi környezetből érkező kislánynak ez egy mekkora dolog volt. Most tehát a falusi környezetből érkező kislány lehet, hogy az Atlétikai Szövetség elnöke lesz, most nem erről akarok beszélgetni, mert jó az apropó, de milyen érzésekkel vágsz neki a küzdelemnek?
2: Én nem látom ezt küzdelemnek, tehát mindenféleképpen a magyar atlétikának egy megújulásra van szüksége. Ugye ketten, legalábbis eddigi tudomásunk szerint ketten jelentkeztünk erre az elnöki pozícióra. Én úgy érzem, hogy egy rettentő jó csapat áll mögöttem, mi is jelentkeztünk be úgymond, hogy mi csapatként szeretnénk dolgozni, attól függetlenül, hogy nyilván az atlétika részben egy-egy sportág, de nem gondolnám, hogy egy elnöknek is mindent egyedül kellene csinálnia. Úgyhogy én nagyon várom, ugye szeptember 2-án lesz a tisztúító küldött gyűlés, nagyon várom, hogy alakul, mert őszintén szívesen vetem magam bele ebbe a munkába. Én mindig mondtam, hogy nagyon sokat kaptam az atlétikától, én 23 évig ugye benne voltam az atlétikába, ebből több mint 15 évig ugye az élsportban, és szeretnék visszafele is adni ugyanúgy.
1: Na hát sok sikert kívánunk, igen?
2: Nem én voltam, hogy a kislányom itt van közben mellettem.
1: Vele is beszélgethetünk egy picit, nem is tudja, hogy olimpiai bronzérmes a mama?
2: Még nem.
1: De majd megtudja. De lehet, hogy amire megtudja, addigra már szövetségi elnök is lesz belőle. Anita, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, jó volt egy kicsit emlékezni nekünk is.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.
5: Hey, what up, boy?
6: Yo, we about to slide to the other side of town to play a little football. You trying to come?
5: I'm gonna be there in like 5 minutes.
6: All right, cool. I'm gonna let the people know you slide.
5: All right.
6: For sure.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. Was losing control, crazy night, intense.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A Sportháj mai házigazdája a Dunafüredi Utánpótlás Vízi Sport Egyesület Százhalombattán. A klub azzal a céllal alapult, hogy a kajakkenu hagyományait továbbadja, és lehetőséget nyújtson mindenkinek a sportág megismerésére. A mi célunk, hogy magát az egyesületet megismerjük. Ott leszünk a vízparton, de még a vízen is. Tartsanak velünk, én Berő Emese vagyok.

0: Dunafüredi UVS-e, mellettem az elnök Nyári Bendegúz. Az UVS-e az lehet, hogy vízilabdából sokaknak ismerős, hiszen ott férfi és női vonalon is sikeres a csapat, főleg női vonalon, de azt hiszem, hogy itt az UVS-e az nem az Újpestet jelenti, hanem utánpótlást, mert hogy ez egy utánpótlás klub csak és kizárólag?
1: Igen. Tehát mi valóban az utánpótlás vízisport egyesület vagyunk, és fő fókuszunk valóban az utánpótlás. A tagságunk körülbelül 95%-át utánpótlás versenyzők teszik ki, és ezzel is foglalkozunk napi szinten. Az ő edzéseiket szervezzük, koordináljuk őket, versenyeztetjük, készítjük fel a versenyekre.
0: A versenyzés az itt kulcs szó, tehát nem jöhet le ide gyerek úgy, hogy néha szeretnék lejönni, élvezni, hanem aki ide lejön és sűrűn ide jár, annak kell versenyezni is.
1: Igen, tehát ez egy igazából egy sportági sajátosság. Természetesen szívesen látjuk azokat is, akik nem élsportolóként képzelik el a jövőjüket, és nem heti 6 edzéssel a magyar bajnoki címeket szeretnék hajszolni. Ugyanakkor a kajakkenunak a teljes támogatási és működési rendszere az olyan, hogy be kell vinnünk a versenyrendszerbe mindenkit, és erre amúgy vannak is a versenyrendszeren belül lehetőségek, hogy minden sportoló minden szinten megtalálja saját eseményét, és a neki megfelelő környezetben tudjon készülni.
0: A megfelelő környezet az most is adott, hiszen itt állunk a Duna partján, jó idő van, és hogyha ide lejönnek akár napközis táborba a gyerekek, akik lehet, hogy kedvet kapnak majd, őket már könnyű itt tartani, de az mennyire nehéz, hogy egyáltalán eljussanak idáig, és meglássák, hogy van itt egy ilyen.
1: Igyekszünk komoly energiákat rakni abba, hogy ez az egyesület ez látható legyen, és ismerjék, és halljanak a programjainkról. A táborjainkat már kora tavasszal, március-áprilisban elkezdjük hirdetni. Plakátolunk a helyi iskolákba, plakátolunk itt helyben a csónakházba, hogyha valaki erre jár, akkor lássa, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, milyen lehetőségek vannak nálunk. Illetve ami talán az elmúlt években a legjobban működött, az a különböző közösségi média kampányok, ahol hirdetéseink vannak, és próbáljuk megcélozni azokat a szülőket, akiknek olyan gyerekei lehetnek, akik nálunk táboroznának, majd később kajakoznának.
0: Tehát a nyár az ilyen szempontból egy más terület és sokkal nagyobb lehetőségeket hordoz magában, pont az ilyen napközis kajak táborok?
1: Igen, igen. Tehát a tábor az az egyik legnagyobb bevonzó erőnk és toborzó eseményünk. Az elmúlt években láthattuk, és tényleg működött, tehát nagyon sok olyan gyerek van most itt versenyzőként is, aki valaha először egy nyári táborunkban ült hajóba, fogott lapátot. Másik eseményünk, amit még minden évben megtartunk, az is egy helyi esemény, nem is mi tartjuk, de minden évben van egy sárkányhajó verseny itt Szászhalombattán, egy pár kilométerrel adébb a csónakázó tavon, ahol nekünk lehetőségünk van kitelepedni, standolni, illetve oda is viszünk hajókat, és ott is hajóba lehet ülni. Az egy ilyen 50-100 gyerek, akit ott hajóba tudunk ültetni, akik eleve azért vannak ott, mert szülők vagy ők érdeklődnek a vízisport iránt, tehát onnan is rengeteg gyereket sikerült már ide lehozni és kajakozásra buzdítani.
0: Ugye azért itt már lehet, hogyha heti turnusokat nézünk, akkor a második napon vagyunk, hiszen egy keddi napon beszélgetünk éppen, de azt látom, hogy itt a gyerekek már biciklen saját maguknak a hajót a Dunára, vagy a Holtágra, vagy a Nagy Dunára. Mik az első lépések, amikor elindul egy ilyen napközis tábor, mert azért könnyen lehet, hogy olyan gyerekek vannak itt, akik soha életükben nem ültek még kajakban, az is lehet, hogy egy picit félnek a víztől, tehát ez az előkészítés, vagy a kezdeti lépések, azok miből állnak?
1: Igen, igen, tehát itt tegnap indítottunk tábort 16 gyerekkel. Tegnap éppen azért, mert rengeteg logisztikai feladatot kellett leküzdeni, csak egyszer mentek vízre, tehát amikor megérkeznek, akkor az első az egy ilyen bemutatkozókör, ahol egymással megismerkednek, utána elővesszük hajókat, lapátokat, mentőmellényeket. Ha itt egy kicsit odébb sétálunk, akkor látható, hogy plakátokon ki van függesztve, hogy kinek melyik sorszáma hajója, lapátja, mentő mellénye van, hogy megismerje az eszközeit, mert ezeket az eszközöket fogják használni egész évben, ezekkel fognak vízre menni, ez az, amiket rájuk bíztunk, ez az, amikre vigyázni fognak. A hajóleviteltől indultunk, egyfajta önállóságra nevelés történik, tehát már a táborozóink is az első alkalommal ketten hajóorrát, hajófarát fogva viszik le a hajóikat, segítenek egymásnak, ezzel is egyfajta közösségi erőt mutatva és önállósodást mutatva próbáljuk nevelni őket. De hát hiába van 4 segítőnk a táborra, akkor is a 16 gyereknek, ha csak mi vinnénk a felszerelését, akkor nagyon sokáig tartana minden egyes vízre szállás, kiszállás. És hát nem azért vagyunk itt, hogy csak a hajókat pakoljuk jobbra-balra, hanem hogy kajakozzunk és jól érezzük magunkat.
0: A vízre szállás majd mindjárt megtörténik, nekem is lesz szerencsém beülni a motorosba egy picit az edzés alatt a nagy versenyzőkhöz, de még vissza egy picit a táborozó gyerekekre, a napközis táborozó gyerekekre, hogy van egy olyan pont, ahogy, vagy amikor máshogy kezd csillogni a szemük, és akkor lehet tudni, hogy na ő megvan, ő vissza fog térni?
1: Azt gondolom, igen, ez látható, tehát amikor lemegyünk velük az elején még, jaj, nem akarok hajóba ülni, nem szeretnék elmenni a stég, kicsit ügyetlenül fogja a lapátot, beborulgat, és akkor egyszer csak eljön az a pont így a hét közepe felé, amikor már nem nagyon lehet őket kiszedni vízről, amikor már megebédeltek délben, és fél egykor jönnek, hogy akkor mikor megyünk vízre, mikor lehet kajakozni, és szerintem az az a pont, amikor ők már kajakosok.

0: miközben már itt ülünk a motoroson, ahogy hívják itt a kajakkenuban azt a kísérőhajót, amivel felügyelik, ellenőrzik a kajakosokat, miközben tart az edzés. Ez az egyik legjobb része, hogy ilyen melegben kint vagyunk a vízen, és innen figyeled a versenyzőket?
1: Igen, igen, azt gondolom, hogy sokkal jobb itt, mint kinn a parton, ahogy ezt szerintem te is tapasztalhattad. Mert nem véletlenül már reggel 7-kor elkezdtük az edzést, és kinn vagyunk a vízen, de érezhető, hogy van egy kis szél, hűt a víz, úgyhogy sokkal jobb érzés itt kint lenni a vízen.
0: Meg talán előírás is, hogy kell felügyelni nyílt vízen a versenyzőket?
1: Igen, igen, tehát a hajózási szabályzat az szigorúan megköti, hogy kiket hogyan kell felügyelni. 14 év alatt eleve mentővenlényben jöhetnek csak ki a gyerekek, 16 évig kötelező a motorcsónakos kíséret, külön jogosítvány kell ahhoz, hogy gyerekekkel edzést tartva lehessen kísérni őket.

0: mindenki balra fordul, és akkor egy 4 percre megyünk. Figyelem, kész, rajt! 1 percnél vagy! 2 perc, gyere tovább! Utolsó perc, gyere, tartsad! Jó!
1: Most vége van az edzésnek, minden elcsendesedett. Ők versenyre készülnek, akik most kijöttek?
2: Igen, tehát ők a legnagyobb versenyző csoportunk. Ők profi kajakosok, tehát ők egész évben versenyeznek, és erre is készülnek. Nem hiába, itt vannak már reggel 7-kor, délután jönnek vissza, tehát egész nyáron ők két edzéssel készülnek a korosztályos magyar bajnokságaikra egészen augusztus elejéig.
1: Ők főleg százhalombattaiak, vagy azért járnak ide mindenhonnan?
2: Hát egyrészt igen, százhalombattaiak, de ez körülbelül a csoportjainknak a fele. Sokan járnak át Érdről, néhányan Diósdról, Ercsiből, tehát viszonylag nagy területet lefedünk, és sok helyről vannak sportolóink.
1: Most beszéltünk arról, hogy már reggel 7-kor elkezdtétek az edzéseket, nyilván ennek köze van ahhoz is, hogy nagyon meleg van. Az időjárás az azért nagyban befolyásolja a kajakozást, nem? Mert itt azért akár edzéstervet is úgy kell kialakítani, hogy tudod, hogy milyen idő vár rátok mondjuk egész héten?
2: Igen, tehát szabadtéri sport, és alkalmazkodnunk kell. Egyrészt próbáljuk arra nevelni és arra tanítani a gyerekeket, hogy ők is alkalmazkodjanak, tehát azért mi kimegyünk esőben, szélben, hidegben, melegben, és próbáljuk a gyerekeket arra tanítani, hogy erre hogyan tudnak alkalmazkodni, hogyan tudnak felöltözni, nyáron folyadékutánpótlás, hűsítés, de ugyanakkor mi is igyekszünk alkalmazkodni, tehát az edzésterv az egy viszonylag mobilis képlékeny dolog, ott is igyekszünk utána menni annak, hogy milyen idő várható, nézzük az előrejelzést, illetve a másik, ami elsőre lehet, hogy nem egyértelmű, de a Dunához is alkalmazkodunk, tehát sokszor előfordul, hogy vízállás függvényében is változtatni kell az edzésen, magas vízállásnál más tudunk csinálni, máshova tudunk menni, alacsony vízállásnál is, úgyhogy itt vagyunk a természetben, és ennek minden szépségét, előnyét, hátrányát élvezzük.
1: Ahol most állunk, az egy olyan hely, hogy úszik mellettünk a Duna, ugyanakkor itt egy holtág. Az edzésekre, most amikor kint voltunk a motorossal, akkor azért főleg a Dunán voltunk, és nem a holtágon, de ezt is használjátok, ezt a részét? Vagy ez is attól függ, hogy éppen mit szeretnétek gyakorolni, vagy mi van az edzésprogramban?
2: Igen, tehát egy viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mint láttuk, itt van nekünk egy 500 méteres holtágunk, ahol áll a víz, nincsenek örvények, nem folyik, illetve ott van a Nagy Dunánk, tehát itt ebben az öbölben szoktuk többnyire a különböző finom hangolásokat, precíz gyorsasági munkát elvégezni, itt van ahhoz meg a megfelelő körülmény, a Nagy Dunára pedig akkor megyünk ki, amikor hosszabb, terjedelmesebb edzéseket szeretnénk végezni, arra pedig az, ami tökéletesen alkalmas.
1: Benne van az a veszély, hogy esetleg a Dunának nagyon nagy a sodrása, vagy minden ilyennel ti már fel vagytok térképezve, hiszen állandóan itt vannak az edzések, tehát erről ettől nem kell tartani, vagy pont ez az, amikor azt mondod, hogy azért a Dunára is készülni kell?
2: Igen, tehát a Duna az egy folyó, az folyik, ugyanakkor 10 éves koruk óta velünk készülnek a gyerekek, és ezzel igyekszünk megismertetni őket, megvannak a veszélyei, de kellő felkészüléssel és ismeretanyaggal ezek leküzdhetőek. Tehát magát az edzést azt nem befolyásolja a sodrás, tehát megyünk fölfele, megyünk lefele, viszont mondjuk egy érdekesség, hogy fölfele haladásnál, tehát magának a Dunának a természetes sodrása olyan, hogy a part mellett kevésbé folyik, és ahogy mélyül, egyre jobban haladunk a közepe felé, úgy egyre jobban folyik. És ezt a gyerekek viszonylag lassan tanulják, meg valaki ráérez, valaki nem, hogy fölfele haladásnál hogyan kell a parton menni, hogyan kell megtalálni azokat a finom részeket, ahol közelebb lehet menni, gyorsan lehet haladni, tehát ez a Nagy Dunán edzésnek az egyik legszebb, legtrükkösebb része.
1: Azt hiszem, hogy a párizsi olimpián is nagyon sokat profitált ebből, akár Rasovszky Kristóf, akár

0: akár Betlehem Dávid, akár Fábián Bettina, akik pont ezen a helyen készültek fel a Szajna sodrására. Egyébként a kajakenusok kiegészítő sportákként akár az úszást, azt beszokták építeni a mindennapjaikba?
1: Igen, igen, tehát egyrészt akkor az első kérdés, hogy Kristófék, igen, tehát tavaly előtt nyáron Kristófék itt voltak velünk, mentünk a motorcsónakkal, az edzőjükkel, és nézegettük, ők számolgatták, hogy hol folyik körülbelül úgy a Duna, mint a Szajna, hogyan kell megfordulni, vittek le bóját, tehát az egy izgalmas élmény volt őket látni, ahogy itt erre készülnek, és próbálják ezt a sodrásban úszás dolgot a lehető leghatékonyabban csinálni, illetve igen, tehát mi is úszunk. Nálunk
0: a Dunában?
1: Nem. Mi az uszodában? Kristófék ide jönnek az uszodából a Dunába úszni, mi pedig megyünk az uszodába úszni a Dunáról. Nálunk úgy néz ki egy év, hogy október végéig, november elejéig itt vagyunk kint, és novembertől egészen február végéig, március közepéig szárazföldi edzéseink vannak, amiben az uszoda is beletartozik. Ott mi heti kétszer járunk uszodába, kicsikkel járunk tornaterembe, illetve lejárunk ide is futni és erősíteni a konditerembe.
0: Közben itt a stégen megérkezett két kis kajakos, ők akkor nem az edzőtáborban, hanem a napközis táborban tanulják itt a kajakozást, Csinyát, Binnyát?
1: Ha jól látom, akkor ők a fiatalabb versenyzőink, 10-11 éves korosztályból. Náluk úgy működik a nyári felkészülés, hogy ők 8-tól 4-ig vannak itt napköziben. Egyrészt azzal a céllal, hogy napi két edzéssel ők is már versenyre készülnek, illetve ez számukra a sportág megszerettetéséről is szól, barátok, közös élmények, és hát nekik ez az 5-6 hét, amit itt eltöltenek minden évben, az egy életre szóló élmény, ahol az egész életre szóló barátságok köttetnek, és hosszú távon elköteleződnek a sportágunkkal.
0: És látom, a kötelezően előírt mentőmellény ott van a kisfiú, aki akkor csak a holtágban evezhet? Vagy jelen pillanatban csak a holtágban?
1: Igen, tehát nekik most itt lesz a holtágban az edzésük, ugyanakkor ez a csoport is már kiszokott járni a Nagy Dunára, tehát már a 10-11 évesekkel is kiszoktunk menni, ők is elkezdik tanulni, hogy milyen az, amikor folyik a víz, amikor hajók járnak, amikor kinyílik a világ, széles vízfelület van előttük.
0: Akkor, hogyha visszasétálnánk a csónakházig, akkor majd arról is beszélünk egy-két szót, mert az sincs messze.
2: Indul a program?
1: Ne égjetek meg.
2: Lekentük magunkat. Nagyon legyen.
3: Rendit, segítsetek neki vízbe szállni. De szállj vízre, ha levitted a hajót, mert jössz föl, Miki. Szállj vízre.
0: Itt fent egyébként a csónakháznál nagyon nagy a sürgésforgás, mert hogy a picik most szállnak vízre, de egy pár mondatban el tudnád mondani, hogy hogy is néz ki akkor itt a csónakház? Hogyha bekukkantok itt ezen az ajtón, akkor egy konditermet látok, vagyis annak a körvonalait, akkor az erősítés az itt helyben is megszokott vagy elvárt?
1: Igen, igen, ha itt benézünk, akkor valóban a konditermünket láthatjuk. Egész évben ezt a konditermet használjuk erősítésre. Az erősítés is sportágunknak egy igen fontos része, amit folyamatosan építünk föl és iktatunk be a fiatalok edzéstervébe. Kezdve a kicsiknél a saját testsúlyos edzésekkel, fekvőtámaszok, húzóckodások, has-hátizomfejlesztés, és ahogy szépen haladnak előre, 14 éves kortól megjelennek a súlyzós edzések, és akkor egyre növekvő súlyokkal dolgoznak egészen a 18-19 éves legidősebb versenyzőinkig is. És hát itt ebben a teremben megvan mindenünk, ami nekünk kell, tehát nem is szoktunk máshova menni. Nyáron is itt vagyunk, télen is itt dolgozunk.
0: Itt még három nagy ajtót látok a konditerem mellett. Ott tartjátok a hajókat, vagy esetleg más titkok bújnak meg az ajtók mögött?
1: Azt kell tudni erről a területről, hogy ezt nem egyedül használjuk. Tehát itt a másik három garázsban más egyesületek működnek, tehát ha balról jobbra haladunk, akkor bal oldalt a két garázs az a Dunai Flottillához tartozik, ők szabadidős vízitúrázással foglalkoznak, ők tényleg őrzik a régi úttörő táborok és egyéb események vízisport hagyományait, tehát kicsit így a retro vonalon mozogva főként vízitúráznak. A következő garázs az a Dunafüredi Vízisportklub. Ott abban a garázsban laknak jelenleg a Dunafüredi Vízisportklub sportolói, akik főként Masters felnőtt sportolók, akik a sporták szeretete miatt hobbiból járnak vissza, és még kajakoznak, és űzik ezt a szép sportágot.
0: Viszont látok itt szápot is, ez szórakozás, vagy ez is kiegészítő sport?
1: Hát a száp az egy feltörekvő sportág, amivel mi is igyekszünk versenybe szállni. A mai napon ezeknek a szápoknak a célja a biztonság garantálása, tehát korábbi sportolóink mennek vízre velük, és a táborozóinkat kísérik, segítik ezekről a szápokról, esetleg vízből mentenek, ilyesmi. Ugyanakkor igyekszünk a száp területén is fejlődni. Valószínű 4-8-12 éven belül ebből olimpiai sportág lesz, tehát igyekszünk ezen a vonalon is nyitni, és korábbi sportolóinkat szabadidő formában igyekszünk szapozásra visszacsábítani.
3: Nos, ne dőlj át, úgy ülj. Na hajrá, fiú, hasítsunk. Gyerünk, Gádi. Donel, húzd ki magad. Úgy ülj. Ne feküdj le annyira. És a sárgán fog. A sárgán, a jobb kézzel. Donel, jobb kézzel kijebb, a ballal meg egy picit beljebb. Ögy, ögy.
0: Kis Ildikó edző, akinek nem tudom, hogy mennyire van nehéz dolga akkor, amikor napközben 40 fok van, és már reggel 8-kor is 37. Mennyire előny az, hogy ilyenkor a vízen lehetnek a gyerekek, hiszen jelen pillanatban éppen egy edzőtáborban állunk.
4: Igen, a gyerekeknek szerintem a vízisport az egy fantasztikus dolog így nyáron. A Duna ugye az egy olyan lehetőség számunkra, ahol a tavakhoz képest lényegesen hűvösebb vízben nevezhetnek a gyerekek. Ez egy nagyon aranyos dolog volt a tegnapi napon, mert kim voltunk velük a Dunán, és amikor megérkeztünk ebben a zárt öbölbe, akkor mindegyik gyerek mondta, hogy fú, de meleg ide bent a víz. Tehát a nyílt vízen ez a 23-24 fokos hőmérsékletű víz a sokkal kellemesebb ebben a 40 fokban is. Én szerintem a gyerekek nagyon szeretik ezt a közeget.
0: Nem is veszélyes egyébként a nyílt víz, hogy már itt rögtön rátérjünk a lényegre?
4: A gyerekek itt teljes biztonságban vannak, 14 éves korig kötelező a sportágunkban a mentő mellény viselése, kísérő motoros mindig van mellettük, és ilyen 150-200 méteres körzeten belül a gyerekeket nem engedjük el a kísérő motoros mellől.
0: Arról beszéltünk, hogy itt most egy edzőtábor zajlik, akkor ide csak versenyzők járnak?
4: Az edzőtábor, ugye ott igen, az igazolt sportolóinknak, ezt igazából az országos bajnokságra való felkészülésnek az edzőtábora. Ez egy helyben történő edzőtáboroztatás, mi a sportnapközinek hívjuk, reggel 8 órára érkeznek a gyerekek, tartunk nekik egy edzést, utána utána egy kiegészítő, ugye húzózkodnak, futnak éppen melyiket, utána van nekik egy szabad foglalkozás, pihenés, ebédelünk, ebéd után is egy szabad foglalkozás, pihenés, 2 óra, akkor egy újra vízi edzés, és akkor délután 4-kor ugyanúgy mennek haza, mint egy nyári táborból, de ugye ez nálunk nem nyári tábor, hanem felkészülés az országos bajnokságra.
0: És hogyha már nem nyári tábor, hanem felkészülés, akkor az iskola lezárta után is ugyanolyan lelkesen jönnek a gyerekek, hiszen itt mégiscsak munkáról van szó, még hogyha megspékeljük némi csendes pihenővel és szabad programmal is.
4: Én nekem a hosszú évek tapasztalata az, hogy nagyon szeretik a sportnapközit. Tehát én azt látom, hogy akár életre szóló barátságok is kötődnek itt. Már ugye az edzések alatt is nagyon jóban vannak, és szóval, hogy egy ilyen nagyon jó hangulat vagy légkör van itt.
0: Ez az egyik fő cél, hogy egyrészt jó hangulatban legyenek, másrészt, hogy a sport az életük részévé váljon. Vagy az a fő cél, hogyha már edzőtáborról beszélünk, hogy jó versenyzők legyenek?
4: Hát igazából ez mind a cél. Tehát természetesen ugye a sportnapközinek, az edzőtábornak a célja az, hogy az országos bajnokságon a lehető legjobban szerepeljünk. Ez nekik elég folyamatosan hangoztatjuk is, hogy ez itt nem tábor, hanem az országos bajnokságra való felkészülés. Igen. Tehát, hogy készülnek rá.
5: De hogy az is annyira fontos, hogy a közösség legyen, és a sport szeretet ez megmaradjon életük végéig.
4: Igen. Tehát, hogy a közösség is nagyon fontos, és a sport szeretete is.
5: Itt vagyunk most Százhalombattán. Akik itt vannak, ők főleg százhalombattaiak, vagy környékbeliek, vagy akár a fővárosból is jöhetnek ide?
4: Bárki jöhet ide, de ilyen kajakozási lehetőség itt a környéken, kb. Ilyen 30-40 kilométeres körzetben csak mi vagyunk. Nagyon sok helyről járnak Tárnokról, Érdről, Ercsiből, Diósdról, tehát 5-6 településről járnak hozzánk gyerekek rendszeresen sportolni. Természetesen nyitottak vagyunk, bárki jöhet, csak ugye minél messzebbről jönnek, annál nehezebb megoldani a gyerekeknek az ideutaztatását.
5: Mennyire jellemző az, hogy ezek a gyerekek azért vannak itt, mert ők szeretik ezt csinálni, vagy azért a mai gyerekekre jellemző, hogy egy pici szülői ráhatás is van, hogy mindenképpen legyél a természetben, legyél a közösségben, sportolj valamit?
4: Hát a szülői ráhatás nagyon sokszor az elején történik meg, de nagyon hamar, akik megmaradnak, ők már önmaguktól jönnek. Tehát ők önmaguktól már nagyon szívesen járnak, és nagyon sok helyen azt tapasztalom, hogy amikor a szülő esetleg ugye azt mondja, hogy nem szeretném a gyerekek, hogy úgymond kihisztizik azt, hogy már pedig ők szeretnének edzésre jönni.
5: Egyébként mennyire nehéz bevonzani a gyerekeket, mert azt, hogy egy idő után itt maradnak, az nyilván jó, de azt, hogy egyáltalán elkezdjék, azt nem tudom, hogy ön edzőként mennyire látja, mennyire nehéz a mai gyerekeknek.
4: Hát én úgy gondolom, hogy a mi sportágunkban, ugye mi nem bent a városban vagyunk, tehát ugye ez is egy délutáni foglalkozás minden nap, ezért nagyon sok szülő inkább azokat a sportokat választja, amit ott bent ugye az iskola után a gyerek önmaga el tud jutni. Nekünk nagyon nehéz toborozni, én azt látom, és az edzői kollégákkal, ugye akik itt a környéken vagy az egész országban edzősködnek, mindenki azt tapasztalja, hogyha az a szakosztály vagy az az egyesület nem pont a városban van, akkor a várostól messzebb nagyon nehéz a gyerekeket oda vonzani.
5: De egy ilyen nyári tábor, most ne edzőtáborról, hanem mondjuk napközis táborról beszéljünk, az segít?
4: Igen, segít. Ugye itt is most mi jelen pillanatban 16 külsős gyermeket nyári táboroztatunk, és komoly célunk az, hogy megszeressék itt ezt a sportágat, és maradjanak. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy egy ilyen 16-18 fős nyári táborban egy 4-5 gyerek megmarad. Tehát ugye ezzel már léptünk egyet, mert az őszi munkát már úgy tudjuk elkezdeni velük, hogy már tudnak kajakozni.
5: Angyal Bence, válogatott sportoló, mióta vagy válogatott sportoló?
6: Hát lassan szerintem 3 éve. Ugye kölyök válogatottban kezdtem, és most vagyok serdülő válogatott, és jövőre a cél ugye az ifjúsági válogatott, szóval 3 éve.
5: Most, amikor beszélgetünk, akkor nyár van és jó idő van, de azért beszélgettünk itt arról, hogy ez egy szabadtéri sport, az időjárás nagyban befolyásolja azért a körülményeket. Ezekkel mennyire tudsz megküzdeni?
6: Hát viszonylag jól, ugye télen általában erősítünk és futunk, az nem rossz így időjárás szempontból, és ugye időben kezdünk, szóval már egy februárban kint vagyunk vizen, február végén, szóval így be van osztva az időjárásnak megfelelő edzésekre az év.
5: Nyilván nem is ez lett volna a legfontosabb kérdés, amivel kezdjük ezt a beszélgetést, hanem leginkább az, hogy kerültél te a kajak közelébe. Egyébként dunaparti vagy vízparti gyerek vagy?
6: Hát én mindig is nagyon szerettem a vizet. Gyerekkoromban sokat jártunk a Dunapartra is, és egyszer láttam így a hirdetést, hogy itt Battán lehet elkezdeni, és akkor lejöttünk, tetszett, és azóta csinálom már lassan 7 éve.
5: Battai vagy egyébként?
6: Battai vagyok, igen.
5: Úgy akkor egy picit egyszerűbb. Mi volt az, ami itt tartott? Mert hogy meglátsz egy hirdetést és lejössz, az egy dolog, de szerintem a sokkal fontosabb, hogy mi az, ami annyira vonzó, hogy aztán nem mondom, hogy az életedet is ráted, mert nagyon fiatal vagy még, de még az is lehet, hogy az életedet ráteszed, de mi volt az, ami itt tartott, és ami leginkább megtetszett benne?
6: Hát én kettőt mondanék, a közösség az itt nagyon erős, és nagyon tetszett így az összhang így mindenki között, és így az az életérzés, hogy lemész a vízre, és ott vagy a természetbe, és tényleg gyönyörű helyen is mész, és csak chilles.
5: Jó, de ez még nem jelenti azt, hogy ezt aztán te versenyszinten is komolyan szeretnéd venni, mert hogy ezt megcsinálod minden délután, az egy dolog, és az egy másik, hogy akkor ezt te versenyzőként is szeretnéd majd nagyon komolyan csinálni.
6: Hát igen, az első versenyem tartott így a versenyszerű kajakozásba. Nekem így annyira tetszett az, hogy tényleg összegyűlik a társaság, így a többi egyesület is, és így mindenki megmérkőzik egymással, és csak így az, hogy tényleg ez az életérzés, hogy így küzdünk, és mindenki csak a legjobbat akarja belerakni.
5: Tehát akkor az lehet mondani, hogy egy fordulópont volt az első verseny, és akkor onnantól el volt döntve a sorsod?
6: Mindenképp igen.
5: És ahogy haladsz előre, vagy ahogy idősödsz, akkor egyre inkább más célokat tűzöl ki, hogy legyen egy serdülő válogatott, ifi válogatott, aztán lehet majd minél merészebbeket, hiszen a magyar kajakkenu hagyományai azok azt, vagy arra predesztinálhatnak, hogy akár itt nagy céljaid is lehetnek.
6: Hát mindenképp így fokozatosan nekem is így tárult ki a világ, és egyre nagyobb célokat tűztem ki, hát először így az, hogy nyerjek meg egy kis versenyt, aztán, hogy az országos bajnokságot, tavaly az volt, hogy jussak ki az ORV-re, idén is az, és majd akkor esetleg lehet, hogy majd egy olimpiára is, de hát az még nem most lesz, de az is a hosszú távú cél.
5: Hát 4-8-12 év olyan fiatal vagy még, hogy a simán belefér. Egyébként beszéltünk itt a körülményekről, de azok a körülmények, hogy azért itt nagyon sok kiegészítő sportágban éppen egy konditerem mellett beszélgetünk, és éppen talán futni indulsz. Ezek mennyire tartoznak hozzá, nyilván hozzátartoznak a te szívedben, ez mennyire kötelező, és mennyire látod azt, hogy igenis ez kell ahhoz, hogy te sikeres legyél?
6: Én alapvetően szeretem csinálni így a kiegészítés részét is a kajaknak. Futni is szeretek, és mindenképpen kell hozzá, mert tényleg az állóképességet magában a kajakba nem fejleszted annyira, mint egy futása mellé pluszban. És tényleg ezek így összeállnak egy nagy egészszé, és úgy tudsz jól kajakozni, hogyha tényleg mellé is csinálod ezeket, akkor lesz egy gyors, és akkor lesz jó eredményet.
5: És két kajakedzés között nyilván elmész futni, az jó, de amikor mondjuk hónapokig nem szálltok vízre, csak szárazföldi edzések vannak, alapozás, erősítés, azt is bírod?
6: Azt is, hát az egy kicsit nehezebb így fejben, de abszolút így megvan a fejemben a cél, és tudom, hogy ez kell hozzá, szóval csinálom ezt is ugyanúgy, ugyanakkor erőbedobással, mint a kajakos részét.

0: A Sporthely mai házigazdája a Dunafüredi Utánpótlás Vízi Sport Egyesület volt. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera Emesét hallották.
1: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas

0: podcaston az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Így tehát ma is 6 óra, 3 perc, jó reggelt mindenkinek. Augusztus 19-e és egy nagyon kellemes, szerintem kellemes szerda, amikor a 20. előtti nap. Tehát ugye, ha valaki nagyon várja azt, hogy 21-e legyen, akkor már csak 2-t kell aludnia. Szóval ma reggel, szuper Leventével, Csonka Zsófival, a Szofival. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt és Harsányi Leventével.
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Ez a Nemzeti Sport, hát igen, és benne pedig ugye a Sport reggel elérésünk 0-30, 55, 55 és 6-05-ös nagy nyújtózkodások közepette. Mondom, hogy már a diákok is szengetnek, hiszen ugye azt mondja, hogy 10 nap körülbelül, amikor elindul az iskola, és hát, megmondom őszintén, hogy az utolsó egy 7-10 nap az ilyen nagyon-nagyon nem, ilyen rossz hangulatú volt, mikor, és akkor én diák voltam, most semmi az égvilágon, de akkor azért igen, és talán tényleg rájön az ember, hogy mennyire felhőtlen, könnyű, laza, tényleg mindenfajta tehertőmentes élete volt az embernek, és azért kérdezlek titeket, akik már nagyon sokat tapasztaltak, és nagyon kultúrált, és sokat tanult kollégáim vagytok, hogy az ember miért nem tud akkor annak úgy örülni, ami van? Miért mindig akkor jön rá az életéken számos területén igaz, amikor már nincs, ami van? Remélem, értitek?
2: Értjük.
1: Tehát legyen az kapcsolat, legyen szeretet, legyen lakás, legyen, és teljesen mindegy, hogy akkor, mikor benne vagyunk valamilyen helyzetben, akkor nem örülünk, vagy nem úgy kezeljük, és amikor nincs, Úristen, de jó volt.
2: És ez igaz akkor is, hogyha megfordítjuk, tehát már ha ugyanaz a helyzet ismét.
1: Azt mondom, hogy fuhassát, rítas.
2: Mert nekem az a gondolatom, például mondtad, hogy kezdődik ugye az év. Valahogy olyan mélyen, igen, olyan mélyen belünk kódolt időpont ez. Oké, sportolóként még ráadásul ott van az a szokásos élmény, hogy a szezon meddig tart, tehát a klasszikus naptári évnek annyira sok, hogy mit tekintünk évkezdésnek, nekem mindig egy kicsit évkezdés újra a szeptember, pont emiatt, hogy annyira sokáig volt meghatározó része az életemnek, és amikor
1: Igen, de amikor benne vagy, akkor nem tudod, milyen jó iskolába
2: igen.
1: járni,
2: nekem például ugye korán elindult ez az élmény, hogy mennyire gondtalan volt, még gimnázium alatt, amikor már olyan komoly szintre került ugye a sportolásom, hogy rengeteget utaztam, és akkor tényleg ilyen első fecskeként voltam magántanuló. Ma már ez gyakorlatilag egy semmiség egy általános sportolónak. De akkor összevetni a kettőt, hogy mennyire könnyű volt, akár néhány hónappal előtte csak gimnazistának lenni, csak tanulónak lenni, és aztán utána pedig valakinek, aki próbálja valóra váltani az álmait, de közben nyilván vannak kötelezettségei, amivel rengeteg szabadság jár. Ez az, amit én ilyen értelemben korán megtapasztaltam, hogy hát ez így ki az ablakon.
1: Nem csak a súlyra, most egy példa.
2: Oké, de most ennek kapcsán is, tehát hogy nagyon nehéz, akkor tudod értékelni, és tök jó, hogyha utána, és pont ezért mondom a sulit, mert hogyha ez visszakerül az életedbe, tehát én mondjuk tudatosan választottam a két olimpia között egy külföldi tanulmányt. Egy külföldi tanulmányt, pont azért, hogy ott viszont 100%-ban megélhessem ezt a kvázi gondtalanságot, mert hiányzott, mert tudom azt, hogy milyen így, tudom azt, hogy milyen úgy, és szerettem volna megélni, még így nem tudom.
1: Én nagyon kedvelek. Kvázi. Mondanám, hogy értem, amit mondtál, de nagyon korán van, úgyhogy nem tudtam felfogni.
2: Egész egyszerűen az, hogyha kapsz lehetőséget másodszor, most ha gyerek lehetnél, valószínűleg teljesen máshogy élnéd meg a gyerekkorodat,
1: de
2: nem?
1: De nincs még egyszer, az a fontos az élet, okay. Még egyszer, mondjuk nincs se fogócska, se macska élet, van 7-9, nem tudom, ezt egyszer kell, és akkor is úgy, de ez mindenre, azért mondom, tehát az iskola az egy példa volt, tehát ez a magánéletben is hányszor van az, hogy az ember, vagyis munkában is, vagy éppen, most ha az ember most éppen lakást váltanék, és nézegetek többi lakást, a csomó mindent, és rákérdezek, hogy atyék, én milyen jó.
2: Igen.
1: Helyzetben voltam, vagyok, hogy ilyen hűtőm. Most elkezdtem rülni a hűtőmnek, hogy olyan
2: nagyon értelek,
1: olyan extra hűtőm, hogy eddig nem vettem észre, itt van ez a hűtő. Hát ez egy hűtő, csak simán.
2: Erre egy példa
1: kacsózzak. Már bocs, hogy mi gondotok, hogy kezdtem.
3: Milyen jó fej az a hűtő, nem? Hogy neked hűti az italt, meg úgy minden.
2: Nem, de meg megszokjuk a hangjait a gépeinknek, nem? Hogy te, nekem, amikor otthon vagyok, ha a tesóvéknál vagyok, mindenhol például a hűtőnek totál más hangja van, mint mondjuk a mi hűtőnknek, és annyira mosolygok ezen, hogy megszokod, hogy hogyan csicsereg a háttérben.
1: Igen, szóval ilyen, érted? Nekem van dupla garázsom van. Most tényleg most nézelődök más ingatlanok területen, és néztem, hogy nem, hogy dupla, hanem ha egyszerűleg van egy-egy garázs, már annak lehet örülni. És akkor rájöttem, nekem ilyen garázs van, két kocsi befér, jó, nincsen kettő, de akkor is, de jó. Na mindegy, ezt azért mondtam, hogy de ez most éppen...
2: De ez nagyon érdekes ez az összevetés, igen? Mert például pontosan amikor Spanyolországban laktam, és megláttam először az edzőközpontot, az olimpiai edzőközpontot, igen? És így beléptem, és körülnéztem, és éppen nem volt ott a válogatott, és tök egyedül edzettem.
1: És mondta, milyen jó volt nekünk itthon edzeni?
2: És megkérdeztem utána az egyik edzőt, aki még ott lófrált, hogy ne haragudj, értem, mindent értek, edzőtábor rendben, miért mennek el innen? Szóval, ja, hát mi azért szoktunk elmenni innen, hogy tudják értékelni, amit itt van, ja, mert mindig úgy jönnek haza, hogy úristen, de jó itthon lenni. És szóval, hogy látod, lehet azért ezzel okosan játszani.
1: Levi, bocsánat, belét folytatjuk, nyilván ezer gondolat van, és szeretnéd ezeket kiönteni az asztalra, hogy
3: hát nem annyira érdekes van. Egyébként, de én benne maradtam ezekbe a dolgokba. Tehát azt kell mondjam, hogy én nagyon sokféle szinten gyermek tudtam maradni, és figyelem a saját gyermekeimnek a reakcióit, hogy napról napra ugye közeledik az iskola, és nagyon átérzem. Tehát az szívem szakad meg, mert emlékszem azokra az érzésekre. Összetudom hasonlítani azzal, amikor biztos megvan nektek, amikor vasárnap esti mese, és jött a hét. Az a zene, az a letargikus világvége.
1: Az a zene is most milyen, ha
3: belegondolj, úgyhogy ilyen nagyon...
1: És a szülők könnyedén néztek meg a vasárpesti filmet, de amit már nem tudtunk, mert a kulcsokon keresztül néztük a bátyámmal, és reggel hétfő, és valahogy...
3: Vagy a Deriket.
1: Ha összeteszed, azért itt van 7 nap. Alapvetően mindegyiknek. Jó, mondjuk a szombat, vasárnap egy jó kis, nem tudom, hétvégén nincs munkanap, szabad nap, az ember pihen, okérok. De a vasárnap, a szegény megkapta meg a hétfő, aztán nem tudom, olyan hányatott sorsa van mind a kettőnek, pedig tök rendes a vasárnap is, meg a hétfő. Senkit nem bántott, de vasárnap estébe belemenni, ahogy mondod, még anno, mi időnkben, de most is szerintem 7 óra körül, hogy tudod, hogy másnap reggel iskola van. Ráadásul én ugye még az a generáció, amikor voltak nulladik órák, ha valaminek nincs értelme, a nulladik óra kémia.
2: Annak tehát biztos.
1: Tehát az, mi? Hát, ahogy Lár András mondta, normális. És bementünk nulladik órára, kémia órára.
2: Na de várjatok, ti mind a ketten szülők vagytok. Levi most mondtad, hogy sajnálod a gyerekeiddel. Szuper Levi, hogy sajnálod, vagy együtt érzel a gyerekeiddel. Akkor ti nem azok a szülők vagytok, mert nagyon sok ismerősöm van, aki úgy áll, hogy kezdődjön már az iskola, kezdődjön már az óvoda, hogy végre visszajön a rendszer.
3: Igen,
2: végre.
3: Pont ezt akartam mondani, hogy nem. Abszolút. Uh-huh. Tehát
1: én az voltam.
3: Én valahogy átérzem, és valahogy nem tudom.
1: Jó, én az voltam, viszont...
3: Nem sajnálod, de...
1: Viszont imádom azokat az anyukákat, amikor nálunk voltak ilyen zsúrok a kertbe, és hozták ugye a kislányomnak a, nem tudom, óvodás társait, és jönnek be, és volt kifejezetten egy anyuka, azóta is most innen egy virtuál ölelést adok neki, hogy bejött, és végre, hagyj valamit inni, tudod, reggel óta, és sír, és ez a baja, az a baja, és majd bejött a kislányom, ó, szia édesem, puszi, kiment, valamit Levi, gyorsan megörlök egy gin tonicba. És nem azt jelenti, hogy nem szereti a gyerekét, hanem azt, hogy egyszerűen tudod, megéri a valós. Tehát tényleg az anyuka is fáradt, az apuka is ki van idegileg, nem tudom. És ott ez a gyönyörű egy csepp gyermek, vagy kettő-három kinek amennyi. És persze neked mindig, ez a klasszikus ugye, anyuka meg apuka üzemmód, neked mindig, te mindig dolgozol. Te mindig, hogy mondjam, ahogy mondják ezt a fegyveres testületeknél, hogy... Te mindig készenléti állapotban vagy.
3: De az jó.
1: Mind. Hát ez
3: nyilván úgy fogom fel, kérdése. Hogy így van. Tehát, hogy ez hogy viszonyulsz az egészhez. És visszatérve még a hétfőre, amit mondtál, hogy a hétfő megkapta azt a nagyon negatív csengést. Hát a sportolói életben nem egészen így van.
1: Tehát mert hogy
3: nálunk ugye a jégkorongban ugye nagyon sokszor ugye a hétvégére koncentrálódott a versenynaptárnak a nagy része, és a hétfő legtöbbször szabad nap volt. Tehát a hétfő egy abszolút új dimenzióba lépett, amikor profi sportolóvá válik az ember, mert a regeneráció, szabad nap, a gyúrás, a fürdő, a sauna, a minden.
1: És úgy, látjátok, ezért nem úgy...
3: alig vártad a hétfőt.
2: És nincsenek tömegek, ezt tegyük hozzá.
1: És úgy, tehát, hogy mi mindent jelenthet más, tehát ugyanaz más jelent szinte minden más ember. Tehát, hogy hétfő reggel diákok megőrülnek, tanárok, és nem tudom, akik be kell menni. Rengeteg felsővezető értekezett van hétfőn 11-kor. Hát a felsővezetők, hát nagyon sokan barátom van, ilyen olyan bank, nem tudom, igazgató bár, és küldik nekem az üzeneteket, itt ülünk, ilyen unalmas a diagram. Az
3: a sportoló meg küldi a szaunából a képet neked.
1: A sportoló meg ugye szuper jó a szaunában, vagy éppen szoktam nézni a Szoboszlai Dominik liverpooli életét, amikor megérkeznek nagyon lassan.
3: Lassított felvétel.
1: Na, add ne mondjam az összegeket, a ruhák, meg a órák, meg a kis neszeszerek.
2: És milyen jó, hogy nincs itt a Dodi már köpködne.
1: Én nagyon szeretnék, most is épp azt kérdezem a hallgatóktól, hogy ők most ebben a pillanatban mik szeretnének lenni. Tehát milyen élethelyzetben, milyen beosztásban, milyen munkakörben, milyen szerepben. Akkor írjátok már, én ma reggel Liverpool szeretnék focista lenni. Azt én látom, és mindig mondom nektek, ugye, hogy ők mennek be, megállnak egy autó, szépen lassan kinyílik a fotocellás autó, ajtó, oda megy, mindenki, szinte saját szakácsa van mindenkinek, megöleli a szakács nénit, mit kész reggelire, leülnek, összepacsiznak, ölelkeznek, egy összenyomott... Nem visszaváltásra felajánlott, mert valahogy Angliában nem kell 50 forintot fizetni a visszaadott dobozos, meg nem tudom, milyen üdítős dobozokért, azt beledobják a szemetesbe, leülnek, beszélgetnek, majd kihozzák a reggeliüket, megeszik, és elkezdődik nyilván a gyakorlás vagy a pihenés, mert egy hétvégén meccs van, de ezek a hétfő reggelek, ezek ilyenek.
2: De amúgy a sportoló élet egy kicsit pontosan ennek, ahogy mondod te is, itt vannak ezek a finomságok benne. Az egyfókuszúságnak van egy nehézsége, de mellette pedig én is nagyon törekszem arra, meg a sportolói bizottságokban, amikben dolgozom, ott próbálunk nagyon hangot adni annak, hogy a sportolók ne szenvedjenek a sportolói karrierjüktől, hogy mekkora nehézség, milyen úristen, mint hogyha a világ terhét cipelnénk, hanem egy picit a realitás filterét így ráengedjük, hogy...
1: Ó, megint egy edzés!
2: Igen, tehát hogy nagyon jó dolgunk van, nagyon jó ilyen. Dolgunk van sportolóként, oké, jár lemondással, rengeteg lemondással, de mellette nagyon sok lehetőséget nyit ki, nagyon sok olyan szabadságot ad, pontosan, amit mondtál, Levi, tehát hogy most ezek apróságok, de amikor tényleg mondjuk hétfőn tudsz beülni egy szaunába, vagy elmenni, tehát hogy más az időbeosztásunk, és ezért nem a falkával kell vonulnunk, és már csak pusztán ez. Hát, gondoljatok bele, például most a reggeli rádiózás. Egy biztos, hogyha mondhatnék az első sorban egy pozitívumot, a forgalom. Tehát, hogy végig suhansz a városon, és itt vagy, nem kell dugóba tölteni órákat.
1: Én azt mondtam, amikor kérdeztek, ugye 30 éve reggeli rendőzöm, hogy miért, és mi az, ami ebben olyan szerethető. Nyilván egyrészt amit csinál, ha nem szeretném, akkor nem. Tehát így indult, tehát innen indulunk, ez a kája. A másik meg, hogy mindig tudok jönni dugó mindenféle forgalmi akadály nélkül, mindig van parkolóhely, és minden hónap 5-én átjön a pénz.
3: És 10 órakor azt tudod mondani, ha nincs más dolgod, hogy
1: na, és 10 óra körül már...
2: Amikor te küldöd hétfőn a szaunából a fotót, akkor otthonra küldi neked vissza.
3: Én már meg vagyok.
1: Kávé. Na, úgyhogy gyerekek, ugye nagyon kellemes, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nem tudom, ki nézett tegnap bele bármilyen Bajnokok Ligája selejtezők utolsó, tehát a döntő oda-visszavágó első mérkőzésébe. Belenéztél?
2: Te néztél bele.
1: Nem, mert én elmentem, képzeljétek, egy nagyon kedves barátommal találkoztam, aki egyébként levágta a hajam, és köszönöm, hogy Zsófi megemlítette, hogy egész jól áll a haj. Zsófi, nem a haj áll jól, hanem a haj alatt a fejében, ez a fejen, mindig jól fog állni, de köszönöm szépen. És megcsináltuk azt, megvan nektek a nem a föltemes viszonyok, vagy családi viszonyok, nem tudom melyik filmben, amikor beül az úriember a tükör elé, és kérdezi a fodrász, milyen hajat szeret. Hát olyat, ami tükrözi azt, hogy minden nap 5 órakor kelek.

0: segítettem az ő karrierjét, hogy még többen nézzék az ő videóit, mert most már itt tartunk, és tegnapra beszéltünk ott baráti körben, hogyha valamit is szeretnék közölni ma az emberekkel, akkor már tehát szinte csak az online világ van, azon belül is, ott a kisfiam, aki 17, és mondta, hogy az Insta még talán TikTok. És figyelj, és a TikTokon belül is 7 másodpercen belül történjen valami, mert ember nem nézi meg. És egy kicsit el voltam keseredve, hogy ez a világ van. Ez a világ van, csak mindegy. Úgyhogy képzeljétek el, elrezelte.
1: Most rosszul esett
0: egészen 10 óráig beszélgettünk, meg vacsorázunk, hogy nagyon jól, ilyen dolg. Úgyhogy nem tudtam nézni, csak egy hosszú válasz volt.
2: 3 döntetlenről
0: maradtál. 3 döntetlen, és az, hogy a szinte a kutya, gyerek, család, telek, mindent betettem volna arra, hogy a Levski Szófia és az AEK Athén meccsen biztos, hogy lőnek gólt a csapatok, az egy 0-0 lett.
2: 2-2, 1-1, 0-0.
0: És igen, a Fener játszott egy a Lyon nagy jó 1-1-et, és amiben szintén biztos voltam, tehát kutya, gyerek, család, tele, mindenbe, vagy kocsi, inkább így, egy családot ne, hogy a Zágráb megveri a Viking úrt, vagy nem tudom, vagy melyiket.
2: A vikingeket, Norvégiából.
0: És nem tudták. És 2-0-ra vezettek aztán az 8. percben, és nem tudták megverni. Szóval csalódott voltam. De majd ma, ahogy szokták mondani, újra megpróbáljuk, újra megnézzük a meccseket, mind a mellett pedig örülünk neki annak a sportének, hogy most már hallhatók lesznek a bírók és a játékosok közti beszélgetések. Mondjuk csak a Premier League-ben, de ha tudjátok, ha egyszer egy csepp víz valahol utat tör, akkor megy utána a többi. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy végre ezt majd hallhatjuk, mert eddig csak a játékvezetői, meg tulajdonképpen játékos elbeszélések alapján tudhattuk meg, hogy ott mit beszélhettek. És egyébként ezért szerintem nagyon galád dolog egy Vinicius Junior elmondása alapján hozni egy szabályt, mert egy ember, én mindig így vagyok, egy ember, hogy mondjam, véleménye és tette alapján én soha nem hozok egy olyan szabályt, ami mindenki mást érint.
1: Azért az is egy picit galád dolog, hogy a Premier League befejezetik ezt be.
0: Én annak örülök.
1: Világos.
0: Én örülök a bírók meg a
1: Premier League-ben sok esetben szerintem felirat nélkül még adott esetben a Szigetország lakói sem fogják érteni, attól függ, hogy éppen északon vagy délen játszunk.
0: Hát ez Amerikában dettó, tehát ne félj, de Franciaország most
1: szóval olyan kérdés. Igen, hogy ki hogyan mondja a magáét, de minden esetben...
0: Nem baj,
1: de
0: majd feliratozzák.
1: Így van, de szerintem amúgy ez zseniális ötlet. Közelebb hozzuk a játékvezetői döntéseket. Aztán persze utána nyilván ez egy kétélű fegyver, mert utána hát meg is tudjuk ítélni őket, hogyha pontosan tudjuk, hogy mit miért csinál.
0: Én ennek örülök, én nem magyarázom ezt. Én ennek örülök, rém egyszerű módon. Lássuk, hajj, aztán kész.
1: Azért arra nagyon kíváncsi leszek, hogy amikor... Tehát nem ehhez szoktak a játékosok, se a játékvezetők. Tehát nyilvánvalóan, ami a pályán zajlik stílus, vagy beszédmód, főleg felfokozott helyzetekben, azt gondolom, hogy nem az akadémiai székfoglalók világába tartozó szóhasználat, hogy akkor most ott mit csinálsz egy élő műsorban, hogyan fütyülöd ki előre, tudni fogod, hogy ki
0: nem
1: mit
0: kell,
1: mond, vagy akkor utána megint majd lesz erre egy retorzió.
0: Nem túl bonyolítjuk az
1: de
0: életet.
1: De nem, Levi, most gondolj bele, hogyha most ott elhangzik majd
0: nem
1: x olyan dolog,
0: nem ér. Tehát
1: a formájban mit csináltak? Ezt tiltották be? Nem szabad csúnyán beszélni.
0: Az is nagy baj. Én ez, tehát az,
1: szóval
0: mit csinált, én ez nem értek egyet. Tehát az, én élni szeretném az életem. És azt látni, hogy az élet éli önmagát. Tehát, hogy benne vagyunk. Nincs túlmagyarázat, nincs sértődékenység, nincs belemagyarázat, nincs feljelentés, nincs, hanem, hogy éljük. Hát éppen a beszéltünk erről, hogy hát vannak ilyen dalok, hogy a KFT-nek a butalány, ez az Elizabeth, meg Sárika egy kicsikét butácska az illéstől. Jó, tehát régi dalok, de ilyet ma kiadnál, hát két évig kéne vezekelni, hogy mondhatsz, hogy minden Elizabeth, meg mindenki feljelentene. Most épp tegnap jöttem a Carson Komának, csak hogy mondjak friss infokat is, Gabi és a K anyád, konkrétan kimondják, ez a refrén. Egyébként jó dal, megint szeretem őket, a Carson Komának, de hogy tehát annyira nincsenek már határok sehol, tehát hogy azt, hogy most mit fog
1: hát
0: szólni,
1: a sportban,
0: meg mit...
1: Sportban vannak.
2: Na nekem pont ez a bajom ezzel az egésszel, hogy hol lesz a határa ennek. Tehát elindulunk
0: sehol,
2: azzal, hogy játékosok, bírók, beszélgetés, oké, már olyat csomószor látunk, hogy egyből a szünetben elkapnak játékost, rendelkezésre kell állni, okosnak kell lenni. Aztán majd szépen megyünk tovább egy picit, akkor egy néhány percre az öltözőbe is, hogy ott hogy beszélnek, stb. Tehát az egész elindul egy ilyen valóságsó felé, ami szerintem nem biztos, hogy rendben van, mert aki ott van

0: pályán, ne kelljen neki még pluszba arra is koncentrációt
1: viselkedni gyakorlatilag. Oda
0: tenni arra, hogy, hogy most akkor most megyünk. Mi legyen. Tehát, hogy egy kicsit mű, kicsit elvesszük azt az igazi, valós természetét talán.
2: Eddig ugye pont erre beszéltünk, erről többek közt ilyen is beugrott, hogy a most Radnóti Színpad Színházból ugye átment, akkor nem úgy, az nem az volt, a Kibédi Ervin átment a Révai utcával, nincs messze, és hívott egy taxit, és azt mondta állítólag a színész legenda, hogy még, tehát az esélyt se adja meg, hogy találkozzon a nézővel, mert hogy őt majd megnézik a színházban erre egy válasz. Tehát, hogyha ennyire elérhető, és ennyire közvetlenül bemutatható, és érinthető egy sztárjátékos, egyrészt a sztár kultusz tűnik el.
0: Az nem feltétlenül jó.
2: Én szerintem biztos, hogy nem jó.
0: Picit az elérhetetlen kategória, meg az, hogy tehát egy sportoló, egy futballista föllép a pályára, onnantól kezdve ő is egy színész, mert megszűnik annak lenni, aki igazából ő, mert ő egy balhátvéd, ő egy csatár, ő egy kapus, és akkor neki az a szerepe. Konkrétan.
2: Igen. Úgyhogy én ezzel így egyetértek, hogy kicsit azért lépjünk távolabb tőlük, és hagyjuk meg nekik ezt a jogukat. Még két gyors hír, aztán majd jövünk is vissza. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo elmondta, hogy jövő nyáron valószínűleg visszavonul, hát ezt nem hiszük, ha látjuk. Miután lejár a szerződése a Saudi Al Nassr csapatánál, a 41 éves portugál legenda ugye hangsúlyozta, hogy a pályafutása befejezése után szeretne több időt szórakozással tölteni. De gyerek, nagyon, nagyon megértem. Hát itt tudjátok,
0: hogy sem sportolók.
1: Szeretném képzelni, hogy Ronaldónak a szórakozással töltött ideje azt jelenti, hogy 10 perccel később kelek föl reggel. Két villával többet eszem a rizsből. Vagy el nem tudom képzelni, tehát egy ennyire fegyelmezett sportoló.
0: Két kukolással kevesebb.
1: Igen. Nem tudom, ma csak két edzést tartok, nem hármat. Szóval, hogy mi lesz a szórakozás Ronaldónak?
2: Nagyon veszélyes. Egy ilyen karriert nem tudom hány éve csinálja, 20-30-40. 41 éves, csinálja, 30 éve legalább, 7-10 éves koroktól, minden.
1: Tehát, hogy az identitása neki nem csak a pályán jelenik meg, ahogy mondtad is, Levi, nem csak az, hogy szerepet játszik, hanem tehát ő állandó 0-24-ben ebben a szuperhős szerepben van. Tehát ebből hogyan csinálsz több szórakozást?
2: De 32 éve minden nap.
1: Hát igen.
2: Nincs más élet. És akkor egyszer csak azt mondják, hogy akkor legyen hétfő, szegény hétfő, hogy hétfő reggel vége. És nem mész be. És nem húzott fel a stopp, és nem húzott fel a sportszám.
1: Igen, új haja van. Ez lehet egy jó jel.
2: Tegezzél nyugodtan. De hogy érted, hogy én azt nagyon nehéz egy ilyen sportolnál, és szerintem ez biztos, hogy van, hogy olyan mentális segítség, aki
1: lehet, hogy most már majd Oszkárra tudod.
2: Összeházasodott szerelmével. Új, gratulálok. Csak így tovább, Krisztián.
0: De azért mennyire, hogy is mondjam, tehát egyértelmű, és mennyire tudatos ez a nyilatkozat, hogy valószínűleg. Tehát, hogy ebben azért még nincsen tudatosság, maradjunk annyiban.
1: Ahogy meg lesz az 1000 gól, tehát, szerintem
0: hogyha valaki azt mondja, hogy nekem ez az utolsó évem, még mindent beleadok, köszönöm szépen, de valószínűleg nekem játszanak, ez nem szokott
2: ezek tetszeni. A szuperjátékosok, és kicsit magadra is játszanak még, tehát hogy hát visszajött Ronaldinho, és elment egy olasz harmadosztályú csapatba, Ronaldinho 1980, fontos, amit mondok, március 21-én született. Ugye? Lothar Matthäus 60 március, vagy 61 március 21. Halsányi 70 március 21. Itt egy pici párhuzamot, nem is picit, de mégis bélefeltezni. Úgyhogy ilyen nagy játékosok jöjjenek és játszanak még 45-46 évesen.
1: Így van.
2: No, jó reggelt kívánok, drága hallgatók, 06-30-55-55-6-05-ös az elérésünk. Kíváncsi várjuk, hogy ha most ti választhatátok, akkor milyen munkakörben, milyen élethelyzetben lennétek most. Én mondtam, hogy én ma reggel Liverpool focistája szeretnék lenni. Levi meg Zsófi is gondolkodik, majd én válaszom. De várjuk a hallgatók véleményét, gondolatait is, jó? Úgyhogy 2 perc van, ez fél hét, mindjárt jövünk vissza.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Vízszint emelkedés várható a Dunán. Akár 8 évre is elítélhetik az M3-ason felborult lengyel busz sofőrjét. Napos felhős idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek augusztus 11-én választották meg a parlamenti képviselők. Az államfő jogköreit idéglenesen az országgyűlés elnöke látta el. Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán köszönetet mondott a Sándor Palota munkatársainak az átmeneti időszak gördülékeny teljesítéséért. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a leállított turbinákat. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Közülük két ember továbbra is életveszélyes állapotban van. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a busz vezetőjét. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, mindenki más megsérült. Ökumenikus istentiszteletet tartanak ma az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban, a bécsi kaputéri evangélikus templomban rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt szolgálnak. Az istentisztelet este 6 órakor kezdődik. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Holnap reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás. A honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. A légiparádé 9 órakor kezdődik. A Lánchíd és a Margit híd között a Duna felett a honvédség légierejének eszközei mutatkoznak be. Holnap és pénteken a Városligetben interaktív programokkal is készülnek.
0: Közlekedés.
2: Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A BKK tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 600 5-ös számra.
0: Időjárás.
2: Többnyire száraz, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Tóth Rajmund a Konyaszpor labdarúgó csapatához igazolt. Mohamed Szalah is ott van a Trabzonspor Ferencváros elleni keretében. Varga Aliz és Domba Iréka lemarad a női kosárlabda világbajnokságról. Jó reggelt kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Sztárok vannak a keretükben, és csapatként kell felvenni ellenük a versenyt. Ezt mondta Dibusz Dénes az M4 Sportnak az Európa Liga utolsó selejtező kör előtt. Az FTC labdarúgó csapata holnap 19 órakor lép pályára Törökországban, a Mohamed Szálával erősítő Trabzonspor otthonában. Majd egy héttel később következik a budapesti visszavágó. A pár az győztese az Európa Ligában, vesztese pedig a Konferencia Ligában lesz főtáblás. Mindkét összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Most Dibusz Dénest hallják.
4: Tényleg nagyszerű játékosok alkotják a Trabzonspor keretét. Azt is elmondtam, hogy csapatként kell, és csapatként tudjuk csak felvenni ellenük a harcot, a versenyt. És én nagyon bízom abban, hogy ha csapatként jó teljesítményt nyújtunk, amire én azt gondolom, hogy minden esély megvan, akkor egyértelműen versenyképesek tudunk lenni ellenük, és nagyon bízom abban, hogy meg lehet az Európa Liga főtábla. Olyan teljesítményt nyújtunk, amit egyébként ezen a nyáron itt a selejtező sorozatban, akkor én azt gondolom, hogy magabiztosan léphetünk pályára. Ha pedig mi mindent megteszünk, és két mérkőzésen ők bizonyulnak jobbnak, akkor gratulálunk nekik, és sok sikert kívánunk nekik.
3: Az egyszeres válogatott Tóth Rajmunda Konyaspor labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A török együttes a honlapján jelentette be a középpályás klubváltását. A saját nevelésű Tóth, aki 4 éves szerződést írt alá, alapembere volt az előző idényben bajnoki aranyérmes győri csapatnak. Rodi a spanyol labdarúgó válogatott csapatkapitánya pedig a Barcelonához igazolt. Az aranylabdás világ és Európa bajnok középpályást a Manchester City-től szerződtette a katalán együttes. Rodri 4 éves szerződést kötött a Barcelonával.
0: Nemzeti Sport Krónika.
3: Varga Aliz és Dombai Réka lemarad a női kosárlabda világbajnokságról. Völgyi Péter szövetségi kapitány elmondása szerint a két játékos sérülés miatt nem lehet tagja a válogatottnak a németországi tornán. A világbajnokságot szeptember 4-e és 13-a között rendezik Berlinben. A nemzeti együttes tagja jelenleg Székesfehérváron készülnek, és ott készített interjút Berelmese a válogatott csapatkapitányával, Takács Kis Virággal.
5: Nem tudom, hogy a fáradtsága jellemzőbb az arcodon, a várakozás, vagy a jókedv, mert azért itt elnézve a lányokat igazából mosolygás van.
6: Igen, én azt gondolom, hogy különböző szakaszokban mind a három megtalálható. Nyilván azt érzem, hogy amíg edzésben próbáljuk a jó hangulatot tartani, de természetesen ez mellett fókuszáltnak lenni azokban a pillanatokban, de nyilván a maximumot adva azért el is fáradunk, úgyhogy ez a három, én azt gondolom, hogy keveredik folyamatosan.
5: Ezt többektől megkérdeztem, hogy az, hogy most egy világbajnokságra készültök, az alapvetően meghatározza itt a hangulatot, a felkészülést, bármit?
6: Szerintem ugyanúgy készülünk, mint mindig, igyekszünk maximálisan kihasználni azt az időt, ami most arra adatott, hogy tényleg fel tudjunk készülni erre a világbajnokságra, ha akár Európa-bajnokságra készülnénk, vagy bármilyen kontinens tornán, én azt gondolom, hogy hasonlóan készülnénk. Nyilván annyi a különbség most, hogy valójában ez egy alapozást is kellett végezni, hiszen augusztusban általában mindenki a saját csapatánál ezt a munkát végzi el, tehát ilyen szempontból abszolút nem könnyű ez most, de én azt gondolom, hogy összességében a munka akármilyen kontinens tornára készülünk hasonló.
5: De amikor egy picit elfáradtok, és egy picit, nem azt mondom, hogy elmegy a kedvetek, de akár ez is megtörténhet, akkor mindig be kell kapcsolni valamit, hogy most egy világversenyre, ráadásul egy világbajnokságra készül az ember, és akkor úgy átlendül ezen a holdponton, hogyha van holdpont.
6: Azt gondolom, hogy igen, nyilván mindig megvannak a céljaink, akár az adott hétre, az adott napra. Biztos lesznek olyan periódusok, amikor egy kicsit nehezebb lesz, amikor egy kicsit tényleg fáradtabbak vagyunk, és át kell esni a holdponton, de próbáljuk ezt hangsúlyozni egymás között is, hogy szerencsére ez egy csapatsportot vagyunk, egymásnak tudjuk egymást motiválni, és nyilván az cél az mindenki szem mellett lebeg. És azt gondolom, hogy amikor, ha egy kicsit is lesz olyan pillanat, amikor nehezebb, akkor biztos, hogy ezt fog eszünkbe jutni, hogy mekkora dolog az, hogy most ez a csapat 28 év után egy világbajnokságra készülhet.
5: Franciaország az első ellenfél. Elsősorban rájuk koncentráltok majd, mert gondolom, hogy egyelőre még azért más a fő feladat, vagy azért már néztek előre, és gondoltok Nigériára és Koreára is?
6: Természetesen az mellett, hogy igyekszünk majd a csapatokra felkészülni, szerintem a fő hangsúly a saját magunkon lesz. Én azt gondolom, hogy ha azok az elemek, amiket a szakmai stáb kér tőlünk, akár védekezésben, támadásban, azt maximálisan tudjuk teljesíteni, akkor szerintem nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél, hiszen mind a három ellenfél egy teljesen más játékstílust és erőt képvisel, de én azt gondolom, hogy ebben már abszolút belerázottunk, tehát fokozatosan fogunk készülni a mérkőzésekre, nyilván sorrendben először a Franciaországra, majd Nigériára, majd Koreára, de én úgy gondolom, hogy a fő hangsúly ez mindig saját magunkon lesz. Nyilván ki fogunk térni az ő játék elemeikre, hiszen ezek mellett sem lehet elmenni, de tényleg amellett, hogy a taktikai elemeket megbeszéljük, szerintem mindenkinek arra kell leginkább figyelnie, hogy az, amiben az adott napon, ami a feladata lesz, abban maximálisan tudjunk nyújtani.
3: Székesfehérváron készül férfi kosárlabda válogatottunk is, amely rövidesen megkezdi a világbajnoki selejtező sorozat második szakaszát. A nemzeti együttes jövő héten két mérkőzést is játszik majd, előbb csütörtökön az észteket fogadja Miskolcon, majd a szlovénokkal csap össze Ljubljanában. A csapattagjával, Per Zoltánnal Nyágúj Gergely beszélgetett.
7: Két fontos világbajnoki selejtező közeledik, és ennek is köszönhető az összetartás. Mennyire könnyű ez, hogy ilyenkor gyakorlatilag az alapozási időszaka zajlik, vagy zajlana, és azért most már rögtön a finom hangoláson van a hangsúly?
8: Hát azért ez nem könnyű, hiszen ugye pár napot dolgoztunk már a klubban, ahol ugye ilyenkor leginkább a futásé, meg a kondizásé a főszerep, ami nyilván elengedhetetlen. Jó állóképesség, viszont ugye a lábak is nehezebbek, tehát majd a formaidőzítés az remélem úgy fog sikerülni, mint az eddigi ilyen ablakokban, mert szerintem júniusban sem volt annyira rossz, ugye akkor is pihenőből érkeztünk.
7: És ha már a pihenőt említed, kipihentitek magatokat, hiszen azért még sokakban ott él emlékként élénken az a Falkó-Szolnok csata a döntőben, és gyakorlatilag az élet megy tovább, tehát mennyire vagytok frissek, mennyire lehet már előre tekinteni?
8: Hát ilyenkor mindig úgy érzi az ember, hogy a nyár az nagyon gyorsan elment, úgyhogy én is így érzem, hogy gyorsan elrepül, de természetesen azért tudtunk pihenni, meg regenerálódni. Tehát csak egy cél van most a fejünkben, az, hogy minél jobban szerepeljünk ezen a két meccsen.
7: Kérdeztem egyébként Pallai Tamástól, és ilyenkor, mikor először találkoztok mondjuk egy hosszú idő után az ellenfél klubok játékosával, mennyire megy az rika, vagy mennyire megy az élcelődés? Ugye azért tavaly a Szolnok elvette tőletek a bajnoki címet, most a Falkó visszaszerezte. Hogy néz ez most ki ilyen szinten, vagy ilyenkor csak és kizárólag a válogatottra fókuszáltok?
8: Nem tapasztaltam meg ilyen szekálást, vagy viccelődést. Tehát ez más, van a klubcsapat, meg van a válogatott. Tényleg nincs ezzel semmi probléma, együtt dolgozunk egy közös célért. Tényleg szerintem mindenki jól érzi magát itt a válogatottban, ami szintén fontos.
7: Vannak-e már egyébként elvárások? Nyilván nem mennétek oda a VB sejtezőre, hogyha nem az lenne a cél, hogy kijussatok a világbajnokságra. De azért nagyon komoly csapatok jönnek. Elsőként rögtön Észtország, aztán majd Szlovénia. Tényleg két nagyon komoly kosár nemzet, de gyanítom, hogy cél és igény a győzelem.
8: Természetesen minden meccsnek úgy megyünk neki, hogy szeretnénk megnyerni. Nyilván két nagyon erős válogatottról beszélünk, de szerintem megmutattuk azt az előző körben a franciák, a finnek és a belgák ellen, hogy ellenünk sem mehet senki biztosra. Én nagyon bízom benne, hogy legalább az egyiket meg fogjuk nyerni. Ugye nagyon szoros a csoport, minden győzelemnek óriási jelentősége van. Nem lenne jó, hogyha itt rögtön az első körben lemaradnánk a többi csapattól.
7: Három új ellenfél, hat újabb mérkőzés, a végleteki kilezett lesz és lehet a továbbjutás kérdése. A hatosból három jut tovább. Szerinted mennyire erre az esélyetek, vagy mennyi arra a realitás, hogy hosszú idő után akár csak a lányok, a fiúk is kint lehessenek a VB-n?
8: Hát úgy gondolom, hogy ugye a hatosból a franciák talán kicsit ugye kiemelkednek, meg el is húztak. Viszont szerintem a többi csapatnak ugyanannyi esélye van. Papíron egy kiegyenlített csoport, de nem szeretem ezeket az előzetes elemzéseket, meg számolgatásokat, úgyis mindre a pályán fog eldőlni. Reméljük, hogy mi is ott lehetünk majd a végén.
3: Per Zoltánt hallották.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Fallabdával folytatjuk. A magyar válogatott első számú játékosától, Farkas Balástól várják a legjobb szereplést a házigazdákat képviselő 12 fallabdázó közül a budapesti Európa-bajnokságon, amelyet mától szombatig rendeznek. A várakozásokról Kikesi Zsuzsanna, a Magyar Fallabda Szövetség főtitkára osztotta meg gondolatait.
9: Balú tavaly az ötödik lett, akkor Chartres-ban, Franciaországban volt az egyéni EB, úgyhogy az ő edzőjének az elvárása, hogy a legjobb nyolcba bejusson Farkas Balázs, és ha lehet, akkor hozza, vagy elérje a tavalyi szintet, tehát ezt az ötödik helyet. Csukvó Hanna pedig egészen 10 nappal ezelőttig úgy volt, hogy indul és készül a versenyen, és egy olyan visszalépés érkezett tőle, hogy szerencsére nem sérülés vagy baleset az oka, hanem ő most fejezte be az egyetemet Amerikában, és az új munkahelye nem tud neki olyan szabadságot adni. Ez egy legalább 10 napos szabadság lenne azért, hogy idejön, aklimatizálódik, és akkor versenyzés után visszamegy, ami lehetővé tenni, hogy ő részt vegyen a versenyen. Helyette egy EGRI junior versenyző, a tartalékosként Kun Krisztina, aki részt fog venni a versenyen, neki ez egy tanulás lesz. A kettes játékosainknál pedig Takács Beni a múlt hét előtt, tehát ő 10 napja második helyet ért el Mumbai-ban az egyetemista világbajnokságon, ami egy történelmi esemény a squashban. Ezzel olyan sok világranglista pontot kapott, hogy azonnal 90 helyet előre lépett a ranglistán. Beninek most kezdődik a felnőtt aktív PSA karrierje, mert ő is most végzett az egyetemen, Csukvó Hannával együtt Amerikában, és ő ott is edzett az elmúlt években. Edzője szerint a sorsolása neki nem annyira kedvező, mint Balunak, úgyhogy edzői szemmel legalábbis ő úgy látja, hogyha egy kört megy, és a második körben mindent megtesz, akkor már elégedett lesz Beninek a teljesítményével. Csókási Gabi pedig a negyedik LA10 tagunk, ő is Kórusz Balázséknál Szegeden edz, ő itthon készült, vagyis Szegeden készült az EB-re, neki is a PSA pontok lennének a legfontosabbak, edzője szerint ő is egy kört, ha minden jól megy, akkor fog menni, a következőt pedig, ha nyer, és ott is nézegették már az esélyeket, akkor nagyon örülnének, hogyha még egyet tudna menni, de azt a lányt, vagy azokat a lányokat, akikből a következő ellenfele kikerül, őt pedig nem ismerik.
3: Zárásként ismét labdarúgás. Varga Bardamás és Vitális Milán csapat az AEK Athén gól nélküli döntetlent játszott a Levszki Szófia vendégeként a Bajnokok Ligája utolsó selejtező körében, így a visszavágón dől majd el, melyik csapat jut a főtáblára. Varga Bardamás az 58. percben csereként állt be, Vitális Milán viszont nem lehetett ott a keretben, mert a Győr színeiben már pályára lépett a selejtezőben. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István, hamarosan folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulja sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, Szuper Levente és Csonka Zsófia. A hétvégén Németországban játszik felkészülési meccseket a női kosárlabda válogatott a világbajnokságra készülve. Nyágúj Gergely kollégánk a szövetségi kapitánnyal, Völgyi Péterrel beszélgetett.
2: Kapitány úr, rohamosan közeledik a világbajnokság rajtja, a hétvégén németországi tesztmeccsek. Hogy néz ki most a csapat?
3: Igazából ott tartunk a felkészülésünkben, ahol elterveztük, volt, hogy a lakitelken egy előkészítő hetünk. Annak sajnos volt egy rossz folyamodványa, hiszen ott két napos sérülés előjött a Varga Alizna a Dombajrékánál, ami kicsit megfelforgatta a keretünket. Próbáltuk kezelni őket, az elmúlt két hétben mindent megtett az egészségügyi stábunk, de sajnos nem tudtuk őket olyan szintre visszahozni, úgyhogy előzetesen is tudtuk, hogy Dubai Debora lemondta a válogatottságot, Toman Petra Amerikába kosárlabdázik, úgyhogy legalább négy helyen lesz változás a keretben. Ugyanakkor az egy olyan plusz motivációt és plusz feladatot a csapatnak, hogy meg kell oldani ezt a részét is, és kicsit úgy alakítani a játékunkból, hogy ezt nem hátrányként éljük meg, hanem előnként jöjjünk ki belőle.
2: És ahogy említettem, hogy rohamosan közeledik, azért van még idő bőven a rajtig. Mennyire vannak már szem előtt az ellenfelek? Ugye csak a ténykedvét Franciaország, Nigéria majd dél-korea sorrendben az ellenfél. Lehet már, vagy kell már készülni ellenük, vagy a finom hangolás majd a legvégén?
3: Igazából próbáltuk úgy összeállítani a programunkat, akár az edzéseket, akár az ellenfeleknél, és ebben van korrekt az albakomp, hiszen mindenbe segíti a munkánkat, próbálja azokat a dolgokat belerakni a játékukba, ami nekünk fontos lesz. Például francia, biztos, hogy egy méterre kijebb van a dobótávolság, az első üres helyzetet rá fogják dobni. Az előző felkészülési meccsünkön ez benne volt, és azt mondom, hogy még viszonylag jól meg is tudtuk oldani. Nigéria egy kőkeményen lepattanozó és nagyon agresszív letámadásra építő csapat. Ezt valószínűleg Németországban fogjuk tudni jól gyakorolni, és Korea pedig egy icipicit más, mint a Japán, de az alapelvek ugyanazok náluk, és más sebesség, más kultúra. Ott pedig tudunk abból az emlékekből meríteni, nem olyan rég volt az isztambuli selejtezőn. Úgyhogy a konkrét finom hangolás nyilván egy 3-4 nappal majd a VB kezdet előtt lesz. Ugyanakkor a lányok is nézik a ellenfeleink meccseit, és a stábon belül is készül már az a scouting, amit jóval az elfeldobás előtt meg fognak kapni a csajok.
2: Amikor kijött a pontos ütemterv és a sorsolás, nem volt hozzánk egyes a sors, hiszen ugye egy nagyon késői péntek esti Franciaország elleni meccset egy nagyon korai szombati nigériai követ. Fel sem merem tenni a kérdést, de tipikusan szerintem ez Murphy törvény, a bármelyik csapat ellenünk trükközni, hogy mondjuk felad egy meccset, az biztos, hogy neki bejön. Ha mi megpróbálnánk, akkor biztos, hogy a rövidebbet húznánk, de egyáltalán fel lehet-e adni egy ilyen meccset, vagy hogyan lehet neki menni mondjuk a francia meccsnek, hiszen a franciák bombaerősek, egyfajta gyakorlásként, vagy mondjuk a fókusz már a ténylegesen nyerhető meccseken van.
3: Azért vagyunk ebbe egy icipicit könnyebb helyzetbe, mert nagyjából ez volt a helyzet Isztambulban is. Ott volt egy például egy olyan ausztrál mérkőzésünk, ahol a végjátékba viszonylag nagyobb hátrányból jöttünk vissza, és döntést kellett hozzunk, hogy nekik megyünk az utolsó 4 percbe, és nem foglalkozunk azzal, hogy másnap volt a sorsdöntő mérkőzésünk az argentinok ellen, amit végül is hosszabbításba sikerült megnyerni. Úgyhogy nagyon nehéz ez. Nem tudjuk, hogy a franciák az utolsó pillanatban fognak beesni, tényleg világsztárok alkotják a keretét, minimális idejük lesz együtt készülni, viszont ha csak a játékos anyagot nézzük, akkor rettenetesen erősek. Ott el fog dőlni az, ami nekik hátrány, hogy minimálisan tudtak együtt készülni, nekünk előny, viszont ők nagyon ritmusban vannak, hiszen az NBA-be játszanak szinte a csapatnak a 80%-a, biztos, hogy egyénileg a játékosok ennél fogva jobb ritmusban lesznek. Úgyhogy ott a pályán fog ez kiderülni, de azt gondolom, hogy élvezni kell ezt a világbajnokságot, hiszen 28 év után ott vagyunk a mezőnyben, meg tudjuk mutatni magunkat, föl tudjuk mérni, élvezni kell, mindent megtenni, és minden olyan mérkőzésbe belekapaszkodni, ahol meg tudjuk szerezni a továbbjutást jelentő egy vagy akár két győzelmet. Úgyhogy így állunk neki. Az, hogy Nigériával másnap fél kettőkor kell játszanunk, az egyrészt kiveszi a lehetőséget, hogy a taktikai edzést, amit minden mérkőzésre való felkészítésbe be szoktunk rakni, lelépni a fontosabb dolgokat támadásban, a védekezésben, ezt egyszerűen tudjuk megoldani, hiszen éjfél lesz, mire a hotelból visszaérünk, vagy mire vacsoráznak a lányok, és szinte reggeli után indulni kell a következő mérkőzésre. Megmondom őszintén, ez Ez nagyon, nagyon bosszantó, mert én úgy érzem, hogy kicsit jobban kéne becsülni a játékosokat. Nem tudom, milyen fontos az, hogy minél több mérkőzés jó időpontban közvetítésre kerüljön. Ez is egy nagyon fontos szempont, hiszen ezért is kosárlabdázunk, meg foglalkozunk ezzel. Ugyanakkor ez nagyon, nagyon sérülés veszélyes dolog, hiszen rövid időn belül két ilyen fizikális ellenféllel komoly mérkőzést játszani, ez nagyon igénybe fogja venni a lányokat. Talán egy kicsit, ha már a negatívumba keressük a pozitívumot, így több időnk lesz felkészülni a Korea mérkőzésre.
2: És talán egy kicsit a malmunkra is hajhatja a vizet az a tény, hogy akkor, amikor ugye mi a franciákkal játszunk első nap, akkor Nigéria és Korea gyakorlatilag hát kis ilyen eldönti azt, hogy kinek lehet még esélye a továbbjutásra, hiszen jó eséllyel azért egy nyertes meccs elég lehet a továbbjutáshoz. Ez a cél, a továbbjutás?
3: Mi más lehetne következő célként? Természetesen azt szeretnénk, hogy meglegyen az az egy győzelem. Nyilván körbeverés is lehet, és akkor lehet, hogy csak a kettő győzelem az, ami biztos továbbjutást jelent. Most az előzetes várakozás az az, hogy szerintem egy győzelemmel igenis tovább lehet majd menni a csoportból. Bárki ellen tudjuk ezt megszeretni, az adott pillanatban észnék kell lenni, és lecsapni a lehetőségre. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy abban a hibában nem esünk bele, hogy akár a franciák ellen, akár a Nigéria ellen, akik azért jóval magasabban jegyzett, főleg a franciák, mint a magyar válogatott, nem lehetünk kisítőek, pofátlannak kell lennünk, és nagyon agresszívnak, mert az vezethet a sikerre.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nyágúj Gergely a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitányával, Völgyi Péterrel beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Milán Kristóf megkezdi a hajrát! Nincsen francia, aki lehajrázza őt! Mert meg fogja nyerni Milán Kristóf! Még kell egy kicsi Milán Kristóf olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Ezt látnod kell.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 perc, 7 óra után a Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sportreggel. Csonka Zsófi, azaz Szofi, szia Szofi, jó reggelt!
2: Hello, hello, Hásányi Levi!
1: Szuper Levi, azaz Szule, neked mi volt a beceneved?
2: Szule! Szulejmán!
3: Tessék?
1: Mi volt a beceneved? Szule? Szupi?
3: Levi.
1: Na jó, hát ezen lépünk túl. De csak volt valami, otthon nem?
2: Most azt szeretné a Levi, hogy találjunk neked egy egyértelműen nem Levi becenevet.
1: Nem szeretném.
3: Otthon néha Csumpinak hívtak, nem tudom, honnan jött.
1: Erre voltam kíváncsi, mert én Jassa voltam otthon, de mindenkinek van egy valami.
2: Jassa?
1: Mert, aha, igen. Na, úgyhogy jó reggelt kívánok mindenkinek. Elérésünk 0630 55 55 605, tudtok hozzánk szólni, várjuk is bátran. Jött már egy-két üzenet, és köszönjük, hogy a kérdés volt egy ilyen, hogy ki most jelen helyzetben, jelen állapotában ki mi szeretne lenni, milyen munkakör, milyen helyen, milyen beosztásban szeretne lenni. Majd mindjárt jövünk az üzenetekkel. Na nézzük az első sporthoz kapcsolódó, elég érdekes hír, de szerintem átnyúlik az életbe is. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elbocsátotta az egyik legmagasabb rangú vezetőjét, miután az illető bírálni merészelte Gianni Infantinot, a szövetség elnökét, annak is a tervét, mely szerint a szervezet a világbajnokság egy részét befektetőknek adná el. Erről a Sky News számolt be a saját forrásaira hivatkozva. A férfi bűne az volt, hogy hangot adott a kritikájának Gianni Infantino tervével kapcsolatban. Szinte biztos, hogy Infantino parancsára repült Kevin Lamour eleve.
2: Igen,
1: operatív igazgató, ami arra utal, hogy a sportvezető nem tűri az ellenállást. Lamour, aki régóta Infantino munkatársa volt, korábban azt mondta, hogy a FIFA alkalmazottait becsapták, ez a kijelentés, csapta ki a biztosítékot az elnöknél. A FIFA később egy nyúlfartnyi kommunikében köszöntet mondott a kirúgott diplomatának, amit mondtak, kösz. A 2 éves munkáért, amit elvégzett, ezen felül sok sikert kívántak neki jövőre nézve.
2: Ezt szinte hallom. Bonsons.
1: Komikus.
2: Bonsons, ahogy Lozánból tessékedik kifelé.
1: Komikus Lamour. Az egész. Ha valaki át, voltak már a Lozán és társai környékén, láttatok már ezt a FIFA, hát hogy mondjam, fészert, ahol ténykedik. Nem tudom hány fővel a FIFA, mindjárt megkérik a Zsófit, nézze rá, hány fő dolgozik abban az olyan székházban, amit lerajzolni sem tudnánk. Szóval, hogy azért ott dolgoznak emberek, de nyilván nagyon sokat, és sokan, de ilyen típusú elbocsátás, hát a tekintélyt parancsoló, nekem az jut eszembe. Tehát, hogyha a nagyfőnökek tervével, meg gondolataival valaki szembe megy nyilvánosan, ráadásul felső vezető, szerintem sok jóra nem számíthat.
3: Ezt most a sportvilágára lebutítva ezt, tehát van egy csapatkapitány, vagy edző, vagy csapattulajdonos, hívjuk bárminek, Infantino. Van a csapatban egy olyan, aki nem ért egyet a taktikával, meg a kommunikációval, hát akkor annak nincsen helye a csapatban.
1: Hát vagy beszéljük meg, hogy számos ilyet láttunk, nem csak itt politikában, mindenhol, hogy tehát tényleg játék az élet, hogy ezt a Dolly-ról egyszer már elénekelte, szerintem meg színház az egész élet. Egy csomó olyan helyzetben vagyunk az élet minden területén, de legyen az kapcsolatok, ez a munka, meg az mondtam sport, politika, bármi, hogy eljátsszák, amit mi nem biztos, hogy szeretnénk látni, tehát nem tudunk mit csinálni, hiszen ez van. Vagy tehát beszéljük meg, hogy mondjon ellent, van ilyen látványos ellentmondás sok esetben, meg van, akinek hagyják, hogy legyen egy szelep.
3: De már csak a hivatalos hír is a Sky News-tól, tehát, hogy szinte biztos, hogy Infantino.
1: És ki a forrás?
3: Tehát ugye, hogy ki a forrás? Tehát, amiről előbb beszéltünk, ez is egy valóságshow lett gyakorlatilag, de a végeredmény az érdekelni fogja mondjuk a nagyon leegyszerűsített sportszerető futball szurkolót? Tehát szerint ezekkel a balhékkal együtt is lesz mondjuk 4 év múlva világbajnokság, meg ezek az emberek nélkül is lesz.
1: Vagy lehet, hogy csak tisztogatni akart, lehet, hogy valaki mást akart a helyére. Lehet, hogy... Szóval most jó, mi egy csomó kontaut gyártunk itt. Most
3: vagy persze... éppen máshova akart menni az illető, és mondták, na ez egy jó alkalom, hogy így kommunikáljuk.
1: Szólj be neki, tehát, hogy... ki akarod magad rugatni? Mondd ezt, kinek, neki. Ó, ki van rúgva? Ó, igen, sikerült. De az mondjuk szép az egészben, hogy megköszönték a munkáját. elengedték.
3: Sok sikert.
1: Sok sikert. Ez a legborzasztóbb, nem? Tehát amikor köszönjük, és fantasztikus, sok sikert kívánunk.
3: Ez olyan, mint a sportbaráti üdvözlettel aláírás.
2: Igen.
3: Egy levélnek a végén.
2: De ezért nagyon cukik vagytok, hogy így vélekedtek erről az egész Infantino ügyről, miközben másról sem szólt a világbajnokság, és én nagyon távolról követem amúgy a futballt, mint arról, hogy hol és mind próbál visszaélni a hatalmával, hogy hogyan feszül egymásnak a szakma a vezetéssel. Közben megnéztem, a FIFA-nál kb. 5300 állandó alkalmazott van, és most csak hozzávetőlegesen arra is kíváncsi voltam, hogy ha már Lozán, akkor ugye nekem, hát nyilván az olimpiai, Nemzetközi Olimpiai Bizottság székháza, ott 800-an dolgoznak, és akkor vessük össze, hogy olimpia, hány sportág, milyen gigantikus rendezvény versus futball, egy darab világbajnokság.
1: Nem tudom mit csinálni, a foci mindent visz.
2: Világos, csak azt mondom, hogy ugye egy ilyen brutál aránytalanság van akár az alkalmazottak számában is, de hogyha abból indulunk ki, hogy ez az egész törekvés miről szólt, ugye itt körülbelül 20%-ot próbált Infantino kiárulni, ha úgy tetszik, a jogokból, és ezzel egy olyan tőkeinjekciót szerezni, amit hát beforgatott volna azokba a kisebb országokba, jó, afrikai országok, ázsiai országok, akik gyakorlatilag garantálta volna ugye a szavazatát a következő fordulókra. És hát nem véletlen, hogy ekkora lázadás lett a nagy országok részéről, és azt mondták, hogy akkor ők bojkottálni fogják innentől kezdve a világbajnokságot, hogyha ez létrejön. És akkor azt mondjuk, hogy hát igen, itt valaki azt meri mondani, hogy hát na nem már belső ember, miközben ő ugye pont egy olyan, hogy hívták az előző elnököt? Blatter?
1: Blatter.
2: Igen, elnököt váltott, akinek ugye kvázi reformereként próbált ugye megjelenni, miközben az eddigi irányítása alatt azért azt lehet látni, hogy meggyengülnek a különböző bizottságok, és hát végül is akár csak az MLS elmondásából is ők is ezt tapasztalják, hogy nem igazán vonják be a szakmát ezekbe a döntésekbe, nem igazán kérdeztek meg senkit.
1: Csányúr is megvonták.
3: Van olyan kérdés egy ilyen szervezetnél, amiben egyszerűen nem vonhatod be a szakmai kérdéseket, mert nem arról szól. Majd amikor jön az elnökválasztás, és gyakorlatilag minden úgy is ott fog végződni, hogy a pénzről szól. És akkor Infantino előáll majd azzal, hogy gyerekek, hogyha engem választotok meg, ennyi és ennyi pénzt tudok hozni, ennyi és ennyi üzleti érdekeltség, stb. Aztán, ha lesz ellenfél, aki meg csak fele annyit tud behozni, hát akkor mi fog történni? Tehát el lehet mondani mindenkiről nagyon sok szépet vagy csúnyát éppen, de a végeredmény fog számítani, és az, hogy tehát ezek a dolgok, tehát Infantinónak sem, meg egy FIFA elnöknek sem a szakmával kell foglalkozni, mert arra megvannak ott a megfelelő emberek. Neki az a feladat, hogy működtesse a rendszert, jól működtesse a rendszert, eladhatóvá tegye a rendszert, és gyakorlatilag arról szól az egész, amiről beszéltünk a szünetben, az irigységről, kinek milyen kapcsolatai vannak.
2: Na de várjál, hogy jól működtesse a rendszert, mondod. És ezzel az intézkedéssel, ha ez sikerült volna átvinnie, akkor mondjuk a nagy foci nemzeteknek és fizikailag kiterjedésben is a nagy országoknak, és nyilvánvalóan innentől kezdve egy utánpótlásra gondolunk, vagy akár szurkolói bázisra gondolunk, nem összehasonlítható mondjuk egy mikroország, mint Andorra, mondjuk egy Németországgal, ugyanannyi lett volna a szavazata abban, hogy hogyan alakuljon a futballnak a jövője. Tehát ha ezt vesszük, akkor nem tudod megkerülni a szakmát. És nyilván a legmagasabb pozícióban ülő embernek muszáj úgy gondolkodnia, hogy a sportnak az érdekeit szolgálja legelső sorban, és a második legyen a biznisz, mert bocsánat, de ha valami a világon, ahogy Levi is mondta az előbb, fixen eladható lesz, mindig az a futball. Tehát azt hiszem, hogy itt ezek a 4 milliárd dollár, vagy valami ilyesmi volt, ugye ez a 20% ennek a tőke alapnak, akinek megpróbálták eladni. 4 milliárd dollár csipcsup összegnek tűnik még a FIFA.
1: Az én meglátásom, hogy ezen aranyosak vagytok, hogy erről így beszéltek, semmi más nem érdekli az embereket 2026-ban, most visszamehetnénk régre, nekem ez a tavalyi év adta meg erre a választ, mint a pozícióhajhászás, a pénz, minél több pénz beszerzése, tulajdonképpen minden áron, és egy megalomán gondolkodási mód, és lehet azt mondani, hogy ez nem így van, de Tehát ez nem arra bocsátom, hogy most mi legyen, hogy ki mit mond. Ez befolyásolja ma, 2020-ban a világot, leginkább a pénz és a hatalom. Most Infantinónak mind a kettő van. Ne, hogy azt gondoljuk, hogy ő most puszt

0: kívülről emberek, várjál, akkor bele is fognak.
1: De akkor tovább megyek, mert akkor
0: itt is ez van.
1: Nyilván nem egy olyan csoport és nem egy olyan ember akar jönni Infantino helyére, aki tényleg azt mondja, hogy akkor én ezt most megreformálom és a szakmát helyezzem előtérbe, hanem még inkább ráteszek egy lapáttal, és akkor még nagyobb pozíció, még nagyobb, de, na de hát ez az, hogy akkor most mi a jó, és akkor most merre megyünk el, de ugyanakkor meg, amiről beszéltünk, ugyanúgy lesz foci, ugyanúgy lesz VB,
0: ugyanúgy lesz, minden lesz.
1: De akkor meg, de annyira szeretnénk belelátni ebbe az egészbe.
0: És nem is szabad, és szerintem nem is szabad, és az a baj, eddig is volt élet, eddig se tudtuk, például Juan Antonio Samaranch idejében se tudtuk, hogy mi történik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és működött. És szerették, és lementek az olimpiák, és minden akkori olimpiára, hogy emlékszünk, ezek az utóbbi kettőből mire emlékszel a Tokióban, semmire. Azért, mert hogy minden ugyanarra szintre emelkedett. Tehát, hogy nincs az a kimagasló tehetség, egyéniség, egyediség, karakterisztika, ami miatt azt tud mondani, valamire, hogy ez ilyen. És kvázi mindenből kezd elveszni, és nem akarok ilyen vészjósó madár lenni, de hogy ilyen időszakban nem baj, mert majd vissza fog jönni az. Tehát a kerék ugyanígy megy felfelé, meg lefelé. Most egy ilyen szezon van, majd vissza fog ez állni, és majd jó lesz. Mindenki rommá keresi magát, mindenkit kirúgnak, újakat vesznek.
1: Látsz esélyt arra, hogy konszolidálódik a helyzet?
0: Nem gondolom, hogy mi időnkben, vagy mi életünkben még levi, de hogy a Zsófiban igen, hiszen egy karon ülő kis bábá, de nem vagy szkeptikus, hanem inkább realisztikus vagyok, és ez a fenemód nagy demokrácia, ami mindig is van, az nem létezik, megint csak előre szólok. Ilyen nincs olyan, hogy eldöntünk valamit úgy, hogy megkérdezünk mindenkit. Ez most az élet számos területén látható, most politika, színházi vezet, szóval minden, hogy nincs, mindig lesznek emberek, csoportok, akinek ez tetszik, vagy az nem tetszik. Nem tudsz. Kell lenni egy embernek, aki azt mondja, hogy holnaptól sajtos sonkás croissant. Lesznek öten. Dem le a sajtos sonkás croissant, szeretők. Nem tudsz, okay, mit.
1: Akkor...
0: Nem tudsz a döntést hozni, hogy mindenkinek jó. Ez erre a szervezetre is igaz, visszatérve, de erről beszélünk. Infantinónak olyan, el kell fogadni, ha őt választották meg, akkor ő dönt. És így fog dönteni.
1: És akkor itt van Kevin Lamournak a szerepe.
0: Ah, igen. Tehát, ő ellen
1: tudod képzelni azt, hogy nyíltan ellenáll. Tehát, hogyha még ellenáll, nem úgy van az, hogy akkor az elég magas beosztásban volt, ő is operatív igazgató, nem az, hogy bekopogsz Infantino úrhoz, hogy akkor nekem azért picit nem lehetne így, úgy, vagy amúgy. Tehát
0: ez
1: is olyan valótlan, hogy ő kiáll, és akkor elmondja, hogy tehát nem ez annyira valótlan, hogy operatív igazgatóként én akkor most ellene megyek a nagy főnöknek. Hát
0: nem,
1: most...
0: ez vagy megbeszélték, vagy nem kapott belőle pénzt, tehát valamilyen oka volt. Azt jelenti, hogy hallgató, sziasztok, jó reggelt, a kézzel a szövetségnél ugyanez van a nemzetköziben, ha jól tudom. Az egyiptomi teljhatalom elnök, szörnyű világ van, nagyon jól mondjátok, és mennyire nehéz lehet így dolgozni ezekben a szövetségekben. Jó, Attila, megint köszönjük, jók vagytok. Köszönjük szépen. A téma azért jó szerintem, hogy az életből merítettük, és ezáltal ez a párhuz, amit megjelenik. És nézzétek meg, ahogy, és ez nagyon fura dolog, ahogy hatalmat és lehetőséget adsz egy embernek, a klasszikus mondás ad neki, ugyebár, uh-huh. pénzt és a rangot, hatalmat, és meglátod, hogy milyen ő valójában.
2: 10 perc
0: hogy,
2: múlva.
0: Kb. 10 perc és 10 per 10-ben igaz ez, hogy olyan tárgyalások, beszélgetések lehetnek, mehetnek ilyen szinten, amit csak elképzelni tudunk. Azt szorozzuk meg szerintem 45 és eldöntik. És nagy valószínűséggel egy vacsora mellett, és a legprofánabb, a legegyszerűbb módon születnek a döntések, súlyos dollár milliárdokra, és akkor az van ennek ellenére, ahogy azt a Levi mondja, hogy mindezek ellenére, vagy éppen pont ellenkezőleg, ugyanúgy lemegy a VB, ugyanúgy lemegy az olimpia, tehát tulajdonképpen semmi nem történik, annyi van, hogy nevek és névjegykártyák cserélődnek. Ugyanaz, mert, de várjál, de szerintem az élet, most már ezt egyre inkább látom, főleg a mostani, itthoni meg a nemzetközi helyzetet is vizsgálva, és elég sokat olvasok a tekintetben, hogy mindenhol tök ugyanaz, névjegykártya cserék történnek. Mindegy, miről beszélünk. Mindegy. Cukrászda, politika, sport, mindegy. Én legalábbis ezt látom. Valahol ezt látom. És ez valahol szomorú, ugyanakkor mégis megnyugtató, mert hát nagy újdonság nincs az életben, csak most nem így hívják a főnöködet, hanem úgy. És akkor a nagy reformok elkezdődtek, majd két hónap múlva, ja mégsem, Nem, mert nem tudja. Tehát, hogy nem lehet ezeket megoldani. Tehát ez egy ilyen balga ötlet, vagy nem tudom, honnan remélt lehetőség, hogy majd megváltoztatunk. Nagyon nem tud az

0: életet megváltoztatni. És valahol talán így is jó. Szomorú vagyok, hogy nem én vagyok Lámúr, mert most lenne egy végkielégítésem. Egyébként meg maga a búcsúzás, csak ezt veszük alapul, az is egy nagyon szép történet. Nem tudom, hogy el lehet-e valakitől szépen búcsúzni.
1: Akit Lámúrnak hívnak rá,
0: igen, hogy az
2: jön egy következő Lámúr. Tehát jön egy következő Lámúr.
0: Ti mikor eljöttetek bizonyos helyekről, akkor szépen búcsúztatok? Vagy ők szépen búcsúztak el tőletek? Jó kérdés, 0630 55 55 605, kíváncsiak vagyunk, hogy a hallgatóknál hogy történt a búcsú, az elküldést. Legyen ez munka, legyen sport, legyen magánélet. Borzasztó, amikor valaki... Most úgy szakított velem valaki, hogy nem is jártunk. Tehát ez mindig elmondom, ez egy nagyon jó, meg kezdődött valami, és akkor írt, hogy szerintem nem egymásnak valóak vagyunk, és akkor így hagyjuk is. De hát még nem is kezdtünk el járni. Ez az egyik. A másik. SMS-ben nem szakítunk. Hát ez azért alap dolgokat, hogy tisztázzunk. SMS-ben nem szakítunk. Úgy nem rúgunk ki embert bizonyos helyekről, legyen ez média, ez sok esetben előfordult velem egyszer, de rengeteg kollégámmal, hogy ez szabadság alatt. Tehát elmész szabadságra, egy vagy két hét, és mire visszajössz, mondtam a rádió egyben voltunk, gyorsan elmondoztam, hogy jövünk vissza, és bemegyek, és senki, köszönnek, hello, szia, szevasz, pacsi, jó, oké. Majd bemegyek, leülök a géphez, be akarok lépni, és az jön jelszó, vagy nem tudom, mi felhasználó név hibás, nem lehet, hát utána lassan, tudod, a hülye gyerek, tehát lassan ütöm
2: jobban
0: be.
2: Pötyögben.
0: Igen, jobban megnyom a gombokat. Tehát
1: mint a magyar külföldön, csak hangosabban mondja.
0: Kb. Meg mikor távirányított nyom, és nem megy, és akkor még erősebben nyom, nem kell erősebben, mert hogy, na mindegy.
1: Csak elemet kell cserélni.
0: És kérdezem ott a Gábor nevű kollégámat, hogy mi helyzet? Ja. Hát már nincs jogosultságot, hát téged már kirúgtak, nem szóltak? Mert lemegyek, ja, persze, már nem vagy még, ugye még volt egy hét a hónapból, de még nyugodtan gyere be, akkor kösz. Szóval na, én szerintem csinálják ezt tisztességgel, úgy a szép, úgy a jó, ha megköszönjük, ezt leginkább a kapcsolatokat szeretném kiélezni.
2: Ezt üzened a FIFA-nak is innen, hogy tisztességgel
0: igen,
2: csinálják.
0: Igen, tessék a Lambúrnak nyomni egy bulit. Voltam én már olyan kérdések, amikor a Sony kivonult Magyarországról, én voltam a műsorvezető, és tulajdonképpen figyelt.
2: Búcsúbuli?
0: Azt kellett nekünk, nekem ott.
2: Most már minden van, búcsú koncert, búcsú meccs,
0: viccesen,
2: minden van.
1: Lálóbuli.
0: És képzeld el, ott volt nem tudom hány száz dolgozó, és bejelentették, hogy vége, és szeptembertől a gyár kivonul Magyarországról. Tehát nektek sincs munkahelyetek. És jöjjön a Republic szájnak is már, vagy nem tudom, vagy
2: érte. Van váló buli?
1: Persze. Ez most már hatalmas, sik, évek óta.
0: Mi? Váló parti?
2: Váló buli. Na de, hát ugyanúgy, mint a búcsú meccs, búcsú előadás, búcsú
0: de
2: koncert.
0: De ennek örülök. És, bocsánat, egy más típusú búcsú, bocsánat, de fogjátok érteni, amikor elbúcsúzunk a földi létünktől, én hiszem, hogy van ezen túl is valami, és nézzétek meg bizonyos kultúrákban, ajánlom mindenkinek a Kokó című filmet, hogy állnak ez hozzá. Óriási népünnepély, esznek, isznak, zenének, egyrészt nem lehet visszahozni, hiszen sajnos már elment.
2: De ünneplik az életet.
0: Igen, meg hogy ez az életrendje, ahogy mondta Márai, egy biztos, ugye az a halál, semmi más, az egy. Az összes többi, hogy valamit csinálsz vele, amíg itt van a szemed, és lélegzel, és dobog a szíved. Az összes, minden alakulhat. Vagy te befolyásod, vagy rajtad kívül, teljesen mindegy. És vége. Mata érkezik a... Igen, Márai mondta halálról is, hogy azt mondja, hogy nem várom, de fel vagyok készül. Tehát, hogy valahogy ezt szerintem így érdemes felfogni. Na, kíváncsiak vagyunk, hogy a mi hallgatóinknál milyen búcsú sikeredet szépre, amire úgy emlékeztek, hogy így. Egyrészt csettintés. Én mindig a negyedik ujjammal csinálom, mindenki a harmadikkal, hogy ugye te is harmadikkal?
1: Én harmadikkal, de most megpróbáltam a negyedikkel.
0: Csak a negyedikkel tudom. Harmadikkal? Semmi. Na mindegy. Szóval, hogy milyen búcsúzás volt az, amire úgy emlékeztek vissza, hogy ehaj. Ez viszont egy szerintem nemes, minőségi, egy szerethető. Nem egy ilyen, nem egy ilyen sekélyes, anyázós, ide se jövök többet, soha többet, kitörlöm az összes képet telefonod, meg a telefonomból, meg nem tudom, vagy munkahelyre.
1: Na, erre nagyon kíváncsi leszek.
0: 0630 55 55 605, egy perc múlva lesz fél nyolc, mindjárt folytatjuk.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Tóth Rajmund a Kanyaszpornál Rodri Barcelonában folytatja. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Napos felhős idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Az egyszeres válogatott Tóth Rajmund a kanyaszporlabdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A török együttes a honlapján jelentette be a középpályás klubváltását, a futballista 4 éves szerződést írt alá. A saját nevelésű Tóth alapembere volt az előző idényben bajnoki aranyérmes győri csapatnak. A Barcelonához igazolt a spanyol labdarúgó válogatott csapatkapitánya Rodri. Az aranylabdás VB és EB győztes középpályást a Manchester Citytől szerződtette a katalán együttes. Rodri 4 évre írt alá a Barcelonához. Ismét összeesett a pályán Jamal Musiala, a Bayern München labdarúgója. A német játékos hétvégén a Lipcse elleni mérkőzésen is rosszul lett. Tegnap a Heidenheim elleni találkozón csereként nagyjából 7 percet töltött a pályán, majd ismét földre került. A Liverpooltól érkezett Mohamed Salah is ott van a Trabzonspor FTC elleni keretében. A Ferencváros a labdarúgó Európa Liga rájátszásában holnap lép pályára Törökországban. A hazai visszavágót egy héttel később rendezik. A Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti mindkét összecsapást. Távozott posztjáról Kevin Lamour, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség operatív igazgatója. Aki bírálta a Gianni Infantino elnök időközben visszavont tervét, amelynek értelmében a FIFA legértékesebb versenysorozataiban magánbefektetők szerezhettek volna részesedést. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke Csányi Sándor elfogadhatatlannak tartja Gianni Infantino tervét a világbajnokságok kiárusításáról, írja a 24.hu. Varga Aliz és Dombai Réka lemarad a női kosárlabda világbajnokságról. Völgyi Péter szövetségi kapitány elmondása szerint a két játékos sérülés miatt nem lehet tagja a válogatottnak a németországi tornán. A világbajnokságot szeptember 4-e és 13-a között Berlinben rendezik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek augusztus 11-én választották meg a parlamenti képviselők. Az államfő jogköreit idéglenesen az országgyűlés elnöke látta el. Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán köszönetet mondott a Sándor Palota munkatársainak az átmeneti időszak gördülékeny teljesítéséért. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. 2 napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a leállított turbinákat. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Közülük 2 ember továbbra is életveszélyes állapotban van. Közben a bíróság 1 hónapra letartóztatta a busz vezetőjét. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál. Akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, mindenki más megsérült. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hangsúlyozta, Idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ézek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. A tűzijáték után a város több pontján, köztük a Kossuth téren, szabadtéri zenés buli zárja a programokat.
0: Közlekedés.
3: Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, de egyelőre fennakadások nélkül lehet autózni. Az M0-as teljes szakaszán is egyenletes a jármű mozgás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Többnyire száraz, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Ez így van, és most már 3-4-8 is elmúlt. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, augusztus 19-e van. Hello, Sofi, itt van Csonka Zsófi.
2: Hello, Hasányi Levi.
1: Super Levi, azaz... Mi volt?
3: Levente Super.
1: De mi voltam, hogy hívtak otthon?
3: Csumpi!
1: És ha se Levente, azaz Jasa vagyunk itt ma reggel. Arról beszéltük, hogy Gianni Infantino tervét egy picit kritizálta a munkatársa Kevin Lamour, aki operatív igazgató volt a FIFA-nál, mert úgy alakult, hogy miután beszóltak a csúcsgórénak, ezért ezt nem tűrte. Ez mondjuk a álmos könyv szerint sem annyira jó, ugyanakkor meg szerintem az lenne egy nagyon komoly ilyen kedgyakorlás, ha beszólnak a főnöknek, és nem rúgott ki.
2: És miért van ott? Nekem mindig ez a gondolatom. Tehát, hogy miért veszed föl? Tehát ezekbe a bizalmi pozíciókba olyan kiválasztási folyamaton megy végig mindenki.
1: Hát, megőrült, hogy... lehet, hogy Lamour megőrült, érte. Előfordul. Meg nem kell. Amit a főnök mond, az úgy van.
3: Vagy a következő jelölt valamit beígért neki, hogy ha én leszek Lamour fiam, akkor nálam
2: majd. De én most amúgy úgy értettem az, hogy miért van ott, mert nyilvánvalóan valamilyen tudása alapján vették föl, tehát
1: hogy utána
2: a tudást megkérdőjelezett, hogy jelzi, hogy figyelj, mehetünk 220-al előre, csak ott egy betonfal van, akkor...
1: Jó, volt egy nagyon kedves ismerősöm, gyönyörű lenyűgöző, nagyon dekoratív hölgy, komoly tudással rendelkezik, és mindig őt vették fel olyan pozíciókba, ahova. És mindig úgy alakult, hogy egy-egy főnök kicsit finoman néha jelezte, hogy ma nagyon csinoságik a... De ebben semmi nincs, mielőtt valaki megint rosszra gondol. Nem, egyszerűen csak megdicsértek valakit. És mindig azt mondta, mindig ezt mondják, hogy csinos vagyok. Hát mondom, hiszen az vagy. És a tudásod az megvan. De ugyanilyen tudással nézd meg, hogy kiket nem vettek fel. Hát én is az esztétikailag sokkal csinosabb, akire jó ránézni, hölgyet, férfit, valakit vennék, aki életigenlő, mosolygós, tehát aki mellett, akivel jó dolgozni. A tudás az alap, az legyen meg mindenkinél, a munkatárs kiválasztásnál pedig majd a főnök.
2: Spolóra iratjuk, hogy a tudás.
1: Így alakult ez, és ugye arra beszéltünk, hogy kinek milyen olyan búcsúja volt már. Aztán egyébként nagyon kellemesen, kedvesen búcsúztak el Lamourtól. Köszcsíts, szevasz, további sok sikert a következő munkahelyre. De ugye felvetettük itt a hallgatóknak, hogy ki emlékszik olyan búcsúra, ami tényleg emlékezetes volt, és pont írt nekünk Csomi. Hello Csomi, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia! Nagyon jó üzenetet írtál, egyrészt köszönjük szépen, de mondd el, légy szíves te, hogy mi, mert nagyon megható, és ritka szerintem, hogy valakitől így búcsúznak. Hogy volt ez a te esetedben?
4: Kikerültem Ausztriába, aztán ott dolgoztam 4 évet egy cégnél, aztán úgy volt, hogy elköszönök tőlük, és aztán írtam bele az üzenetbe, de előtte voltunk Izraelben egy hónappal azelőtt, egy ilyen kórházba, mert a kisfiunk az talószékes, van egy genetikai betegsége, és úgy volt, hogy ott tudnak nekünk segíteni. Hát ezt így magunktól leszerveztük, kifizettük, tehát ez egy nagyobb összeg volt, és akkor hát én nem tudtam, hogy a hátam mögött megy a szervezkedés, úgymond, de én már bejelentettem a felmondásomat, és akkor visszajöttem, még egy-két hete dolgoztam talán, utolsó nap hívnak az irodába, tele nagyfőnökökkel, körülbelül ilyen 15 nagyfőnök, cégvezető.
1: Nem is számítottál semmire? Mit gondoltál, kinevezés vagy valami hasonló?
4: Nem, mondom, biztos megköszönik a munkámat, azért próbáltam mindig jó minőséget csinálni, lelkiismeretesen, aztán mondom, biztos megköszönik, itt így működik. De hát igazából ez lett, megköszönték, aztán egy vastag borítékot a kezembe nyomtak, hogy szeretnék támogatni, hallották, hogy Izraelben voltunk, tudják, hogy ez nem olyan egyszerű anyagilag. Megkérdezték, hogy mi a helyzet, mi történt, aztán végül is ott kinyitottam a borítékot, hát 4000 euró volt benne készpénzbe. Közben persze kifizettek minden járulékot hivatalosan, az még körülbelül ugyanennyi volt.
1: De jó fejed.
4: Az utolsó napon korrektek voltak, azóta is jó a kapcsolatom, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, meg hogy vannak ilyen emberek még. Azóta, hát addig is ilyen lelkiismeretes voltam, de mindig próbálom ezt így.
1: Igen, ugye Csomi, milyen sokat jelent ez, hogyha az emberrel, ahogy bánnak, hogy te is olyan leszel, hogy a kedvesek, rendesek, akkor te is ezt viszed tovább. Hol volt ez? Melyik országban?
4: Ausztria.
1: Az le maradt.
4: Steyerben, ja, fönt egyen aztán.
3: Nincs túl messze.
4: Ja, én is mindig ezt viszem, hogy amit akarok, hogy velem cselekedjenek, én is azt próbálom tovább.
2: Jó. Milyen jót mondasz.
1: De jó van. Ez. Volt azóta, vagy előtte valami hasonló? Amikor a búcsúzás ilyen megható volt, vagy óra sikeredet, mert beszéltünk itt milyen...
4: Az előző cégemnél az meg magyar volt, az kellemetlenebb volt. az kellemetlenebb volt, de nem a magyarokkal van probléma, csak ott az pont ott történt.
1: Az úgy alakult. Igen, igen, igen.
4: Az kellemetlenebb.
1: És most jó vagy az új helyeden?
4: Itt szuper, egy új helyen vagyok, itt jó a munka, korrektek a főnökök, itt is nagyon jó. Tehát én nagyon
1: jó a program, minden? Jó, nem?
4: Hát ugyanaz a program, hegeszteni kell izomból.
1: Akkor jó.
4: Akkor jó. Van nagyon, úgyhogy ez van.
1: Szemüveget vedd fel, klasszikus, tudod, nehogy aztán.
4: Csomi,
1: nagyon örülünk, és szuper volt, hogy elmondtál. Szia, szia, sok siker. Puszi neked, szia, szia, köszönjük szépen.
3: Kenguruk
2: csölge. Csomi,
1: hát igen, ez így van, Levikém, ez egy, az a, ilyenkor bennem az a, nem tudom, a fájó, hogy tényleg Ausztria, tehát ha beteg vagyok, és fel tudom színni a slejmem, akkor tényleg egy köpésre van. Csak azért érzékeltettem.
2: Köszönjük!
1: De most, na, tényleg egy köpésre van.
2: Sógorék.
1: És halljuk, látjuk a
2: Én szerintem Csomi is kiemelte a lényeget, itt az ember a kérdés, nem a nemzetisége. Tehát nem az fogja eldönteni, hogy te most, mert ne azt várjuk, hogy Ausztriában minden cég így viselkedik. Itt az emberi tényező a fontos.
1: Skeptik vagy?
2: Nem.
1: Én szerintem ez egy jó példa, ez kell nem csak Magyarországon, mindenhol.
3: De ez kultúra kérdése, csak a sportvilágából kiindulva. Tehát amelyik külföldi csapatban én eddig játszottam, és még létezik mondjuk a klub, azóta automatikusan ugye az alumninak a tagja leszel. És mindig hívnak, bármi van, bármilyen fontos esemény, egyből jön a meghívó, egyből VIP-jegy, stb. Minden, csak gyere, mert
1: a csapat tagja
3: volt, de így van, és továbbra is fontos vagy, 20 évvel, 25 évvel később folyamatosan jönnek az e-mailek, hogy tudassák, hogy még emlékeznek, hogy még tudják, hogy én is ott voltam. És ez így van mindenkivel. Tehát a kapcsolattartás, meg az, hogy ott voltál annak a milliónek, annak a közösségnek a részese voltál, te is hozzátettél valamit, és ez olyan jó dolog. Hát nem feltétlenül kapom meg ezt az itthoniaktól.
1: Baromi fontos, ezt mindig a párkapcsolatokra bontom le, hogy nézzétek meg, nem tudunk sem ismerkedni, és még rosszabb, sem elválni, szakítani, és ez de inkább a házasságoknál szörnyű az a válás, az egész procedúra, hogy addig, akik tényleg holtamiglan, holtadiglan, életem a tiéd, gyerekeink vannak, együtt éltünk 5-10-20 nem tudom hány évig, és egy válásnál egymás torkának esnek. A pénzügyi, a nem tudom, mindenfajta féle válás és részletek tekintetében nem menjünk bele, hogy egyszerűen, hogy nem tudunk gálánsak lenni, nagyon nem tudunk, mindkét félre igaz, mert nézzétek meg, hogy például egy válásnál, hogy mi történik, tehát egyik, ragaszkodunk, kapaszkodunk, az nekem jár, jogilag, azok a vállóperes ügyvédek meg szégyeljék magukat, akik bizonyos dolgokban úgy mennek bele, hogy lelkeket törnek össze, ilyen nincs, nem létezik, és ezt meg kell szerintem tanulnunk, és ha már sportrádió vagyunk, akkor ugye a sportot tegyük alapul, és ez a témánk, hogy egy klubnak kutya kötelessége úgy elbúcsúzni játékosoktól, és most direkt kettő olyat mondok, amin én majdnem el is sírtam magam, az egyik Francesco Totti búcsúztatása a Rómától, ajánlom mindenkinek, ha nem láttátok, nézzétek meg, a szívetek összeszorul, a másik Oli Kahn búcsúztatása szintén valami őrületes volt, nézzétek meg, hogy sírt például ugye Messi, mikor elment, szóval, és ott van például Raúl González, ugye a Real kiválóságát egyszer nem búcsúztatták el.
3: Casillas
1: nem búcsúztat, nem teheti meg. Most nem azért, mert én barszás vagyok, és ez a két játékos pont a Real játékosa volt. Egy csapat sem teheti meg, ha egy játékos ilyen olyan sok jót adott neki, sok szurkolót, olyan élményeket, olyan pillanatokat, amit nem tudsz máshogy, csak velük tudtad átélni és megélni. Hogyha ők elmennek, akkor nem csinálsz egy olyan búcsúbulit, hogy hogy Bessa Behu.
3: Tehát, hogy... Király Gabival is erről beszéltem egyébként, hogy őt is folyamatosan, a csapatok, ahol játszott, ő is folyamatosan kapja a meghívókat. Igen. Gyere ide, meg hogy vagy, meg... Tehát érdeklődik a csapat, és tényleg...
2: Külföldi csapatok?
3: Igen. Uh-huh. Tehát neki az angol csapatai, a német csapat, azt mondja, Levi, minden héten mehetnék máshova meccsre, mert tártkarokkal várnak. És mondom, na, és itthon is. Hát, ott már nem annyira.
2: És ez szerintetek amiatt van, mert hogy ti mondjuk külföldi játék, vagy szerinted amiatt van ez, Levi, hogy külföldi játékos vagy, mondjuk azokban nem, a csapatokban,
3: ez mindenkivel
2: vagy
3: így van.
2: A helyiekre is mehet az
3: igaz. Figyelj, tehát rajta van a címlistán mindenki, én ott látom a régi csapattársaimat, ugyanúgy a kanadaiaktól kezdve bárkit, tehát ez egyszer az alumninak a részese leszel, egyszer ott voltál valahol, te fölkerülsz a címlistára,
1: akkor az örök.
3: Így van, és kapod az infókat a csapatról folyamatosan, a meghívókat, az érdeklődést.
2: Nekem is ez csak is kizárólag minden... az egyetemmel van így. Ahol ugye,
3: de ugye?
2: Igen, ott működik az alumni csoport, de gyakorlatilag, ja.
1: Igen, most pont a múltkor a középiskolámat bontják le, vagy bontottak le, és építenek egy újat, és volt egy úgynevezett téglaparti, képzeljétek el, és nagyon megtisztelő volt, engem hívtak,
2: téglaparti,
1: hogy...
2: Téglaparti, ez szuper.
1: Mert mindenki kapott egy téglát, szétverték az iskolát, és mindenki kapott egy téglát, egy kis szalaggal, akik odálltak, majdnem mindenkinek küldtek meghívót, gondolom, és megkértek, hogy ott az egészet úgy kommunikáljam le, és nagyon, nagyon megtisztelő volt, és emlékszem, hogy ez mennyire fontos az emlékek ilyen típusú megőrzése és karbantartása, és hívni, akikkel egykor közös sikereket értetek el, hogy legyen a sport, vagy iskola, tanítás, bármi más, hogy képzeljétek, hogy beléptem a suliba, ugye még a nagy épület az még állt, hogy jöttek oda, egykor eleve látod azt a tanárt, aki segített érettségizni, és egy kicsit összealszalódott egy nagyon öreg valaki áll előtted, és láttad őt a fénykorában, őrületes az idő múlása, és ennek tulajdonképpen az átélése ott, és jöttek oda, és elkezdtek hozzám beszélni, egykori tanárok, meg volt osztálytársak valakik, és mondom, bocsánat, most egy olyan átalakuláson megyek keresztül, nem vicc, és a hideg rász ki, hogy visz 1988-ban mentem vissza.
3: És ne felejtsük el egyébként ezeknek az, hogyha már alumni csoportokról beszélünk, hogy mekkora ereje van kommunikációs szinten, marketing szinten, az egész kultúrát, hogy visszaadják egy más nézőpontból. Hát most gondold el, az a csapat, ahol mondjuk játszottam bárhol, de rengeteg más játékos is játszott ott, és folyamatosan kapják ugye az infot, te, neked ez jó érzés, tehát beszélsz róla, akár médiában, akár a sajtóban, akár barátoknak, ismerősöknek, és lehet, hogy a csapat pont ettől új szurkolókat generál, mert tudják, hogy ott hogy működik,
1: biztos,
3: mert tényleg
1: segít.
3: Kicsit belelátnak, tehát ebben van egy ilyen hátsó dolog is, de hogy mennyire okos és mennyire jól működik, mert ugyanakkor neked nagyon-nagyon jól esik, de ugyanakkor meg ők meg az óriási egyre bővülő adatbázisból pedig piacot generálnak.
1: Ezeket alap, és mindenre igaz, tehát és megint csak a magánéletből egy példa, hogy úgy elmenni valaki, mert ilyet is hallottam, nyilván ti is, vagy tapasztaltatok is, nem tudom, hogy szakítasz valaki, együtt vagy vele, jártok, életetek közös éveit élitek át, nevetésben, boldog, minden utazás, nem tudom, majd eljön a szakítás ide, mert ilyen azért van, és utána elmentek egymás mellett az utcán. Ilyen lehet. Előfordulhat ilyen. Hát sok ilyen van pedig. Valaki megy az új párjával, és elmegy mellett a régi, és nem köszön rá, mit mond az új párom, vagy nem tudom, vagy, hogy... És találkoztam útka, és egy volt barátom, beszélgettünk, volt a fél, az a megyek, nehogy esetleg valaki meglásson minket, így beszélgettünk, összefutottunk egy bevásárlóközpont, hogy nehogy szóljanak itt a fél párom, nem is fél, a páromnak nagyon ilyen kicsit féltékeny is, hogy nem lehet ilyet, hogy beszélgettünk. És mondtam neki, szerintem...
3: És másnap címlapon Harsányi Levente az ex-ével találkozott egy bevásárlóközpontban.
1: Nem, ennél sokkal szomorúbb a helyzet, mondtam, hogy szerintem ne legyetek együtt. Ha az gond, hogy te találkozol egy 10-20 évezeti párban.
3: Ráadásul véletlenül.
1: Véletlenül egy bevásárlók, de bocsánat, nem vacsoráztunk együtt, érted, egy rózsaszál az asztal, hanem összefutottunk, szia, tényleg érdeklődtem, hogy mi van veled, gyerek, és nem tudom megkérdezni, megyek nehogy valaki szóljon, mert azt megtudja, akkor szerintem rossz vonatom vagy, a következő megáll a száj le. Mert olyan messze fog vinni, hogy nem fog szólni haza. Ez az én véleményem. Úgyhogy ennyit a búcsukról, legyen az könnyes, emlékezetes, de mégis szép, ráadásul arról az, ugye sokat szoktunk beszélni, vagy nem tudom, hogy ti, hogy soha nem lehet tudni, főleg munkahelyen, nagyon fontos, mindenkitől köszönjen, mindenkitől állj meg. Soha nem lehet tudni, főleg ma és mostanában, hogy ki lesz az új régi főnököd, a régi új főnököd, tehát mindenkit ne szeretném mindenkit megölelni, jó? Aztán nézzétek meg, hogy megvannak az értékeitek, de azért ölelgessétek egymást. 2 percen múlt 8 óra, kosárlabdával folytatjuk hamarosan.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Augusztus 20-a egyszerre tisztelgé Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A Nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt, mindjárt 4:09-et írunk, 8 óra 10-es van, augusztus 19-e, szerda, ma reggel Csonka Zsófi, szuper levitás, csumpi társaságában.
2: És a sport reggel
1: adásában vagyunk. Kosárlabdában folytassuk, és itt kell elmondanom, hogy hát reméljük, hogy felhívjuk egyrészt Károly Andi kolléganőnket, akit nagyon kedvelünk, én személy szerint kifejezetten. Kiváló kosaras, válogatott kosaras, egyébként kollega is itt van, itt volt már, régóta itt dolgozik velünk, szóval, de ezt majd az óra másik felében. Szóval itt kell mondanom nektek, hogy én a középiskolában válogatott, tehát iskola válogatott voltam kosárban. Nyilván ováció, ha lenne ilyen effektünk, akkor jönne ováció is, és mi egyéb, de most ezt engedjük el. Szóval képzeljétek el, így alakult az. Ennyi?
2: Tehát milyen ennyi? Poszton?
1: Csatár.
3: Gárd.
1: Ja, kosárról beszélünk, akkor
3: kapus.
1: Nincs poszt, hát futottam, kaptam labdát, azt
3: nem bedobtam. Azt rádobtad, nem?
1: Mire, az, mi, kocsa, milyen poszt van?
2: Irányító.
1: Irányító. Az a irányító. Legyek az. De ahogy is nem ott, ott valahol
3: erőcsatár. Erőcsatár.
1: Ilyenek vannak, most nézed?
3: Ja, most nézem.
1: Ja, az ide. Legyek az, de neked ilyet.
3: Az jó 14, hangzik, nem erőcsatár.
1: 14 évesen nem nincs neked csatám egy szendő. Semmi. Ment, hogy játszottunk, éveztük.
2: Én Grand Huga voltam.
1: Na.
2: Ennyi. Nekem ez a legmagasabb kosárlabda élményem, mert a bátyám hatalmas rajongóként NBA-t minden szinten követte, és ha magassága engedte volna, biztos vagyok benne, hogy zseniális kosaras lett volna. De a stílusát valamiért, amikor nyáron a szünidőben elmentünk a különböző iskola udvarokra ugye játszani, nyilván vele mentem, mit csinálsz kisebb hukként, mész a testvéreddel, és akkor hát, hogy te mint a Grant Hill, úgy dobsz, mondták neki, és akkor utána ez, azt tudták, hogy én a tesója vagyok, és akkor onnantól kezdén a Grant Huga voltam. Ja. Én általában unottan néztem csak a pályaszéléről.
1: Te nézték én tengeren túlon, elmentél NBA meccsre?
2: Fú, tényleg.
1: Mert azért az komoly.
2: Ott azért más a hangulat.
4: NBA nem nagyon voltam. Baseballom voltam, NFL meccsen voltam, Dallas Cowboys meccsen voltam, az nagy élmény volt.
1: Igen, mert azt mondják az NBA, ha már kosárról beszélünk, mindjárt magyar vonatkozású is.
2: Jockey Ujjunk Páholyába.
1: Hogy ott kint olyan felhajtás, egyébként ezt láttuk a VB-n is, jegyzem meg a foci VB-n, tehát erről szólt az egész, hogy iszonytatos ökölcsin és felszínesség a szó jó értelmében.
2: A sport, ott
1: én ezt adom, csak nekem sok volt, adom, de így, tehát amikor tehát alapvetően egy európai eredetű sportágba próbálnak amerikanizálódást beletenni, de szépen mondtam, akkor azért az valahogy nem helyén. Valóban sok mindent akarunk behozni külföldről, és nem tudják meghonosítani Európában, hanem ide született, hanem itt találták fel, akkor az nehéz.
2: Ha már amerikai sport, és holnap augusztus 20-a van.
1: Igen?
2: Emlékszem, hogy voltam egy White Sox meccsen.
1: Na, azért rohadt.
2: Azt se tudom, kivel játszottak, fogalmam sincs.
1: Igen?
2: De hogy Chicagóban, ugye a saját stadionban volt a baseball mérkőzés, és hát mondták ott az elején, hogy bárhogy is lesz, mindig van a végén egy kis tűzijáték. Hát én sok mindenre számítottam. Hogy
1: ne ijedjetek meg, tudod.
2: Igen, de gyakorlatilag beleragadtunk az ülésbe, olyan tűzijáték volt, tehát egy átlagos augusztus 20-ai magyar tűzijáték, az olyan kedves szomszéd lehetett volna.
3: Az olyan kedd délelőtt ott a White Sox meccsen.
2: Egy kedd este a White Sox meccsén, csak azért, mert most itthon játszott a csapat.
1: Nem
2: tudod összehasonlítani a sportfanatizmust és a Chili Willit, igen, ahogy mondtad
3: és
2: is.
3: És baseballban legalább 60 hazai mérkőzésed van egy szezonban.
2: Így van.
1: De legalább ott voltál.
2: Legalább 8 óráig.
1: Igen, de legalább ott voltam. Erről szól a következő ír, hogy nem mindenki lehet ott bizonyos helyzetekben és pillanatokban. Sérülések nehezítik a 28 év után ismét VB-re jutó női kosár válogatott felkészülését. Nagy taps 28 év óta kijutottak.
2: Így van.
1: Ugye a lányok, és nagyon gratulálunk nekik. Völgyi Péter szövetségi kapitány elmondása szerint Varga Alíz és Dombai Réka sérülés miatt nem lehet tagja majd a magyar női kosár válogatottnak a VB-re. VB-n szeptember 4-én indul Németországban, Berlinben. Nemzeti csapat több mint egy hónappal ezelőtt a Lakitelken kezdte meg a felkészülést. A szakvezető elmondta, a közös munka folytatása során Székesfehérváron vált biztossá, hogy Varga és Dombalja kezelések ellenére lemarad sajnos a tornáról.
2: Pedig a tanulmányaik miatt azt hiszem, tehát összesen 4 poszton kell majd itt cserét
1: összesen igen, mert hogy Dubai Debora és Tomán Petra az amerikai egyetemen folytatják a tanulmányokat, és éppen ezért nem tudnak ott lenni a VB-n, így van, ahogy mondod, úgyhogy így 4-en estek ki a felkészülésre alkalmas csapatból, és azért az a néha 4 meghatározó játékos egy kosárban az már
2: az sok.
4: Ráadásul 4 fiatal, tehát ugye nyilván a két lány, aki egyetemre jár, ők mik a 20-as éveik elején járnak, de hát ugye
1: biztos, hogy az én fiatalok voltánk az általános iskolában egy 8. osra, hát 19 éves.
4: Picit más.
1: Jó, de...
4: de Varga Liz is ugye 23 éves, Dombai Réka 25, tehát azért két fiatalról van szó, és ugye 4 alapembert nélkülözni, főleg egy ilyen...
2: torna jellegű.
4: Igen, ráadásul sporttörténelem.
1: Komoly kihagyás után érkezünk vissza.
4: Így van.
1: Nekik is egy nagy lehetőség.
4: És ez a generáció...
2: Az ösztöndíjadat, a stb. Időt is választanod kell egy álom, meg a valóság között.
1: Gyerekek, VB-n indulni, mindegy, hogy miről beszélünk, az egy olyan történet, olyan sztori, amit nem lehet überelni. Erről lemaradni, az valami szörnyű. Emlékszem, volt egy nagy lemaradás, Pavel Nedved az elődöntőben kapott még Juventusosként egy sárga lapot, nem tudom, megvan-e nektek, és az ott akkor a másik sárga, akkor még az érvényben volt, hogy 2 sárgával a következő meccset ki kellett hagyni, és nem léphetett pályára a BL döntőben. Szofi, ezt neked mondom. Képzeld azt, végviszed, viszed a hátadon a csapatot, és
2: megsállta az
1: ereimben
2: a végén.
1: És könyörögött a bíró, akkor ne, és no, és megkapta.
2: Hát szóval nem jó ember telefonált utána.
1: Lemaradni. Most nem emlékszem. De lemaradni, gyerekek, ilyen az életünk nagy pillanatairól, dolgairól, az valami bődületes lehet.
2: Csak azt akkor, amikor rájössz utána. Amikor fölfogod,
1: szerintem ez már itt tudja, már szegényeknek, akik nem tudnak kimenni most itt a VB-re a csapattal, ez már nekik is.
2: Talán azok, akik még ennyire fiatalok, én azt remélem, vagy azt gondolom, hogy, nekik ez egy új kezdet. Nekik ez egy új kezdet, és abban bíznak,
1: Szofi,
2: hogy
1: nincs holnap, csak ma van, nincs holnap.
4: Saját tapasztalat, hogy ezért nem egy és nem két VB-t hagytam ki az észak-amerikai.
1: De nagyon szerencsés, hogy én is tudok valakit, aki kiadott egyet, és aztán lesérült. Tehát most meg pláne olyan világot élünk, hogy ma van. Nincs holnap után, nincs majd egy év múlva ezt csinálom.
2: Ez a garancia nincs.
1: Tervezni persze nyilván kell, de...
4: De az megint más, hogyha sérülés miatt hagyott ki, vagy azért, mert az egyetemi bajnokságban, vagy Amerikában érdekelt a csapatot.
1: Amit az előbb is beszéltünk, aztán majd a végén, teljesen mindegy, a lényeg az, ott voltál? Nem. Most az, hogy azért nem voltál ott, mert...
4: Okay, de akkor... De fordítsd meg akkor egy picit, hogy mondjuk Amerikában egyetemi bajnokság, Final Four, vagy Playoff, vagy bármi, és akkor most válasszál, melyik ujjadba harapsz bele? Tehát ott voltál a Final Four? Nem. Miért? Mert a VB-n voltak. De két helyen nem tudsz egyszerre lenni.
1: Erről beszéltünk. Tehát ugye? Az élet pont ilyen, a nagy kihagyások pillanata,
4: nagy döntések.
1: Amit nem tudsz, és nekem is volt pár ilyen, szerintem a hallgatóknak is, meg gyanítom nektek is majd, mindjárt jövünk ilyen sztorikkal, ki az, aki lemaradt élete nagy pillanatáról. Legyen a sport, most alapvetően igen, nyilván indulunk ebből, de bármi más is lehet. Tolkjátok ki az esküvőről. Tudok rá, aki a szülésről, érted, szóval csúszott meg. Ez például én voltam a második, csak mert császár volt, ezért megvártak. De hogy azért, mert akkor volt a kórház felé vezető úton egy olyan csatorna törés, felbontás, útfelbontás, hogy olyat kellett kerülni Budán, hogy mire odaértek egy negyed, 20 perces csúszás, és mondták, semmi baj, apuka, megvártuk. Szóval ilyen van. De 1986-ot írunk. Én a Gizella utcában találkozom egy hölgyel. Többen mondták, hogy mennek valami Queen, van ilyen, Levi? Nem tudom, hát találkozom itt ez a lány. Itt lesz, gyere, itt lesz a Népstadionban. Jó, hát majd legközelebb elmegyek.
4: Nem volt.
1: És nem volt, mert utána
2: bejöttette fel.

0: napra. De aztán, amikor egyszer csak meghallottam több, nem tudom hány ezer embernek az üvöltését, akkor kezdett gyanús lenni, hogy
1: ez már ez a mai.
0: Ez, hogy nem az. És, igen.
1: Hú, de mentünk Arsenal meccsre, csak mondjuk sportnál. Na, Csoli barátommal voltunk kint Londonban, és mentünk Arsenal meccsre, és megérkeztünk hirtelen, egy picit késésben is voltunk, nem is tudom, és nem állítottuk még át az órát, ugye egy órával több, kevesebb van
0: Angliában.
1: Kevesebb, és bejönnek a taxi, és kényelmesen megyünk, kérdezze a taxis, hova? Hogy, hát ezt a kérdés. What the question you are? És mondtuk, hogy megyünk, megyünk a meccsre, amelyik 20 perc múlva kezdődik, és a London teljes másik felében, embertelen dugóban. Oda, és hát így nem. És megint jó felség, ha itt lemegyünk az Undergroundba, akkor az a pont odaérünk. És volt a Highbury megálló, kiszálltunk, és takar, így a bíró befújt a sípába, akkor...
0: Látod, itt, is megvárt.
2: Na, erről küldjenek SMS-t a hallgatók. Ki és miről maradt le?
1: Aztán mondtam meg, nyugodtan bátran 06-30-55-55-605.
0: De hogy ez olyan érdekes.
1: Életetek nagy lemaradása érdekel.
0: hogy mikor veszed észre, például most, hogy én a sportkarrieremre gondolok, akkor amikor döntős voltam a londoni olimpián, és ott félúton volt egy rossz sorozatom, ami elég volt ahhoz, akkor még a régi szabályok szerint mentünk, most az új szabályok szerint ez egy másik érdekes kérdés lenne, hogy akkor hogy alakulnak a dolgok, de hát akkor ez volt, és ezen gondolkodtam, akkor én azt éreztem, hogy végre megtaláltam azt a vonalat, amin most én majd akkor a következő olimpiára már úgy tudok fölkészülni, és úgy tudok neki menni, minden nulláztak, teljesen új mentalitással, taktikával kellett onnantól kezdve felkészülni, és lett egy majdnem egy éves sérülésem, egy részleges izomszalagszakadás a vállamban.
1: De amivel... hogy a lemaradás? Ja, emiatt? Maradtál le?
0: És onnantól kezdve, tehát, hogy nincs garancia arra, és aztán a következő olimpián egy körre maradtam le a döntőről, ami most az úszókra vonatkoztatva, nem tudom, egy körön volt. Nem tudhatod, hogy csak utólag fogod tudni megítélni, hogy az volt-e a kihagyott pillanat. Nyilván ott van benned az érzés, hogy ennyire közel vagy valamihez, de hogy vajon az volt-e a pillanatod? És így maradtunk. És mindenki elmondott.
1: Igen, mert nem feltétlenül ez az irány volt, de értem, abszolút persze. Tehát ez a lemaradás valahonnan, ez egy... Hát igen, és a kvázi az, amikor nem tudod pótolni, mert meg az a kérdés, hogy lemaradtak a VB-ről, persze feltételezzük azt, hogy nagyon fiatalok, és hogy még
2: lehet. És most négy alapembert azért pótolni, tehát Völgyi Péter szövetségi kapitánynak föl van adva a lecke, hogy hát azért a kezdősorodból négy ember.
1: Bocsát, emlékeztek, amikor a dán csapatot ugye a jugoszláv háború miatt beemelték az Európa bajnoksi mezőnybe, és konkrétan kvázi a strandról jöttek, és azt mondom, ők is lemaradtak az EB-ről, jugoszláv háború, jugoszlávokat kizárják, strandon Olenzen, Bonzen, Donzen, Horzen, Jörgen. Mindenki, igen, gyertek, mert ugye EB van. EB, és mi történt? Csak Zsófia mondom. EB győzelem.
0: Ez mindig így
1: na,
0: van.
1: Na, azt mondom, tehát van ilyen, hogy lemaradsz, és mégsem maradsz, de, és beugrasz.
2: Ők nem készülték túl. Tehát,
1: hogy... És figyeljetek, nálam ez annyira jellemző, hogy nyilván bízom magamban annyira, hogy azt a tudást, amit kell a megfelelő helyszínre és pillanatra elviszem magammal, de annyira átírja az élet a sztorikat. Mindegy,
0: általában... De csak akkor, ha hagyod, ezt tegyük hozzá. És ez is egy képesség, hogy tudod-e hagyni.
1: Most itt a szombaton volt az én drága barátom, Gangszerzol a 60. születésnapja, és én voltam a konferencié. És mondta, hogy meg küldi az anyagokat minden zenekarról, mert volt, hogy 6. És hát akkor annyit küldött, mint te, Levi. De nem baj, mert Zolit ismerem 30 éve, ő ilyen. És ez semmi baj. Nyilván olyan embert kért fel, akinek szerintem, és megint ez egy ilyen dolog, hogy tudja, ha nem küldi el, akkor is meg tudja oldani. És azért Zsolt és a Fosfejűek zenekart felkonferált, azért sok kapaszkodó nem volt. És kimegyek 8000 ember elé Budapestban, és megoldottuk. Valahogy megoldottuk, mert hogy... Nem lett ebből probléma, de hogy simán lemaradhattunk volna ott a sikerről, de hát nem. Mert ezért megtudtuk, összehangoltuk egy összenézésből, egy fél mondatból, miatt felmentem a színpadra, megtudtuk oldani. Úgyhogy ez baromi jól sikerült, jól jött ki. Ez a nagy szám, amikor a helyzetet megoldják, mint a dán csapat is, hogy nem is számítottak rá, tehát tudnod kell focizni, hogy az élet elét tolt helyzetét megoldjad.
0: Hogy meglásd, melyik a labda.
1: Úgyhogy
0: mondja pozitív, igen? Példát, tessék, sport.
1: Ez csak pozitív.
0: Igen, úgy értem, hogy az előző példám...

0: egyebi esetében, egy északiebbi esetében semmi nem érkezett meg, a fegyverem sem.
1: És hát én a fegyelem nélkül sehova nem megyek, és Zsófi.
0: Én is azt gondoltam, de hát úgy tűnik, hogy ő kicsit még kalandozni szeretett volna. Úgyhogy nyilvánvalóan, oké, ruhákat veszel, kabátot ilyenkor... veszel, mindent veszel. Hát a fegyvert meg elkezdtem összetarhálni mindenkitől. Tudsz adni egy markolatot, tudsz adni egy fegyvert, tudsz adni lőszert, és akkor így három náció segítségével
1: így összetetted.
0: Körülbelül
1: mindig senkinek egy normális... nem tudom, pisztolya vagy puskája.
0: De, de nyilvánvalóan mondjuk, aki oda tudja adni a fegyverét, az mondjuk jó esetben ellenkező nemű, hiszen ha azonos nemű lenne, akkor velem kéne egy sorozatban lőnie. Tehát tőle nem tudok kérni fegyvert, viszont akitől
1: megkapom...
0: Más fegyvere
1: van a férfiaknak, mint a nőknek?
0: A fegyver nem, de ugye például a markolat, hogy mekkora a markolat
2: vagy méreted. Vagy a súlyozás?
0: Hát, az, az még az a legegyszerűbb, mert leszerelem, fölrakom. Lényeg az, hogy teljesen, tehát amikor át kell szellemülni, ahogy mondtad te is, Levi, hogy bízol abban, hogy oda fogod vinni a legjobbat. Na és akkor ebből végig is az lett, hogy szerintem a verseny előtt 20 perccel rohan oda egy kis szervező, hogy megérkezett a fegyver. Hát már szinte sajnáltam. Annyira vártam, hogy majd ezzel az új előjek. És nem lett volna idő már átszerelni mindent, de mi történt?
1: Nem tudom.
0: Az időjárás miatt valami, nem tudom, elszakadt egy kábel, és 40 percet állt az egész csarnok, úgyhogy át tudtam szerelni a saját fegyveremet, és egy ilyen teljesen lehetetlen helyzetből lettem akkor, azt hiszem, azon az EB-n ezüstérmes, úgyhogy...
3: De onnantól nem is készültél továbbra is, tehát a dánok se úgy készültek a következő világversenyre, hogy na akkor gyerekek, múltkor bejött mindenki a strandra, aztán találkozunk egy három nappal
1: a EB előtt.
3: De milyen jó lett volna, nem? Gyerekek, tehát így sikerült, akkor ezt fogjuk mostantól
0: és
3: csinálni.
0: Tudod miért? Mert itt már eleve úgy mész oda, hogy nincs mit vesztenem. Mert már amit azt gondoltam, hogy elvettek tőlem, az most itt van a lehetőség, és most akkor lubickolok benne.
1: Majd jól megkérdezzük az Andit, jó? Károly Andit, hogy most akkor hogy áll, hogy tudják ezeket pótolni, ezeket a kiváló játékosokat. Na, viszont a kérdés meg itt van előttünk, bátran nyugodtan örömmel veszük az üzeneteket. Nagyon jókat írtok, köszönjük szépen. 0630 55 55 605. A kérdés az, ki miről maradt le, ami mondhatni pótolhatatlan. Nagyon várnék egy ilyen esküvőst. Nem, elindultam, de nem, olyan már volt, kérdezik egyszer valakivel beszéltem, hogy ő az esküvő előtt egy héttel tudta meg, hogy ő nem lesz alkalmas. Mert elment egy étterembe, és látott egy hölgyet, és elindult benne valami. Hogy úr is jó csaj, meg úgy.
0: Pánik,
1: kvázi akart neki szólni, vagy jelentkezni, vagy és azt mondja, hát nekem egy hét múlva esküvőm. Akkor erre még nem vagyok megérve. És korrektű szólt az akkor még mennyasszonyának, és a násznépnek írt, hogy de ez korrekt, ezt én adom. Lehet, ön még nem érett meg erre az egészre. Na, úgyhogy várunk titeket, jó? Ebben a témakörben ki miről maradt le, ami megismételhetetlen, szerinte pótolhatatlan volt az életében. 0630 55 55 605.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Tóth Rajmund a Konyaszpornál, Rodri a Barcelonában folytatja. Emelhetik a paksi atomerőmű termelését jövő héttől. Napos, felhős az idő. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Tóth Rajmund a Konyaszpor labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A török klub tájékoztatása szerint 4 éves megállapodást kötöttek az egyszeres magyar válogatott játékossal. Sajtóhírek szerint a Konyaszpor 3 részletben 1,8 millió euró körüli összeget fizet a Győrnek. Tóth az Eto saját nevelésű játékosa. 2024-ben mutatkozott be az NB1-ben, idén májusban bajnok lett a csapattal, júniusban pedig először lépett pályára a felnőtt válogatottban, sőt gólt is lőtt Kazasztán ellen. Tóth Rajmund szombaton a Fenerbahce elleni török bajnokin akár debütálhat is a Konyaszpor csapatában. A Barcelona tegnap este bejelentette az aranylabdás Rodri szerződtetését a Manchester City-től. A spanyol válogatott csapatkapitánya 7 év után távozott az angol klubtól, amellyel 2023-ban bajnokok ligáját is nyert. A világ és Európa bajnok klasszis 4 évre szóló megállapodást kötött a katalánokkal, akik a sajtóhírek szerint 65 millió eurót fizettek érte. A címvédő Barcelona vasárnap az Elche vendégeként kezdi a spanyol bajnokságot. Varga Barnabás és Vitális Milán csapata az AEK Athén gól nélküli döntetlent játszott, a Levszki Szófia vendégeként a Bajnokok Ligája utolsó selejtező körében. Így a visszavágón dől majd el, melyik csapat jut a főtáblára. Varga az 58. percben csereként állt be, Vitális viszont nem volt ott az AEK keretében, mert a Győrrel már pályára lépett a selejtezőben. Varga Alíz és Dombai Réka lemarad a női kosárlabda világbajnokságról. Völgyi Péter szövetségi kapitány elmondása szerint a két játékos sérülés miatt nem lehet tagja a válogatottnak a németországi tornán. A világbajnokságot szeptember 4-e és 13-a között Berlinben rendezik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Mától Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők. Az államfő jogköreit idéglenesen az országgyűlés elnöke látta el. Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán köszönetet mondott a Sándor Palota munkatársainak az átmeneti időszak gördülékeny teljesítéséért. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. 2 napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a leállított turbinákat. Ma lesz az augusztus 20-ai légiparádé főpróbája. Emiatt a Duna érintett szakasza felett fokozott hanghatásra, valamint megnövekedett légiforgalomra kell számítani. Hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. A nemzeti ünnepen reggel 9 órakor kezdődik a látványos show. Választásokat sürgetett Ukrajnában a júliusban menesztett védelmi miniszter. Mihajlo Fedorov videóüzenetében úgy fogalmazott, Ukrajna kormányzati válsággal néz szembe, és élesen bírálta a korrupciót is. Ukrajnában már több mint egy hónapja tartanak a tüntetések a hivatalából menesztett Fedorov támogatására. Közben az ukrán elnök Jehven Marát jelölte a védelmi miniszteri tisztségre. Volodymyr Zelenszkij döntését még az ukrán parlamentnek is jóvá kell hagynia. Meghalt Frank Beard, a ZZ Top amerikai blues rock zenekar egyik alapítója és dobosa. 20 évesen kezdett zenélni a Houstoni együttesben. A texasi trióban ő volt az egyetlen, aki nem viselt szakált. A zenész az elmúlt időszakban hospice ellátást kapott. Családja körében, texasi otthonában hunyt el. Frank Beard 77 éves volt.
1: Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M1-es főváros felé vezető oldalán. Béatorbágy és Herceghalom között szakaszosan torlódik a forgalom. A kamionok miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Többnyire száraz, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet, és egyre több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, 3 perc van, ez 3:49, ma reggel, és ugye Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, a 28 év után ismét VB-re kijutó női korsábra válogatott felkészüléséről beszéltünk, legalábbis olyan szempontból, hogy 4 kiváló játékosról le kell mondani a Völgyi Péter szövetségi kapitánynak, hogy őket hogy lehet pótolni, hogy nem, meg kinek milyen, miről kellett már lemondani az életében, vagy miről nem, erről beszélgettünk most, hogy a VB-re való kijutás nagyon nagy fegyvertény, főleg 28 év után. Arról nem beszélve, hogy utána erről lemaradni, az nagyon-nagyon kemény. Ki mással folytathatnánk ebbéli beszélgetésünket, mint a legalább 150-szeres. Ha nem volt 150-szer válogatott, akkor én nem vagyok hajlandó beszélni vele. Úgyhogy itt van velünk Károly Andi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt! Szia, Andi. Szia,
1: Andi. Hányszoros válogatott, Andi?
2: 150.
3: Hogy megérezte a levél.
1: Hogy akkor itt tudunk beszélgetni. Megkérjük Bell urat, hogy térjen majd vissza hozzánk. Szóval, na, arról beszéltünk, ugye biztos akkor hallgatta minket, aminek örülünk, hogy kiesik négy meghatározó játékos a csapatnak.
2: Hát igen, de először engedjétek meg, hogy én legyek az ováció Harsányi Levi kosárlabda karrierje.
1: Jaj, de köszönöm, igen, mint iskola válogatott.
2: Hát nincs egyszerű helyzetben Völgyi Péter. Annyi kiegészítést engedjetek meg még, hogy Dubai Debora lemondta a válogatottságot. Ő azért nincs ott, de ő már úgy mondta le elvileg, hogy többet nem is fog a válogatottban szerepelni. Ugye Tomán Petra van Amerikában, és a másik kettő Dombai Réka és Varga Aliz megsérülés miatt. Én azt gondolom, hogy Dombai Réka kiesése lett nagyon-nagyon fájó, mert ő egy nagyon ponterős játékos. Talán az ő helyettesítése lesz a legnagyobb feladat Völgyi Péter számára.
1: Milyen ilyenkor az élmény, hogy kijutsz egy VB-re, és tudsz-e olyat, akár saját életedből, hogy akár lemaradsz, leginkább sport kapcsolódású téma, vagy bármi másról is, amiről lemaradtál, hogy azt milyen megélni, átélni neked, milyen volt, ha volt.
2: Hát nekem személy szerint egy olyan volt, amikor a Pécsen rendezték a Final Four.
3: Ajjajjajjaj, hol máshol? 2004?
2: Igen, 2004, igen. Péntek és vasárnap voltak a játéknapok. Nekem viszont én hétfőn arra ébredtem, hogy nem kapok levegőt, és mint később kiderült, kiukadt a tüdőm, és kedden meg is műtöttek. Úgyhogy én arról kvázi lemaradtam, úgyhogy pályára nem léptem, de ott voltam a csarnokban, és mondjuk az, amikor ott vagy civilben a kispadon, de mégis 7000 ember a nevedet skandálja, az azért még a mai napig egy nagyon-nagyon maradandó élmény.
3: A Dulpanka nyilatkozatát hallottam, ahol úgy fogalmazott egyrészt, hogy nagyon jó a hangulat az edzőtáborban, és hogy úgy érzi, hogy a sok együtt töltött idő azért alakított a csapaton. Neked milyen emlékeid vannak egy ilyen nagy derbi előtt a csapatkészülésről, az edzőtáborokról?
2: Ez nagyon-nagyon fontos eleme a felkészülésnek, hogy az edző tud-e olyan légkört teremteni, amiben jól érzik magukat a játékosok, de ez nem megy a munka rovására. Ennek a kettőnek az összhangját nagyon jól el kell találni, és azt gondolom, hogy Völgyi Péter ebben nagyon jó. És hát ugye láthattuk azt, hogy már maga a VB-selejtező, ugye az ominózus soproni olimpiai selejtező után mekkora egy 180 fokos fordulatot vett a csapat, és tényleg nagyon-nagyon jól játszottak, tudtak egymásért küzdeni, úgyhogy kialakult egy olyan szellemiség, ami szerintem vinni fogja őket tovább. Hát ugye a sérülések most ezt nem könnyítik meg, De én abszolút bizakodó vagyok velük kapcsolatban, hogy a csoportban Dél-Koreát meg fogják tudni verni, és az már azt jelenti, hogy tudnak egy körrel tovább menni.
4: Andi, ez hogy kell elképzelni például Tomán Petra esetében azt, hogy a Magyar Szövetség fölveszi a kapcsolatot a Washington Huskies-zal, hogy kikérje Petrát, és ők mondanak mondjuk nemet, vagy ez egy egyértelmű dolog, hogy aki sportösztöndíjjal kerül egyetemre. Ugye meccsek még nincsenek szeptemberben az NCAA-ben, hanem csak késő ősszel kezdődik meg a bajnokság, de a szemeszter elején ugye mindenkinek, aki ösztöndíjjal van ott, kötelező az órákon személyesen megjelenni. Tehát ennek mi a menete, hogy a két szervezet fölveszi egymással a kapcsolatot ilyenkor, vagy automatikusan itthon tudják, hogy úgysem engedik el a játékost?
2: Hát ez megmondom őszintén, hogy nincs ilyen irányú tapasztalatom. Nekem olyan szempontból furcsa az egész, ugye, hogy a női NBA is tart még, és arra az időszakra szünetet rendelnek el, és mindenki, jó, ez Zorka is fog tudni jönni. Természetesen ez egy egyetem más, és ugye Petra most kezdi az egyetemet kint, nem az van, hogy már egy begyakorolt rutinból érkezik. Nem tudom, nekem egy kicsit furcsa, hogy egy ilyen világbajnokságra nem engedik, nem tud eljönni, nem akar eljönni, nem tudom melyik a valós indok, de minden esetre szerintem ez egy olyan szituáció lesz az életében, amit később nagyon fog sajnálni.
4: Mert hát nyilván az egyetemnek az életében is egy fontos kommunikációs elem lehet az, hogy egy diák ott van a világbajnokságon is képviseli, úgymond az egyetemet is.
3: Hát igen, itt ütközik abszolút egymásnak, igen, az NCAA meg a kvázi a profi sport.
1: Én csak annak örülök, hogy a magyarokat tudja képviselni, és szerintem ez ilyenkor a legfontosabb. Hogy érzékeltes már azt, légy, kedves Andi, nekem is azoknak, akiknek fogalma sincs arról, hogy ez, hogy kint lenni a női VB-n, ráadásul 28 év után, az micsoda óriási dolog.
2: Az hatalmas dolog, ugye mi voltunk utoljára világbajnokságon, és pont Berlinben, és a mi csoportunkban is ott volt Dél-Korea, akit meg tudtunk verni, ezáltal tudtunk tovább menni.
1: Ott hanyadikok lettetek?
2: Végül 10-ek lettünk, 9. helyért kaptunk ki Japántól.
1: Hát azért azt meg lehetett volna azért randja a japánokat. Azok nekem minden alacsony, kicsit alig topognak, ugrani se tudnak, legalábbis nekem így vannak meg a japán hölgyek.
2: Viszont a félpályáról dobnak 80%-os biztonsággal.
1: Az anyjuk, úristen.
2: Viszont előtte Kínát vertük meg hosszabbításban, és ezért a 9. helyért tudtunk játszani, nem a 13-ért, úgyhogy...
1: Az is jó.
2: Igen.
1: Akkor az milyen eredménynek számított?
2: Az szerintem egy nagyon jó eredménynek számított, mert ugye a 97-es Európa-bajnokságon lettünk 4-ek, azzal jutottunk ki a VB-re, akkor teljesen más volt a kijutás, a kvalifikáció. Most azt gondolom, hogy egy fokkal könnyebb, hogy több kör tudsz menni, több csapatból tudsz oda kerülni, még mondjuk akkor még az Európa bajnokságon kellett neked olyan pozíciót elérned, hogy tudjál kvalifikálni. Úgyhogy, és arra a világbajnokságra lett teljesen lefiatalítva a csapat, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó eredmény volt akkor.
1: Mennyire EB alapú a VB? Tehát úgy értem, hogy a legjobbak leginkább Európából kerülhetnek ki, vagy inkább a kontinensen túl?
2: Ugye foci kapcsán szoktuk azt mondani, hogy az EB sokkal erősebb, mint a világbajnokság, sokkal inkább európai csapatokra fókuszál, vagy hát a nézők. Itt azért Amerika, Ausztrália, Kína, már Nigéria, Afrikából nagyon nagy erőt képvisel, természetesen a franciák, a spanyolok, németek.
1: Olaszok
2: Mostanában az olaszok nem annyira erősek. nem azt mondom, hogy gyengék, de voltak ők már ennél sokkal jobbak, voltak a csehek is ennél már sokkal jobbak.
1: Egy német meg ilyen, nem?
2: Igen, de a németek azok most férfi-női szinten nagyon-nagyon felépítették a kosárlabdájukat, utánpótlásban is, felnőtt szinten is, 3-3-ban is, ugye ők nyerték a párizsi olimpiát 3-3-ban.
1: Hogy csinálják ők? Tehát kitől érdemes nekünk lesni szerinted? Egyáltalán érdemes?
2: Hát tőlük abszolút lehet.
1: Aha.
2: Tőlük abszolút lehet, ugye Dirk Nowitzki a Német Kosárlabda Szövetség elnöke.
1: Beszerettem, mikor játszott.
2: Úgyhogy valószínűleg, megmondom, ez teljesen saját gondolat, hogy simán lehet az, hogy ők nagyon tudatosan delegálják az egyetemi bajnokságokban játékosaikat, és azt, akik kikerülnek, azokat nagyon szemmel is tartják, hogy olyan fejlődési ütemet mutassanak, ami ahhoz kell, hogy jó válogatottjuk legyen, mert alapvetően a német női bajnokság az igazából nem képvisel semmilyen szintet.
3: A csapat felkészülése kapcsán elhangzott, hogy az ázsiai modellt gyakorolták, és ezt próbálják elsajátítani itt a felkészülési meccsekre hangolódva. Mit jelent ez pontosan, és ez, ugye te is említetted már Japánt, Kínát, Koreát, ugye tudjuk mi is, hogy a V csoportban ott lesz a Koreai Köztársaság az ellenfelek között, ő rájuk kell hangolni ennyire, hogy most itt az utolsó finishben ezzel a modellel próbálkozik a csapat?
2: Ezért hangolódnak, vagy hangolnak rájuk nagyon, mert ahogy a VB selejtezőn Japán, most Dél-Korea az a csapat, akit hogyha megversz, akkor nagyon nagyot tudsz előrelépni, és ezt úgy tudják itthon gyakorolni, hogy korosztályos fiúcsapat ellen játszanak. Akik még esetleg alacsonyabbak, de mivel fiúk ezért gyorsak, nagyot ugranak, jobbak, jól dobnak, úgyhogy ezért választottak a VB-selejtező előtt is, és most is ilyen ellenfelet. Most azt leszámítva, hogy pont most hétvégén Németországban mennek felkészülési meccseket játszani, de szerintem az, hogy fiúcsapattal gyakorolnak, az egy jó készülés egy olyan típusú csapatra, mint Japán volt, vagy Dél-Korea lesz.
4: Nekem nagyon megütötte a fülemet, amikor mondtad, hogy a női NBA a világversenyek alatt leáll. Hát ugye a franciák is nehezen tudnának ütőképes csapatot kiállítani, ugye náluk is szinte mindenki ott szerepel, de hogy ez vajon meddig tartható? Mert azért látjuk a fiúknál, tehát az NBA vagy az NHL, tehát őket nem érdekli az, hogy világbajnokság van mondjuk. Meddig tartható ez tényleg a női NBA-be, ami tényleg ugyanúgy profitorientált és a legnagyobb profizmussal működik, hogy szünetel a világbajnokság ideje alatt?
2: Hogy meddig tartható, ez nagyon jó kérdés. Ugye alapvetően azt gondolnám, hogy azzal, hogy most már az egyetemek tudnak fizetni játékosoknak, és szezon közben, értem ez alatt a januártól márciusig tartó időszakot, ez az amerikai 3-3 liga is elindult, az nagyon, nagyon más, mint a normál 3-3. Ezzel egyrészt ott tartják a játékosokat Amerikában, másrészt a fiatalokat nagyon el fogják szitkázni, és lehet, hogy ez fog egy olyan változást hozni, hogy a gondolkodásuk még ennél is inkább megváltozik, mert most is alapvetően azért szeptember vége, október elejéig tart a női NBA, és igazából, ha van olyan játékos, aki ott érdekelt, az maximum később csatlakozik. Volt már nálunk is olyan, hogy lényegében az Euroliga selejtezős körről lemaradt a légiós.
3: És most is lesz ilyen, ugye? Aki később csatlakozik.
2: Hát a válogatotthoz később csatlakozik Juhász Dorka, hogy most olyan légiósunk van-e itt Magyarországon, aki NBA-ben érdekelt, azt így hirtelen nem, nincs emlékemben, hogy olvastam olyanról. De mondom, hogy alapvetően szerintem az amerikaiakat nem nagyon érdekli azt, hogy egyébként Európában milyen a versenyritmus. Hát női szinten azért a világbajnokság az szerintem nagyon-nagyon más tészta, mint férfi szinten. Náluk ugye férfi vonalon az, hogy te NBA-t nyersz, akkor azzal vagy világbajnok. Ebben voltak is már összeszólalkozások, és nem fog eszembe jutni atlétának a neve, aki megnyerte, azt hiszem olimpián nyert, és akkor a LeBron Jamesnak így feltette a kérdést, hogy utaságot beszélek, világbajnokságon nyert, és akkor feltette a kérdést LeBron Jamesnek, hogy na, akkor most ki a világbajnok.
4: Igen. Ezért ugye LeBron James soha nem nyert világbajnokságot kosárlabdában.
1: Na jó, hát persze.
3: És Andi, a nagy kihagyások, ha már itt vagy olyan dolog, ami úgy érzed, hogy lemaradtál, akkor neked mi lenne ez?
2: Hát azt gondolnám, hogy ez a Final Four, amin nem tudtam részt venni, mert szerencsére gondolkodtam így nagyon sokat idefele, amikor hallgattalak titeket, hogy mit tudnék ilyen esetleg elnézésből, butaságból kiagyázni.
1: És az életben?
2: Hála jó
4: de ilyen nem volt.
1: Hát olyan nem volt az életedben, hogy ha éppen azt, akkor odaérsz, ott vagy, jelen vagy, de mindegy, miről beszélünk, akkor megváltozott volna az életed?
2: Hát biztos, hogy nagyon sok ilyen van. Szerintem mindenkinek nagyon sok ilyen van. Ha már csak 10 perccel később, vagy hamarabb indulsz el is, bármi történhet. De
1: konkrét, de nem szálltál be egy üzletbe, vagy...
3: Amiről így beigazolódott.
4: Mondjuk a szülésről nehéz lemaradni.
2: A sajátomról nehéz. Sőleg, hogy nagyon hosszú volt, igen. Úgyhogy
1: akkor ez így jó.
2: De minden meg van írva, és minden akkor történik, amikor történik.
1: Ez már graffiti gyanús mondat volt. Így lett szép, így lett szép az egész beszélgetésünk. Andi, nagyon szépen köszönjük, és akkor várjuk a VB-t, ahol, ahogy mondtad, ugye hatodikok leszünk. Ez egy merész vállalás, de szerintem mindenki örülne neki. Andi, köszönjük. Így, jaj, de jó lenne. Köszönjük szépen. Szia, hello.
4: Szia, Andi. Azért nem lesz egy egyszerű csoport, ez Franciaország, ahol csak női NBA-s játékos van, Nigéria és Koreai Köztársaság, tehát három pokoli nehéz csoportmeccs.
3: És nagyon-nagyon különböző stílus.
4: Mind
3: igen.
4: A három, úristen.
1: No, viszont akkor megkérdezzük, ha nem is a kosár területéről, de szerintem...
3: Figyelj, szerintem arról is.
1: Gondolta László Csaba,
3: szerintem, Csaba minden ez.
1: Hát ha látszott, hogy a női kosárlabda tud egy kujat volt, ezzel fogjuk kezdeni. Jó, hogy mindjárt hívjuk majd, 9 óra van.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Köszönjük szépen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: És jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nos, készülünk arra, hogy 8 perce 9 óra után, hogy akkor megkérdezzük László Csabától, hogy egyetlen mit tud, mit ért, és mit tapasztalt a női kosárlabda kapcsán. Úgyhogy hello, Zsófi, szia Szófi.
3: Hello, Levi.
2: Hello, szuper Levi.
3: Lehet, hogy ez lett volna élete álma, például.
2: Hogy női kosárlabda edző legyen?
3: És aztán elvitte az élet, és lett belőle.
2: Mindjárt válaszol, itt van velünk. László Csaba, jó reggelt, hello Csabit, köszöntünk.
4: Sziasztok, sziasztok.
5: Jó reggelt, szia.
2: Erről beszélgettünk, itt cívottunk. Tulajdonképpen Szofival, Zsófival, aki azt mondta, hogy lehet, hogy te világéletedben női kosárlabda edző szerettél volna lenni, csak lemaradtál egy edzői válogatásról, és ezért lettél végül is
3: bánatodban.
2: Labdarúgó edző. Hogy alakult ez?
4: Nem teljesen így van, de a kosárlabda nem idegen tőlem, úgyhogy...
2: Akkor szeret. Na hát ennek örülünk, hogy ez hozzád közel áll. Hogy vagy, drága Csaba? Köszönjük, hogy itt vagy velünk ma reggel is. Minden rendben? Jó vagy?
4: Igen, remélem ti is jól vagytok.
2: Jó
4: vagyok, lehetnék néha jobban is, de nem panaszkodom. Tudod, hogyha rosszul megy a sorsom, akkor kell panaszkodni. Most per pillanat.
2: Igen, ezt szokták mondani, aki panaszkodik, attól el kell venni valamit, csak akkor rájön, hogy mennyire jó. Én panaszkodom a tegnapi AEK meccs kapcsán.
4: Uh-huh. Azért de miért nem panaszkodta Hamilton Celtic? Mondtam Celtic 1-3, azt hiszem, vagy 1-1.
2: Igen. Majd ma lesz, mert Celtic ma játszik. Figyelj oda. Hamilton, igen, ott hagytuk abba.
4: Mondtam, hallgass rám.
2: Hogy Hamilton, és várj, de Celtic B, tehát a kettes csapat.
4: Igen, én tudom.
2: Rommá verte úgy, hallgatóknak mondom, 3-1-re nyerte a Celtic, hogy 2-11-est ki is hagytak.
3: Semmi meglepő nincsen. Csaba, megmondta, kész.
4: Én mondtam neked, ismerem a Hamiltont, ismerem a Celtic B-t, kész, ennyi.
2: Nagyon jó, köszönjük szépen akkor. Na és lesznek ma is azért jó meccsek, hogy a tegnapiakkal kezdjük ott? Nem tudom, mennyire láttad, nézted, ugye volt egy Fener Lyon 1-1, hát azt mondom én, a Levski Szófia AEK-t én 0-0-val nem tudok mit kezdeni, és a Dinamo Zagreb 2-0-ról kapott még kettőt, úgyhogy döntetlen lett a Viking ellenében, a norvég csapattal játszott.
4: Igen, a Vikingek megint visszajöttek.
2: Tényleg
4: a norvégok. Norvég foci az, de úgy összességében nekem tetszik az ő életstílusuk is, úgy összességében Norvégiába. Szeretek oda járni, vannak is barátaim, de úgy összességében az életstílus, úgy a társadalom, úgy, ami úgy az egészet körbeveszi, az nagyon tetszik, és tényleg mindenből tudatosak, így, hogy ebből a szempontból, hogy a foci az nagy-nagy-nagy előteret kapott. Azt már egyszer mondtam nektek, hogy úgy utána néztem, hogy ők felállítottak egy 50 éves tervet, és azt, igen, van B tervük is, de nagyon érdekes úgy, hogy amit csinálnak, mindig tudatosan csinálják, de hogyha visszatérünk a kosárlabdára, most beletettetek a fülembe valamit, Arvidas Sabonis, az megvan nektek?
2: Persze.
4: Sabonis? Uh-huh. Na, én jóba vagyok vele, úgyhogy ha Litvániába... Hát igen, mert hogyha Litvániába szövetségkapitány vagy, az első, akit bemutatnak, az mindig a kosárlabda, és annak idején
2: nagyon híres volt, Romanov, igen,
4: Vladimir Romanov a Kaunas Zsalgirisnek is a tulajdonosa volt, úgyhogy azért vicces az egész, mert életemben először, amikor Litváriába mentem, akkor kosárlabda mérkőzésre vittek, nem futballstadionba, úgyhogy ez egy élmény, és Sabonis mellett ültem, most én se ismertem a Sabonis, aztán utána persze ő volt a szövetség elnöke, meg a Romanovnak a nagy barátja, persze Romanov volt a sponzor, az övé volt a klub, úgyhogy van közöm a kosárlabda, az aztán később, amikor Szent Györgyre kerültem edzőnek, akkor ugye női kosárlabda, a Sepsi, a Szent Györgyi csapat, női kosárlabda csapat, az folyamatosan román bajnok volt, román kupa győztes nemzetközi, és azokra a mérkőzésekre aztán tényleg mindig kijártam, és amikor lehetőség volt, akkor megnéztem őket, úgyhogy kosárlabda nem állt távol tőlem.
2: Amikor ott voltál, biztos megkérdezték tőled így a reklám után egy picit túl gondolva, hello Csaba, van egy Sepsid? És nyilván volt, mert ugye van csapatban voltál. Na, úgyhogy most lesznek jó meccsek ám, hát most már azért félve megyek neki ennek, mondja Zsófi.
3: Bocsánat, mielőtt Levi beleugrik a meccsekbe, fölmerült bennem, hogy mennyire működik nálad, vagy nálatok, nem tudom mennyire általánosíthatok a futballedzők körében az, hogy más sportágakból próbáltok edzői tippeket, taktikákat ellesni. Tehát például, amikor ott voltál, akkor te ezen a meccsen, amit említettél, akkor mondjuk ilyenre is figyelsz, vagy általában a sportokban figyeled, hogy hogyan nem tudom, döntenek.
4: A mindenféle, de Zsófi, ez megint úgy rátapintottál. Én pont az az ember vagyok, aki nem csak a sport, vagyis más sportágból, hanem úgy, hogy az életből próbálok mindig valamit átfordítani a focira edzőként. Játékosként kevésbé gondolkoztam ezen, de nagyon-nagyon-nagyon sok mindent. Én mondok gyorsan egy példát, hogy mire gondolok. Ugye a labdarúgó pályán a labdarúgóknak kellene labda nélkül mozogni, és hogyha akinél a labda van, és ha nincsen mozgás, akkor ugye nagyon kevés a lehetőséget arra, hogy passzoljál rá, vagy kényszerítve cselezni, és csak egy monológ egyik játékosnak, és nem is a játékosnak, így a csapaton belül, nem is tudom, hogy melyik csapatnál voltam, és elmondtam, hogy nagyon keveset mozgunk, és a videóellemző, stb., és a labda nélküli mozgás, és akkor mondtam, hogy figyeljetek, ti ismertek a rókát? Igen. Róka, az életben, kint a mezőn, az erdőn.
3: Ja.
4: A
3: kis
4: igen. És mondom, hogy figyeljetek, ez egy nagyon-nagyon ravasz. Ugye, ilyen ravasz áll, tudjuk is meg. Miért ravasz? Azért, mert beszéltem egy vadásszal, és azt mondta, hogy rókára vadászni a legnehezebb. Miért? Azért, mert nem mozog. Vannak a hajtók, komolyan, ezt így mesélte, vannak a hajtók, és a róka az, aki az utolsó pillanatig vár, mert tudja, hogyha mozog, amit mozog, azt látják, azt le lehet lőni. Na, lényegében fordítsuk át ezt az egészet focira.
0: Nem mozogjatok.
4: Mivel nem mozgunk, akinél a labda van, annak problémája van. Na te, ne legyetek rókák, ne legyetek ravaszok, mert ezzel csak saját magatok életét és a méletünket ne mozogjatok. És akkor, na most ez csak egy példának mondtam, hogy mennyit és beszélni és példákat hozni. Attól függetlenül én szinte minden sportágból megpróbálok ihletődni. Például kézilabda, női kézilabda, és az nagyon közel állt hozzám, mert gyerekkoromban Székelyudvarhelyen ugye a női kézilabda akkor A divízióban játszott, és akkor én még egy ilyen ifjúsági játékos voltam, és akkor reggel 10-től volt a női kézilabda meccs, és akkor onnan mentünk át focizni. Mindegy. A lényeg az, hogy a kézlabdából például az, amikor fölállnak védekezni, hogy kell megbontani egy védőfalat, most már mondhatnám, hogy egy védőfalat passzal, oldalpassz, stb. Ezeket úgy próbálom mindig beépíteni, ezen gondolkodni. Például kosárlabdából is mondhatjuk azt, hogy a kontaktok. Én például a kosárlabdát azért nem is szeretem annyira, mert ugye minden kontakt, testkontaktot lefújják, stb. De lényegében a fociba is lehet alkalmazni, pláne edzésen, amikor nem lehet hozzáérni a játékoshoz. Próbálja meg úgy szerelni, hogy nem becsúszol, nem érsz hozzá, és mégis megszerzed a labdát. Ez egy nagyon jó területvédekezési edzést tud kialakítani abból a szempontból, hogy megint csak a sok mozgás van előtérben. Úgyhogy nagyon sok ilyen dolgot össze tudok rakni, és a fejemben van, és alkalmazom, és ez normális szerintem.
0: Na, amikor meg
4: a... Figyeljetek, egy jó edző az edzi a csapatot, megtanítja, aki nagyon-nagyon jó edző, az megtanítja a csapatát gondolkodni, és a játékosait gondolkodni. Ez a nagy különbség.
0: Amikor meg kontakt feladatok kellenek, akkor meg a jégkorongból merítesz néhány ötletet, gondolom.
4: Jégkorong, én jégkorongoztam gyerekkoromban.
3: Tehát mondjuk ez így van.
4: Na, és én a jégkorongot például azért is szerettem, mert gyors, de a másik oldalon nem szerettem ezt a kemény ütközéseket, úgyhogy így hobbi szinten ez nagyon jó volt, de úgy összességében a jégkorongnál ugye ez a les, meg azon kívül az egy-egy elleni játék volt a szenzációs, amit éveztem, vagy amikor ugye a kapusra rávezeted a korongot, és el kell ütni mellette. Így két szempont, ez már szinte egyéni sport abban a pillanatban, mert mennyire vagy technikás a kapus is, hogy megfogjam azt a kis korongot, és ami nagyon gyors persze, és aki rávezeti az is. De úgy összességében mondom, hogy úgy minden sportágból próbálok, és mai napig is gondolkozok, sőt, az életben valamit látom, lefordítom focira, ha tudom alkalmazni, akkor alkalmazom.
2: Helyes is. Na, akkor alkalmazzuk ma, hiszen ugye bár...
3: Levi alig várja.
2: De meg, igen, nagyon, mert érdekel a holnapi Fradi is, akkor kezdjük azzal, persze holnap játszik ugye a Fradi a Trabzonspor ellen, ahol már Mo Salah is bemutatkozott. Ugye ezen múlik, hogy főtáblára jut-e, avagy sem. Szerintem nagyon jó irányt vett a Fradi nemzetközi szereplése. Ez a Trabzonspor is szerintem verhető, tehát nem a három vagy négy legjobb török csapatban van, de hát ennek ellenére itt van, tehát a Fradi útját állja. Megugorható?
4: Szerintem igen, ilyenkor azt mondom, hogy 50-50 még mindig, és remélem, hogy Európa Liga lesz belőle, de lényegében így nézve az utolsó mérkőzéseket a Fradinak, én úgy érzem, hogy nagyon nehéz lesz, de még akkor is azt mondom, hogyha nagyon bizakodó vagyok, akkor megugorható, és nagyon fontos az, hogy az utolsó mérkőzés, vagyis hát a második mérkőzés ugye itthon van, és ennek szempontjából én azt hiszem, hogy ez egy előny, és ezt ki kell használni.
3: Nehéz lesz Salah miatt, vagy amúgy a csapat egyéb?
4: Szerintem nem. Nem Salah miatt lesz, hanem úgy összességében a török klubfutball szerintem egy mondjuk azt, hogy ezen a szinten egy jó erőt képvisel, úgyhogy most az, hogy a Salah mennyit fog játszani, és van egy Salah, szerintem, hogyha csak arra koncentrálunk, és arra koncentrálnak a Fradiba, hogy a Salah, minden Salah körül magyarodatán lehet, hogy csak a kis padon van. Úgyhogy
2: hát most is úgy szállt be, szerintem a 60. percben a legutolsó meccsen.
4: Így van. Úgyhogy ebből a szempontból nem biztos, hogy a Trabzonspor ilyen arra kell koncentrálni, hogy száll. Úgy összességében, mint csapat. És mondjuk, hogy nem egy rossz csapat, de a Twente se volt rossz csapat, és a Twentére is rácáfolt.

0: hiszen ugye Dundee United, de hogy félretéve a viccet, most azért ez a Lask...
1: Laska.
0: Laska gomba, igen, hogy itt nem gondolom, a Celticnek ez nem jelent gondot, na.
2: Hát,
0: nem jelenthet.
2: Most nagyon nehéz, mert a Lask egy olyan csapat, aki azt mondom, hogy félre kell tenni, és csak osztrák bajnokság. Azért én úgy gondolom megint, hogy a Celticnél még mindig megvannak a problémák. Ott ugye az volt, hogy lesz új edző, nem lesz új edző, aztán O'Neill maradt, aztán még mindig nincsen kész a csapat, még mindig azzal panaszkodnak, hogy kellene 2-3 játékost igazolni. Én a Dundee United mérkőzésbe is belenéztem, és néztem a dolgokat. És lényegében nagyon hízelgő volt az eredmény a 4-0, mert nagyon mondhatnám azt, hogy a mérkőzés 60-70%-ában a Dundee United birtokolta a labdát, és azon kívül voltak helyzeték. A Celtic igazából mondhatnám azt, hogy egy olyan csapat, aki amikor lehetőség van, kihasználjon. Egy jó csapatnál mindig, és jó játékosoknál ez az előny, hogy amikor van egy lehetőséget, abból gólt rúgsz ki, és utána visszaállt. Na, ez a Celtic. Úgyhogy én Celticre tippelek, de nem írnám le a last clip-set.
0: Aztán nekem nagyon fura, hogy itt valamelyik csapat bejut majd a BL főtáblára. Habir Sheva, hát, és a nem a jó, a következő Habir Sheva és a Sabak Baku. Ezek közül valaki ott lesz a BL főtáblán.
1: A Sabak Baku megverte nemrég a
0: akit?
1: Na, mindjárt mondom. Na.
2: Egy dán csapatot, Árhaus.
1: Igen, aztán. Igen, az
3: Árhaus.
2: Így van, jó lenne.
1: Köszönöm, igen.
3: Hát, 4-0-ra hazai pályán.
1: Ráadásul.
2: 4-0-ra, igen. Az első mérkőzés azt nem 2-1. A hazai mérkőzés 4-0. Nagyon érdekes. Itt aztán, na. Mondjuk azt, hogy valakinek lesz, valamelyik klubnak lesz egy nagy öröm, hogy bajnok ligája főtáblán szerepelünk, aztán annyi.
3: Hát minden évben kell egy Bodø Glimt, nem?
1: Jó, majd pont mondani akartam, hogy alig várom, hogy a következőt, igen, hogy a Csaba róluk kiszóljon egy szót, kis kedvenceim.
2: Bodø Glimt a Nijmegen ellen fog játszani, nem?
1: Igen.
2: Jól mondom?
0: Igen.
2: Úgyhogy ott megint azt mondom, hogy igen, a Bodø Glimt én esélyesnek tartom, hogy már csak azért is, mert pontosan tudják azt, hogy mit jelent bajnokligája, van tapasztalatuk, és a játékosok éhesek arra, és a klub, hogy összességében, hogy megint ott legyünk, és azt tudjuk mondani, hogy igen, látjátok, nem volt véletlen, és megint csak visszatérek arra, hogy igenis, hogyha van terved, igenis, ha úgy dolgozol, akkor lényegében el tudod érni a céljaidat, és nem maradsz le semmiről.
1: Ennek a terhe milyen nehéz sportolóként, amikor azt mondják, hogy csak sikerül, csak összejött, csak kijött a lépés, mások miatt, mert nem úgy alakították, azért jutott el oda, és közben meg ott van, hogy na most akkor oda dörrentünk még egyszer, hogy megmutassuk, hogy nem pontosan ez történt.
2: De ugyanaz, nézzétek, ugyanaz, hogy én tudjátok, miért vagyok szomorú, és ez nem jó ilyenkor, ugye kedd, szerd a csütörtök, amikor azt látod, hogy most van egy magyar csapat, ugye a Conference Liga, vagy épp Európa Liga, de más senki, uh-huh. és ilyenkor azért, hogyha végignézem a Európa térképét, a futball térképét, akkor igen, valahol szomorú vagyok.
0: De miért vagy szomorú, Csaba? 30-40 éve így van.
3: 30-40 éve szomorú.
1: Azóta szomorú.
2: De most, hogyha belegondoltok azt, hogy 30-40 éve így van, akkor most azt mondom, hogy ha 10 évig így van, az egy dolog. Így van?
0: Így van.
2: Így. De neki fogunk valaminek, hogy ezen változtassunk. És most 30-40 évig mindig azon sajnálkozni, hát megint nem sikerült, hát megint.
0: Nem sajnálkozom.
2: A kérdés, hogy miért?
0: Én szerintem azért, az én véleményem, mert hogy nem lehet ott mindenki, ezt szerintem el kell fogadnunk, hogy...
3: A sport igazságos.
0: Hogy nem ilyenek vagyunk, igen. Tehát mi nem az a közeg, meg az ország, mondjuk, ahol beleszórjuk a BL-be, a csoport, a főtáblára a csapatokat. Bejuthat egyszer-egyszer valaki, és szerintem annak örüljünk. Én azt tényleg így gondolom, úgyhogy imádom a focit, meg a magyar labdarúgást persze, hogy ez egy nem egy reális

0: elvárás, hogy mi ott legyünk. Most szeretnénk, én is szeretnék járni, nagyon sok hölgyem, most le tudnám írni a nevüket, de nagy valószínűséggel soha nem fogok velük járni. Néha-néha nekem is összön, olyankor annyira szoktam örülni, hogy ne tudjátok
1: már. Hát ez rossz gondolkodás, mert az, hogy valamiről lemaradni, vagy valamit elérni, vagy én például, én mindig optimista vagyok, én például mindig azt mondom, ha kitűzök egy célt, azért mindent megteszek. Nem, egyszer úgyis oda kerülsz, vagyis legalább egyszer, ne egyszer legyél ott, ne kétszer legyél ott, hanem legyél többször ott, és hogyha ilyen könnyen feladjuk, akkor lényegében az egész életnek nincsen semmi értelme.
0: De hogy adom fel, csak reálisan állok a helyzetre.
2: Most nálad az összeállítás nem változik.
0: Mint
2: egy csapattál mondjuk. Na, vagy akkor, az edző.
0: Akkor azt mondta, Bodő, tehát nyer a Celtic, nyerhet a Celtic, hogy ez a Habir Sávab, Szabák, Bakura, de a Bukarestben lesz, ez egy könnyű döntetlenne végződhet. Niemegen,
3: nem, szerintem a Szabák, Bakura.
0: Niemegen az hanyadik lett tavaly a holland bajnokságban, hogy itt van. Második?
1: Szerintem harmadik.
3: Harmadik, én nekem is az rémlik.
1: Mindjárt megnézem.
0: Én szerintem a Bodő talán erősen tűnik, és van még egy Szlován Bratislava, ugye egy pozsonyi csapat, és a Celje.
1: Igen, Szlovénia. Látjátok, pont erről beszélek.
0: Ez lesz a kemény meccs.
1: Igen, hogy egy Celje, vagyis egy Szlován Celje mérkőzésen most mire tippesz? Én úgy gondolom,
0: meg
1: hogy a
0: nem
1: Celje.
0: Mondom. Meg nem mondom.
1: Én a Celjére gondolok, de most, hogyha megnézitek a szlován...
0: Annyira maga biztos otthon a szlován, hogy az döbbenet.
1: Hát, ez most oké, ez egy dolog, de a szlovén futball összességében, hogyha megnézzük, akkor a válogatott szinten is, meg klub szinten is azért csak hoznak jó eredményeket, és az, hogy most a Celje ilyen messze jutott, ez megint nem véletlen. Igen. Szerintem nem véletlen.
0: Igen. Nem
2: és véletlen, hát este...
1: Igen?
2: Ja, bocsánat, csak hogy tovább mentem volna, csak hogy este 9-kor pedig megkezdi idei La Liga szereplését, az Atlético Madrid is.
0: Hát igen, úgyhogy ez egy nagy kérdés.
2: Beszéljünk a jó meccsekről.
0: Hogy köszönjük, hogy Julián Álvarez játszik-e, ez a nagy kérdés.
1: De most legyetek őszinte, az a Málaga nagy csapat, szerintem jó hely inkább, nem?
0: Igen. Tehát turisztikai célpontként csodálatos.
2: De azért az Atlético miatt megnézzük. Mondjuk inkább leülök és megnézem az Atlético Madridot.
0: Mint egy Szlován Bratislava
1: céljét. Az Atlético nekem ugye az a tipikusan nem spanyol futballt játszó csapat, de szeretem én is az Atléticot. Például azért szeretem, mert én nem voltam és nem is vagyok soha ilyen nagy spanyol futball fan, most senki ne értsen félre.
0: Hát nekem nem esik jól álmetén, mint Barcelona.
1: De én azért szeretem az Atlético Madridot azért szeretem, mert egy teljesen más stílusú futballal, amit megszoktunk a spanyol csapatoktól, ott tud lenni az élbolyga, és mindig arról beszélünk, hogy na, most vajon második lesz, első nem nagyon, de azért a Real Madrid meg a Barcelona mellett egyik legfontosabb szerepet tölti be a spanyol klub futballba, és tényleg egy tökéletesen más stílust futballozó csapat, és ez a stílus, ez annyira ráragadt erre a klubra, mint ahogy ráragadta a Tiki-Taka a Barcelonára. Ezt tőlük nem lehet elvenni, és mindig azon gondolkodom, hogy ha Simeone egyszer abba hagyja, akkor ki lesz az az edző, aki passzol ehhez a klubhoz, ehhez a csapathoz, ehhez a stílushoz.
0: Azért kellene értelem, mert annyira kellnek az ingyen jegyek, hogy ezt nem tudom, tehát nem tudom elmondani. Tehát egy őrült módon kellene nekünk ez.
3: És ha így lesz, Csabi, akkor kaptunk egy SMS-t, ami szerintem milyen értelemben beemelhető lesz az új munkádba. Én, ha foci edző lennék, minden héten egyszer beiktatnék egy kosáredzést a csapatomnak. Nagyon sokat fejlődne a gyorsaságuk és a labda nélküli mozgásuk.
1: Zsófi,
3: mondj egy könnyed igent.
1: Litvániában szövetségkapitányként soha nem, amikor edzés előtt nem azzal, vagyis tudjátok, a legtöbb klubnál kimennek a játékosok, mit tudom, lábtengóznak, vagy bármit csinálnak. Ezek állandóan kosárlabdák.
3: Na tessék! itt a válasz.
0: Van kiegészítős voltál, de sokat beszéltünk. Minden sport mellett megvan.
1: Igen, hogyha arról beszéltem, hogy például van olyan edzésforma, amikor mit tudom, kézlabdázok, kézzel dobod egymásnak a labdát, de ők mindig kosárlabdázni szerettek volna, mindig kosárban a mester. Utána érdekes módon soha nem mentek oda, hogy na, akkor most 11-es rúgunk, vagy bármit, vagy
0: blokkával. De hattad őket kosarazni?
1: Mindig volt egy kosárlabda pálya az edzőpálya mellett, és átmentek, és egyet kosaraztak.
3: Nehogy összekeverjék a labdát.
0: De Odi, nem keverjük azt össze, edzőpálya, soha nem növök fel, mindig gyerek akarok maradni.
1: Egyik kézzel, másik lábbal, egyik kézzel, másik
3: szerintem
1: lábbal.
3: Csabi, eljött a búcsú ideje, úgy
0: igen,
3: érzem,
0: Levin. Úgyhogy legyél nyugodt, tehát békés, Csaba.
1: Nem is mondtam, hogy mennyi mindenről lemaradtam. Na, oké.
0: Legközelebb bepótoljuk. Szia, Csabi, köszönjük szépen. Hello, mindenünk vissza a búcsúzásra. Pontosan 9:30 van.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Walter Attila harmadszor indul a Vueltán. Baka András Magyarország köztársasági elnöke mától. Napos felhős az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Walter Attila bekerült a Bahrain Victorious ma bejelentett 8 fős keretébe, a szombaton rajtoló Vuelta Spanyolország úti kerékpáros körversenyre. Walter pályafutása 7. 3-hetes körversenyére készülhet. Korábban 4 Giro d'Italia-n és 2 Vueltán szerepelt. A 2021-es olasz körversenyen pedig 3 napig az összetett első helyezettjét illető rózsaszín trikót is viselhette. Tóth Rajmund a Konyaszpor labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A török klub tájékoztatása szerint 4 éves megállapodást kötöttek az egyszeres magyar válogatott játékossal. Sajtóhírek szerint a Konyaszpor 3 részletben 1,8 millió euró körüli összeget fizet a Győrnek. Tóth az Eto saját nevelésű játékosa. 2024-ben mutatkozott be az NB1-ben, idén májusban bajnok lett a csapattal, júniusban pedig először lépett pályára a felnőtt válogatottban, sőt, gólt is lőtt Kazasztán ellen. Tóth Rajmund szombaton a Fenerbahce elleni török bajnokin akár debütálhat is a Konyaszpor csapatában. A Barcelona tegnap este bejelentette az aranylabdás Rodri szerződtetését a Manchester Citytől. A spanyol válogatott csapatkapitánya 7 év után távozott az angol klubtól, amellyel 2023-ban bajnokok ligáját is nyert. A világ és Európa bajnok klasszis 4 évre szóló megállapodást kötött a katalánokkal, akik a sajtóhírek szerint 65 millió eurót fizettek érte. A címvédő Barcelona vasárnap az Elche vendégeként kezdi a spanyol bajnokságot. Varga Barnabás és Vitális Milán csapata az AEK Athén gól nélküli döntetlent játszott a Leszki Szofia vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája utolsó selejtező körében. Így a visszavágón dől majd el, melyik csapat jut a főtáblára. Varga az 58. percben csereként állt be. Vitális viszont nem volt ott az AEK keretében, mert a Győrrel már pályára lépett a selejtezőben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Mától Baka András Magyarország köztársasági elnöke. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők. Miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter miniszterelnök jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánta az új államfő munkájához. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. 2 napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a leállított turbinákat is. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján, a Zamárdiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Mától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercitik a déli pályaudvarról, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercitiken kerékpárok is szállíthatók külön jeggyel. Részletek a MÁV csoport oldalán és a MÁV Plus applikációban találhatók.
0: Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M1-es főváros felé vezető oldalán. Szárliget és Bicske között szakaszosan torlódik a forgalom. A kamionok miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Többnyire száraz, meleg idő várható. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, mindjárt 3:40 lesz, remélem mindenki csodás nap elé néz, meg tudtok László Csabától ugyebár mai meccsek tipjeit, lesz egy jó Atletico Madrid is, ugye, köszi Levőt szóltál, ráadásul Malagával játszik, és itt egyet kell értsek László Csabával, hogy Malaga nagyon jó helyszín, nagyon jó target, egy jó destináció, de hogy alapvetően labdarúgásban nem feltétlen képvisel erős olyan jelenlétet. Ennek ennél a...
2: Mihez túl jó képest, az idő.
1: Ugye? Hát mondjuk a szombatai haladáshoz képest. Nem, hozzá képest, igen. Igen, ott nagyon jó az idő. Szóval azért ilyen, tehát jó időben, jó környezetben, jó ételek mellett közben, életigelő emberek köz, ahol nem cívódnak, nem bántják egymást, fura lehet élni, hát, nem?
3: Mondjuk Madridban lesz a meccs, úgyhogy...
1: De Malagáról beszélek. Madridban sincs. Én fél voltam Madridban. Én szimpatizálok Madridban. Annak ellenére, hogy ugye rá onnan érkezett. Nagyon szép város. Jó arcok. Valahogy ott ez a...
2: Szerettem ott lakni.
1: Igen. Ja, te Madridban laktál. Uh-huh. Igen. Na, hát akkor tudod. Tényleg jó a piac, jó a főtér, az utca. Nekem tetszett, azt kell mondjam. Bár a Reál stadionjában nem mentem el. Mert vannak elveim, bár Puskás miatt be kellene néznem.
2: Igen, ezek
1: az új Atletico stadion. Akkor voltunk, amikor még nem volt teljesen kész.
3: Na, az
1: képzeljétek el egy BL meccsre.
3: És ennek ellenére Rodri mégis Barcelonát választotta, úgyhogy...
1: Ez egy jó kérdés, hogy szerintem a szíve vitte oda talán. Meg most annyira, szerintem annyira színes most a Real csapata, tehát annyi fajta féle ember van, hogy jobban... És szerintem
3: otthonosabban érzi magát valószínűleg,
1: hát figyelj,
3: majd
1: Barcelonám. 8 darab spanyol válogatottat adott, annak ennél Katalónia, ugye azt tudjuk, hogy
3: nekik folytatódik a VB ott igazából.
1: És hát most képzeld azt, elmész egy olyan csapatban, ahol egy senki a Cucurella talán, ugye, spanyol, ki van rába, van másik spanyol, minden, és biztos jól el vagy, most ezt nem vitatom, vagy elmész egy olyan helyre, ahol ott van 8 honfitársad.
2: Egyetértek.
1: És mind a kettő lehet bajnok.
3: Aki VB-t is nyertél.
1: És ráadásul VB-t nyertél, igen. Hát jó, hát mondjuk Ferran már elment, de majd ő vele találkozik a BL döntőben jövőre. Paris Saint-Germain és Barcelona. Nagyon várom. Amen. Sok üzenetet kaptunk tőletek ma, köszönjük szépen, például itt van egy, sziasztok. Godoy Zsuzsi írt nekünk, ráadásul külföldről, képzeljétek el. Sziasztok, fiúk és lány, hello Zsofi. Hallgatlak titeket, én Barcelona, én Olaszországban hallgatlak titeket. Vádobja Denében, úgy hallom, hogy Levi nagy Prosecco őrült. Hát itt aztán van belőle bőven, online lehet titeket hallgatni. Jó volt a műsor, sziasztok. Köszönjük szépen.
2: Minden
1: ezt
2: igaz.
1: A hozzászólást is.
2: Minden igaz.
1: Na ott is lennék, majd erről is beszéltünk majd, hogy ki hol lenne. Én azt mondtam, lennék majd Liverpool játékos. Lennék ott. Zsuzsi, hol dolgozol, mit csinálsz, egyedül élsz, és milyen élet céljaid vannak, írd meg, légy a kedves, és majd válaszolok. Akár lennék ott is.
2: Lennél.
1: Vádobja Denébe.
3: Egy kis olasz kávézóban croissant felszolgálni, egy cappuccinóval.
1: Inkább
2: borász.
1: Inkább
2: lennél borász.
1: Prosecco töltő.
2: Töltő.
1: Nem is lennék
3: borása.
1: Töltő.
2: Postoló,
1: tudjátok, ott van kint sok ilyen olyan hely, igen, ahol bemész, és nem cifrázzák túl, ezért szeretem őket. Van sonka és sajt, és nyilván prosecco. És aztán iszogatnak veled, beszélgetnek veled, ilyen meg nyilván kávé. Kérsz egy kávét, amit bármikor megisznak az olaszok, és elé tesznek ilyen indokolatlanul széttrancsírozott pici sonkadarabokat, pici sajtdarabokat, és ott beszélgetsz. És akkor látják, hogy üres a poharad, töltenek még egy pohár proszekot, és mit hoz létre ez a vásárlóban?
3: Személyes kapcsolatot.
1: Igen, és mit csinál, miután agyon kínáltak, és nem kértek érte pénzt?
2: Vásárol.
1: Ez az, Zsófi, ezt mondom neked. Nem azt kell
3: visszatérő vásárlót, és olyat, aki ajánlja másnak is. Hát, alumni.
1: Hát, mint az állat.
2: Igen? Igen. Azt akartam mondani, hogy visszaértünk az korábbi témánkhoz.
1: Így lesz keretes az egész műsor, igen, hogy tessék megőrizni, szeretni azt, aki ott jó vevő, vagy jó vendég, vagy jó kapcsolat volt, jó sportoló, szeretjük megőrizni, elbúcsúzni, jó emlékeket őrizni, néha írogatni neki, hogy az történik, hogy, és akkor utána oda fog menni, és örülni, és viszi tovább a jó.
2: Örülsz Rodrinak? te, mint ős barszás?
1: Igazán nem. Tök jó a kérdés, köszönöm. Igazán nem. Én nagyon nem szeretem őt valami miatt. Fábián Ruiz, de
2: még az sem, hogy mondjam, oké, tudom, a VB alatt kifejezted többször, hogy nem igazán vagy lenyűgözve a játékától.
1: Én őszintén,
2: nem feltétlenül érzed az aranylabdás nívót az ő teljesítményében.
1: Hát azt egy világ. Tehát
2: de közben emberileg, pontosan szereted, amit el is mondtál az előbb, akár itt az előző példán, hogy, hogy szereted az egyszerűséget, szereted az ilyen két lábbal a földön marad valaki annak dacára, hogy mondjuk mit tehetne meg, és pont Fabrizio Romano osztotta meg, nem tudom, a napokban, hogy ott áll a, nem tudom, valamelyik diszkont légitársaság sorában.
1: Ki Romano vagy Rodri?
2: Rodri.
1: Igen.
2: És csak onnan vették észre, hogy ő az, hogy a VB-s kis kézi podgyászával utazott, ami rajta volt a 16 Rodri.
1: Nekem mindegy, hogy mivel én vagyok, én nem ítélem azt el,
2: semmi sztáralűr, aki... semmi magánrepülő.
1: Jó értelemben véve legyen sztáralűr, szerintem. Tehát nem majomkodásban, mert azt én sem. De hogyha mondjuk úgy kívánja meg éppen az utazás, az idő, vagy bármi, hogy más típusú, akár ha már repülésre beszélünk, repülési eszközt vesz igénybe, nem azt, amire várni kell, és csúszik, és mindenki, akkor miért egyrészt megteheti, hát miért? Tehát szerintem ne legyünk irigyek ilyen szempontból, ne nézzük azt le, aki normálisan él, minden fontos, él a helyzetével, nem vissza, hanem hogy él a lehetőségével, az megint más típusú
2: dolog. Nem is a pénzről dolog. Van szó, hanem a józanságról.
1: Földi, így azt gondolod, ennyire a földön jár.
2: Hogy legyen pontosan, így. Hogy nem azért nem teszi meg, mert most új megtehetem, nem, tehát nem ez a kérdés, hanem lehet pontosan erről volt szó, hogy figyelj, pont indul akkor egy gép, ami neki időbe vág, nem hiszem, hogy azt nézte, hogy mennyibe kerül a repülőjegy ára. De hogy mégis, gondolom. Nem okozott neki ez mondjuk...
1: nem a csomag nagysága megfelelt, és nem büntették meg. Nekem az a kérdés utazótársága mindig az, amelyek pont belefér mindenben, de nem veszed meg. Ez a szánalmas egy repülőgép társaságnál, akkor egyszerűen leméretik, belerakják, egy centivel nagyobb, mondom, már más lenne egy centivel nagyobb, minden, és akkor fizes, és megbüntetik az embert, szóval nem jó, nem érzem az emberséget. Na, úgyhogy én örülök, hogyha a Rodri ennyire a földön jár, és tegyen hozzá a Barca sikeréhez. Nem tudom, mennyire oltják ki, vagy mennyire szeretik majd egymást. Ugye volt hasonló típusú játékfelosztás a Barcának, amikor Iniesta meg Xavi játszott egymás mellett kb. Ugyanaz a poszton, de akkor egy Busquets is ott volt, aki azért még osztogatott, irányított. Itt nem látom ezt ott mögöttük mellette. De ott van Hansi Flick, hát szerencsére ért hozzá, meg fogják ezt oldani.
2: Meg igen, amit mondtál is, hogy most hogyha tényleg klub szezonban is azzal a csapattal játszol gyakorlatilag együtt, aki a gerince lesz a válogatottnak, hát az a válogatott...
1: Volt, tehát ékkorunkban is volt ilyen CSKA, vagy melyik CSKA Moszkva.
3: De itthon is.
1: Itthon is volt ilyen. Fehérvár,
3: Dunai Város két csapat adta, de egyébként igen, hokiban a CSKA konkrétan
1: volt ilyen, könnyebb
3: játékososostúl, még a Gyúró is onnan volt, úgyhogy mindenki.
2: Ez akkor jó, hogyha amúgy jól érzed magad a csapatban, és szereted a csapatot, akkor kevésbé jó, hogyha...
1: És látod, ez volt most a VB-n is. 8 játékost adott a Barcelona, és VB győztes tette a spanyol.
3: De erről a legendás CSK-s hoki csapatról van egy nagyon-nagyon jó dokumentumfilm. Ott nem feltétlenül érezte jól magát minden játékos, ez nagyon érdemes megnézni.
1: Hát, én ebben biztos vagyok, hogy ez kifelé azért látunk egy színházat minden tekintetben, így a sportban is, hogy azért, na hát, ha őszintén tudna mindenki viselkedni, és ha mindenkinek ott lenne a feje fölött, élőben az a gondolat buborék, amit szoktunk látni bizonyos helyeken, azért, vagy csak annyi, hogy itt...
2: Már ezt kéne bevezetni, nem a Premier League-be lenne, a mikrofonozás.
1: Igen, lenne a homlokod egy ilyen kis, tudod, egy ilyen benne egy ilyen futószalag, mint a reklámoknál, és beszélgetsz vele, és
2: a valóság a homlokodra.
1: Hát, mire gondol? Nagyon sok barátság, nagyon sok munkahely, nagyon
3: és egy ítéletet hozhatsz, mint a Black Mirrorban az a rész, amikor...
1: Azon nagy gyerekek. Na, úgyhogy ilyen meccsek lesznek ma csak még egyszer, mert az ismétlés a tudás édesanyja, ezért ha valaki ma a spanyol bajnokit nézne, akkor 9 órakor Atletico Madrid és Malaga, aztán szintén 9 óra, úgyhogy majd hát ilyen fejbakargatos az, hogy melyiket nézed. Lesz egy Celtic és Lask, ugye osztrák, szerintem ez jónak tűnhet. Habir Seva, Szabak Baku, elnézést mindkét csapattól, nem is értem, hogy
2: lehet. Megszavaztuk az azeri győzelmet.
1: Hogy lehetnek itt, ráadásul ugye izraeli csapat, tehát nem otthon játszik, nem játszhat otthon.
3: De viszonylag gólgazdag meccseket játszanak, úgyhogy...
2: Hát,
1: Bízunk benne. De nem gondolom, hogy bárkit beindítanak. Tehát elmegyek a tévé elé megnézni a Habir Seva és a Szabak Bakut. ezt nem látom ezt. Ezt a részt sem volt senkinél. Lesz egy Nijmegen Bodőgin, látás, Nijmegen tavaly 8-6. vagy
2: 8. lett az holland bajnokságban.
1: Akkor hogy juthat? Ott kupa? Meg
2: igen, ott a középmezőnyben való szereplés.
1: Itt van, gyerekek, itt van. Bajnokságban.
2: Mindegy, Bodő.
3: És mennyien Bodő fanok lettek?
2: Abszolút.
3: Az elmúlt igen? időszakban.
1: Ezt nem tudom, de Bodő az jó.
3: Zsófi biztos.
2: Nem, én biztos.
1: Ezt nem tudom, hogy... És a Szlován Bratislava Celje, hát ha azt mondta László Csaba, hogy a Celje nyerni fog, hát egyszer kaptam defektet, nagyon szép kis
3: város. Északi szomszédaink a déli szomszédaink ellen.
2: Ennyi. Nincs, hogy...
1: Én a délre szavazok. Már hogy akkor megyek masszörhöz. De ennek ellenére én Celje. Egyszer ott van, ott kaptunk defektet. Nagyon kedvesek. Arra mennyi esély van, hogy kapsz egy defektet, bemész egyel a benzinkútra, és mondod a kutasnak, hogy az a helyzet, hogy igen, semmi baj. A benzinkutas, telefon, van egy haverom, de ez vasárnap volt adásul. Van egy haverom, semmi. Oké. Elmondta, hogy mi a... Odajött, megnézte, elvontattak, és megcsináltak úgy, hogy bent kajáltak, tehát ebéd volt a család, ő kijött, hozott egy gumit, kicserélte, kifizettük, szóval gyerekek, parád, emberségben megijeles, ez nem az első ilyen pillanata a mai adásban.
3: Szóval mondtuk, szerinted hogy... Celje nyer Pozsonyban.
1: Miért ne? Hát miért
3: jó,
1: ne?
3: Hajrá.
1: Miért ne? Gyerekek, bármi. Úgyhogy ezek a meccsek lesznek. Zsófi, veled mi lesz ma? Merre mész? Pihengész? Vagy mész, futsz, edzel?
2: Igen, készülök, még sok feladat vár rám. Jövő héten lesz egy-két olyan kötelezettségem, amire még készülnem kell. És aztán egy picit megpróbálok lelassulni így a nap vége felé.
1: De jó ez. De legalább holnap, úgy, mint Jim Carrey az Ace Ventura-ban. Megvan, ugye?
2: Meg abszolút, én is. Majd
1: hol vannak ezek a filmek?
2: Visszafelé balettozom.
1: Könyörgöm a
2: világnak. Hol van Jim Carrey, ugye?
1: De nektek hol vannak ezek a filmek? Hol vannak Robbie Williams-ek és Hajnes Aradnám? Levi, neked mi lesz ma?
3: Én megpróbálok felgyorsulni
2: a lassú
3: tempóból, igen. Én edzést fogok ma tartani, és a saját testemet is, és az elmémet is meg fogom edzeni.
1: És még két gondot a végére, Rodri talán az egyedüli a világon, aki a nadrágába betűrve hordja a mezét. Bravo! Bár valószínűleg nem ezért kapta az aranylabdát. Köszönjük szépen, hogy tényleg a sok-sok tartalmas minőségi hozzászólást üzenetek formában a mi hallgatóinknak. Nekünk vannak a legjobb hallgatóink.
2: Ez így van?
1: Mondjuk én ezt minden rádióban elmondom, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez most tényleg így van.
2: Mert jönnek veled, látod, hűségesek, úgyhogy mindig igaz.
1: Ó! Meglepő! Meglepő! Na, hogyha mindenkinek csodás napot kívánunk, búcsúzik a szerkesztő Bigfalvi Tamás, a társműsorvezető Csonka Zsófia és Szuper Levente nevében a műsorvezető Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek! Sziasztok!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. Műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: Óriási csaták.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Friss úszósikerek után régi úszósikerek. Vasárnap ért véget Párizsban a 2026-os úszó Európa-bajnokság, amely nem akármilyen magyar sikereket hozott. A mai két órában viszont nem ezeket elevenítjük fel, hanem még régebbi úszósikereket, ráadásul olimpián aratott győzelmeket. A visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Sok-sok nagy siker volt az úszósportunkban az olimpiák történetében. Ezek közül meglehetősen sokat szerencsére őriz az archívum is. A legrégebbi egy igazi kuriózum. 1936-os berlini olimpiáról is őriz az archívum egy úszósikert. Gondoljanak bele, azért fantasztikus. 90 évvel ezelőtti felvételt fogunk idézni. Csík Ferenc olimpiai győzelme, amelyet a legendás Pluhár István közvetített, majd a győzelem követően Csík Ferenc maga is megszólal, úgyhogy egy 90 évvel ezelőtti felvétel az 1936-os olimpiáról.
7: Csík nevének hallatára a magyar tábor kezdett tapsba és húj-húj hajrázott. Mellettem és mögöttem 15 mikrofon előtt körülbelül 12 nyelven pereg a beszélőknek a nyelve. A világ minden táján tudni fogják ennek az úszásnak a történetét, mert japánul, spanyolul, németül, magyarul, angolul és még hollandul és még egy néhány nyelven mondják a beszélők pergő nyelvvel ezeknek a pillanatoknak a történetét. Donát Leo doktor Ing, csendet kér, Gédeke az indító már fent áll az asztalon, de a nézőtér nem akar elcsitulni. Olyan nagy az izgalom, hogy nem tudják az emberek a szájukat befogni. Újra meg újra csendet kér a hangszóró, de ez a csend nem akar teljes lenni. A legnagyobb lármát mi magunk csapjuk, rádió beszélők, felénk is folytonosan piszegnek, mert hiszen itt vagyunk a közönséghez. Audi Plecce, elhangzott az ezénszó, hét test előre görbül, Ferkó jobbra néz, figyeli, ellenfelejt, nagy ugrással bent van a vízbe. Nem volt olyan jó a startja, mint tegnap volt, de Taguchi előtt van valamivel, és ott fekszik az élcsoportban. Legelől megy a négyes és az ötös pályán úszó Fikke és Fischer, de amikor már 35 méternél vannak, a két japán, Yusa és Arai tör előre. Ferkó az amerikaiakkal tartja az iramot, és Taguchival van egy vonalban, akit talán egy hajszállal megelőz. Yusa most érintette a falat, Arai most, Ferkó is ott volt harmadiknak fordulva jön előre. Gyere Ferkó, gyere, gyere, még egyelőre harmadik helyén van, pompásan küzd, a két amerikai rettenetes erővel jön föl, Fischer is szeli a vizet, úgy, mint valami motor, de Ferkó gyönyörűen tartja, majdnem vezető helyen van, egy vonalban van a japánnal, úgy látom, hogy talán még Yusát is megelőzi, Ferkó, Ferkó, most bele, az utolsó métereken van, és ebben a pillanatban ő ütött be elsőnek, én úgy láttam, hogy első volt, de lehet, hogy második, mert a túloldalon lévő japánok, a japánokat nem láttam egész teljesen. Egy lengyel nő, a lengyel rádió beszélőnek a felesége azt mondja, hogy győztünk. Bárány István rohanad a Csíkhoz, ölelik, csókolják, húzzák ki őt a vízből, Bárány lehajol, majdnem beleesik a medencébe. Ebből azt következtetem, hogy megnyerte a versenyt. A magyarok túláradó lelkesedéssel, örömmel és boldogsággal fogadják ezt az eredményt. Most ugrik ki Ferko a vízből, de még visszamegy, megöleli Fischert, a németet, aki gratulál neki mosolyogva, és megöleli szintén. Egyik kézről a másikra adják. Kelemén Kornél doktor a vizes csíket magához öleli, jobbról, balról hatalmas csókot nyom rá. Ahogy körül jön az uszodában és a medencét megkerülve, ide igyekszik hozzám a mikrofon elé, minden lépésnél megállítják a fotográfusok, minden lépésnél autogramot kérnek, minden lépésnél rázzák a kezét, boldogan szorongatják és ölelik őt, magyarok, németek, franciák és mások. Itt ül most már mellettem végre a padon, megkérdezhetem őt, hogy érezte magát a verseny előtt, a verseny alatt és a verseny után.
8: A verseny előtt, mint minden máskor is, kellemetlenül éreztem természetesen magamat is, és rukkoltam. Hála Isten nem jobban, mint más versenyek előtt, úgyhogy mondhatnám egész a startnál már nyugodtan álltam. A verseny alatt figyeltem a többieket, és a fordulóig arra vigyáztam csak, hogy el ne maradjak tőlük, azután meg minden beleadtam, és hát hála Isten jól ment. Az utolsó métereken is még tudtam erősíteni kicsit, úgyhogy a japánok előtt ütöttem télve, és a verseny után természetesen a világ legboldogabb embere voltam, és maradok most egy jó darabig.
7: Minden jó azonban, ha a vége jó, és Csíkszerit öleljük meg mi is, szeretettel és boldogsággal, hogy olimpiai babérral fotorúzta a magyar zászlót, és a nagy magyar sikert kiharcolta.
6: Egy sport és média történeti kuriózumot hallattak, 1936. augusztus 4-én szerzett olimpiai bajnoki címet Csík Ferenc és Pluhár István közvetítette ezt. Azért elképesztő belegondolni, hogy egy 90 évvel ezelőtti rádiófelvételt hallhattak. Most ugrunk egy nagyot időben, egészen 1980-ig. Ekkor Vladár Sándor július 26-án szerzett olimpiai bajnoki címét úszásban, 200 méter hátúszásban, és itt is érdekes a kommentátornak a személye, mert Peterdi Pált, a nem éppen fiatalok, nem elsősorban sportkommentátorként ismerték, hanem a rádió kabaré munkatársaként, és egyébként fantasztikus írása is voltak Peterdi Pali bácsinak. Talán sokan emlékeznek a Ludas Matyiban a Tücsök és Bogár rovatra, azt is ő vezette. Nos, hát talán sokakat meglep, talán néhányakat nem, hogy 1980-ban Peterdi Pál közvetítette Vladár Sándor olimpiai bajnoki címét Moszkvából.
9: Elindultak, és a hatos pályán Semetov jött föl elsőnek, de ott vannak egyedül egy vonalban az egész mezőn, Vladár Sanyi talán 25-nél egy kicsit egy hajszállal előbb van, de Markeri most nagyon jól megy, simán megy, magas emelkezik, besapja, végrántja, alába az erős, kicsit talán magasan krolozik, fölspéccel, 50-hez közelednek. Vladár Sanyi van az élen, az ő nevénél gyulladt ki a lámpa, 28-34-jel fordul elsőnek, Verasztó második, 28-53, gyertek, mind a ketten, Sanyi Zoli, gyertek, 75 méternél biztosan vezetnek, szemmel látható, tiszta az előnyük, nem nagy, de jelentős, felmérhető, féltesosznyira vannak a mezőny előtt, bárcsak ez maradna. Vladár Sanyi féltesosszal vezet Verasztó Zoli előtt, Verasztó Zoli további féltesosszal Markelli előtt, és 100 méterhez közeledve Vladár Sanyi 58-59, jobb, mint az Európa rekord részére, Verasztó Zoli második 59-21-el. Gyertek, gyerekek, hát okozzatok örömet nekünk is, mind a 10 milliónak odahaza. Nem lehet elvenni. Vladár Sanyi másfél testhosszal vezet Markeri előtt, és Verasztó Zoli ott van a nyakán, legfőjebb ő lehet veszélyesre. Gyönyörűen úsznak, mennyire eltérő és mennyire gyönyörű mindkettőjük mozgása. Vladár Sanyinak valami új technikát kreáltak. Laposan emelkezik, lecsapja, és aztán egész mélyre szad, és nem a behajlított technikával. Elsőnek fordul 1 perc 29-87-tel, Verasztó a második 1 perc 30-42, és most jön a hajrá, már csak 40 méter van hátra az olimpiai bajnokságig, most már kimerem mondani, a győzelemig 3-4 méterrel vezetnek a többiek előtt, nem lehet elvenni, de melyik a kettő közül, Sanyi vagy Zoli, teljesen mindegy, csak a szívünk kiáltozik, gyerünk Sanyi, gyerünk Zoli, gyerünk, azt a 10 métert, és olimpiai bajnokok voltak, Vladár Sándor a 200 méteres férfi hátúszás olimpiai bajnoka, 2 perc 1,93 századdal, és Verasztó Zoltán a második ezüstérmes 2 perc 2,40 századdal.
10: Micsoda öröm, micsoda boldogság. 1936 óta, Csík Ferenc csodálatos berlini győzelme óta nem állt magyar férfi úszó az olimpiai dobogó tetén, és most kettő is föláll. Vladár Sanyi olimpiai bajnok, Ferasszó Zoltán olimpiai ezüstérmes. Hogyan kotorta föl magát Montreal mélységéből erre a magasságra, és Ferasszó Zoltán is hogyan került föl erre az egy nagyon magas csúcs, erre a ragyogó csúcsa, ez a fiatal tetség, Vladár Sándor, különfejezett fényes lap a magyar úszósport történetében, és én újra csak boldogan kiáltatom, a 200 méteres férfi hátúszás olimpiai bajnok a Vladár Sándor, második Ferasszó Zoltán.
6: Az 1980-as olimpián Vladár Sándor 200 méteres hátúszásban szerzett aranyérmet, ezt Peterdi Pál közvetítette, aztán 8 évvel később már Török László volt ott az uszodában, amikor a kicsi lány Egerszegi Krisztina fantasztikus dolgot tett, egészen lenyűgöző teljesítménnyel utasította maga mögé azokat a kelet-német úszó hölgyeket, akik egyébként egy jó fejjel magasabbak voltak tőle. Egerszegi Krisztina akkor még csak 14 éves volt, alig ismerte valaki az olimpia előtt, az olimpia után pedig az ország talán legnépszerűbb sportolója, sőt a legnépszerűbb embere lett. Hallgassuk meg, hogy miért is. 1988-as szöuli úszó közvetítés, 200 méter hát döntő.
11: Rögtön az első rajt jó. Egerszegi Krista a víz alatt, nézem a piros fürdőruhát, egyelőre együtt a mezőny. Mondanám, hogy egy gondolattal Krista feje előbb van, de talán a szívem látja csak, nem is a szemem, az eszemről nem is beszélve. Egerszegi Krisztina 30 méter megtétele után viszont most már egészen biztos, hogy tartja a lépést Cornelia Zirchel. Cornelia Zirch és Egerszegi Krisztina a 45. méternél elől, és Egerszegi egy gondolattal talán előbb érinti a falat. Mondom én, a tábla egész más mutat, és az órának hinni kell. Zirch érintette előbb a falat, és a faltól sokkal jobban jött el Cornelia Zirch. Most már az előnye vagy fél testhoz, akkor, amikor 75 métert tettek meg. A harmadik helyen a hármas pályán úszó Zimmermann található. És Cornelia Zirch még mindig vezet, akkor, amikor a versenyzők most már úgy 85 méter tájékán járnak, de az előnyek Egerszegi Krisztinával szemben mint egy fejhossznyi csak. És Egerszegi nagyon szépen jön föl, jaj, de szépen, egyszerre érintik a falat. Olyannyira egyszerre, hogy 1 perc 2,79 század másodperc. Zirch 1 perc 2,99 század másodperc. Egerszegi Krisztina ideje, és ez sokkal, de sokkal jobb, mint a délelőtti időfutamban úszott idő. Egerszegi Krisztina, hogy tartja magát ez a kislány az NDK vízi torpedókkal szemben? Hogy tartja magát? És még mindig együtt Cornelia Zirchel. Katerin Zimmermann a harmadik helyen, és most szerintem, vagy megint csak a szívem mondja, nem merem mondani, hiszen a túloldalon vannak, de szerintem vezet a pici lány, vezet, elsőként fordul, 1 perc 35,88 századdal. A műsorközlő emeli a hangját, a riporter is emeli a hangját, hiszen jön Egerszegi Krisztina. Előnye fél test volt, és most már, mintha Cornelia Zirch leszakadni látszana. A második helyre Zimmermann jön föl, és Egerszegi Krisztina. A legszebb, a legnagyobb reményeinket talán túlnövi ez a pici lány, gyerek kislány. Egy test hozt az előnye Egerszegi Krisztinának, ez meg fogja nyerni. Egy csapás, még egy csapás, Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok. Hát ilyen nincs, és mégis van. Hát ez fantasztikus!
6: Ez volt az a legendás úszás Egerszegi Krisztinától, és ez volt az a legendás közvetítés Török Lászlótól, amellyel mindketten bevonultak a történelembe, Egerszegi Krisztina a sporták történelmébe, Török László pedig ezzel is média történelmet írt, ezekkel a szavakkal, ezzel a lelkesedéssel. Egyébként ezen a bizonyos 1988-as olimpián azért nem csak Egerszegi Krisztina szerepelt jól, csak hát Egerszegi Krisztina meglepetés győzelmet aratott, Darnyi Tamástól viszont két aranyérmet feltétlenül vártunk. A szöuli olimpián is Darnyi Tamásban nem is csalódtunk. Szeptember 21-én 200 méter vegyesen aratta az első olimpiai győzelmét.
11: Most nagyon szorítsunk. 2 percig nagyon szorítsunk, mert elindult a mezőny. A pillangó következik, és nem mondok sokat, hogyha azt mondom, hogy Vagyim Jaroscsuk fog a pillangó után vezetni. Vagyimi Jaroscsuk vezet. Hogyha itt lenne David Warton, aki ugyancsak nem kvalifikálta magát a legjobbak közé, akkor vele vívhatna nagy harcot. Így azonban harc nélkül vezet Vagyimi Jaroscsuk. Méghozzá milyen nagy előnnyel. Egy test hosszal vezet Tamás előtt. Bízunk benne, Tamás, hogy most jön majd a hátúszás. Nagyon jó volt Tamás fordulója. Egyelőre azonban az ötödik helyen fordult, és most szerintem körülbelül a negyedik helyen lehet. Mert nagyon jól jön a hetes és a nyolcas pálya. Hannemann és Bruce is. Sőt, Tamás mellett a hármas pályán úszó Patrick Kühl. És nagyon sok az előnye Vagyim Jaroscsuknak. Vagyim Jaroscsuk egy test hosszal vezet, még mindig pedig a hátúszáson Tamás hozott rajta valamit. Vagyim Jaroscsuk hátrafordul, Tamás nem fordul hátra. Tamás másodiknak fordul, 57.33 az időeredménye 100 méternél, amely azt jelenti, hogy közel egy másodperccel jobb az ideje, mint a délelőtti előfutamban volt, a délelőtti időfutamban. Most már mindenképpen a második helyen van Tamás, és a mellúszásból megtettek 25 métert. Rájön Tamás Vagyim Jaroscsukra, a 22 esztendős katonatisztre, a moszkvai fiúra, aki egyébként mindig Tamás mögött végzett idáig. A mellúszásban még vezet Jaroscsuk, de nagyon jön a hármas pálya. Patrick Kühl is kitűnő mellúszó. Talán a harmadik helyen fog Tamás fordulni. Azt hiszem a harmadikon fordult az utolsó 50-re, és gyújtsd be a rakétákat, Tamás! Gyújtsd be a rakétákat, szükség van rá, hiszen Jaroscsuk az első, és Kühl a második, de most már ezt csak multilőben mondom, mert Darnyi begyújtotta a rakétákat. Rakéták, rakétái ezek, nem is bombák, valósággal, hiszen akkor, amikor már csak 20 méter van hátra, Darnyi vezet méghozzá lassan, egy test hosszal vezet, nem lehet tőle elvenni az aranyérmet. Kérem szépen, megvan a hetedik magyar aranyérem ebben a pillanatban. Olimpiai bajnok Darnyi Tamás 2 perc 17 század másodperccel, és hogy az epertortán még hab is legyen, az aranyérmet még meg is fejeljük valamivel. Új világrekord, Darnyi Tamás, a kétszeres olimpiai bajnok, a kétszeres világrekorder. Kérem szépen, a kalapomat lengetném, ha lenne, így nincsen, csak meghajolhatok egy nagyság előtt. Kérem, Darnyi Tamás, 2 per 17 század másodperccel olimpiai bajnok. Tehát az, ami 1985 óta mindig sikerült, a duplázás, a kettőzés, 85-ben a szófiai Európa-bajnokságon, 86-ban a madridi világbajnokságon, 87-ben Strasbourgban az Európa-bajnokságon, a sikerült a sportolók legnagyobb, legszentebb találkozóján, az olimpián is. Olimpiai bajnok Darnyi Tamás, 2 perc 17 század másodperccel. Meddig lehet ezt még lefaragni? Biztos 2 perc alá is lehet. Második Patrick Kühl, a Német Demokratikus Köztársaság versenyzője, 2 perc 1,61 század másodperc, és tessék hallgatni ezt a tapsot. Darnyi Tamást köszönti ez a taps. A vastaps most már nem is elsősorban az olimpiai bajnoki címet, hanem a világrekordot. És harmadik, Vagyim Jaroscsuk. Megvan a hetedik magyar aranyérem.
6: Ez volt Darnyi Tamás 1988. szeptember 21-én aratott olimpiai győzelme, majd néhány nappal később, egészen pontosan 4 nappal később, 1988. szeptember 25-én 400 méter vegyesen is oktatta a világot.
11: És a második rajtjó, vakuk villannak, kezdődik a pillangózás. Az a szám, amely David Wartonnak erőssége. David Warton pillangón és gyorsan jó. Tehát nem kell nagyon megijednünk, amikor most azt mondom, hogy a hatos pályán úszó David Warton vezet második külsőt, talán még az egyes pályán úszó Bermel is valamivel előbbre van Darnyinál. Darnyi és Szabó teljesen együtt. Első helyen szerintem Warton fordult, második helyen Kühl, harmadikon Darnyi és Szabó talán együtt. Így van. De ez nem baj, ez így alakulhat, ez így történhet. David Warton vezet továbbra is. De most már csak egy gondolattal vezet, mert Patrick Kühl rettenetesen rájött. Darnyi Tamás jelen pillanatban maga biztosan a harmadikon, Szabó József a negyedik helyen fekszik. Rövidesen vége lesz a pillangó úszásnak, rövidesen letudják a 100 métert. Warton fog elsőként fordulni. Nagyon kíváncsi vagyok Warton idejére, amely 58,17 század másodperc. Ez bizony jobb idő, sokkal jobb idő, majdnem egy teljes másodperccel jobb idő, mint az előfutamban. Darnyi 59.04-et úszott, ez viszont jobb Darnyinál, mint amikor a világcsúcsot úszta, és most jön a hátúszás. Az a hátúszás, amely viszont Darnyi erőssége. Darnyi már ráúszott Patrick Kühlre, David Warton még egy gondolattal vezet, talán ebben a pillanatban Darnyi Tamás átveszi a vezetést, vagy együtt vannak David Wartonnal. Szabó Józsefet a 4-5. Helyen látom jelen pillanatban. Darnyi fordul elsőként 150 méternél, kitűnően jön el a faltól. Kitűnően jön el a faltól, Darnyi Tamás, az elrugaszkodása a faltól kitűnő volt, hiszen most már majdnem egy test hoz Darnyi Tamás előnye. A második helyen följött Kül, a harmadikon David Warton, és továbbra is az ötödik, nem most már a hatodik helyen van Szabó József, de neki jön majd a megváltó mellúzás. Semmi baj, Darnyi Tamás nagyon magabiztosan vezet. Egy test hoz Darnyi előnye, Darnyi egy pillanatra hátra néz, ne nézz hátra Tamás, erőt adnék neked Tamás, de neked nem kell erő, kitűnően fordul el. Az időeredmény pedig 2 perc 1,76 század másodperc. Kérem, több mint 2 teljes másodperccel jobb, mint amikor a világrekordot úszta Strasbourgban. Következik a mellúszás. Szabó Zsónak szurkolunk, hogy jöjjön föl, Darnyi egyébként magabiztosan vezet. Egy test hoz az előnye Patrick Küllel szemben. Martonra azért vigyázni kell, mert Marton szédületes hajráember. Neki még a gyorsúszás az erőssége. A hátat utálja, de hát le is maradt. Le is maradt, és Szabó ebben a pillanatban az 5. helyen látom.

0: Az viszont félelmetes, hajrá ember! Megtették rögtön a harmadik 100 méter, Darnyi Tamás, most fordul, nézzük az időt. 3:15,96, félelmetes idő. 3:17,31 volt akkor, amikor a világrekordot úszta. És második helyen fordult természetesen Patrick Kühl, harmadikon Szabó József, Darnyi, utcahosszal vezet Tamás, utcahosszal vezet Tomi! Jaj, de ragyogóan megy el, kitűnően kétszeres volt az előnye. A második helyen még mindig Kühlt látom, de a harmadik helyért nagyon nagy csatában van Szabó József. Darnyi megfordul az utolsó 50 méterre, ezt most már nem lehet ülve nézni. Gyerünk Tamás, a harmadik helyen fordul Szabó József, nem a második helyen. Oj, de szépek vagytok gyerekek, de remekül van, csináljátok. Darnyi Tamás, az ő tőle már nem lehet elvenni az aranyérmet. Kizárt dolog, hogy el lehessen. A második helyért nagyon nagy csata Varszon és Szabó József között. Darnyi félelmetes előnnyel vezet, ezt nem gondoltam volna, csodálatosan vezet. Most még két tarcsapás, még egy, és olimpiai bajnok Darnyi Tamás! 4:14,75, és a második helyre följött Varszon, harmadik Battistelli, és negyedik Szabó József. Fölállnak az emberek, és mindenki egy fiúnak tapsol. Darnyi Tamás, olimpiai bajnok! 4:14,75 másodperces időeredménnyel. Tamás mutatja a kamera, és csak azért könyörgött, Tomi, mosolyog, neves, tombolj, örülj! Olimpiai bajnok, megvan az első aranyérem! Szabó József egyébként negyedik. Szabó Csónak is nagyon-nagyon szívből gratulál az ember, hiszen 4:18,15, és most mosolyog Tamás, de nem mosolyog, neves, tombolj, Tamás! Jaj, Istenem! 4:14,75-tól kezdve a világrekord, amelyet egy magyar legény tart. Egy 21-esztendős magyar legény, Darnyi Tamás. Jó reggelt, Magyarország! Jó reggelt, aranyére!
1: Darnyi Tamás az első olimpiai bajnoki címét 1988. szeptember 21-én szerezte, a másodikat 1988. szeptember 25-én. Ezt követően 1992-ben Barcelonában július 27-én is a legjobbnak bizonyult 400 méter vegyesen, majd következett a negyedik olimpiai aranyérme, ezt 1992. július 31-én szerezte, ennek a közvetítését idézzük most.
2: A 200 méteres férfi vegyes úszás következik. Az a szám, amely 1985 óta Darnyi Tamás száma. Most mindenki előrehajol. És ebben a pillanatban a második rajt jó. A szívszaggató 4 start szám következik, a 4 sprint szám, hiszen 50 métert kell megtenni mind a 4 úszásnemben. És nézzük a pillangót. A pillangón, mintha a 6-os pályát látnám elől, őt Ronald Carnot-nak hívják, mint említettem volt. Ő vezet a második helyen talán a 4-es pálya. A finn Sievinen tőlem elfelé úsznak, ezt mindig hangsúlyozom, figyelembe kell venni. Carlo az első, finn a második helyen, tehát jól láttam, Darnyi az ötödik helyen. 27:10 a részidő, és pillanatokon belül szolgálhatok részidővel, hogy a világcsúcsnál 26:84-et úszott Tamás. Viszont most hajrá Tamás a túloldalon, hiszen jön a hátúszás, és ebben föl kell jönni. Följött, bár még mindig nem a vezető pozícióba, hiszen Ronald Carnot továbbra is vezet, sőt, érdekes módon figyelni kell a másik amerikai, Gregory Burgess, valamint a kettes pályán úszó Cene Attilát is. Jól jönnek mindannyian, az első helyen Cene Attilát mutatja a tábla 57:55-ös idővel, Darnyi pedig a negyedik helyen fordul 57:96-tal. Burgess jött föl a másodikra, és Carnot a harmadik helyen. Következik a mellúszás, amelyben úgy látom, hogy a négyes pályán úszó Sievinen kissé lemarad. Darnyi oldalra pillant, akkor, amikor 25 métert tettek meg. Oldalra pillant, látja, hogy kissé lemarad a finn. Jön viszont a hármas pályán Gregory Burgess, és jön a hatos pályán Carnot. Burgess és Carnot, de ott van Cene Attila is. Nagyon szépen vitézkedik. Lássuk, ki fordul elsőnek. Cene fordul elsőnek. Én legalábbis úgy látom, így van. Cene fordul elsőnek. 1:32.75-tel. Darnyi negyediknek 1:33.23-mal, és megkezdődik a gyorsúszás. Gyorsúszás, amelyben előre kell jönnie Darnyinak. Cene még tartja a vezető pozícióját. 25 méter van még hátra. Cene az első helyen, a második helyen, minthogyha a hármas pályán Burgess lenne, és most Darnyi az utolsó 15 méteren. Az utolsó 15 méteren jön előre. Burgess vagy Darnyi? Darnyi olimpiai bajnok! 2:76 másodperccel Darnyi Tamás olimpiai bajnok, és a dobogó harmadik fokára Cene Attila léphet föl. Burgessnek meg kell elégedni a második helyen.

0: szörnyi, a nagy taktikus, a fantasztikus taktikus, aki megengedhette magának, hogy az utolsó 50-re még negyedikként forduljon, és aztán az utolsó 50-re, ez a fantasztikus 50-en, 2 perc 76 század másodperccel, elsőként csap a célba, Burgess, 2 perc 97 század másodperccel, tehát 21 század másodperccel rosszabb idővel második, és Czene Attila 2 perc 1 másodperces idővel, 3 századdal elmaradva az ezüstéremről, a bronzérmet szerezte meg, beremeg az ember. Majdnem azt mondtam, kettős magyar győzelem. Egy első és egy harmadik helye. Hát fölérez egy kettős magyar győzelemmel, nem de bár?
1: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések.
2: Ez a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Walter Attila harmadszor indul a Vueltán. Folyamatos a munkavégzés Paksnál. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
3: Walter Attila bekerült a Bahrain Victorious ma bejelentett 8 fős keretébe a szombaton rajtoló Vuelta Spanyolország úti kerékpáros körversenyre. Walter pályafutása 7. 3-hetes körversenyére készülhet. Korábban 4 Giro d'Italia-n és 2 Vueltán szerepelt. A 2021-es olasz körversenyen pedig 3 napig az összetett első helyezettjét illető rózsaszín trikót is viselhette. Tóth Rajmund a Konyaspor labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A török klub tájékoztatása szerint 4 éves megállapodást kötöttek az egyszeres magyar válogatott játékossal. Sajtóhírek szerint a Konyaspor 3 részletben 1,8 millió euró körüli összeget fizet a győrnek. Tóth az Eto saját nevelésű játékosa. 2024-ben mutatkozott be az NB1-ben. Idén májusban bajnok lett a csapattal. Júniusban pedig először lépett pályára a felnőtt válogatottban. Sőt, gólt is lőtt Kazasztán ellen. Tóth Rajmund szombaton a Fenerbahçe elleni török bajnokin akár debütálhat is a Konyaspor csapatában. A Barcelona tegnap este bejelentette az aranylabdás Rodri szerződtetését a Manchester City-től. A spanyol válogatott csapatkapitánya 7 év után távozott az angol klubtól, amellyel 2023-ban bajnokok ligáját is nyert. A világ és Európa bajnok klasszis 4 évre szóló megállapodást kötött a katalánokkal, akik a sajtóhírek szerint 65 millió eurót fizettek érte. A címvédő Barcelona vasárnap az Elche vendégeként kezdi a spanyol bajnokságot. Varga Barnabás és Vitális Milán csapata az AEK Athén gól nélküli döntetlent játszott a Levszki Szófia vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája utolsó selejtező körében. Így a visszavágón dől majd el, melyik csapat jut a főtáblára. Varga az 58. percben csereként állt be, Vitális viszont nem volt ott az AEK keretében, mert a Győrrel már pályára lépett a selejtezőben.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Mától Baka András Magyarország köztársasági elnöke. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Magyar Péter miniszterelnök jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánta az új államfő munkájához. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. 2 napig kell még kihúzni az egyreapadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a leállított turbinákat is. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ézek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Holnap új fejezet kezdődik a közmédia történetében. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam két házigazdája Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz. Minden ötödik nyári szabadidős létesítménynél találtak hibát a fogyasztóvédők. Elsősorban a dokumentációval, a jelölések hiányával volt probléma, és előfordult az is, hogy nem volt megfelelően képzett kezelő a berendezéseknél. A fogyasztóvédelmi hatóság fél év alatt 470 helyszínen csaknem 2400 létesítményt, vidám kaland és akvaparkokat ellenőrzött. A helyszíni vizsgálatokat az őszi szünetig folytatják.
1: Közlekedés.
3: Dolgoznak az M3-as Budapest felé vezető oldalán Bakk közelében. A 39-es kilométernél a külső sávot lezárták. 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
3: Többnyire száraz, meleg idő várható. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: A visszajátszás mai műsorában úszó sikereink közül idézünk, de nem a múlt héten szerzett Európa-bajnoki érmeket idézzük fel, erre majd egyébként egy későbbi műsorban természetesen sort kerítünk, hanem nagy olimpiai győzelmeket elevenítünk fel. Az elmúlt percek során még a hírek előtt foglalkoztunk Egerszegi Krisztina első olimpiai győzelmével, amelyet még kicsi lányként aratott az 1988-as szőuli olimpián. Foglalkoztunk Darnyi Tamás sikereivel, ugyebár ő kétszer nyert olimpiai bajnoki címet 88-ban Szőulban, és két olimpiai bajnoki címet szerzett 1992-ben Barcelonában. Egerszegi Krisztina 1988-ban 14 évesen még meglepetés aranyat szerzett, aztán 18 évesen 1992-ben már vártuk Egerszegi Krisztinától az aranyérmeket, és természetesen Egerszegi Krisztinában nem is csalódtunk. Három aranyérmet szerzett Barcelonában, ezek közül az elsőt 1992. július 26-án 400 méter vegyesen.
6: Következik a 400 méteres női vegyes úszás. Ebben a pillanatban jön ki 8 kislány, hogy megmérkőzzen ebben az irdatlanul nehéz versenyszámban. Azért mondom, hogy irdatlanul nehéz versenyszám, mert ugye vannak specialisták. Vannak olyanok, mint a mi Egerszegi Krisztánk, akinek első útja most oda megy és megmeríti az úszó szemüvegét. A többiek csak most teszik ugyanazt. Szóval ő a hátúszás koronázatlan királynője. De hát itt négy úszás nemben kell otthon lenni. És hogy ha már Gyarmati Andrea ott volt, és nagyon remélem ott van a stúdióban Budapesten, akkor azért hadd mondjam el, hogy Barcelonától
7: itt van, hogy megy.
6: Hiszen ő 1970-ben itt nyert Európa-bajnokságot. Hát miért ne nyerhetnénk most is egy aranyérmet? De még egyszer mondom, csak egy érem legyen, és már jön maradék tanulmányozza. Az egyes pályán Daniel Hunger, a németek versenyzője, 20 esztendős berlini, az olimpián 88-ban bronzérmet szerzett ebben a versenyszámban, és ő Európa-bajnoki aranyon is büszkélkedett. A kettesen Eri Kimura, egy japán kislány. Az a japán kislány, aki a 91-es perszi világbajnokságon csak a B döntőig vitte. Akkor 17 esztendős volt, most ennek megfelelően 18, és azt mondja, hogy az úszáson kívül egyetlen hobbija van, a tenisz. Pedig ezek nem is olyan roppan sportok. Érdekes, hogy az ázsiaiak mennyire jönnek föl, hiszen a japán kislány mellett ott van egy kínai, Linnek hívják. Ő a világbajnoki cím védője, 21 esztendős, és ő már ott volt 88-ban ebben a versenyszámban, és akkor 6. lett. pillanatokon belül be fogják mutatni Egerszegi Krisztinát. Róla elég, ha annyit mondok, ő az úszó tündér, most fogják mondani a nevét.
7: In lane 4, the world record holder of the 100 and 200 meter backstroke, representing Hungary.
8: Krisztina Egerszegi.
6: Szóval bemondtak róla mindent, és ő most meglengeti a kezét, köszönti a közönséget. Ő tehát a négyes pálya. És hadd mondjam el rögtön, hogy amennyiben az első 100 méteren nem ő vezet, senkit ne lejjen ki a hideg, hiszen ha így megnézzük, az első 100 után a mellette lévő Summer Sanders volt a legjobb. A pillangóúszás királynője ő tulajdonképpen. A vegyes úszásban ő a pillangó specialista. Ő egyébként a világranglista második helyezettje jelen pillanatban. Ott volt a Percy világbajnokságon, akkor bronzérmet nyert. És még azt is megtette azért, hogy részt vehessen az olimpián, és úgy készülhessen fel, hogy egy olimpiára fel kell készülni, hogy abba hagyta egyetemi tanulmányait a Stanford Egyetemen. Tekintettel arra, hogy az amerikai úszószövetségtől meglehetősen nagy összegű felkészülési juttatást kapott. Az amerikai sportszövetségben viszont az a szabály, az az előírás, hogy csak az lehet egyetemista, aki máshonnan semmiféle díjazásban nem részesül. Itt tehát neki, mármint Sandersnek egyetlen egy megoldása volt megszakítani egyetemi tanulmányait. Egyébként roppant nehéz feladata van Sandersnek, mert ő az, aki helyettesíteni kénytelen Seoul olimpiai bajnokát, Janet Evans. Janet Evans ugyanis nem harcolta ki az amerikai csapatba kerülést. Ezért sokan azt mondják, Egerszeginek könnyű dolga. Könnyű? Éva Sinovska, a lengyelek versenyzője a hatos pályán, Hill Lewis, Ausztráliából a hetesen, és Hide Hiranaka Japánból a nyolcasan. És hogyha 4 évvel ezelőtt a Csámsilu szodában azt mondtam, hogy itt van egy kislány, és minden szívfájdalom nélkül állhattam oda a 200 méteres női hátúszás közvetítéséhez, hiszen ettől a kislánytól senki, de senki nem várta az aranyat, akkor most higgyék el, nehéz szívvel közvetítek. Mert most teherként nehezedik rá, és hogyha már Gyarmati Andreával példálóztam, ugyanolyan teherként Egerszegire is, mint Andura annak idején. Remélem nem nyomja agyon a teher. Mindig elmondtam a kedvencem. Most is elmondom, hogy a kedvencem előre hajul, megfogja a rajtkövet, és aztán elindulnak. Elindulnak az első 100 méterre, amely a pillangóúszás, és természetesen Sanders jön ki a víz alól elsőként. Ő 19 esztendős egyébként. Egerszegi Krisztina még nem töltötte be a 18-at, nem sokára betölti. Jön elő tehát Sanders, Summer Sanders, a Percy világbajnokság bronzérmese. Ő az első helyen. Egerszegi talán tartja a második helyet, de nagyon-nagyon jön Li Ling, a világbajnoknő. Summers elsőként fordul, Egerszegi másodikként fordul, de csak 1/100 az előnye. Li Lingnyel szemben, a világbajnoknővel szemben, sőt, most, amikor eljönnek a faltól, Li Ling talán némi előnyt szerzett Krisztával szemben, de hát semmi baj, hiszen az előfutamban a legjobb időt pillangón Sanders úszta. Érdekes, hogy Éva Sinovska úszta a második legjobb időt pillangón, ő viszont jelen pillanatban a negyedik helyen. Egerszeginek mint egy jó fél testhosznyi a hátránya, de a második helyet tartja a kínaival szemben, legalábbis szerintem tartja. Most fordul ebben a pillanatban Sanders elsőnek 1 perc 2,74-jel, másodiknak Egerszegi 1 perc 3,84-jel. Ezt összehasonlítom Egerszegi délelőtti idejével, amely pillangón 1 perc 4,69 század másodperc volt, tehát ez azt jelenti, hogy Egerszegi csaknem egy teljes másodperccel jobbat úszott, és most kellene előnyt szerezni, Krista, ez a te számod, a hátúszás, amelyből most már megtettek 30 métert, kicsit ráúszik a kötélre, de ne féltsem én ezt a kislányt. Van ennek esze, szíve ehhez a sporthoz, és most már szerintem egy gondolattal vezet, bár még egyszer mondom, most tőlem távolabbi falnál fordulnak, de elsőként ő fordul, már átvette a vezetést, így van, a tábla is így látja, 1 perc 38,72, ehhez azonban nincs összehasonlító adatom. Minden esetre vezet, és a kínai megpróbál följönni a második helyre. Azt kell, hogy mondjam, Sandersnek nem igazán erőssége a hátúszás, de azért még egyelőre tartja ő a második helyet, a kínai Li Ling a harmadik helyen, és a negyedik helyen a kettes pályán Eric Kimura a Japánból. Most egy testhossz az előnye egerszegi Krisztinának. 100 méteren egy teljes testhossz, sőt még egy gondolattal talán több is. Pillanatokon belül érinti a falat és fordul a mellúszásra. Ebben a pillanatban 2 perc 12,41 század másodperc. Ez azt jelenti, hogy kis túlzással 2, azaz 2 másodperccel jobb az ideje, mint amit délelőtt úszott. Viszont jön föl Sanders, az ötös pályán jön föl Sanders. Most már csak fél testhossz egerszegi Krisztina előnye. Egerszegi és Sanders. Li Ling nem akar leszakadni, de jön Éva Szinovszki. Nem, Eric Kimura is jön. Eric Kimura az, aki a kettes pályán jön. Na nézzük csak, na lássuk csak. Egyelőre még mindig egerszegi Krisztina az, aki a vezető pozícióban van. Ugyanakkor az ausztrálra is figyelni kell. Az ausztrálra, aki nem más, mint Haley Lewis ott a hetes pályán. Egerszegi fordul szerintem elsőnek, de most az előnye már nagyon-nagyon kevés, 28-39 század másodperc. Ennyi volt az előnye Sanders-szel szemben. Summer Sanders a második helyen, Li Ling a harmadik helyen. És a negyedik helyre mondtam, hogy följött Lewis, az ausztrál kislány. Húha! A gyorsúszásban pedig nagyon jó Sanders, jó lesz vigyázni, sőt Sanders átveszi a vezetést, mindenképpen Krisztának kellene elsőként fordulni, némi előnyt kellene szerezni, de most már följött a kínai is, nagyon följött a kínai, ráúszik egerszegi Krisztinára. Summer Sanders az első helyen fog fordulni az utolsó 100 méterre, a mindent eldöntő 100 méterre, szerintem igen, Sanders elsőnek fordul, egerszegi másodiknak fordul, és Li Ling harmadiknak. Az időeredmény 3 perc 32,67 az amerikai. 3 perc 33,23 egerszegének, 3 perc 33,64 a kínainak. Iszonyatos nagy verseny, a többiekre nem is érdemes figyelni. Uszoda hosszal vezetnek, szinte némi túlzással. Ez olyan riporteri túlzás. Együtt a három lány, Sanders, egerszegi, Li Ling, ez a sorrend. És talán egerszegi most egy gondolattal előbbre van, de még egyszer mondom, most tőlem elfele úsznak, tehát nem állok jót ezért, hogy ez valóban így van. Szerintem elsőként fordul. Csak a szívem látja, nem az eszem is látta, meg a szemem is látta. 4 perc 5,37. Mellette a második helyen Sanders 4 perc 5,58-al. Kérem szépen, 21 század másodperc a különbség. És egerszegi egy gondolattal vezet. Jön a kínai is. Vigyázz Kriszta. 25 méter van már csak hátra. Egerszegi vezet. És micsoda verseny. Micsoda fantasztikus verseny. Egerszegi vezet. Féltest hozta az előnye. Ezt most már meg kellene nyerni. 10 méter van csak hátra. Egerszegi Krisztinának 5 méter van hátra. Jön Li Ling Kriszta. Nyújj be, begyúl. Benyúl és olimpiai bajnok, egerszegi Krisztina. Az első magyar olimpiai bajnok köszönti Magyarországot. Egerszegi Krisztinának hívják. 4 perc 36,54 század másodperccel. És mondtam, hogy jön Li Ling. Hogy jött Li Ling? 4 perc 36,73 századdal. Övé az ezüstérem. És a sokáig vezető Summer Sandersé a bronzérem. 4 perc 37,58 század másodperces idővel. Nézhetném én a világcsúcsot. Nézhetnék én minden. De miért nézzem? Hát mi az ördögért nézzem, amikor megvan az első magyar aranyérem? Mi az ördögért nézzem, amikor a túloldalon engedek a magyar zászlók, és a Pikornel uszodában egerszegi Krisztinát fogjuk köszönteni. Már köszöntik is, nem, elúszott, aztán most visszafelé úszik. Háj, kislány, kibírtad az esélyesség terhét. Pedig hogy féltettelek? De hát nem kell téged félteni. Hála Istennek, egyáltalán nem. Magyarország első olimpiai bajnoka a barcelonai olimpián. Egerszegi Krisztina
5: második olimpiai aranyérmét 1992. július 26-án szerezte 400 méter vegyesen, aztán két nappal később, július 28-án 100 méteres hátúszásban is esélyesként csobbant a medencébe, és esélyesként vágott neki a távnak. Idézzük fel annak a úszásnak, annak a döntőnek a közvetítését.
6: Magyar versenyző 100 méteres női hátúszásban még soha nem nyert olimpiai bajnokságot. A világcsúcsot magyar versenyző tartja, egerszegi Krisztina, aki az Európa bajnok és a világbajnok is. Teher a lányon, mint ahogy teher volt feltehetően mind a két kislánynak, de úgy is mondhatnám mind a nyolcnak egyforma teher, hogy legalább 20 percet csúszott ez a döntő. Oda át, Ria, Hungária. Magyar zászlók, és két lány, két hajnalban kelő lány, két lány, akit otthon anyu és apu vitt le először úszni, két lány, akik majd most egyfolytában figyelünk. Az első rajt rakta jó. Nézem, hogy Tünde jött föl kettejük közül elsőnek a víz alól, Krista másodiknak. Az élen pedig én úgy látom, hogy Lea Lewis, de csak egy pillanatig, de nem, Lewis vezet 25 méternél. Egerszegi utána megy Szabó Tündét, a harmadik, negyedik helyen látom, de ne felejtsék el tőlem, elfelé úsznak. Pillanatokon belül összehasonlító időket is tudunk majd mondani, hiszen megvannak a részidők, a világcsúcs részidő, meg minden egyéb. Elsőnek, Krista fordul elsőnek, 29-61-el, ez jobb, mint a világcsúcs részideje. Krisztina tehát elsőnek fordult, másodiknak pedig Lewis 29-83-mal, Krista 29-61-el, Egerszegi Krisztina vezet, Egerszegi és Lewis nagyon nagy csatában. Szabó Tünde a harmadik helyen fordult, de most, mintha a negyedik visszaeste. Gyere Tünde, gyere Krista, gyere Tünde, gyere Krista. Nem tudok más mondani, csak két nevet, két kislány nevét. Egerszegi már meg fogja nyerni, féltest azt az előnye. Egerszegi a második helyért küzd Lewis-szal. Egerszegi első lesz ebben a pillanatban, olimpiai bajnok, Egerszegi második, Szabó Tünde. Ho-ho, lányok, hát hátrafordulnak az előttem lévő riporterek, forduljanak, hát kit érdekel? Hát kit érdekel, nincs világcsúcs, de ez sem érdekel senkit. Megvan az olimpiai bajnok, megvan az aranyérem, megvan az ezüstérem. Mi kell még? Mi kell még? Hogy olimpiai rekord? Az nem érdekel! Az nem érdekel, és a két lányunk egymást átöleli. Aranyérmesünk, ezüstérmesünk van. Gyönyörű a mai nap.
5: Egerszegi Krisztina első olimpiai bajnoki címét még 1988-ban 14 évesen szerezte Szöulban, aztán már Barcelonában Krisztina királynőként érkezett az egykori kicsi lány, és 1992. július 26-án megnyerte a 400 méter vegyest, ezt követően július 28-án megnyerte a 100 hátat, és természetesen esélyesként szállt medencébe július 31-én 200 méter háton is, hiszen 200 méter háton már 14 évesen is olimpiai bajnok volt, és mindenki azt várta tőle, hogy megvédi a címét Barcelonában is. Nem csalatkozhattunk.
6: Megszólalt a duda, és elindul a 200 méteres női hátúszás mezőnye. Amikor kijönnek a víz alól, akkor mintha az ötös pályát. Lewis-t látnám egy fokkal elő, mint Egerszegi Krisztát, de érdemes nézni a hatos pályát is, hiszen Szilvia Polk kisasszony is nagyon jól jön. De jól jön a mi két lányunk is. Egerszegi, sőt a surranó pályán, a nyolcas pályán Szabó Tünde is. Egerszegi már vezet, amikor a falhoz érnek, és most fordul. Az időt szeretném látni, 30,43 század másodperc az időeredmény. Egerszegi ennél valamivel jobbat úszott, 3.35-öt, amikor a világrekordot úszta. De kit érdekel a világrekord? Nem érdekel a világrekord. Nem érdekel, egyszerűen nem hagyom magam befolyásolni, csak a verseny érdekel. A verseny, amelyben egy testhosszal vezet, most már 80 méter tájékán. Egyedül Lewis tart vele némileg tempót a hatos pályán. Szilvia Polk kisé leszakadni látszik, Egér de szépen fordult, és azt hiszem a hetedik helyen fordult Szabó Tünde, így van, az óra 1 perc 5,39-et mutat Tündénél, 1 perc 2,39-et mutat Egerszegi Krisztánál. Ez a részidő pedig jobb, méghozzá sokkal jobb, mint a világcsúcs részidő, de nem hagyja magát Lewis lerázni. Lewis jön, és Egerszeginek körülbelül egy test hozta az előnye, hangsúlyozni szeretném, jobb az eredménye, mint a világcsúcs részidő volt. Jön előre tehát most Egerszegi Krisztina. 150 méterre fordul, természetesen elsőként. Összehasonlításul nézzük az eredményt. 1 perc 35,10 század, valamivel rosszabb, mint a világcsúcs részidő. De Krista csak az érdekel, hogy az első helyen legyél. Hetedik helyen fordul Szabó Tünde. Még 30 méter van, és Egerszegi nagyon magabiztosan vezet. A második helyért Dagmar Háze csatázik Lewis-szal. Egerszegi az első, Szabó Tünde továbbra is a hetedik helyen. Egerszeginek az előnye most már 2,5 testhoz. Ezt nem lehet elveszteni, ezt már semmiképpen nem lehet elveszteni. Itt az újabb magyar aranyérem, a nyolcadik magyar aranyérem ebben a szent pillanatban most született meg. 1 perc, 2 perc, 7,6 század másodperc. És Szabó Tünde hatodik. Jól van Tünde, 2 perc, 12,94 század másodperccel. Tehát az újabb olimpiai aranyérem, immár a nyolcadik, újabb olimpiai rekord. Egerszegit nézem, aki most hátrafordul, úszik néhány tempót, leveszi a sapkát, véget ért a verseny kislánya részedre.
0: Az időeredmény még egyszer 2 perc 7,6 másodperc, amelyért olimpiai aranyérmet adnak. Kiinteget oda, ahol a legtöbb magyar van, ahol elkezdik lengetni a magyar zászlókat. Szabó Tünde kinéz, mosolyog Tünde, hiszen 2 perc 12,94 másodperccel a rövidebbik táv az 100 méter ezüstérme mellé most egy 6. helyezést szereztél. Azt mondtam, szép nap ez a mai. Nem, ez nem szép. Ez csodálatos.
5: Nem akármilyen olimpiája volt úszóinknak az 1992-es barcelonai, hiszen Gerszegi Krisztina 3, Darnyi Tamás pedig 2 számban is olimpiai bajnoki címet szerzett, és ekkor már igazából úszó nagyhatalommá váltunk az 1996-os atlantai olimpián is, természetesen sikereket vártunk az úszóinktól. Ez a bizonyos atlantai olimpia volt az, ahol az első napokban csak bronzérmek jöttek, helyezések jöttek, hát persze természetesen azt, hogy csak, ezt értsék idézőjelbe, hiszen bronzérmet szerezni olimpián hatalmas dolog, de hát mi magyarok állandóan aranyéremben gondolkozunk. Szóval már napok óta 5 karikás szemekkel bámultuk a képernyőt, hiszen az atlantai olimpia éjszakai olimpia volt. Aztán megszületett az első magyar aranyérem 1996. július 24-én. Ezt egy úszó, Rózsa Norbert szerezte.
9: Éppen Kurt Grothét mutatják be, akit gondolom Grothnak kell ejteni, amerikai, tehát fergeteges a taps, és rögtön utána a délelőtti időfutamban legjobb időt úszó Güttler Károly következik, övé a legjobb pálya, a négyes pálya. Az egyesen Marek Kravcsik, lengyel 20 esztendős, élete legjobbját úszta a délelőtti előfutamban. A kettesen Gillingham, a nagy öreg, a legidősebb, Kravcsik a legfiatalabb, a brit fiú 29 esztendős, 3-szoros Európa-bajnok, a hármason Groth, a csodaúszó, legalábbis gondoljuk mi, hiszen az olimpián most 6. volt százon, és rajta van a világranglistán, igen, előkelő helyen, hogyha egészen pontos akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a másodikon, Güttler Károly a négyesen, aki a 200 méteres mellúszásban 4 esztendővel ezelőtt 5. volt az olimpián, de volt második például 100 méteren, és volt ugyanúgy második Európa-bajnokságon Kornyejev mögött, aki az 5-ös pálya, és azt hiszem a legnagyobb ellenfél, legalábbis én annak ítélem. A hatoson Rózsa Norbert. Rózsa Norbert, aki 1994-ben ezen a távon világbajnokságot nyert Rómában. Akkor Güttler 3. volt. Rózsa nagyon jól úszott akkor mondjuk a 100 és 150 méter között, de utána egy kissé nem figyelt a 8-ason a surranon úszó Wunderlichre, aki majdnem meglepte őt. A 7-es pálya Philip Rogersé. Már 91-ben ott volt versenyen a 25 éves ausztrál. A 92-es olimpián pedig bronzérmet nyert, és a 8-ason Erik Wunderlich. Gondolom kitalálták, hogy a közönség miért ilyen fergeteges ünnepléssel köszönti őt, hiszen Wunderlich azon a római világbajnokságon 2. lett, úgyhogy a világ végéről tört föl, mint hogy most az előfutamok során is feszültség szinte tapintható, pattanásig előrehajlás. Jó lesz-e a rajt? Groth még megigazítja a szemüvegét. Rózsa lazítja a karjait. Előrelépés, és e pillanatban jó az első rajt. Vajon kinek sikerül legjobban ez a rajt? Ki halad? Kinek a feje bukkant föl elsőnek? A hármas pályán Grothot látom, úgy látszik, hogy ő rugaszkodott el a legjobban mellette. Ott van Güttler. Güttlerről el kell mondani, hogy ő elsősorban 100-as mellúszó. És nagyon félni kell az Európa-bajnok Kornyejevtől, aki lehet, hogy délelőtt nem adott ki mindent magából. Lehet, hogy a többiek sem adtak ki mindent magukból. Egyelőre Groth, Kornyejev, Güttler véleményem szerint a sorrend, ha csak a 7-esen Rogers nem lep meg bennünket. E pillanatban Kornyejev fordul elsőnek, és nézem a magyarokat, Güttler Karcsi 3., Rózsa 4. egyelőre. A fordulás után viszont egyre jobban beleerősít, Kornyejev, de jön föl Rózsa Norbert is. Rózsa most már véleményem szerint a 2. helyen áll, nem lehet ezt kérem ülve nézni, föl kell állni és úgy figyelni, hogy Kornyejev dugattyúként veti előre magát, az előnye legalább fél testhossz, és nagyon jól jön mellette Güttler és Rózsa. Amolyan varjak V betűjére hasonlít lassanként a mezőny, Kornyejev a vezér varjú, és utána jönnek a mieink, a két magyar. Első helyen fordul 100 méternél is Kornyejev, 2. helyen most már Rózsa, és 3. még Güttler. Norbikán tartani kell, a különbség, a részidőket gyorsan elkapták, nem tudom összehasonlítani sem a bécsivel, sem a rómaival, sem a korábbival. Minden esetre Kornyejev a nagy favorit, és ezt úgy látszik egyre inkább igazolni akarja, mert növelni látszik előnyét. Bár most Güttlert látom megint beleerősíteni, Güttlert és Rózsát. A többiek közül ezúttal a 2. pályán Gillinghamet, a nagy öreget vélem felfelé törni. közelítenek a 150 méterhez, és utána következhet a mindent eldöntő óriási hajrá. 150-nél a falat elsőnek még mindig Kornyejev éri, másodiknak Rózsa és harmadiknak Gütler. Ők hárman, negyedik Rogers Ausztráliából. Az amerikai közönség most kezdi biztatni az amerikaiakat. Figyelni kell a surranó pályán Wunderlichre, mert félelmetes a hajrája a 8-as pályán a kopasznak. Még Kornyejev vezet, de nagyon jól jön Rózsa Norbert is. Róra Norbert, gyere Norbi. Még vagy 20 méter van hátra, és most véleményem szerint már Rózsa Norbert van az élen. Rózsa az első, második Kornyejev, és Gütler is nagyon jön Kornyejevre. Rózsa vezette pillanatban 5 méter, 4 méter. Norbert meg kell ezt nyerni. Két csapás, egy és első Rózsa Norbert. És második Gütler Karcsi. Kettős magyar győzelem. Hát kérem szépen, sok mindenre számítottunk erre az olimpián, csak nem arra, hogy a hatodik napon nyerjük az első aranyat. Arra viszont igen, hogy a Rózsa Gütler mellúszó kettős meglep bennünket valamivel, és Norbi hihetetlenül boldog, mutatja a győzelem V betűjét. Madarat lehet fogadni vele. Igen, igen. Érdekes módon azt mondta az olimpia előtt, hogy a legnagyobb riválisának Debül Frávot tartja, aki nincs is itt a döntőben. Igaz, hogy előtte megnyerte a 100 méteres mellúszást előfutamban, időfutamban világcsúccsal. Mondják, hogy jól beitalozott utána, ezért nem ment neki ma a 200 vella selejtezőn. És aztán ott együtt a nagy hármas Gütler Karcsi, aki hol második, hol harmadik volt a versenyben, és végül kitűnő hajrával följött a harmadikra, és akitől én tartottam a surranó Wunderlichtől, csak hetedik. A sorrend első Rózsa Norbert, 2:12.57 kitűnő idő, második Gütler Károly 2:13.03, harmadik Kornyejev 2:13.17, negyedik a brit Gillingham, tehát az öreget se lehet leírni, ötödik az ausztrál Rogers, akit titkos esélyesnek tartottunk, hatodik Kravcsik a jövő embere, hiszen a lengyel mindössze 20 esztendős, hetedik Wunderlich és nyolcadik Kroth, tehát a két amerikai a végén, két amerikai az elején, kell-e ennél több? Rózsa Norbert olimpiai bajnok, Gütler Károly ezüst.
5: Az 1996 atlantai olimpián Rózsa Norbert szerezte a magyar küldöttség első aranyérmét úszásban 200 méter mellen. Bizonyult a leggyorsabbnak, majd a magyar küldöttség második, illetve harmadik olimpiai bajnoki címe is az uszodában született. Július 25-én két magyar is a leggyorsabbnak bizonyult. Először idézzük fel Egerszegi Krisztinának a 200 méteres hát döntőjében nyújtott teljesítményét. Emlékezhetünk rá, hogy ő már 1988-ban is nyert ebben a számban, aztán 1992-ben megvédte a címét, és 1996-ban Atlantában is esélyesként vágott neki a távnak.
6: Jó estét, szép hajnalt, boldog ébredést, kedves hallgatók! Következik a 200 méteres női hátúszás, amelynek döntőjében Egerszegi Krisztináért szurkolunk. A 200 méteres női hátúszás, amelynek első olimpiai aranyérmét 1968-ban Watson nyerte az Egyesült Államokból, és nem igazi amerikai szám a 200 méteres női hátúszás, hiszen kétszer győztek amerikaiak, kétszer NDK-beliek, egyszer egy holland lány, és kétszer egy magyar. Úgy hívják Egerszegi Krisztina. 1988-ban a semmiből robbant be a Csámsíruszodába, hogy legyőzze az NDK vízi torpedóit. Felejthetetlen élmény volt az, amikor elsőként csapott be a célba, és eredményhirdetésre egyszer csak nem láttam. Picin törékeny kis testét, meghűlt bennem a vér. Mi történt? Mi történhetett? Aztán semmi más nem történt, mint hogy közrefogta két hatalmas NDK-beli lány, törékeny, pici, 14 esztendős Egerszegi Krisztinát. Aztán következett a Picornell uszoda, a győzedelmes, a fantasztikus, a csodálatos, ahova már esélyesként érkezett. Ahol, mint ő elmondta, elvárta tőle az ország a három aranyérmet. Várta? A pokol várta. Hármat. Krista. Néztem rá, amikor beszélgettünk, de ő csak bólogatott. Tudom, ez már nehéz volt. És most itt vagyunk a Georgia Tech Aqua Centerben, Atlantában, harmadik olimpiáján, és megnyerheti talán azt az ötödik aranyérmet, amelyet Janet Evansnek nem sikerült megnyernie. Talán. Talán, de ami a legfontosabb, ha netán nem, akkor is ugyanúgy kell szeretni. Következik tehát Egerszegi Krisztina, aki a négyes pályán fantasztikus időt úszott. Azt mondom, hogy a 2:09.18 másodperc valami egészen káprázatos. Az elkövetkezendő három percben gondolom egy ország figyeli, hogy mit tesz Krista. Gondolom papa, mama, Klária nővére figyeli, és figyeli egy Krek nevezetű négylábú is, aki a maga három hólapjával talán ott ül valahol a kennel sarkában, hegyezi a fülét, és nem érti, hogy miért nem alszik a család, miért van még mindig világos, mert Krek kicsit lusta istenem, hát három hónapos. Egyébként Rottweiler. Rottweiler aranyos, mindent rág, az ember benyújtja a ketrecbe a kezét, és azonnal majszolni kezdi. Aztán majd nagy kutya lesz belőle, talán egy kicsit félelmetes is, de azért talán Krek nem lesz Krek, hanem kedves marad. Ebben a pillanatban megjöttek az úszók, Egerszegit nézem, a szokásos fekete sapka, a szokásos piros-fehér-zöld melegítő. Vajon elrakja újból úgy az okniát, mint ahogy délelőtt, hogy van ideje, van esze, van mersze, itt a döntő pillanatban, mondjuk egy perccel a rajt előtt ismét hajtogatni azokat a flotír valamiket. Mert sok mindenre van mersze, esze. Hajdanában őt kényeztette mindenki, mint a legfiatalabbat, most amolyan tyúkanyó 22 esztendősen. Még nincs is egészen 22, hiszen néhány nap hátra van, még talán azt is mondhatom, néhány hét addig a születésnapig. De hát azért ő már ilyen, hogy maga köré von mindenkit. Kovács Ágit hallották néhány nappal ezelőtt, hogy a döntő előtt ajándékot kapott. Igen, igen, azok az ajándékok, Krista, amelyek olyan jellemzők rám. Azok az ajándékok, azok a plüssnyulak, azok a plüssmacik, amelyek annyi helyen örömet okoznak, csak azért, mert te adtad. Aztán persze van egy fénykép is. Ott valahol a rádiós szoba falán, ahol két sor talán van rajta, és amely azt hiszem ott marad, mondjuk addig, amíg nyugdíjba megyek. Kicsit fakult ez a fénykép, de hát Istenem, jobb fénykép készülhet, kedvesebb soha. Következik a 200 méteres női hátúszás, amelynek döntőjében az egyes pályán egy régi-régi ismerős, legalább olyan régi ismerős, mint Egerszegi Krisztina. 1989-ben már ott volt az Európa-bajnokságon. Ötödik lett Lorenza Vigarani a legutóbbi olimpián, csak a B-döntőig jutott. Ő egyébként a korelnök a maga 26 esztendejében. A kettes pályán Nina Zsibanyevszkaja, az oroszok kitűnősége, 19 esztendős moszkvai, a világranglista negyedik helyezettje. A hármas pályán egy meglepő berlini kislánya, a maga 17 évével. A világranglistán ugyanis csak a 14. volt. Egyébként a kosárlabdát kedveli még az úszáson kívül. Egyébként úgy hívják, hogy Anke Scholz, mert lehet, hogy a nevét azt nem mondtam. A négyes pályán Egerszegi Krisztina. Ez a név mindent elmond. Mindent. Azt hiszem, nincs olyan, amit ne tudnánk róla. Az iménti nagy taps Whitney Hedgepetet köszöntötte. Ő 25 esztendős, a 100 méteren ezüstérmet nyert. Ő félelmetes ellenfél, még akkor is, hogyha a világranglistán csak a 7. helyen állt az olimpia előtt, illetve áll. Következik egy japán lány Nagasakiból, Miki Makao. Ő a világranglista második helyezettje. Ha közben azt kérdezték volna, ki az első, ugye nem kell mondanom. Egy lány, aki most leveszi a melegítő nadrágját, már csak a mez van rajta, az oknikat már összehajtotta, Egerszegi Krisztina. A hetes pályán Katlen Rund Németországból, a tavalyi Európa-bajnokság bronzérmese, akinek a mamája mellúszásban olimpiai Európa csúcstartó volt 1970-ben, a papája pedig az 1968-as mexikói vízilabda csapat tagja volt, honnan örökölni. És valami elképesztő. A nyolcas pályán Anna Simčić, aki 20. csak a világranglistán. 20. Új-Zélandról jött, és hogyha már Új-Zélandról jött, akkor már azért valamit itt produkálnia kell. Olyan messziről jött, akkor produkálnia kell. Itt van a döntőben 24 esztendőse. Következik az igazság. 2 perc, 5, 6, 7, 8, 10 másodperce. Amikor minden eldőlhet, fölkapaszkodnak a lányok. És akkor figyeljünk. A rajt jó, egy nagy csobbanás, és egy utolsó fohászkodás. Gyerünk! Amikor kijönnek a víz fölé a lányok, akkor Nina Zsibanyevszkaja az élen. Amikor már megtesznek néhány karcsapást, akkor talán egy gondolattal Egerszegi Krisztina. 25 méternél járva Egerszegit látom az első helyen, de Nina Zsibanyevszkaja nagyon-nagyon ott van a nyakán, és figyelni kell Lorenza Vigaránira is. Következik az 50 méteres forduló. Itt majd már lesznek összehasonlító eredményeink. Krista fordul elsőnek, az idő eredménye 30,30 század másodperc. Egy teljes másodperccel jobb, mint amit úszott a délelőtti előfutamban is. 2 tized másodperccel jobb, mint amikor a világcsúcsot úszta 1991-ben Athénben. De azért itt még nincs megugrás. Nincs megugrás, hiszen Zsivanyevszkaja jön. Tulajdonképpen azt mondom, csak Zsivanyevszkaja az, aki lépést tart vele. De nem. Hecspert ebben a pillanatban bejelenti igényét, hogy neki is ott van, kell sertepertélnie majd valahol az elején. De Zsivanyevszkaja a második helyen. Egerszegi elsőnek fordul. Krisztina, nézzük az órát. 1 perc 2,9 század másodperc. Jobb, mint a világcsúcs részideje 1991-ben Athénben. Ott 1 perc 2,34 század másodperc volt. De visszább az agarakkal még akkor is, hogyha az előnye most már egy teljes testhoz. Igaz, mintha annyira Zsivanyevszkaja leszakadni látszana, a második helyre följön az amerikai Hedgepet, Whitney Hedgepet, és még hátra van ebből az 50 méterből mondjuk 20 méter. Az azt jelenti, hogy most már 60 méter lehet összesen hátra. A fordulót, nézzük a fordulót, a forduló csodálatosnak tűnik, ragyogóan jön el a faltól, 1 perc 34,91 század másodperc. Ez valamivel rosszabb, mint amit a világcsúcsnál úszott, de kifigyel a világcsúcsa, akkor, amikor utcahosszal vezet egerszegi Krisztina, a testhozta előnyöket számítva, most már körülbelül 2 testhosszja az előnye. Hátra van még 25 méter, ezt nem lehet elvenni egerszegi Krisztinától. Tekintettel arra, hogy az előnye Whitney Hedgepettel szemben több mint 2 testhoz. Egészen biztos, hogy meg lesz az újabb magyar aranyérem, egészen szépen, gyönyörű tempókkal úszik, úgy, ahogy tőle megszoktuk. Nem is kell hajrázni, nincs szükség egyszerűen hajrára, csak a második helyért van hatalmas harca. 3 testhosszi előnye ebben a pillanatban olimpiai bajnok egerszegi Krisztina. 2 perc 7,83 század másodperc az ideje. És ami nem sikerül, csak Dawn Frasernek az egész földkerekséggel, hogy egy számban 3 olimpián 3 aranyérmet nyerni, az neki sikerült. Szöul, Barcelona, Atlanta, aranyvárosok, megvan a második aranyérem.
5: 1996. július 25-én Egerszegi Krisztina az 5. olimpiai bajnoki címét szerezte, és ugyanezen a napon csúcsra ért, ő az első olimpiai aranyát gyűjthette be. Cene Attila, idézzük fel az ő döntőjét.
9: A nagyszerű győzelem után, amelyet Egerszegi Krisztina aratott, újabb döntő és újabb magyar résztvevővel. Cene Attila az első, aki megmártja szemüvegét a medence vizében, még valamennyi versenyző felöltözve nagy kabátban, pedig a hőmérséklet közelít a 30 fokhoz itt Atlantában, és a páratartalom is elég nagy, elég magas. Mintegy 15 ezer néző köztük Clinton elnök is figyeli a küzdelmeket, legalábbis Egerszegiét még nézte, és nem hinném, hogy itt hagyta volna a 200 méteres férfi vegyesúszás, hiszen utána egy váltó következik, amelyben amerikai győzelem várható. Az egyes pályán tehát a mi versenyzőnk Cene Attila, aki az előfutamok során a 7. legjobb időt úszta, 2 perc 2,10 század másodperccel. Csupa fül, csupa mosoly legény. Bocsánat, fülig mosoly legény Cene Attila, és ismerjük régóta, 91-ben már indult a Percy világbajnokságon, 92-ben olimpiai harmadik helyezett lett a 200 méteres vegyesúszásban, és ez akkor nagyszerű eredmény volt, sokan úgy éreztük és tartottuk, hogy ő Darnyi Tamás utóda majd a vegyesúszó számban, igen ám, de jelentkezett Jani Sievinen, aki a 4-es pályát harcolja itt ki magának, de Attila 93-ban és 95-ben is Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert a finn Sievinen mögött, a világbajnokságon pedig harmadik volt. A 2-es pálya Greg Burgessé, aki mondhatjuk így, hogy a hazai pálya előnyét élvezi 4 esztendővel ezelőtt, és a római világbajnokságon is ezüstérmet halászott ki. A 3-ason Matthew Dunn Ausztráliából. Ő itt Atlantában végzett a 4. helyen a hosszabb vegyesúszó számban. A 400 méteren 92-ben és 94-ben még helyezetlen volt a maga 22 esztendejével. A 4-es pályán Jani Sievinen, a szám mondhatni így klasszikusa, hiszen 1 perc 58,16 század másodperccel ő a világrekorder, és ő 93, 94 és 95 győztese, tehát az elmúlt 3 esztendőben a 200 méteres vegyes úszásban nemigen talált legyőzőre. 4 esztendővel ezelőtt Barcelonában a 4. helyen végzett. Török László a finn kollégától megtudta, hogy túledzettnek tartják Sievinent, na most ehhez képest fergeteges időt úszott. Az 5-ösön Marcel Vuda Hollandiából, a 6-oson Curtis Maiden Kanadából, a 7-esen Tom Dallen az Egyesült Államokból, akit mondom, egyes szakértők Pankratov és Popov mellett az olimpia legnagyobb úszó egyéniségének tartanak. Ennek megfelelően meg is nyerte a 400 méteres vegyesúszást. A világbajnokságon is 2 esztendővel ezelőtt, és itt is az olimpián, és ő az, aki Darnyi Tamás világcsúcsát Rómában döntötte meg, Rómában hódította el a magyar úszótól. A nyolcason pedig Xavier Marchand, aki eddig araszolt előre, hetedik a Sheffieldi EB-n, hatodik a római VB-n, ötödik a bécsi Európa-bajnokságon. Az idei világranglista alapján egyébként ő a kakukk tojás, hiszen Bolen, Sievinen, Vuda, Dan, Maiden, Burgess és Cene rajta van az első tízben a világranglistán, ugyanakkor Marchand hiányzik, tehát az első tízből heten itt vannak a mezőnyben, itt vannak a versenyben. Minden idők tíz legjobb 200 méteres vegyesúszó eredményét elértek közül pedig Sievinen az első, Cene a negyedik, Dalen az ötödik, Burgess a hatodik, Vuda a tizedik. Kérem, nyugodtan mondhatom, hogy szédületes mezőny és szédületes versenyre van kilátás. A rajtkövön valamennyi versenyző, Vuda egyelőre kihúzza magát a holland fiú, ugyanakkor mellette Sievinen mélyen előre hajol, és most Vuda beleesik a vízbe. Visszalövik a rajtot, mert Vuda jóval előbb indult, szól a Duda aprókat sűrűn és sokat, a versenyzők pedig ilyenkor szépen, kényelmesen, komódosan még tempóznak 3-4-et, hogy aztán némi mozgással szinte minden úszásnemet kipróbáljanak, van, aki hátúszó tempóban malomkörzést végez, van, aki rendkívül könnyedén mellúszva halad kifelé. Nem tudom, hogy Vuda talán tanult majd Darnyi Tamástól, hiszen Darnyi Tamás tízesztendőn át, de lehet, hogy tovább, azt hiszem, nem volt olyan verseny, hogy ne ugrott volna ki. Tehát először ne nézett volna körül, és ne pottyant volna bele a vízbe. Ezzel is egy kicsit bosszantva a többieket. És rém érdekes, amit Hargitai András mondott az 50 méteres gyorsúszásról összehasonlítva azt a 200 méteres vegyesúszással, mondván azt, hogy az 4x50 méter úszás, és hogy körülbelül hasonlít egymásra a két szám, és hogy az 50-nél a kiugrás mennyit számít, mint ahogy a 200 vegyesen is mennyit számít, pro és kontra. Aki szándékosan ugrik ki, az nyilván egy kicsit belógatja a többieket, aki véletlenül, hát az is belógatja a többieket, de az saját magát is. Következik a második rajt. Cene, Burgess, Dan, Sievinen, Vuda, Maiden, Dalen, Marchand, magyar, amerikai, ausztrál, finn, holland, kanadai, még egy amerikai és egy francia. 87 országból a döntőben. A második rajt feltehetően sikerülni fog, és így is van, ahogy mondom. A rajt után úgy látom, hogy a négyes pályán Sievinen feje bukkan fel elsőnek, és természetesen az egyes pályát kell árgus szemmel figyelni, hiszen ott pillangózik Cene Attila. Mi surranó pályának nevezzük ugye az egyes pályát, hiszen általában a jobb versenyzők, a legjobb versenyzők, vagy az időfutamban, az előfutamban a legjobb időt elértek, középen haladnak. A hatoson nagyon jól jön Maiden, és mintha ő érni elsőnek a falat, így van, Maiden első, Cene második e pillanatban, tehát a pillangón jól kezdett Cene Tamás, a hátúszás következik. Cene Attila háton is jó, és amikor Hargitai Andrásnak kérdeztem, hogy tulajdonképpen van-e olyan, hogy négy kedvenc számú versenyző, hát Cene hátom pillangón gyorsan jó, a mell a talán leggyengébb száma, de magyar bajnokságokon még mellúszásban is olykor-olykor elindul. A hatoson és a hetesen Maiden és Dalen halad az élen, úgy látom, de Cene is nagyon jól, talán harmadik-e pillanatban, talán második, talán első, első Cene! 100 méterrel megteltével Cene András fordul elsőnek. Most következik a gyengébb száma, ezért nagyon csalóka. Én azt mondom, hogy a surranó pályán Cene Attila, miközben a hatoson és a hetesen Maiden és Dolan próbál szédületes tempomban mellúszásban följönni. Sievinen a négyes pályán. És még mindig Cene Attila, most már azt mondom, hogy majdnem egy testhossznyi az előnye. Ez a mellúszás, amikor szinte függőlegesen úsznak, elsüllyednek, kiemelkednek, mint a dugattyú. Cene most fáradni látszik, már nem akkora az előnye. A hatoson nagyon jön Maiden, a kanadai versenyző, de Cene még elsőnek fordul a gyorsúszás előtt. És hogyha van kellően ereje, akkor akár. Első Cene Attila, 1 perc 30,81 század másodperccel, második Maiden, és ha jól láttam, Sievinen a harmadik, de Sievinen begyújtotta a rakétákat, mint ahogy begyújtotta a rakétát az ötösön és a hatoson Vuda és Maiden is. Óriási verseny, óriási küzdelem. Most már a négyesen Sievinen vezet, de talán még Cene egy karcsapással. Attila még ki kell bírni, még hajrázni kell, de e pillanatban úgy látom, meg kell nyerni, mondja Török Laci, és megnyeri! És megnyeri 1 perc 59,91 század másodperc. Hihetetlen, hogy mit művelt Cene Attila ezen a versenyen. Kérem szépen! Már a pillangótávon első volt, a háton fölényesen vezetett, a mellúszásban tartott ebből az előnyből valamit, és hogyha a gyorsúszásnál félelmetesen is jött fel középen Sievinen, az ötösön és a hatoson, Vuda és Maiden, Cene valami hihetetlen módon az utolsó métereken talán jobb benyúlással, mondom én, persze az időeredmények messze ráncáfolnak, hiszen ez nem csak jobb benyúlás volt, ez majdnem egy félkarnyi előny. Az egyetlen két percen belüli teljesítménnyel, 1 perc 59,91 másodperccel, olimpiai bajnok, Cene Attila és második Jani Sievinen, a legyőzhetetlennek hit finn, 2 perc 13 másodperccel, ez 22 század. Ebben hinni, ebben bízni kellett volna, a szememnek is jobban hinni kellett volna, nem lett volna szabad kis hitűnek lenni, érezni kellett volna, hogy hiába Vuda, hiába Maiden, hiába Sievinen, ezen a távon, ezen a napon, ezen az estén, ezen a magyar hajnalon Cene Attila legyőzhetetlen.
5: A múlt heti sikeres úszó Európa-bajnokság után a visszajátszás mai műsorában régi olimpiai sikereket elevenítünk fel a sportágból. 1996-ban 3 sportolónk is az úszók közül aranyérmet tudott szerezni, ugyebár a csúcsra ért Rózsa Norbert 200 méter mellen, Egerszegi Krisztina 200 háton, illetve Cene Attila 200 vegyesen. Hamarosan a visszajátszásban a 21. századi magyar úszó sikereket elevenítjük fel.
1: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: A visszajátszás mai műsorában a magyar úszók által elért olimpiai sikereket elevenítünk fel, és az adás harmadik harmadában elérkeztünk a 21. századhoz, és elérkeztünk a 2000-es Sydney olimpiához, úgyhogy idézzük Kovács Ágnes fantasztikus úszását 200 méter mellen.
6: Fölhangzik a dudaszó, és az igazság 2 perce következik, az az igazsági, amelynek az rajtja jól sikerült Kovács Ágika számára. Kovács Ágika ott úszik a 4-es pályán mellette, az 5-ösön a kínai Kui. Kínaival tartja a lépést, ugyanakkor a 2-es pályán érdemes Szarapóra nézni, aki lassan-lassan megszökni készül ott a 2-es pályán. Akkor, amikor lassan a 40. métert tudják maguk mögött, szerintem Szarapó vezet, és a 2-es pálya és a 4-es pályán Kovács Ági talán másodiknak fordul. Így látja az óra, így látja az óra. Nézem, 33-31 Kovács Ági ideje, ez 500 másodperccel jobb, mint a középfutamban úszott idő eredménye, amikor Európa csúcsot javított. Ő az Európa csúcs tartója, az a Penelope Haynes, aki a dél-afrikai, és aki nincs itt, mert 20. volt az előfutamban, ő tartja a világrekordot, Kovács Ági és Szarapó. Szarapó egyelőre vezet még, sőt érdemes nézni a 6-os pályán úszó Kriszti Kovarra is, az amerikai versenyzőre, mintha ő is megelőzte volna Kovács Ágit. Nézzük a 8-as pályát, Amanda Bird az Egyesült Államokból, ő is nagyon-nagyon jön előre. Hányadiknak fogja érinteni Ági a falat? Szerintem 3. Kovács Ágit 5. mutatja csak az eredményjelző tábla, 1 perc 10,64. Ezt mutatja az eredményjelző tábla. Na most aztán nézzük csak tovább. Nézzük csak tovább, hiszen Ágika egy kicsi lemarad akkor, amikor 125. méterhez érkeznek. A 6-os pályán úszó Kriszti Kovaldál van most a vezetés. Kriszti Kovald mellett ott van Kui, és utána jön csak Kovács Ágika. Szarapót maga mögött hagyta. Szarapót már maga mögött hagyta, előtte azonban még mindig legalább 2 vannak, ugyanakkor Bördöt is érdemes nézni, az amerikai versenyzőt a 8-as pályán. Szerintem 4. fordul Kovács Ági. A tábla 1.47.78 a 3. mutatja. 1.47.78. Ebben a szent pillanatban aztán fordulnak, és most már az utolsó 25 méter következik lassacskán. Még 30 méter, na, maradjuk ennyiben. Most következik az utolsó 25 méter, akkor, amikor Kriszti Kovald vezeti egyértelműen a mezőt. Ági hatalmas hajrába kezd, egészen elképesztő hajrába kezd, de még mindig csak a 2. helyen. Kriszti Kovald az első, ugyanakkor jön Amanda Bird is. Ágikám, átveszi a vezetést az utolsó 5 méteren, szerintem ő vezet, és nem tudom megítélni. Ági!
10: 2-24-35. Hát persze, hogy nem tudom megítélni, amikor a második helyezett Krisztikóval 2-24-56, amikor 21 század másodperc, és az a bal szerencse, amiről Radnóti László beszélt Ferjancsik Domonkos esetén. Ezúttal nem bal szerencse, hanem minket támogat. Az égiek is azt akarták, Ágika, hogy te nyerjél, neves, könyörgöm, neves, úgy, ahogy csak te tudsz nevetni. És miért ne nevette? Olimpiai bajnok vagy, puszikat dobál. Nézem, hogy hol a mama. Hát tulajdonképpen teljesen mindegy, hol a mama. Egy magyar zászlót lengettek ott neki. Ági, puszikat dobál. Megvan a második magyar aranyérem. Hát kérem szépen, ki mondja, hogy ez rossz nap? Ugye úgy mondják az ausztrálok, die, azaz good day, ennek a szlengje. Ez aztán egy igazi gráj a mi számunkra, hiszen harmadik helyet szerzett bronzérmet Igali Diana, és első helyet aranyérmet, ami annyira hiányzott. Kovács Ágnes!
5: Ez volt Kovács Ágnes olimpiai sikere 2000-ből, aztán érdekes, hogy a 2004-es, illetve a 2008-as olimpián nem szerzett úszónk olimpiai bajnoki címet, aztán eljött a 2012-es olimpia, és megismerkedtünk a nyílt vízi úszással is. Ám mielőtt a nyílt vízi úszásban aratott sikert felelevenítenünk, foglalkozzunk egy

kétszer is nyert világbajnokságot, már 2001-ben ezüstérmes volt, tavaly kikapott Gyurkától. A közönség üdvrivalgása érthető, hiszen a két angol jött be, Andrew Willis, a tavalyi világbajnokság 8. helyezettje, a világranglista 5. helyezettje, és Michael Jamison. Ő világbajnok 5., világranglista 3. És most Gyurta Dániel. Nézem az arcát. Ő kellően felkészült versenyző, és kellően visel minden ránehezedő felelősséget, hogy vajon mennyire magabiztosan jön ki, vagy van-e benne feszültség. Én minden esetre úgy érzem, hogy én jobban izgulok most a verseny előtt, mint Gyurta Dániel. Ebben az olimpiázban még veretlen, ahogy említettem. Itt a 103 csúccsal 4. helyet ért el. Az 5-ös pályán Scott, illetve a 6-oson, az 5-ösön Dani van, a 6-oson Scott Welts, az Egyesült Államokból világranglista 7. Az amerikaiakra mindig figyelni kell, gondoljunk csak Hansel vagy Shadow-ra. Ő nyerte az amerikai válogatót, a 7-esen Clark Burkle, világranglista 8. A két amerikai, tehát Welts és Burkle tulajdonképpen Shantót, Gyurta nagy ellenfelét szorította ki, és a 8-ason Brenton Rickard, 100-on világrekorder, római világbajnok, 205. Pekingben ezen a távon ezüstérmes, mint ahogy a 2007-es világbajnokságon is. És akkor következik 2 perc, 7 másodperc, 2 perc, 8 másodperc izgalom, a 200 méteres férfi mellúszás döntője. Takaishi Kitajima, Willis, Jamison, Gyurta, Welts, Burt és Rickard. Gyurta Danira figyelünk. Előrehajol. Egyelőre ezzel az előrehajolással Welts még kibár. A vezényszó elhangzott, a síp is. A közönség a két angol biztatja. A delfinezés, a víz alatti úszás megtörtént. Gyurta kiemelkedik a vízből, 50 méternél nem ő, hanem Kitajima vezet. Ez persze lehet, hogy várható is volt. A rajtban a reakció ideje a két japánnak volt a legjobb. Gyurta Danié 11 századdal gyengébb, közelítenek az 50 méterhez, nem esett kétségbe, hanem Gyurta fog elsőnek fordulni. Elsőnek Kitajima fordul, de Gyurta Dani másodiknak, ami szokásával szemben ugye ellentétes. De arra is figyel, nyilván messze úsznak aránylag egymástól, hiszen a 2-esen Kitajima és az 5-ösen Gyurta messze úsznak aránylag egymástól, tehát arra is figyel Dani, hogy Kitajimától esetleg ne szakadjon le. Véleményem szerint most már átvette Dani a vezetést Kitajimával, és a 8-ason Rickarddal, az ausztrállal van óriási csatában, és bizony Gyurta Dani igencsak úgy úszik Kitajimával együtt, hogy veszélyben a világcsúcs. Kitajima fordul változatlanul elsőnek, Gyurta Dani másodiknak. 100 métert tettek meg, tehát Rickard már lankad. Gyurta indít egy előző hajrát, egy korai hajrát, nem hinném, de lehet, hogy meglepik Kitajimát azzal, hogy most is kellően teszi, húzza a tempókat. Jól merül el a vízben, a kiemelkedése is tökéletesnek látszik. Kitajima egyelőre azonban valahogy gyorsabban himbálja előre magát, Gyurta Dani pedig világcsúcson belül, most már ő fordul elsőnek, a világcsúcs részidőn belül Gyurta az első. Az angolokat biztatják fergeteges erővel, úgyhogy most már lehet, hogy nem Kitajimára kell figyelni, hanem Jamisonra és Willisre. De Gyurta Dani egyelőre beleerősít, és egyelőre úgy néz ki, hogy nem fogják befogni, sőt, Danikám, a te elismert hajrád, az nagyon fontos, már a 4-esen Jamison félelmetesen jön, Gyurta Dani, nézzél jobbra, látnod kell, hogy jön Jamison. De Jamison, 5 méter, Gyurta Dani egyelőre világcsúcson belül, egyelőre 3-2 csapással előbb, és első Gyurta Dániel. Beérett a sok munka. Beérett a sok munka. A két világbajnoki cím és a két Európa-bajnoki cím meghozta most is a gyümölcsét. És Gyurta mindenen változtatott tulajdonképpen a taktikát követően. Kitajimára figyelt talán, vagy nem figyelt, a saját tempóját úszta. Ezúttal nem csak az utolsó 50-re épített, hanem már az első 100-on is arra törekedett, hogy terrorizálja az ellenfeleket. Másodiknak fordult 50-en, másodiknak 100-on, hogy aztán már 150-nél ő vezessen, és végül ő nyerje meg a versenyt. Második a brit Jamison, harmadik a japán Takeishi, és negyedik a nagy ellenfél, a japán Kitajima.

0: Gyíma. Első gyurta, 2 perc, 7,28 század másodperces világcsúccsal. Ez igazán szép munka volt. Dani, gratulálunk!
1: Gyurta Dániel 2012. augusztus 1-én szerzett úszóinknak, illetve Magyarországnak olimpiai bajnoki címet, aztán augusztus 9-én megismerkedhettünk a nyíltvízi úszással, hiszen ebben a számban azért annyira nem voltunk jók addig. Aztán jött egy olyan hölgy, aki a medencében annak idején sikert sikerre harmozott, azonban olimpiai bajnoki címet nem tudott szerezni, visszavonult, ám a visszavonulásból visszatérve nyíltvízi úszásban próbálkozott, és 2012. augusztus 9-én fantasztikus sikert aratott. Risztov Éva olimpiai bajnoki címének a felidézése következik.
2: De Risztov Éva már jócskán belül van az utolsó kilométeren, és kis túlzással most már nyugodtan kijelentetem, hogy a helyzet nem az, hogy az a kérdése, hogy ő megnyeri ezt a versenyt, hanem óriási csata megy az ezüstér és a bronzér. Öten elmentek, de Risztov Éva nagyon-nagyon taktikusan úszik. Ugye említette Németh Zsolt, hogy ezek a versenyzők, a vetélytársak hány ilyen hosszú távúszó versenyen vesznek részt egy évben? Hát 10 kilométeren kis túlzással azt mondhatom, hogy Risztov Éva életében nem úszott annyi versenyen, mint a vetélytársak egy évben. Ez az ötös boly egyébként 23 másodperccel vezet az üldözők előtt, és Risztov Éva gyakorlatilag, mintha medencében lenne, elkezd hajrázni. Hát 20 évesen nem azért hagyta abba, mert ő nem tudott úszni, hanem azért, mert azt a nyomást, ami ránehezedett, azt nem bírta elviselni, nem érezte jól magát. Nem azért, mert elege lett a tempózásból, hanem azért, mert egyszerre úgy érezte, hogy az élete az mást kíván. És most is, amikor Risztov Éva vezet, azt mondhatom róla, amit ő maga mondott magáról, hogy egyrészt, ha valaki mentálisan rendben van, akkor semmi sem elképzelhetetlen ezen a 10 kilométeres távon. Másrészt, hogy kifejezetten jót tett neki az a pár év kihagyás, és áldom annak a nevét én magam, aki visszacsalogatta őt a hosszú távúszásba, amelyből lépett vissza aztán a medencés úszásba. Nagyon boldog volt azért is, hogy a 400-as váltóban úszhatott, 15. lett a váltó egyébként, 400 gyorson 16., 800 gyorson 13. lett, mindezt csak azért mondom el, mert Évának minél hosszabb a táv, annál jobban fekszik, annál jobban bírja, és annál jobban kijön a monoton tűrő képessége, a kitartása, az álló képessége, amelyhez egyébként gyorsaság is párosul, mert azért itt 10 kilométeren állandóan észnél kell lenni. És talán megkockáztatom azt is, amit egy évvel ezelőtt nem mondtam volna, amikor az olimpiai kvalifikációt nem tudta megszerezni a világbajnokságon, mert kizárták, hogy talán jót is tett az neki, mert a mezőny nem ismerte annyira. Ott körülbelül fél távnál intették ki egy piros kártyával, ami mint a futballban a piros lap kizárást, kiállítást jelent, egyébként indokolatlanul, tehát így döntött akkor az ekvádori bíró. És most, amikor lassan már, hát majdnem azt mondom, hogy a célegyenesbe érnek, de hát végig a fordulótól eltekintve az utolsó 800-900 métert egyenesen úszva teszik meg, Risztov Éva egy körülbelül 8-10 méter előnnyel vezet, és igazából semmilyen jel nem utal arra, hogy ezt az olimpiai bajnoki címet el fogja veszteni. Az időeredmények azért az úszásban nagyon fontosak, és azt mindenki tudta, aki szakember, és hallottuk ugye Németh Zsolttól is, hogy olyan időket úszott Éva, amelyeket a mezőny többi tagja nem tud, és ha ezt az időeredményt meg tudja ismételni itt a Hyde Parkban, a tavon, akkor nincs ember, nincs nő, aki megveri, és férfi is kevés lenne. Risztov Éva vezet, nincs már sok hátra. Az ezüstéremért talán Maurer és Grimaldi csatázhat, de ott van Haynes is, és ott van az angol Kerrien Payne. Az angoloknak nincs úszó aranyuk, és ugye a medencés úszóversenyek már véget értek. Mindenki Kerrien Payne-től várta azt, főleg, hogy az olimpiai bajnoki címvédő orosz nincs itt a mezőnyben, hogy talán megszerzi Nagy-Britannia számára a 23. aranyérmet, az első úszó aranyérmet. De hát a magyarok annyiszor megtréfálták már a britteket itt Londonban. Gondoljunk bele, hogy Gyurta Dániel Jamiesont verte meg, aki csak második lett 200 mellen. Berki Krisztián két angol előtt szerezte meg az aranyérmet. 1 óra 50 perce úsznak, és Risztov Éva most már majdnem, hogy azt mondom, és majdnem, hogy kimerem mondani, hogy olimpiai bajnok, most már csak ha begörcsöl, vagy valami hatalmas probléma történik, akkor nem nyeri meg, mert a mezőnyben nem látom azt a versenyzőt, aki ilyen hátrány, ami most már 10-15 méterre nő a négyes bolyjal szembeni előnyévának, tehát szóval nem látom azt a versenyzőt, aki utol tudná érni. a 27 esztendős Risztovéva egyedül úszik, de azt talán tudnia, éreznie kell, hogy nagyon nincs egyedül. Egész Debrecen, Hódmezővásárhely, sőt egész Magyarország szurkol neki. Annak a lánynak, aki 4 évesen Egerszegi Krisztinával ismerkedett meg, és akkor döntött el, hogy úszó lesz, és akinek úgy tűnt, hogy 2004-ben véget ér az úszó pályafutása, és aztán 5 év kihagyás után újrakezdte, és ennek az újrakezdésnek a megkoronázása lehet most egy olimpiai bajnoki cím. Amikor Risztov 2004-ben abba hagyta az úszást, Éva nem is álmodozhatott arról, hogy hosszú távúszásban olimpiai bajnok lesz, hiszen a hosszú távúszás akkor még nem szerepelt az olimpia programján. 2008-ban Pekingben került föl először a műsorba, és rettenetesen népszerű, tele a Hyde Park, semmi sem utal arra, hogy le fog kerülni majd a műsorról. Risztov Éva egyedül tempózva megy, kicsit ahhoz tudom hasonlítani, mint mikor Vörös Zsuzsa futott 2000-ben az öttusázók utolsó versenyszámában, hogy nincs ellenfele. Nem izgulhatunk, csak azért emelem a hangom, hiszen egy újabb aranyérem készülőben, nem pedig azért, mert izgalmas a verseny. Mert meggyőződésem most már, hogy ez a verseny semmifajta izgalmat számunkra nem tartogat. Hogy ki lesz az ezüst, ki lesz a bronzérmes, az természetesen még kérdéses. Az azonban nem, hogy Risztov Évának már csak nagyon kevés van hátra. Most még azért begyújtják a rakétákat a többiek. Évának azért erre reagálnia kell. Remélem nem kiabáltam el azt, hogy ő fogja nyerni. Hiszen nagyon úgy néz ki, hogy ezt a versenyt már nem lehet elvenni tőle. Még egy utolsó bójához odaérnek. Hatalmas tempóban zárkoznak föl a többiek. Éva azonban, ha egyedül tud fordulni, akkor azt hiszem nem lesz baj. Azt hiszem nem lesz baj, és nem kiabálom el azt, amit most még nem merek kimondani. Csak feltételezem. 1 óra 52 perc, 47 másodperc. Ez egyelőre az időeredmény. Ez nagyon-nagyon jó idő. Zárkóznak többen is, de egyelőre azt kell mondani, hogy Risztov Éva még mindig fölényesen vezet, még mindig a 15-20 méter előnyéből maradt egy olyan 6-8, csak most még talán tempót kell váltani, mert még azért érzi a mezőny többi tagja, elsősorban talán az olasz és az amerikai, hogy lehet még valamilyen keresnivalója. Nem szabad most már, hogy a sajtot kiénekeljék Éva szájából. Grimaldi, Maurer, Anderson, Payne a további sorrend. Most fordulnak még a mezőny többi tagjainál az utolsó bójánál, tehát nekik a hátrányuk már 45-46 másodperc. Hely, de jó lenne. A kajakos aranyérmek után hosszú táv úszásban is sikerülne érmet nyerni. Mi több aranyérmet? Risztov Éva változatlanul az élen, és most már tényleg csak pár száz méter van hátra, vagy tán annyi sem, hogy 10 kilométeres távon megszülessen a magyar sport első érme. Még felzárkózik rá, ha jól látom, az olasz, az már ebből a totálképből, amelyet most én nézek, hiszen ezt látom én is, nem nagyon lehet tudni, hogy mi fog történni. Még hátra van azonban, mennyi lehet ez? 2-300 méter. Risztov Éva vezet 1 perc 20 másodperccel a boly előtt. Gyerünk, Éva, gyerünk! Még kellene némi hajrá. 25 fős mezőny egyébként nagyon megrostálódott már. Voltak, akik föladták a versenyt. Volt, mondom, a kínai, aki el sem indult, és voltak, akik nagyon-nagyon leszakadtak. Ha valaki a saját tempójában megy, természetesen az a veszély megvan, hogy nem tudja, hogy hol vannak mögötte. Közben egy újabb versenyzővel bővül az élboly, mert beúszik egy kacsa, ő azonban elmenekül. Risztov Éva változatlanul vezet, most azonban az előnye valamelyest csökken, és az üldözött látja maga előtt az üldöző, hogy van? Szóval Risztov Évát látják maguk előtt a mezőny többi tagjai, és Évának még itt a hídnál kell egy fordulót tennie, hogy aztán majd tényleg a célba csaphasson. 1 perc 55 másodpercnél tartunk. Risztov Éva az élen halad, a két fehér sapkás Maurer és az amerikai Anderson az, aki követi őt. Most felzárkóznak Évára. Évában azonban szerintem maradt még tartalék. Maradt még tartalék. Grimaldi, Maurer, Anderson, Payne a további sorrend. Risztov Éva mögött. E közül az öt versenyző közül kerül ki a három érmes, de Risztov még mindig magabiztosan vezet. Most azonban mellé ér Grimaldi. Vigyázzunk Éva Grimaldira. Remélem Éva nem fáradt el. Most már csak tényleg az a kérdés, hogy tud-e még váltani, hiszen nagyon-nagyon jól úszott eddig. Mégiscsak lesz izgalom? Nem gondoltam volna. Megmondom őszintén, egy olyan 800 méterrel, 1 kilométerrel ezelőtt, de hát nekem sincs különösebb tapasztalatom a hosszú távúszásban, és nem tudom, hogy Grimaldi mennyi munkát végzett el. Az biztos, hogy nem többet, mint Risztov Éva. És az se, abban is biztos vagyok, noha a mezőny többi tagját erről az oldaláról nem ismerem, hogy senkinek nincs nagyobb szíve, mint Risztov Évának. És Risztov Évát most már nem csak amikor az izmok erjednek, amikor talán már a levegővétel nehezebb, ez azért még hajtja előre. Ideális ívben sikerül venni ezt a pici félkanyart, ez azt jelenti, hogy nincs mellette senki, nem akadályozza senki, és az a veszély sem merülhet föl, hogy kap esetleg egy sárgalapot vagy egy pirosat, és kizárják. Eltelt egy újabb perc, egyre közelebb a célhoz Ristov, a második helyen pedig ott van Martina Grimaldi, akinek érmei vannak. A pekingi tizedik helyére annyira nem büszke, de hát akkor még ő is fiatal volt. Ristov Éva most 27 esztendős. Hosszú távúszásban ez nem számít különösebb magas kornak, hiszen volt itt egy olyan görög versenyző, aki 33 évesen számított esélyesnek. Ristov tehát az élen halad, most azonban egyre inkább szaporázza a tempót, mellette az amerikai versenyző, Haley Anderson. Vigyázzunk Haley Andersonra, aki Setúbalban megelőzte Ristovot a kvalifikációs verseny során. És most már beérnek lassan a kötelek közé, és tényleg az utolsó 100-200 méter fog megkezdődni. Ristov Éva és Anderson haladnak az élen. Éva egy picit talán most kiesett a ritmusból, vagy egyszerűen gyorsítani tudott az amerikai, de úgy látom, hogy Éva ura a helyzetnek, ura a versenyben, és maradt még benne tartalék. Remélem, jól látom. Ristov is szaporázza, ő is hajrázik, mintha 400-on lennének, vagy 800-on, és visszaveri a támadást, visszaveri az amerikai támadását, de azonban még ez teljesen nincs visszaverve. Két tempó most már csak Ristov Éva előnye, de az előny mégiscsak előny. Olyan szoros befutó lesz ez, mint Gyurta Dánielé volt 200 mellett. Ristov az élen, Anderson a második helyen, és Ristov Évának még mindig van hátra jó néhány méter. Ebben a pillanatban azonban még mindig egy testhosszal vezet. Most érkeznek lassan oda a falhoz, meg kell azt ütni. Ristov az élen, még mindig Éva az élen, és győz! Olimpiai bajnok Ristov Éva, Magyarország! Második Anderson, Egyesült Államok, harmadik Grimaldi, Olaszország. Hű, de nehéz volt. Sokkal nehezebb, mint ahogy én azt elképzeltem, mint ahogy talán mások elképzelték. Föl kellett nyúlni, megütni azt a pici szerkezetet, amely megállítja az órát. Félelmetesen okos versenyzéssel, óriási taktikai csatában a végén. Ristov Éva győz, és úgy pattan ki onnan a vízből, mint hogyha nem is úszott volna előtte 10 kilométert. Olyan egyenletes tempóban úszott, hogy persze tudta, hogy ott a cél, hogy még az is fölmerült benne, hogy tovább úszik, mert neki ebben az iramban megy. Ami nem sikerült kislányként, az felnőtt nőként, igen, a nagy álom, az olimpiai bajnoki cím, amelyről talán 4 évesen Egerszegit látva és őt megismerve még csak álmodozhatott, és amely 8 évvel ezelőtt Athénben elúszni látszott, amikor az egyik versenyszáma után csak zokogott Éva, és az utolsó versenyszámára 800 gyorsa oda sem állt, és amely után, mondom, lélektani mélypontra került, annak már vége. Egy boldog ember, nagyszerű eredménye, megörvendeztet azt hiszem egy egész országot. Olimpiai bajnok tehát, 10 kilométeren a hosszú távúszók női versenyszámában, Ristov Éva.
1: A 2012-es londoni olimpián két úszónk szerzett olimpiai bajnoki címet, Gyurta Dániel 200 méter mellett, illetve Ristov Éva 10 kilométeres nyílt vízi úszásban. Aztán 2016-ban következett a Katka Show. Hosszú Katinka az első aranyérmét 400 méter vegyesen szerezte 2016. augusztus 6-án, aztán következett augusztus 8-án a 100 méteres hátúszás döntője.
3: Szemünket vessük az ötös pályára. Betocsannak a vízbe, bepottyannak, bezuhannak, van, aki ugrik is, hiszen ugye a hátúszást vízből indítják. Katinka fölkapaszkodik, mostantól kezdve őt kell figyelni ezen a versenyen. Kicsit kivár az indító, kiemelkednek, és megvan az elrugaszkodás. A közönség hangja ilyenkor erőteljesen felerősödik. 15 méternél hosszú Katinka bukkan fel elsőnek a vízből, de nagyon jól jön Olivia Smoliga a 8-as pályán is. És már hosszú előtt Béker elúszott, mint ahogy Fu Yuan Hui, a kínai is mindent belevág. De mondom, a surranó pályákra is figyelni kell, hiszen Szibom nagyon-nagyon-nagyon jól jön. Hosszú Katinka egyelőre úgy a 5.-6. helyen úszik, a 6. fordul. Vajon az utolsó 50 méterre mit tud cselekedni? A faltól hihetetlenül jól jön el, és amikor 15-nél felbukkannak, akkor már Békerrel együtt jól vezet ott bent középen. Békernek van egy karcsapásnyi előnye, egy kis karcsapásnyi előnye, de Szibom az egyes pályán is félelmetesen jön, mint ahogy a 7-esen fölgyorsít Nielsen, tehát pontosan azok, akik versenyben lehetnek itt bármiért az aranyért. Szibom, hosszú, Béker, Nielsen, szerintem hosszú, első hosszú Katinka,
4: 58,45 másodperccel. És hogyha azt mondtam, hogy az az 58-12-es szápadresszes csúcs ellenáll az időnek, ellenáll tudom az időnek, de hosszú Katinka már rajta ül a 4-es és 5-ös pályát elválasztó kötélen, magasba emeli a karját, kettőzt széttárja, és most a mosoly is hamarabb megjön, mint a 400 vegyes győzelme után. Ezt megcsinálta. Kérem, hatodiknak fordult 50 méter után, és fantasztikus versenyt vívott Békerrel, Nilsennel és Szíbommal, bár nem ők végeznek, Béker a második helyen végez, de nem Nilsen és nem Szíbom. Az utolsó métereken a fiatalság, a jól hajrázó kanadai Messi és a kínai Fu jön föl. Úgyhogy csodálatos verseny volt ez, olyannyira, hogy Messi és Fu holt versenyben a harmadik és egyetlen századdal lemaradva Békertől, Nilsen pedig szintén csak 4 századdal lemaradva tőlük. Katinka, akinek a győzelmét én csak ugye végén azt mondtam, hogy a 4 közül melyik szerintem hosszú Katinka, 3 tizeddel előzi a többieket. Ezzel az 58-45-tel megvan a második riói aranyérme, és hogyha Szepesi György 1968-ban kulcsárgyőző győzelmékor, vagy Török László 1988-ban úszó győzelemkor világgá kúrjanthatta, akkor most én is azt kiáltom, jó reggelt Magyarország, jó reggelt aranyérem!
1: Hosszú Katinka pályafutása első olimpiai aranyérmét 2016. augusztus 6-án szerezte, a másodikat augusztus 8-án, de nem ült a babérjain, hanem egy nappal később, augusztus 9-én is medencébe ugrott 200 méter vegyesen.
4: A beugrás után már Katinka bukna föl elsőnek, mellette azonban O'Connor igen széles mozdulatokkal halad, a 8-as pályán pedig Andrejeva is kamikázé módjára beindul. Katinka vezet, de ez még olyan orhosznyi vezetés. Az 50 méternél fordulnak, és eddig legalábbis mindig nagyon jól fordult Katinka, tehát nagyon pontosan jön ki a fal, érzi a távolságot, jól rúgja el magát, és kitűnően delfinezik ki. És most a hátúszással folytatódik a küzdelem. A hátúszásban szokott előnyre szert tenni, de Alisa Kutca 7-esen nagyon jól jön, mellette pedig csak egy karcsapásnyival van lemaradva O'Connor. A mellúszásban is kell majd erősíteni. Katinka minden esetre most magabiztossá teszi a vezetést, és még hajrázik is, ha szabad ilyet mondani, tehát a hátúszás végét megnyomja, most már valahol a térdénél van O'Connor feje, következik az újabb forduló, a mellúszás, ezt is bírni kell, ugye éppen Sós Csaba mondta annak idején, hogy a hosszú Katinka az utolsó távra, a gyorsúszásra elsőként fordul, akkor már nem lehet elvenni tőle a győzelmet, de félelmetesen jön föl O'Connor mellette. A brit mellúszó iskola újabb terméke, vagy az amerikai Dirado, mert most már Alisa Kutz messze leszakadt. Így haladnak az élen hosszú 15 méterrel, az utolsó forduló előtt vezet, nagyon rájön O'Connor, tőle egy kisé leszakadva Dirado, mögötte Marzsalis, és a végén Pikrin. A 6-os, 7-es, 8-as pályát leírhatjuk, ők már leszakadtak. A fordulónál, utolsó fordulónál megint csak Katinka éri el elsőnek a falat. Elég tekintélyes az előnye, de most a sprintben nem lehet talán legyőzni őt, bár mindent belead O'Connor, és közelíti Katinkát. Katinkával kell lenni annyi erejének, hogy megnyerje ezt a versenyt. Miért ne lenne annyi ereje? Egyelőre 3/4 testhosszal vagy fél testhosszal vezet. Még hajrázni kell, a közönség tombol. A közönség nem lehetetlen, hogy a britnek szurkol, hogy érje be a hosszút, de hosszút nem lehet beérni, mert hosszú Katinka az első. 3 tizeddel megelőzi Siobhan Mary O'Connort, és most igazolódik be az Isten igazából, hogy jó volt azért ezt a 200 pillangót kihagyni, mert veszélyes volt rá a brit lány. A világcsúcs nem forgott igazán veszélyben, hiszen az 2 perc 6,12 század másodperc, ettől 46 századdal gyengébbet úszott Katinka, akinek aztán a nevénél persze megjelenik az olimpiai csúcs, hiszen a középutamban elért 2 perc 7,45 századját javítja 2:06.58-ra. Hosszú Katinka mesterhármas, a 400 méteres vegyes úszás után megnyerte a 100 méteres hátúszást, most pedig a 200 méteres vegyes úszást is.
1: Hosszú Katinka 2016-os Riói olimpián 3 aranyérmet is szerzett úszósportunk, illetve Magyarország számára. Aztán a 2021-ben megrendezett Tókiói olimpián az úszók közül Milák Kristóf ért fel a csúcsra, aki aztán Párizsban is aranyérmet szerzett. De mielőtt idéznénk Milák Kristóf párizsi aranyérmek a történetét, amely augusztus 3-án született, elevenítsük fel, hogy hogy ért a csúcsra 2024. augusztus 1-én Párizsban Kós Hubert.
5: Jön a négyes pályára Kós Hubert, őt fogják szólítani, ővé a legjobb idő. Hallgassuk meg, hogy mégis hogy mondják a nevét. Kicsit franciásra sikerült Hubert Kós, és tegnap előtt ünnepelte a 24. születésnapját. Hubert minden szempontból az egyik a legjobb, és meg kell, hogy nyerje, és tőle várja mindenki az aranyérmet. 107-on is ő tartja az országos csúcsot, itt úszta Párizsban. Elhalkul a La Défense Arena. Megvolt a rajt, és akkor bizony Kós Hubert már a vízben. Nézzük akkor az ő reakció ideje, kifejezetten jó volt, ami valójában azt jelenti, hogy szerintem már az élen, de ott a kettesen Krisztú is jól tartja magát. Egyelőre én azt mondom, hogy Krisztú vezet, Kötze a második, Kós Hubert a harmadik helyen. Majd azért a második 100 méterre lesz igazán erős, de az se lenne probléma, ha megmutatná magát itt az első százon. 50 méter után Krisztú vezet, Kötze a második, és a spanyol González, Hugo González a harmadik, Kós Hubert a negyedik helyen fordult 27.06-os idővel. Ez Fukuokában hát egy kicsivel volt csak gyengébb, szóval ahhoz mérem az ő idejét. Egyelőre úgy néz ki, hogy Kós Hubert a harmadik helyen, Krisztú a görög, valamint Hugo González a spanyol az első két helyen, és 100 métert követően Krisztú nagyon bekezdett, és úgy látszik, hogy ő fog vezetni majd, bizony. A második helyen Hugo González, Kós Hubert pedig a harmadik. A részideje 56.30, és ez a úgynevezett második 50 méterre pedig gyengébb, mint a fukuokai idő. Nem baj, a lényeg, a versenyt kell megnyerni. Egy test rossz az előnye Krisztúnak sajnos, de a 8-ason Hugo González is nagyon jól jön. Kell menni előre bizony Kós Hubernek. Ettől függetlenül Krisztú előnye még mindig egy test rossz az utolsó 50 méterre érve. Krisztú vezet, Kós a második, González a harmadik. Na, és akkor a víz alatti munka. De nagyon jól jött Kós Hubert fel a víz felszínére. Bár még mindig azért van egy fél test rossz előnye Krisztúnak, de szerintem el fog fáradni. Gyere Kós Hubert, gyere. Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Krisztú úgy látszik, hogy el fog fáradni, mert Kós Hubert jön. Még mindig kell, nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztú. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Kós Hubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Kós Hubert. Egy 54-26. Azt a mindenit, nem országos csúcs, nem olimpiai csúcs, nem világcsúcs, olimpiai bajnok. Megcsinálta. Aj, de örül neki. Látszik, hogy megkönnyebbült, hogy megvan, Bobó mennel készült, de hát Magyarovics Zoltán is beletette a munkát, széttárja a karját. Ezért dolgoztam, ezért csináltam azt, amit. Hosszú évek munkája. Krisztú a második, Mityukov megint harmadik szokásához híven. Ó, micsoda döntő. Megvan a magyar csapat első aranyérme itt Párizsban, a 30. egészen pontosan, amit az úszósport szerez. És egy kis felsorolás, hogy kikhez csatlakozik Kós Hubert. Cene Attila, Csík Ferenc, Darnyi Tamás, Egerszegi Krisztina, Gyenge Valéria, Gyurta Dániel, Hajós Alfréd, Halmai Zoltán, hosszú a sor, hosszú Katinka, Kovács Ágnes, Litomeritszki Mária, Milák Kristóf, Novák Éva, Novák Ilona, Risztov Éva, Rózsa Norbert, Szabó József, Székely Éva, Szőke Katalin, Temes Judit és Vladár Sándor. És igen, Vladár Sándor után ismét van 207-on magyar döntős, magyar győztes, Kós Hubertnek hívják. Ha jól számolom, akkor 44 év után, de ha picit mondjuk gyorsabban telt az idő, akkor engedjék meg, hogy most hibázzak egy kicsit. Megvan Kós Hubertnek az aranyérem, és megvan a magyar csapat első aranyérme is.
1: Kós Hubert 2024. augusztus 1-én szerezte első olimpiai aranyérmét, két nappal később pedig a már olimpiai bajnoki címmel rendelkező Milák Kristóf próbálkozott a második olimpiai bajnoki címének begyűjtésével.
5: Változott egy kicsit a felhozatal, ami a döntőt illeti, hiszen majd az egyesen úszik az ausztrál Matthew Temple, aki 3 éve ötödik volt, tavaly úszott 50-25-öt is. Fukuokában a VB negyedik volt, 2 váltó bronzérme van egyébként a tokiói olimpiáról. Veszélyes lehet, azért tudja milyen döntőben úszni. A kettesen Noé Ponti a svájci, aki az idei bajnokságon repesztett egy 50-16-ot, 200 méteren ötödik lett 3 éve, ő is ott volt a fináléban, és akkor Milák mögött a 3. helyen zárt. Pontinak egyelőre még nem jött ki a lépés, ebből a szempontból nehogy most legyen ez a nap. A hármason Josh Liendo, a kanadai, aki a válogatón úszott egy 50-06-ot, Párizsban 50 gyorson pedig itt a 4. helyen zárt, és 1 éve Fukuokában ő volt az ezüstérmes, 3 éve az elődöntőben búcsúzott. Majd a 4-esen a legjobb idővel Milák Kristófról egy kicsit később, az 5-ösön pedig Maxim Grusé. No, de inkább menjünk tovább, a 6-oson a holland Nils Korstanje, aki tegnap úszta egyéni legjobbját, csak 50-59, ő sem volt ott az EB-n egyébként azon a megnyerte a Settecoli úszó verseny, Dohában a VB 4., Japánban az 5. a világbajnokságon. Ilya Karun, a kanadai, aki Bob Bowman tanítványa, 200-on bronzérmes lett, ő is tegnap úszta a legjobbját. A 8-ason egy japán versenyző, Naoki Mizunuma, Tokióban a 10. helyen zárt ebben a versenyszámban. Inkább az 51 másodperchez közelít az ő ideje, mint sem az 50-hez. Az 5-ösön majd talán a legnagyobb kihívó, Maxim Grusé, a franciák versenyzője. Hamarosan felrobban majd az aréna, értelemszerűen miatta. 50-41-jel jutott ide a fináléba, Fukuokában ő nyert, de azért, mert nem volt Milák Kristóf, akkor 50-14-et repesztett. És a 4-es majd, Milák Kristófé, a 24 éves honvéd versenyzőjé, mindjárt mondják a nevét is. Semmiféle érzelem az arcán, bandukol a 4-es rajtkő felé, lassan kimérve. Ez az utolsó úszása itt az olimpián, és hát a magyarok számára pedig az utolsó előtti, mert majd holnap Betlehem Dávid 1500 gyorson lesz döntős. Szóval Kristóf, a honvéd versenyzője, Virt Balázssal készül, vagy nem készül, de valószínűleg valamilyen módon edzett, mert aki ilyen világszínvonalú teljesítményt tud nyújtani, az bizony nagyon komoly teljesítményre is képes, mint ahogy ugye a 200 pillangón az ezüstérme ezt bizonyítja. Hát nagyon érdekes lesz ez a finálé, hogy egyáltalán most akkor erősen fog kezdeni Kristóf, vagy inkább egy kicsit visszafogja magát. Bár hozzá kell tenni, a 200 pillangón mutatott első száza az mindig kiemelkedő volt féltestosz előny általában. Az más kérdés, hogy Marsan ellen ott a 200 döntőjében sajnos lehajrázta a francia. 49-68 az országos csúcs Milák Kristóftól. Olimpiai, 3-szoros világ, 8-szoros Európa és 3-szoros ifjúsági olimpiai bajnok ma megdupházhatja az olimpiai bajnoki címeinek számát. Szóval az egyesen az ausztrál Matthew Temple, a 2-esen a svájci Noé Ponti, a 3-ason a kanadai Josh Liendo, a 4-esen Milák Kristóf, az 5-ösön az egyik nagy esélyes, a kihívó Maxim Grusé a franciáktól, a 6-oson a holland Nils Korstanje, a 7-esen a kanadai Ilya Karun, rá is figyelni kell, no meg a 8-ason a japán Naoki Mizunuma. Ami az első 25 métert illeti, Kristóf egyelőre a mezőnyben, ott a 3-ason a kanadai Josh Liendo jól tartja magát, szerintem ő az, aki vezet, valamint Grusé is a 2. hely környékén. 50 métert követően pedig Kristóf ott a 4. hely környékén lehet bizony, vezet Korstanje, Liendo a 2., Grusé a 3. Na akkor most kell, ez az utolsó 50 méter Milák Kristóf számára, de úgy látszik felette Liendo a kanadai, mintha elmenne. Ettől függetlenül begyújtja a rakétákat. Milák Kristóf megkezdi a hajrát. Nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni, meg fogja nyerni, meg fogja nyerni Milák Kristóf. Még kell egy kicsi, Milák Kristóf olimpiai bajnok! Josh Liendo a 2., Ilya Karud megint csak a 3. 49-90! Aj, és megint semmi érzelem Milák Kristóftól, mint hogyha leúszta volna az országos bajnokságon az első előfutamot. Megvan az olimpiai bajnoki cím Milák Kristófnak. Magyar úszó 100 pillangón még nem nyert, de most már igen, most már megvan. 49-90, nem találta el Gyurta Gergely, de én sem, a kettő között. De az aranyérmet azt mondjuk mind a ketten eltaláltuk, Gege. És 49-99-el Josh Liendo a kanadaiaknak hoz egy ezüstérmet, Ilya Karun szintén a kanadaiaknak egy bronzérmet, és Ponti a negyedik, Grusé az ötödik, hatodik Korsztányi a hollandoktól, a hetedik az ausztrál Temple, a nyolcadik pedig a japán Mizunuma. Megvan az olimpiai bajnoki cím 100 pillangón. Egészen elképesztő volt az úszás. A második 50 méteren érződött, hogy kellett azért a hajrá, és bizony, hogyha a részidőket nézem, akkor egyébként 9 századdal nyert Milák Kristóf. Hát erősebb volt értelemszerűen a második 50 méterre, pedig Liendo 16 századdal előbb fordult, mint mondjuk Milák Kristóf, az más kérdés, hogy Korsztánya volt az első. De nézem Kristófot, fogadja a gratulációkat, és mindenki arra kíváncsi, hogy vajon mond-e bármit is azzal kapcsolatban, hogy milyen volt egy 100 pillangót megnyerni. Oda megy a magyar szurkolókhoz, rájuk néz, aztán igazából elvonul, mert majd biztos most le is kell vezetnie. Szóval megvan a második magyar érem, ami a verencés úszást illeti az aranyérmeket tekintve, hiszen Kós Hubert 200 háton diadalmaskodott, 100 pillangón pedig Milák Kristóf aranyérmes.
1: Milák Kristóf 2021-ben és 2024-ben is szerzett egy-egy olimpiai aranyérmet, és hát a pályafutása még továbbra is tart, reméljük a következő olimpián ismét megörvendeztethet minket, és remélem, hogy önök is örömmel hallgatták az elmúlt két órát, amikor régi úszó olimpiai aranyérmek történetét elevenítettük fel, de hát elszaladt az időnk. Mára búcsúzik a visszajátszás, a két társszerkesztő Laki Barbara és Cserjés Bende Gusz továbbá technikai munkatársak nevében is megköszönni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
6: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
7: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
8: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
7: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Albert Flórián, aki néhány nappal, héttel ezelőtt lett harmadszor bajnok a női csapattal, de alanyi jogon is bajnok, meg még vannak sztorik veled kapcsolatban, de kezdjük azzal, hogy Ugyanazon napon születtünk egyébként, 6 év eltéréssel, és amikor megszülettél, rá 2 hétre kapta meg édesapád a France Footballtól az aranylabdát. Hogy emlékszel erre a napra?
11: Először is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm Tibi, hogy meghívtál ebbe a műsorba. Hát az az igazság, hogy 6 nap alatt nem hiszem, hogy nagyon emlékszik rá valaki, én csak a sztorikra emlékszem édesanyámra, aki fölvette a telefont, és az akkori MT tudósítója mondta, hogy az aranylabdás feleségével beszélek. És végül is, tehát ez is egy időzónán kívül tudta meg apu, hogy mert előbb volt az aranylabda sorsolás, és a később tudta meg édesapám, hogy én pont akkor kerültem haza a idézőjelben a kórházba.
10: Azzal a, hát egy kicsit édes teherrel, de egy kicsit nehéz teherrel is indította te a pályafutásodat, hogy nagyjából mindenki az édesapádhoz hasonlított. Hogy tudtad magad, vagy tudtad-e magad függetleníteni attól, hogy egy ilyen zseniális labdarúgó a császár, a papád?
11: Hú, ez azért nehéz kérdés, mert tehát abban az időben, tehát azért most itt vissza kell menni a korszakokba, tehát akkor még kommunista rendszer volt, tehát még nem volt rendszerváltás abban az időben, amikor még fiatal voltam, ugye 67-es vagyok, és én az elén abszolút nem éreztem. Tehát amikor én bekerültem a Fradiba 7 évesen, tehát én 7 éves koromban kaptam meg az első kis tagsági könyvemet, hogy a Fradi gazolt labdarúgója vagyok, mentem a ranglétrán, és amikor ilyen 14-15 éves lettem, akkor kezdtem el azt érezni, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog, és hogy mondjam, belülről volt egy válság bennem, és ezt mindenki tudja rólam, hogy akkor én egy kicsit ilyen punk rocker lettem. Tehát próbáltam kiszabadulni abból a történetből, hogy engem úgy hasonlítsanak, hogy én vagyok az Albert Florian fia. Mindenki hál' Istennek tehetségesnek tartott, végigmentem az IFI válogatottam, de hogy abban az időben valami kiugrás, valami változás, valami anarchia, valami kellett nekem, ahhoz, hogy én erre rájöjjek, hogy nekem itt most változtatnom kell azon, mert ezt is elmondtam, hogy én óriási fának az árnyéka alatt nőttem fel. És persze, hogy hasonlítgattak, hát én nagyon büszke voltam édesapámra. Tehát amit ő elért, az még mindig egyedüli. Tehát, hogy egy aranylabdát tudott szerezni. De az, hogy ugyanabba a klubba, ugyanaz a neveltetés, tehát nekem abban viszont nem volt semmilyen problémám, hogy miről szól a Ferencváros. Tehát, hogy miről szól a 3 elbetű, miért van benne a 9 csík. Tehát, hogy én ezzel mind tisztában voltam, és óriási szerencsém volt, hogy gyerekkoromban egy Lázár Gyula bácsi ölébe tudtam ülni, egy Toldi Géza bácsival tudtam beszélgetni, tehát hogy olyan előző ikonokkal tudtam beszélgetni, akiket csak később, amikor már felnőtt játékos voltam, akkor éreztem, hogy milyen súlya volt az akkori beszélgetéseinknek, amikor ők próbáltak egy olyan helyes útra terelni, hogy ez miről szól. Tehát te még csak az út elején vagy, te még csak fölléptél az első lépcsőfokra. Itt egy nagy magasságokat kéne, hogy megtegyél ahhoz, hogy téged ugyanúgy elismerjenek, ahogy édesapádat. Persze ez nekem nem sikerült, de azt mondom, hogy magyar szinten mindent el tudtam érni. Tehát bajnok lettem, kupagyőztes lettem, évjátékosa lettem, magyar válogatottba bekerültem. Szóval nekem is volt egy pályafutásom, ami sikeres volt, de ez köszönhető annak, hogy egy olyan csapatba tudtam bekerülni, olyan fiatalok között, akikkel együtt nevelkedtem. Tehát, hogy az is egy csapat volt. Tehát akkor még nem volt ennyi légiós. Imádtuk egymást, nagyon erős volt az öltözön belüli kohéziónk, és hogy olyan játékos társaim lettek később, akikkel ezeket a sikereket el tudtuk közösen érni.
10: Nevezzük is őket meg, ugye Hajdú Attiláról, Vukovics Lászlóról, Bánki Dodóról, Limperger Zsoltról, Telekmanciról, Simonról van szó. Ez egy olyan legendás generációja volt a Ferencvárosnak. Nem is csoda egyébként a 3 bajnoki cím, meg ha jól emlékszem 4 magyar kupa győzelem egymást követően, amit hiába volt most Zsinórban egy csomó bajnoki cím, emlegetnek a szurkolók a mai napig.
11: Igen, mert valahogy akkor sokkal erősebb volt az emberekbe az, hogy mi is, amikor lejátszottuk a meccset, és mondjuk még elmentünk valahova együtt, hogy mi rögtön menjünk a Blaha Lujza térre. Tehát, hogy elsőként kapjuk meg a nemzeti sportot, hogy ki milyen osztályzatot kapott. És akkor a nemzeti sportnak egy elég erős üzenete volt a szurkolók felé, és például ott már megvették mondjuk az előző napit, amikor volt az, hogy esetleg ki a kezdő 11, és akkor elkezdték mondani, hogy ő nem játszik, akkor mi lesz, vagy ha ő nem játszik, akkor mi lesz, de nem baj, mert ott van egy másik fiatal, aki ottja beáll, tehát azt a csapatot nagyon hamar megszerette a közönség. Tehát ott tényleg volt egy 86-87 óta egy folyamatos generációváltás. én 87-be kerültem be a Rákosi Gyula bánál az NB1-es keretbe, ott Debrecenben játszottam az első NB1-es mérkőzésemet a Nagy Erdei stadionba, de utána folyamatosan voltak a Bánki Dodóék, a Fischer Paliék, a Pintér Attilák, és utána jöttek fel a Telekmanciék, jöttek fel a Rutkáék, a Zavackiék, a Szekeres Tomiék, tehát hogy nagyon sok olyan saját nevelésű játékos jött be, akiket nem kellett ebbe beintegrálni ebbe a csapatba, mert tudták ők is, hogy miről van szó. És hál' Istennek jött egy Nyilasi Tibi, akinek még labdát szedtünk, tehát akire borzasztóan fölnéztünk, mert még beállt közénk játszani. Tehát ő egy Joker játékos volt, és hogy hihetetlen, amilyen motivációt tudott adni nekünk abba az időbe.
12: Említetted Toldi Katrákosi Gyuszi bácsit, Novák Dezsőt, hogy arra az érzésre szeretnék rákérdezni, amit fradizmusnak hívtok. Nagyon sokan hivatkoznak arra, hogyha most bemennek a Népligetben, akkor nem találják már meg azt az asztalt, ahová egyébként becsület volt leülni, tisztelet volt leülni, kiváltság volt beszélgetni azokkal az emberekkel, köztük akár édesapáddal is a régi stadionban, vagy azokkal a zseniális régi labdarúgókkal, akik nagyon sokat tettek le az asztalra, hogy változott valami, vagy ez azért most is megvan, csak a nevek cserélődtek ki.
11: Hát Tibi, nézd, ez már azért nincs meg, mert lebontották azokat a... Tehát lebontották a régi stadiont, lebontották a régi fradi éttermet, vagy sörözőt, nem tudom, hogy kell beszélni. A Népliget teljesen átalakult, tehát régen ott egy hotelszerű volt. Oda átköltöztek a Ferencváros dolgozói. Tehát ezek az ikonikus helyek már megszűntek. De szerintem az, amikor én találkozok fradistákkal, akik még emlékeznek ezekre a helyekre, vagy ezekre a helységekre, vagy helyszínekre, azok mind borzasztó, büszkén mesélik el, hogy ők akkor találkozhattak ezekkel az ikonokkal, és együtt lehettek velük, bármilyen kérdésre volt, válaszoltak. Tehát nem az volt, hogy megjelentek mondjuk édesapámék, Rákosi Gyula bácsi, Szűcs Lajos bácsi, vagy a Novák Dezső bácsi, hanem ugyanúgy bármilyen szurkolóval szóba álltak és beszélgettek. Most persze már egy kicsit a sajtó, meg ez a social felületek, ezek teljesen mások, tehát itt nem azt mondom, hogy engedélyeket kell kérni, de most már teljesen más szabályzat van, ami rohan a világ, együtt kell vele élni.
12: Nekem kedvenc játékosom voltál, amikor például a Ferencváros...
11: Jaj,
12: De. Kint is voltam a közvetítő, tehát ilyen segédközvetítő voltam a Bajnokok Ligája meccseiteken, a pályaszéli riporterként dolgoztam, Anderlecht, Grasshoppers, meg ilyenek. És emlékszem, hogy te voltál az első magyar játékos, aki 2 gólt lőtt a Bajnokok Ligája csoportkörében. Akkor, abban a pillanatban érezted, hogy most valami olyat tettél, ami egy kicsit megkülönböztet a többiektől, vagy megmaradtál annak a csapatjátékosnak, hogy ezt a szép eredményt a csapat érte el, és én csak egy része vagyok ennek a közösségnek?
11: Inkább a második. Tehát, hogy én egy csapat része vagyok, én kerültem akkor helyzetbe, be tudtam rúgni, de viszont, hogyha az elsőre kérdezed, pont a Szívós Pista bácsival beszélgettem, mert én egy nagyon hosszú sérülést, én nem tudtam játszani az Anderlecht visszavágóján, mert én megsérültem egy bajnoki mérkőzésen, sajnos a combhajlítomba lett egy mikroszakadásom, és én az első BL meccsemet csak Madridba játszottam a Bernabéu stadionba, és jött a Real meccs, és akkor behívott engem a meccs előtt, talán egy másfél vagy két órával előtt a Szívós Pista bácsi, és mondta nekem, hogy figyeld meg, hogy gólt fogsz rúgni. És én ezt nem hittem el, és utána, amikor gólt rúgtam, akkor édesapám mondta, hogy fiam, ez egy olyan gól, amire mindenki emlékezni fog. Tehát tettél egy olyat az életedbe, amiről nem fogsz tudni, de viszont nagyon sok embernek örömet okoztál, viszonoztad azt a szeretetet, hogy te fölvetted a ferencvárosi mezt, és adtál valamit a szurkolóknak, hogy a szurkolók fogják ezeket emlegetni, és ha a mai napig is, hogy mondjam, tehát nagyon jól esik az, hogy oda jönnek az emberek, és felsorolják azt a csapatot, és kiemelik a gólomat. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy tudtam egy olyat tenni a játékos pályafutásom alatt, amire emlékeznek az emberek.
12: Szóba hoztad a sérülést, és sajnos a pályafutásod során elég sokszor kerültél ebbe a nagyon kellemetlen, zavaró helyzetbe, hogy megsérültél. Most nyilván nincs olyan a fociban meg a sportban, hogy ha. De mit gondolsz, hogy ha a sérülések elkerülnek, akkor változtatott volna az valamit a pályafutásodon? Tehát magasabb szintre érhettél volna el? Vagy
11: ezt nem tudom megmondani neked.
12: Nem lehet tudni.
11: Tehát biztos csak, amit mondtak az edzőim is, hogy kreatív játékos voltam, labdával gyors voltam, tehát ezeket a gyors cseleket, egy az egyeket, de utána önveszélyes voltam. Tehát, hogy én vigyáztam annyira a labdára, hogy inkább eléléptem a labda elé, csak hogy ne tudják elpöszkölni, és akkor mindig engem találtak el. Tehát én is sajnálom, hogy közel 300 mérkőzés játszottam a Fradiba, és lehet, hogy nekem is lehetett volna 500, mint a Keller József, tehát a többieknek. Illetve nekem voltak megkereséseim annó, tehát hogy előbb ki tudtam volna menni külföldre, de most az, hogy az miért nem sikerült, vagy hogy sikerült, vagy mint sikerült, én ezen már nem. Én úgy mondom, hogy nekem teljes lett a pályafutásom, én egy percig nem cserélnék akár a mostaniakkal, akár az előzőekkel. Én abban a csapatban éreztem magam a legjobban, és azzal a csapattal értem el ilyen szép sikereket.
12: Albert Floriannal beszélgetünk, aki ugye bekerült a válogatottba is, és találtam édesapától egy nyilatkozatot. Azt mondta, a magyar labdarúgás történetében is ritkaság, hogy apa és fia is bekerüljön a sporttörténelembe, mint a nemzeti 11 tagja. Florika 67. december 12-én született, éppen akkor, amikor engem Európa legjobb játékosának választottak. Fiam válogatottban történő bemutatkozásának éppen úgy örülök, mint akkori sikereimnek, mert bármilyen nehéz helyzetben is van a magyar labdarúgás, a válogatottban való szereplés az én szememben változatlanul rangja, tekintélye van. Hajdanán én is a svédek ellen mutatkoztam be a válogatottban. 6 alkalommal játszottál a válogatottban, és hát azt nagyon-nagyon sajnálom a pályafutásod kapcsán, hogy ezek között nem volt győztes mérkőzés. Hogy lehet ez?
11: Hát ezt inkább azt mondom, hogy meg kéne kérdezni a szövetségi kapitányoktól, tehát ott volt egy kicsi, nem azt mondom, hogy sértődés bennem, de én például amikor a Csank János volt a szövetségi kapitány, akkor én utána lemondtam a válogatottat. Tehát bármennyire én is küzdöttem a Fradiba, tehát, és én ezt igaz szóvá tettem, tehát itt mondtam, hogy a fiatal korom miatt én egy kicsit analista vagyok, ami a szívemben a számon, és mondtam, hogy hogy a fenébe lehet az, hogy egy Albert Lipcsei páros, aki végig tolta a Ferencváros, tehát az itt visszaemlékszünk mondjuk a kek menetelésünkre, amikor a 4 közijutásért kaptunk ki a Brémától. Tehát, hogy előtte rengeteg mérkőzés játszottunk, tehát a Szófiától kezdve Portó, tehát olyan nemzetközi tapasztalatokat szereztünk, és valahogy nem tudtam vele párba játszani. Tehát vagy ő volt kezdő, én voltam a cseréje, vagy pedig a szovjeteken. Azt hiszem, talán a Szovjetunió ellen játszhattunk mind a ketten, mert ott megsérült egy játékos. De hogy...
12: De akkor is, lecserélt.
11: Igen, lecserélt. Most, tehát nem az, hogy lecserélt, vagy nem cserélt. Tehát, hogy van az emberben egy kisebb fajta igazságérzet, hogy szerinted akkor, amikor nyered a bajnokságot, évjátékosa is tudsz lenni. Rengeteg gólpaszt adtam abban a szezonban, és egyszerűen peremember voltam a válogatottban. Lehet, hogy így látták. Tehát ez csak az én véleményem. Tehát biztos, hogy mások mást mondanak. De utána azt mondtam, hogy köszönöm szépen, mivel hogy nem is volt győztes meccsem, tehát nem volt sikerélményem a válogatottban, ezért ez ugye elbizonytalanított, és azt mondtam, hogy inkább nem megyek a válogatottba, nem maradok a Fradinál, de akkor már azt mondtam, hogy utána valószínű, hogyha tudunk még egy nagyot dobbantani, ami hál' Istennek a BL volt, akkor utána meg szeretnék külföldre elmenni.
12: És ez meg is történt, mert hogy elszerződtél a Maccabi Petah Tikvához, ami egy teljesen más világ. Hogy tudtad ott berendezni az életedet, és mennyire fogadtak ott be? Tudták-e, hogy te ki vagy? Ismerték-e a múltadat a játékostársakkal? Hogy jöttél ki? Egyáltalán a nyelv,
11: na, hát,
12: hogy ment?
11: Megmondom össze, hogy ez egy nagyon, nagyon hosszú sztori, de megpróbálom valahogy röviden összefoglalni. Ez úgy volt, hogy játszottunk az MTK-val a hazai pályán, amit megnyertünk 3-0 vagy 3-1-re, ahol 2 gólt rúgtam. Ott kint volt a Maccabi Tel Avivnak a úgynevezett scoutja, most már így szép mostani
12: játékos
11: szóval.
12: Megfigyelő.
11: Igen, játékos megfigyelő, és ő az MTK-ból szerette volna elvinni játékost. És mivel én azon a mérkőzésen 8-as osztályzatot kaptam, 2 gólt rúgtam, és egyből mondták, hogy fú, nekik ő kell. Egyből felvették a kapcsolatot, és mondták, elküldték a repülőjét. Elküldték a repülőjegyet. Utána leszállt a repülőgép, és abba akkor rúgták ki a Maccabi Tel Aviv vezető edzőjét, és az az Avram Grant jött, aki az Haifának volt az akkori edzője, és ő persze hozta Haifáról a játékosait. Akkor mondtam az ottani menedzsernek, hogy akkor most mi van? Azt mondja, nyugodjak meg, lesz 2 nap múlva ott egy hotelbe egy úgynevezett játékos bőrze, tehát ez mint a olaszoknál ez a Mercato, nem is tudom, hogy kell, hogy szokták
12: piac,
11: mondani.
12: Igen.
11: És hogy üljek le, ő leül mögém, és elkezd majd bögdösni, hogy melyik klubnak az ajánlata, ami megfelelő.
12: Szerintem emberkereskedelem, nem?
11: Igen, kicsit. Igen.
13: Tehát Izraelben úgy volt, hogy kiválogattak játékosokat, tehát bocsánat, a menedzserek válogattak ki játékosokat, és leültették őket. És én mondtam, hogy azért én ilyen méltatlan helyzetben nem szeretnék kerülni, mondom, akkor inkább visszamegyek a Fradi, és mondta, hogy nem, mert hogy itt téged ismernek. Tehát nekem ez egy jó dolog volt, mert előtt azért BL volt. És akit az akkori Maccabi Haifa, vagy Tel Aviv kinézett magának, az azért az minőségi játékos volt. És mondtam, hogy oké, hát is mondom, hány klub fog értem jelentkezni. És akkor én voltam az első. Tehát, hogy Florian Albert, ki? És mindenki fölrakta a kezét. És talán egyenként meg kellett hallgatni
12: az ajánlatokat.
13: Igen, de nem is az ajánlatokat, hanem az edző, hogy mit képzel el, hogy, és ezt nekem fordították. Tehát mivel héberül nem tudtam természetesen. Mondjuk nagyon jól beszél mindenki angolul, és akkor én még nagyon jól beszéltem angolul, tehát értettem is, és próbáltam rá válaszolni. És akkor volt ez, volt az, semmilyen bögdösés nem jött. És akkor jött ez a Maccabi Petaktika, akiről én nem is nagyon hallottam. Tehát ez a klub, ez úgy volt, hogy végig első osztály, másodosztály, tehát ez ilyen kis ugró csapat volt, és elkezdte bögdösni a vállamat. És mondtam, hogy jó, akkor velük szeretnék, és utána elmész egy külön szobába, és ott elkezdesz velük beszélgetni, és amikor mentünk a szoba, akkor mondta a menedzser, hogy te, hát ez három testvér. A Luzon Brothers, ezeket úgy hívják, az egyik az bankár, a másik ingatlan, a harmadik autókereskedő. Tehát, hogy ezek hárman nagyon erősek, van pénz, nyugodjak meg, ők most egy nagyot akarnak alkotni. És így kerültem Petaktikvára. Most az Avi Luzon lett utána, és lehet, hogy még mindig ő a izraeli labdarúgó szövetség elnöke. És akkor én oda kerültem, akkor mivel, hogy amit te mondtál, a legelén kezdtük, hogy hat napos voltam, nekem akkor szűnt a feleségem. Amikor én, tehát augusztusban született az első fiam, és ő 5 hetesen jött ki utánam. Tehát borzasztó nehéz volt az ottani körülmény. De azt mondom, hogy azzal a csapattal 4. helyen végeztünk. 3 pont lemaradás volt, és ott arról volt szó, hogy ha be tudunk kerülni a nemzetközi kupába, akkor opciós szerződésem van. Akkor opciós szerződés, mivel hogy nem lettünk, ezért nem, de bejelentkezett értem az Apoel Haifa, a Sapira, aki az úgynevezett Fishmannek hívták, mert a fél kikötő az övé volt, de közben visszajöttem, és a Fradi megkeresett, hogy szeretnék, hogyha itt lennék, mert visszajön a Nyilasi Tibi, visszajön a Lipcsei Peti, hát és akkor azon elgondolkodtam, akkor mondták, hogy csapatkapitány lehetek, és akkor így visszakerültem, nem fogadtam el a Haifának az ajánlatát, hanem visszakerültem a Ferencvárosba. Akkor ott volt ez az év, ami nem sikerült, pedig nagyon jó csapatunk volt, ott volt egy kisebb fajta összezörrenésem a Kislacival, a pályaedzővel, és akkor megkeresett a francia Red Star, akiről tudni kell, hogy ő előtte segített a Fradin, amikor még ki voltunk tiltva Budapestről, és Zalaegerszegen kellett játszanunk a nemzetközi mérkőzéseinket, és ő akkor segítette a Ferencvárost, kikerültem Franciaországba a Red Starhoz, játszottam szerintem 11 mérkőzést, utána ott szintén megsérültem, megoperáltak, és mikor kikerültem a kórházból, hazahozott a taxis, akkor ő megismert, mert a Red Star adja a Paris Saint-Germainnek az utánpótlását, tehát eléggé...
12: Mert a Red Star... Ez ilyen Fradi Soroksár jelleg.
13: Nem, teljesen más. Tehát a Red Star előbb volt. Tehát őt például Jules Rimet alapította. Uh-huh. Tehát ezt tudni kell, hogy ezt a klubot. Tehát ez egy sokkal tradicionálisabb klub, és akkor mondták, hogy hát becsukták a Jean-Claude Brat, tehát a klubnak az elnökét, politikai, pénzügyi, bababa, és utána letiltottak mindent. És utána haza kellett jöjjek, mert akkor még nem voltunk uniósok. Tehát, hogy nem tudtam volna azt, mert vissza kellett volna küldeni az MLS-be a játékjogomat. Közben a Strasbourgnak volt egy komoly megkeresése, hogy el tudok menni Strasbourgon, előtte őket kivertük a francia kupából, és ott jól játszottam. Aztán így lett. Hazajöttem, akkor jött a félig ilyen szerb időszak, tehát a Vlakék, meg a Páncsics Miki bácsék, és azt mondták, hogy nekem nem jó a térdem, mert tudták, hogy engem kint megoperáltak, és hogy biztos azért jöttem haza, mert nem vagyok egészséges, és akkor így kerültem BKV-ba. NB3-at megnyertük, NB2-be csúnya szót mondok, de megnyertük, de nem nyerhettük meg, mert az utolsó 3 meccset át kellett adni, hogy a Videóton fölkerüljön. Szóval voltak érdekes dolgok, de az is egy nagyon szép időszak volt.
12: Aztán volt még egy kis levezetés Felsőpakonyban és Sortvadkerten, de gondolom az nem volt annyira komoly. Mikor döntötted el, hogy edző leszel?
13: Franciaországban.
12: Mert? Mi indított el az úton?
13: Úgy, hogy megsérültem, és visszakerültem a Saint-Denis-i az ottani egyetem, tehát ott volt az utánpótlás, és a Red Star-nak volt egy másik, második csapat, ahol a fiatalokat edzették. A francia negyed osztályba indult. És ott volt egy ilyen nevezetű edző, aki a régi francia ifi válogatottnak volt a harmad, negyed edzője, tehát ez a Trezegé, Dakür, Szanyol féle aranygenerációnak, és ott is edzettem, de inkább rehab edzéseket végeztem. És én néztem ezt az embert, és mondtam, hogy úristen, itt hogy foglalkoznak a gyerekeket, tehát itt hogy képzik a gyerekeket, itt teljesen más, mint amiben én szocializálódtam Magyarországon. És én felvettem el a kapcsolatot, és nagyon sok éven keresztül e-maileztünk. Utána ő kikerült, amikor én már edző lettem, akkor ő például vezette az Emirates, a Dubai Emirates központot, a középső szekciót, és oda került az erőléti edzőnk, az akkori, aki a Keller Józsinak is meg volt az edzője, őt úgy hívták, hogy Barry White. Ő volt az első NBA játékos, aki francia Európába szerződött Franciaországba, és ő befejezte a pályafutását, csinált egy nagyon szép fitness termet, konditermet, de ő már speciálisan dolgozott akkor a futballistákkal, és ő lett szintén az Emirateseknek az erőléti edző blokkjának a vezetője. És én tőle éreztem azt, hogy nekem ezt át kell valahogy vegyem, mert ez egy teljesen más módszer, amivel ők dolgoznak.
12: Most már 23-24 éve vagy edző tulajdonképpen, az utánpótlásban kezdted, aztán voltál pályaedző, voltál szakágvezető. Akkor, amikor kezdted, akkor volt a kezed alatt olyan, akit most ismerhetünk, akár a Fradiból, akár más csapatból, aki úgy pallérozódott, hogy Albert Flórián volt az edzője?
13: Hát szakágvezetőként sok, de aki most relatíve a tényleg a kezem alatt dolgozott, tehát például egy Futács Márkot tudok elsőnek mondani, akinek az apu

0: játékosnak. Tehát akkor volt a Fradiba egy olyan generáció, akik folyamatosan adtuk fel. Még az én kezem alatt dolgozott a Barta Laci, a Lackó Zsolt, neki a testvére. Tehát föl tudnék sorolni, sőt, aki még magyar válogatott is lett. Vas Ádáméktól kezdve, tehát nagyon sok játékos volt abban az időben, ami közvetlen vagy közvetlenül azért kezem alá tartoztak.
1: Albert Floriánnal beszélgetünk, aki jelenleg a Ferencváros női labdarúgó csapatának a vezetőedzője, és úgy vetted át tulajdonképpen ezt a női csapatot, hogy volt egy tulajdonképpen nagy generáció, akik hát felváltva az MTK-val nyeregették a női bajnoki címeket, és faragtál egy immáron harmadik alkalommal bajnoki címet szerző csapatot ebből a gárdából. Nem mondom a nevét annak a külföldi menedzsernek, mert hogy még él, és nem akarom őt hírbe hozni, aki azt mondta, hogy a női labdarúgás bűncselekmény az emberiség ellen, mert úgy érezte, hogy aki férfiakat edzett, és utána nőkhöz megy edzeni, akkor nem érti, hogy miért nem tudnak 5 méterre a lányok passzolni pontosan úgy a játékos társukhoz. Természetesen meghaladtuk már ezt a kort, de nem volt nagyon nagy váltás a férfi edzőség után a lányokra váltani?
0: Dehogy nem, de mivel hogy tudva lévő, hogy azért én nagyon sokat foglalkoztam, tehát én egyéni képző is vagyok, tehát én egy speciális területen vagyok az egyéni képességfejlesztésekbe, és hozzám jártak lányok. Sőt, nekem a nővéremnek az élettársa, a Szabados Gyuri, ő például volt az MTK-nak az edzője, előtte volt Dorogi Diófácskáknál, és azok a lányok folyamatosan jöttek hozzánk edzésre. Tehát én akkor Budaörsön dolgoztam, NB3-ba, amit szintén egy nagyon szép másfél éven volt, ahol megnyertük már 4 fordulóval a bajnokságot, és akkor én már megismertem a lányokkal, de én 8 év után kerültem vissza a Ferencváros úgy kötelékébe, hogy én eddig is a Fradinál voltam, de hogy szerettem volna én ott visszajönni és dolgozni, és én kértem az elnök urat, hogy tapasztalataim alapján hadd segítsek a fiú utánpótlásba. Erre pont ez volt azt hiszem csütörtök, vagy hétfőn, nem tudom, és utána a lányok játszották a BL selejtező mérkőzéseket a mini tornán, és kikaptak az első mérkőzésen szerencsétlenül az izraeli csapattól, és elküldték a Vágó Fannit meg az édesapukáját, és utána behívtak, hogy akkor menjek be, és akkor mondta Zoli, hogy üljek le nyugodtan, hogy utánpótlás nem, de van egy új feladat. És akkor mondták, hogy a női csapatot kell átvegyem. És akkor kértem azért 2 nap gondolkodási időt, hogy azért ez azért egy kicsit más, meg azért ezt át kell gondolnom, itt át kell konvertálnom az agyamat, és utána a másnap igent mondtam, tehát én nem jelentkeztem be, hanem engem
1: felkértek
0: erre, hogy próbálják meg segíteni, mert nem tudták évek óta megugrani ezt a mini BL csoportot, mert azért ott már az UEFA azért egy komolyabb pénzt tud visszafizetni ahhoz, hogyha egy mini csoportot megnyersz, és utána mész folyamatosan nemzetközi szintéren, és nekem ez másodszorra sikerült. Mert tehát az első évben nem, mivel, hogy akkor én utána vettem át a csapatot, az előző évben ott a hazai rendezésünk, ott még nem volt annyira érett a csapat, mivel az a csapat az szétment. Tehát én amikor átvettem azt a csapatot, onnan decemberben elment 5 játékos, mert nekik olyan volt a szerződésük, és az mind az 5 magyar válogatott volt. És utána nekem egy teljesen új csapatot kellett építeni, ami úgy érzem, hogy most beért ebbe az évbe, tehát most egy olyan ütőképesebb csapat, hogy még egyet esetleg szerettem volna ugrani ebbe az évbe, hogy a BL-ben nem, tehát azért azt tegyük tisztába, hogy azért a női foci BL szinten nincs azon a szinten, tehát ott az egy, nem azt mondom, hogy önbizalom és lélekromboló, de hogyha ott játszol egy top csapattal, azért ott a 5-6-ok azért benne vannak, mert azért nagyon nagy különbségek vannak, de az Európa Ligában ott lehetett volna esetleg bekerülnünk a 8 közé ebbe az évbe, de sajnos most jött ez a változás, és itt a lejárt játékosok azok mind elmentek külföldre, úgyhogy most per pillanat nagyon nehezen nézünk ki, mert egyelőre anyagi támogatás nincs, egy szponzorunk megmaradt, tehát azt mondom, hogy valahogy most próbálunk megint a fiatal lányokból valami ütőképes csapatot csinálni, de most biztos, hogy nem lesznek olyan elvárások szakmailag részemről se és a klub részéről sem, hogy most megint bajnokság, kupa, menjünk tovább a BL-be, mert azért 10 elmenő játékos, azért az nem kevés.
1: Hogy szólítanak a lányok? Flóri bácsi?
0: Nem.

0: Nem, pedig már nyugodtan szólíthatnának, mert egy-kettőnek nem azt mondom, hogy a nagypapája lehetnék, de nem, hál' Istennek azért próbálok velük olyan dolgokról is beszélgetni, ami a futballal, a karrierükről, a következő lépcsőfokukról szól. Szóval én közvetlen edző vagyok, úgy érzem, de valamilyen téren szigorú, vannak követelményrendszereim, én azt elmondom nekik mindig az elején, hogy itt van egy határ, itt van, hogy ezt nem lépjük túl, ezt nem lehet, azt nem lehet, de viszont mindenkinek próbálok segíteni, tehát most is két fiatal játékosom el tudott menni, például most a Hanász Vanda, aki az év felfedezettje lett, akit én hoztam fel a Soroksárból, ő például elment az olasz bajnokhoz, a Rómához. Igaz, hogy még csak az U10-re, a felnőtt csapattal egyszer. Tehát ezek előtt nem szabad azt mondani, hogy még ne menj el, még ne csináld, hanem maradjál. A gólkirályomat nem tudtam megtartani, meg őt is a Soroksárból hoztam fel, ő vele még úgy volt, hogy nem is biztos, hogy szerződést kötnek. Úgyhogy érdekes dolog, lehet fejleszteni a lányokat, lehet velük beszélgetni, rá lehet őket venni a jó munkára, vagyis nem is azt mondom, a munkára nem is kell rávenni őket. Tehát azt néha jobban csinálják, mint a fiúk. Sokkal alázatosabbak a munka iránt, de viszont a taktikai szempontból ott lehet őket csiszolni, és technikailag is természetesen.
1: Minden nehézség és komplikáció ellenére boldog ember vagy?
0: Hogyne. Van egy gyönyörű családom, van egy szerető feleségem, van két fiam, az egyik az doktor lett, tehát elvégezte a jogi egyetemet, a kisebb, aki szintén 21 éves már, ő most ugyanúgy a Károliba egyetemre jár, szociálpedagógiát tanul. Én úgy érzem, hogy hál' Istennek egészségem megvan, jól érzem magam a bőrömbe, én soha nem vágytam többre, de viszont a futballba ez belém nevelődött, hogy a sikerek, tehát hogy mindig van, tehát hogyha már ott vagy, és úgy érzed, hogy tudod fogni annak a kupának, vagy annak az aranyéremnek egy picit már csak a tartóját, vagy bármit, akkor azt én meg akarom szerezni. Szóval ez a futball megtanított erre, hogy itt folyamatosan az annak kell a célnak lennie, hogy tudsz a legjobb lenni, vagy hogy tudod most edzőként a csapatodat a legmagasabb szintre elvinni, ami, hogy mondjam, az optimális állapot.
1: Albert Florian, köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Walter Attila harmadszor indul a Vueltán. Cserhalmi György kapja idén a Magyar Érdemrend nagy keresztjét. Másodfokú hőségriasztás lép életbe holnaptól. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
3: Walter Attila is indul a szombaton kezdődő háromhetes Vuelta országúti kerékpáros körversenyen. A magyar versenyző csapata, a Bahrain Victorious, ma délelőtt ismertette a legendás spanyol versenyen résztvevő 8 fős keretet. Walter Attila pályafutása során 7-szer szerepelhet a nagy 3-hetes körversenyek egyikén. 4-szer a Giro d'Italián, 2-szer pedig a Vueltán indult eddig. Az idei Vuelta szombaton Monakóból indul, és szeptember 13-án Granadában zárul majd. Tóth Rajmund a Konyaspor labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A török klub tájékoztatása szerint 4 éves megállapodást kötöttek az egyszeres magyar válogatott játékossal. Sajtóhírek szerint a Konyaspor 3 részletben 1,8 millió euró körüli összeget fizet a Győrnek. Tóth az Eto saját nevelésű játékosa. 2024-ben mutatkozott be az NB1-ben, idén májusban bajnok lett a csapattal, és júniusban már a felnőtt válogatottban is bemutatkozott. A Barcelona tegnap este bejelentette az aranylabdás Rodri szerződtetését a Manchester City-től. A spanyol válogatott csapatkapitánya 7 év után távozott az angol klubtól, amellyel 2023-ban bajnokok ligáját is nyert. A világ és Európa bajnok klasszis 4 évre szóló megállapodást kötött a katalánokkal, akik a sajtóhírek szerint 65 millió eurót fizettek érte. Issa Kadjar, a Red Bull pilótája csuklósérülés miatt valószínűleg kihagyja a Forma 1-es világbajnokság hétvégi holland nagydíját. A francia versenyző a hírek szerint erőnléti edzés közben szenvedett sérülést, és nagyon kevés esélye van arra, hogy a hétvégére rendbe jön. Ha a 21 éves pilóta nem lesz bevethető, a Racing Bullsnál versenyző új-zélandi Liam Lawson veheti át a helyét a Red Bullnál. A Racing Bullsnál pedig a japán Tsunoda Yuki lehet a beugró. A holland nagydíjon holnap 12 óra 30 perctől tartják az első szabad edzést.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Több mint 30 törvény és 2 alaptörvény módosítása az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, az egyik legfontosabb vállalása Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Mától Baka András Magyarország köztársasági elnöke. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők. Magyar Péter miniszterelnök jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánta az új államfő munkájához. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Minden hazai borvidéken megjelent az aranyszínű sárgaság. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett szőlőültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmet, hogy a hőség különösen megterheli a szervezetet. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.
2: Közlekedés.
3: 3 személygépkocsi ütközött össze az M1-es főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben. Az átterelt sávon 3 személygépkocsi ütközött össze. Óbarok térségében a 42-es kilométernél a határ felé vezető oldal belső sávján keresztül terelik a forgalmat, a kialakult kocsisor mindkét irányban 5 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Többnyire száraz, meleg idő várható. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Holnap a Transbanszpor otthonában lép pályára a Ferencváros. Tóth Rajmund a Konyaspor labdarúgó csapatához igazolt. Walter Attila harmadszor indul a Vueltán. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Sztárok vannak a keretükben, és csapatként kell felvenni ellenük a versenyt, ezt mondta Dibusz Dénes az M4 Sportnak az Európa Liga utolsó selejtező kör előtt. Az FTC labdarúgó csapata holnap 19 órakor lép pályára Törökországban, a Mamed szálával erősítő Trabzonspor otthonában, majd egy héttel később következik a budapesti visszavágó. A párharc győztese az Európa Ligában, vesztese pedig a Konferencialigában lesz főtáblás. Mindkét összecsapást a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Most Dibusz Dénest hallják.
2: Tényleg nagyszerű játékosok alkotják a Trabzonspor keretét. Azt is elmondtam, hogy csapatként kell, és csapatként tudjuk csak felvenni ellenük a harcot, a versenyt. És én nagyon bízom abban, hogy ha csapatként jó teljesítményt nyújtunk, amire én azt gondolom, hogy minden esély megvan, akkor egyértelműen versenyképesek tudunk lenni ellenük, és nagyon bízom abban, hogy meg lehet az Európa Liga főtábla. Olyan teljesítmény nyújtunk, amit egyébként ezen a nyáron itt a selejtező sorozatban, akkor én azt gondolom, hogy magabiztosan léphetünk pályára. Ha pedig mi mindent megteszünk, és két mérkőzésen ők bizonyulnak jobbnak, akkor gratulálunk nekik, és sok sikert kívánunk nekik.
1: Az egyszeres válogatott Tóth Rajmund a Konyaspor labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A török együttes a honlapján jelentette be a középpályás klubváltását. A saját nevelésű Tóth, aki 4 éves szerződést írt alá, alapembere volt az előző idényben bajnoki aranyérmes győri csapatnak. A Barcelona pedig a sajtóhíreknek megfelelően tegnap este bejelentette az aranylabdás Rodri érkezését. A világ és Európa bajnok középpályást a Manchester City-től szerződtette a katalán együttes. Rodri 4 éves szerződést kötött a Barcelonával.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Varga Alíz és Dombai Réka lemarad a női kosárlabda világbajnokságról. Völgyi Péter szövetségi kapitány elmondása szerint a két játékos sérülés miatt nem lehet tagja a válogatottnak a németországi tornán. A világbajnokságot szeptember 4-e és 13-a között rendezik Berlinben. A nemzeti együttes tagja jelenleg Székesfehérváron készülnek, és ott készített interjút Berelmese a válogatott csapatkapitányával, Takács Kisvirággal.
3: Nem tudom, hogy a fáradtság a jellemzőbb az arcodon, a várakozás, vagy a jókedv, mert azért itt elnézve a lányokat, igazából mosolygás van.
4: Igen, én azt gondolom, hogy különböző szakaszokban mind a három megtalálható. Nyilván azt érzem, hogy a még edzésben próbáljuk a jó hangulatot tartani, de természetesen ez mellett fókuszáltnak lenni azokban a pillanatokban, de nyilván a maximumot adva azért el is fáradunk, úgyhogy ez a három, én azt gondolom, hogy keveredik folyamatosan.
3: Ezt többektől megkérdeztem, hogy az, hogy most egy világbajnokságra készültök, az alapvetően meghatározza itt a hangulatot, a felkészülést, bármit?
4: Szerintem ugyanúgy készülünk, mint mindig, igyekszünk maximálisan kihasználni azt az időt, ami most arra adatott, hogy tényleg fel tudjunk készülni erre a világbajnokságra, ha akár Európa bajnokságra készülnek, vagy bármilyen kontinens tornán, én azt gondolom, hogy hasonlóan készülnénk. Nyilván annyi a különbség most, hogy valójában ez egy alapozást is kellett végezni, hiszen augusztusban általában mindenki a saját csapatánál ezt a munkát végzi el, tehát ilyen szempontból abszolút nem könnyű ez most, de én azt gondolom, hogy összességében a munka akármilyen kontinens tornára készülünk hasonló.
3: De amikor egy picit elfáradtok, és egy picit, nem azt mondom, hogy elmegy a kedvetek, de akár ez is megtörténhet, akkor mindig be kell kapcsolni valamit, hogy most egy világversenyre, ráadásul egy világbajnokságra készül az ember, és akkor úgy átlendül ezen a holdponton, hogyha van holdpont.
4: Azt gondolom, hogy igen, nyilván mindig megvannak a céljaink, akár az adott hétre, az adott napra. Biztos lesznek olyan periódusok, amikor egy kicsit nehezebb lesz, amikor egy kicsit tényleg fáradtabbak vagyunk és át kell esni a holdponton, de próbáljuk ezt hangsúlyozni egymás között is, hogy szerencsére ez egy csapatsportot vagyunk, egymásnak tudjuk egymást motiválni, és nyilván az cél az mindenki szem előtt lebeg. És azt gondolom, hogy amikor, ha egy kicsit is lesz olyan pillanat, amikor nehezebb, akkor biztos, hogy ezt fog eszünkbe jutni, hogy mekkora dolog az, hogy most ez a csapat 28 év után egy világbajnokságra készülhet.
3: Franciaország az első ellenfél. Elsősorban rájuk koncentráltok majd, mert gondolom, hogy egyelőre még azért más a fő feladat, vagy azért már néztek előre, és gondoltok Nigériára és Koreára is?
4: Természetesen az mellett, hogy igyekszünk majd a csapatokra felkészülni, szerintem a fő hangsúly a saját magunkon lesz. Én azt gondolom, hogy ha azok az elemek, amiket a szakmai stáb kér tőlünk, akár védekezésben, támadásban, azt maximálisan tudjuk teljesíteni, akkor szerintem nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél, hiszen mind a három ellenfél egy teljesen más játékstílust és erőt képvisel, de én azt gondolom, hogy ebben már abszolút belerázottunk, tehát fokozatosan fogunk készülni a mérkőzésekre, nyilván sorrendben először a Franciaországra, majd Nigériára, majd Koreára, de én úgy gondolom, hogy a fő hangsúly ez mindig saját magunkon lesz. Nyilván ki fogunk térni az ő játék elemeikre, hiszen ezek mellett sem lehet elmenni, de tényleg amellett, hogy a taktikai elemeket megbeszéljük, szerintem mindenkinek arra kell leginkább figyelnie, hogy azt, amiben az adott napon, ami a feladata lesz, abban maximálisan tudjunk nyújtani.
1: Székesfehérváron készül férfi kosárlabda válogatottunk is, amely rövidesen megkezdi a világbajnoki selejtező sorozat második szakaszát. A Nemzeti Együttes jövő héten két mérkőzést is játszik majd. Előbb csütörtökön az észteket fogadja Miskolcon, majd a szlovénokkal csap össze Ljubljanában. A csapattagjával, Per Zoltánnal Nyágúj Gergely beszélgetett.
5: Két fontos világbajnoki selejtező közeledik, és ennek is köszönhető az összetartás. Mennyire könnyű ez, hogy ilyenkor gyakorlatilag az alapozási időszaka zajlik, vagy zajlana, és azért most már rögtön a finom hangoláson van a hangsúly?
6: Hát azért ez nem könnyű, hiszen ugye pár napot dolgoztunk már a klubban, ahol ugye ilyenkor leginkább a futásé, meg a kondizásé a főszerep, ami nyilván elengedhetetlen. Jó állóképesség, viszont ugye a lábak is nehezebbek, tehát majd a formaidőzítés, és az remélem úgy fog sikerülni, mint az eddigi ilyen ablakokban, mert szerintem júniusban sem volt annyira rossz, ugye akkor is pihenőből érkeztünk.
5: És ha már a pihenőt említed, kipihentétek magatokat, hiszen azért még sokakban ott él emlékként élénken az a Falkó-Szolnok csata a döntőben, és gyakorlatilag az élet megy tovább, tehát mennyire vagytok frissek, mennyire lehet már előre tekinteni?
6: Hát ilyenkor mindig úgy érzi az ember, hogy a nyár az nagyon gyorsan elment, úgyhogy én is így érzem, hogy gyorsan elrepül, de természetesen azért tudtunk pihenni, meg regenerálódni. Tehát csak egy cél van most a fejünkben, az, hogy minél jobban szerepeljünk ezen a két meccsen.
5: Kérdeztem egyébként Pallai Tamástól, és ilyenkor, mikor először találkoztok mondjuk egy hosszú idő után az ellenfél klubok játékosával, mennyire megy az rika, vagy mennyire megy az élcelődés? Ugye azért tavaly a Szolnok elvette tőletek a bajnoki címet, most a Falkó visszaszerezte. Hogy néz ez most ki ilyen szinten, vagy ilyenkor csak és kizárólag a válogatottra fókuszáltok?
6: Nem tapasztaltam meg ilyen szekálást, vagy viccelődést. Tehát ez más, van a klubcsapat, meg van a válogatott. Tényleg nincs ezzel semmi probléma, együtt dolgozunk egy közös célért. Tényleg szerintem mindenki jól érzi magát itt a válogatottban, ami szintén fontos.
5: Vannak-e már egyébként elvárások? Nyilván nem mennétek oda a VB-selejtező, hogyha nem az lenne a cél, hogy kijussatok a világbajnokságra. De azért nagyon komoly csapatok jönnek. Elsőként rögtön Észtország, aztán majd Szlovénia. Tényleg két nagyon komoly kosár nemzet, de gyanítom, hogy cél és igény a győzelem.
6: Természetesen minden meccsnek úgy megyünk neki, hogy szeretném megnyerni. Nyilván két nagyon erős válogatottról beszélünk, de szerintem megmutattuk azt az előző körben, a franciák, a finnek és a belgák ellen, hogy ellenünk sem mehet senki biztosra. Én nagyon bízom benne, hogy legalább az egyiket meg fogjuk nyerni. Ugye nagyon szoros a csoport, minden győzelemnek óriási jelentősége van. Nem lenne jó, hogyha itt rögtön az első körben lemaradnánk a többi csapattól.
5: Három új ellenfél, hat újabb mérkőzés, a végleteki kielezett lesz és lehet a továbbjutás kérdése. A hatosból három jut tovább. Szerinted mennyire erre az esélyetek, vagy mennyi arra a realitás, hogy hosszú idő után akár csak a lányok, a fiúk is kint lehessenek a VB-n?
6: Hát úgy gondolom, hogy ugye a hatosból a franciák talán kicsit ugye kiemelkednek, meg el is húztak. Viszont szerintem a többi csapatnak ugyanannyi esélye van. Papíron egy kiegyenlített csoport, de nem szeretem ezeket az előzetes elemzéseket, meg számogatásokat, úgyis minden a pályán fog eldőlni. Reméljük, hogy mi is ott lehetünk majd a végén.
1: Per Zoltánt hallották.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A folytatásban fallabda. A magyar válogatott első számú játékosától, Farkas Balástól várják a legjobb szerepést a házigazdákat képviselő 12 falabdázó közül a budapesti Európa-bajnokságon, amely ma kezdődött el és szombatig tart. A várakozásokról Kékesi Zsuzsanna, a Magyar Falabda Szövetség főtitkára osztotta meg gondolatait.
7: Balú tavaly az ötödik lett, akkor Chartres-ban, Franciaországban volt az egyéni EB, úgyhogy az ő edzőjének az elvárása, hogy a legjobb nyolcba bejusson Farkas Balázs, és ha lehet, akkor hozza, vagy elérje a tavalyi szintet, tehát ezt az ötödik helyet. Csukvó Hanna pedig egészen 10 nappal ezelőttig úgy volt, hogy indul és készül a versenyen, és egy olyan visszalépés érkezett tőle, hogy szerencsére nem sérülés vagy baleset az oka, hanem ő most fejezte be az egyetemet Amerikában, és az új munkahelye nem tud neki olyan szabadságot adni. Ez egy legalább 10 napos szabadság lenne azért, hogy idejön, aklimatizálódik, és akkor versenyzés után visszamegy, ami lehetővé tenni, hogy ő részt vegyen a versenyen. Helyette egy EGRI junior versenyző, a tartalékosként Kun Krisztina, aki részt fog venni a versenyen, neki ez egy tanulás lesz. A kettes játékosainknál pedig Takács Beni a múlt hét előtt, tehát ő 10 napja második helyet ért el Mumbai-ban az egyetemista világbajnokságon, ami egy történelmi esemény a squashban. Ezzel olyan sok világranglista pontot kapott, hogy azonnal 90 helyet előre lépett a ranglistán. Beninek most kezdődik a felnőtt aktív PSA karrierje, mert ő is most végzett az egyetemen, Csukvó Hannával együtt Amerikában, és ő ott is edzett az elmúlt években. Edzője szerint a sorsolása neki nem annyira kedvező, mint Balunak, úgyhogy edzői szemmel legalábbis ő úgy látja, hogy ha egy kört megy, és a második körben mindent megtesz, akkor már elégedett lesz Beninek a teljesítményével. Csókási Gabi pedig a 4. L10 tagunk, ő is Kórusz Balázséknál Szegeden edz, ő itthon készült, vagyis Szegeden készült az EB-re, neki is a PSA pontok lennének a legfontosabbak, edzője szerint ő is egy kört, ha minden jól megy, akkor fog menni, a következőt pedig, ha nyer, és ott is nézegették már az esélyeket, akkor nagyon örülnének, hogyha még egyet tudna menni, de azt a lányt, vagy azokat a lányokat, akikből a következő ellenfele kikerül, őt pedig nem ismerik.
1: Walter Attila is indul a szombaton kezdődő 3 hetes Vuelta országúti kerékpáros körversenyen. A magyar versenyző csapata a Bahrain Victorious ma délelőtt ismertette a legendás spanyol versenyen résztvevő 8 fős keretét. Walter Attila pályafutása során 7-szer szerepelett a nagy 3 hetes körversenyek egyikén. 4-szer a Giro d'Italián, 2-szer pedig a Vuelta-n indult eddig. Az idei Vuelta szombaton Monakóból indul, és szeptember 13-án Granadában zárul majd. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdica István. Hamarosan zenével folytatjuk műsorunkat, majd 13 órától a Nemzeti Sportrádió a Víz Összeköt című magazinja következik. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sportrádió. Rádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy tisztelettel köszöntjük a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Bitman Emil köszönt önöket, mai műsorvezető kollégám pedig a Párizsból visszatérő, hazatérő Göbölyös Gábor, az MTI újságírója. Szervusz Göbi!
2: Szia Emil, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát az elmúlt két hétben nagyon sok mindenre kellett figyelni azoknak, akik imádják a sportot, mert hogy több helyszínen is rendeztek Európa-bajnokságot. Birminghamben ugye az atléták szerepeltek, de jelenleg is van tornábé. És hát volt nekünk egy vizes Európa-bajnokságunk is, nyílt vízzel és medencés versenyeket. 17 érem, szenzációs sztorik, és ha jól láttam, akkor a Magyar Úszószövetség kigyűjtötte, hogy a 24 versenyzőből 17 érmet szerzett Párizsban. Erre mondják azt, hogy lehet, hogy magasan volt a léc, már hogy kikerül be a csapatba, de az élet azt igazolta, hogy ez egy jó döntés volt, és az is, hogy még utólag egy-két ember bekerült a csapatba.
2: Így van, és szerintem azt még mindenképpen hozzá kell tenni a dologhoz, hogy látva mindenkinek az eredményét, ez egy elképesztően kemény EB volt, amire nem csak a magyar csapat készült fel maximálisan, hanem az ellenfelek is, és itt tényleg akár számukra le is lehetne bontani a dolgot, biztos majd valamennyire megtesszük, de olyan eredmények születtek, amivel olimpiát lehetett volna nyerni két évvel ezelőtt, volt, ahol mondjuk simán egy ezüstéremmel jól lenne, tehát egészen döbbenetesen felkészült erre minden egyes ország. Ugye nem véletlen, hogy 2018-ban volt az utolsó olyan EB, amit ilyen teljes EB-nek neveznek az úszó berkeken belül, mert ugye a Covid, alaposan visszaállás, leállások, VB 3 volt két éven belül, tehát teljesen összevisszaság volt. Most tényleg ebben az évben ez volt az év főversenye, és mindenki nagyon komolyan vette láthatóan, tehát így félúton Párizs, Los Angeles felé már olyan eredményeket úsztak tényleg majdnem minden számba, ami jó eséllyel majd olimpiai dobogót ér majd ott a legjobbaknál.
1: Kós Hubert 3 aranyat nyert, egyet azzal a váltóval, amely egy csodaúszást csinált. Ebben a váltóban volt egy csodaúszó, Milák Kristóf, aki behozta a csapatot, és egyébként 100 pillangon majdnem világcsúcsot úszott. Szinte majdnem mindenki egyéni csúcsot úszott. Most mégis menjünk egy picit a Szajna mellé, és kronológiában még egy picit tekintsünk vissza a nyíltvízi úszókra, mert ott is láttunk elképesztő eredményeket, és hát ott is született aranyérem, Betlem Dávid. Az első dolog, ami eszembe jut vele kapcsolatban, hogy amikor néztük a televízión keresztül a versenyt, ugye itt a sprint döntőt, és jött az utolsó 500 méter, és csak azt néztük, hogy mit csinál Dávid ott a kép bal oldalán, mert már nem is mutatták, ugye más ívet választott, és az a hajó, amiről mutatták a mezőnyt, ő a hajó előtt, mögött úszott, és ez egy nyerő taktika volt. Ti, akik ott a helyszínen néztétek, követtétek figyelemmel az eseményeket, ti ebből láttatok valamit óriás kivetítőn, te hol voltál ebben a pillanatban, és egyáltalán milyen volt az a sprint élőben?
2: Hát én nagyjából szembe voltam a Dáviddal, tehát azt láttam, hogy középen úszik. Most név nélkül nem akarom elmondani, hogy melyik edző volt, de ott ült mellettem, és mondta, hogy hova úszik a Dávid. Ez konkrétan így hangzott el. De arra gondoltam, hogy valószínűleg ez egy ilyen all-in taktika, mert ugye előző két nap, és talán akkor is beszéltünk, az 5 kilométer után beszéltünk szerintem, ahol második volt Welbrock mögött Dávid, mint ahogy a 10 kilométeren is, és az előző két versenyen ő egy másik taktikát próbált ki ott a hajók mellett, ott a szélén, mint ahogy majdnem mindenki, ott indította meg a hajrát. Itt láttuk, hogy most valamit megpróbál, most ez nagyon jó lesz, vagy nagyon rossz lesz, tehát ez a két véglet volt, de aztán nagyjából, ahogy a tévén is beérkeztek az utolsó 100 méterre, lehetett látni, hogy annyira jó szöget választott, hogy tényleg csak ilyen centiről centire kellett egy kicsit besorolnia, és tehát egy 1500 méteres versenyben nem tudom, 5 méterrel nyert körülbelül, ami hát elképp döbbenetes, tehát 10 kilométeren nem látunk ekkora különbséget. Az volt szerintem az egész nyílt vízi versenynek egyébként szerintem a legnagyobb pillanata, akár magyar szempontból, akár
1: nekünk nemzetközi
2: élet. Egyébként mindenkit meglepett, tehát amikor úsznak, ott ugye ott már csak 10 vannak a döntőbe, 9-en úsznak egy bolyba, és valaki egy teljesen másik útvonalon megy, azért az ritka, hogy, hogy neki van igaza.
1: Egy kajakos ismerősöm azt írta az M4 Sport Facebook oldalán kommentbe, hogy hát jól csinált, tehát tudjuk, hogy a pálya közepén nagyobb a sodrás.
2: Lehet, hogy ebbe igaza van, ezt nem tudom. Egyébként nem volt olyan nagy sodrás ott a Szajnában, tényleg minimális volt.
1: Majdnem álló tűnt egyébként a televízióból,
2: egyébként közelről is, tehát igazából akkor volt egy pici sodrás, hogyha a szél feltámadt, akkor volt egy kis sodrás. Egyébként nagyon nyugodt volt a víz. De Dávid egyébként egy nagyon reális magyarázatot adott utólag, mert ugye azt mondta, hogy aki ott maradt a szélén, tényleg az a 9 ember, az óhatatlanul, aki a legelő van, az is belekerül egy darálóba, valószínűleg hozzáérnek a lábához, picit visszahúzzák, küzdenie kell, helyezkednie kell. Ő meg azzal, hogy beúszott középre, gyakorlatilag onnantól kezdve csak a saját testek kellett foglalkozni, semmi mással. És ugye neki meg van egy olyan sebessége, hogyha őt kvázi hagyják úszni, akkor szerintem talán Webrock az egyetlen, akivel mondjuk így egy az egybe tudnának egy jót versenyezni, mondjuk így tiszta körülmények között, de hát ugye Webrock ott benn volt szintén a többiekkel a darálóba, esély nem volt, tehát Dávid így egy fantasztikus győzelem.
1: Vajon ők Dávidot, vagy mire gondolatott a mezőny többi tagja, mert gondolták azt, hogy mit csinál ez a gyerek, miért megy ott? Hát, és ugye el volt a fullalva maguk.
2: Valószínűleg erre gondoltak, tehát én azt gondolom, hogy nyilván ebbe a versenyszámba van előzetesen egy taktika, amit még megbeszélnek az edzőjükkel, attól szerintem nagyon nehéz lehet eltérni, és lereagálni.
1: Főleg 500-on, ugye végén 500 méter van, ott el kell indulni, és
2: lereagálni egy olyan mozdulatsort, vagy egy olyan helyezkedést, amire senki nem számít. Tehát azt, hogy ott nagyon bátornak kellett volna lenni ahhoz, hogy azt hogy valaki bevállalja. Tényleg Dávid tökéletesen döntött, tehát hogy abszolút igazolta az élet, fantasztikus győzelem volt, és hát szerintem erre nagyon sokáig fogunk emlékezni, mert a visszajátszásokban is nagyon sokszor megnéztük, hogy onnan középről hogy lehetett olyan tökéletesen megérkezni a finisre.
1: Egy mondat nagyon beégett nekem, amikor 2 hete beszélgettünk és Párizsból kapcsoltunk, azt mondtad, hogy olyan volt a Szajna víze néha, hogy tényleg szinte le lehetett látni valahol az aljára, és tiszta volt. Igen. Ugye 2 évvel ezelőtt arról szóltak a hírek, sőt 2,5 éve, hogy mi lesz a versenyzőkkel, a Szajna nem tiszta, több millió eurót elköltöttek arra, hogy megtisztítsák, így is voltak problémák. Most a folyó egy más szakaszán úszott a mezőny,
2: nem
1: mint
2: sokkal
1: az olimpián.
2: Messzebb egyébként, tehát
1: másfél-két kilométer. Hogy annak vajon van magyarázata, hogy akkor miért nem lehetett ott úszni? Gondolom, hogy mivel akkor ott rendeztek egy olimpiát, azért nem volt mindegy, hogy hol tudnak még kisajtolni a Szajnából egy részt, ahol lehet nyílt vízen úszni. Illetve, hogy most volt-e panasz a vízre, mert ilyet nem olvastunk.
2: Panaszt ugye a végével kezdve, annyit tudok, hogy a vége fele azért már többen panaszkodtak hasmenésre,
1: most
2: hányásra.
1: Most nem a bulvárt keressük ebben a kedves hallgatóknak, ezt gyorsan leszeretnénk szögezni.
2: Ennyit tudok, hogy azért a vége felé már hallottam a magyar csapatból is, más csapatokból is, tehát más országok versenyző is lettek rosszabbul, de nem annyira, mint mondjuk 2 évvel korábban, hogy itt tömegessével kerülnek kórházba a sportolók. Hogy miért kellett mondjuk 2 évvel ezelőtt az olimpián ott megrendezni a versenyt, ahol hát szerintem elsősorban marketing okotól, ugye ott tényleg az Eiffel-torony tövében a legszebb hidak környékén rendezték meg a versenyt, ráadásul ott volt egy ilyen egy nagyon erős sodrás is, azt már akkor is elmondtam, ugye a Szokolai Jászhoz lemodellezte a Dunán, tehát az egy magyar szempontból egyébként egy nagyon jó választás volt, ha csak a sportszakmai részét nézzük, mert mi készültünk fel rá a legjobban. Egyébként nekem is nagyon furcsa volt, mert azért sétálgattam egy kicsit Párizsba, ott az a rész, az most is nagyon koszos volt, tehát ott biztos, hogy nem mentem volna bele a vízbe, de 2 kilométerrel alább volt egy olyan szakasz, középen egy ilyen Margit-szigetszerű szigettel, nem olyan nagy dal, de egy hasonlóan egy ilyen elválasztó szigettel, ahol egyébként a verseny előtti nap még nyilván, ez megint marketing, de az Európai Úszószövetség elnöke is beugrott egy kicsit lubickolni, ott mindenféle vízililiomok közé, tehát egy nagyon jó kis hely volt. Egyébként pont egy 3 nappal később, amikor már nem voltak nyílt vízi úszóversenyek, akkor ugyanott mentem el metróval, és láttam a metróból, hogy azon a részen, ahol a finish volt, ott elkerítettek egy részt, és ott strandoltak az emberek Párizs belvárosába, úgyhogy szerintem ez egy jó döntés volt.
1: Jó, ez egy pozitív dolog.
2: Itt is meg volt egyébként, ha láttatok a közvetítésbe az Eiffel-torony a háttérbe. Tehát
1: ilyen értelemben, hogyha valaki belenézett, akkor nyilván az első dolog, ami feltűnt neki, főleg ugye mondjuk a váltónál, ahol gyakorlatilag ott úsztak végig, hogy ott van az Eiffel-torony, tehát egy perc alatt kiderült, hogyha nem is nézted ezt a versenyt, hogy ezt hol rendezik, mert azonnal látszott, hogy Párizs.
2: Igen, én nem tudom a hátterét egyébként, hogy hogy lett ez a része a nyíltvízi úszóversenya Párizsba, de én azt tudom elképzelni, miután ugye 2 évvel ezelőtt már lehetett tudni, hogy itt lesz az Európa-bajnokság az olimpiát követően. Biztos, hogy szerettek volna egy olyan helyszínt találni, ami hogy mondjam, ilyen köztes megoldás, hogy megvan a szép háttér is, meg a látványosságok, de azért valamiképpen tiszta is. És szerintem ezt a részét nagyon szépen megoldották a szervezők.
1: És akkor beszéljünk még a nyíltvízi úszás kapcsán a hölgyekről is. Ugye Fábián Bettinával kapcsolatban sokáig az is kérdés volt, hogy egyáltalán úszik-e, aztán az EB előtt már lehetett arról hallani, hogy talán a váltót vállalja, aztán lett ebből egyéni, és a végén lett belőle 2 érem, mert hogy a váltónk megint odaért a dobogóra, és ennek a váltónak tagja volt az a Rasovszky Kristóf is, akinek bár nem ez volt élete Európa-bajnokságra, de ő a sportág álló csillaga, és majd legyen jó 28-ban Dáviddal, illetve többiekkel együtt.
2: Igen, a Bettit én kérdeztem, miután megnyerte a kísérmeit, hogy most már azért lekerült-e a szívéről az a teher, hogy itt a Szajnába kell úszni. Hát nem győztem meg erről, megmondom őszintén, tehát ő továbbra is azt mondta, hogy még mindig izgulna, hogyha újra ide kellene jönnie, mert azért tényleg egy olimpia után ott bekerülni a kórházba, nem biztos, hogy az 5. hely az, ami megmaradt neki az emlékébe erről a helyszínről. Rassó pedig igazából a váltóban mutatta meg azt, hogy ő ettől függetlenül, hogy most tényleg nem a legjobb eredményét érte el, azért ott van a világ élmezőnyébe, be tudja hozni a váltót, föl tudta hozni a 2. helyre a csapatot. Ő mindig is egy csapatember volt, főleg mondhatni egy kapitánya egyébként ennek az együttesnek. Most ez nem úgy sikerült, ahogy tervezte. Én úgy láttam egyébként, hogy fizikálisan egy kicsit kevesebb izom van rajta, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, vagy 1 évvel ezelőtt. De hát félúton járunk Los Angelesbe, nyilván van neki az a célja, hogy ott is még...
1: És a testet lehet, hogy nem kell sanyargatni egy olyan évben, amikor csak Európa-bajnokság van, mert pontosan ismeri a saját testét. 27 Budapest, 28 újabb olimpia, úgyhogy lehet, hogy ez egy teljesen tudatos
2: lehet, igen. De ettől függetlenül szerintem azt most jelen pillanatban kimondhatjuk, hogy az első számú nyílt víziószunk az Betlen Dávid, ugye megnyerte az összetettet, mind a 4 számba a világkupába, mind a 4 számba itt az EB-n. Ott állt a dobogón, volt benne egy aranyérem is. Nagyon-nagyon magabiztos már, teljesen más ember lett egyébként, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt is akár egy-egy interjú
1: apuka során. Lett, megnősült apuka lett, szóval...
2: Már arassul lett apuka.
1: Igen,
2: de
1: igen,
2: nem
1: igen.
2: Most a Dávidról beszélek.
1: Bocsánat, bocsánat, azt hittem, hogy már visszatértél rá.
2: Azt hittem, tudsz valamit, amit én még nem. Úgyhogy egy... ahhoz képest, tehát 22 éves fiatalemberről beszélünk, de hát most már tényleg ott tartunk, hogy 5 éve körülbelül ott van a világ élmezőnyébe. Ebből volt mondjuk 2-3 olyan év, amikor ott lehetett az első 5-be is, de volt, hogy nem tudom, 20-on kívül volt. Most már viszont standard gyakorlatilag, ha ő elindul egy versenybe, akkor azt mondhatjuk, hogy top 5-be biztos, hogy ott lesz, azon kívül pedig bármilyen érem elképzelhető tőle. Ami neki nagyon nehéz, ugye ő kimondta már többször is, hogy ő Los Angelesben nagyon szeretne duplázni, vagy hogy nyílt vízen, és a medencében 1500-on is nagyot alkotni.
1: Nincs messze egymástól időben egy versenyen ez a két
2: de messze van, versenysza. Tehát hogy azt hiszem 6 nap a különbség, de azért az olimpia abból a szempontból más, hogy ott van 1 darab 10 kilométeres nyílt vízi verseny, és utána viszont jön az 1500. Most Dávid ugye az 5 napos nyílt vízi verseny során leúszott kb. 20 kilométert versenykörülmények között. Gyanítom én, bár nincsenek pontos információk.
1: Szinte pihenő nélkül, mert az 5 nap alatt volt 4 versenyszám.
2: Így van. Nyílt vízen. Ugye ráadásul legalább ennyit beletett edzésbe is, én azt gondolom, és ugye úgy érkezett el az 1500-hoz, ami meg az EB végén volt, hogy 8 napig gyakorlatilag csak edzett, nagyon-nagyon sok kilométert beletett, ráadásul egy teljesen más környezetet. Tehát Dávid is elmondta azt, hogy a nyílt vízi család azért az egy jóval szűkebb kör, és akik ott elmennek edzeni, akkor mit tudom, 4-5 úszóval együtt készül. Átmentek a medencés versenyekbe, bement a melegítő medencébe, és úgy úsznak 50-en. Azért úgy nehezebb úgy készülni, meg azért, amikor már a csapattársaid elmennek egy picit város nézni, meg kikapcsolhatnak, saját szememben tapasztaltam azt, hogy mit jelent egy úszónak az, hogy vége van egy versenynek, tehát totálisan, mintha kicserélnék őket.
1: Illetve neki most az idénynek van vége.
2: Az idénynek.
1: Ráadásul nem csak egy versenynek, hanem a teljes idénynek, mert most jön a pihenő.
2: Tehát neki ezekben a napokban, amikor látja a többieket, hogy akkor most teljesen kikapcsoltak lélekben, meg akár testben is, neki még 8 napig fönntartani ezt a versenyszellemet, ezt a győzelemre való éhséget, az egy nagyon-nagyon nehéz feladat lehet. Olimpián kicsit kevesebb az idő, kevesebbet kell majd formában tartani a magát.
1: És csak kettő versenyszámra kell.
2: De az egy kegyetlen nehéz feladat. Tehát azért azt már most látjuk, szintén majd azért beszélünk róla, tehát azért 1500 gyorsan, én azt gondolom, hogy már egy olimpiai döntőbe bejutni már az önmagában nagy feladat lesz bárkinek is, és hogy ott mondjuk érmet szerezzen, hát ahhoz valami egészen kegyetlenül jó időt kell majd úszni.
1: Mindjárt beszélgetünk az 1500 férfi gyorsról is, de előtte talán még Mihályvári Farkas Viktóriát említsük meg, mert az ő neve még nem hangzott el miközben. Ha az érmek számát nézzük, akkor ő volt a második legeredményesebb a magyar csapatból nyílt vizen. A két hosszú távon egy gyönyörű ezüstérem, és hát 10 kilométeren úgy tűnik, hogy az a tavalyi Európa-bajnoki cím az nem egy kifutott eredmény volt. Ez a lány ténylegesen megszokta már a nyílt vizet, és még több verseny kell neki talán, hogy ne csak az úszástudás, meg az állóképesség legyen meg, hanem a rutin, a taktikai érzékenység, érettség, mert ez a sportákhoz az is nagyon kell.
2: Igen, és azért egy évvel ezelőtt, amikor megkérdeztük Vikit arról, hogy most akkor medencés úszó, vagy nyílt vízi úszó, akkor így még keresgélte igazából a választ, nem igazán tudta eldönteni, de szerintem ezen az EB-n azért nyilvánvaló lett, hogy ő bizony most kimondva egy igazi nyílt vízi úszó, aki ráadásul a világ, vagy legalábbis egyelőre Európa élmezőnyéhez tartozik, tehát ez teljesen vitathatlan, a 10 és az 5 kilométeren szerzett ezüstjével, neki a sebessége már korábban is adott volt, tehát azért medencében is voltak nagyon szép eredményei, ugye 400 vegyesen volt Európa bajnoka, jól emlékszem. Ami neki egy kicsi nehézséget okozhat majd, és most tényleg csak olimpiai szemüveggel nézve, hogy azért a női mezőnybe a világ élmezőnyét azok főleg amerikai, kínai, ausztrál úszók teszik ki.
1: Férfiaknál fordítva.
2: Abszolút fordítva, tehát ott egyértelműen. Akiket most láttunk, nagyjából szerintem az lesz az olimpián is az első 5-8 helyezett.
1: Azt hittem azt mondod, hogy az első 5, mert akkor gyorsan aláírjuk. Illetve nem biztos, mert Jóán Dávid többet szeretne, de...
2: Nem akarok nagy nyomást helyezni a fiúkra, de szerintem ott tényleg az, mondjuk az első 8 az olasz, német, magyar,
1: tehát
2: francia...
1: Tehát valószínűleg a Los Angeles-i leendő dobogósokat láttuk.
2: Nagyon jó esélye. Nagyon jó esélye. Igen. Most az a nagy kérdés például, hogy a német csapat az hogy fog felállni, mert itt van ez a Liban nevezetű fiú, aki egyébként a nyílt vízen is ott volt.
1: Csak visszahozod az 1500.
2: Vissza. Hát, nagyon érdekes, mert...
1: Elképesztő világcsúcs.
2: Nagyon. És tehát például a németeknél majd biztos lesz majd ott is válogató, lehet, hogy mondjuk a budapesti világbajnokságon áll majd össze a német csapat, de hát ott is egy... Lehet, hogy egy világcsúcstartó, vagy egy olimpiai aranyérmes, vagy egy olimpiai ezüstérmes majd ott szépen ki fog esni, tehát ugye kettőnél többen nem lehetnek majd ott Párizsban.

0: mert nem tudom, hogy az egy látványosnak látványos.
1: Attól függ, hogy mi a helyszín. Tehát ha mondjuk itt tengerben, óceánban való úszásról beszélünk, akkor ott nem fognak azért rohangálni a medencés úszók, hogy legyen lehetőségük rá, de ez tényleg helyszínfüggő, tehát Magyarországon is, mit tudom, a Lupán úszni egy nyílt vízi versenyt, nem sokba különbözik annál, mintha a Duna Arénában rendeznék az egészet, mert egy állóvízről beszélünk, de azért folyóba, vagy mondjuk hullámok között az nagyon nehéz. Én inkább egyébként azt favorizálnám, hogy maradjon meg a 10 kilométer, és legyen a 3 kilométeres verseny is, mert szerintem az érdemes lenne nézni. Nyilván a 10 kilométer nem véletlenül hívják királyszámnak, oda mindenki el, tehát oda sebesség kell, állóképesség kell, taktika kell, technika kell, ott tényleg ugye szépen összegyújti az egészet, még ha egyébként nem is annyira nézőbarát is szerintem a 10 kilométeres verseny, de én pont ezért tenném be még a 3 kilométerest, hogy az a kettő együtt azt szerintem nagyon jó lenne mondjuk akár két nap egymás után megrendezni.
0: Akkor 32-ben legyen.
1: Adom az ötleteket.
0: No, menjünk át a medencébe. Melyik volt neked az EB pillanata az úszodában?
1: Fú, de nehéz kérdés. A mindenségét.
0: Szerencsére van miből válogatni. Gyorsan soroltam, ugye akár a Milágféle 100 pillangós győzelem Kósubinak, hogy a végén 200 vegyesen még odapirított a mezőnynek. Láttunk egy ifjú tehetséget, Pápolyi Olivért, aki elképesztőt ment 400-on, 1500-on láttuk, hogy világcsúcs volt, Sárkány Zalán pedig szintén egy bődörletes időt úszott, a női váltónk érmes lett, szóval azért voltak pillanatok, Márton Ricsi egyéni csúcsát is lehet említeni, tehát igazából sok olyan magyar szempontból szívet melengető pillanat volt az úszodában, nekünk a tévé előtt, de vajon mit mond az a kolléga, aki ezt a helyszínen élte meg, és lehet, hogy olyan pillanatot mondasz, ami mondjuk a vegyes zónában történt, amit mi nem láttunk. Túl sokat beszéltem, talán volt időd átgondolni, úgyhogy te jössz.
1: Fú, de nagyon nehéz egyébként egyre rábökni. A Kósubi 206 középdöntője, ahol ugye ráment a világcsúcsra, ami nekem most így utólag azt mondom, hogy logikus volt, de ott helyben azért meglepetés volt egy pillanatra. Tehát így néztük a kivetítőt, még az első két hossz végén, és így két másodperccel vagyunk világcsúcson belül. És akkor esett le, hogy az a pillanat, amikor neki ment, és aztán nagyon kevéssel, de lemaradt róla, de még úgy, hogy Európa csúcs, és minden idők második legjobb úszása ezen a távon, az egy nagy pillanat volt. De egyébként ugye ez még a verseny második napján volt, tehát még kicsit ilyen bemelegítés volt, tehát nem gondoltuk egyébként, hozzáteszem, hogy amiket így felsoroltál, ez így mind be fog következni ezen az Európa-bajnokságon. A 100 gyors, az gyakorlatilag a középdöntő és a döntő is az egy ilyen wow pillanat volt, tehát ugye a középdöntőbe Német Nándi megúszta azt az országos csúcsot, amit gyakorlatilag 4 éve üldözött. Ugye a római EB-n úszta Milák Kristóf a 47-47-et, majd most Nándi a középdöntőben egy 47-44-et úszott, és ott nagyon felkaptam a fejem, hogy na ez egy, mert ugye gyakorlatilag ők egymásnak adták ezt az országos csúcsot, volt, hogy talán nem is tudom, pár héten belül dőlt meg, és ez egy nagyon jó párharc volt, és nem mondom, itt van ennek a folytatása, és megmondom őszintén, hogy a készülve a fináléről, ugye a jegyzeteimbe írkáltam magamnak föl előzetesen a dolgokat, és én valahogy a Nándit vettem előre, hogy ugye Kristófnak ott volt a 100 pillangó még, az 50 pillangó, tehát hogy én azt gondoltam, hogy ebbe a számba Nándi lehet majd az, aki előrébb végezhet a két magyar közül. Hát ehhez képest Kristóf úszta ezt a 46-84-et. 87. Tehát elnézést, ami, hát az tényleg a megdöbbentő kategória.
0: Az teljesen. 5 tized 100 méteren itt azért egy tizedeket, másfél tizedeket, ugye egy századokról beszélünk, 15 század, 20 század. Ha valaki ennyit javít, már arra azt mondjuk, hogy Atyaisten. Na most itt az, hogy ő nemhogy bement 47 alá, de hogy ott is még 46-9 alá is, ez valami hihetetlen idő. Tehát gyakorlatilag ilyen idővel, és talán erről utaltál, ilyen idővel olimpián...
1: Hát a párizsi olimpián ezzel ezüstérmes lett volna. Egyébként csak, hogy mondjuk 100 gyorsan mennyit fejlődött a mezőny, a párizsi olimpia döntője volt az első olyan finálé, 100 gyorsan, valaha, ahol mindenki 48 másodpercen belül úszott. Ott egy darab

0: úszó volt, aki 47 másodpercen belül úszott, ugye a kínai, aki 46-45 úszott, az a világcsúcs. Ott egyébként mindenkinek leesett az álla, és az volt az általános vélekedés, hogy na jó, hát ezt így...
1: Hogy ez nem tiszta.
0: Ez, hát mondjuk így, hogy nem tiszta. És most ott vagyunk 2 évvel később, hogy hárman úsznak 47 másodpercen belül, Popovics 46-59 talán. Tehát, hogy 19 századra van attól a világcsúcstól, amire 2 évvel ezelőtt azt mondták, hogy, ez biztos, hogy valami tréfaság van a dologban.
1: És bocsánat, itt most csak európaiakról beszélünk.
0: Csak európaiakról
1: nincsenek beszélünk. Ausztrálok, amerikaiak, kínaiak, tehát, hogy ez egy valami elképesztő. Hát ez azt jelzi, hogy aki 100 gyorsan olimpiai bajnok akar lenni 2 év múlva, hát annak vagy világcsúcsot kell döntenie, vagy világcsúcsot kell döntenie.
0: Szerintem az garantált, tehát hogy annak meg kell történnie. Én megmondom őszintén, már azon se akadnék ki, hogyha itt véletlenül valaki 46-on belül idővel nyerne majd Los Angelesbe, mert ha egymás mellé teszünk, mondjuk a 3 európai mellé tegyük oda a kínait, a legjobb amerikaiakat, akkor, és úgy tudják húzni egymást, hogy szinte észre se veszik. Tehát Kristóf is egyébként ugye azt mondta a vegyes zónában, hogy egyszerűen a lendület, meg hogy látta, hogy a többiek hogy mennek, az húzt őt, tehát ő se gondolta volna, hogy ebből ilyen idő lesz, de mégis egyszerűen ennyire fejlődik a sportág, és nagyon érdekes volt, hogy egy időben rendezték az EB-vel az amerikaiaknak a csendes óceáni bajnokságát, és én mindig néztem, hogy nagyjából hogy
1: méter,
0: vannak az időeredmények.
1: Nem úsztak, hanem...
0: Méter, az rendes méteresbe, és hát azért a férfi mezőnybe nagy többségében azért az európaiak erősebbek voltak, tehát sőt, azt mondom, hogy majdnem minden számban jobbak voltak az európai idők.
1: Ugye 2 Douglasnek volt a nőknél világcsúcsa.
0: A nőknél ott erősebb az amerikai kontinens, de a férfiaknál egyértelmű európai uralom van. Egyébként csak ezen az Európa-bajnokságon 45 különböző rekord dőlt meg. Itt Európa csúcs, világcsúcs, junior Európa csúcs, junior világcsúcs. Törtek be új emberek. Tényleg Liebmann mondjuk a lublini rövidpályás ebbén már azért... Emlékszem, Zalán mondta, hogy erre a fiúra majd figyelni kell. Nem,
1: bejött.
0: Nem gondoltam volna, hogy már fél évvel később is figyelni kell rá ennyire. De tényleg egy elképesztően színvonalas és erős Európa-bajnokság volt. Én megmondom őszintén, hogy már nem is nagyon tudom felidézni, hogy mikor láttam ilyet utoljára, és teljesen magával is vitt a verseny, mert fantasztikus volt. Tehát tényleg, amikor látja az emberek az időket, a teljesítményeket, akkor hirtelen azt éreztem, hogy ez most erősebb, mint tényleg a Párizsi olimpia.
1: Maradjunk ennél a 100 gyorsnál és a váltónál. Ugye sokáig kérdés volt, főleg egy ilyen döntő után, hogy vajon Milák Kristóf ott lesz-e majd abban a váltóban, amely nyilván vele együtt egy teljesen más dimenzió. Nem véletlenül mondta valamelyik versenyzőnk, hogy hát van egy 46-85-es úszónk, jó lenne, hogy ott lenne. Milák ott volt, jött, látott, és a váltóval együtt csapatként győztek. Valami olyan utolsó 100 métert repesztett megint, ott is a részidő elképesztő volt.
0: 46-29. 46-40 a világ.
1: Ugye
0: csúcsot,
1: repülő nem? Rajta.
0: Igen.
1: De ez egy olyan idő, amire azt mondta Sós Csaba, hogy ebben akár még majd egy világcsúcs is lehet. Németh Nándi a Sportemberek podcastben azt mondta, hogy hát most ebben a váltóban ő nagyon hisz. Kós Hubiról hónapok óta tudjuk, hogy ő nagyon szeretne, hogy összeállna a váltó, bár a vegyesre is gondolt. És akkor még ott van egy Szabó Sebastianunk, aki 3 ilyen úszó mellett hozza azokat az értékes másodperceket, század másodperceket, amik kellenek az eredményhez. Szóval ez a váltó történet, ebből mi kerekedhet ki egy év múlva, mert az olimpiai induláshoz kell egy budapesti jó eredmény.
0: Nem kell nagyon jó eredmény hozzá, mert egyébként a budapesti VB-ről a legjobb 12-höz kvalifikál az olimpiára, tehát hogyha oda összeáll ez a váltó,
1: akkor nincs kérdés.
0: Az nincs kérdés, tehát hogy a legjobb 12-ben ott lesz, az teljesen garantált. Nekem az első benyomásom az volt az időeredmények alapján, amikor láttam, hogy basszus, nagyjából másfél másodpercre vagyunk az amerikaiaknak a pekingi olimpián felállított világcsúcsától. Ez elsőre megdöbbentett, aztán amikor Nándi azt mondta a vegyes zónában, hogy a felállítás meg beesett a sapkája a vízbe, aminek Kristóf nekiúszott, tehát hogy mondta, hogy nagyjából másfél másodpercet benne hagytak ebbe a
1: ezt
0: az úszásba.
1: Ezt ismételd meg még egyszer, tehát hogy amikor a Nándi, a harmadik emberünk...
0: Ő elhagyta a sapkáját a vízbe, és a Kristóf abba beleúszott. Tehát ez megtörtént.
1: Nyilván ugyanazon a pályán volt az a csapka, nem úszott el a kötelek miatt.
0: Igen, igen. A beleúszó, én visszanéztem többször, én nem tudom, hogy hol történt, de valahol biztos, hogy beleúszott
1: abba a csapkába.
0: Minimálisan, igen. Uh-huh. Tehát azt mondta Nándi, hogy nagyjából másfél másodpercet lehet, hogy ebbe benne hagytunk ebbe a dologba, ami egyébként nyilván hozzátartozik az is, hogy valószínűleg nem ő lenne a harmadik ember, hogyha ez a váltó gyakorolt volna, mert ugye ő mindig első ember. Én azt gondolom, hogy tehát ezt nem szabad elengedni. Tehát ezt valahogy menedzselni kell, mert azért egy ilyen csapatot összeállítani, az, tehát ez tényleg egy álomcsapat. És hogyha még hozzáveszünk azt is, hogy mondjuk van két évünk arra, hogy találjunk egy jó mellúszót, vagy mondjuk Petrocki Zsombort föl lehet hozni két év alatt egy olyan szintre, hogy nyugodt szívvel be tudjam tenni ebbe a váltóba, hát akkor Isten irgalmazzon mindenkinek, mert az csodálatos lenne, és én nagyon-nagyon remélem,
1: vagy
0: hogy így
1: van. Vagy találsz még egy jó hátúszót, és akkor Hubi beválthatja az ígéretet, hogy mellen menjen. Nyilván nem ideális a világ legjobb hátúszóját mellen úsztatni, de igen. Az még egy B-terv lehet.
0: Az egy B-terv, de akkor szerintem azért egy picit változnak az esélyek. Tehát én azt gondolom, hogyha a világ legjobb mellúszóját, a világ legjobb pilangóúszóját és a világ egyik legjobb gyorsúszóját összeteszem, abból csak jó dolog lehet, hogyha valaki még bevállalja a mellett mellé. Összességében az egész váltóügy, nekem nagyon tetszett, ahogy a Nándi összefoglalta, hogy vannak a csapatban tehetséges úszók, illetve vannak a zsenik, ugye itt a zsenik kategóriájában azért szerényen csak a Kristófot és a Hubit emelte ki, és nekik, a szimplán tehetségeseknek viszont az, hogy nyerjenek egy akár olimpiai, akár világbajnoki érmet váltóban, az egy óriási motivációs erőt jelent. Tehát pont ebbe a Sportemberek podcastba mondta azt a Nándi, hogy oké, most 47-44 az országos csúcsa, vagy amit ugye a középdöntőben úszott, a egyéni legjobbja 47-44, de most szakadjon meg azért, hogy ússzon egy 46-9-et, ami óriási dolog lenne, de lehet, hogy olimpiai ötödik vele. De neki most pont ezért sokkal nagyobb motivációt jelent az, hogy mondjuk ugyanezt az időt elérje a váltóba, és abból viszont, hát most nem, nyilván
1: sok
0: nem,
1: mindenki kerekedhet.
0: Nem mondok olyat, hogy fix olimpiai érem, de hát az egy nagyon-nagyon jó eséllyel egy világbajnoki, egy olimpiai érem lenne, és szerintem azért ezt mindig elmondják az úszók is, hogy egyáltalán nem mindegy az, hogy hogyan kezdődik egy világverseny. Márpedig a 400-as gyorsváltó a hazai VB-n, majd a Los Angeles-i olimpián is az első nap lesz az úszóprogramban. Tehát ott esetleg egy nagy eredménnyel, és most tényleg nem csak aranyba gondolkodok, de bármilyen dobós eredménnyel egy váltó
1: berombantod a saját olimpiádat
0: az egy úszócsapatnál. Az mindenkinek nagyon-nagyon sokat segítene szerintem.
1: És akkor egy picit menjünk előre két évre, látva Márton Ricsit, hogy milyen munkát tesz bele, látva Sárkány Zalánt, aki 15 perc alatti úszást csinált 1500-on, és aztán ez a 14-40 talán?
0: Azt igen. Tehát, igen.
1: 30. És ezzel se lett meg a győzelem, mert úszott Liebmann egy 14-26-ot. Szóval, hogy itt azért vannak olyan úszóink, akik nagyon sok munkát raktak bele, és ennek láttuk az eredményét Párizsban is.
0: Abszolút, és ráadásul féltávnál járunk, tehát oké, hogy ez volt az év fő versenye, de ehhez most mindenki úgy áll hozzá, hogy oké, elértem azt, amit idénre terveztem, akkor jöhet a következő lépés. Tehát Ricsivel is találkoztunk az úszás után, nyilván nagyon-nagyon boldog volt, de a nem tudom, a harmadik mondata már az volt, hogy jó lenne már az 1.53-as idő, teljesen mindegy, hogy az most 99, de mennyire jó lenne az már a folytatásban. Ugye ezzel az idővel már tényleg be lehet kerülni egy olimpiai döntőbe, amiről az már-már azt mondta, hogy már-már letett, de látva ezt a szezont, hogy milyen fejlődést tudott elérni, azt gondolja, hogy újra lehet erről álmodozni. Zalán talán egyébként pont az EB előtti felvezető műsorunkban mondtam azt, hogy én azt várom, hogy ő lesz az egyik meglepetés ember, ha fogalmazhatunk így, hát ez bejött. Azt viszont nem szabad elfeledkezni, most már azért utaltunk rá többször, hogy az 1500 gyors, ennél sűrűbb, keményebb számot találni, talán keresve se lehet az egész olimpiai programban, mert azért van egy amerikai olimpiai bajnokunk, lesz jó eséllyel azért Florian Welbrock is meg fogja próbálni, van egy Betlehem Dávidunk, és tényleg itt most csak azokról beszéltem, akik nem voltak ott ebben az 1500-as gyors döntőben, amiben magyar csúcs, meg világrekord megdőlt, akkor ott van a tunéziaiaknak a két legjobbja.
1: A tavalyi világbajnok,
0: hogy a Zalánnal egyikük együtt készül, ha jól tudom. Tehát azt én már most ilyen piros betűvel írom be, hogy az egy fantasztikusan nagy döntő lesz. Nagyon remélem, hogy két magyarra, de hát ott biztos, nem tudom, két tunéziai, két német, két magyar, mindenki arra készül, hogy majd ott fog úszni.
1: Beszélgessünk még egy picit a hölgyekről is. Az a bizonyos 4x200-as gyorsváltó, amelyről Sós Csaba két éve beszél. Ugye most sem voltak feltétlenül 100%-osak, mert hogy Ábrahám mindennek elég zaklatott volt az elmúlt fél éve, nem úgy tudott készülni, ugye nem is úszott, most ő egyéni csúcsokat pedig ideális korban van. Aztán van egy Eklő Vivienünk, aki újra rátalált arra az útra láthatóan, ezt mutatja az óra, egyéni csúcsokat úszott, úgyhogy itt azért a lányoknál is látjuk azt, hogy ebből még valami szép dolog kisület. Maradjunk csak olimpiai döntőknél, tehát hogy itt most nem kell akkora teret pakolni rájuk, de Vivien esetében látjuk, hogy igen, vissza kellett térni a régi edzőhöz, a váltónk pedig egy egészen ígéretes garnitúra, ez kiderült Párizsban is.
0: Igen, ígéretes garnitúra váltunk, de talán ez volt az egyetlen olyan szám, hogy rendben, érmet nyertünk.
1: És pici hiányérzet?
0: Pici hiányérzet, igen, de hozzáteszem, hogy már el is mondtad a magyarázatokat, tehát hogy a mindennek az új sérülése az nem segített. Ugye Pádárniki az első évét töltötte az Egyesült Államokba, ott talán, ha jól emlékszem, akkor Ugrai Panna volt az, aki a váltó tagjaként úgymond az egyéni csúcsát meg tudta közelíteni, vagy talán még jobbat is úszott, ugye repülő rajta. Abban a csapatban még bőven van. Jakubi meg kicsit olyan volt ezen az EB-n, mint a női Kús Hubert, hogy így mondjam, tehát egészen brutális programot állított össze, tehát amikor a 1500 döntőjét követő napon egyszer csak ott állt 200 méter pillangón is. Tudtuk, hogy így lesz, tehát hogy tudtuk, hogy benne a programban, de egyszer rossz volt nézni. Tehát, de tényleg, és már ő is azt mondta, hogy...
1: A 400 vegyes mellett az egyik legkeményebb a
0: 200 vegyes mellett, igen.
1: És akkor még van egy 1005.
0: Igen, és ugye pont az 1500-nál úszta az egyéni csúcsát, nem is kicsit, tehát ha jól emlékszem, talán 6 másodpercet javított. Úgyhogy ő nagyon jó úton jár, én azt gondolom, neki jól jön ez a következő két év. Vannak olyan úszóink, akit már most megnéznék egyébként egy Los Angeles-i döntőben, mondjuk egy Milák Kristófot, meg Kós Hubertet nyilván, de nagyon, nagyon úgy néz ki, hogy azért itt az amerikai olimpiára többen is csatlakozhatnak majd melléjük, mint éremváranymányosok, és ez szerintem nagyon jó, mert nem két emberre kell majd szerintem figyelni.
1: Nagyon kevés időnk maradt, még egy fél percünk van, hogy Pápai Olivérről beszélgessünk, akiről Sós Csaba...
0: Igen, elnézést kérünk.
1: Igen, Sós Csaba tudott róla, mert bekerült a csapatba, hát ezt a fiút 400-on csak Leon Marchand tudta megverni.
0: Így van, és nem találtam erre vonatkozó statisztikákat, de szögezzük le, hogy ennek a fiúnak ez volt az első két egyéni úszása felnőtt világversenyen. 16 éves versenyzőről beszélünk. Az elsővel beállította Rasoszki Kristóf országos rekordját, a másodiknál meg hát lekörözte ezt. Én megint nála is azt mondom, hogy két év, ugye a 400 gyorsadásul azért ez egy nagyon sűrű szám, tehát ott Marchand mellett ott még azért tényleg bejönnek az ausztrálok, meg amerikaiak, és hasonlók, de ha ő így tud fejlődni, hát akkor szintén azt mondom, hogy reszkessen mindenki, mert érkezik egy magyar fiú.
1: Legyen ez a végszavunk, a mai Víz Összekötött hallották, viszont hallásra.
2: Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja.

0: Sporttörténelem a Nemzeti Sportrádióban.
1: Annak ellenére ismerik jobban az ötödik földrészen, mint hazánkban, hogy magyar. Az 1956-os forradalom sodorta Ausztráliába. Tevékenyen részt vállalt a Socceroos első labdarúgó világbajnoki szereplésében, még 1974-ben, tehát lassan 52 éve. Holtversenyben még mindig ötödik az ausztrál gólszerzők listáján. A futballcsatár Abonyi Attila 80 évvel ezelőtt született 1946. augusztus 16-án. Ki is ő? Erről beszélgetünk itt a Sporttörténelem adásában. Virányi Zsolt, valamint Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa. Szia Gábor! Na szóval ki ez a jó ember, Abonyi Attila?
2: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Nos, több szempontból is magyaros történet az övé. Abonyi Attila, vagy ahogyan később az ausztrálok inkább hívták, Atti Abonyi, egy évvel a második világháború után született, a világégés utáni szegényes univerzumban egy kisrácnak a futball a mindent jelentette, még úgy is, hogy nem igen volt rendes labdájuk, csináltak maguknak harisnyából vagy egyéb rongyokból. Az Abonyi család ráadásul a Hungária körúton lakott, közel az MTK stadionjához.
1: És hát hol is játszhatott akkoriban egy magyar kisrác, mint a Grundon, ugye?
2: Igen, pontosan így van, udvarokon, grundokon, de a legjobban akkor érezték magukat, ha fokhias kerítésen beszöktek a Hungária úti pályára.
1: Ám sose tudjuk meg, milyen labdarúgó lett volna belőle itthon, mert az 1956-os forradalom után a család külföldre menekült.
2: A familiát a forradalom vihar Ausztriánát egészen Ausztráliáig sodorta, ahol az 56-osok a második világháborút követően ötödik földrészre vetődő emigránsokkal jelentéken diaszpórát alkottak.
1: Adi Endre szavaival élve, 4-5 magyar összehajol, de több már futballozni kezdett.
2: Igen, számos példa van arra, ahol a magyarok megjelentek, ott a sportág virágzásnak indult, így nem véletlen, hogy a Melbourne Hungáriát és a Sydney St. George Budapestet is 1957-ben alapították.
1: Abonyi Attila melyiket választotta?
2: Abonyi 16 évesen az előbbiben lépett pályára 1962-től, előtte bátyával Józseffel, 1958-tól a Szent Kilde együttesében bontogatták a szárnyaikat. Az U16-osok között a Melbourne Hungáriában hamar kitűnt tehetségével a felnőtt keretbe került be, és mutatkozott a George Cross ellen 1-0-ra elvesztett mérkőzés második fél idejében.
1: Innentől beindult a karrierje.
2: Igen, az Ausztrál kupában 1966-ban mesterhármat szerzett az olasz gyökerű Perth Azzurri elleni negyed döntőben, a melbourne-ieket az elődöntőben állították meg. Az 1968-as fináléban Abonyi 3 góljával 4-3-ra nyertek az Appia Leichhardt ellen.
1: Nem sokára aztán a legjobbak között is debütált Abonyi Attila.
2: Mivel megvolt az ausztrál állampolgársága, ez nem jelentett gondot. A válogatottban 1967. június 3-án mutatkozott be, Skócia 3 mérkőzésből álló turnén vendégeskedett Ausztráliában. Abonyi a Melbourne-i olimpiai stadionban az Alex Ferguson 2 góljával 2-0-ás skót sikerre végződött találkozón debütált. A csatárral a Nemzeti Sportban 2010-ben interjú jelent meg, akkor elmondta, a 3 meccs miatt 4 hét szabadságot kellett kivennem a munkahelyemről.
1: Persze, mert Ausztráliában a labdarúgást akkoriban még amatőrök űzték.
2: Más kérdés, hogy a magyar nem amatőr szinten, mert amikor a Manchester United 1975-ben ismét Ausztráliában túrázott június 22-én, 3-0-ra legyőzte Queensland tartományi válogatottját, a harmadik gólt Abonyi szerezte. És ez nem tévedés, lábteniszpartira hívták ki a vendégeket, Abonyi a korábbi ausztrál szövetségi kapitány Ray Rasic párjaként alaposan eltángálta a Tommy Daherty Sammy McIlroy kettőst. Idézem, talán a röptémre emlékezett Daherty, a United akkori menedzsere, amikor meghívott. Ám akadt egy kevésbé kellemes élménye is, még 1967-ben Ausztrália a Távol-Keleten 3 mérkőzést játszott, de roppant gyenge volt az ellátás. Idézem, Abonyit banánt tettünk egész nap, abból volt dögivel. Azt nem tette hozzá, hogy gólokkal állt bosszút, arra már szívesebben emlékezett, hogy a Pelével felálló Santos ellen is játszott, arra pedig kimondottan büszke, hogy egy öreg fiúk mérkőzésen egy csapatban léphetett pályára Puskás Ferenccel.
1: Mennyire volt népszerű az 1960-as évek végén a labdarúgás Ausztráliában, tehát az ötödik földrészen?
2: Nos, erre egy példát mondanék, 1969-ben Görögország ausztráliai túrán vett részt, a házigazdák VB-selejtezőre készültek. 3 mérkőzést kötöttek le Sydneyben, Brisbaneben és Melbourneben. Az első találkozót Sydney Cricket stadionjában játszották 30 000 néző előtt, a meccset Abonyi 11-es gólja döntött el. 1-0 nyertek az ausztrálok, a 60. percben rúgta ezt a 11-est.
1: Az előbb szóba került Ray Rasic neve, ő vitte ki a válogatottat a világbajnokságra, ugye?
2: Így van, nevezetes esemény, mert a bosnyák származású szakember vezette ki először Ausztráliát a VB-re 1974-ben. A csapatnak természetesen Atti Abonyi is tagja volt, akinek a VB szereplésével kapcsolatban fontos megjegyezni, számos forrás azt írja, állítja, az Auszik mindhárom csoport mérkőzésén pályára lépett az NSK-ban. Nos, semmit sem von le Abonyi klasszisából, de ez nem helytálló. A csatár az ország történetének első VB meccsén június 14-én Hamburgban az NDK-tól elszenvedett 2-0-ás vereség során nem játszott.
1: 4 nappal később a nyugatnémetek ellen a 46. percben beállt, méghozzá Ernie Campbell helyére. A hazaiak ekkor már 2-0-ra vezettek. Tudott Abonyi változtatni valamit?
2: Sajnos ő sem segíthetett, a későbbi világbajnok házigazda végül 3-0-ra győzött. Abonyi közel állt a gólszerzéshez, ám nem sikerült. A 2010. június 19-én a vele megjelent interjúban így emlékezett erre a mérkőzésre. Néha előveszem a meccs felvételét, várom a második félidőt, azt a percet, amikor Paul Breitner mellől kapura lövök. Mindig reménykedem, hogy a kapufáról ezúttal a kapuba pattan a labda. Sajnos minden esetben azt látom, hogy annak a nyavaját Sepp Maiernek a kezébe perdül.
1: Chile ellen 1974. június 22-én Nyugat-Berlinben viszont részese volt Ausztrália első VB pontjának. Annak a megszerzésében ott 0-0 lett a végeredmény.
2: Igen, ezzel az egy ponttal Ausztrália csoport negyedikén zárt és kiesett. Arra a felvetésre ki volt a legjobb, akivel szembe került? Talán Franz Beckenbauer, így reagált Abonyi. Ugyan már, Pelé. Beckenbauer csodálatosan futballozott, de abból a német csapatból Wolfgang Overátot például többre tartottam, ezért is cseréltem velem ezt. Beckenbauer királyként nyugodtan éldegélt hátul, mert az Overáthoz hasonló fickókkal keze alá dolgoztak.
1: Hová helyezhető Abonyi az 5. földrészt az ausztrál futball történetében?
2: Noha a VB-n Abonyi nem találta kapuba, büszke lehet a válogatottban 61 mérkőzésen elért 25 góljára. John Cosmina ért el ennyit egy évtizeddel később, ezzel holtversenyben állnak a góllista 5. helyén. Utolsó meccsét a legjobbak között Abonyi 1977-ben játszotta, mégis bekerült az évtized, ezt 1971 és 80 között értjük, csapatába.
1: Az ausztrál foci kapcsán beszélgetünk itt a sporttörténelem adásában Abonyi Attiláról. A 2010-es Nemzeti Sport cikkben meg is kérdezték tőle, hogy Magyarországon is a válogatott lehetett volna, érdekes választ adott. Aki most segít ennek a felidézésében, az Arcanum jóvoltából, a Sztori Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa.
2: Idézem, Abonyit nem vennék rá mérget, de fociztam volna e felől, nincs kétségem. 2 évesen szerelmes lettem a labdába, annyira szegények voltunk, hogy nem is volt más játékom. Rongyból kötözte az apám.
1: Más kérdés, hogy volt egy nem éppen szerencsés kijelentése is.
2: Igen, bár volt benne igazság a magyar játékfelfogásról, ezt mondta. A foci tudás és akarat kérdése. A tudással legalábbis régen nem volt gond, az akarattal annál több. Nem szeretünk futni, utálunk harcolni, és még türelmetlenek is vagyunk. Ebben a vonatkozásban a szerb és a magyar rokonsága megkérdőjelezhetetlen. 1986-ban szakkommentátor voltam az egyik ausztrál televíziónál. A magyar-szovjet mérkőzés előtt azt mondtam, a magyar csapat gyorsan kap 2 gólt, aztán összeomlik, mert a magyar nem összetartó fajta.
1: Egy szurkolói szavazás szerint beválogatták Abonyi Attilát minden idők legjobb ausztrál együttesébe, ez igaz?
2: Igen, ráadásul mellett a Magyarországon is ismert Mark Viduka a másikék. Ezt a kitüntető szurkolói reagálást Abonyi némileg közönösen kommentálta. Ez is egy vélemény, ha benne vagyunk, jó, ha nem, nem. S hogy mire a legbüszkébb? Idézem, az 1974-es világbajnokságon én voltam az egyetlen magyar labdarúgó. Ebbe beleborzangok, és talán igaz is.
1: Igaz, sajnos igaz, tehetjük hozzá szomorúan. Karrierjét követően mihez kezdett?
2: Maradt a labdarúgásban, több klubcsapatot irányított 1988-ig, ezt követően a nyüzsgő Sydneyből Coffs Harbourba költözött, itt érte a halál 2023. július 6-án, 76 éves korában.
1: Abonyi Attilától némiképp elvonatkoztatva lehet azt mondani, hogy honfitársaink adták a minőséget az ausztrál labdarúgásban?
2: Igen, a sűrűbb magyar népességű nagyvárosokban alakultak klubok, amelyek közül sok az Óhaza nevét, azaz a Hungáriát viselte, ezek közül leginkább a Sydney, St. George, Budapest emelkedett ki. Eredetileg 1950-ben Ferencváros SC, majd 1951-ben Európára, 57-ben Budapest SC-re átkeresztelt, az 1958-ban a másodosztályi bajnokság megnyerésével az állami ligába feljutott, majd 63-tól Szent Zsuzs Budapest SC elnevezéssel működött.
1: Kiknek a nevét lehet említeni a klubbal kapcsolatban?
2: Edzőként például Hircsák Istvánt, aki jégkoron kapusként ott volt 1936-ban Garmisch-Partenkirchenben a téli olimpián. Említsük meg az 1944-ben a nagyváradi AC-vel magyar bajnok Szegedi Szimatok Ferenc nevét, aki játékosként később az Interben és a Barcelonában is megfordult, de ne feledkezzünk meg a vajdasági származású Árok Ferencről, ő is edzőként szerzett magának, és persze a magyar futballnak hírnevet.
1: A játékosok közül kik jöttek szóba?
2: Abonyin kívül például az itthon szintén kevésbé ismert Csárdás József, Marton Dezső. A Szent Zsuzs Budapest négyszer 67-72-76-81 megnyerte új Dél-Verz Liga bajnokságot, hétszer pedig a kupát. Árok Ferenc irányítása alatt az együttest erősítette az MTK korábbi csatára Korittár Lajos is. Árok volt az év edzője is, kint irányította a válogatottat 83-tól 89-ig. Ausztrália vele jutott ki az 1988-as szóli olimpiára, amelyen a későbbi aranyérme Szovjetunióval szemben esett ki. Az olimpiai felkészülés keretében az ausztrálok legyőzték a Diego Maradonával felálló, regnáló világbajnok Argentinát. Visszatérve a klubokra, a Melbourne Hungáriában megfordult Csárdás József, ő Abonyihoz hasonlóan mindkét magyar gyökerű klubban játszott, és Dezsőfi Béla neve is említhető, ő Bill Dezsőfi néven néhány évvel később az Egyesült Államokban lett nagy válogatott. De mondok néhány magyar gyökerű nevet, amelyek jól csengenek Ausztráliában: George Kulcsár, Péter Füzes, Steve Herceg, Liz Suhanek, John Galambos, Mark Jankovics, Andrew Kocka, vagy éppen Frank Lang.
1: Az Ausztrál Labdarúgó Szövetség elnöki tisztét egy időben, a magyar gyökerű Frank Lővi töltötte be.
2: Igen, Ausztráliában nagyon tisztelik a zsidó származású Lővi Ferencet, azaz Frank Lővit, a felvidéki Fülekről elszármazott napjainkban 95 éves milliárdos üzletember. Nem csak az élvonalbeli ausztrál bajnokságok megalapításánál bábáskodott, hanem 2003 és 2015 között az Ausztrál Szövetség elnökeként is tevékenykedett.
1: Már említettük, hogy a Sydney és a Melbourne klub a II. Világháború és az 1956-os forradalom után ide emigráló magyarok meghatározó közösségeként működött. Abonyi Attila játékosként mindkettőben pályára lépett, szakvezetőként az utóbbiban dolgozott, a részleteket Turi Gábor mondja.
2: Igen, de amit még mondani kiegészítésként, ne hagyjunk ki két nevet, Puskás Ferenc a Panhellenic Melbourne csapatával volt ausztrál bajnok 1991-ben és ausztrál kupagyőztes 1990-ben, és mint említettük, egy öregfiúk meccsen pályára lépett Abonyival, továbbá a sportág népszerűsítésében megkerülhetetlen a pápai születésű Les Murray, ő egyébként Ürge László néven született, ő 1971 és 2014 között a sportág legnépszerűbb tévés személyiségeként tevékenykedett, számos könyvet is írt.
1: Eddig tartott a sporttörténelem mostani adása Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával és Virányi Zsolttal. Ebben a műsorban pedig nem másról, mint az ausztrál labdarúgással, igencsak szoros kapcsolatot ápoló Abonyi Attiláról beszéltünk, aki 80 évvel ezelőtt, 1946. augusztus 16-án született. És 2023. július 6-án Coffs Harbourban, tehát Ausztrália egyik településén elhunyt. Köszönjük a figyelmet, viszonthallásra!
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, Ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. Két hetente szerdán 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, itt a Nemzeti Sportrádió vívó magazinja jelentkezik, az Asszó című vívó magazin, és szokásos beszélgető társam Fodor Kende, aki a Magyar Vívó Szövetség sportigazgatója, korábbi kiváló kardvívó, olimpiai 5. világbajnoki 2. helyezett. Szervusz, Kende!
7: Szia, köszönöm az újabb meghívást!
6: Én pedig Varga Péter vagyok, és akkor csapjunk is bele. Az Európa-bajnokságon, a világbajnokságon, és hát gyakorlatilag a teljes szezonon túl vannak a vívók, és arra gondoltunk, hogy most egy rendhagyó adást csinálunk nektek, méghozzá leginkább azokhoz szól majd ez a következő szűk fél óra, akik azon gondolkodnak, hogy elmenjenek vívni, vagy azon gondolkodnak, hogy a gyermekeiket elvigyék vívóterembe, vívóedzésre, mert hogy az egyik legnépszerűbb sportág Magyarországon még mindig, és ennek nagyon örülünk, a vívás, de hát akkor Kendével kapcsolatban még említettem volna, hogy ő utánpótlás edző is. Vezess be minket az utánpótlás vívás rejtelmeibe, mikor kell elkezdeni vívni, és gyakorlatilag milyen feltételek várják a gyerekeket, akár létesítményeket illetően, akár az eszközöket illetően, és miért jó egyáltalán a vívást nagyon fiatalon elkezdeni.
7: Miért jó vívni? Hú, ezzel nagy vihar fog kavarni, mert azt gondolom, hogy a világ legjobb sportja. Leginkább én azt gondolom, a vívás a legéletszerűbb, lehető legtöbbet tudja adni a mindennapokban, hogyan kell a dolgokhoz hozzáállni, hogyan lehet megélni a sikert, akár a kudarcot, miért érdemes dolgozni, egy nagyon jó gondolkodási módodra, nagyszerű közegbe viszi be az embert, én azt gondolom. Azért, hogy tudom, hogy többi sportág is fantasztikus, de ha engedtessék meg nekem azt, hogy én úgy nyilatkozok, hogy szerintem a vívás a legjobb a sportágok császára. Mikor érdemes elkezdeni? Igazából vívni bármikor érdemes elkezdeni. Az a kérdés, hogy ki milyen pályát szeretne leírni. Ha valaki alapvetően a gyermekét szeretné elvinni, én azt gondolom, hogy körülbelül ez a másodikos, elsős, másodikos korcsoport az, ahol lehet ezt elkezdeni, mert akkor már valamennyire van egy mozgáskultúra, vagy legalábbis elkezdett kialakulni. Nálunk őszinte leszek, mi a másodikos gyerekekkel szoktunk kezdeni, mert elsőben a gyereknek olyan sok új élmény jön mindennapokban az iskolával, hogy nehéz még a vívást is megtanít, főleg úgy, hogy fegyverrel dolgozunk, még ha nem is a legelejétől, tehát azért ez egy komoly fegyelmet igényel.
6: De hamar megkapják a kardot, tört pár baj, tört, hát, ez mikor jön
7: sokat,
6: ez a
7: nagyon
6: pillanat?
7: Sokat változott, én ugye idén leszek 50, amikor én elkezdtem vívni, akkor 2-3 évig gyengét sem nagyon láttam, hanem lábmunkáztam és minden más csináltam. Ma már ez lehetetlen, hiszen olyan sok sportágban olyan nagy a piac, hogyha nem tesszük aktívvá, nem tesszük élménygazdaggá az edzéseket, akkor egyszerűen elmennek a gyerekek. Tehát én azt gondolom, hogy nálunk egyébként ugye a feleségem Csaba Edine viszi a legkisebbeket, kb. 2-3 hónap, ami kell ahhoz, hogy legalább a lábmunka elkezdjen kialakulni, kicsit a szabályokat elkezdjen mindenki megérteni, ugye mi karddal foglalkozunk, hiszen a három fegyver nem jelentősen más szabályrendszerében. Már nincs ez a 2-3 éves, tehát egyszerűen ez nem fér bele. Ennek van előnye, van hátránya, hiszen gyorsabban észre lehet venni, ha valakinél egy kicsikét érzékenyebb, kicsit jobban rááll a testa erre a mozgásra, hiszen a vívás egy féloldalas sportág, ugye ezért is teszünk nagyon-nagyon sok kiegészítő sportágat, vagy nagyon sok mindent kell azért csinálni, hogy alapvetően a jobb és a bal oldal között a különbséget, ami valaki ránéz egy vívóra, jól láthat, hogy a jobb kezesnek a jobb lába mindig elős, nagyobb lesz, mint a bal, és ugyanez fordítva. Tehát ugye ezzel dolgozzunk, de én azt gondolom, hogy meg lehet találni ebben a korcsoportban azokat az edzőket, azokat a klubokat, ahol jól el lehet kezdeni. Ha valaki,
6: igen? A fővárosban ez így van, ezt alá tudom én is támasztani, de vidéken is hasonló a helyzet, tehát akik mondjuk vidéki gyerekek megtalálják a számításukat?
7: Jelen pillanatban a Magyar Vívószövetségnek 103 tagszervezete van, és gyakorlatilag az egyesületek teljesen lefedik Magyarországot. Én nyugodtan merem azt állítani, hogy bárki, aki vívni szeretne, 30 kilométeres körzeten belül egy, de lehet, hogy két klubot is fog találni. Persze a nagyvárosok, vagy akár Budapestet ebből emeljük, hiszen Budapesten belül néha 3-4 utca választ el két klubot, de vidéken abszolút-e. Inkább az a kérdés, hogy a legelején ki milyen fegyvernemmel szeretne foglalkozni, hiszen itt ugyanaz érvényes, mint a nemzetközi tendenciákban, tehát párbajtőrrel foglalkozó klubból van a legtöbb. Törből és a karból pedig kevesebb van, de...
6: Ugye említetted, hogy ti karddal foglalkoztok, viszont azt szokták mondani vívó berkeken belül, nyilván te is hallottad, hogy a tőr a vívók első fegyvere. Ez mennyire igaz a napjainkban? Mert régen ezt
7: régen
6: nagyon sokszor...
7: Régen igaz lehetett, ma már nem. Van egy általános mondás, ami vívó berkeken belül van, és aki éppen melyik fegyvernemet képviseli, az alapján mondja, hogy kiből milyen fegyvert, vagy fegyvernemmel fog vívni. Én azt gondolom, hogy én inkább megfordítanám, egy jó klubot, egy jó nevelőt, egy jó edzőt kell találni, és egyébként, ha jó edzővel van valaki kezd dolgozni, és nehogy Isten, vagy adott helyzetben több lehetőség, több fegyver nem is dolgozik az adott klubban, akkor ők jó irányba fogják terelni. Tehát alapvetően egy párbajtőrhöz alkalmas, lelki beállítottságú sportolót nem kell kardon ott tartni, mert nagy a különbség. De ugyanígy a törre, karddal, párbajtőrre vannak különbségek. Én azt gondolom, hogy egyébként ez nagyságrendig az edző, vagy a klubvezetésnek a felelősség, hogy a jó fegyver nem irányába terelje a sportolót, vagy a gyermeket. Hiszen...
6: Ezt hamar észre lehet venni? Hogy ő nem
7: nehéz.
6: Feltétlenül kardozónak lesz majd jó, hanem viszont kiváló párbajtőröző lehet?
7: Én azt gondolom, hogy vannak, mind a három fegyvernemnek vannak olyan jellemzői, amelyek alapján ezeket észre lehet venni, de ennek az ellenkezés igaz, az már nem működik, ami annak idején a nagyoknál, ugye Gerevics Aladárról lehet tudni, de nagyon sok egy más sportolóról is, hogy nem csak egy fegyvernemben, hanem több fegyvernemben is szerzett olimpiai érmet, vagy olimpián vett részt. Ma már ez a több fegyvernemben vívunk, ez nem nagyon működik. Próbaszerűen, vagy élményszerűen kiszokták próbálni a sportolók, de olyan nagy a különbség, hogy
6: nem is használ egyébként a gyerekeknél, hogyha mind hármat elsajátítják?
7: Nagyon az nagy elején. A különbség mozgásban, azért vannak átfedések, tehát, hogy például, én azt gondolom, hogy például a mai törvívás nagyon sok lábmunkát a kartól vesz át. A párbajtörben nagyon sokszor az a technika, amit a törben használnak, az jól átvehető. A párbajtőnek az a fizikális, vagy az a taktikai felkészülés, amit sokszor csinálnak, ezt jól lehet elvinni a karba, tehát, hogy jól lehet ezt ötvözni. Azt, hogy valaki egyszerre kettőt, hármat, ez kevésbé, és akkor itt van még a tör, vagy a szúró, meg nem szúró, vagy vágószúró fegyvernemek között a különbség, tehát a tör és a párbajtör között még mindig több az átjárás. A kard ugye egészen másfajta mozdulattal lehet tudst adni, ott már azért sokkal ritkább.
6: Mennyire népszerű most a vívás? Nyilván az, Inkább úgy szeretném megkérdezni ezt, hogy Európa-bajnokságok, VB-k, sikeres olimpiák után van boom, ami azt illeti, hogy sokkal többen jelentkeznek, vagy van egy tendencia, amit megfigyeltek, hogy évről évre X szám, amire lehet számítani?
7: Alapvetően az igazán nagy boomokat az olimpiák hozzák. Uh-huh. Tehát ott van egy nagy kiugrás, és olimpiától olimpiáig megy ez a hullám. Jelen pillanatban én azt gondolom, hogy mi egy jó hullámon vagyunk, de azt is látni kell, hogy én azt látom, akár a saját klubom tekintetében, vagy más visszajelzések tekintetében, hogy a többi sportág nagyon felerősödött. Tehát ami kevésbé is van eredmény, jó marketinge, jó megjelenéssel, komoly aktivitással sok gyereket el tudnak vinni a más sportágok irányába is. Én az EBVB-k tekintetében nem látom ezt a plusz hozzáadott értéket, azzal együtt, hogy ezzel persze azért lehet jól marketingelni, de alapvetően az olimpia az, amely fajsúlyos.
6: Mi az, amit először megtanítotok a kardozóknak?
7: Hú, na...
6: Mik az első dolgok?
7: Első, hogy bemész egy terembe, akkor hangosan köszönsz. Tehát ez a 1.0-as, amelyet remélem, hogy mindenhol tanítanak. A karban nagyon fontosak a szabályok, fegyverrel, vagy a vívásban fegyverekkel dolgozunk, tehát vannak szabályok, amelyek írottak és iratlanok be kell tartani. Egy komoly rendszert épít minden klub, minden edző, de alapvetően együtt kell tudnunk működni. Zárójelben mindegyik fegyver nem ugye egyéni sportág. Vívásban van csapat, inkább váltóverseny, mint csapat, klasszikus csapat, de alapvetően vívás egy egyéni sportág, ez ego trip, tehát itt csupa nagyszerű egóval, igen, erős egóval rendelkező versenyzők vannak.
6: Ezt és tudni... már ezt így erősítitek?
7: Nem kell erősíteni, ez viszonylag gyorsan kijön, de
6: tehát kizsérek... kialakul a gyerekeknél.
7: Na igen, tehát lehet látni ki az, aki, akiben benne van az a, az a plusz, és akkor ezeket kezelni kell, mert mondjuk van 20 gyerek, aki mindenki azt gondolja már másfél edzés után, hogy ő mindent is tud a sportágról, és akkor ezt kezelni kell. Nagy Isten, még fegyver is van a kezükben, tehát hogy azért ennek kell lenni elég katonás, nem véletlen, hogy egyébként régen a katonai oktatásban, vagy a katonai nevelésben a vívás klasszikusan benne volt, és nagyon sok szabályunk, vagy szabályrendszerünk máig onnan eredeztethető. Szóval én azt gondolom, hogy a koncentráció, a lábmunka, a szabályokat megtanulni, legyen ez egy kritika, ugrálni, ugrókötelezni, alapvetően sportmozgásokat. Kökénybeának volt egy nagyszerű nyilatkozat, egy másik műsorban láttam, hogy alapvetően a gyerekeket meg kell tanítani mozogni, és tehát bizonyos mozgások sajnos hiányoznak, amelyek a vívás oktatásához is kellenek. Hát ezekkel is elmegy az idő.
6: Van kiegészítő sportja a vívásnak, amit ajánlottok?
7: Szinte minden.
6: Igen.
7: Szinte nagyon sok van. Ami publikus lehet, az bármi, ami a szabadban van, illetve ami jót tesz. Nagyon sokan úsznak, hiszen az úszás egy kifejezetten jót tesz az izületeknek. A futás nagyon sokan futnak, amely alapvetően a vívásban kevésbé jön össze, de egy nagyon jó kitartás, nagyon jó állóképességet. De mondhatnám, mi annak idején nagyon sokat jártunk squasholni. Most van ez az újfajta ütősportág, de nagyon sokan teniszeznek, sokan fociznak, tudok olyanról, aki boxol, tehát ott szinte minden lehet kiegészítő sportága a vívásnak.
6: Hány éves kortól érdemes elkezdeni vívni, és mikor nem késő még elkezdeni vívni?
7: Én fegyvernem tekintetében egy picikét széthoznám, én azt gondolom, hogy törben és kardban 8, ha valaki alapvetően versenyzéssel szeretne foglalkozni, akkor ez a másodikos korosztálytól érdemes, van, aki korábban kezdi, ez felfogás kérdése, párbajtőrben is ugyanitt kezdik, a párbajtőr annyival másabb egy kicsikét, hogyha valaki egy kicsikét később kezdi, akkor ugyanúgy utol lehet érni a saját korosztályát, az a különbség, hogy ilyenkor több idő kell ahhoz, hogy valaki utol érje azokat, akik már 3-4 évvel mennek, a párbajtőr rendszer annyival egyszerűbb, hogy ez pótolható, zárójelben azért egy türelem kell. Ha valaki önmagában vívást szeretné kipróbálni, most sajnos magam ellen fogok beszélni, a párbajtőr az, amely leginkább erre alkalmas, hiszen gyakorlatilag egy-két alkalommal el lehet mondani, hogy mit kell, hogyan kell, sokkal szabadabb, sokkal freestyle-ban lehet mozogni, nagyon egyszerű a szabály, szúr meg a másikat, igazából teljesen mindegy, hogy hol, és ezt nagyon sokan lehet, ugye szabadidő vívás egyébként kifejezetten erősödik, és azért az látszik itt a szövetség részén, látom is, hogy alapvetően a párbajtőr fegyver nem ebben a legérintettebb, és a törkard az alapvetően azokat a csapattal fogja össze, akik versenyeztek, vagy megtanulták, de nem akartak a klasszikus versenyrendszerben szerepelni. Én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a saját helyét. A kérdés az, hogy ki mit szeretne a vívásból kivenni, hova akarja magát elhelyezni a magyar vívásban.
6: Tudsz olyan élsportolót, aki nagyon későn kezdte a vívást, és ettől függetlenül szép eredményeket ért el?
7: Hát a maiak között már nem fogok ilyet tudni mondani, akikkel én is kezdtem, mi már abban a korban nőttünk fel, hogy alapvetően ez a másodikos, harmadikos, de a régi nagyok között nagyon sokan 14-15 évesen kezdték el, de egy egészen más világ volt. Én azt gondolom, hogy nehezen lehet ezt összehasonlítani, mint az olimpiával, meg világbajnoksággal. Nem ugyanaz a sportág, meg ugyanaz a versenynek a neve, de olyan nagy eltérések vannak akár 2-3 ciklus között, hogy nehezen összehasonlíthatók, akár a szabályrendszerben, akár a mozgásban, akár az, hogy mennyi versenyző érhet oda. Én nem nagyon hoznám. Ma már későn kezdeni, nagyon későn, ez a 18-20 környékén, az már én azt gondolom, hogy klasszikus szabadidővívásban fér bele csak.
6: Beszéljünk akkor előről egy kicsit erről a klasszikus szabadidő vívásról, mert nekem ugye azzal kezdtem, hogy a gyerekek hogyan és mikor tudnak elkezdeni vívni, mikor érdemes őket vinni vívóterembe, de biztos vagyok abban is, hogy vannak felnőttek, akik látnak egy versenyt, vagy akik már régóta szemeznek azzal, hogy szívesen elmennének vívni, de még nem tették meg. Aztán jön az elhatározás 30-40 éves kor környékén, hogy hoppá, kipróbálnám. Nekik milyen lehetőségeik vannak?
7: Úgy néz ki, hogy a szabadidő vívásnak van egy olyan része, amelyet külön kell kezelnünk, ez pedig a veterán vívás, a 40 fölött. A veterán vívásban nagyon sokan azok a vívók szerepelnek, akik korábban vívtak, és gyakorlatilag később újra elkezdik vinni. Így gyakorlatilag 10 éves ciklusonként vannak a korosztályok, de én ismerek olyat, ugye nálunk is van veterán vívás, mű karddal, aki szülő és lejött, és azt mondta, hogy 40-40 plusz évesen megtanulja a mozgást, türelmesen, és gyakorlatilag utána eljut odáig, hogy akár versenyezzen.
6: És eredményt ért el? Mármint úgy mondom, hogy sikerült, már az is nagy eredmény, hogy megtanulta az alapmozgásokat.
7: Igen, tehát egy 40 plusz, tehát ebben a korban nehezebb egy kicsikét, főleg azért, mert alapvetően nagyon sok gyakorlás kell hozzá, itt az embernek azért már kifejlett énje van, énképe van, tehát nagyon sokszor olyan, mintha visszamennénk az óvodába egyébként egy-két ilyen edzés, hiszen aprólékos, pici mozgásokat kell.
6: Hát emlékszem,
7: kell.
6: Amikor elkezdtem nálad vívni.
7: Igen, hát nem tudom, te hogy érezted magad?
6: Megmondom őszintén, hogy nagyon új volt az egész, tehát pont a mozgás, a féloldalas mozgás, tehát sok minden, akkor amikor a kitörést mutattad, hogy az éppen hogy kell jól csinálni, szóval volt sok újdonság
7: nem,
6: benne.
7: Nem könnyű, és alapvetően...
6: És hát a koordináció.
7: Hát
6: ugye,
7: a koordináció, és igen,
6: fontos.
7: Tehát, hogy kinek mennyire sportos, ki mennyire tudja ezt vinni, én azt gondolom, hogy egyébként, hogyha valaki türelmes, akkor alapvetően ezt meg lehet csinálni, és oda lehet érni. Vannak ilyen veterán vívók, akik alapvetően egyébként odaértek nálunk, és más klubban is tudok olyat mondani, aki látta, tetszett neki, elment egy klubba, tett bele idő, türelme volt végigvárni, megcsinálta, le is igazolták, és van eredménye. Mihez képest mi az eredmény? Tehát a saját magához képest előre tud lépni, egy versenyen vannak győzelmei, akár döntőt vív, 8-as döntőbe bekerül, én azt gondolom, az már előrelépés, aztán persze lehet tovább menni. Itt azért az, hogyha valaki évekig csinálta korábban, vagy gyerekkorban tanult, azért az jelentős előny. De ezzel együtt még egyszer mondom, hogy ha valaki 14 fölött is szeretne vívni, akkor ugye a veteránban nem fog beleesni, hiszen az 40-től működik, 40-ig életévtől lehet veterán versenyen indulni, de alapvetően le lehet menni egy klubba, mindenhol van szabad, vagy nagyon sok helyen van már szabadidővívás, és ott az edzőkét, vagy a klub vezetése megmutat mindent.
6: Egy kicsit arról is beszéljünk, hogy mi van azokkal a vívókkal, akik nagyon tehetségesek, és mik az első ilyen nagy tornák az utánpótlásban, amin ők részt tudnak venni?
7: Mind a három fegyverlemben, tehát a törnél, a párbajtörnél és a karnál is vannak az úgynevezett Sport 21-es versenyek, ezek a gyerek újon serdülő korosztályos versenyek, pici elterés van a korosztálybeosztásban, alapvetően, illetve ez a gyerek alatt változó, vannak versenyek, itt érdemes elkezdeni. Itt, ha már valaki egy kört megy, ugye külön másfajta versenyrendszer van, mint a a világkupákon, tehát nem egy direkt kieséses, hanem egy ilyen finomított verseny, tehát hogy egy vereség után nem kötelezően van vége a versenynek. Itt lehet szépen lassan megszerezni ezt a versenyrutint, amiből egyébként a válogatottak, vagy a felnőtt válogatottak is dolgoznak, hiszen lehet akár a férfi párbajtőr csapatról lehet tudni, hogy ők nagyon sokáig együtt vívtak, és gyakorlatilag ezt a versenyrendszert a Magyar Vívószövetség versenyrendszerében nőttek fel, hiszen nagyon-nagyon sok versenyen küzdöttek együtt. A párbajtőrnek kulcságyőző körverseny van, Törnél Fülöp Mihály körverseny van, és Garnál pedig Gerevics Kovács Kárpáti GKK névre hallgató körverseny van. Itt nőnek bele a gyerekek magában a versenyzésben, tanulják meg, hogyan viselkedünk egy versenyen, hogy kell oda menni, stb. És utána pedig elindul a kadett junior felnőtt, amely alapvetően már a Nemzetközi Vívószövetség korosztályos besorás alapján megy.
6: Hogy és mikor látjátok egy vívón, vagy miből tudjátok megmondani már nagyon fiatalon, hogy valaki tehetséges, és mennyire találjátok el, hogy tényleg ő belőle aztán nagy vívó lesz?
7: Én nagyon sokáig azt mondtam volna, hogy lejön valaki, és akkor lehet látni, hogy olyan a beállása, úgy van, és megy előre, akkor az ott dobjunk el a kapát, kasszát, és akkor megvan a tehetség. Nem kötelező, én azt látom egyre inkább, hogy nagyon sok munkával és kitartással egyébként, hogyha valakinek van ilyen született tehetsége, azért ez pótolható. Sőt, nagyon sokszor egy tehetséges gyerek, aki vissza korán eredményeket hoz, neki is eljön az az időszak, amikor utol fogják érni, amikor belefut egy-két pofonba. Ők néha gyorsabban hajlandók feladni, hiszen nem kiégnek, hanem eddig, amit olyan könnyen elértünk, az másnap már nem könnyen elérhető. Eddig én voltam az élet császára, azt másnap jön valaki és lever, mint egy poharat. Tehát, hogy ez úgy nehezen megy. Viszont az, aki alapvetően lépcsőről megy fölfele, és megtanulja azt, hogy nem adják olcsón, nem adják könnyen, ők sokkal kitartóbbak. Ennek az ötvözete a klasszikus és az álomszerű, de azért ebből ez nagyon kevés, tehát név nélkül mindenkinek tudnék mondani hullámvölgyeket és hullámhegyeket, de ez normális. Egy jó edzőnek én azt gondolom, hogyha valaki kitartó, de kevésbé jönnek az eredmények, neki fontos, hogy bent tudja tartani, ha pedig valaki nagyon tehetséges, de jön a hullámvölgy, akkor a nagy feladat az, hogy ezt a hullámvölgyet hogyan lehet minél gyorsabban túlélni és a következő csúcsok irányába menni.
6: Nem sokára azért majd az utánpótlásnak elkezdődik az idény, és én úgy tudom, hogy készültél a versenyeket illetően. Mik lesznek most egyrészt a Magyar Vívószövetség legfontosabb utánpótlás versenyei, illetve a nemzetközi tornáknál mire érdemes fölhívni a figyelmet?
7: Hát ma holnap, ha minden igaz, akkor már kint lesz az utolsó igazításokat végezzük a versenynaptárunkon. Ugye itt mindig a nemzetközi, az európai és a Nemzetközi Vívószövetség naptárhoz igazítjuk a magyart, ami azért nem egy könnyű sztori. Az látszik már, hogy a szezon sokkal korábban kezdődik, tehát szeptember második, harmadik hetétől bizony már hazai versenyek lesznek, korábban ez általában azért októberre esett. Ne felejtsük el, hogy április után kvalifikáció van már az olimpiára. Ugye a Nemzetközi Vívószövetség ígéretével ellentétben nem csökkentette a versenyek számát, úgyhogy a felnőtteknek kifejezetten hosszú szezonja lesz, és ugye ez a kadett és a junior ehhez igazodik. Én azt gondolom, hogy mind a három fegyvernem és mindegyik szakákban megtaláltuk azt az ideális kombót, ami mindenkinek jó.

0: korosztályokban. Te hogy látod, milyen tehetségei vannak most a magyar vívásnak?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sok tehetséggel van szerencsénk együtt dolgozni. A különbség az az, hogy nagyon megerősödtek a nemzetek, és akkor itt van egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy most például, ha megnéztük a felnőtt világbajnokságot, ott az amerikai csapat hát nem elővégzett. Ugye olaszok voltak kifejezetten elők, neki nagyon erős lett, az olaszoknak egy vagy két évvel ezelőtt kifejezetten kevésbé volt ilyen sikeres. Az amerikai csapat, illetve az ázsiai országokban nagyon sokszor ez az utánpótlás nagyon erős, de utána ez a felnőtt eltűnik.
0: Ez miért van? Mert abszolút igazat adok neked, tehát az amerikaiaknál teljesen kardvívásban is. Egy csomószor emlékszem a Gerevics Kovács Kárpáti kardvilágkupán is föl szoktak tűnni, 17-18 évesen tényleg úgy néz ki, hogy agyonverik a mezőnyt, majd aztán jönnek a VB-k, olimpiák, és egyszerűen a 32-ből képtelenek tovább.
1: Igen, az ember azt gondolná, hogy sokkal több érmet elvisznek, de nem visznek el. Ennek az az oka, hogy az amerikai vívásban az egyetemi sport elképesztően megvan támogatva. Tehát egy amerikai, az az új amerikai középréteg, aki oda szeretne kerülni, az, hogy nagy egyetemekre bekerüljenek, egy plusz lehetőség, a sporton keresztül plusz pontokat szereznek, nagyon-nagyon-nagyon sokan vívnak Amerikába. Tehát volt egy időszak, amikor Európából és a világ minden részéről olyan erővel szívták fel az edzőket, hogy félő volt, hogy marad Európában edző, és nem csak mi, hanem nagyon sok nemzet ezzel küzdött. Nagyon sok egyesület van, nagyon széles a bázis, viszont ahogy feljutnak ezek a sportolók, eljutnak az egyetemre, nagyon sokan abba hagyják, hiszen ők gyakorlatilag nem a vívást akarták, hanem az egyetemre akartak bekerülni, és onnantól kezdve a karriert építenek, és ők már nem maradnak ott felnőttben. Ezzel együtt azért vannak kifejezetten jó felnőtt amerikai vívók.
0: Persze, ezt most nem akartam
1: ennyire. Nem, de látványos a különbség, hogy például juniori kifejezetten erősek, és utána egy komoly luk keletkezik.
0: Visszatérve a magyar sportolókra, ugye belekezdtünk abba, hogy tehetség. Min látod azon túl, hogy megy előre, gyors, mi adja egy komplex vívónak a tehetséget?
1: Hát én azt gondolom, hogy ha kell hozzá egy nagyfokú mozgás kultúra, mert a vívás azért nagyon-nagyon összetett, kell egy jófajta gondolkozásmód. Hogy említsem meg azt, hogy nagyon sokszor az a kérdés, hogy tanulunk, vagy vívunk, vagy sportolunk. A vívás az egyik olyan sportága mellett, mert nagyon jól lehet tanulni. Tehát több válogatottat, vagy korábbi válogatottat is tudok mondani, aki egy, vagy akár két egyetemet is elvégzett, sőt, mi több a vívás az meg is kívánja, hogy az emberi, hogy az dolgozzon. Tehát nem lehet azt, hogy csak vívunk, és akkor érdegélünk. Tehát, és nagyon jól trenírozza is a vívás az agyat. Tehát én azt gondolom, hogy a vívás egy olyan sportág, amelyet jól lehet tanulni, maximálisan ki kell, ha dolgoztatni kell a szellemet és a testet is, és aki erre fogékony, vagy legalábbis hajlandó ezt befogadni és beépíteni, az én azt gondolom jó vívó lesz, vagy jó eséllyel jó vívóba válhat, azért nagyon-nagyon sok külső tényező van, amelyet azért nehéz befolyásolni.
0: Ugye azzal kezdtük a műsort, hogy amellett, hogy sportigazgatója vagy a vívószövetségnek, utánpótlás edzőként is dolgozol, és amennyire megismertelek, neked ez az edzősködés az egyik szerelmed.
1: Én nagyon-nagyon szeretem.
0: Mit szeretsz benne leginkább?
1: Őszinte leszek, ez pont idén nyáron néhány kollégától, de nagyon kedvesen tették visszajelzést adtam. Én továbbra is versenyzek, tehát én azt gondolom, hogy ez egy versenyzés a klubok között és az edzők között, más szinten meg más térben. Én azt gondolom, az én karrierem leginkább most egyre inkább megértem, arra lett felhúzva, hogy jó edzőként adhassam át, amit ott megtanultam, vagy így, vagy úgy, és reményeim szerint olyan sportolókat, vagy olyan embereket tudunk majd adni, akik ezt a fantasztikus sportágnak a jó hírét viszik. Ha ideig eljutottunk, akkor szerintem rendben leszünk.
0: Hát ez végszónak tökéletes volt. Nagyon szépen köszönöm Fodor Kendének. A Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező Vívó magazinjának legfrissebb adását hallottátok, ez volt az Asszó, további kellemes rádióhallgatást.
2: Ez volt az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és

0: és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Walter Attila a harmadszor indul a Vueltán, hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök, visszatér a kánikula. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Walter Attila is indul a szombaton kezdődő 3 hetes Vuelta országúti kerékpáros körversenyen. A magyar versenyző csapata a Bahrain Victorious ma délelőtt ismertette 8 fős keretét. Walter Attila pályafutása során 7-szer szerepelhet a nagy 3 hetes körversenyek egyikén. 4-szer a Giro d'Italia-n, 2-szer pedig a Vueltán indult eddig. Az idei Vuelta szombaton Monakóból indul és szeptember 13-án Granadában zárul majd. Az MB2-ben szereplő DVTK labdarúgója Szakos Bence a ciprusi Aris Limassolban folytatja a pályafutását, jelentette be ma a Diósgyőri klub. Szakos Bence 6 éves kora óta volt a DVTK játékosa, 2024 nyarán az MB3-as együttesben mutatkozott be a felnőttek között. Fél évvel később már az élvonalban is pályára lépett, összesen 33 MB1-es és 2 magyar kupa mérkőzésen viselte a Diósgyőr mezét. Iszák Adjar a Red Bull pilótája csuklósérülés miatt kihagyja a Forma 1-es világbajnokság hétvégi holland nagydíját. A 21 éves pilóta helyét a Racing Bulls versenyzője, az új-zélandi Liam Lawson veszi át, míg Lawson-t a japán Tsunoda Yuki helyettesíti majd. A holland nagydíjon holnap 12 óra 30 perctől tartják az első szabad edzést. A teljes verseny hétvégét időben láthatják az M4 Sporton. Pozitív dopping mintát szolgáltatott Nick Kyrgios, korábbi wimbledoni döntős ausztrál teniszező. A 31 éves játékos szervezetében kokain nyomaira bukkantak a júniusi Majorkán rendezett viadalon elvégzett vizsgálat során. Kyrgios a közösségi médiában elismerte vétségét.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban idéglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű 2 működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenék küszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak, és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutakboltjai és az ételfutár cégek működnek. A 4 napos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rendszerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Több ittas motorcsónakvezetőt is kiszűrtek a rendőrök a Tiszatavon. Az elmúlt hétvégén 9 emberrel szemben kellett intézkedniük. A térségben nem csak a vízen, hanem a közutakon is razziáztak. A megállított sofőrök közül 6 ellen indult eljárás alkoholfogyasztás miatt. A kétnapos akcióban 105 alkalommal szabtak ki helyszíni, 48 esetben közigazgatási bírságot, 28 esetben pedig feljelentést tettek a rendőrök.
0: Közlekedés.
2: Az M0-ás autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé az alacskai pihenőnél véget ért a sávzárás a korábbi baleset helyszínénél. A 38-as kilométertől a forgalom már zavartalanul halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Délután egyre több felé kisüt a nap, csak északon, északkeleten marad borult az ég, és arra felé kisebb eső előfordulhat. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél több felé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szorító sarok. Egyenesek, forgók, felütések és kiütések. Legendák és sztorik. Ez a Szorító sarok a Nemzeti Sportrádióban. Két hetente, szerdán 14 óra 35 perctől. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Ez itt a Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja, a mikrofonnal Elpap István. Veres Rolanddal fogok beszélgetni, mindjárt ő fogja megmondani a pontos titulust, mert azt én is tudom, hogy kickboxban ötszörös világbajnok, hogy állt ökölvívóként amatőr EB dobogón, most sem tett le arról, hogy olimpián boxoljon, miközben éppen profi karriert épít. Szervusz, Roli, tehát akkor most pontosan mi a helyzet veled? Szia!
5: Szép napot, sziasztok, összezavartál, mert így egyre nehezebb dolgom van nekem is saját titulust mondani. Hívjunk sportolónak.
4: Na hát az egy viszonylag szerény megfogalmazás. Ennél azért szerintem több vagy, már csak ha a kickbox meg az amatőrbox titulusokat nézzük. De szeptemberben amatőr Európa-bajnokságot rendeznek Szófiában. Nem is olyan régen, igen, még úgy nézett ki, hogy adott esetben te is ott lehetsz. Aztán mégis inkább talán a profi van a fókuszban, vagy az amatőr edzőtáborok nem. Nem tudom, mi az igazság. Mondd el, hogy most mi a helyzet veled.
5: Én megmondom őszintén, nagyon örültem annak a lehetőségnek, hogy részt vehettem Olaszországban egy amatőr edzőtáborban, a magyar válogatott kerettagjaként, aztán pedig Csehországban újra felhúzhattam már az új dorkosmezt, ami rajtam lehetett először melegítőként, és én nagyon örültem, mert tudtam boxolni ezekkel a srácokkal, és meg tudtam nézni, hogy az egy évet távol lévő Roli, meg egy másfél évet távol lévő Roli a profi karriert építve, hogyan tud visszajönni amatőr versenyre. Négyszer kellett bemérnem, három bunyom volt, az indiai angol köztársasági játékok győztesével tudtam döntözni, aki az én súlycsoportom világszinten top 3-jába benne van, vele tudtunk egy jót boxolni a döntőben, úgyhogy abszolút pozitív élménnyel zártam ezt, és azt mutatta, hogy egy profi karriert építő Rory, aki két hetet készült az amatőr válogatottal, be tudott jutni a döntőbe.
4: Ugye ez az Usztinad Lábemi tornáról beszélgetünk, ami az egyik legrangosabb európai torna.
5: Igen, és sikerült megvernem egy német fiút, aki VB ezüstérmes volt, még akkor is, hogyha az U19-ben nyert ezt az eredményt. Tehát a lengyel fiú, aki egy rutinosabb, bár nem a legmagasabb színvonalat képviselte, de az indiai, azt kell mondanom, hogy az elitet képviselte, tehát találkoztam az elittel Usztinyalebenben, és azt mutatta, hogy van keresni valóm, van tovább álmodni valóm 28-ra. A szófiai EB-ről is nagyon sokáig kacsingattam, és én készen is álltam volna arra, hogy újra Európa-bajnokságon tudjak boxolni. Ez nekem egyre nehezebb, mert most már nem csak önmagam, mint veresoron döntök, hanem mint a menedzsmentem, a profi edzőm, és közben a szakszövetség, tehát illetve az amatőr klubom, a Halker Király Team, mondjuk úgy, hogy egy sportdiplomáciába is ügyeskednem kell az ügyben, hogy én az álmomat is, mindegyik álmomat meg tudjam élni. A jövőben ebben is kell fejlődnöm, de azt gondolom, hogy az ajtók nyitva állnak a teljesítmény előtt, és hogyha a teljesítményt minél magasabb szintet tudom emelni, akkor nem lesz gond.
4: Hát ugye rögzítsük a legfontosabbat, hogy a több évtizeddel ezelőtti gyakorlathoz képest ma az amatőr meg a profi egyébként egyáltalán nem zárja ki magát. Nyilván teljes értékű karriert egymás mellett azért elég nehéz építeni, viszont cserébe az olimpia sem most van, hanem majd csak 2 év múlva, tehát teszem ezzel a döntéssel még nem, erről a döntésre még nem késtél le. Mondod, hogy profi pályát indítottál, profi menedzsmenttel, ugye azt az apróságot tegyük hozzá, hogy mindezt az Egyesült Államokban indítottad, de erről mesélj, légy szíves, mert a mögöttünk lévő hosszú hónapok, évek története már ehhez kapcsolódik.
5: Igen, volt lehetőségem Angliába szerződni, megmondom őszintén, hogy én Amerikát egy másik polcra helyeztem, az amerikai profi ökölvívás, amikor az angol sztárokkal találkozik, akkor valahogy mindig az amerikai győzedelmeskedett az én szememben, az én tudásom szerint, ezért amikor Amerikából 2 ajánlat is a szemem elé került, akkor Philadelphia és Miami először, akkor én a Jorge Linares mentorálását választottam, aki az én egyik személyes kedvenc bunyósom volt, és azt gondolom így utólag, hogy jó döntést hoztam, bár a Philadelphia csapat is nagyon kemény. Azután pedig Las Vegasba tettük át a székhelyünket, ugyanazzal a menedzsmenttel, mert úgy ítélték meg, hogy megugrottuk azt a szintet, hogy már Las Vegasban a profi ökölvívás hazájában Ismael Salaz által, aki azt gondolom, hogy az egyik legjobb profi ökölvívó edző irányítás alatt tudunk készülni. Éppen azért nincs most Salaz Csongrádon, és segíti az én harmadik felkészülésemet, mert a felesége nem engedte el, aki az egyik ügyvezetője a csapatban, mert ott egy Rolly Romero, aki augusztus 22-én világbajnoki címet fog boxolni. Ott egy Alberto Puello, aki tegnap utazott Angliába, mert WBC címmeccset fog bunyózni Sheffieldbe, tehát van dolga elég a Salaz csapatban, úgyhogy most ezt a felkészülést így nélkülük fejeztük be, velük kezdtük, de nélkülük fejeztük be, és majd a mérkőzésre várható az edzői utasítás és támogatás, és ezután pedig megyünk is vissza Amerikába.
4: Na, arról beszélj nekem egy kicsit, azért ezek ugyan rokon vagy társsportágak, de azért ez különböző sportág, tehát kickboxból jössz, az oké, hogy a lábadat nem használhatod abban a pillanatban, hogy eldöntötted, hogy boxoló leszel, ez egy dolog. Akkor lettél amatőr, ahol azért inkább egy vívó boxnak számítottál, és profiban mennyire kellett átállítani magadat, mert nyilván itt a menetszámtól kezdve a box stílusig nyilván ott is pontozóknak is boxolsz, tehát egy kicsit másként kell boxolni, nyilván más fizikalitása is van a történetnek, szóval ez mennyire ment könnyen a kickboxból az ökölvívóvá való átállás, illetve az amatőrből a profivá való átállás?
5: Én így, hogy már az egész karrieremet egy picit jobban látom, azt meg kell azért vallani, hogy amikor én a kickboxban elkezdtem az eredményeimet elérni, akkor én nagyon fiatal voltam, és a felnőttek közt sikerült győzedelmeskednem 15-16-17 évesen, és emiatt azt azért látni kell, hogy nem az erőmből nyertem az elején a kickbox karrierembe, hanem inkább a taktikából, sebességből és ebből a vívásból, ahogy az előbb említetted, ki tudtam őket vízni már, mert jobban ismertem és tudtam, hogy mit adnak a pontozóbírók, és hogyan kell felépíteni egy teljes mérkőzést. Amire befejeztem a kickbox karrieremet, addigra teljes párfordulás történt, mert már én voltam az, aki megerősödött, és erőből ment, és tudtam azt tenni, amit csak szerettem volna, úgy hagytam ott a kickbox világát, hogy már azt éreztem, hogy amit szerettem volna, azt meg tudtam valósítani fizikálisan erőből elnyomva bárkit. Amikor amatőr ökölvívó lettem, akkor megint visszaugrottam ugye abba, hogy egy fizikálisan erősebb sportágról beszélünk, hogy megint én voltam az, akinek vívni kellett, megint nekem kellett kiboxolnom az ellenfeleket, én egy későn érő természetű fiú vagyok, emiatt nekem kellett megint okosabbnak lennem, mint az ellenfeleim. Amikor abbahagytam az amatőr karriert, akkor már azért ott a egy mérkőzésre voltam a Párizsi olimpiától, fizikálisan már megálltam a helyemet, de a vége felé ott Tájföldön már az újabb olimpiai kvalifikációnál, ott már inkább erőboxot csináltam, átalakult addigra is a stílusom, és valószínűleg maga az átalakulásnak köszönhetően nem sikerült az olimpiai kvalifikáció, mert Tájföldre egy félúton lévő Roli volt, aki már nem vívott, viszont még nem volt elég erős. És mostanra pedig már azt érzem megint, hogy fizikálisan erős vagyok. Amikor most visszajöttem például amatőr ökölvívóként a profi karrier elején, akkor meg azt éreztem, hogy például elmentünk Assisibe, ahol tudtam boxolni törökökkel, egy kifejezetten erős ország, az olaszokkal, egy kifejezetten erős európai ország, és a Misa Baldacit, aki a helyi olasz sztár, őt például már erőből leterrorizáltam. Mint ahogyan már azért Usziban is megmutatkozott a második mérkőzésem, a második menetbe befejeződött. Tehát fizikálisan sokat fejlődtem, és azért kezdtem ilyen messziről, mert azt gondolom, hogy ez a hasznomra fog válni, és amikor már kellően jó ökölvívóvá fogok tudni válni, akkor már amit el fogok tudni képzelni a fejembe, azt gondolom meg fogom tudni valósítani a ringbe is. Kell még egy kis idő, pár éves ökölvívó vagyok, de azt gondolom, hogy jól megyünk előre.
4: Na, akkor most mi a következő célállomás? Mert ugye most profi célok vannak pillanatnyilag.
5: Igen, szeretném megnyerni a harmadik, illetve a negyedik profi ökölvívó mérkőzésemet. Ezek már lekötés alatt állnak. A harmadik a hivatalos, szeptember 12-én Veresegyházán várunk mindenkit. Olyan elemeket is bele fogunk tudni helyezni ebbe a gálába, amit kívülről Amerikából láttam, és szeretném őket hazahozni, így, hogy ott tudtam mozogni Jake Paul gálán, ott tudtam mozogni az MGM arénában, volt lehetőségem és szerencsém megfigyelni, hogy hogyan működik egy-egy nagyon jó gála. Voltam az MGM-ben egy kanyutásnyira a címérkőzéstől, mármint mint néző, mert a Jorge Linares odaültetett szupervájzorként maga mellé, tehát nagy élményeken mentünk át, és sok ötletet tudunk meríteni, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, ezután pedig visszamegyünk Amerikába, és jön a negyedik mérkőzésem, és amiért nagyon-nagyon fontos, és nagyon izgulok, az pedig az, hogy ebben az évben leszerződjek egy promócióval, és ezután a mérkőzés után, ha minden összejön, akkor sikerülni is fog. Aki nemrég épített egy promóciót, ez egy világbajnok ökölvívó, leszerződött a legnagyobb streaming platformmal is, és hogyha én hozzá be tudnék kerülni, azt gondolom, a szenzáció lenne.
4: Ezek az előttünk álló meccseket, például a Veresegyházi, meg aztán a következő, ezek hány menetre kiírt meccsek?
5: Az utolsó 4 menetes mérkőzésem jön Veresegyházán, és amikor már Amerikába visszamegyek, akkor utána pedig 6 menetre emelődik. Ebben állapítom meg a szalázzal, azt mondta, nem a tapasztalatom miatt, hanem mert szeretne vigyázni rám.
4: Hát meg ugye ezt tudjuk, hogy itt egy-két menet ugrás is nagyon sokat jelent, mert teljesen más, adott esetben teljesen más bunyót igényel. Hát a címmeccsekről nem is beszélve, mert ott meg ugye már 10-12 menet jellemzően a menethoz. Hogyan prognosztizálod? Mondod, hogy olyan promóter keze alá kerülhetsz, amelyik új lendületet adhat a pályafutásodnak. Nyilván itt a cél valamilyen öv, most függetlenül attól, hogy az öv melyik, mert ezt majd az élet hozza, de szerinted mikor tudsz eljutni időben odáig, hogy már ilyenekbe gondolkozhatsz?
5: Én nagyon reménykedem benne, hogy 2-3 éven belül azért fog fájni a fejem, hogy melyik övért, a világranglista melyik övért kelljen boxolnom. Úgyhogy én ezt a 2-3 évet lőttem be, 27 éves vagyok, azt gondolom, hogy, hogy a kinézetem még 16, tehát még erősödni most fogok.
4: Annyi az én nincs.
5: És emiatt én még érzek magamban rengeteg évet, rengeteg potenciát. Ebben a 30-30 utáni években várom magamtól azt, hogy kijön egy világbajnoki cím.
4: Hát ez mondjuk boxban egyáltalán nem párját ritkító dolog, mert sokan vannak ezzel így. Igen, csak közben ugye beleesik a Los Angeles-i olimpia is 2028-ba. Nyilván majd meglátod, hogy hogyan, miként fér bele, és az nem csak egy olimpia, ugye, hanem annak egy kvalifikációs időszaka is van. Gondolom, ott majd a szövetséggel is újra kell tárgyalni, hogy ha esetleg úgy döntesz, ha esetleg tényleg esélyt látsz az olimpiai részvételre, akkor ott miként tudsz majd bekapcsolódni a szövetséggel kapcsolatos munkába. Most az amatőrökről beszélek.
5: Így van, ez egy nagyon fontos része lesz. Én a promoterrel is úgy fogok aláírni, hogy ebben szabad kezet kérek tőle. Remélem, hogy ezt meg fogja érteni. Egy olyan fiúról van szó, aki volt az olimpián, tehát tudja, hogy mit jelent. Én azt gondolom, hogy a menedzsmentem eddig sem zárkozott el, most, hogy Usztyúba is elengedett, az is mutatta, hogy van ennek rációja. Száraz, amikor meghallotta, hogy Los Angeles-i olimpia a célom és az álmom, hogy nagyon nyitottá vált. Igazából az első kérdése az volt, hogy jöhet-e a sarkamba, segíthet-e mint magyar válogatott edző, részt vehet-e ő ebben. Úgyhogy én teljesen lesakkolottam, amikor ezt kérdezte. Igazából mindig is azt éreztem, hogy van bennem olimpia, ugye az előző
4: az egy meccsen múlt.
5: Egy meccsen múlt, és akkor voltam azt hiszem 2 éves ökölvívó, tehát azt gondolom, hogy azóta sokat fejlődtem. Látom és tudom, megértettem, hogy mennyi különbség van a profi és az amatőrökölvás között. Ez az USZI, ez nagyon sokat segített nekem ebben. Az, hogy az amatőrökölvívók milyen iramot diktálnak 3x3 percig, az soha nem volt kérdés számomra. De így visszajöve a profik közül, ahol próbálnak engem leültetni, súlypontot egy picit lejjebb helyezni, egy sokkal gondolkodóbb, okosabb ökölvívást tanítani, így pedig amatőrökölvásban, ha őszintén akarunk lenni, akkor hamarabb kell megnyerni a mérkőzést, mint átgondolni. Úgyhogy tudom, és megértettem a játékszabályokat, de azt gondolom, hogy ebben én egyedi vagyok, mert a kickboxból is váltottam amatőrökölvásra, és ott is fel kellett fognom, és meg kellett értenem a különbségeket. Itt pedig igazából nincs más hátra, mint hogy újra megérteni a játékszabályokat, és Einstein mondta ugye, hogy értsd meg a játékot, és utána csak jobban kell játszani, mint bárki más.
4: Így van, mindezt melyik súlycsoportba teszed meg? Most hogy áll a súlya? Hát ugye alapvetően 60 kilós vagy, az amatőröknél legalábbis.
5: Igen, a profik között 58-90-ben boxoltam, de az 57-26 is látom magam előtt. Amatőrök közel.
4: Tehát ez nagy pehelysű, ugye?
5: Igen.
4: Nem.
5: És amatőrben 60. Továbbra 60 kilót látom magam előtt. Én kacsingattam az 55 kilóval is, de arról a párom nagyon gyorsan beszélt.
4: Aki szintén ökölvívó, én is ára.
5: Igen, de hogyha nem figyel oda, lehet bemérek 55-re. De azt gondolom, hogy inkább a 60 lesz a reális, hogyha már sokat erősödtem, akkor butaság lenne elengedni azt a hozamot, amit Amerika viszont pozitív értelemben ad nekem. Úgyhogy ez nyilván rengeteg ha, meg rengeteg munka, de én mindig is ezeket szerettem.
4: Veres Roland, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor szeptember 12 Veresegyházat tudjuk, ez az egyetlen teljesen fix pont, aztán minden más majd az arról, mint egy trambulinról elrugaszkodva jöhet neked, legyen ez akár profi, lehet ez amatőr. Veres Roland volt a vendégem, köszönöm szépen.
0: Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
4: 4 hét múlva kezdődik Szófiában, az Ezix Arénában az idei ökölvívó Európa-bajnokság, a European Boxing, a World Boxing európai szekciójának első koedukált összevont Európa-bajnoksága. Szeptember 15 és szeptember 26 között boxolnak majd 10 férfi és 10 női súlycsoportban, a World Boxing súlycsoportjaiban Európa legjobbjai. Köztük a jelek szerint 15 magyar. Ebből a 15-ből 12 már biztos. 3 súlycsoportban Emanuele Renzini szövetségi kapitány még gondolkozik, még válogatózik, aztán majd meglátjuk, hogy végül pontosan kik képviselhetik Magyarországot a szófiai ringben. Ami biztos a hölgyeknél, az U23-as Európa-bajnoki ezüstérme Szelecki Lilla lesz a 48 kilós induló. Klubtársa Horváth Laura indul majd 51 kilóban. Ennek érdekessége, hogy neki az ikertestvére Horváth Carmen, ugye Szeleckivel együtt mindannyian Ráth Miklós tanítványai az MTK-ban. Horváth Carmen és Horváth Laura súlycsoportot cserélt a nyári országos bajnokságra, ahol egyébként óriási meglepetésre 54 kg-ban Horváth Carmen legyőzte kiváló bokszal a súlycsoport addigi egyeduralkodóját, a kőszegi lakotár Hannát. Lakodár Hanna és Horváth Kármen között még nem dőlt el, hogy melyikük lesz az Európa-bajnoki induló. Renzini szövetségi kapitány azért nyomatékosította, hogy az OB nyilván orientál, egyfajta tesztverseny, de semmiképpen sem tekinthető Európa-bajnoki válogatónak. Ebből az következik, hogy talán Lakodár Hannának nagyobb esélye van a szófiai indulásra, de Horváth Kármen is ott van a válogatott edzőtáborában. Tatán 57 kilóban nincsen vita, már azért nincsen vita, mert Kukta Vladislava úgy döntött, hogy 57 kilóba boxol, már pedig ő most az egyik első számú magyar női ökölvívó, ezt Brazíliában egy fantasztikus világkupa ezüstéremmel bizonyította még tavasszal, így tehát 57 kilóban ő lesz a magyar induló Szófiában. 60 kilóban nincsen női résztvevőnk, 65 kilóban ellenben olyannyira van, hogy itt boxol Hámori Luca, aki európai játékokon már szerzett bronzérmet, korosztályos Európa-bajnokságon már boxolt döntőt, első nőként megjárta az olimpiát, ki ne emlékezne, a biológiai férfi Imane Heli felen vesztett egyébként az érem csatában, így lett olimpiai ötödik, és feltett szándéka, hogy ezen a szófiai Európa-bajnokságon végérvényesen berúgja az ajtót, és mindenképpen dobogóra szeretne állni, amire egyébként reálisan minden esélye meg is van. 70 kilóban nincsen magyar induló, mint a 80 kilóban sem, 75 kilogramban Hoffmann Réka, plusz 80 kilóban pedig Szira Zsófia, aki eldöntötte, hogy miután olimpiai súlycsoport a 75 kiló, ezért Los Angelesig, vagy a Los Angelesi kvalifikációig megpróbál minden körülmények között befogyni 75 kilogramba, hogy ott lehessen a játékokon. Ki ne tudná, tavaly novemberben a bokcsarnokban ő is, illetve ő U23-as Európa-bajnok lett, tehát a magyar ökölvívás egyik legnagyobb reménysége a nagykanizsai lány. A fiúknál eredendően úgy volt, hogy 7 magyar boxolhat, azóta ebből a 7-ből 8 lett, és a 8-ból 6-ot már tudunk is. 50 kilogramban Szaka István, vitathatatlan bajnok, egyeduralkodó a súlycsoportnak itthon, egyetlen bökkenő, hogy az 50 kiló nem olimpiai súlycsoport, Szaka tehát fordított utat jár be Szira Zsófihoz képest, neki erősödnie kéne az 55 kilóz, nőni nem fog, ezért a magassági korlátok az ő esetében elég egyértelműek, de megpróbálja 55 kilogramban kiharcolni azt, hogy a kvalifikáció majd ő képviselhesse Magyarországot, illetve ha minden jól megy, akkor onnan megpróbál eljutni Los Angelesbe. Minden esetre a saját súlycsoportjában akár dobogós is lehet az Európa-bajnokságon, mert most még 50 kilóban indul. 55 kilóban Virbán Gábor, ő volt már Európa-bajnoki bronzérmes, még az előző világszövetség alá tartozó európai szekció utolsó bajnokságán, ő most a magyar induló 55 kilogramban. 60 kilogramban nem lesz magyar induló, 60 kilogramban lehetne Veres Roland, de ő ugye profi karriert épít pillanatnyilag, és nem vállalta a közös edzőtáborozásokat. Lehetne Kovács Kruzító is, de ő 65 kilogramban lett magyar bajnok Nyíregyházán, az országos bajnokságon. És éppen ez a nagy kérdés, hogy eredendően úgy volt, hogy Petrimán Milán a súlycsoport egyébként korábbi legjobbja, de most idén csak OB ezüstérmes, hogy ő a magyar induló Szófiában, de itt Kovács Kruzító is bejelentkezett erre a posztra, Renzini kapitány kezében a döntés, hogy Petrimán vagy Kovács képviseli Magyarországot majd Szófiában. 70 kilogramban úgy volt, hogy nem lesz magyar induló, aztán hirtelen majdnem lett kettő is, olyannyira, hogy itt Hankó Kálmán és Búza Rafael között kell, illetve kellett döntenie a szövetségi kapitánynak. Itt vélhetően Hankó lesz majd a magyar induló Szófiában, ő a magyar bajnok, akár csak Kovács Kruzító, ő is a vasas süllős ökölvívója. Aztán ott van a 75 kiló, ugyanitt tartalékként Király Balázs is meg van nevezve, de nincs vita, Akilo Filip, aki 16 év után nyert tavaly szeptemberben Liverpoolban világbajnoki férfi érmet Magyarországnak. Ő lesz a magyar indulónk, abszolút megalapozott, dobogós reményekkel. 80 kilogramban ez az olimpiai súlycsoport, tehát Akilo vélhetően majd itt fog boxolni már jövőre. 80 kilogramban Bátori Mihály lesz a magyar induló, 85 kilogramban Kovács Pál, az elnyűhetetlen örökifjú Kovács Pál, 90 kilogramban pedig Kis Levente, Erdei Zsolt tanítványa, nehéz súlyban. Ők 15-en, illetve ők 12-en, és akkor három súlycsoport, a női 54 kiló, a férfi 65 kiló és a férfi 70 kiló még egy kicsit nyitott, de valószínűleg a szövetség kapitány már tudja, hogy kiket küld majd a szófiai szorítóba. Minden esetre Emanuele Renzini munkáját a helyszínen, tehát Szófiában Rát Miklós, Tóth Zsolt, Nagy Zoltán, Jóni Máté, Gudovics Attila, Balzsai Károly és Kovács Armand is segíti majd, tehát a klubedzők java is ott lesz majd a magyar szorítósarokban, tehát szeptember 15 és szeptember 26 között Szófiában a European Boxing első Európa-bajnoksága, addig még edzőtábor, addig még Írországban kesztyűs küzdelmek várnak a legjobbakra, aztán következhet az év versenye. Hajrá, magyar ökölvívás! Egyben ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sport két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. Figyeljék ezután is a magyar ökölvívással kapcsolatos híreket. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sport Rádió ökölvívó magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 4 perc a pontos idő, kellemes rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Kezdjük a Hazafutást, a mai műsor szerkesztője Regős László Pál, a technikáért pedig Bredák József felel. Atlétika, nemzeti sportkör, asztali tenisz, címszavakban a legfontosabb programpontok, amely majd délutánt illeti. Délután 3-tól 4-ig atlétikával kezdünk, szokásos hétköznapi műsorrend szerint 16 és 17 óra között jön a nemzeti sportkör, aztán pedig megszólal majd egyebek mellett, vagy többek között az asztali teniszező András Csaba is a mai műsorban. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában az U20-as és U23-as országos rekordot jelentő 6407 ponttal Európa-bajnoki 6. helyezett Krisz Saroltát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Óriási mosolyal az arcodon, akik nézik az élő közvetítést, láthatják. Ülepszik már, hogy mit értél el?
2: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát szépen lassan igen, azért biztos, hogy kell még egy pár nap, pár hét, vagy esetleg a következő nagy versenyig egy kis idő, még ez leülepszik. Próbáljuk feldolgozni szépen lassan.
1: Az U20-assal a helytállót mondtam, az még igaz, vagy az U23-as az igaz?
2: Nem igaz az U20-as, U23-as.
1: Na, köszönöm, a saját magamat kiavíthattam, hogy butaságot mondtam. Nem, mert ebben nem voltam teljesen biztos, annyira szemtelenül fiatal vagy hölgyek esetében nem illik ezt szóba hozni. Honnan, meddig menjünk vissza a történetbe, hogy elkezdjük felgöngyölíteni? Honnantól számítod ezt az Európa-bajnokságot, felkészülést, a hangolást, egyáltalán az egésznek, a tényleg honnantól datálod, hogy az már az Európa-bajnoksághoz tartozik közvetlenül?
2: Hát ez egy nehéz kérdés. Valahol vagy az áprilist mondanám, vagy a novembert. Nálunk két szezon van, két felkészülés. Úgy igazán novemberbe kezdtünk el a 26-as szezonra készülni, de ott közben jött egy sérülés, és a felett pályát azt nem is sikerült túl jól abszolválnom.
1: Nem mertem beleszólni ezzel a sérüléses dologgal, mert mondom, KK-n mégse keresünk csomót, meg negatív dolgokról nem beszélünk. Na de akkor a sérülésből hogy sikerült ilyen jól visszajönni, vagy mikor mutatkozott-e, bármilyen jel mutatkozott erre vonatkozóan, hogy ez ennyire zseniális, hogy jó lesz ez a Birminghami Európa-bajnokság? Mert egy sérülés után azért ez óriás lutti, tehát ez elsülhetett volna, Isten őriz, hogy máshogy, de akár az is benne lehetett volna a pakliban.
2: Szerencsére nem volt egy akkora sérülés, ezért nagyjából egy 3 hetet kellett kihagynom, amire pont a fedett pályás szezonom ment rá, viszont utána április óta zavartalanul tudtam edzeni, tényleg nagyon jó körülmények között, úgyhogy szerintem nem nagyon szólt már ez a sérülés bele ebbe.
1: 19 éves vagy, ugye mondtam, hogy hölgyek esetében nem illik, de legalább egyszer jegyezzük meg. Bármilyen, ugye első felnőtt Európa-bajnokság különlegességben, nem tudom, versenydrukban jelentette ez bármivel másabb, mint egy korosztályos. Nyilván másabb, de miben másabb?
2: Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa-bajnokságon előtte, csak nem hét próbában, hanem váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán 2 év múlva Rómában pedig már futottam is.
1: És, szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első bál.
2: Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a korosztályos versenyeken eddig hétpróbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben, és itt a helyem.
1: Mennyit készülsz, ami nem atlétika, az ilyen jellegű mentális felkészülésre? Dolgozol-e bárkivel, aki a felkészülésedben segít ilyen tekintetben?
2: Dolgozom sportpszichológussal. Igazából erre talán idén jöttem rá, hogy ez mennyire fontos része az élsportnak. Már régóta kezdtem el vele dolgozni, nem is tudom, pár évvel ezelőtt, viszont az elmúlt talán 1-2 évben így fél évente, ha megjelentem nála, hogy bejelentkezzek, hogy még élek, de most idén azért rendszeresebben ellátogattam hozzá, és részt vett ő is a felkészülésben, mert hát ha van konkrét probléma, ha nincs, azért ez egy nagyon fontos része az élsportnak.
1: És ez most aktuális, ugye itt, amikor arról beszélünk, hogy azért első bálozó, nem első bálozó, ezt innen a stúdióból olyan könnyű mondani, hogy hát élete első felnőtt Európa-bajnoksága ebben a számban, vagy ezekben a számokban, de hogy azért ezt megélni sokkal nehezebb, ugye? És akkor az okos ember tanul a másik kárán, aki meg menet közben jön rá, az meg milyen jó, hogy rájön, ugye? Hogyha jól foglalom össze.
2: Igen.
1: Na, kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal, és ezzel a 13-38-al, ami 16 századdal jobb az idei legjobb adnál, és mindössze 3 századdal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szóval, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyére, hogy atyavilág, mi lehet ebből?
2: Azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen, azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
1: Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
2: Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrással, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny, és az összes edzés is igazából, és fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor ez sikerült.
1: Mázsás? Vagy tonnás kövek görbültek inkább?
2: És bármelyik lehet.
1: Mindegy, súlyos kövek. Ha már ezt említed egy pillanatra, az eredmények felidézése kapcsán álljunk meg, vagy egy picit szakítsuk meg azzal, hogy néz ki a heti edzésmunkád? Mert mondtad, hogy amikor készültél a magasugrásra, hogy az edzésmunka sem ment naponta mást, vagy minden nap egy kicsit mindenbe belekóstolsz, egy picit beengedsz a kulisszák mögé, megmutatsz valamit ebből, hogy néz ki. Mert azért itt tényleg mindenben otthon kell, hogy legyél, és vagy nyilván végére érünk mindegyik versenyszámnak, de hogy tényleg érdekel, hogy hogyan néz ki a felkészülésed.
2: Általában úgy van, hogy egy hét alatt azért szeretjük mindegyik számot érinteni, plusz emellett kell kondizni is, meg ugye vannak futóedzések, és egy nap pedig legtöbbször egymás után több számot csinálunk. Tehát az én fejemben az van meg, hogy nem edzem többet 5-6-nál egy héten, de igazából egy edzés, azt fel is foghatjuk akár három edzésnek, mert van, hogy három számot csinálok egy edzésen.
1: Szóval ez időben van, mit akar? 3 óra? 4 óra?
2: Van, hogy elhúzódik 3-3.5-re, az a ritkább eset, de azért az is előfordul, igen.
1: Ha választani lehetne, vagy lehet választani, van kedvenc számod egyébként? Tehát az, ami most kiderült, hogy nem a magasugrás, az legalábbis az idejek alapján nem az. Tehát lehet ilyenkor, lehet kedvenced? Például megengedi akár a sportpszichológus, akár az edző?
2: Valamiért mindenki ezt kérdezi, hogy mi a kedvenc számom.
1: Nem, de én kérdezem, hogy lehet-e, bocsánat, akkor hagyd tűnjek.
2: Lehetne, ha lenne.
1: De akkor ezek szerint nincs.
2: Én nagyon szeretem egyben az egész hét próbált, és ilyenkor szoktak mindig nevetni az emberek, hogy igazából, hogyha egy számot kéne választanom, az lehet, hogy nem a hét próbából egy szám lenne. Mert én egyébként nagyon szerettek 400-at és 400 gátat is futni, viszont magát a hét próbát azt azért jobban szeretem. Meg mindig húz az embernek a felé a szíve, ami épp jobban megy, az pedig szezononként tud változni.
1: Most... De akkor talán pont ezért is, és bocs, hogy közbeszólok, pont ezért is vagy nagyon jó, mert hogy nincs olyan, hogy kedvenced, viszont a magasugráson kívül nem biztos, hogy nagyon szívesen lemondanál bármelyik másikról, ha jól értelmezem.
2: Hát lehet, igen.
1: Na, akkor kanyarodjunk vissza itt az edzésmunkába, és egy picit belepillanthattunk. Ugye a magasugrás és a szezoncsúcsot jelentő 1.71 után jött, ugye itt egy pénteki napot írunk, amikor jött a folytatás, és jött a súlylökés. Na most sok mindent el tudok képzelni hölgyekről, csak pont nem azt, hogy a súlylökés az alapértelmezetten választott kedvencük, hogy állsz a súlylökéshez.
2: Kicsit semlegesen állok a súlylökéshez, azért az sose ez a számom, vagy nem volt még eddig sosem, ami így a mezőny, az élmezőnybe tartozott volna. Valahogy úgy állunk hozzá, hogy az nem ad, ha lehet így fogalmazni, nem ad túl sok pontot, nem fizet olyan nagyon jól, mint mondjuk egy futószám vagy egy ugrószám, tehát kicsit kevesebb talán rajta a hangsúly, meg hát ahogy mondtad is, nem is talán egy nagyon nőies, nem is egy ilyen látványos szám.
1: Szempont egyébként? Már milyen szinten? Nem lehet szempont?
2: Nem, ugye? Nem persze. Szempont, nem szempont egyáltalán. Úgyhogy azért sose volt a kedvencem a súlylökés, de most azért utólag kiemeltem, hogy az volt talán az egyik legjobb szám, aminek a legjobban tudtam örülni.
1: Megint egy egyéni csúcs, 13 méter 26 centiméter. Ugye én azt mondtam, hogy rögtön az első számnál már, az első próbánál pestélyesen szóval, hogy azt mondtam, hogy leesett az állunk és vakartuk össze. Itt azért péntek estére már eljutottunk oda, hogy ténylegesen mindenki dörzsölte a szemét, a tenyerét és mindenét. Menet közben, amikor itt voltál, hogy a súlylökésen is túl voltál, mert mennyire fogtad föl, voltál tudatában annak, hogy tényleg extra jó pozícióban vagy, akár az eredménysort nézve is, de akár hogyha az egyéni eredményeket nézzük is, tehát ez egyik jobb, mint a másik. Sőt, mind a három, ugye itt most a magasugrásról is beszéltünk, hogy az idei szenvedések után az 1.70 felett, ami a cél volt, az is megvolt.
2: Én igazából innentől tudtam, hogy nagyon jó lesz. Hogyha minden jól sikerül, akkor nekem általában a súlylökésnél kell a leghátrébb legyek a mezőnyben. És azt hiszem, talán ott is 20. helyen belül voltam, tehát ilyen 18. hely környékén.
1: Valahol ott, igen.
2: És tudtam, hogy nekem onnan csak előrébb kell jönni, hogyha minden jól megy. És előzetesen azt mondtam magamnak, ugye 18. helyen kvalifikáltam, de hogy ilyen 15. hely körül volt az egyéni csúcsom. Hogyha már a körül vagy azon belül végzek, akkor örülni fogok. És mivel az volt ugye a legidézőjelben a legmélyebb pont, tehát ahol a leghátrébb kell álljak a versenyben papírforma alapján, ezért valószínűsíthető volt, hogy onnantól azért jó lesz az a verseny, mert csak előrébb jövök.
1: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is Krisz Sarolta, aki megdöntötte elődje Krizsen Szénia U23-as csúcsát, ez pedig azt jelenti, hogy a birminghami atlétikai Európa bajnokságon a hétpróbázók versenyében a nagyszerű 6. helyezést szerezte meg. A Nemzeti Sportnak azt nyilatkoztat, hogy nem izgultál, és hogy éretten tudtál versenyezni. Ez szinte rögtön a verseny után volt, nem sokkal. Na most ez az... Én erre abból, vagy arra következtetek ebből, hogy amikor ennyire jók az eredmények, az ember akarva akaratlanul is, ebbe az esetben akarva is felszabadul. Tehát ez az egész, hogy nem izgultál, ezt gondolom én ebből kellett, hogy jöjjön. Nem egy idő után, amikor már látod, érzed, a vívók szokták mondani, ugye náluk ilyen egynapos versenyek vannak, hogy valakinek napja van, és hogy ha megy, akkor onnantól kezdve a falon is át tud menni. Bár ez nektek kétnapos, és majd mindjárt kitérünk arra, hogy a második napod mindig jobb szokott lenni, mint az első, ugye erre utaltál most a súlylökés kapcsán, de hogy mennyire közelítem meg jól a dolgot, hogyha innen nézem, hogy tehát ez kell, hogy kihatással legyen a szereplésedre, vagy az eredményeidre.
2: Nálunk azért bármi előfordulhat, nagyon-nagyon ritka az, hogy 7 számból mind a 7 jól sikerül, vagy elfogadhatóan sikerül, és meg is kell tanuljuk azt, hogy főleg, hogyha az elején valami nem megy, akkor is ugyanúgy kell hozzáállni a többihez.
1: Hú, ez de nehéz lehet.
2: Hát igen, nehéz, szerencsére azért elég hamar megtanulja az ember, mert főleg az elején, amikor elkezd hétpróbázni az ember, biztos, hogy nem úgy fognak menni a számok, ahogy ezt előre elképzelte az
1: mondja
2: ember.
1: Mondja ezt a 19 esztendős, rendkívül rutinos Krisz Sarolta.
2: Jó, igen, nagyjából az 5 hétpróba, amit eddig életemben csináltam, az megtanította.
1: Na, hát ez mindenképpen előre
2: igen,
1: mutat.
2: De hát eddig nem nagyon volt olyan hétpróbám, ahol főleg ezt mondtam pont az edzőmnek az első 2 szám után, hogy olyat még nem csináltam, hogy elfogadható volt a gátam és a magasugrásom is, mert hogyha nem direkt, de ha az egyik jól ment, akkor eddig a másik az nem ment jól. Tehát igazából már ott úgy voltam vele, hogy már előrébb vagyok, mint eddig bármikor, mert már ez a 2 szám összejött.
1: Na és akkor az első nap zárásaként 223.58, ez összességében az első nap végére 3.701 pont, hogyha jól jegyzeteltem, illetve jól kerestem vissza, és ez a 11. helyet jelentette. Ugye a súlylökésnél már említetted, hogy ott van az a pont, hogy onnan biztos vagy benne, hogy előrébb fogsz menni. Mi volt itt a gondolat, ha visszaemlékszel rá, a 3.701 pont, vagy akár a 11. hely láttán, hallatán, tudatában?
2: Nagyon próbáltam egész nap nem ránézni az eredményekre, és nem számolgatni, mert azért bele tudok esni abba a hibába, hogy számolok, hogy akkor a következő szám mennyi kell legyen, meg a következő mennyi kell legyen. És itt most ezt egész nap nem csináltam, és csak mikor lejöttem a pályáról 200 után felpillantottam az eredményekhez, és akkor láttam, hogy 3700 pont fölött vagyok. Én eddig szerintem sose voltam 3600 fölött az eddigi hétpróbáim során, tehát azért eddig is tudtam, hogy jól állok, de megláttam,
1: hogy ennyire.
2: Igen, azért az feldobott, meg eddig az előző hét próbáim során nézegettem is, hogy na majd, amikor én leszek 3700 pontnál az első napon, akkor tudom, hogy nagyon jó lesz majd a vége. Szerencsére így is lett, de ott sem néztem rá többet az eredményekre, tehát a telefonomon nem nyitottam meg, nem kezdtem el számolni, hogy hány pontra vagyok és kitől, de azért reménykedtem, meg tudtam, hogy innen remélhetőleg csak följebb van.
1: Ugye 3600-at említettél, ez a 2025-ös U20-as EB ezüstéremnél is így volt valahol, vagy ott hol jártam?
2: Én úgy emlékszem, hogy ott is 3500 valamennyi volt, lehet, hogy ott érintettem a 3600-at, de nem gondolom.
1: Tehát mindenképpen egy szemmel látható jelentős ugrás volt. Hogy telik ilyenkor az embernek az esti?
2: Hát,
1: ilyenkor megint gondolom, jön a sportpszichológus, van valamilyen bevett taktika, technika, hogy hogyan kellene elaludni, ha el tudna, mert nekem azt szokták mesélni, és a sportáktól független, hogy az egyéni, vagy csapatsporták, amikor az emberbe dolgozik az adrenalin, akkor mindent lehet csak aludni, nem?
2: Így van, nekem ezzel mindig nagyon sok problémám volt, hogy főleg a verseny előtti napon nem tudtam aludni, de a két nap között is nagyon nehezen, és talán életemben most először egyébként előtte is sikerült. A két nap között sikerült volna, ha lett volna időnk, de nagyon-nagyon nehéz volt az időrend ebből a szempontból, és másnap reggel azért szerintem egy órán keresztül szittem magamban azt, aki ezt összeállította, mert tényleg az volt, hogy amint beértem a 200-on, arra koncentráltunk, hogy minél hamarabb ágyba kerüljek, és...
1: Ez időben mit írunk?
2: Mikor este? Kerültem ágyba? Éjfél után, mert... jégkádazni kell, le kell vezetni, gyuratni kell, vissza kell buszozni a szállásra, ami még fél óra volt a pályától. Vacsorázni is kell, hogyha
1: úgy van. A szurkolók pár az igazok álmát aludták, miközben te még a kis teendőiddel.
2: De ezzel ugye mindenki így volt, persze. Tehát nem csak én szenvedtem ezt el, és másnap pedig 7.30-kor ment már ki a busz a pályára, és akkor előtte összekészülni, reggelizni, összepakolni, stb.
1: Hát akkor ez 6 óránál több alvás nem
2: egy
1: volt?
2: Egy 5,5 órát sikerült, igen. Igen, mert azért még, mikor így rohanva bekerül az ágyba az ember, akkor ugye rögtön azért nem tud elaludni. De szerencsére azért régebben, mivel mikor már volt, lett volna időm aludni, akkor nem sikerült. Tehát csináltam már úgy elég sokszor hétpróbát, hogy nem aludtam a két nap között, ezért így nem estem pánikba.
1: Vettem egy nagy felfüggőt, ezt így végighallgatva, hogy ez valakinek verseny közben így tudja menni. Na, gyorsan nézzük akkor, ugye a szombati volt a második nap, ott az első szám a távolugrás volt, 6 méter 44 centiméter rögtön nyitásként, ezt hogy értékelted?
2: Jól éreztem magam, meg egész évben úgy voltunk a távolugrással, hogy bármikor kijöhet egy jó, és nagyon jó volt a hátszölünk is, úgyhogy nem gondoltam pont arra az ugrásra, hogy ez olyan jó lesz, mert belülről nem éreztem olyan jónak, meg az edzőm is mondta, hogy mikor elugrottam, akkor már elengedte, hogy hát ez nem volt jó, ez a neki futás, ez nem lesz jó, és akkor néztük, hogy 6.44 nagy volt a szél, tehát nem egy érvényes egyéni csúcs, de azért nagyon örültem. Normál esetben nem biztos, hogy ilyenkor tovább ugrottam volna, mert ez egy jó eredmény, és akkor minek fárasztam magam, de hát úgy voltunk vele, hogy ez technikailag nem volt egy túl jó ugrás, tehát ebben van még, úgyhogy folytattam, de végül ez marad, de ennek is nagyon tudtunk örülni.
1: Mennyit kell taktikázni, ugye most említetted itt, hogy normál esetben nem biztos, hogy fárasztottad volna magad. Mennyire kell erre figyelni, mert sok mindenre gondolna az ember, de talán erre nem, hogy még erre is kell. Ez mekkora részét teszi ki a versenyzésnek?
2: Azért az ritka, hogy valaki elsőre tényleg egy olyat tud teljesíteni, hogy azt mondja, hogy utána nem ugrom le a következő egy-két ugrás, vagy nem dobom le, meg mindig az is benne van az emberben, hogy mi van, hogyha még mindig lehet nagyobb, akkor ott hagyok benne pontokat. Szóval azért ritka, hogy azt mondja az edző és a tanítvány együtt, hogy akkor ennyi hagyjuk, ez nagyon jó, és akkor menjünk pihenni.
1: Ebben az esetben neked mennyi beleszólásod volt most ebben, hogy inkább próbáljátok tovább?
2: Lehetett volna, tehát hogyha én azt mondom, hogy ezzel megelégszem, akkor biztos, hogy azt mondja az edzőm, hogy jó, de én nem vagyok nagyon ilyen, aki ezt mondaná, inkább az edző mondaná azt, hogy figyelj, ne ugorjunk tovább, mert ez már nagyon jó, és akkor elgondolkozom, és azt mondom, hogy na jó. Okay.
1: Kifejezetten tetszik nekem az a hozzáállás, amiket olvastam veled kapcsolatban, már a versenyzés után, hogy nem lepett meg, tudtam, hogy képes vagyok ehhez, és ilyen is ehhez hasonló eredményre, nem izgultam. Csodálattal is, ámulattal nézem, és egy kicsit hadudvaroljak szemtől szembe, hogyha valaki ennyire fiatalon, ennyire szerintem könnyedén tudja. Ez nem, magyarokra nem jellemző, vagy szerintem korábban nem volt jellemző ez a hozzáállás. Ez sokszor visszatértem már, és visszakérdeztem, ugye beszéltünk a sportpszichológusról, hogy mint fő motivum, de ugye a jó eredmények az egyéniségedből, a lényedből, vagy a sportos családból, vagy honnan fakad az, hogy az ember tudatában van annak, hogy jó. Mert vagy elhallgatjuk, hogy jók vagyunk, és ilyen álszerénynek

0: csodálattal is néztem, főleg az amerikaiakról hangoztatjuk nagyon, legalábbis az atlétikában, hogy milyen magabiztosak, meg talán rájuk azt is mondjuk, hogy túl magabiztosak, de valahogy mégis mindig 90%-ba bejön az a magabiztosság, és először elhiszik magukról ők, aztán be is bizonyítják, és utána már mindenki el fogja magát róluk hinni. Úgyhogy igazából nem
1: is tudom. Ez valamennyire egy picit tanulható is ezek szerint?
0: Biztos vagyok benne, hogy tanulható, legalábbis remélem. Szerintem én ezt nem tudom, hogy tanultam, mert igazából láttam, tetszett, és így gondolom, és nevezhetjük követendő. Ezt annak, és hogy tanultam.
1: Követendő. És követendő. A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon a hét próbázók versenyében a csodálatos 6. helyet megszerző Krisz Sarolta. Odáig jutottunk el vele itt az emlékek felidézésében, hogy a második nap első versenyszámát, a távolugrást már érintettük, és na, hamarosan majd a híreket követően a gerelyhajítással folytatjuk, illetve annak a felidézésével, na meg persze szeretnék majd eljutni oda, hogy amikor valaki az első felnőtt Európa-bajnokságán hétpróbában a 6. helyet szerzi meg, akkor a számmisztikát hogyan lehet tovább fölfelé tornázni, és hogy milyen tervek vannak majd a jövőre nézve. Szóval hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Tukutukutaka tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Walter Attila harmadszor indul a Vueltán, hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök, visszatér a kánikula. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: Az NB2-ben szereplő DVTK saját nevelésű labdarúgója Szakos Bence a ciprusi Aris Limassolban folytatja pályafutását. A 2007-es születésű szélső hátvéd 18 évesen mutatkozott be az élvonalban, és eddig csak a Diós Győr felszerelésében játszott. Egy idény után távozik a Monaco labdarúgó csapatától Paul Pogba. A világbajnok francia középpályás 2 évet doppingvétség miatt kihagyott és büntetése letöltése után tavaly csatlakozott a monakóiakhoz. Walter Attila is indul a szombaton kezdődő Vuelta országúti kerékpáros körversenyen. A 28 éves sportoló a Bahrain Victorious csapatában először vesz részt Grand Tour viadalon. Walter harmadjára indul a spanyolországi 3 hetesen, korábban 4-szer pedig a Giro d'Italia-n versenyzett. Isaac Hadjar, a Red Bull pilótája csuklósérülés miatt kihagyja a Formula 1-es világbajnokság hétvégi holland nagydíját. A francia versenyző erőnléti edzés közben sérült meg. A 21 éves pilóta helyét a Racing Bulls versenyzője, az új-zélandi Liam Lawson veszi át. Míg Lawson-t a Racing Bullsnál a japán Tsunoda Yuki helyettesíti majd. Hosszú eltiltásra számíthat a majorkai tenisztornán doppingvédségen ért Nick Kyrgios. A korábbi wimbledoni döntős ausztrál teniszező elismerte, hogy kokaint fogyasztott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Bak Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sulyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A 4 napos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A miniszter beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy 6. emeleti panellakás Székesfehérváron a Tornyos soron. A tűzoltók az oltás mellett a lakók kimenekítését végzik az épület felső szintjeiről. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az egész országra kiterjedő intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet, hogy a felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.
0: Közlekedés.
4: Az erős délutáni forgalom miatt az M1-es autópályán Budapest felé a 38-as és a 32-es kilométer között lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható az átterelt belső sávban. Az M0-as autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé az erős forgalom miatt csak arra szólva lehet haladni az M31-es autópálya és Ecser között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Délután egyre több felé kisüt a nap, csak északon, északkeleten marad borult az ég, és arra felé kisebb eső előfordulhat. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kellemes rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, a Nemzeti Sportrádió stúdiójában pedig továbbra is az atlétikai Európa-bajnokságon a hétpróbázók versenyében a csodálatos hatodik helyet megszerző Kriszt Sarolta. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy velünk. Ugye az első napi versenyszámokat végig vettük már itt a kis visszatekintésben, visszaemlékezésben. Ugye a második nap első próbáját, a távolugrást is szintén felelevenítettük. Jött a gerelyhajítás, 46 méter, 67 centiméter. Egy rövid jelzőt kérek. Jó, nagyon jó, nem jó, milyen jó, mennyire jó, hogy jó.
2: Jó volt, elment. Igazából ott egyedül nem volt szerencsénk a széllel, amit nem is nagyon lehetett szerintem kívülről látni, de hogyha utólag megnézzük az eredményeket, senki nem dobott egyéni csúcsot ideileg jobban se.
1: Most bocsánat, mondtad itt a zene alatt egyébként, hogy Saci, úgyhogy a Sarol, tehát a hivatalos formula kedvéért mondtam, és elnézést kérek, ha bárkit ezzel a hallgató közül bántott volna. Van, aki nem szereti ezt, hogyha ilyen nagyon barátkozós formában beszélgetünk, de engedd meg, hogy így mondjam. Szóval ez a hatodik legjobb eredmény volt, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a távolugrás is önmagában a hatodik legjobb, tehát ez kifejezetten jó azért.
2: Dobtam ennél idén nagyobbat, de tényleg...
1: Imádom ezt a hozzáállást, és nagyon dicsérem, és azt mondja, nem rossz, de igen. Jó még.
2: De tényleg abban nem volt szerencsénk a széllel, mert ott az szembe fújt, és abban nagyon nehéz, nagyon jól el kell találni a gerejt ahhoz, hogy jól menjen, és majdnem 47 méter, szóval azért tudtam örülni annak is.
1: Na, ezzel összetettben 5485 ponttal a hatodik helyre léptél föl. Mondtad, hogy az első nap igyekeztél nem nézegetni, és sikerült betartani a második napon is?
2: Sikerült. Az volt, azt fogadtam meg, hogy 800-ig nem számolok, nem nézem. Előtte meg már muszáj.
1: Én úgy tudom, azt csicseregték nekem, hogy az korábban általában nagy plénum előtt is kijelentetted, hogy 800-on idén adós vagy egy jó futásra.
2: Ezt kijelentettem, de ez nem sikerült.
1: Na! Nem
2: hát időeredményben legalábbis nem sikerült, úgy gondoltam ezt a kijelentést, hogy még időeredményben vagyok adós, mert tavaly ennél sokkal jobbakat futottam 800-on, volt egy 2-10-em, aminek már nem örültem, mert volt 2-0-8-am is, és idén 11-12-t, és ez meg már majdnem 13 lett, de...
1: Nem. Igen, 2-12-93 a vége, ugorjunk oda. Igen. És a hajrában azt láttuk, én ugye itthonról követtem az eseményeket, hogy ott azért volt olyan pillanat, amikor az életedért küzdöttél, és úgy tűnt nekem, hogy vesztésre állsz.
2: Igen, ez egy jó megfogalmazás.
1: De aztán minden jó, ha a vége jó, vagy nem?
2: Van.
1: Ugye ott a lengyere kellett nagyon figyelni, aki sokáig élen állt az összetetbe, aztán utána oda esett vissza hozzád, és ő volt a legfontosabb. Most én nem mondom ki a nevét, mert az sose kommentátor barát, hogyha Magyarországról próbálunk lengyel neveket kimondani, de hogy szóval, hogy a célt értél végül is ezzel, hogy őt sikerült magad mögött tartani. Úgy, hogy neki ugye óriási 2-0-8-83-as legjobbja volt, ami a te legjobbathoz képest is nagyon-nagyon extra jó, tehát majd két másodpercen felül van, tehát hogy minden tekintetben én azt gondolom, hogy itt akkor bármennyire is marad benned hiányérzet, azért ezt valahol helyén kell kezelni, hogy mégiscsak jó volt ez.
2: Igen, azért ehhez még hozzáadnám, hogy így utólag nem tudtam csalódott lenni azért a 800-ért. Nem csak a lengyelt kellett figyelnem, hanem az olaszt is, mert ő is azért azt hiszem 50 pontra volt mögöttem, és neki is van egy nagyon jó 800-a, meg tudtam is, hogy ő menni fog, mert neki nincs vesztenivalója, csak az, hogy megy. Úgyhogy azért is kellett ott hagynom a lengyelt útközben, és figyelni az olaszra. De azért ez egy olyan 800-as élmény volt, ami eddig nem nagyon adatott meg, mert azért itthon más egy-egy emberrel 800-at futni, vagy a korosztályos versenyeken, ott azért kiemelkedőnek számít az én 800-as időm, és általában ott egyedül futok, és tényleg ez egy teljesen új élmény volt. Alapból a szél szintén nem segített, mert 800-on sem, bármilyen szél van, az nem jó, mert az valahol szembe is fog fújni, és ez túl sok erőt kivesz. És most először kellett tényleg helyezkedni, lögdösödni, kettes pályán futni.
1: Isten hozott a felnőttek között.
2: Köszönöm.
1: Na, mindent egybevetve, hogy ez a 6407 pont 85-tel jobb, mint Krizsán Szénia 2015-ös U23-as csúcs. Ugye itt a beköszönésnél jó fél órával ezelőtt belementem egy U20-as történetbe is, ami bárcsak igaz lenne, de hát a szemtelenül fiatal mi voltad ellenére sem tudsz már U20-asnak számítani, úgyhogy ezt inkább hagyjuk, hogy az U20-asnál hogyan és miként javíthattál volna, ha ez oda számítana. Az U23-nál viszont az tényleg a valóság. Egy 2015-ös rekordot adtál át a múltnak. Mi ilyenkor az első gondolat, ami megfogalmazódik az emberben? Csettint egyet, hogy nem olyan rossz?
2: Hát végül is igen. Néztem évelején ezt az országos csúcsot, azt hiszem 6321 volt, és pont 6300
1: pont, tudod?
2: Igen. 6320 pont volt idén erre az Európa-bajnokságra a kvalifikációs szint, amivel biztos, hogy oda kerültem volna az EB-re, és az volt a célom előzetesen évelején, hogy ezt még az EB előtt megcsináljam, és akkor meg lesz a szintem, és biztos kint vagyok. Na hát ez előtte nem sikerült, de ezért is még jobban tudtam örülni, hogy utána azért bőven felülmúltam.
1: Na most többször utaltál már, hogy az edzőmmel így, az edzőmmel úgy, az edzőmmel amúgy. Azért azt fedjük már fel azt a kártyát, hogy az edző pontosan kicsoda is. Azok kedvéért, én ezt a végére akartam hagyni, és kíváncsi voltam, hogy hogyan nevezed meg, de hogy milyen relációban vagytok.
2: Sokan tudják, hogy az edzőm az édesanyukám is egyben. Én egyébként szoktam, vagy szeretem...
1: Körmendi Kataniról van szó, nevezzük meg, igen.
2: Igen. Szeretem édesanyukámnak is hívni.
1: De ilyenkor, amikor verseny van, ilyenkor ő az edződ.
2: Igen.
1: Nekem ez is nagyon tetszik. Már annyit udvarlok itt, hogy a feleségem hallgatja ezt a beszélgetést, lehet, hogy ki fogok kapni, hogy egyébként ennyit udvarlok, de tényleg viccet félretéve. Hogy lehet ezt úgy szétválasztani, hogy ez jól működjön? Mert gondolom én, hogy a vasárnapi asztalnál lehet egyszer, figyelj anya, így, de aztán utána meg kedves versenyzőm úgy. Tehát lehet ilyen hangnem is, meg lehet olyan hangnem is, vagy az egyik marad az edzés helyszínre, a másik meg ami otthon van, az meg az anya-lánya kapcsolat.
2: Mi, lehet, hogy valakinek sikerül ezt teljesen szétválasztani, nekünk azért nem megy teljesen, és idén jött is egy változás kettőnk kapcsolatába, már pedig az, hogy én elköltöztem otthonról, és nem volt az, hogy hazamentünk edzésről, és akkor elkezdtük megbeszélni az edzést, meg mindent kitalálni közösen, hanem kicsit függetlenebb lettem, és ez kicsit az edzésre is kihatásabb volt. Szerintem nekünk az annyira nem jött be, vagy hát igazából nem is próbáltuk meg, hogy nem beszélünk az atlétikáról az edzésen kívül, meg szerintem nem is nagyon tudnánk, mert az egész családnak köze van hozzá, nem csak az édesanyukának.
1: Édesapukád is, tehát mindenki érintett ebben a történetben. Egy példát tudok erre mondani, a kézilabdás példa, az Elek Szucsánszki házaspár, Elek Gábor mint edző, és a tanítványa felesége gyermekének édesanyja Szucsánszki Zita, állítják mind a ketten, és mivel viszonylag jól ismerem őket, nem kételkedek abban, amit mondanak, hogy ahogy beülnek az autóba az edzés után, megszűnt létezni a kézilabda. Én ezen körülbelül 15 éve csodálkozom, hogy mondom, ez hogyan lehet, és mindig, amikor ilyen sztorikat hallok, hogy családon belülről vagy kicsit megerősített bennem, hogy nem véletlenül csodálkozom, mert hogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljesen függetleníteni. Nagyra értékelem, hogyha valakinek ez megy. Hogyan sikerült az az elköltözéses dolog, akkor ezek szerint hozzáadott ehhez a dologhoz, ehhez a kapcsolathoz?
2: Hozzáadott mindenképpen, kicsit más lett talán edzésen is a viszonyunk, meg mind a kettőnknek azért szokni kell, ezt tanulni kell. Most elég úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk, az eredmények azt mutatják.
1: Igen, meg tudom erősíteni.
2: Ez így marad.
1: A stúdióban továbbra is Kriszt Sarolta, egy Európa-bajnoki 6. helyezés után beszélgetünk, mármint egy felnőtt Európa-bajnoki 6. helyezés. Ugye itt én egy 2025-ös U20-as EB ezüstérmet már megemlítettem. Rengeteg utánpótlás eredményedet, ha nem haragszom, most nem hoznám ide, bár tényleg beszéltünk róla, hogy számtelenül fiatal vagy. Egy ilyen kiváló eredmény után, egy olyan hozzáállás után, amiről szintén sokat beszéltem már, beszéltél már és kérdeztem is, nem izgultál, nem lepett, meg egy egészséges önbizalommal felvértezve. Célok, tervek a jövőt nézve, mert azért itt most így tokostól rúgtad be az ajtót a felnőtt mezőnybe, és jelezted, hogy jó napot kívánok, megjöttem.
2: Igyekeztem. Próbálok.
1: Jövünk neki, de majd visszaépítik azokat a szakokat, meg az ajtókereteket, aki akarja.
2: Próbálok továbbra is így hozzáállni a következő nemzetközi versenyekhez.
1: Az hogy... mikor lesz a következő? Mert ugye most csapatbajnokság lesz, ha jól
2: igen,
1: tudom.
2: Igen, felnőtt nemzetközi verseny hétpróbában jövőre lesz. 2027 szeptemberében lesz Pekingben egy világbajnokság. Még nyilván ki kell oda jutni, de remélhetőleg ezzel az eredményemmel azért ez már sikerülni fog. És próbálok ugyanúgy hozzáállni a következő versenyekhez, mint, ahhoz, mint ahogy ehhez is hozzáálltam. Mert még mindig úgy gondolom, ahogy te is sokszor említetted, hogy még mindig nagyon-nagyon fiatal vagyok, tehát
1: ezt
2: igazából...
1: nem kell így gondolni, ez egy ténykérdés.
2: Igazából nincs semmi, ha ez nem úgy sikerül, ahogy most már el fogják várni, vagy én elvárom magamtól.
1: Na, ezt látod, egy nagyon érdekes kérdést említesz. Magadtól várod el, vagy szerinted a közönség várja jobban tőled? Mind a kettő szerintem egyformán, vagy majd csak egyformán, de ez belülről te hogyan érzed, érzékeled?
2: Hajlamos vagyok én többet elvárni magamtól, mint aha, a körülöttem lévők tőlem, de engem általában motivál az, hogyha külső nyomás van, vagy elvárás.
1: Szerintem te ezt nem nyomásként éled meg, tehát ez, amennyire én most így megismertelek, ez minden csak nem nyomás, ez így lepereg rólad.
2: Én szeretem, hogyha van elvárás, mert ez azt jelenti, hogy ott vagyok a legjobbak között.
1: Na most említetted már is, egy picit, ha még megengeded, kutakodnék, vagy vájkálnék a magánéletedben, hogy elköltöztél. Úgy tudom, hogy szeretsz főzőcskézni. Ilyenkor, amikor az ember egy kicsit leválik az otthoni dolgokról, hogy jobban ki tud teljesedni ilyen jellegű dolgokban is?
2: Abszolút, igen. Azért azt is meg kellett tanulnom, meg most már belekóstoltam abba, hogy milyen magamat ellátni, nyilván magamnak vásárolni, magamnak főzni, magamnak takarítani minden. Azért ez egy új dolog, de szeretem.
1: Azt látom, hogy most egy mosolyogsz, hogy egyébként tetszik.
2: Tetszik, igen. Nekem csak idősebb testvéreim vannak, és már emiatt régóta azt látom, hogy ők külön élnek, már elköltöztek otthonról, van egy saját életük, és nagyon jól, nagyon élvezték, megélvezik azt a saját életüket, és ezért én is mindig szerettem volna ezt.
1: Erre az útra léptél. Azt is tudom, hogy szeretsz állítólag nyelveket tanulni, hogy állsz a nyelvtanulással, van-e most bármi, ami éppen zajlik, vagy éppen halad? Van-e egyáltalán időd az edzések mellett ilyesmire?
2: Én végül nem egy olyan egyetemre mentem, mint amit előzetesen szerettem volna, és megígértettem magammal, hogy cserébe akkor még egy nyelvet tanulok. Az angolt tudom szerintem elég jól, és emellett németet tanultam a középiskolában. Az nem mondtam, hogy nagyon jól megy, megértettem magam.
1: Azt nehéz az angol után németet tanulni, mert a német nyelvtan az követhetetlen az angolhoz képest.
2: Igen, szóval azt még nem döntöttem el teljesen, hogy most egy újba belekezdjek, vagy a németet próbáljam meg felhozni, aha, de mindenképp szeretnék, rajta van a listámon, de ezért most ja, ez egy kicsit lassabb. Ezt megértettem.
1: Figyelj csak, és mi a helyzet a matekkal és az informatikával, mert csiripáltak nekem matematika és informatika beállítottságot, meg érdekeltséget, amit így bevonom őszintén nyelvi nyitottsággal, főzős érdeklődési körrel, a matekot és az informatikát nehezen tudtam összepárosítani. De mondom, Üsse Kavics, ha már edzeteltem, és próbáltam utána nézni, akkor mondom, megkérdezem, hogy ez hogy van.
2: Kíváncsi lennék, hogy ki volt a forrásod, de egyébként...
1: Magon vagyok?
2: Nem.
1: Na, meg jó van, megjutottam.
2: Jó helyen jársz. Igen, én gimnáziumban matematika és informatika fakton voltam, aztán az informatikát egy év után ott hagytam, mert rájöttem, hogy nem fog kelleni az egyetemhez, de igazából a matek se kellett volna, de azon maradtam, mert nagyon szerettem, és szeretem is még mindig.
1: Hát mondjuk igen, a hét próbálnám, van akinek az egy meg hat is nehezen megy, úgyhogy itt azért ez meg egy kicsit többet igényel, igen, most viccet félretéve.
2: Igen, úgyhogy én sokáig mérnöki szakra szerettem volna menni, meg igazából lehet, hogy még mindig szeretnék is, de úgy gondoltam, hogy talán az azzal a szintű e-sporttal, amit én szeretnék, nem teljesen összeegyeztethető, úgyhogy végül nem is mentem el olyan irányba. Nem tudom, hogy vissza fogok elmenni, majd még meglátjuk.
1: Hogy van ennyi időd, energiád? Oké, fiatal vagy, ez egy dolog, erről már sokszor beszéltünk itt a mostani interjú, vagy beszélgetem, szeretem ezt, hogy interjú beszélgetés kapcsán, de azért ezt ennyi mindent bele kell szuszakolni egy 24 órába, ennyi energiának kell lenni, hogy azért beszéltünk róla, hogy van egy edzés, van, hogy elhúzódik akár 3 órásra egy edzés, ott mindent elképzelek, hogy utána az embernek sok minden van, de mondjuk életkedve talán a legkevesebb. Energia szintje meg talán még annyi sem biztos.
2: Igen, hát pont ezért, ahogy mondtam is, hogy végül nem olyan irányba mentem az egyetemen, mint én azt gondoltam, hogy fogok, és próbáltam egy kicsit, talán nevezhetjük könnyebb útnak, könnyebb utat válaszolni, könnyebb szakot, és azért egyéni tanrendem is van.
1: Nem, annyiban vitatkozhatok, hogy egyébként bárki, aki főállás mellett legyen az munka, vagy legyen az élsport mellett bármilyen felsőoktatási intézményt végez, szerintem ott nincs olyan, hogy könnyű vagy nehéz, hanem csak kalapemelés van.
2: Annyi szerencsém van, hogy tudok egyéni, vagy hát kedvezményes tanrendet hivatalosan kérni a legtöbb tantájra, ami felmentést ad az óralátogatások alól.
1: Mondjuk így Európa bajnoki 6. helyen, igen.
2: Ez a tanárokat annyira nem szokta érdekelni, meg nem is kell, hogy érdekeljen.
1: Ajánljuk figyelmükbe ezt a beszélgetést, visszahallgatható lesz majd mindenféle platformon, úgyhogy érdemes egy kicsit, hát ők is átszellemülnek, hallják azt, hogy mennyi energia és milyen munka van ebben. Még egy kérdés foglalkoztat itt a végére, hogy kézilabdát, kosárlabdát, szertornát és úszást is állítólag kipróbáltál gyerekként, amikor még nagyon-nagyon-nagyon, még ennél is számtalanul fiatalabb voltál. Van-e bármilyen kedvenc sportágad, amit követsz? Tehát mondjuk például nyáron volt labdarúgó világbajnokság. Minden hölgy vendégtől, aki megfordult itt a stúdióban, megkérdeztem, hogy ki, hogy áll ehhez a kérdéshez hozzá, mert mégiscsak a világ, ezen lehet vitatkozni, az olimpia vagy ez, de hogy mindenképpen top 3-as nagy sportesemény. Szóval például most a foci VB jutott eszembe, de ha éppen nem tudom én a kézilabdát szeretett, szóval van-e bármi, amit követsz, jut-e még arra is pluszban idő, energia, vagy van-e olyan fanatizmus bármilyen csapat, játékos, bárki iránt?
2: Én egy hatalmas sportnéző vagyok. Nagyjából a focin kívül mindent szeretek. Úgyhogy beletrafáltál,
1: igen. A foci nagyon szép igen. Volt, igen.
2: Valószínűleg ehhez hozzátartozik az, hogy édesapukám is mindig is nagyon szerette sportokat, és nézte is otthon, és akkor én mindig leültem mellé, és néztem. Nagyon szeretem a kézilabdát, vízilabdát, úszást, de a kosárlabdát is, Forma 1-et is, tehát elég sok mindent fel tudnék a focin kívül sorolni.
1: Van olyan kedvenced, akár csapat, akár nem tudom, versenyző, mondjuk ha például a Forma 1-et nézzük, aki tényleg közelebb áll a szívedhez az átlagnál, vagy az a sportfogyasztó vagy, aki úgy nyitott mindenre, és nincs igazi nagy kedvenced?
2: A legtöbb sportákban a magyarokat szeretem nagyon nézni, meg nekik szurkolni.
1: Na, de mondjuk egy Fradi Győrnői kézi rangadón, akkor melyik kis ujjadba harapsz bele? Hát, vagy egy Veszprém Szegeden, ha most már kézilabdánál maradok?
2: Ott is, főleg édesapukám miatt azért a Fradinak szoktam szurkolni, mert ő örök Fradis, de egyébként inkább csak az ilyen nemzetközi versenyeken a magyarokat próbálom keresni és nézni.
1: Óriási élmény volt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és befáradtál hozzánk a stúdióba. Az elmúlt egy órában Krisz Saroltával idéztük fel az Európa-bajnoki 6. helyezés, a 7 próbában az Európa-bajnoki 6. helyezéséhez vezető utat. Kicsit a vezeték neved is, meg ez a 7 próba 6. helyen is feladtad nekem a leckét, de ez annyi, hogy nekem is egy kicsit többet kell majd gyakorolni, hogyha legközelebb jössz, mondjuk egy világbajnoki top 4. 5.
2: Az is lehet, de 6. maradjunk a 8-10-nél.
1: Oké. Egy világbajnoki top 8 után, hogy akkor már se a vezeték nevedbe ne botoljak bele, vagy törjön bele a nyelvem, illetve hogyha eredményekről kell beszélni. Tényleg nagy élmény volt Krisz Saroltának, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és sok sikert, sérülésmentes időszakot még most a versenyidőszakból, ami hátra van, aztán rengeteg sportnézést, sportrádió hallgatást, nem maradsz le velünk útközben se semmiről, ajánlom figyelmet, illetve ajánlom magunkat, és várunk vissza legközelebb is. Köszi, hogy itt voltál.
3: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra pontos idő, kellemes rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Kezdődik a Nemzeti Sportkör, a stúdióban nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Csisztu Zsuzsát, Bitman Emilt, illetve kollégánk Regős László Pál. Itt még a Sportkör, a Nemzeti Sportkör vendége. Hölgyem, uraim, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
3: Köszönjük.
2: Nem tudom, mennyi időtök, energiátok jutott jártatokba, keltetekbe, vagy amíg érkeztetek ide a stúdióba hallgatni. Krisz Sarolta, ugyanígy nem tudtam kimondani a vezeték nevét, amikor beszéltem vele. Zseniális Európa-bajnoki 6. helye kapcsán beszélgettünk egy órán keresztül, és fiatal kora ellenére egy annyira érett sportoló, nem is azt akarom kiemelni, hogy hölgy benyomását keltette, hogy sokszor tátott szájjal, és nem győztem már udvarolni neki, hogy határozott, magabiztos, az új generáció, ilyen majdnem, hogy azt mondom, hogy prototípusát látjuk, hogy egy olyan fiatal sportolót, aki nem kis hitű, aki nem egy... Zsuzsi, neked nem kell mondjam, hát mi magyarok nem ilyen beállítottságúak vagyunk, hogy tisztában vagyunk azzal, hogyha valamiben jók vagyunk, akkor is még először így átgondoljuk, hogy jaj, bemehetünk, meg tokostól rúgta be a mezőnyre most az ajtót.
3: Igen, hallottunk most ifjú úszóktól is hasonló nyilatkozatokat az elmúlt napokban. Én nagyon örülök, ha így van, mert szerintem ez az önbizalom kérdés, ez generációkat, tehát annak a hiánya, generációkat sújtott itt, ahogy itt én nőttem fel, és láttam, hogy ez mindig problémánk volt, hogy amit igazán tudtunk, azt sem nagyon hittük el, hogy tudjuk, és ennek nyilván megvoltak a negatív következményei, miközben ugye volt szerencsém egy pár évet az Egyesült Államokban élni, tanulni, és ott ennek pont az ellen kezőjét láttam, tehát olyasmit is elhittek magukról, ami nem is volt.
2: És tehát, látod, anélkül, hogy összebeszéltetek volna Saci, aki külön kérte, hogy vagy hívhatom Sacinak, mielőtt bárki is felháborodik, hogy miért becézek főleg egy ilyen szemtelenül fiatal hölgyet, de hogy pont ezt mondta, hogy ő annyi amerikai sportolóról hallott, látott, jött vele szembe, hogy azt mondta, hogy aki nem jó is elhiszi magáról, hogy jó, és addig vonzza befelé, amíg előbb-utóbb nem jóból is jó lesz.
3: Ja, hát az régi dolog, hogy azért az elmének, meg a gondolatoknak, sőt a szavaknak azért van egyfajta teremtő ereje, és ehhez nem kell szerintem különféle fajta hókusz-pókuszoknak hinni tényleg, tehát amit az elmének tanítunk, az nagyon sok módon, vagy nagyon sokféle módon hat aztán a tudatunkra, a tudatunk pedig nyilván a fizikumunkra, a testünkre, úgyhogy azért ez egy létező folyamat, ezt már azért okosabbak is megállapították, de a mentalitás szerintem az, hogy valaki elhiszi, és én is ott láttam azt, ami nekem új volt, hogy nem egyfajta irítség volt abban a tekintetben, hogy valakinek valami sikerült, hanem az egy inspiráció volt, hogy hát neki sikerült, hát akkor nekem is sikerülhet, hogyha neki összejött, akkor nekem miért nem. Tehát az ő általa elmondottakból is egy picit ezt érzem ki, és nagyon örülök, hogyha ez a generáció hoz magával egy ilyet, mert szerintem ez az a fajta szemléletváltozás, amihez hosszú idő kell. Ugye a szemléletváltozása sokkal tovább tart, mint meghozni egy jogszabályt, egy törvényt, betartatni valamit, hogy elhiggyük magunkról, hogy ha ők már úgy nőnek fel, hogy ez bennük lesz, és nem azt mondom, hogy ez mindenkire igaz, mert azért alkata válogatja, de minél többek hiszik el, hogy a sok munkának előbb-utóbb lesz eredmény, és miért én ne lennék erre képes, az szerintem egy jó jel, az egy pozitív változás.
2: Már csak korából fakadóan is engedd meg, Emil, hogy Lacát hadd kérdezzem most meg ő test közelben ott volt, nem szerettek volna leöregezni, rutinos. Mi ketten a rutinos kategóriában?
3: Akkor hova tartozom, minden.
2: Épp, hogy tegnap betöltötted a 19-et, Zsuzsina. Szóval, tehát testközelből is ott voltál Birminghamben, tehát onnan is van, de látod akár a kortársakat, akár a saját példádból kiindulva. Nekem az is nagyon tetszett, majd kérlek, reagálj arra is, hogy ez általános, nem általános. Én nekem ez egy különleges dolog volt, és többször rá is csodálkoztam ebben a beszélgetésben mindenre. De nekem az is nagyon tetszett, amikor megkérdeztem, hogy dolgozik-e sportpszichológussal. És nem volt rest, nem szégyelte bevallani, hogy saját kárán tapasztalta meg, vagy a, ugye van ez a mondás, hogy okos ember másik kárán tanul. Szerintem nincs, ilyen tekintetben akkor nincs okos ember, mert olyan, aki nem a saját kárán tanul, szerintem nagyon kevés van. Szeretjük feszegetni a határainkat, és eljött. De ő elmondta, élő adásban országvilág előtt, hogy jó, hát évente egyszer-kétszer elmentem, csak hogy megmutassam, hogy élek, és aztán rájöttem arra, hogy igenis nagy szükség van arra, hogy amikor a második próba után a második egyéni csúcsomat teljesítem, hogy akkor ne omoljon rám hirtelen, hogy elhiggyem, hogy úristen, itt jól lehetek, vagy ha az elsőbe belebukok, hogy akkor is utána végig tudjak menni. Szóval általános, nem általános, mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban, Laca?
4: Nagyon változó, szerintem emberfüggő, nyilván minden az.
2: Tehát akkor nem, akkor osztályos sajátosságnak hiába akarnám ezt nevezni, nem tudom ezt.
4: Ez szerintem nem erről szól. A Saci egyébként az EB-n is nagyon profi volt végig a vegyes zónában. Nem feltétlenül volt mindig kedve nyilatkozni, amit egyébként meg tudok érteni, de akkor is megállt, és mondta, hogy akkor, ha lehet, akkor röviden, és két kérdés után elengedtem, mert nyilván nekem, vagy nekünk is az az érdekünk, hogy minél jobban érezze magát, és minél jobban szerepeljen. És de mindig megállt, és a sajtó rendelkezésére állt. A másik pedig, amit itt Zsuzsi mondott az előbb, hogy a hit, meg hogy ezt elhiggye egy ember, hogy miért ne lehetne ő erről, meg Vindics Tótli jut eszembe, aki még a futás utáni tévés nyilatkozatában Péter Ágostonnal beszélgetett nagyjából 10 percet, egyébként szerintem fantasztikus az egész beszélgetés, és ő mondta ezt, hogy egyébként miért ne lehetnék én, tehát miért ne érhetnék oda én, mármint, hogy ő maratonfutásban...
5: Te is odaérhetsz,
4: Európa.
2: De maradj egy kicsit, maradj velünk, mert 17 óráig nemzeti sportkör, és utána, ha gondolod, kipróbálhatod magad, de addig kérlek, még ne feszegesd a határaidat.
4: Tehát ez is ugyanez, hogy Lilinek volt egy mezei futó EB-je juniorként, ez volt 9 éve, és azóta pedig volt már olimpián, VB-n, EB-n, de nem nagyon találta meg a távját. Ugye 3000 akadályon próbálkozott, meg 5000-1500-on, most pedig élete harmadik maratonján valószínűleg azért, mert hittek benne, ugye az edzője, meg a férje, őket emelték leginkább, de másokat is, többeket is, meg ő maga elhitte, hogy egyszerűen odaérhet, és érmes lehet egy Európa-bajnokságon, és ezek a példák mutatják, hogy ez mennyire fontos.
2: Gyakorló hírszerkesztőként, aki nagyon sokat foglalkozik a hírek világával, mi volt az első reakció, ha így visszaemlékszel? Én azt mondtam Sacinak, hogy amikor jöttek az első próba, második próba, és jöttek egyéni csúcs, én megengedhettem magam itt egy kicsit lazábban, hogy mondtam, hogy pestésen, szóval leesett az állam, és úgy vakartuk össze magunkat. Tényleg amikor jönnek egyik jó eredmény a másik után, mert nem, persze mindig voltak jó atlétáink, de például dobó atlétáink voltak igazán nagyon jók egy olyan országban, ahol éremközpontúságban gondolkodunk, és egy hatodik helynek őszintén nem feltétlenül tudtunk úgy örülni egy pár évvel, vagy egy-két évtizeddel ezelőtt, mint ahogy most teljesen jogosan örülünk egy hatodik helynek. Szóval mi volt Emil az első reakció?
5: Most a Sacinak az eredménye?
2: Saci, kimondottan Sacinál maradva.
5: Nyilván azért őt már lehetett ismerni a korosztályos világversenyekről, illetve a közvetítésben is elhangzott, hogy ő azért egy nagyon ígéretes tehetség, akinek miért nem most jön neki mi a lépés. De azért olyat láttunk már, hogy jó volt az első próba, jó volt a második próba, és amire te utaltál, megijedt a lehetőségtől valaki, és rontott. Itt egy jófejű versenyzőről beszélgetünk, én csak abból tudtam táplálkozni, amit az M4 Sporton láttam, én most az elmúlt egy órában nem tudtam hallgatni a beszélgetést.
2: Egy fekete pontot beírtunk most
5: neked. A másik mellé.
2: A szünetben lesz majd 10 googolás is, még darul most hivatalosan
5: az
2: nem szabad.
5: Az rám is férne. Szóval, hogy...
2: Akkor megyek veled.
5: Azt nagyon jó látni, hogy ebben a korosztályban is már nagyon sok olyan versenyzővel találkozik az ember, én például a kajakkenuból is tudnék példát hozni, akik pontosan tudják, hogy mit akarnak elérni, de azért ez egy nagyon nehéz dolog, és amúgy a sportpszichológus az már olyan, mint a dietetikus, mint meg a gyógytornász, hogy már annyira felkészülés része, és szerintem azt nem kell szégyen, hogyha valaki ilyen jellegű segítséget vesz igénybe, mert ez hozzá tartozik, és legális, és egy teljesen jó dolog, arról nem beszél, hogy az élet más területein is tudja egyébként azt kamatoztatni, amit ott kap. Úgyhogy egyébként azt nagyon jó látni, hogy az atlétikai ebben is láttunk olyan sportteljesítményeket, amelyek adott esetben 2 év múlva, vagy majd 6 év múlva.
2: Nem mertem tőle megkérdezni, lerázta magáról.
5: Nem is biztos, hogy kell. Ezt mi magunk, miatt, mi magunk között erről beszélgethetünk meg. Egyébként a sportolók nem nagyon szeretik azt a kérdést, hogy jó, és akkor 2 év múlva.
2: Meg egy olyan országban, ahol mindent olimpiában, meg olimpiai éremben mérünk, hát nem egy egyszerű helyzet. Még egy dolog, és akkor utána megyünk a labdarúgás világába majd, hogy arról meséltek egy kicsit, hogy ez ki hogy képzeli el. Többször itt a beszélgetés során, hogy megbeszéltük az edzőmmel, az edzőm azt mondta, hogy az edzőm így, az edzőm úgy, na most Saci edzője az édesanyja. És ebben a beszélgetésben egészen, amíg az utolsó próba végére nem értünk, átbeszéltük az eredményt, ünneplés, nem tudom mi minden, és akkor mondtam, hogy mondom, fedjük fel azt a kártyát, azok kedvéért, akik mondom nem járatosak, hogy mondom, akit végig a beszélgetés alatt edződnek hívsz, ő tulajdonképpen ebben a minősítésedben valóban az edződ, de amúgy meg az édesanyád a legeslegszorosabb emberi kapcsolat vagy kötelék, ami létezik a Földön, egy anya-gyermek kapcsolat. Milyen lehet ez a munka, Zsuzsi, gyakorló, egykori gyakorló sportolóként? Hogyan képzeljük ezt el? Fölhoztam példaként az Alex Ucsánszki házaspárt, mert mondta, hogy ő addig, amíg otthon élt, nem tudták szétválasztani a sportot, úgy a magánélettől, hogyha beültek az autóba is, vagy vége volt az edzésnek, akkor is volt atlétika. És hoztam a kézlabdás házaspárt, akik váltig állítják, és mivel van szerencsém őket ismerni most már idestova több mint 10 éve, elhiszem, hogy beülnek az autóba, bár nehezen fogom föl, de nyilván elhiszem, hogy onnantól kezdve nincs. Milyen lehet az, amikor az embernek az anyja az edzője.
3: Vagy az apja, ugye, mert hát ezek nagyon érdekes történetek. Ez olyannyira izgatja az én fantáziámat, hogy én rendszeresen keresek ilyen témákat, és ugye a babos család van például nyilván, ahol ugye értelemszerűen az édesapa a 2 lányt, és az ismertebb nyilván, ugye babos Tíma lett belőled, azért babos Zsuzsiból is, csak babos Csabáról van szó természetesen, és ugye babos Zsuzsi is egy jó teniszező volt, de aztán igazából abba fordult az ő pályafutása, hogy a saját húgát, ugye babos Tímát segítette menedzserként később. Tehát ezek nem ritka dolgok, illetve az is egy érdekes pont, mert volt korábban már olyan beszélgetésünk, ahol Csaba felismerte a közös karrierjükben azt a pontot, ahol neki el kellett engedni a lányát, mert azt mondta, hogy innentől én már csak akadályozom.
5: Ez a kulcs,
3: nálam
5: nem?
3: Már egy jobb edző kell.
2: De hogy igen. Ez mennyire nehéz lehet, nem? Most persze, nagyon jól mondanám én, hogy ez a kulcs.
3: És szerintem most, ez amikor, rá tud adott esetben telepedni egy sportoló, illetve szülő-gyerek kapcsolatra, hogyha ez a pont nem jön el, tehát ez egy nagyon nagy dolog, szerintem is, mert meg kell tudni tartani
2: a szülőt. És szerintem szülőként nehezebb, hogy ugye van az, hogy az okosabb enged, vagy nem így tudom, van, de hogy itt igen. Most az idősebbnek kell rutinosabbnak lennie.
3: És így van, és hát persze ennek vannak sajnálatosan, ugye az Ingerbicen család történetét, hogy csak ide emeljük, ugye vannak ennek nem túl jól végződő kitüremkedése, és vannak persze nagyon sikeresek is, és nyilván nagyon-nagyon nehéz, és hát például van olyan is pont a közelmúltban, amikor a Fogel családdal csináltam interjútól, ahol ugye Fogel Zsolt az apa, és az ő fia így 3 generáció, hogy keresztül ugye Simon, Soma, akit a legjobban ismerünk a kapuból, és ugye a legkisebb is, mind-mind vízilabdázók, és hogy az ember hogyan, egyrészt mikor engeded el a szakmát? Tehát van-e olyan, hogy leteszed az ajtóban?
2: El tudod engedni.
3: Igen, leteszed az ajtóban, és otthon apa vagy anya vagy, a gyerekével adott esetben, vagy pedig ez egy olyan soha véget nem érő kommunikáció, amiben mindig feljön. Hát ez szerintem nagyon érdekes kérdés, hogy más nem mondjak, Dárdaiéknál, ugye ez szintén egy nagyon izgalmas dolog, ahol amikor még a fiúk kisebbek voltak, és együtt éltek, hogy ez hogyan valósul meg. Én szerintem ez... És itt jön be az, amit viszonylag sokszor kihagyunk a számításból, az EQ-t, szerintem egy rendkívül fontos dolog, nem csak a játékértés, nem csak a szakmai tudás, hanem az érzelmi intelligencia. Még ebben a vonatkozásban is szülőgyerek szintjén is nagyon fontos, hogy eljön az a pillanat, amikor az ember megérti azt, vagy megérzi azt, hogy mi az, amikor én már nem vagyok elég, eddig elvittem a gyereket, most jöjjön valaki más adott esetben. Aztán persze olyan is van, hogy ez tud működni. Gondolom van ilyen ritka.
2: Igen, most például Saci azt mondta, hogy amikor elköltözött otthonról, hogy ez milyen jót tett a kapcsolatuknak. Uh-huh. Akár a magánéleti dolgoknak is, akár az edzői dolgoknak is. Bármit nem tudom, hogy mi az, amit erről mesélt, nem mesélt, kiderült ezzel kapcsolatban bármit a felkészülés alatt. Ugye a nálunk Laca követi a rádióban leginkább, legmélyebben az atlétikát. Én ugye erre kicsit ilyen, mint újszülöttnek, mint akinek minden vicc új csodálkoztam rá, de muszáj egy kicsit erről így ilyen mélységében is beszélni, mert persze van ennek egy konkrét kézzelfogható hozadéka, de itt most ugye abban a helyzetben vagyunk, hogy egy picit többet is tudunk róla beszélni.
4: Én nem kérdeztem erről ott a helyszínen, viszont figyeltem sokszor egy-egy gerelyhajító vagy súlylökő valamilyen kísérlet után, hogy ilyenkor ugye kisétálnak az edzőjükhöz az atléták, és azért ott is sokat mondó tud lenni, hogy egy másik példát mondjak. Szabados Ármin nem túl boldogan sétált ki Annus Adriánhoz a 6-ból 5 rontott kísérlete után a döntőben, viszont Saci meg csupa mosoly volt, még akkor is talán, amikor kevésbé, vagy mondjuk nem sikerült javítani az előző kísérlethez képest, és ez is mutatja, hogy igazat beszél, miért ne beszélne igazat, de tényleg jól működő kapcsolat. Sajnos nem mindegyik ilyen, nekem is az Ingebrigtsenek voltak az elsők, akik eszembe jutottak, de
2: nem, de azért lényeg, mondom, hogy mindenféle is. Elfogultsággal együtt, meg elfogultság nélkül is követendő példának gondolom, személyiségét tekintve is, az eredményét tekintve is.
3: Több ilyen kerek igen, személyiséget igen, a sportban, helyzet, és mutassuk
2: most
3: meg
2: ugye
3: őket.
2: Sok mindenki, itt azért mindenféle sportolóval módunk van áll beszélgetni. Akarva akaratlanul vannak, akik közelebb állnak a szívünkhöz, de mindenkihez nyitottan és érdeklődően szakmánkból, meg a szakmai sajátosságok miatt így állunk hozzá. De amikor tényleg egy ilyen emberrel találkozik valaki, úgy fel tudja dobni a napot, és egyébként óriási, de egyik legnagyobb szurkolója lettem, ez bevallom, viszont Krisz Sarolta után váltsunk labdarúgás irányába, mert hogy javában zajlanak a Bajnokok Ligája rájátszás mérkőzések is már, elindultak, ugye Varga Barnáik pályán voltak tegnap az AEK Athén együttesével, és egy balkáni rangadó, ha lehet így fogalmazni, az első felvonáson nem jutottak dűlére a Leszki Szófia ellen, de mégiscsak minket leginkább már állami alapításunk ünnepén, augusztus 20-án, holnap 19 órától a Trabzonspor-Ferencváros mérkőzés érdekel. A legjobban a mai Nemzeti Sport címlapját, nem tudom melyikőtök látta, vette kezébe, tilos befülő.
5: Zseniális.
2: Óriási. Bárki is volt a tegnapi szerkesztő, illetve aki az ötletgazda, innen is minden elismerésem és egy hatalmas
3: pacsa. Hát a címlapok ilyenek mostanában szerintem mindegyik.
2: Nagyon, zseniális, nagyon. Annyira jók, hogy igen.
3: Na. Hol ász, és meg
2: igen,
3: sorol,
2: igen, zseni, nagyon.
5: Okay. Az Ajax Athén, az is egy nagyon jó volt.
2: Igen. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett, extra jó volt. Ellenben mit várunk ettől a Trabzon elleni párharcról, nem túl kommentátor barát a török csapatnak a neve, úgyhogy most kétszer kimondtam a település nevét, egyszer meg a csapat nevét. Emil, a törökök elleni párharcról mit várunk? Itt az első mestől kitérve természetesen én most nem említettem meg külön, de nyilván Salah szóba kerül majd.
5: Ugye a Trabzon edzője azt mondta két nappal ezelőtt, hogy ennek a párharcnak az esélyese a Ferencváros, mert hogy sokkal jobb csapat, mint mi. Amikor az ember egy ilyet olvas, akkor azért a csengő megszól, hogy na-na-na-na. Szóval, hogy azért szerintem itt nem erről van szó. Nyilván ez
2: oké, de szólaljon meg a csengő, Emil. De mikor hallottunk ilyet a mi generációnk egy magyar csapat kapcsán, hogy egy ilyen, tehát ez maximum gúnyosan tudott volna, de ez nem gúnyos volt, ez inkább csak a klasszikus beetető mozdulat. Igen, de hát ilyen amióta én élek, hogy magyar klubcsapat úgy megy el egy nálánál előrébb rangsorolt, vagy tehetősebb, vagy nem tudom milyen csapathoz, hogy azt mondja rá az ellenfél edzője, hogy ők az esélyesebbek. Én nem emlékszek ilyenre.
5: Mert nem is volt. De a párharcra visszatérve, azért nyilván Salah miatt eleve nagyon sokat foglalkozott a nemzetközi sportsajtó az elmúlt 3 hétben ezzel a klubbal. Én azért abban bízom, hogy az egyiptomi még nincs abban a fizikális állapotban, hogy mondjuk 2x90 percet játszon. A hétvégi bajnökünk bemutatkozott a Trabzonban, és azt hiszem egy bőfél órát játszott. De nyilván ő az a kaliber, akinek lehet 3 perc.
2: Játszottak a Kasimpasával.
5: Azt hiszem otthon ráadásul.
2: Idegenben.
5: És hogy neki 3 perc elég ahhoz, hogy valamit csináljon. Én azért a Fradit nem tartom esélytelennek, de azért Törökországban borzasztóan nehéz lesz jó eredményt elérni. Ugye amikor legutóbb ott voltak, akkor 1-0-ra kikapott 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt a Ferencváros. A hazai meccset az egy Európa Liga csoport találkozó volt. 3-2-re megnyerték.
3: Bizony.
2: És egy legendás meccs, egy Csivics kiállítása miatt gyakorlatilag
5: 10 ember játszott, majdnem 1-0-nál állították ki, úgyhogy ez egy jó csapat, ott játszik az a játékos, aki a legszebb gólt lőtt a labdarúgó világbajnokságon, ugye a Cabral, a zöldfoki szigetig válogatott, most igazoltad a nyáron. Van még egy zöldfoki válogatottja.
2: Szintén Cabral is csere volt egyébként a Kasimpasa ellen.
5: Hát nyilván ott még formálódik azért
2: a
5: csapat
2: legjobb. Formálódjanak csak a konferenciáligára formálódjanak a kis török barátaink.
5: Én többször elmondtam már itt az elmúlt hetekben, hogy és most is elmondom, hogy nagyon remélem, hogy az aktuális csapatban ott lesz Keita. Ugye a múlt héten pont azzal harangozta be, pont a Nemzeti Sport szintén volt egy olyan címlap, ahol egyik oldalon Keita, mellette pedig Szála, hogy a két egykori csapattárs együtt nyertek BL-t. Szóval Keita szerintem nagyon kell ebbe a Ferencvárosba. Hozza a nemzetközi kupa formáját, ugye 4 győzelem, 2 döntetlen, hogyha jól számoltam 6 meccsen. Ha ezt az átlagot hozza, hogy nem kap ki, és legalább egyszer nyer, akkor meg lesz az Európa Liga. Én azért 55-45-ben a törököknek adnám az esélyt.
2: Jó az, hogy kint kezd a Fradi, vagy hagyd használni a király többest, kint kezdünk így magyar csapatra? Egyetlen talpon lévő ebben magyar
5: nem
2: csapatra.
5: Nem vagyok annyira biztos, hogy mindig jó, hogyha idegenben kezdesz, mert akkor ott van a hazai visszavágó. Ha otthon mondjuk tudsz nyerni egy jó meccsen, mint ahogy legutóbb a lengyelek ellen, akkor úgy mész el idegenbe, hogy van egy előnyöd. Itt most megfordítja a történetet, ha adott esetben a törökök holnap nyerni tudnak, akkor te már egy bizonyos győzelmi kényszerben lépsz pályára, úgyhogy szerintem jobb lett volna itthon kezdeni, de ezzel nem is kell foglalkozni. Tehát ez
2: nyilván egy adottság, ami az alkalmazkodik.
5: Én most egy jó kis unalmas 0-0-át azonnal aláírnék.
2: Hol lehet? Aláírni, aláfirkant.
5: Trabzonban.
3: Igen.
2: Bobori Balázs hívta fel a figyelmem, amikor a sorsolás megtörtént, hogy amúgy nem kell teljesen hasra, persze nyilván tisztelettel beszélünk minden ellenférről, de hogy annyira nem kell azért teljesen hasra esni tőlük, mert nem volt az olyan régen, amikor nem tudom, hogy éppen hogyan hívták a fehérvári labdarúgó csapatot, de 2011-12 környékén szintén az Európa Liga csoportkörért egyébként elütötték ezt a kiváló török Trabzon városából származó labdarúgó csapatot. Úgyhogy egyébként adott a feladat. Zsuzsi, milyen előjelekkel, megérzésekkel várod? Annyit hagyd tegyek hozzá, mielőtt válaszolsz. Szoktam ilyenkor mindig előhuzakodni a bookmakerekkel, ugye, aki a ház pénzével játszik, tehát hogy ott azért ez egy ilyen irányadó, vagy nem is feltétlenül irányadó, de egy támpontot talán tud mutatni. Nos, egyértelmű hazai győzelmet várnak, 1,7-es szorzó körül van a hazai győzelemnek a siker, vagy az otca, de hogy a döntetleni megy lefelé, és bár még mindig 4-szeres pénzt fizet, de már a második legvalószínűbb kimenetel, mert hogy a fogadók, a tendencia azt mutatja, hogy döntetlen környéki eredményt várnak.
3: Visszatérve arra, amit az imént az Emil említett, nekem is ebből a 4 évvel ezelőtti találkozóból sokkal élénkebben van meg a fantáziámban az első itthoni, ugye az a bizonyos, amit említettetek a kiállítás utáni 3-2, ugye akkor még Stanislav Csercseszov volt a mestere a Ferencvárosnak, és pont úgy hozta az élet, akkor még egy másik médiumnál dolgoztam, hogy másnap mentem ennek a győztes mérkőzésnek, a másnapján egy nagy interjút készíteni Csercseszovval, és hát mondhatom, hogy nagyon tényleg pozitív volt az edzés hangulat nyilván a másnapi kezdésen, és mondott egy olyan dolgot, és egy kicsit, amikor Zekriessen nyilatkozatát olvastam, ugye, aki nyerni akart Trabzonban, és ennek nagyon örülök, akkor érdemes ide idézni, hogy mit mondott akkor Csercseszov, azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy passzolsz a Fradiba, hanem, hogy mennyi benned a Fradi. Na most azt gondolom, hogy benne nagyon sok a Fradi, ebben a csapatban a játékosokban én azt érzem, hogy Borbély Balázs nagyon jól hozza össze ezt a fajta belső dinamikáját ennek a csapatnak.
2: Aki nem is teljesen ismeretlen, mert ugye a Fradiból kerül Győrbe, és aztán úgy
3: pontosan,
2: vissza.
3: Pontosan, és való igaz, ugye, hogy itt azért most ezek a nevek eléggé, hát nyilván felkavarták nem csak az érdeklődést, de értelemszerűen feltolták az értéket meg a minden szempontból ugye a Trabzonspor csapatának, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a Ferencváros egy relatíve jó nemzetközi flóban van, úgyhogy én bízom benne, hogy ez egy döntetlenre kint elég. Én is egy döntetlent várok.
2: 2022-ről beszélünk, amikor ugye ezt a bizonyos sorozatot, amikor az Európa Liga csoportkörében, akkor még csoportkörnek hívták, találkozott a Ferencváros török riválisával, és a Monakót, illetve a Crvena Zvezdát is megelőzve, végül a Fradi akkor csoportgyőztes tudott lenni, egy kiváló hazai döntetlennek köszönhetően. Laca, egy mondaton belül hányszor tudod kimondani a Trabzon és a Trabzonspor szót, és hogyan várod az esélyeket, ez legyen a következő feladat.
4: Helyesen vagy helytelenül?
2: Most kövess a példámat, és legyen egy helytelen is benne. Nem tudom, ha valamelyikünk beszédtanára hallgatja az adást, akkor most tekerje le a hangerőt egy picit.
4: Nehéz.
5: Mesélj a törökökről, Laca.
4: A török együttes.
2: De hogy is hívják őket? Na,
4: szóval nehéz mindig szerintem egy ilyen playoff előtt, főleg bármilyen esélylatolgatásba belemenni, mert ugye a Trabzon még nem játszott európai selejtezőt idén, úgyhogy nekik az a bajnokiuk van, ami egy-egyre végződött. Nyilván most az, hogy Szala odaigazolt, ezzel tele volt, ahogy Emil is mondta, a saját.

0: Ja, anélkül, hogy mondtam volna az SMS számunkat, Peti törzs hallgatónk, de várjuk egyébként másoknak is a véleményét, akik velünk vannak most. 0630 55 55 605, tehát ez az SMS szám, 30-as körzet 55 55 605, Onana, Darwin Núñez, Malinovsky, Salah, szóval vannak ott azért nevek, de sok-sok felkiáltójel, még nem összeforrt csapat. Az egység lehet az erőnk, írja Peti. Egy olyan telefonszámlának a vége 1899, tehát 100%-ig biztos vagyok benne, hogy honnan fúj a passzácia, Petikém. Lehet, hogy már úton vagy éppen Törökországban, amikor ezt írod.
1: Én azért bízom benne, hogy az imént elhangzott nevek közül Onana főszereplő lesz, hiszen hogyha valaki beüti a legnagyobb videó megosztón az ő nevét, akkor azért egy pár potyát láthat. Nem akarom elviccelni, de azért nyilván ő egy nagyon jó nevű kapus, de ha valami nem jellemző, ez a stabilitás. A Núñezről én még csak úgy olvastam, hogy őt még csak tervezik leigazolni. Én nem láttam az Európa Liga.
0: Én bevallom, hogy én sem láttam, de csak most csak így lendületből olvastam az esemest.
1: Egyébként ismerős játékos, mert egyrészt van egy-két török válogatott játékosuk, akkor ott van az a Savic, akit régen az Atletico Madridban láthattunk, illetve a magyar válogatott ellen is játszott szerb színekben. Ő egy ilyen betonkemény belső védő, de ő is már azért fogalmazzunk úgy, hogy túl van a pályája csúcsán. Dibusznak volt egy elképesztően nagy védése a hétfői bajnokin az ET ellen. Ha már a két kapus szóba került, akkor bármennyire is fura, én most a Dibuszt egy stabilabb és jobb kapusnak tartom, mint az Onana. Aztán erre majd jöhetnek az üzenetek, hogy milyen furcsaságokat beszélek.
2: Megjöhetnek a beadások török oldalról, megbocsánat.
1: Igen, nyilván az a másik véglet, de hát hogyha
0: Józsi, Lacának a mikrofonja túlságosan hangosan van állítva, lehet, hogy ki kellene majd vennünk.
1: Nyilván
0: nem teljesen jogos sajnos, de őszintén és egyenesen kell beszélnünk. Ugye erről is sok szó esett már, hogy Dibusz esetében vonalról nehezen elmozduló, hogyha most ugye onnan a szóba kerül. De hát annyiban
1: ott egyébként a két méter magas védőink majd kifejlik.
0: Így van, meg egyébként annyiban hadd húzzon és hadd csatlakozzak Emilhez piros-fehér-zöld, vagy jelenleg zöld-fehér irányba most a szívünk, hogy egyetlen talpon maradt magyar csapatként, onnan a potyáiban bízunk erősebben, mint a török beadásokban.
1: Így van, és még egy gondolat ahhoz, amit Zsuzsi mondott, hogyha valakiben megvan a Fradi, az a Zakariasen.
3: Így van.
1: Mert egészen elképesztő, hogy amilyen nehezen indult az ő budapesti karrierje, gyakorlatilag, ha most megnézed a 2022-es kezdőcsapatot, mármint a Ferencvárosét, akkor Dibusz mellett a Zakariasent találod meg, aki gyakorlatilag az elmúlt három évben, még úgy is, hogy volt olyan edző, aki nem számolt vele, aztán rájött, hogy Zakariasennel erősebb a csapat. Én őt nagyon kedvelem meg az ő játékát. Ilyen csupaszív légiósok, akik tényleg hoznak szint a futballba, ilyenekre nagy szükség van, úgyhogy én bízom benne, hogy az a Fradi faktor, ami a Norvégban benne van, az majd ki fog jönni Trabzon városában.
0: Újabb katarzist várok a Trabzon ellen, jött egy ilyen üzenet is, aztán jött egy újabb üzenet, sziasztok, új hallgatótok vagyok, örülök, hogy van ilyen műsor, üdv Peti! Peti, köszöntünk a fedélzeten, gyere, hallgass.
1: Ugye ez nem az a Peti, aki az előbb.
0: Nem, egy másik számról írta, másik köszöntjük számról írja. De hogy tényleg így van, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Szóval Laca, ott egy picit félbehagytuk, és akkor erre reagálj, kérlek, a hírek előtt van még egyetlen percünk, hogy a nevek közül ugye Salahot említettük, szerintem teljes joggal leginkább. De hogy az említett nevek közül mondjuk bármelyiket, anélkül, hogy kiemelnék bárkit is, kell tartani, nem kell tartani egészségesen, nyilván említjük őket, de hogy hogyan viszonyulsz ehhez a kérdéshez?
2: Igazából az sem feltétlenül jó hozzáállás szerintem, hogyha nevekben gondolkozunk, mert nyilván vannak nagyon jó focisták, vannak kevésbé jó focisták mindenhol, de az, hogy esetleg valakit nem ismerünk névről a török harmadikból, attól még az a török bronzérmesnek a futballistája, és
1: abszolút
2: az már önmagában elég sok mindent elmond, ahogy egyébként fordítva is, nem biztos, hogy a Trabzon drukkerei tudják, hogy ki ez a Zakariasen, de félhetnek Zakariasentől, meg
0: én szerintem a 22-es tapasztalatok alapján
2: hogy emlékeznek, de van olyan játékos a Fradinak, akitől tarthatnak, úgyhogy esetleg fogalmuk sincsen, hogy ki ő például.
1: Nem biztos, hogy a Kadut ismeri.
0: Igen.
1: De a Josephet a VB-ről most már talán igen.
0: Egyébként igen. Amit Emil említett, és akkor ezzel zárjuk itt a hírek előtt, szóval igen, Dibusz és Zakariasen a kettő darab hírmondó a 4 évvel ezelőtti meccshez képest, hogy más nem mondjak, Traoré és Tokmak hozogatták össze az akkori gólokat. Csivics ugye a piros lapjával kapcsolatban beszéltünk róla, Szemimai, Vingó, Besics, Boli,

0: tehát csupa ismerős név, hogy így eszünkbe jutnak már, hogy ők egyébként itt voltak, de hát azóta annyi víz lefolyt már a Dunán, hogy jelen pillanatban egészen más a Ferencváros kerete. Ami viszont nem más, az a műsorrendünk, 16 óra 30 perc a pontos idő, egy nagyon rövid műsorajánlót követően a legfrissebb hírek, aztán innen folytatódik majd a Sportkör Csisztú Zsuzsával, Bitman Emillel és Regős László Pállal.
1: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Műtét vár Böde Dánielre, hivatalba lépett az új köztársasági elnök, visszatér a kánikula. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
3: Műteni kell Böde Dánielt. A Paksi labdarúgó csapat 39 éves csatárának a combfeszítő izma szakadt el, és előre láthatólag 3-4 hónap kihagyás vár rá. A 2024-25-ös élvonalbeli bajnokság gólkirálya edzésen lövő gyakorlat közben sérült meg. Egy idény után távozik a Monaco labdarúgó csapatától Paul Pogba. A világbajnok francia középpályás 2 évet doppingvédség miatt kihagyott, és büntetése letöltése után tavaly csatlakozott a monakóiakhoz. Walter Attila is indul a szombaton kezdődő Vuelta országúti kerékpáros körversenyen. A 28 éves sportoló a Bahrain Victorious csapatában először vesz részt Grand Tour viatalon. Walter harmadjára indul a spanyolországi 3 hetesen, korábban 4-szer pedig a Giro d'Italia-n versenyzett. Isaac Adjara, a Red Bull pilótája csukló sérülés miatt kihagyja a Formula 1-es világbajnokság hétvégi holland nagy díját. A francia versenyző erőnléti edzés közben sérült meg. A 21 éves pilóta helyét a Racing Bulls versenyzője, az új-zélandi Liam Lawson veszi át, míg Lawsont a Racing Bullsnál a japán Tsunoda Yuki helyettesíti majd. Hosszú eltiltásra számíthat a majorkai tenisztornán doppingvédségen ért Nick Kyrgios. A korábbi wimbledoni döntős ausztrál teniszező elismerte, hogy kokaint fogyasztott.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban idéglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű 2 működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, hogy a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Bocsánatot kérte a határon túli magyaroktól a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, amiatt, hogy az előző kormány politikai eszközként használta őket. Tar Zoltán hangsúlyozta, nem politikusok vagy kormányok döntik el, ki a nemzet tagja. A határon túli magyarok életét nem lehet Budapestről irányítani, és nem várható el tőlük az egységes gondolkodás. A miniszter közölte, a Tisza kormány támogatni fogja a határon túli magyar közösségeket, de alárendeltség helyett egyenrangú kapcsolatokat épít ki velük. Az ünnepi tűzijátékozás után idén is lehet ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóborkutyának van-e csipje. Csak nem 350 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban holnap csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijed és elszökik. Meghalt egy ember a székesfehérvári lakástűzben. Annak a 7. emeleti lakásnak a tulajdonosa vesztette életét, ahol felcsaptak a lángok. Néhány lakó füstmérgezést szenvedett. A tűzoltók 3 lakót mentő állarcban, a lépcsőházon keresztül, 4-et pedig létra segítségével hoztak ki a 9 emeletes épületből.
1: Közlekedés.
3: Az erős délutáni forgalom miatt az M1-es autópályán Budapest felé a 43-as és a 21-es kilométer között lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható. Az M5-ös autópályán Röszke felé az Örkény pihenő után a Sövényt vágják az 55-ös és a 60-as kilométer között, ahol mozgó terelés mellett dolgoznak külső sávzárással. A munkavégzés mögött 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
3: Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Északa 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
0: 16 óra 37 perc a pontos idő, kellemes rádiózást mindenkinek a mikrofonnál, Németh Kornél. Folytatódik tovább a Sportkör itt a Nemzeti Sport Rádióban. Csisztu Zsuzsával, Bitman Emillel és Regős László Pállal. Továbbra is köszönöm, hogy ismételtem, hogy ezúttal is köszönöm, hogy itt vagytok velünk, és mehetünk tovább. Jött egy ilyen SMS a 0630 55 55 605-ös számra. Nem féltem a Ferencváros, bár szerintem a konferencia liga lesz ősszel. A kettő, hogy hogyan fér össze, azt nem tudom. Ugye itt beszéltünk arról a Trabzon-Fradi mérkőzés kapcsán, hogy vajon milyen erőviszonyok lehetnek. Én nem voltam múlt héten, úgyhogy ebben a körben nem tudtam feltenni a kérdést, de kíváncsi vagyok, hogy a Győr búcsúját meg tudtátok-e már emészteni, mert én magam személyesen nehezen, és nem kifejezetten a Győr, hanem óriási vágyam, én ebben a műsorban, ebben a stúdióban sokféle körben elmondtam már, hogy az egyik legnagyobb álmom, vágyam, kívánságom, hogy végre két magyar csapat élje meg az őszt, és ez megint nem jött össze, és nem tudom szebben mondani, nem tudom mennyire csúnya, ha így mondom, tehát ilyen sorsolás mellett kikérem magamnak, hogy még csak a playoffig se jutottak el.
5: Itt az a helyzet, hogy ezzel nem mondok újdonságot, de a Győr ezt júliusban buktál, mert hogy azt az első BL selejtezőt kellett volna megnyernie, ugye ott azonnal két polcot esett le, és lett a konferencialiga. Tény és való, hogyha megnézzük, hogy milyen ellenfelei voltak a Győrnek itt a konferencialigában, ugye bajnokként érkezve ez ugye idézőben járt, illetve a sorsolás kedvezette a BL-ből kieső csapatoknak. Hát nagyon nagy kár. Bár egyébként, ha azt nézzük, hogy a Győrnek kik maradtak a tavalyi bajnok csapatból, mire mentek volna a konferencialigában, az egy jó kérdés.
0: Nem feltétlenül, értem teljesen ezt a hozzáállást, hiszen ugye télen arról szóltak a hírek, hogy a Fradi állítólag több játékos szeretett volna Győrből elhozni, akkor foggal körömmel ragaszkodtak hozzá. Hirtelen most, mintha ilyen végkielusítást tartana az Eto egyébként, azzal, hogy most már ugye Bembo el is klubcsúcsot jelentő összegért távozott. Egyfelől üdvözlöm a magyar játékosokat, az, hogy olyan helyre kerültek, ahol vélhetően sokat játszanak majd kifejezetten, viszont az egésznek így a miértjét azt nem tudom hova tenni.
5: Remélem, hogy nem jön be az a jóslat, amit itt egy-két helyen olvastam hozzászólásként, hogy nehogy ennek az legyen a vége, hogy decemberben utolsó ilyen fordul a Győr majd az NBA tavasz idényére, nagy kár lenne érte, de az tény és való, hogy nagyon üzleti alapokra helyezték a nyarat az Etónál, mellesleg jött ugye egy új vezetőedző, új sportigazgató.
0: Itt azt hiszem... Aki érzékeny a takójára, hogy ha valaki beleeszik.
5: Nagyon érdekes folyamatok zajlanak a Győrnél, ami viszont nekem örömteli, hogy sok fiatal kap lehetőséget, és nem feltétlen külföldről töltik fel a keretet, ez egy pozitív dolog, de hogy válaszoljak a kérdésedre, nagyon nagy kár ezért a sanszért, amit elszalasztottak.
6: Egyetértek, és már azt is fejtegettük itt legutóbb, hogy engem azt keserít el, hogy azt a mintázatot nem látom megváltozni, lesz számítva talán a Ferencvárost, amelyik egy más szférában mozog gazdaságilag is, játékos állományban sok, és inkább azt mondom nemzetközi tapasztalat tekintetében, hogy amikor eljut egy ilyen csapat, mint a Győr a bajnoki címig, nyilván azzal az edzővel, aki most már Ferencvárost edzi, de minden esetre összeáll, hogy te is mondod, hogy a telet követően egy egység arra, hogy egyben tartjuk, így legyen, elmegyünk a végsőkig, el is mennek, meg is nyerik. Tehát, hogy milyen logika alapján gondolják azt, hogy egy széteső csapatnak abban az időszakban, amikor ugye más csapatoknak, majd komolyabbaknak még nem kell a nemzetközi kupa selejtezőkben vigyézkedni, de nekünk igenis kell, hogy egy teljesen más megváltozott játékos állományú és vezetőjű csapat képes lesz azt. Tehát, hogy mikor fogjuk egyszer azt látni, hogy van ebben valami folytonosság, hogy amelyik nyert, azzal próbáljuk
0: éppen
6: neki szaladni a következő szezonnak.
0: Vagy a bizakodásra okot adó az, hogy télen főleg egy hazai riválisnak mondtak.
6: Igen,
0: nem?
6: Már
0: a Fradinak, emlékezzetek vissza, mert Thomas Doll edzői állásába vagy karrierjébe került mindaz, hogy mindig nyáron akart új játékosokat hozni, vagy tudott akkor a klub új játékosokat hozni, de a Thomas Doll érához kötődik az, hogy neki futott, és akkor ide jött az albán másodikban az első bundázás, vagy tipmix, vagy sportfogarás. Igen, miatt kizárták, és akkor panyánkázós kapus jött, ugye, és szegény Dibusznak ugye az volt az egy egyik ilyen, hogy mondjam, kellemetlenek pillanat a fradista pályafutása során. Tehát, hogy volt ilyen időszak is, és ezért volt ez bizakodásra okot adó. Olvastam egy csomó helyen azt is, hogy ez már nem az a Győr. Azért a Vikingur elleni első mérkőzésen az a Győr, az egy vagy két helyen nem az a Győr volt, amelyik odaért a bajnokság.
5: Pistúr hiányzott, aki nem nagyon játszott, bocsánat, hogy szabad vágok, illetve Bembu Ali, aki pedig a VB-nél jött vissza, egyébként ugyanaz.
6: Hát bocsánatot kérek.
0: Zsuzsi, igen, de annyiban továbbra is azért azt gondolom, hogy ha fölteszünk mindent erre, akkor onnantól kezdve egy olyan párharcot, főleg hazai pályán, mert ott az, hogy kint hideg van, meg műfű, ezt hajlandó vagyok elfogadni. Kicsit takarózásnak érzem, de az biztos, hogy nem a 40 fokhoz képest óriási változás, meg a műfűre azt mondják, hogy az, aki magas szinten játszik, hogy az megszokhatatlan, amikor a természetes gyephez vagy szokva, és hogy egyértelműen érződik. Ettől függetlenül azért ott olyan nagyon nagy különbség nem volt. Mennyire van benned, Laca, megjelenik az bármilyen szinten is, amit én itt az alapgondolatként felvetettem, hogy jó lenne, ha lenne két magyar csapat? Az, amikor azt látod, hogy gibraltári, észt, örmény, mit tudom én, tehát nagyjából már mindenki eljutott a konferencia ligáig, és én ezért vagyok bosszus, mert hogy persze...
5: Hát odáig mi is eljutottunk, itt a két csapat a kérdés.
0: Igen, oké. Okay. De hogy akkor, de igen, így is, de hogy akkor, amikor egy csomó helyen, tehát hogy én a Paksnál is nehezen tudtam elfogadni két éve a Mladá Boleszláv ellen, hogy mert az egy erősebb cseh csapat. Tehát mindig volt valami, amivel megpróbáltuk megnyugtatni saját magunkat, hogy miért nem. Most mi az, amivel lehet? Lehet bármivel?
7: Pont ezt a Mladá Boleszláv párharcot akartam felhozni, mert nem,
0: igen, láttam, futott a fényűség a homlokodon, azért dobtam be.
7: Az nem volt erősebb a Paksnál, abból a négy fél időből egy fél idő volt az övék, csak hát az az egy fél idő az
0: ott
7: elég volt nekik,
0: hármat.
7: Hogy az egész párharcot megnyerjék. Én közvetítettem mind a kettőt itt a rádióban, és sajnos élénken él bennem, hogy
0: hát főleg az idegenbeli meccs után, ami egyébként már az is, hogy az döntetlen lett, az már az is óriási mázlia volt a cseheknek.
7: Ott sokkal jobb volt a Paks, de hát nem elég jobbnak lenni, mert tovább kell jutni. És ez az, amit nem tudom, hogy ezt meg kell tanulni, vagy mi itt a probléma, de a Győrnél például szerintem nem lehet mentség sem az edzőváltás, sem a játékos mozgás, főleg az első meccsen ezt beszéltük is. Egy ilyen ágon egyszerűen végig kell menni egy magyar bajnok csapatnak, akkor is, hogyha új edző van, ez akkor az egész klub felelőssége, hogy akkor milyen edzőt jelöl ki, meg milyen játékosokat hoz, meg mikor engedi el a játékosokat. Szerintem erre nincs nagyon mentség, hogy itt a Győr ezeken a csapatokon keresztül hát nem jut el odáig.
0: Ha megnézitek, egyetlen meccset tudtak megnyerni a hatból, a luxemburgiak igen. elleni idegenbelit 6-2-re. Most én nem vagyok ennek óriás tudora, de itt a koeficiens pontok gyűjtésénél ez a nyersz, hogy nyersz, hol nyersz, mint nyersz, tehát minden mindennel összefügg egyébként, és amikor ugye jött a rengeteg kritika, hogy mert a Fradinak így lejt a pálya, meg úgy lejt a pálya, mindenhogyan a Fradinak lejtett a pálya. A Fradinál divat fölemlegetni azt az egy Klaksvik elleni párharcot, amikor ugye beleállt Csercseszov hattyúdalaként fejjel a földbe, de hogy az is egy megfejthetetlen időszak, hogy ősszel fordulsz 20 pontos erőnnyel, tavasszal épp, hogy becsúszol a bajnoki címre.
6: De ott mentek el játékosok, tehát Csercseszovnak nem az a játékos.
0: Vagy az Európa Ligában, úgy, hogy ráadásul van egy katartikus siker, a szlován ellen egy 30 éves adósság törlesztése, rendezése, majd aztán utána úgy állsz bele fejjel a földbe, a Klaksvik ellen, hogy a faladja a másikat, akkor a pofont kapsz. Tehát az egyetlen ilyen megmagyarázhatatlan az elmúlt időszakból.
7: Az is vállalhatatlan egyébként, de aztán a Fradi meg bement a konferenciálig a csoport igen. körébe. Tehát igen. volt egy,
0: na, azért mondom,
7: volt
0: hogy
7: egy ilyen meccs, és aztán meg nem azt mondom, hogy javította, de mondjuk azt sem mondom, hogy semmisítette, de a minimumot utána még kihozta a Fradiából.
0: Itt mondtál egy nagyon olyan, tehát ugye onnan kezdtük, Krisz Sarolta, és hozzáállás, meg hogy mit merünk kimondani, hogy én is ezt gondolom, hogy erre azt kell mondani, hogy a minimumot, tehát az, amikor sorozatban valaki, most a Fradi esetében, hogy most teljesen mindegy, idézőjelesen teljesen mindegy, hogy a törökök elleni párharc hogyan alakul, sorozatban 8. alkalommal lesz ott, most ligaszakasznak hívják, valamelyik kupasorozat főtábláján nevezzük, itt talán ez a leghelytállóbb kifejezés, még ha pontos a ligaszakasz is. Egy ilyen jellegű csapatnál már az a minimum, hogyha beleállsz fejjel a földbe egy Ferőeri ellen, mert valamilyen okból kifolyólag ez így alakult, akkor a minimum célt eléred. Szerintem a Győrnél is a konferencia liga a minimum cél lett volna egy ilyen ágon, nem?
5: Igen, de azért az le volt írva valahol, hogy Győrnek ezzel a kerettel be kell tudni mennie valamilyen főtámlára, mert a bajnoki címet megszerző csapatnak igen. Én azért emlékszem arra, hogy a Győr Ausztriába ment edzőtáborba, és vagy a busznál csatlakozott az új mexikói edző, vagy a csapat már egyébként kint volt. Aztán nem védeni akarom magamat, ezek tények, aztán kimész úgy a Ferőeri
0: csapathoz. Nem akarok rosszul mondani, hogy a Dostakos még nyitva volt, és onnan jött.
5: Most én nem is azért akarok ebből viccet csinálni. Aztán pedig, pedig az öltözőben látjuk, hogy hány játékos ment el. Tóth Rajmund története. 2 hónapja azt halljuk, hogy Nürnberg, nem Nürnberg, Németország, lehet, hogy Törökország. Tehát, hogy képzeljük már azt a helyzetet, hogy a játékos se tudja, hogy mit csináljon. Egyébként van egy új edző, új elképzelésekkel, eddig most sarkítok, jobbra kellett futnom egy szituációban, most balra kell futni egy szituációban. Egyébként meg néhány játékosnak élete lehetősége, mert akik itt maradtak, azoknak életük lehetősége lett volna egy európai főtábla. De az ismert okok miatt nem, hogy a főtábla nem jött össze, hanem most az a kérdés, hogy milyen csapattal fogjuk befejezni az őszt. Kiárosították a csapatot, volt egy Ben Boalid, akiről először azt hallottuk, hogy sérült, de hogy most amúgy vissza se akart jönni a VB után, nem tudjuk. A csapatkapitánya vagy összeveszett, vagy nem összeveszett az edző, hogy nem másnap eladták. Aztán az egyik legjobb belső védőd ment Hollandiába, a Tóth Rajmund végül elment Törökországba. Minden meccsen új csapatot kell építeni.
0: Nem, teljesen
5: szóval, hogy én csak nem is vártam, hogy eljut oda, mert egyszerűen...
0: Ahogy már menet közben alakult a folyamat, azért a Viking úr ellen, ahonnan indultunk.
5: Az volt a kulcs. Azt valahogy be kellett volna húzni összeszorított fogakkal, de hát ott meg volt egy új edző, nem tudjuk milyen elképzeléssel küldte a csapatot pályára. Én nagyon kíváncsi lennék ez a klasszikus gyere már félre beszélgessünk egy picit, hogy ott vajon azok a győri játékosok, akár akik elmentek, akár akik ott vannak, ők hogy élték meg azt a 4 hetet, ami mondjuk a Ferőeri hazai visszavágóig bezárólag, mert szerintem az egy hatalmas katyfasz lehetett. És akkor persze teljesíts a pályán.
0: Persze. Igen. Bocsánat, egy fél másodperc, Laca, mielőtt reagálsz. Nagyon igaz, jött egy újabb üzenet, nagyon igaz, amit mondtál Kornél Tomaszról. Költői kérdés, ugye a Tomasz Dolféle időszakra visszautalva. Költői kérdés, persze a klubok miért nem tanulnak a Fraditól, amúgy a pénz meg milyen jól jön nekik. Jött egy ilyen hozzászólás is. Hát a kérdés költői.
5: Ott ez egy összetett választ igényel, szerintem kedvesen. Nincs rá. Nincs
0: már nem lesz annyi időnk. Laca, egy mondattal lezárva ezt a gondolatmenetet, és aztán utána Emil egyik kedvenc játékosa, illetve bocsánat, kedvenc csapata irányába fordítjuk a tekintetünket.
7: Fél évben a Győrnek szerintem nem lehetett az eszében, hogy majd be kell jutni a főtáblára, mert a bajnokságot akarták megnyerni, meg volt a kitűzött cél, nyilván nem adják el a riválisnak a legjobbjait, vagy a legjobbjaikat. hogy aztán Borbély Balást hogy engedték el, miért engedték el, ez megint kérdés.
0: Mint hogyha egyébként kottából olvastál az SMS, pedig te nem is látod. Borbély tudta. Ja, Borbély Balást tudta, hogy mi lesz, ezért is ment el. Teljes mértékben ugyanaz történik, mint történt annó a Kispesttel a 2017-es bajnoki
6: címben. Mit mondtam a mintázatról? Ezzel kezdtem. Hogy mi lenne, ha egyszer ezen a mintázaton
0: hát
6: végre
0: itt az előző SMS, a költői kérdés, igen, amit írt a másik SMS író, hogy miért nem tanulnak ezekből a dolgokból. Varadt egy jó 6-8 percünk. Kell Rodri a következő témánk is labdarúgás, Rodri és FC Barcelona. Vagyunk ebben a stúdióban ketten, a négyből, akik egyáltalán nem közömbösen állunk ehhez a klubhoz. Az egyik éppen beszél, a másikat még megkérdezi erről, hogy mi a helyzet. Szóval szüksége van a Barcelonának Rodrira? Már megérkezett, mit szólsz a reakciókhoz? Felemás Madridból egészen érdekes visszhangja van ennek az igazolásnak, mint Barcelonából. Hogyan élted meg ezt, Emil? Úgyhogy nem csinálunk belőle, vagy nyílt titok az, hogy azért a klubban szimpatizálsz a Barszával.
5: Én abban bízom, hogy Hansi Flick pontosan tudja, hogy mit csinál. Ha valamilyen posztra én mondjuk nem hoztam volna játékost a Barcelonába, az a középpálya, mert egyszerűen nagy a kínálat.
0: A világbajnokság pontosan megmutatta, hogy a barcelonai Gavi nem működött Rodri mellett.
5: Nem csak a Gavi, én inkább a Pedrire leszek kíváncsi, mert a Pedri-Dani Olmo kapcsolat elképesztően jól működik a Barcelonában, viszont nem feltétlenül működött ez a spanyol válogatottban.
0: Már azt hiszem, közben most nézem, hogy Laci nyomogatja a SMS-t.
5: Már Mourinho-t kérdezi, hogy mit mondjon erre, mert Mourinho szóba kerül. Az egészséges Rodri nem kérdés, hogy bármelyik csapatnak az erőssége. Aranylabdás futballista.
6: Azt akarom mondani, véletlen, nem még volt a világban a legjobbja?
5: Elképesztő futballista. Ezért is kezdtem úgy, hogy én abban bízom, hogy Hansi Flick pontosan tudja, hogy ezzel mit vállalt, és az ő fejében megvan már az a felállás, hogy lesz meg a helye a Pedrinek, a Gavinak, adott esetben a Dani Olmónak, mert a világbajnokság legjobb játékosát, aranylabdást igazolt a Barcelona, hogy nézne az ki, hogyha most elkezdenénk panaszkodni, hogy atyaisten, minek igazolták le a Rodrit. Nyilván egy 30 éves játékos, akinek volt egy súlyos sérülése, sőt másfél súlyos sérülése az elmúlt két évben, de egy igazi vezéralkat, és egyébként ebbe a fiatalosabb barcelonai csikó csapatban, mert ez még az, nem biztos, hogy baj, hogy jött egy ilyen típusú vezér, és a Pedri pedig van annyira intelligens játékos, a Flick pedig van egy annyira jó edző, hogy ezen a saktáblán, amit nevezzünk gyepnek, megtalálja.
0: De a világbajnokság ilyen szempontból nem bizonytalanít el, mert hogy egyébként a világbajnokságon megpróbálta ezt egyébként játszatni a spanyol kapitány, de láthatóan nem működtek együtt.
5: Igen, erre mondtam azt, hogy Flicknek szerintem megvan már az ötlete arra, hogy hol játszatja mondjuk a Pedrit, és nem feltétlen a Rodri mögött vagy mellett, hanem lehet, hogy kitalál neki más pozíciót, ahol tud hasznos lenni, mert egymást képesek kioltani, hiszen nagyjából ugyanazt a funkciót látják el a pályán. Én azért abban bízom, hogy a Pedrinek az előre való kreativitása és technikai tudása, meg a Rodri ugyanúgy tudják lassítani, gyorsítani a játékot, hogy ezt nem egymást kioltják, hanem én Hansi Flickben bízom, mert az elmúlt két évben bizonyított, hogy tud úgy sakkozni, hogy ez a két játékos...
0: Én abszolút nem hittem benne, hogy egy Bayern Münchentől érkező német edző Barcelonában valaha tud működni. Látod? És mégis. Hogy volt ez a Mourinho nyilatkozat? Laca, segíts kérlek, hogy aki bizonytalankodik abban, hogy Madridban jön, az neki nem is kell.
7: Kétségei vannak, igen, hogy ide igazol, az nem kell, és én egyébként ezzel egyetértek, és, fordítva is egyetértenek, főleg egy ilyen Real Barca párosításnál, hogyha belegondol abba a játékos, hogy lehet, hogy inkább a másik csapathoz kéne menni, akkor az nem biztos, hogy az elhivatottságról, meg a hosszú távú, nem tudom, hűségről tesz tanúbizonyságot ezzel. Nyilván profi futballisták, úgyhogy itt nem feltétlenül ez a romantika él már a sportolókban ilyen szempontból, mint ahogy azt mondjuk én szeretném, de Mourinho-val ebben teljesen egyetértek, hogyha nem akar arra elba jönni, vagy hezitál, akkor ne jöjjön.
6: Még egy másik szempontot is hadd világítsak meg nektek, mert az
7: nem
6: abban
7: menjen,
6: teljesen egyetértek, amit Emil mondott, hogy ugye Hansi Flick mester tervei azért be szoktak igazolódni, és nyilván neki van már olyasmi a fejében, amit mi nem feltétlenül gondolunk, de azért az is egy faktor, hogy ez a játékos nem a Real Madridot erősíti. Tehát mondhatjuk ezt így is, hogy aki bizonytalankodik, és nem akar idejönni, de hát azért tulajdonképpen Ez is egy dolog, hogy lehet, hogy most még úgy látjuk, hogy egy kicsit tömegjelenetek vannak a középpályán a Barcelonának per pillanat, de majd ennek nyilván kialakul. Na de addig sem a Real Madridban játszik a világ egyik legjobb középpályása, a világbajnokság legjobb.
5: Két dolog.
0: Amit szeretnék tudni, hogy hirtelen a milliárdos vagy sok százmilliós adóssággal küzdő Barcelona honnan tudott találni 80 millió euró, aztán valahogy így lett a megfejtés.
6: 65.
0: De valami bónuszok is voltak.
6: Ja, jó,
0: sok, tehát több mint 50 millió eurót, és akkor azzal nem lövök semmilyen irányba mellé Rodri esetében. Illetve, hogy ha a Barcelona költ pénzt, akkor az azonnal csőd közeli állapot van, és úristen, azonnal ellenőrizzünk minden szabályt, minden pénzügyi fair play-t, a madridi lapok vígan harsogják. Na most a mennyit fizetett a Real? 140-150 millió eurót legutóbb a Lipcsének. Segítsetek, Dio 140, azt hiszem, hogy 145, igen. Valahol itt volt a vége. Hát, tehát, hogy az ez sem teljesen, és mondom, nyilván úgy, hogy azt se rejtsük vék arra, hogy én is egyik irányba vagyok elfogult, de próbálom tényszerűen vagy objektívan nézni, hogy ezt is így hogyan lehet. Ha akarom úgy, nem?
5: A pénzügyi kérdést azt meghagynám a könyvelőknek és a spanyol ligának, mert nyilván ez egy könyvelés technikai kérdés. Egyébként az egyik barcelonai szurkolói oldal, nem is tudom melyik, nagyon jól levezette, hogy tudott eladni olyan játékosokat a Barcelona, akik egyébként perememberek voltak, de nagy fizetéssel rendelkeztek.
0: Bért, és meg így van, azt látom
5: és én tudtak egy picit játszani ezzel. Visszatérve a Mourinho kérdésre, amúgy nem kellett volna még legalább három játékosabb a Realba? Gyakorlatilag minden posztra vettek két játékost, és jött a Bernardo Silva, papíron ingyen, de ugye ez nem ingyen van, mert tudja, hogy megkérte az árát. És nézzük már meg játékos oldalról, biztos el akarsz menni egy olyan Real Madridba, ahol van egy Mbappé, van egy Vinicius, akikről egyébként lehet tudni, nem biztos, hogy karácsonyt egymással töltik.
0: Sőt,
5: van egy olyan edző,
0: biztos,
5: van egy olyan edző, aki egyébként a félöltöző tűzbe megy, a másik fél pedig a pokolba kívánja, vagy elmész abba a Barcelonába, amelyből 6 vagy 7 játékos ott volt a VB-n, együtt toltátok le ezt az 5 hetet, értitek el, amit elértetek, jó fejek, fantasztikus futballisták, és folyamatosan arról mesélnek, hogy gyere ide, mert ez itt nagyon jó lesz. És közben ott van egy Kukurea,
0: annyira gyönyörű védőbeszéd, hogy...
5: Aki akkor igazolt a Realba, miközben zajlott a VB, tehát spanyol nem is volt. Kivel beszélgetett volna Rodri?
6: Egyébként
5: a Madridról. Úgyhogy szerintem egyébként ettől függetlenül egy ilyen típusú középpályásra lehet, hogy a Realnak nagyobb szüksége lett volna, mint a Barcelonának, de az, hogy egy aranylabdás nyíltan kimondja, hogy a kettő közül a Barcelonát választotta, szerintem ez egy nagyon jó üzenet Katalóniába.
0: Igen, az utolsó üzenet, amit pedig felolvasok, a 06-30-55-55-605-re, Mourinho, nem mondhatom ki a jelzőt, mert nem szalonképes, mondjuk úgy, hogy nem áll a helyzet magaslatán, agyi kapacitását nézve, össze-vissza beszél, nem lehet komolyan venni.
6: Ezt azért nem osztom.
0: Sarkos, nagyon túlságosan, de ez annyira lehetjük. Sarkos, mint az öltöző, amit ugye Emil említett, hogy a fél öltöző tűzbe megy, a másik fele tűzbe tenni, azért az eredmény sorát, azt, hogy...
7: Mindig ilyen volt, meg mindenki leírta, és látod, még megint Florentino
6: az öltözőben
0: és
6: találta.
0: És megint Florentino azért csak megtalálta. Pikpak elrepült ez az egy óra, nagyon élveztem minden másodpercét. Egy csomó izgalmas témánk lehetett volna még Walter Attilával, vagy Kyrgios dopping esetéről is elmélkedhettünk volna, de keretbe foglalva Chris Sarolta személyisége, zsenialitása elvitte ezeket a témákat, amelyeket egyáltalán nem
6: sokkal bánok. Fontosabb egy magyar siker.
0: Így bizony.
5: Sok sikert a pályafutásához.
0: Zsuzsi, Csisztus Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm, Bitman Emil szintén, Regős László Pálnak pedig még átmenetileg, csak mert mi még maradunk a fedélzeten. 16 óra 59 perc a fontos idő, hamarosan innen folytatódik a hazafutás.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 17 óra 4 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes rádiózást mindenkinek, állami alapításunk ünnep előtt egy nappal, augusztus 19-én, az úton lévőknek balesetmentes közlekedés, Budapesten lévőknek pedig rengeteg türelmet, már az augusztus 20-ai tűzijáték és nemzeti ünnep előkészületei miatt, hát gyakorlatilag a közlekedés mint olyan, mondjuk úgy, hogy finoman szólva sem egyszerű, inkább annál nehezebb, úgyhogy tényleg mindenkinek óriási türelmet, mindenkit hazavárnak. Asztali tenisz a folytatásban, 10 helyet javítva már az 56. pozíciót foglalja el a férfi asztali teniszezők legfrissebb világranglistáján András Csaba. Az előrelépés nem a véletlen műve. A pingpongos élete egyik legkiemelkedőbb teljesítményét nyújtotta a legutóbbi svédországi Europe Smash nemzetközi tornán, ahol a világ egyik legjobbját a német színekben versenyző, 2022-ben egyesben Európa-bajnok, csapatban világbajnoki ezüstérmes Dan Kuit is sikerült legyőznie. András Csaba legnagyobb felnőtt nemzetközi sikereit 2026-ban ért el, miután Horvátországban, egészen pontosan Varasdon, első magyar férfiként tudott férfi egyes tornagyőzelmet elérni egy VTT Féder versenyen. A Bundesligában szereplő Bad Homburg játékosa, mármint András Csaba, berelmesének nyilatkozott.
4: Amikor egyeztettük ennek az interjúnak az időpontját, akkor mondtad, hogy éppen bajnoki mérkőzést játszol, mert hogy te a Bundesligában játszol, és csak egy mellékszál, korábban Póta Georgina említette azt, hogy ő több ország több csapatában játszik. Ez az asztali teniszezőknél lehetséges?
5: Igen, természetesen lehetséges. Nyilván, ha az ember több bajnokságot szeretne játszani, akkor nem zárt bajnokságba megy, hanem nyitottba. Az azt jelenti, hogy mindegyik ligának megvan az, hogy nyitott vagy zárt. Ugye a francia Pro A, illetve a tudomásom szerint a német Bundesliga az zárt. Tehát, hogyha ott játszol, akkor nem játszhatsz máshol. Vannak azért kivételek, azokat per pillanat nem tudom a szabályokat teljes mértékben, de ez a két bajnokság ez zárt, tehát nem tudsz Európán belül meg sehol sem normálisan játszani máshol. De természetesen, hogyha nyitottba megy az ember, akkor tud 2-t, 3-at, 4-et, attól függ, hogy melyik bajnokságot játszani, attól függ, hogy melyik országnak milyen szabályai vannak, de természetesen lehet.
4: Te ugye a Bundesligában játszol, ez azt jelenti, hogy akkor nem is játszhatnál máshol, hogyha szeretnél, akkor sem szeretnél egyébként?
5: Nyilván ez azért nem a legjobb döntés szerintem összességében. Jobb lenne szerintem a játékosoknak, hogyha nyitott lenne, mert akkor szerintem sokkal még így is nagyon extrém erős a bajnokság, de még tudna extrém erősebb lenni szerintem, hogyha kinyitnek a bajnokságot, mert nagyon sokan például ugye a mostani nemzetközi VTT rendszer miatt is vándorló életmódot folytatnak, szóval nagyon sokan mozognak, nagyon sokan csak ilyen beszállók egy-egy meccsre, de ezáltal meg tud egy kicsit nyilván színesebb is lenni a mezőny, és nem mindig ugyanazokkal pingpongozni, vagy azt a teniszezni, nem mindig ugyanazokkal az ellenfelekkel, szóval van ennek előnye, a hátrányát azt én nem látom, ezt igazából csak a csapatok éreznék meg a hátrányát, nyilván szerintem anyagilag főleg, de hát igen, összességében játékosoknak jobb lenne, hogyha ki lenne nyitva, de hát így is Európa egyik legerősebb bajnoksága, sőt szerintem a legerősebb perpélt a Bundesliga, szóval igen.
4: Hogyha minden igaz, akkor 2024 óta játszol a Bundesligában, és akkor itt már kanyarodjunk is rá a válogatott szereplésedre, hiszen azért az utóbbi időben nagyon sok jó hírt olvashatunk veled kapcsolatban. Szóval az, hogy te már 2 éve a Bundesligában játszol, azt úgy érzed, hogy nagyban befolyásolja azt, hogy most már eljutottál egy olyan szintre, hogy magyar válogatottként is Európa, vagy akár világszerte egyre jobb eredményeket tudsz elérni?
5: Nyilván közre játszik az, hogy a legjobb bajnokságban játszom, nyilván ez húz engem, nyilván motivál, meg inspirál engem, mert nyilván olyan minőséget kapok meg, amit például a felnőtt nemzetköziken megkapok. Nyilván enélkül nem tudsz oda kerülni szerintem a top mezőnybe, hogyha nem kapod meg a versenyen, meg főleg az edzéseken ezeket a labdákat, inkább azt mondom, ezt a tempót és minőséget, amit külföldön megkap az ember, meg főleg itt a Bundesligában, az tudom kamatoztatni a nemzetközi versenyeken. Igen, más egy kicsit a tempó, nyilván sokkal gyorsabb, mint ha például otthon játszanék, ez nem is kérdés. Nyilván a minőség is az, hogy egyszerűen nem lehet megállni, nem tudom, 2-3 labdamenet után, hanem minden labdamenet, hogyha nem 2-3, esetleg elnézi valaki a szervfogadást, vagy esetleg elszervál, akkor minden labdamenet, minimum 5-6-7-8 poén labdamenetből áll. Tehát, hogy ezáltal én is föl tudtam venni a versenyt a világgal, és ezt már bátran merem mondani, mert azért nagyon, körülbelül már minden ázsiai országból vertem meg játékos, sőt, megvertem a top mezőnyből sokat. Igen, tehát ezért is tudja fölvenni Európa-Ázsiával, most már a férfiaknál ezt az egészet, mert már ugyanazokat edzük, ugye mindenki ugyanazt edzi nagyjából, és hát ott már az a hajszálnyi fog dönteni a végjátékban vagy a versenyeken.
4: Azt mondod, hogy felveszed a legjobbakkal a versenyt világszinten, hát olyannyira, hogy hatalmasat léptél előre a világranglistán, és ott vagy már a top 50 kapujában. Olyan 4 hónappal ezelőtt volt az hír, hogy bent vagy a top 100-ban. Ez azért 4 hónap alatt egy hatalmas előrelépés, nem?
5: Igen, természetesen, ugye én március, ezt nem fogom elfelejteni szerintem ezt a dátumot, nyilván március 17-én, ez egy hétfői nap, ugye hétfőnként szokott, minden hétfőn van frissítve a világ, és ugye akkor nyertem meg Varazslint, az volt az életem első trófeája így felnőtt szinten, és azzal kerültem be a top 100-ba, illetve és utána jött Kappadókia, azzal már top 70 vagy top 80-ban voltam, az a megint egy 10-15 hely, és természetesen ez hatalmas ugrás, mert én sem vártam. Mondjuk azt a kezdeti löketet, hogy nyer az ember egy versenyt, az hozott magával nekem egy csomó lendületet, mert például amikor ilyen jó formával az ember, akkor el tudja képzelni, hogy vereséget szenved. Nyilván nekem is voltak olyan meccsek, amik nagyon nehezek voltak, de valahogy sikerült abszolút, és ez megint plusz motiváció, plusz önbizalom. Szóval ezen a smash-en is nem a legjobban kezdődött most Svédországban, de nagyon utólag úgy értékelem, nagyon jó verseny volt, de van bennem egy kis... Hát nem azt mondom, hogy szomorúság, de nyilván azért láttam azt, hogyha viszont nyerek, akkor meg már 40-valahanyadik lettem van a világon, az egy kicsit fájó, de nyilván ezzel is elégedett vagyok ebben a pillanatban, már 4 hónap alatt ugrottam, hát már azt hiszem 41 helyet vagy 40 helyet, azért az nagyon sok, főleg felnőtt szinten, és tényleg erre nagyon büszke vagyok, meg nyilván 56 volt az a kapu, a legjobb magyar helyezés az utolsó. Szerintem ebben az igen, 2000 óta szerintem ez volt, az 56 volt a legjobb magyar helyezés, szóval nagyon örülök neki.
4: Ugye azért erről a malmöi versenyről beszéljünk egy picit, mert hogy itt legyőztél egy olyan német asztali teniszezőt, aki hát azért nem született német, mert Dankvinak hívják. Az ő legyőzése az önmagában meghatározza azt, hogy ezt az egész versenyt hogy értékeled?
5: Természetesen, tehát, hogy én mindenki mondta, hogy oké, mindig te full maximalista vagy, Csabi, nem tudsz örülni neki. Igen, tehát, hogy nagyon pozitívan látom összességébe, és nyilván az, hogy megvertem a Dunkyot, azt nem gondoltam volna. Bár volt szansom ellene, de bajnokságban volt, Bundesligában tavaly előtti szezonban ellene nagyon nagy szansom, azt elbuktam. Utána simán kikaptam tőle a következő bajnokin, de úgy már, ha már az embernek egyszer van szansz, akkor úgy elhiszi, hogy itt van valami keresztül, és úgy voltam vele, hogy harmadik meccs, egymás ellen, elengedem a kezemet, lesz, ami lesz, nem stresszelek rá, aztán kimerem jelenteni, szerintem tét meccsen az egyik legjobb, hanem a legjobb meccsen volt életem, amit lejátszottam. De ennyire precízen, és és ennyire bomba biztosan is, és szinte volt egy olyan szett, amikor ütöttem 4-5 ász zsinórba az ütéseimmel, ilyen nagyon ritkán fordult elő, ilyen tét meccsen ennyire jól igazán, szóval ennek nagyon örülök. De nyilván, ha viszont már az első körben kikaptam volna a qualifyingba, akkor erről nem beszélgethetnénk, tehát én nagyon boldog vagyok ennek a sikernek, csak nyilván jobban örültem volna, még mennék egy kicsit tovább, 16 vagy esetleg 8, mert láttam, hogy kinyílt az ágam is a főtáblán, úgyhogy kiejtették az a tájvani kiemeltet, szóval azért volt bennem egy kicsi lehetőség is, láttam a lehetőséget, sajnos megéreztem, és nem tudtam élni vele, ezért kicsit sajnáltam, de azért nem voltam mag egészséges a versenyen, szóval ez is közre játszott, szóval ezért is nem vagyok annyira, nem azt mondom, hogy mérges magamra, de inkább ez is, hogy nyilván boldog vagyok, csak nem voltam a legboldogabb, mert az lett volna, hogy megverem az Assart, akkor 16-ban, akkor már az tök jó.
4: De úgy fogalmaztál, hogy akkor most kiengedem a kezem, és nem stresszelek, akkor nem lehetne, hogy minden egyes mérkőzésre így menj neki, hogyha ez ilyen jót hozott ki belőled?
5: De igazából ez kéne minden meccsen. Nyilván azért volt taktika fejemben, képbe voltam az, hogy miken kell változtatom eleme, mert itt felnőtt szinten, legalábbis a top 10-nél érzem azt, hogy érzem azt a 2-3 pont, vagy 2 pont a jobb, mint a top 20, és azt ugye Dángor az most, hát ő 10 körül mozog, 8-12 között mozog mindig, és tudtam már nyilván nyert felnőttel, tudtam, hogy mire képes, és mondtam annak, hogy itt semmi veszteni való nincsen őszintén. Játsszak egy jót, és igazából a lényeg az volt, hogy lepjen meg. Mert tudtam, hogy készülni fog belőlem, azt is tudtam, hogy én is fog belőle készülni, és ennyi, a meglepetés szó volt az a fejemben, ami járt végig a precizitás mellett, hogy tényleg lepjen meg őt, és nagyon megleptem. Tehát a szetteken is látszott, hogy nem nagyon volt szoros, tehát alig volt, tehát 15 perc volt a meccs körülbelül, vagy 16, tehát hogy nem volt sansza, és akkor mondtam annak, hogy ez kéne minden meccsen. Nyilván utána nehéz volt, egy olyan ellenfelet kaptam, akivel nem rontja el soha ez a játéka. Ott egy kicsit feszültebb voltam a következő meccsen, meg hát nem voltam jól egészségügyileg, azt hozzateszem, az nem jött jól, hogy nem voltam a legjobb állapotban a egyik legfontosabb meccsemen, és de hát sajnos az ellenfelem túljátszott, mert első szettet nyernem kellett volna, ott vezettem, de nem tettem szettig elégedetlen, hogy tényleg én, sajnos én ilyen vagyok, én ilyen örök, ilyen klasszikus, mindent akaró, és mindig többre vágyó, de hát ilyen az élsport, sose szabad belenyugodni.
4: Igen, azt hiszem, hogy az sosem baj, hogyha mindig többet akarsz, és mindig a legjobbra koncentrálsz. Viszont akkor az egészségedre rákérdeznék, hogy most akkor már hogy vagy?
5: Hú, hát igyekszem, jobban vagyok.
4: Mi volt a baj egyébként?
5: Én nagyon, szerintem nagyon csúnyán megfáztam, de tényleg, meg valami volt bennem is, mert játszottam a qualifying-nek az utolsó körében, a smash-en játszottam a Wimber Dorsot ellen, megvertem, óriási boldogság, megint följutottam a főtárra, este lefeküdtem az ágyba, elmentem hamar aludni, és arra keltem föl, hogy csuron víz a pólom este. Na mondom, ez nem jó. Tehát, hogy fölkeltem, többször is, stali aludtam, szerintem volt egy enyhébb hőemelkedésem, ha nem is enyhébb, akkor rendes láz, szerintem, mert nem volt nálam sajnos hőmérő, azon kívül meg volt nálam mind, körülbelül az egész gyógyszertár nálam, és nem éreztem jól magamat, és onnantól kezdve ez ment végig, azt még ki tudtam tolni a Dángig egy nagyon komoly szintet, de ott Dáng után, mivel persze megerőltettem a hatot, megint estem egyet, és utána majd a betegség miatt esett a szintem is, és utána meg hiányzott, érted, az a egy-két poén precizitás, amikor jobban rálépek lábbal, jobban rajta vagyok, az azon múlt egyébként az első két szett. Meg az a baj, a játékos, akivel játszottam, az aztán ő nem az, aki lebombáz, mint a Dang, vagy a top 10 első két-három adomenetből, hanem ő az a játékos, aki a földről visszaüt, és ilyenkor, amikor beteg az ember, az a legrosszabb. Tehát az a legrosszabb, amikor mindent visszaütnek, és jobban fáradsz. Fáj a torkom is, nagyon sokat köhögtem, vissza is néztem a meccsemet, nagyon sokat köhögtem már akkor, szóval nem jött jól, de tenap a meccsen játszanom kellett sajnos, aminek nem csúnya lett a vége. A bajnokságban. Kikaptunk a Düsseldorf ellen 3-0-ra, én sajnos nekem játszanom kellett, még így is, nem játszottam, jó, kikaptam, de próbálok ebből kijönni, mert ugye most egymás után lesz hát 4-5 meccsünk, tehát muszáj kijönnöm belőle. Reméljük, hogy hamarosan ebből azért ki tudok jönni, mászni ebből.
4: Reméljük, mert hogy gondolom, hogy ez a fejlődés, amit az elmúlt pár hónapban mutattál, ez folytatódjon, ez a cél. De hát azért ilyen ütemben ez nem nagyon megvalósítható, de azért törekszel rá, hogy ha nem is hasonló ütemben, de azért ez, ahogy bekerültél a top 100-ba, ahogy most kopogtatsz a top 50 kapuján, ez folytatódjon, hogyha már tényleg teljesen egészséges leszel?
5: Nyilván, hát én most szerintem én napokon belül szerintem jobban leszek, vagy már el fog múlni, mert most már azért ki kell jönnöm belőle. Nekem még sokkal távolibb a céljaim, én ezt mondtam az edzőknek is, én nem szeretnék itt megállni, és azt mondani, hogy volt egy top 50-es kupongozó, de nem volt több ennél, azt nem szeretném magamról. Tudom, hogy nagyon sokat edzem, nagyon sokat belerakok, nagyon sokat rakok bele pluszt. Most jelenleg most erre is áldoztam rám egy 2 évet fúra, hogy az olimpiára ki szeretnék jutni, azt meg csak úgy tudok jutni, hogyha nyilván ki lehet jutni selejtezőre, de nekem az a célom, hogy kijutni a ranglistára, hogy nekem már elmenni a selejtezőre, ott is jött izgul az utolsó pillanatig, sajnos ahogy évekkel ezelőtt ez megtörtént, sokszor az utolsó pillanatig a játékosok izgultak, én azt nem szeretném. Nyilván ez meg az kell, hogy konzisztensen nagyon jó kell játszani minden versenyen. Nyilván most nekem a következő nagy, hát igazából csak nemzetközire megyek, az az osztrák Linci Féder lesz. Azt meg szeretném nyerni, de meglátjuk, hogy mit van az élet, de tényleg azt meg szeretném nyomni, szerintem jó kiemelésem lesz ez a Féder verseny, már egy ilyen ranglistával, meg párosban is a horvát Ivorban, aki egyébként a csapattársam itt a bajnokságban, együtt indulunk, szóval vele is jó esélye megnyerni, akár a páros, vagy jó eredményt hozni, szóval nyilván most évelején azt tűztem ki célnak, amikor bejutottam, hogy tartsam a 100-at. Jelenleg ez a cél, de még előrébb szeretnék menni, ha erről szinte leszek, és szeretnék már azt a top 50-et megcsinálni, aztán utána még tovább.
3: Az asztali teniszezők világranglistáján az 56. helyre előrelépő András Csabát hallottuk az elmúlt percekben, aki berelmesének nyilatkozott. Hamarosan jön a Nemzeti Sportkrónika itt a Hazafutásban.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától. Vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
7: Műtét vár Böde Dánielre. Walter Attila indul a Vueltán. Jó napot kívánok, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A mikrofonnál Tóth Béla.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
7: Adásunkat pedig labdarúgással kezdjük. Műteni kell Böde Dánielt. A paksiak 39 éves csatárának a combfeszítő izma szakadt el, és előre láthatólag 3-4 hónap kihagyás vár rá. A 2024-25-ös élvonalbeli labdarúgó bajnokság alkirálya edzésen, lövőgyakorlat közben sérült meg. Az NB2-ben szereplő DVTK-s saját nevelésű labdarúgója, Szakos Bence a ciprusi Aris Limassolban folytatja pályafutását. A 2007-es születésű szélső hátvéd 18 esztendősen mutatkozott be az élvonalban, és eddig csak a Diósgyőr felszerelésében játszott. Ellenséges légkörben is elérhető jó eredmény, fogalmazott Christopher Zakariasen, a Trabzonspor elleni Európa Liga selejtezőre készülő Ferencváros középpályása. A Magyar Kupa győztes zöldfehérek egy lépésre vannak a második számú európai kupasorozat főtáblájától. A rájátszás kör első mérkőzését holnap 19 órától Törökországban Trabzon városában rendezik. Az FTC norvég játékosa szerint bár esélyesebb a rivális, de ebből még előnyt is kovácsolhat a magyar csapat. Christopher Zakariasent hallják.
8: Mindenki tisztában van vele, hogy milyen nehéz kihívás vár ránk. Ellenséges légkörben, fanatikus szurkolók előtt játszunk majd, de hiszünk magunkban és bizakodunk. A Grupa Marinában mindig erősek vagyunk, és ha Törökországban sikerülne jó eredményt elérni, akkor a visszavágón még minden a mi kezünkben van. De egyelőre csak a holnapi összecsapásra összpontosítunk, abból szeretnénk minél többet kihozni. Papíron ők az esélyesebbek, de hozzászoktunk már ehhez, és a közelmúltban jól adottuk meg a hasonló helyzeteket. Ebben bízunk ezúttal is, és nagyon várjuk a trabzoni megméretést.
7: Ha van magyar klubcsapat, amely nem retten meg a félelmetes hangulattól, az a ferencváros Futács Márkó szerint. A korábbi válogatott labdarúgó 2014 és 2016 között játszott a törökországi Mersinben. Ő mondta most el meglátásait az FTC törökországi esélyeit illetően.
9: A Fradinak szerencséje van, mert amúgy is valamilyen szinten oké, nem feltétlenül pont ilyen mértékben, de hozzászoktak ehhez a nyomáshoz szurkolók, úgyhogy szerintem ez nem lesz nekik annyira elrettentő, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz.
8: Mit gondolsz, mik lehetnek majd azok a dolgok, amik a két csapat között különbséget jelenthetnek? Itt arról már beszéltél, hogy a Trabzonnak mik az erősségei, de mik lehetnek azok a dolgok, amik eldönthetnek egy ilyen párharcot?
9: Igen, én azt gondolom, hogy a egyéni kvalitás mindenképpen, tényleg ez főleg itt az európai kupasorozatban függ az éppeni formától, szerencsétől így, hogy két mérkőzésről van szó, úgyhogy én azt mondom, hogy az első mérkőzés, de lehet, hogy már az első félidő után okosabbak leszünk, és már be lehet lőni a két csapatnak a jelenlegi formáját.
7: Futács Márkóval Kreisz Bálint beszélgetett. Ferencváros tehát holnap a Trabzonspor ellen idegenben lép pályára, méghozzá 19 órától a mérkőzést közvetíti a Nemzeti Sportrádió. Egy idény után távozik a Monaco labdarúgó csapatától Paul Pogba. A világbajnok francia középpályás 2 évet doppingvédség miatt kihagyott, és büntetése letöltése után tavaly csatlakozott a monakóiakhoz.
0: Nemzeti Sport Krónika.

0: Igazából nagyon jó ebéd zártam. Nyilván gáton úgy mentem oda, hogy érmet szerettem volna. Így azért a harmadik hely kicsit olyan nyílt volt, ha egy utólag visszanézzük. Ugyanakkor egy jó futást produkáltam, két jó futást produkáltam, és nem volt messze az sem. Tényleg nagyon rendben volt a lányokkal, meg a 4-es váltó, meg tényleg szerintem mi se gondoltuk, hogy ennyire gyors időt tudunk futni, és ha előzőnek mondják azt, hogy hatodik helyen fogunk félbeérni, akkor teljesen elégedettek voltunk. Utólag visszanézve ott se volt messze a dobogó, és tényleg le a kalappal mind a másik három lány előtt, hiszen kettőjüknek ugye Zitának és Élinek élete első felnőtt világversenye volt, Boginak meg a ha jól számolom, hatodik és hetedik rajtozállása volt az EB-n, úgyhogy tényleg mindenki hozta magából a maximumot.
1: Ahogy mondod, hogy utólag visszanézve már mondjuk a dobogós helyezések sem voltak mondjuk a 100 gáton annyira messze, és akkor utána azt nyilatkoztad, hogy most még ma este lehetsz egy picit elégedetlen, de visszanézve, hogy egyébként, ha jól tudom, akkor még a dobogó is mindössze 11 századra volt. Visszanézve milyen volt?
0: Jó futás volt, így kicsit utólag azt érzem, hogy ott a 2-3-as pályán dőlt el a dobogó, és én nem érzékeltem belőlük semmit igazából, hogy úgy nem nagyon voltam benne igazán a verseny, ugye én a 7-es pályán futottam. Ha tényleg nagyon-nagyon tényleg a realitásokat nézzük, akkor ez az én 5. hely volt nekem, ami 5. voltam rangsorolva, és az EB előtt. Viszont közel volt, nyilván lehet gondolkozni, mi lett volna, hogyha a bal színén futok, vagy egy szélső pályát kapok.
1: Vagy nem szembeszél van?
0: Mindenkinek szembeszél volt, mindenkinek nagyon hideg volt. Körülmények nem voltak ideálisak azért, de ez mindenkinek ugyanannyira volt nehéz, hiszen azért szembeszélek voltak a gát előfutam és döntőben, és valamint azért este fele nagyon hideg volt, így mind a gát döntőben, mint pedig a 400 döntőben azért már ilyen 15-6 fokba futottunk, és ez azért az időreményeken is meglátszódott, hogy a váltóba például délelőtt mindenki szárnyalt, nem csak mi, hanem a többi ország is, és azért este jó fél másodpercen mindenki lassabban futott, ez az ilyen fejenként nagyjából egy tizedet bőven bennem az időjárásban.
2: A Kozák Luccával készült teljes beszélgetést a körkapcsolásban meghallgathatják, és továbbra is atlétika. Nem volt szokatlan a felnőtt Európa bajnokság hangulata Kriszt Sarolta a 7 próbázó számára, aki ebben a versenyszámban 6. zárt Birminghamben. A gödöllői versenyző a saját U20-as országos csúcsát 156 ponttal javította meg a kontinens viadalon, amelyen az U23-as magyar rekordot is megdöntötte. Kriszt Sarolta német Kornélnak értékelt.
3: Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa bajnokságon előtte, csak nem 7 próbában, hanem váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán 2 év múlva Rómában pedig már futottam is. És,
4: szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első
3: igen,
4: bál.
3: Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a karosztályos versenyeken eddig 7 próbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben, és itt a helyem.
4: Kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal, és ezzel a 13-38-al, ami 16 századdal jobb az idei legjobb, annál is mindössze 3 századdal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szólva, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyére, hogy atyavilág, mi lehet ebből?
3: Azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
4: Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
3: Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrással, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny, és az összes edzés is igazából, és fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt.

0: magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni az, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor ez sikerült.
1: A tavalyi Európa bajnoki bronzérmes Sándor Házi Vivien vereséget szenvedett a második fordulóban az indiai tollaslabda világbajnokságon, így búcsúzott. A magyar tollaslabdázó a 32 között két játszmában kapott ki a dél-koreai Kim Gi-huntól. Isaac Hadjar, a Red Bull pilótája csukló sérülés miatt kihagyja a Formula 1-es világbajnokság hétvégi holland nagydíját. A francia versenyző erőnléti edzés közben sérült meg. A 21 éves pilóta helyét a Racing Bulls versenyzője, az új-zélandi Liam Lawson veszi át, míg Lawsont a Racing Bullsnál a japán Tsunoda Yuki helyettesíti majd. Szintén a száguldó cirkuszhoz fűződő hír, hogy szerződést hosszabbított a Williams Carlos Sainzzal. A 31 éves pilóta több éves megállapodást írt alá a brit konstruktőrrel. Hosszú eltiltásra számíthat a majorkai tenisztornán doppingvédségen ért Nick Kyrgios. A korábbi wimbledoni döntős ausztrál teniszező elismerte, hogy kokaint fogyasztott. Ez volt a Nemzeti Sport Krónika Tóth Bélával. Én a hangmérnök Bredák József nevében is búcsúzom. Folytatjuk a hazafutást. Viszonthallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kellemes szerda délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Ahogy ígértem, robogunk tovább méghozzá női kosárlabdával, ugyanis legjobbjaink a világbajnokságra készülnek. A világbajnokságra hanguló csapatból elsőként Ahó Nina nyilatkozott Bera Emesének.
2: Ahó Nina, kérdezném, hogy hogy telt a nyár, de mivel július 13-a óta készültek a világbajnokságra, gondolom, hogy szinte csak munkával?
3: Nyilván ilyenkor próbál az ember bepótolni ezeket a dolgait, amiket nem tud szezon közben. Én befejeztem egy iskolát júniusban, úgyhogy én szakdolgoztam, meg azt megvédtem. Ugye a Veruskával csináltuk a Flowcamp-et. És akkor nyilván készültem én is, tehát azért tónusban kell valami, nem nagyon lehet itt elengedni a dolgokat, úgyhogy mozgással telt, de azért sikerült kicsit másra is fókuszálni a nyáron.
2: Az iskoláról beszélsz, három mondatot kérlek?
3: Igen, persze. Tavaly szeptemberben kezdtem el egy sportcoaching képzést, azt be is fejeztem júniusban. Nagyon meghatározó éve volt így az életemnek ez, mert nagyon-nagyon sokat tanultam, meg nagyon meg is szerettem ezt a szakmát, úgyhogy valószínűleg ez lesz az én irányom így a kosárlabda után. Szóval milyen formában az még majd kiforja magát, de nagyon-nagyon élveztem, és nagyon sokat adott nekem ez a képzés.
2: Nagyon fontos egyébként, hogy mentálisan is megmozgasd az agyad, ne csak a tested mozogjon állandóan?
3: Én úgy gondolom, hogy 2026-ban most már tartott a sport is minden más technológiai fejlődés mellett, hogy mentálisan talán inkább azt mondom, hogy nagyon magas szinten fontos az, hogy ki milyen fizikális állapotban van, milyen technikai felkészültsége, taktikai felkészültsége van, de a mentális rész szerintem kifejezetten fontos, és hála az énnek most már egy több sportoló beszél arról, hogy ez mennyire fontos, és kinek milyen nehézsége van, és ezt hogyan küzdi le. Mert hogy ezek a nehézségek mindenkinél ott vannak, legyen a sportoló vagy nem sportoló, de az, hogy hogyan kezeljük ezeket, és mikor ismerjük fel, mikor kerünk segítséget, azt szerintem az kifejezetten fontos lehet egy sportoló karrierjében és életében. Ezt én már tapasztaltam is a saját bőrömön, tehát én már azért pár éve foglalkozok önismerettel, sok mindent próbáltam, sok irányt próbáltam, de ezt még nem, hogy tanulom, mert ugye azt mondják, hogy aki ilyen segítő szakmát tanul, azért az elég nagyon ismeret is, úgyhogy ezért is akartam belevágni. De maximálisan sokkal többet is adott, mint én azt gondoltam, úgyhogy én nagyon hiszek abban, hogy a mentális felkészülés ez egyik alapja annak, hogy valaki jól tudjon teljesíteni, mert tulajdonképpen ez egy nagyon legális teljesítményfokozás.
2: És egyébként azt észrevetted magadon, hogy mondjuk a csapattársaidat egy picit más szemmel nézett pont emiatt?
3: Mindenképp, tehát hogy azért az dolgozik bennem. Alapvetően is egy olyan személyiségtípusnak tartom magam, aki kicsit így tyúkanyoskodik, tehát hogy azért szeretek odafigyelni a többiekre, meg foglalkozni mindenkinek a lelki világával, de most azért kicsit irányítottabban tudom ezt már csinálni. Nyilván belülről azért teljesen más, mint hogyha mondjuk itt ugye a Judit munkájára gondolok, de nagyon érdekes, mert ezt pont a képzésen is beszéltük, hogy kevés olyan élsportoló van, aki tanulja is, meg űzi is, és ez a kettő az egyben, ez egy nagyon érdekes perspektíva, úgyhogy próbálom ebből is kiszedni a maximumot, hogy ezt hogyan tudom kamatoztatni itt is, meg majd a továbbiakban is.
2: Befogadóak a lányok?
3: Van, aki forgatja a szemét, de ez is egy tök jó kihívás, hogy kit hogyan lehet bevonni, meg hogyan lehet, nem is azt mondom, hogy megtéríteni, mert ez nem egy jó szó, de hogy hogyan lehet úgy adni, hogy az meg is tudja kapni a másik oldalon. Úgyhogy igen, kicsit néha idegesítő vagyok, ezt azért tudják azok, akik már régóta játszanak velem, de igyekszem, úgyhogy mindenkinek jó legyen.
2: Most akkor a fizikai felkészülésről beszéljünk egy picit, mert azt hiszem, hogy egy ilyen hosszú felkészülés alatt, júliustól szeptemberig a világbajnokság kezdetéig, azért vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, ez teljesen elfogadott, vagy ez csak egy kívülálló gondolja, hogy azért nyilván két hónapon keresztül nem lehet ugyanazon a szinten teljesíteni?
3: Persze, meg nem is kell, tehát hogy itt volt egy kiindulási pont, meg lesz egy végpont, a cél az, hogy nyilván ez egy felfelemenő görbe legyen, de szerintem nincs olyan folyamat az életben, ami ne menne egy kicsit le, hogy utána kicsit fölmenjen. Nyilván a lényeg az, hogy ezek a kilengések ne legyenek túl nagyok. Szerintem az teljesen oké, hogyha van egy visszalépés. Hosszú időszakról is beszélünk, meg azért összetett is az, hogy fizikálisan, taktikailag, tehát hogy minden szakamban készen álljunk. De én nagyon pozitív vagyok, meg én úgy gondolom, hogy a szakmai stábunk mindent megtesz annak érdekében, hogy tényleg ebből a sok hétből kihozzuk a maxot, és tényleg egy ilyen magyar válogatott menjen ki a VB-re, aki készen áll arra, hogy megmutassa, hogy mit tud. Úgyhogy nyilván most ennek a felkészülésnek kb. A közepénél tartunk. Van még hova, de ez teljesen rendben van.
4: És ez a felkészülés azért valamennyiben más, hiszen ugye ebből a válogatottból senki nem volt még világbajnoksága, hiszen a magyar válogatott nagyon régen volt ott. Akár a gondolataitokban, akár mondjuk konkrétan a fizikai felkészülésben más most erre a világbajnokságra való felkészülés?
3: Én nem gondolnám, hogy más. Nyilván egy Európa bajnokságra felkészülni, vagy egy VB selejtezőre felkészülni, az önmagában is egy kihívás valamilyen szinten, meg mindig attól függ, hogy épp kisérült, épp ki nem sérült, mennyi időnk van, hogy van időnk, stb. De én ezt elmondtam sok mindenkinek, hogy VB, elit 16, ott vagyunk, de hogy azért nagyon sok olyan alsz lesz, aki ellen már játszottunk. Klub szinten, Euroliga szinten, akár fiatalabb EB-n, vagy utánpótlás EB-n, vagy utánpótlás EB-n, tehát hogy azért nem feltétlenül egy olyan világba fogunk csöppenni, ahol senkit nem ismerünk, és hogy ennyire elérhetetlenek lennének. Ezt szerintem nagyon fontos tudatosítani, hogy a magabiztosságunk az ott legyen, ahol kell. De komolyan veszük, és próbáljuk minél profitban ezt az egész felkészülést úgy végigcsinálni, hogy tényleg fel tudjuk venni a versenyt, és egy olyan válogatott menjen ki, aki ténylegesen kihozta magából a maxot.
4: Az ötszörös olimpiai bajnok úszóegerszegi Krisztina nyilatkozott úgy egy olimpiáról, hogy tulajdonképpen ez is egy ugyanolyan verseny, csak a körítés más. Akkor ez ráhúzható a világbajnokságra is.
3: Pontosan ugyanúgy kosárlabdázni megyünk, válogatottak ellen, tehát hogy így nagyon szimplán elmondva ez tulajdonképpen ugyanaz. Mindenkinek az első VB-en lesz, ezért lesz szép, meg ezért is lesz új, meg egy olyan dolog, amit még nem tapasztaltunk. De már voltunk EB-n, voltunk U17-es VB-n, tehát hogy azért vannak tapasztalatok, amiket fel tudunk használni, és az fontos, hogy helyén kezeljük a dolgot.
4: Célkitűzések vannak, lehetnek, kellenek?
3: Mindenképp kellenek, szerintem sportoló életében nem nagyon lehet olyan, hogy nincs célkitűzés. Én magamnak azt fogalmaztam meg, hogy fejlődjük meg, amit meg kell, tanuljuk meg, amit meg kell ebbe az 5-6-7 hétbe, és ténylegesen egy olyan magyar válogatott menjen ki, aki abban a pillanatban a legjobb és top formáját hozza, hogy egy tényleges képet kapjunk arról, hogy hogyan is, hol is vagyunk mi ebben a legjobb 16-ban. Hogy onnan tudjunk építkezni, tudjunk tanulni, és tudjunk tovább tapasztalni.
4: Ugye egyelőre 3 ellenfelet ismerünk, de azért a legtöbb világverseny előtt, és nem csak a kosárlabdában, hanem a legtöbb sportágban a legelső mérkőzésre készülnek a legjobban, és aztán utána van 1-2 nap, vagy akár egy nap sem a felkészülése. Ez nálatok is így van, hogy főleg az első ellenfelet nézitek. Minden szempontból azt hiszem, hogy ez különleges lesz éppen a régóta nem járt VB-n a válogatott kitétel miatt, meg hát egyébként is a kezdés az nagyon fontos.
3: Persze mindenképpen azért az nagyon sokat elárul, vagy nagyon sokat tud adni, vagy visszanyomni azzal kapcsolatban, hogy ki hogyan kezd el egy ilyen tornát, tehát nagyon sok momentumot lehet azért onnan tovább vinni. Biztos, hogy sokat fogunk készülni rá, egyelőre még magunkkal foglalkozunk, azért mégiscsak van még szűkös 2 hét, mert az nagyon fontos, hogy a saját dolgunkkal legyünk elsősorban tisztában az alapokkal, és utána fogunk szerintem elkezdeni készülni a franciákra. De igen, tehát hogy fontos az első mérkőzés az, és az, hogy hogyan megyünk ki, de nem azt mondom, hogy eredménytől függetlenül, mert nyilván a csoportkörben talán egyik legfontosabb, hogy számít az, hogy nyersz vagy veszítesz, de hogy annak a feelingje is olyan legyen, tehát hogy tényleg tök jó ritmusban, tök jó lendülettel, precízen megyünk ki, akkor azért ezt tovább tudjuk venni.
4: Kányási Veronika, túl vagyunk egy legalább 2 órás edzésen, mégis csupa mosoly vagy, ez a VB közelettének köszönhető, vagy alapvetően ilyen jól érzed magad?
5: Amúgy is jól érzem magam, meg amúgy is ilyen a természetem, alapjáraton egy pozitív embernek tartom magamat. Igazából a hangulatra se lehet semmi panasz, szerintem nagyon jó munkát végzünk, de ugyanakkor élvezzük is azt, hogy együtt vagyunk, és tényleg nagyon jó a csapatkohézió, úgyhogy ez így a kettőnek az egyvelege.
4: Egy picit más a hangulat attól, hogy most egy világbajnokságra készültök?
5: Azt gondolom, hogy igen, olyan szempontból egy izgatottságot lehet érezni mindenkin, hogy mindenkinek ez az első világbajnoksága, és ez egy óriási dolog, amit már elért a csapat, viszont mindenki nagyon elhivatott pont emiatt, hogy egy ilyen nagy eseménynek készülhetünk, ugyanakkor pedig, amit említettem, szeretnénk ezt az egészet élvezni is, úgyhogy érződik, de szerintem pont amennyire kell.
4: Nyilván ti mindig csak előre néztek, azért a szurkolókban még benne van, akár a VB előselejtező, akár a VB selejtező, és sokakkal beszéltem, akik azt mondták, hogy igazából nem is volt kétség afelől, hogy ti kijuttok a világbajnokságra. Ebből kiindulva azért önbizalommal várjátok ezt a világbajnokságot, vagy alapvetően ezzel nem is értesz egyet?
5: Igazából szerintem az egy nagyon nehéz selejtező sorozat volt, szóval nem lehetett mondani azt, hogy könnyű volt kijutni, hiszen már alapjáraton egy előselejtezőt ugye meg kellett vívnunk Ruandába.
4: Nem is az, hogy könnyű volt kijutni, hanem hogy annyira bíztunk bennetek, hogy igazából nem merült fel a kétség.
5: Hát ez egy nagyon, nagyon pozitív dolog, és azt gondolom, hogy abszolút egy elvárható dolog volt a csapattól, hiszen tényleg nagyon nagy potenciál van ebben a csapatban. Ugyanakkor azért, ugye mivel ott az EB-re nem sikerült kijutnunk, azért mindenkiben volt egy elég erős hiányérzet, így az évi teljesítmények kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy ez a siker, ez egy nagyon jó lépés, egy következő lépés a mi útunkon, amit próbálunk építeni évről évre a válogatottal. Úgyhogy hát mi elvártuk magunktól, de ettől függetlenül egy nagyon nagy eredmény, és nem szeretnénk itt megállni. A következő mérce az a világbajnokság lesz majd, hogy megmutassuk, hogy az elit mezőnyben tényleg ott van a keresnivaló.
4: És ott mi számít majd sikernek a világbajnokságon?
5: Szerintem lépésről lépésre kell haladnunk. Nyilván a fő célunk az, hogy tovább jussunk a csoportba, ami abszolút nem kivitelezhetetlen szerintem, de ettől függetlenül egy nagyon veszélyes csoportba vagyunk, hiszen bárki bárkit el tud kapni és meg tud verni, úgyhogy folyamatosan élesnek kell lenni, és szerintem összességében az egy siker, hogyha sikerül lesz a tovább jutást kiharcolnunk. Nyilván ott se szeretnénk majd megállni, de amint említettem, csak egy-egy mérkőzésben lehet egy előre gondolkozni. A legelső francia meccs majd ugye megalapozza így a világbajnoki kezdésünket, és utána lehet majd ugye Nigériára, meg Koreára is már kikacsingatni.
4: Az mennyire nehéz már most így előre, hogy az első mérkőzést játszátok este 9-kor, a következő mérkőzést másnap délután?
5: Hát brutálisan. Ilyen szempontból szerintem nagyon nem szerencsés a mi sorsolásunk, de mint említettem, egy világbajnokság az arról szól, hogy tudunk alkalmazkodni ahhoz a szituációkhoz, amit elénk tesznek. Minden világversenyen ez így van. Szerintem azok a csapatok tudnak legjobban kijönni, akik képesek egyről a kettőre minél gyorsabban alkalmazkodni, de azt majd nyilván nagyon okosan majd a szakmai stáb kitalálja, hogy mi a megfelelő taktika ilyen esetben. Úgyhogy készülünk ezerrel, de ez a feladat, ezt kell megugrani. Úgyhogy nem siránkozunk miatta, hanem így készülünk.
4: Ugye európai csapat ellen nyilván azért jó játszani, mert ismeritek őket, ugyanakkor az európai kosárlabda a hölgyeknél nyilván erős, de mégis könnyebb, mint mondjuk a kevésbé ismert Nigéria és Korea ellen felkészülni?
5: Hát érdekes, mert három abszolút teljesen különböző stílus, amit te is említettél, azért egy európai kosárlabda, de Európán belül a franciáknak mégis van egy sajátos stílusuk, egy atletikusabbak ők is, így az európai kosárlabdán belül. Nigéria szintén egy nagyon fizikális csapat, Korea pedig ugye, mint ismerjük az ázsiaiakat, inkább a sebességükből dominál, úgyhogy három nagyon különböző stílus. Nem egyszerű a készülés ilyen szempontból, de már azt ugye a VB selejtező sorozat is bemutatta, hogy a csapat nagyon jól tudott alkalmazkodni ott is a különböző stílusokhoz, úgyhogy most is ez lesz a feladat, hogy minél jobban felkészüljünk ebből, és minél élesebbek legyünk.
4: Mert hogy ilyenkor azért mégiscsak az a lényeg, hogy saját magatokra koncentráljatok, és azt, amit tudtok, azt jól begyakoroljátok, és az menjen jól?
5: Abszolút, az kell, hogy legyen az alap, hogy mindig vissza tudjunk lépni a saját játékunkhoz, és vissza tudjunk nyúlni a saját erősségeinkhez. Nyilván ezt úgy kell megtenni, hogy közben tudjuk azt, hogy a másik csapat akárhol sebezhető, mik azok a pontok, ahol ők erősek, mik azok a pontok, amik a gyengeségeik, és hol tudjuk ezt kihasználni, úgyhogy ez a mi játékunknak is feküdjön. Úgyhogy ez egy komplex kép, de abszolút igaz, hogy megpróbálunk minden erőnkkel önmagunkra koncentrálni.
4: Ennek a magyar válogatottnak mi a legnagyobb erőssége?
5: Abszolút a csapatkohéziót említeném, és azt, hogy a pályán és a pályán kívül is maximálisan csapatként működünk, és mindenki azért dolgozik nap mint nap, hogy a csapategység az rendben legyen, és szerintem azon felül, hogy vannak olyan egyéni karakterek, akik előre tudnak lépni nehéz szituációkban, mindig vissza tudunk menni a mi legnagyobb erősségünkhez, az pedig, amit említettem, a csapategység.
4: Azt mondod, hogy pályán kívül is nagyon jó egységet alkottok, amikor ilyen hosszú időn át együtt vagytok, akkor a szabad időtökben, amikor nem edzés van, akkor nem az a legjobb megoldás, hogy egy picit azért távolságot tartsatok egymástól?
5: Nyilván vannak olyan napok, amikor az ember inkább akkor egy szabad délutánon egyedül tölti, és akkor olvasgat, el van, de alapjáraton szerintem ez az eseteknek nagyon kevés százaléka, hiszen mi ilyenkor is inkább együtt vagyunk, valahol programozunk, elmegyünk kávézni, vagy tegnap este például társasjátékoztunk még kicsit vacsi után, szóval próbáljuk így azt az időt is kitölteni. Alapjáraton szeretünk együtt lenni, úgyhogy ez azért segít a helyzetünkön.
4: Takács Kisvirág, nem tudom, hogy a fáradtsága jellemzőbb az arcodon, a várakozás, vagy a jókedv, mert azért itt elnézve a lányokat, igazából mosolygás van.
6: Igen, én azt gondolom, hogy különböző szakaszokban mind a három megtalálható. Nyilván azt érzem, hogy amíg edzésben próbáljuk a jó hangulatot tartani, de természetesen ez mellett fókuszáltnak lenni azokban a pillanatokban, de nyilván a maximumot adva azért el is fáradunk, úgyhogy ez a három, én azt gondolom, hogy keveredik folyamatosan.
4: Ezt többektől megkérdeztem, hogy az, hogy most egy világbajnokságra készültök, az alapvetően meghatározza itt a hangulatot, a felkészülést, bármit?
6: Szerintem ugyanúgy készülünk, mint mindig, igyekszünk maximálisan kihasználni azt az időt, ami most arra adatott, hogy tényleg fel tudjunk készülni erre a világbajnokságra, ha akár Európa-bajnokságra készülünk, vagy bármilyen kontinens tornán, én azt gondolom, hogy hasonlóan készülünk. Nyilván annyi a különbség most, hogy valójában ez egy alapozás is kellett végezni, hiszen augusztusban általában mindenki a saját csapatánál ezt a munkát végzi el, tehát ilyen szempontból abszolút nem könnyű ez most, de én azt gondolom, hogy összességében a munka akármilyen kontinens tornára készülünk hasonló.
4: De amikor egy picit elfáradtok, és egy picit, nem azt mondom, hogy elmegy a kedvetek, de akár ez is megtörténhet, akkor mindig be kell kapcsolni valamit, hogy most egy világversenyre, ráadásul egy világbajnokságra készül az ember, és akkor úgy átlendül ezen a holdponton, hogyha van holdpont.
6: Azt gondolom, hogy igen, nyilván mindig megvannak a céljaink, akár az adott hétre, az adott napra, biztos lesznek olyan periódusok, amikor egy kicsit nehezebb lesz, amikor egy kicsit tényleg fáradtabbak vagyunk, és át kell esni a holdponton, de próbáljuk ezt hangsúlyozni egymás között is, hogy szerencsére ez egy csapatsportot vagyunk, egymásnak tudjuk egymást motiválni, és nyilván az cél az mindenki szem előtt lebeg, és azt gondolom, hogy amikor, ha egy kicsit is lesz olyan pillanat, amikor nehezebb, akkor biztos, hogy ezt fog eszünkbe jutni, hogy mekkora dolog az, hogy most ez a csapat 28 év után egy világbajnokságra készülhet.
4: Franciaország az első ellenfél, elsősorban rájuk koncentráltok majd, mert gondolom, hogy egyelőre még azért más a fő feladat, vagy azért már néztek előre, és gondoltok Nigériára és Koreára is?
6: Természetesen az mellett, hogy igyekszünk majd a csapatokra felkészülni, szerintem a fő hangsúly a saját magunkon lesz. Én azt gondolom, hogy ha azok az elemek, amiket a szakmai stáb kér tőlünk, akár védekezésben, támadásban, azt maximálisan tudjuk teljesíteni, akkor szerintem nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél, hiszen mind a három ellenfél egy teljesen más játékstílust és erőt képvisel, de én azt gondolom, hogy ebben már abszolút belerázottunk, tehát fokozatosan fogunk készülni a mérkőzésekre, nyilván sorrendben először a Franciaországra, majd Nigériára, majd Koreára, de én úgy gondolom, hogy a fő hangsúly ez mindig saját magunkon lesz. Nyilván ki fogunk térni az ő játék elemeikre, hiszen ezek mellett sem lehet elmenni, de tényleg amellett, hogy a taktikai elemeket megbeszéljük, szerintem mindenkinek arra kell leginkább figyelnie, hogy az, amiben az adott napon, ami a feladata lesz, abban maximálisan tudjon újítani.
4: Az is elhangzott itt több lánytól, hogy a csapategység az egyik legnagyobb erőssége ennek a csapatnak. Ezt lelkileg kell érteni, vagy taktikailag, vagy hogy kell elsősorban a csapategységet érteni?
6: Szerintem minden szempontból, nyilván lelkileg is, hiszen azt gondolom, hogy ez egy olyan szerencsés helyzet, hogy több olyan játékosunk is van, aki mérkőzést tud eldönteni. Én azt gondolom, hogy ez a nehéz pillanatokban nem mindegy, hiszen több lábon tudunk állni. Mindenkinek lehet egy nehezebb, rosszabb napja, amikor nem úgy sülnek el a dobások. Én azt gondolom, hogy mentálisan mindenkinek készen kell állnia arra, hogy bármikor, amikor pályára lép, akkor ez lehet, hogy egy napon 5 perc, lehet, hogy a következő napon 25-30 perc. Én szerintem ezzel mindenki tisztában van, és ahogy te is említetted, ennek a csapatnak tényleg az a legnagyobb erénye, hogy egységesek vagyunk. az elmúlt években is mindig erre építettünk, és ez nagyon sokszor megmutatkozott, hogy tényleg hiszünk egymásban, támogatjuk egymást, és ez nem csak egy klisé, amivel itt dobálozunk, hanem tényleg egy nagyon szerethető és összeszokott közeg vagyunk. Én bízom benne, hogy mindenki érzi ezt, az is, aki most van itt velünk először, vagy még nem olyan sokszor volt velünk, próbáljuk tényleg ezt erősíteni mindenkiben, hogy nincs olyan, hogy első és utolsó, hanem mindenki ugyanolyan.
4: Egy világbajnokságot a világ bármelyik pontján rendezhetnének, az, hogy ez Európában lesz, Németországban, az előny?
6: Szerintem igen, én visszaemlékszem az Európa-bajnokságra, ami Szlovéniában volt, és ahogy haladtunk előre, egyre több magyar szurkoló kísért minket, és én azt gondolom, hogy ez olyan szempontból is természetesen jó dolog, hogy nem kell átutaznunk a világot, nem kell a jetlagtől kezdve ezekkel a dolgokkal foglalkoznunk, hogy mennyi az időeltolódás, hogyan tudunk belerázódni. Tehát ez mindenképp az előnyünkre szolgál. Én nagyon bízom benne, nagyon sok helyről hallottam, hogy jönnek majd nekünk szurkolni. Én remélem, hogy ez tényleg így is lesz, és nagyon sok magyar fogja megtölteni a lelátót, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sok erőt fog ez nekünk adni, és remélem, hogy minél tovább tudunk majd maradni Berlinben.
1: Az elmúlt percekben a női kosárlabda válogatottal a világbajnokságra készülő Takács Kis Virágot hallották. Minden jónak vége szakad egyszer, nincs ez másként a mai hazafutással sem. A műsor szerkesztője Regős László Pál volt, a technikáért pedig Bredák József felelt. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Kellemes további rádiózást mindenkinek, Németh Kornélt hallották. Hamarosan jön a körkapcsolás, maradjanak velünk a folytatásban is.
7: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Hétről hétre különleges vendégek,
2: óriási csaták,
3: és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont áltozatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, a pontos idő 18 óra 3 perc, kezdődik a Körkapcsolás. A mai műsor szerkesztője Cserés Bendegúz, a műsorvezető Jó András. Adásunkat úszással kezdjük, mint ismert történelmi pillanat. A magyar férfi 4x100 méteres gyorsváltó először szerzett Európa-bajnoki aranyérmet ebben a számban. Németh Nándor, Szabó Szebesztián, Kós Hubert és Milák Kristóf alkotta a magyar négyest, amely új Európa-bajnoki rekorddal ért célba. Jöjjön most a történelmi befutó, Katona Lászlón részlet és közvetítésében.
2: Akkor, amikor 250 méternél tartanak a versenyzők, vezetnek a spanyolok Perez Godoy révén, a második helyen pedig jönnek a britek most már, az oroszok pedig a harmadik helyen, ötödik továbbra is a magyar váltó, Németh Nándor a vízben, de Nándi nagyon jön olyannyira, hogy amikor már jön az utolsó pár 15 méterére, akkor átveszi a vezetés, minden bizonnyal most már a magyar csapat van élen. És akkor utolsóként jön Milák Kristóf, de vajon hányadik helyen fordul a magyar váltó? Második! Kornyed nagyon megy, és lehet, hogy ő hozza be, csak a benyúlás fog számítani. Európa-bajnok ebben a pillanatban a magyar váltó! 3 perc, 10,3 század másodperc, új Európa-bajnoki rekorddal!
1: Na, hát egy kicsit még talán most is libabőrös ezt így hallgatni. A vonal túlsó végén pedig Németh Nándort, az FTC úszóját köszöntjük, aki néhány napja még Párizsban versenyzett az Európa-bajnokságon, most pedig már itthon van. Nándi, először is milyen érzés néhány nappal az EB után újra itthon lenni? Egyáltalán sikerült már kicsit leülepedni annak, ami Párizsban történt? Mert azért ebben volt minden, ugye egyéni 100 gyors, egy elképesztően erős döntő, és aztán a 4x100-as gyorsváltó, vagy történelmi Európa-bajnoki cím. Te most hány nappal, vagy néhány nappal később milyen pillanatra gondolsz vissza a legtöbbet?
3: Hello, és köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, most még azért nem telt el olyan sok idő, és nehéz így pár nap alatt kipihenni a dolgokat, de természetesen ez egy örök élmény marad, és most már egy pár hetünk így kipihenni a dolgokat, úgyhogy jelenleg is most majd Horvátországban vagyunk egy pár nap múlva, kis nyaralás, de igen, ahogy mondtad, azért eléggé kemény Európa-bajnokság volt, és hozzá kell tenni, hogy 2018 után most volt egy újabb teljes Európa-bajnokság, amikor az összes nemzet csak erre készült, és nem volt másik világverseny egy évben, mert ugye a Covid miatt összecsúszott, és sokszor volt az, hogy egy évben volt esetleg egy világbajnokság és egy Európa-bajnokság is. Úgyhogy erre számítottunk, de nagyon-nagyon meglepő idő eredmények születtek, főleg a 100 gyors, ezzel, ahogy mondtad, az nagyon kemény volt, és az teljes egy kicsit még most is visszagondolva, hogy milyen idő eredmények születtek, de összesítésben egy nagyon jó Európa-bajnokságot zártam.
1: De jó néhány közvetítést talán már hallhattál te is, ha valamennyire figyelsz, foglalkozol ezzel, ez milyen érzés volt most itt visszahallgatni?
3: Igen, ez kicsit ilyen libabőrös, ilyen 2017-ben volt ugye az első világbajnoki bronzérmem, ugyancsak ezzel a 4x100 gyorsváltóval, akkor még ifjú voltam, és kicsit tapasztalatlan, és főleg itthon volt, szóval azt azért nehéz túlszárnyalni, de mindig, amikor visszahallgatjuk az ilyen riporter, vagy a kommentátori szekcióból megint más, és ugyan egy kicsit azért libabőrös az ember, amikor ezt így visszahallgatja, és hát igazából majdnem, hogy egy hatalmas úszás volt mindenki részéről, és ahogy elmondtuk talán, hogy még van pár tized vagy másodperc is benne, úgyhogy reméljük, még jövőre is tudunk valami meglepetést okozni.
1: Én nagyon-nagyon figyeltem a legvégét, és a ti reakciótokat figyeltem egyébként, amikor Milák Kristóf beért, hogy először nagyon talán ti sem hittétek el, bár nyilván azért nagyon-nagyon szoros volt, de mi volt az első gondolatot, ami végigfutott rajtatok?
3: Hát igen, Hubin látszott nagyon az, hogy megvan szeptemve, de én is azért, ugye ilyenkor azt nyilván szurkolunk meg, általában azt szokott, hogy ugye felállunk oda a rajtkő mellé, és azt is nézzük, hogy hol van az ellenfelünk és az oroszok, és láttuk, hogy nagyon szoros lesz. Ez ugye pár század volt a különbség, de úgy érzésre akkor érzi az ember, hogy talán mi vagyunk előrébb, és hát örültünk neki eszméletlenül. Tehát valami ilyesmire számítottunk legbelül, amikor tudtuk, hogy a Kristóf fel fogja válni a váltót, akkor azért bennünk volt az, hogy ez nem csak éremesé, hanem aranyesélyes váltó. Úgyhogy utána egy kicsit megváltoztak az esélyek, mikor megtudtuk, hogy ő is elvállalja, és talán egy kicsit így mindenki egyeszen megnyugodott, kettő meg, hogy még egy kicsit stresszesebb is lett, mert tudtuk, hogy még nagyobb a felelősség, és még jobb eredményre vagyunk képesek. Úgyhogy, de hál' Isten az a pár század most ide a mi oldalunkra állt. Ugye ez nálam nem annyira meglepő, hogy a századok mellém állnak, de most hál' Istennek jól jött ki.
1: Amikor megtudtátok, hogy jön Kristóf, egyébként inkább azt éreztetek, hogy ezzel még nagyobb lehet a teher, vagy pont ellenkezőleg, ugye az, hogy most még komolyabb esélyetek van az aranyra, illetve ilyenkor mennyire borul fel az, amit ti nagyjából elképzeltek, és az is érdekel, hogy hogyan zajlott a beszélgetés, és mennyire volt egyetértés, hogy a váltóban ki mikor indul, ki kezdi?
3: Igen, ez volt az egyik, ez nem összeveszésnek nem mondhatom, mert én Zsolt Bának mondtam, ugye a Plagányi Zsoltnak, az edzőmnek, hogy az előfutam után, hogy nem tudtuk még, hogy mi lesz a felállásunk, és mondtam neki, hogy akkor én bevállalok bármilyen szerepet a váltóba, és így lettem ugye a harmadik, ugye ezt a délután tudtuk meg, Sósabb a szövetségi kapitány hívott engem, hogy harmadik leszek. Igazából nekem ezzel csak egyetlen egy problémám volt, hogy van egy jól megszokott sorrendünk, amikor én megyek elő, és a Szebi szokott rám ugrani. Ez egy évek óta jól begyakorolt váltás, és jó, mindig működik. Úgyhogy ez egy kicsit úgymond felborult, de a legnagyobb problémám az volt, hogy a repülőrajt az nekem nem a legjobb, és ezt talán mondtam is a többieknek a váltó előtt. A bemelegítésen volt kettő darab, amit gyakoroltam, és az volt, ugye, mert az volt megbeszélve, hogy én megyek elől, és így egy kicsit olyan, úgy nézett ki, mint hogyha nem is tudnék rajtolni, amikor én jöttem a harmadik váltással, de mondtam a srácoknak, hogy én nem fogok centízni, és nem fogok 0-0-át ugrani, inkább egy ilyen biztonsági váltást csinálok, mert tényleg kicsit szokatlan volt számomra, de azért mondtam, hogy még talán ebbe pár tized is van, ha esetleg egy kicsit megcseréljük a sorrendet, és visszaraknak engem előre, akkor szerintem egy kicsit jobb időeredmény is születhetett volna, de ez már csak formai kérdés.
1: Ugye ez volt a magyar férfi 4x100-as gyorsváltó első Európa-bajnoki aranya. Neked személyesen mit jelent, hogy pont egy ilyen történelmi csapat tagja lehettél? Amit nem is mondanám, egy picit viharvert, de azért kalandos.
3: Igen, egy kicsit ilyen érzelmi hullámvasút, ugye, ahogy mondtam, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, egy kicsit bizonytalan volt a váltónak az összeállítása, de hát egy hatalmas élmény. Ugye 4x200-as váltónk volt először Európa-bajnok 2022-ben, amiben én részt vettem, és akkor is ugye Kristóf is ott volt, illetve Mátor Jád és Holó Balázs volt akkor egy felállás. Ugye az egy hatalmas élmény volt azért, mert ugye 2017-ben ugyanez a négyes állt a ifjúsági világbajnokságon a dobogó tetején. Szóval az azért volt egy különleges élmény, ez meg hát ugye először is méghozzá ugye Európa-bajnoki csúccsal nyertünk, azaz azt jelenti, hogy azt nem úsztak még jobbat Európa-bajnokságon, úgyhogy ez meg egy külön ilyen csoda, úgymond. De mondom, amikor megtudtuk, hogy mindenki feláll, és ezért két olimpiai bajnokkal állunk oda, illetve egy olyan úszóval, aki ugye előtte van a nap, az ötödik leggyorsabb az egész világon. Úgyhogy azért úgy tényleg megváltoztak az esélyek, meg azért számítottunk rá, hogy ebből egy jó eredmény kisülhet. Úgyhogy szerintem oda rakom a 17-es és a 22-es VB és EB váltók közvetlen közelébe, hanem elé.
1: Ugye elmondtad azt is, hogy egyébként nagyon figyeltem, amikor felkészültem belőle, és valami megakadt a szemem, hogy harcolni fogsz azért, hogy ez a váltó megmaradjon. Itt mire gondoltál? Hogyan tudsz te küzdeni ezért a négyesért?
3: Igen, ugye itt nyilván itt arra gondoltam, hogyha esetleg van bármiféle olyan módszer, amivel én tudom azt, hogy ez megmaradjon, akkor nyilván segítenék. Ez természetesen egyéni sportág, szóval nehéz ezt a négy embert összetartani, illetve mindenki külön edz, ugye Ubi Amerikában, Szebi is, külön meg a Kristóf is, szóval így nehéz egyeztetni, de hogyha esetleg összeülünk így edzőtáborozni, mert ugye most volt szerencsénk Hódmezővásárhelyen edzőtáborozni, ahol a Kristóf ugyan nem volt, de ugyanúgy az egész 5 fős csapat, ugye Jászol Adám, Kósolivér és a két döntős tag is ott volt, és együtt gyakoroltuk a váltásokat, illetve beszélgettünk, hogy ez a váltó azért ütőképes váltó lehet. Szóval ilyenekre céloztam, hogyha ez a jövőben így akár lesz közös edzőtáborok, akkor a mai napig, most beszéltem a Hubival egy pár órája, hogy még a 4x200-as és a 4x100-as vegyes váltót is milyen jó lenne, hogyha így össze tudnánk rakni, mert hogy azok is elég ütőképes váltók lehetnének. És én mondtam neki, hogy hidd el, Hubi, hogy rajtam nem fog semmi múlni, én ugyanúgy készülök a 100, és hogyha tényleg komolyan gondolok a 200-as váltóra, úgyhogy reméljük, hogy tényleg ez így lesz.
1: No, erre a 200-ra majd mindenféleképpen visszatérünk közben, de egyébként beszéljünk az egyéni 100 gyorsról, hiszen ott sem voltál messze, hogy megint valami nagyon nagyot úsz. Ha most csak a saját teljesítményedet nézed, elégedett vagy ezzel az EB-vel 100 gyorson, most, hogy már eltelt egy pár nap?
3: Természetesen. Én utána is elégedett voltam, inkább a megdöbbentés volt az arcomon, és az a ilyen értetlenség, hogy 46-8-al lehet felállni egy Európa-bajnoki dobogóra, az eszméletlen kemény, tehát hogy azt nem nagyon akartam így elhinni, sőt, az még most is belegondolva, tehát hogy ez brutális, és akkor ezt most csak Európában nézzük, ezen kívül tudok még felsorolni jó pár embert, aki tud 47-en belül, vagy 47-0-át, szóval az teljesen brutális, viszont az én időeredményem az abszolút, tehát hogy nyilván előtte való nap az országos csúcsot ért ez a 47-44, és ami azt jelenti, hogy az egyéni legjobbat úsztam, amit igazából úszó nem kívánhat ennél többet, hogy egy főversenyen a legjobbját ússza, és ezért ezek elég erős időeredmények. Úgyhogy teljesen. A döntős úszás is egy jól összerakott úszás volt, és ugye majdnem ugyanannyit úsztam, mint előtte való nap, szóval nyilván vannak benne apró hibák, de addig jó, mert akkor lehet javítani azokat, és akkor lehet javítani az időeredményen is.
1: Ugye azért érdekes a 47-44, mert két évvel ezelőtt a párizsi olimpián ez az idő ezüstérmet ért volna, te pedig akkor 47-50-nél negyedik lettél. Eszedbe jutott ez a döntő után?
3: Igen, hát ezt amúgy nem szabad így nagyon nézni, hogy mi lett volna, ha, mert természetesen mondhatjuk, hogy 6 éve ez még aranyat ért volna egy világbajnokságon. De igen, ilyenkor azért eszembe jut, de azt hozzá kell tenni, hogy az nem volt egy szabványmedence, hogy ott ugye egy mobilmedencébe úsztunk, amit felhúztak. Azt az egy sluszpoén, ugye, hogy ebben a medencében lett volna az olimpia, az úszás része, csak ugye túl kicsi volt a lelátó, ezért csináltak egy mobilmedencét a stadionba, ami viszont nem volt meg 3 méter. Szerintem éppen, hogy több volt kicsivel, mint 2 méter, ami ugye azt eredményezte, hogy az időeredmények nem voltak olyan a célosak, és itt ugye most volt egy világcsúcspont 100 gyorsan, egy kicsit megcáfoltam ezzel magam, de hogyha megnézzük a többi úszásnemet, illetve a többi számot, akkor azt vettük észre, hogy nem nagyon született csak 2 darab világcsúcs, illetve nem voltak olyan erős idők. Majdnem, hogy azt kell mondjam, szinte minden szám most erősebb volt, mint az olimpián, ha az időeredményeket nézzük, mert ez egy annyival jobb medence volt, mint az olimpiai. Úgyhogy nyilván azért ezzel eljátszik az ember ezzel a gondolattal, és én este már ilyen úgymond, hát nem hibának nevezhető, hanem ilyen szituációban, amikor előtte való nap úsztam a középdöntőbe egy olyan időt, amivel másnap mondjuk érmes lehettem volna. Úgyhogy igen, egy kicsit eljátszottam vele, de ezzel nem szabad sokat rágódni, mert ugye ezek olyan dolgok, amiket nem lehet befolyásolni.
1: Németh Nándorral beszélünk a 4x100-as gyorsváltó aranyérmesével. Ugye itt korábban beszéltem 46-80-as időről. Ez a 6 tized, mennyire sok vagy kevés, ugye például, amit Mirály Kristóf úszott 46-87-hez képest?
3: Igen, hát ez nagyon-nagyon sok. Ez nagyon sok, mert ugye 100 méterről beszélünk, és én ugye nekem az első országos csúcsom azt hiszem 48-64 volt talán, 2017-ben úsztam ezt először. Ugye majdnem egy másodpercet tudtam ebből lefaragni, ugye majdnem 10 év alatt, és tényleg ezek a tizedek már itt nagyon-nagyon sokat számítanak, és érződnek is, ugye. Úgyhogy ez egy hatalmas időeredmény, amit tényleg nem lehet elvenni, mert egy olyan tehetségről beszélünk, ami szerintem nem tudom, hogy van-e még egy Magyarországon. De de nekem is valahogy meg kell próbálnom ezt az időeredményt, vagy legalább közelébe úszni annak érdekében, hogy tényleg ott tudjak maradni az élmezőnyben. Sőt, ugye, ahogy mondtuk, hogy annyian úsznak már 46 végét, illetve a 47 elejét, hogy majdnem, hogyha mindenki nagyon jó napot fog ki, akkor majdnem, hogy annyi lesz egy döntő a világbajnokságon, vagy egy olimpián, szóval ez brutális. Úgyhogy azon vagyok, hogy ezeket megközelítsem. A 6-10 azért az egy jelentős különbség, úgyhogy az tényleg fel kell kötni az atyát, de természetesen harcolni fogok azért, hogy megpróbáljam esetleg megdönteni is. Kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy ez sikerülni fog, de majd megtalálom egy kicsit vissza a motivációmat, és akkor látok.
1: És hát közben Popovics továbbra is a szám királya, 46-56-tal nyerte az EB-t, ugye őt 3-4 folyamatosan ott látjuk a mezőny tetején. Most ott tart a 100 gyors, ahogy te is mondtad, hogy a 47 elején már önmagában nem feltétlenül jelent érmet. Szerinted meddig lehet még gyorsulni ebben a számban?
3: Igen, és ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert én is ezen gondolkodtam, hogy mikor áll meg az az idő, ami tényleg azt hozza, hogy nem lesz már, hogy egy 45-9 talán, hogy lehet annál gyorsabban úszni, hogy gyorsabban viszed a kezed, nyilván nem ezeken múlik. De hogy igen, ez nagyon kemény, ugye az a világcsúcs, amit úsztak az olimpián, az megint brutális. És ugye a Popovics ezért közel van, ők most együtt edzőtáboroztak, ugye a világcsúcs tartó és Popovics, és úgy látszik, hogy ez nagyon jól működött. És Plagányi Zsolt fel is vetett, hogy nekünk is meg kéne beszélni egy ilyen közös edzőtábort akár Popovicsivel, hogy milyen jól működne. Akkor nyilván nekünk az hatalmas, úgymond tapasztalatszerzés, még így is, hogy ugye én nyilván most leszek 27 éves, de mindig van mit tanulni, és ha valakitől, akkor szerintem azért Popovicségtől lehetne egy más tanulni, illetve főleg, hogyha együtt ez a mostani világcsúcstartóval, szóval ez szerintem nekik hatalmas egy ilyen dopping volt, hogy így együtt tudtak készülni. De hát igen, ez egyelőre is kicsit értetlenül állok az egész előtt, hogy sikerült ennyit fejlődni ennek a számnak ilyen rövid időn belül. Emlékszem még, amikor pár éve mondta Zsolt bá nekem, hogy hú, hát a 47 közepét úszol, az majdnem, hogy minden világversenyen érmes pozíció. Most meg azért kicsit változtak az arányok.
1: Javicsik, kérlek, hogyha rosszul mondom, ugye 2 éve elengedted a 200 gyorsot, és teljesen a 100-ra álltál rá. Ugye ennyi időtávlatából visszanézve, mennyire egyértelmű számodra, hogy ez volt a jó út?
3: Biztos, hogy ez volt a jó út. Ugye ezt az olimpia előtt nem úsztam kvalifikációs időt, vagyis hát az Európa-bajnokságon úsztam, de az egy kicsit már késő volt, és fejben is úgy voltam vele, hogy a 100 azért mindig is közelebb állt a szívemhez, és talán ez az, amiért a 200 egy kicsit el lett engedve, és mindig háttérbe szorult. Ugye ezt egy teljesen máshogy kell leúszni, és egy máshogy kell rá egy kicsit készülni is. Általában azért mi úgy szoktunk készülni a 100-ra, hogy 50 és 200 felől, mert ugye nyilván kell a gyorsaság, de azért a 100 egy olyan sprint szám, amihez kell az állóképesség is, szóval azt pedig a 200 nagyon jól meg tudja neki adni. És igen, úgy volt mindig, de a váltó miatt ugye sose tudtuk, hogy milyen a 4x200-as váltó milyen felállásba, vagy hogy egyáltalán indul, ezért én mindig úgy készültem a 200-ra, hogy azért ütőképes legyek, és ha kell, akkor be tudjak szállni abba a váltóba. Azt mondanám, hogy mindenképpen jó döntés volt, hogy a 100 felé fordultunk, a 200 is azért most talán annyira nem ennyire erős, mint a 100 gyors, de azért nem panaszkodhatnak, ugye, ott a 200-as gyorsúszók, mert az is nagyon-nagyon sűrű, illetve ugye ott is a Popovics azért ott viszi a prímet, de mindenképp azt mondom, hogy a 100 azért az jobban közelebb állt hozzá mindig is.
1: Akkor nincs hiányérzet a 200-zal kapcsolatban?
3: Nincs, abszolút nincs.
1: Ugye te 2024-ben váltottál a BVSZ-ről a Fradira. Kívülről az úszásban azt gondolhatjuk, hogy egy klubváltás nem olyan jelentős, hiszen az edzés munka a legfontosabb. Te viszont mindkét rendszert belül is ismered. Mi az, ami igazán más a Fradiban, mint a BVSC-ben?
3: Főleg az, hogy a Fradinál úgy működnek, például egy táplálékegészítőről tudok most beszélgetni, hogy ugye nekünk minden hónap első napján körülbelül, amikor bent vagyunk, ugye én nem a Fradin belül edzek, ott vár az, amit megrendelünk, itt beszélek fehérjéről, vitaminokról, Szóval ez az, ami egy kicsit azt teszem észre, egy hatalmas ugye, orvosi stáb is áll mögötte, kórházakkal vannak ugye leszerződtetve. Szóval egy nagyon olyan stáb áll a Fradi mögött szerintem, ami semmelyik egyesület mögött nem áll. Szerintem itt Magyarországon nyilván most ezt lehet, hogy túlzok, és már ugye nyilván a többiben nem látok bele, csak ebbe a kettőbe. Tehát ez az, ami hatalmas különbség, hogy tényleg bármi van, akkor konkrétan egyből és egy telefonnal el tudjuk intézni. Akár volt egy sérülésem, a pszichológus kell, bármi, azt egyből így el tudjuk intézni.
1: Ha most egyetlen dolgot kellene választanod a következő két évre, a 100 gyorsban szeretnél eljutni egy bizonyos időig, Popovicsi szeretnéd legyőzni egyszer egy a százasban, vagy a magyar 400-as váltóval szeretnéd még nagyobb eredményt elérni?
3: Hú, ez egy jó becsapos. hát őszintén, szerintem a váltót mondanám, és valamiért az jobban, most egy kicsit jobban közelebb áll a szívemhez, mint a 100-as. Talán ugye annyira brutálisak ezek az idők, mert nem akarom magamat leírni, és tényleg harcolni fogok, hogy ott legyek. De ha mondjuk úsznék egy 46-8-at, és az ötödik lennék, azért egy kicsit fájna a szívem, hogy tényleg ez az időeredmény mondjuk ilyen helyezésre elég. De viszont ott van a váltó, amivel, hogyha egy ilyen 4 kaliberű úszót össze tudunk rakni, mint most, akkor szerintem fel tudjuk venni akár Amerikával, vagy Ausztráliával a versenyt, amire nem volt még példa Magyarországon. Ugye Magyarországról beszélünk, nem egy Amerikáról, szóval az hatalmas, hatalmas siker lenne szerintem az egész magyar népnek, úgymond.
1: Hát nagyon-nagyon szorítunk, köszönjük szépen, Andő, beszélhettünk veled. Egy kérdés még, ugye a beszélgetésünk elején mondtad, hogy Horvátországba tartotok pihenni, autóval vagy kocsival mentek? Vagy autóval vagy repülővel mentek?
3: autóval megyünk.
1: Jó, és ilyenkor ilyen pancsolósabb fajták vagytok, vagy inkább csak fekszetek és pihentek?
3: Inkább mi nagyon ilyen tengerpartiak vagyunk, főleg a köves részeket szeretjük, úgyhogy... Ilyenkor az a vicces, hogy ugye úszodából kimegyünk, és megyünk ugyanúgy vízbe. De egy kicsit azért teljesen más ez a tengerpart, mint egy medence. Medencében most egy ideig nem fogok menni, de a tenger...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Műtét vár Böde Dánielre, zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen, visszatér a kánikula. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Műteni kell Böde Dánielt, a Paksi

0: Labdarúgó csapat 39 éves csatárának a combfeszítő izma szakadt el, és előreláthatólag 3-4 hónap kihagyás vár rá. A 2024-25-ös élvonalbeli bajnoksággal királya edzésen lövő gyakorlat közben sérült meg. Három mérkőzésre tiltott el a debreceni Batik Bencét a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága. A középhátvéd a Nyíregyház elleni NB1-es bajnokin könyökölte le ellenfelét, ám a játékvezető csak sárgalappal büntettetett ért. Eközben a kisvárdai belső védő Olá Bálint és a nyíregyházi szakvezető Bódog Tamás ellen fegyelmi eljárást indított az MLS. Távozik a Manchester City-től és a Saudi Al-Qaeda együtteséhez igazolt Gianni Reinders. A 28 éves holland labdarúgó egy évet töltött Angliában, és FA kupát, valamint Liga kupát nyert a manchesteriekkel. Walter Attila is indul a szombaton kezdődő Vuelta országúti kerékpáros körversenyen. A 28 éves sportoló a Bahrain Victorious csapatában először vesz részt Grand Tour viatalon. Walter harmadjára indul a spanyolországi háromhetesen, korábban négyszer pedig a Giro d'Italia-n versenyzett. Isaac Adjara, a Red Bull pilótája csuklósérülés miatt kihagyja a Formula 1-es világbajnokság hétvégi holland nagydíját. A francia versenyző erőnléti edzés közben sérült meg. A 21 éves pilóta helyét a Racing Bulls versenyzője, az új-zélandi Liam Lawson veszi át, míg Lawsont a Racing Bullsnál a japán Tsunoda Yuki helyettesíti majd.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, hogy a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak, és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyes és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programba. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Állami és miniszteri díjakat adott át a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép az év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A négy napos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva.
1: Közlekedés.
0: Az M0-ás autóúton a keleti szektorban Ecser térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 45-ös kilométernél a belső sávon állnak a sérült járművek, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél több felé megélénkül. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
0: 18 óra 36 perckor köszöntöm Önöket, folytatódik a Körkapcsolás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András. Ez egy olyan eredmény, amivel világbajnokságra vagy olimpiára is ki lehet jutni, nyilatkozta Kozák Luca magyar női 4x100-as váltóról, amelyen hatodik lett a Birminghami Atlétika Európa bajnokságon. A Szent Györgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Bruckner Lili összeállítása 4-es országos csúcsa jutott döntőbe. A 30 éves sportoló főszámában, 100 méteres gátfutásban 5. helyen végzett az EB-n. Kozák Luca Szilágyi Dórának nyilatkozott.
2: Gratulálok az Európa-bajnoksághoz, amit nevezhetek-e történelminek, hiszen azt ugye tudjuk, hogy a 4x100-as magyar női váltó most először jutott Európa-bajnoki döntőbe, de hát 100 méter gáton pedig a versenyszám történetében másodjára láttunk magyar versenyzőt, és hát az első is te voltál 2022-ben, ami egy nagyon szépen sikerült Európa-bajnokság volt, amikor ezüstérmet szereztél. Ugye most ott egy 5. helyet sikerült szerezni, és a 4x100-as váltóval pedig a 6. értetek célba.
3: Igen, igazából nagyon jó ebéd zártam. Nyilván gáton úgy mentem oda, hogy érmet szerettem volna, így azért a harmadik hely kicsit olyan nyílt volt, ha egy utólag visszanézzük, ugyanakkor egy jó futást produkáltam, két jó futást produkáltam, és nem volt messze az sem, tényleg nagyon rendben volt a lányokkal, meg a 4x100-as váltó, meg tényleg szerintem mi se gondoltuk, hogy ennyire gyors időt tudunk futni, és ha előzőnek mondják azt, hogy 6. helyen fogunk félbeérni, akkor teljesen elégedettek voltunk. Utólag visszanézve ott se volt messze a dobogó, és tényleg le a kalappa mind a másik három lány előtt, hiszen kettőjüknek ugye Zitának és Lilinek élete első felnőtt világversenye volt, Boginak meg ha jól számolom, 6. és 7. rajtozállása volt az EB-n, úgyhogy tényleg mindenki hozta magából a maximumot.
2: Ahogy mondod, hogy utólag visszanézve már mondjuk a dobogós helyezések sem voltak mondjuk a 100 gáton annyira messze, és akkor utána azt nyilatkoztad, hogy most még ma este lehetsz egy picit elégedetlen, de visszanézve, hogy egyébként, ha jól tudom, akkor még a dobogó is mindössze 11 századra volt. Visszanézve milyen volt?
3: Jó futás volt, így kicsit utólag azt érzem, hogy ott a 2-3-as pályán dőlt el a dobogó, és én nem érzékeltem belőlük semmit igazából, hogy úgy nem nagyon voltam benne igazán a verseny, ugye én a 7-es pályán futottam. Ha tényleg nagyon-nagyon tényleg a realitásokat nézzük, akkor ez az én 5. hely volt nekem, én 5. voltam rangsorolva és az EB előtt. Viszont közel volt, nyilván lehet gondolkozni, mi lett volna, hogyha a bal színén futok, vagy egy szélső pályát kapok.
2: Vagy nem szembeszél van?
3: Mindenkinek szembeszél volt, mindenkinek nagyon hideg volt, körülmények nem voltak ideálisak azért, de ez mindenkinek ugyanannyira volt nehéz, hiszen azért szembeszelek voltak a gát előfutam és döntőben, és valamint azért este fele nagyon hideg volt, így mind a gát döntőben, mind pedig a 400 döntőiben azért már ilyen 15-6 fokba futottunk, és ez azért az időeredményeken is meglátszódott, hogy a váltóba például délelőtt mindenki szárnyalt, nem csak mi, hanem a többi ország is, és azért este jó fél másodpercen mindenki lassabban futott, ez az ilyen fejenként nagyjából egy tizedet bőven bennem az időjárásban.
2: A 100 gáton még 3 gáttal a vége előtt a 8. voltál, majd innen lettél 5., tehát hogy ezt így is értelmezzük, ezt az 5. helyet, és hát szokásosan megint nagyon erős volt a vége, ami úgy nyilatkoztál, hogy igazán lucás, ez egy veled született tulajdonság, vagy ez tanulható volt?
3: Szerintem mindenkinek vannak alapból olyan dolgok, amik könnyebben jönnek, meg amiket nehezebben tanul. Nekem valahogy mindig a táv második fele az ösztönösen jó volt. Nyilván ezen is ide dolgozni, nekem meg nem lehet belőlni, hogy nekem ez jó, akkor ezen nem kell dolgozni. Nekem magyarságjáró képességem soha nem volt baj. Nekem máshol kellett kicsit több energiát beletenni, de hál' Istennek így a táv második felében én nem fáradtam soha. Nekem a két futásról se voltak bajaim, úgyhogy nekem ez az erősségem szerintem.
2: A 2023-as világbajnokság óta visszaküzdötted magadat az élmezőnyben, és innen a magasból, ahova visszamásztál, hogy látod magadat és a küzdelmeidet az elmúlt években? Ugye itt azért sérülések is voltak. Milyen Lucát látsz az elmúlt évekből, akinek sikerült visszajönnie?
3: Én azért idén lettem 30, ezt mondtam, hogy így kicsit úgy érzem, hogy hogy most már tényleg mind fizikálisan, mind mentálisan is belekészülök a versenyzésre, eddig is nem mondom, hogy nem voltam, de most tényleg azért sokat változik az ember 20 és 30 éves kora közül, és ezt szerintem a versenyzésben is látszik. Idén szerintem egy nagyon stabil, nagyon érett versenyzést mutattam, és tényleg talán az egyik legjobb évem volt, és nagyon stabilan versenyeztem, úgyhogy én ezt így ki szeretném emelni, hogy az elmúlt éveim sem voltak rosszak, tehát egyáltalán nem mondom, annak nyilván 24-ben volt egy kisebb sérülésem, de nem voltak rosszak, viszont tényleg idén ez a stabilitás, ami jellemezte a versenyzéseimet, ez az, ami szerintem így kiemelkedő az elmúlt évekhez képest, hogy talán nagyon sokszor futottam 12-80-on belül, kétszer sikerült 12-70-en belül futni, áttörtem a 12-60-as határt, úgyhogy ez tényleg nagyon jó év volt.
2: Ez látszódhat egyébként mondjuk ezen az ötödik helyen, hiszen ugye a 2022-es Európa-bajnokság az egy ezüstéremmel zárult, viszont most egy, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor egy érettebb luca szerzett egy nagyon értékes ötödik helyet.
3: Igen, azért a nőigát azt nem győzök hangsúlyozni, hogy mennyire erősödött a mezőny, és tényleg, ha az idei ranglistát megnézem, azt hiszem, hogy a top 12-es kiemeléshez 12-70-en belül kellett futni, ez az elmúlt években inkább 85 volt, tehát nagyon-nagyon erősödött a mezőny, úgyhogy szerintem ezért is egy nagyon értékes ötödik helyezés, mert egy tényleg szerintem ennyire erős mezőny még sose volt női gáton Európában se, és tényleg büszke vagyok annak, milyennek az erős mezőnynek. Én is a tagja vagyok, hogy miattam is erős a női gát Európában, meg a világon is.
2: Még egy kicsit beszéljünk a váltóról, amely a 400-as női váltó országos csúccsal jutott döntőbe. Azt meséltétek többen is az interjúban, meg többször is kiemeltétek, hogy mennyit kellett várni a rajtra. Emlékszem, hogy azt hiszem 22-48-ra volt kiírva a döntő, azért itt volt egy pár perces csúszás. Ti ezt hogy éltétek meg, vagy ilyenkor mennyire idegörlő a várakozás ott egyedül?
3: Nem feltétlenül a várakozás az idegörlő, hanem itt az időjárásra tudok visszakanyarodni, hogy azt hiszem, hogy összesen 16 percet voltunk kint részrediben, tehát hogy mi már teljesen úgy megyünk ilyenkor, hogy ugye levetkőzve versenytúszban, ott az egy ilyen körülbelül 4-5 perc elmegy azzal, hogy kimérjük a távolságot, amire indulnunk kell, csinálunk egy-egy próbarajtot, viszont utána minket beálltottak a helyünkhöz, és nem is azt mondom, hogy nem nagyon engedtek mozogni, de olyankor már tényleg tudjuk, hogy pár percen belül jön a rajt, viszont ez egy körülbelül 10 perces csúszás volt minden együtt. Én meg kellett várni a női magasat, a férfi hármas is befejezték. Uh-huh. Ez inkább tényleg az, hogy nagyon hideg volt. Tehát, hogyha ez most 36 fokba lett volna, akkor szerintem semmi baj nem lett volna, mivel így, hogy hideg volt, tényleg csak azt lehetett hallani, hogy mindenki szipog, és mindenki csapkodja magát, és próbáljuk magunkat melegen tartani, és szerencsére nem lett sérülés. De ilyenkor azért benne van az, hogy tényleg le tudnak merevedni az izmaink. Tényleg Lili mondta azt, hogy egyszerűen annyira fázott, majd nem tudott elindulni rendesen. Én is a futás végén éreztem, hogy azért kicsit már fáradtabbak az izmai, és így elgémberedtek. Inkább tényleg a hideg az, ami miatt nehéz volt ez a várakozás, de ugyanúgy mindenkinek. Tehát tényleg csak azt tudom mondani, hogy senki nem futott extra, senki nem futott jól. Hideg volt.
2: A sorrend az ugyanúgy volt, Szentgyörgyi Zita kezdett, aztán Takács Boglárka, majd tőle kapta te a stafétát, és aztán Brucker Lili zárta a sort, és elcsíptem egy mondatot a nyilatkozatotokban, azért váltottatok ti Bogival a második, harmadik helyen, mert kockázatos a váltás, és hát nyilván ti rutinosak vagytok.
3: Nyilván ugye a második, harmadik emberen két váltás van, tehát ez egy két idézőjelben nagyobb felelősség, hogy kettő váltást is kell csinálni, és ugye mi Botswanában is ugyanebben a felállással futottunk, csak ott utána fejezte be, és akkor mondta Róli, hogy én akkor a felső kanyart futom. Ez nekem amúgy nyilván nem egy nagyon komfortos helyszín, ezért nem szoktam kanyart futni, nem annyira érzem nagyon jó kanyarfutónak magamat, viszont tényleg azt, hogy kettő váltást kell itt inkább a telekkel a tapasztalat, ugye ez Tának és Meglinnek is az első versenye volt, ő korosztályos legversenyeken sem nagyon változtak. Boginak meg tényleg a sebességét ki kell használni, és ahhoz, hogy egyenesbe ő ott egy nagyon-nagyon jó alapemberünk. De igen, azért kettő váltás van, ott kell a rutin, és hát itt mondtuk Botnában is, hogy milyen jó, hogy milyen rutinosak vagyunk, ott ugye elejtettük a botot, de most erre nagyon figyeltünk, és tényleg a Bogi valami váltásunk volt ez, ami egy ilyen kis kulisszatitok. Hát a melegítésnél az előfutamban három váltásból kétszer nem jött át a bot, úgyhogy mi úgy mentünk be a pályára, hogy nem volt annyira jó a főpróba, de nagyon jó lett az előadás.
2: Igen, ezt egyébként szokták mondani, hogy ha valami ott a bemelegítésnél nem sikerül, akkor az nem feltétlen jelent rosszat, de hát ez nyilván ez, amiben csak lehet kapaszkodni. Ilyenkor idegesebben veszed át a botot?
3: Nem feltétlenül mondom, hogy idegesebben, de nyilván ott a... Ugye itt kiszoktuk nézni, hogy hány láb fejre kell indulni, tehát egy kicsit biztonsági váltásra váltottunk, és nem annyira kiélesztük az egészet, és igyekeztünk minél hamarabb arra, hogy botot kapjak. De az emberben van egy kis versenydruk ilyenkor, amikor nem feltétlenül tökéletes, de igazából én az gátakhoz vagyok szokva, ott azért több problémát kell megoldani, úgyhogy nem okozott hál' Istennek problémát.
2: Takács Boglárka azt mondta, hogy neki a délelőtti országos csúcs volt az egyik legjobb pillanat az Európa-bajnokságon. Neked mi volt az egyik legjobb pillanat az Európa-bajnokságon?
3: A legboldogabb az mindenféleképpen az volt. Tehát a gát is nyilván az a legfontosabb is, azt nagyon szerettem volna térmet szerezni, és egy nagyon jó verseny volt, és büszke vagyok rá, viszont tényleg az a lányokkal, és nem is az, hogy országos csúcsra futottunk, hogy döntőbe jutottunk, hanem hogy tényleg ez a 42-84, ez egy hatalmas nagy idő, és... Nyilván titkon tudtuk, hogy 43-on belül tudunk futni, de amikor megláttuk így az órát, vagy megláttam így a kivetítőn, hogy tényleg Lilibe ilyen harmadiknek, az tényleg egy ilyen fantasztikusan jó érzés volt, hogy megcsináltuk is, hogy tényleg egy ilyen extra tudtunk teljesíteni.
2: Milyen ez a csapat? Mondhatom, hogy a két fiatal cserfes lánnyal, ahogy az nyilatkozataitokat láttam, nagyon jó hangulatú ez a csapat.
3: Igen, és ugye ez nem feltétlenül csak négy főből állt, hogy itt hozzátenném, hogy Tóth Anna fogott velünk Botswanába, valamint ugye kint volt velünk Suján Alexa és Suti Justina is, úgyhogy szerintem azért így nagyon jól kijöttünk, tényleg egy jó kis csapat alakult ki itt azért. Az a helyzet átfánt, hogy 10 év van köztem és a két lány között, tehát van egy idézőjelben generációs különbség, és így nagyon vicces volt, hogy amikor én mondtam, hogy én utoljára EB-n 8 éve futottam váltót, akkor ők 12 évesek voltak, akkor kezdtek el nagyjából atletizálni, úgyhogy de tényleg két nagyon, nagyon kemény lányról beszélünk, és tényleg Lili ugye 2 nappal a futásra tudta meg, hogy ő fogja befejezni, és nagyon szépen megoldotta ezt a feladatot, nem várakozáson felül, de tényleg nagyon jó kis csapat jött össze, itt tényleg nem csak mi négyen, hanem így 6-7-en nagyon jól kijövünk.
2: Lesz folytatás?
3: Nyilván lesz, ez egyrésztről majd Roli német, Roland, ugye ő fogta össze a váltót, Boginak az edzője, ő a női váltónak az edzője, és majd meglátjuk, hogy jövőre mi lesz, nyilván jövőre világbajnokság, 2 év múlva lesz megint váltóvilágbajnokság, amivel lehet kvalifikálni az olimpiára, úgyhogy én remélem lesz folytatás, mert azért erre most lehet építkezni, és tényleg ez olyan eredményemben talán még egy VB-re vagy olimpiára is ki lehet jutni.
4: Kozák Lucát hallották, a riporter Szilágyi Dóra volt. Jön a Mr. Sexo Beat, aztán pedig folytatjuk a körkapcsolást.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 18:52 perckor folytatjuk a körkapcsolás, a mikrofonat továbbra is Jó András, és mi labdarúgással folytatjuk, mert hogy holnap az Európa Ligában selejtezőt játszanak, egy újabb lépcsőfok a Ferencvárosnak. Az biztos, hogy már nemzetközi porondon fog szerepelni, de az sem mindegy, hogy hol. Ugye az első, vagyis az utolsó ellenfele most itt a Trabzonspor lesz majd Törökországból, és hát nem akárkivel tudunk most beszélgetni telefonon keresztül. Mehmet Basaránt köszöntjük itt. Szervusz, szia, török újságírónkat.
2: Szia András.
1: No, mesélj kérlek nekünk, hogy mit ír a török újság, hogyan készülnek Törökországban erre a mérkőzésre?
2: Bosszúvágyra várik a vára Trabzonspor, mert utolsó európai mérkőzésben kiesett Ferencvárossal szembe, és ez nagy felhőt kavart Törökországban, hogy ezt a kiesést nem nagyon tudott emészteni Trabzonspor vezetői sem, még szurkolók sem. Itt a nagy lehetőség, hogy vissza tudjanak vágni Ferencvárosnak holnap este, illetve 27-én visszavágon. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy minden jeg elkelt holnapi mérkőzésre. 41 ezer fanatikus Trabzonspor játékosokat fognak támogatni. Óriási atmoszféra lesz, ez biztos. És jelen pillanatban 4 sérültje van a Trabzonspornak. Holnap esti Ferencváros elleni mérkőzésen biztos nem fognak pályára lépni. Okan Jokuslu, ez már régóta sérült. Patakov és Folcarelli és Mucci, Alban Mucci sem fog lépni pályára. Ezek bászésó lett volna. Tényleg nagyon jó játékos, és óriási szerencséje van a Ferencvárosnak, hogy nem léphetett pályára Mucci. De viszont Mohamed Salah holnap kezdő 11-esben fog lépni pályára. Mindenki erre vár. Bajnoki mérkőzésen múlt héten Kasımpaşa-val idegenben 1-1 döntetlen játszott a Trabzonspor. Második félidő utolsó fél órájában lépett pályára Mohamed Salah, de nem tudott segíteni csapatának. Úgyhogy minden szem őt fogja kísérni holnap esti Ferencváros elleni mérkőzésen. Úgyhogy készülnek törökök, de hiába UEFA szerint 56%-kal esélyesebb a továbbjutásért Trabzonspor, de én úgy látom, hogy 50-50% esélye van mind a két csapatnak továbbjutásért, mert egy hete van Törökországban forduló, alig játszott előkészületi mérkőzés Trabzonspor, ez számára nem avantaj, nem pozitív, úgyhogy én lehet, hogy egy döntetlen várom a holnapi mérkőzésről.
1: Törökország mennyire ég egyébként Salah lázban, így őszintén?
2: Hát megmondom őszintén, mindenkinek nyitva van a szája, hogy egy Trabzon negyedik legnagyobb foci csapat Törökországban, Besiktas, Fenerbahçe, Galatasaray után, hogy nem tudja elhinni senki, egy Trabzonspor hogy tudott fizetni Mohamed Salahnak 2 évre 86 millió euró. Ennyi be fog kerülni neki 2 évre. Hát most legyünk őszintén, Ferencvárosnak a csapatnak a összes értéke körülbelül 60 millió euró.
1: Igen.
2: És egy Mohamed Salah magában 40 43, 46, igen, 46 millió euróba került, 43 millió euróba került, és ez szinte senki nem tudja elhinni. Úgyhogy, sőt, várnak még majdnem olyan kaliberű játékost, mint a Mohamed Salah, úgyhogy szemeket mindenki odafordította Fekete-tenger városába, hogy mik lesznek, honnan van a pénz, úgyhogy meg arról is beszélnek, hogy jövendő Manchester City-je lesz a Trabzon, hogy ezzel azt akarják mondani, hogy vagy katariak, vagy emirátusokból valamilyen sejk, vagy emir megveszi a csapatot, és akkor európai porondon egy igen híres, sikeres csapatot fogja alakítani. Szóval pletykák erről szólnak.
1: Mennyire kritikus egyébként a török sportújságírás? Leginkább arra gondolok, hogy Salával mennyire lesznek majd kritikusok, hogyha nem hozzák majd azokat az eredményeket, ezek az igazolások, és leginkább mondjuk Szála elsősorban, de nyilván majd még fognak érkezni játékosok vélhetően, ahogy te is mondtad.
2: De az a helyzet, hogy Szála 34 éves.
1: Igen.
2: Minden bebizonyított. Liverpoolnak, illetve Angliának egyik legsikeresebb támadójaként beleírattam a történetbe nevét aranybetűkkel. Ez tény. De egy 34 éves játékosnak Törökországban ennyi pénzt fizetni, ez hazaárulásnál kint is vádolják, mert ez nemzeti vagyon, hogy elmeg eurók repülnek jobbra-balra. Úgyhogy amióta pandémiának vége van, azóta egész világon a gazdaság, hogy abszolút tönkrement, játékos árai is repkednek eurómilliók égben. Úgyhogy hogy tudott ezt finanszírozni, mindenki várja kíváncsian. Én személyesen ismerem a Ertuğrul Doğan, Trabzonspor elnökét, milliomos, sőt milliárdos, egy sikeres török üzletember. Több alkalommal Budapesten is találkoztam vele, együtt ebédeltünk. El tudom képzelni, van ennyi pénze, de akkor is, mi van, ha 34 éves játékos, világklasszis megsérül, és nem hozza be, amit várnak tőle. Akkor mi lesz? Hát ez idő fogja mutatni. Hát fejek repülnek-e? Nem. Nagyon-nagyon boldogság uralkodik Trabzon városában. Egy Mohamed Salah aláírásáért 30 ezer szurkoló jött a stadionba. Holnap este pedig azt ígértek, hogy 40 ezer játékosokra fognak szurkolni a Trabzon fanatikus szurkolóit. Úgyhogy szerintem meg kellene várni és látni, hogy mi történik, milyen játékos kint fog szerepelni Szala.
1: Hát azért a török szurkolókat ismerve eléggé kemény szurkolók, nekem egyszer volt lehetőségem egy török mérkőzésen ott lenni, és hát egészen elképesztő volt. Viszont ha már szurkolók, ugye te is nagyjából említetted, hogy mondjuk a Besiktas Galatasaray vagy a Fenernek a szurkolói, nehogy Isten, vezetői, hogyan reagáltak erre a Mohamed Salah féle igazolásra?
2: András, nagyon jó kérdést tettél, mert Trabzonspor előtt Besiktas komoly tárgyalásokat folytatott Mohamed Salahhal. Meg is egyeztek évi 10 millió euróért. Évi 10 millió euró, jó hallottad. De Besiktasnak nincsenek eurómilliói, hogy szórjon szét, mert klubnak 500 millió euró tartozása van. Fenerbahçe-nek is 500 millió euró tartozása van, meg Galatasaray-nak is. Akkor egy játékosnak ennyi pénzt nem akartak fizetni. 10 millió vagy 12 millió euró évi meg is egyeztek. De ott lépett porondra játékosnak, Mohamed Salahnak menedzsere, és 7,5 millió eurót menedzseri pénzt kért klubtól. És Besiktas nem volt hajlandó kifizetni ezt az összeget, és akkor így a játékos átfordult a Trabzonspor-hoz, úgyhogy ahelyett Vlahovics jött Besiktasba, a csatár, Juventus csatára, évi 10 millió eurót fizetnek neki, de 26 éves, de csatár is. Úgyhogy Mohamed Salah egy jobb szélső, gólerős jobb szélső volt, de azért mondjuk meg, hogy csatárnak több az értéke, mint a jobb szélső. Úgyhogy inkább ezt vette meg. Nincs semmi harag, örült, Beşiktaş szurkolók nagyon örültek neki, egy 34 éves játékosa, nehogy bán fizessük ennyi pénzt, főleg menedzsere, majdnem olyan pénzt kért, mint a Mohamed Salah egy évre kért volna. Úgyhogy nem volt hajlandó Beşiktaş vezetői, és szurkolók is hálásak a vezetőségnek, nem kívántak belőle. Úgyhogy az a helyzet Törökországban, jelen pillanatban.
1: Te milyen mérkőzésre számítasz holnap? Ugye holnapi Trabzon-Ferencváros találkozó Európa Liga mérkőzés 19 órakor kezdődik majd.
2: András, az a helyzet, szerintem csapatként fog lépni pályára, hogy összekovácsolódott a Ferencváros. Hát, váljuk be, nem olyan erős, mint a tavaly. Sok játékos ment el, és tudjuk, anyagi helyzetek elromlottak. Nincs annyira nagy pénz, mint az előző években Ferencvárosnál, de csapatként fognak szerepelni. Ez számukra előny. Viszont Trabzonspor egy jó csapatot alakított, de még mérkőzésekre van szüksége, hogy összeszokják játékosok egymást. De mivel ez Törökországban lesz, saját pályukon lesz, esélyesebbnek látom a Trabzonsport, de mégis azt mondom, hogy ha döntetlen, számomra nem lesz meglepetés. Igazán a mérkőzés továbbjutása 27-én Budapesten fog derülni. Szerintem nem lesz olyan eredmény, hogy Trabzon vígán mondhassa, hogy tovább jutottunk. Itt végső szót Budapesten fognak adni játékosok.
1: Hatalmas csalódás lenne az egyébként, hogyha a Trabzonnak nem sikerülne tovább jutni a Ferencváros ellen? Főleg úgy, ugye, hogy most már Mohamed Salah is ott van?
2: Hát megmondom őszintén, igen, nagy csalódás lenne, hiszen Trabzonspor tavaly ligában, török szuperligában nagyon jó mérkőzéseket vívott, sőt, meg is nyerte török kupát, azért szerepel Euroligában. Úgyhogy nagyon nagy fájdalom lenne, nem lenne botrány, de fájdalom lenne, ez biztos. Úgyhogy senki nem akar arról hallani, hogy nem Trabzon fog jutni tovább. Főleg, hát mondtam előbb is, pár évvel ezelőtt is esélyesebbnek neveztek a Trabzonsport, de mégis Ferencváros jutott tovább. De valljuk be őszintén, akkor erősebb volt a Ferencváros mostanihez képest, de akkor gyengébb volt a Trabzonspor mostani csapatához képest. Úgyhogy ha papíron nézünk, akkor tényleg esélyesebbnek látjuk a Trabzonspor, de mérkőzéseket nem papíron nyerik, hanem pályán. Akkor ki, ahogy hajt, és szerencse mellette lesz, szerintem ez fog tovább jutni.
1: Meg Besránnak nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt és segített nekünk egy kicsit feltérképezni a török labdarúgást. Köszönjük szépen, neked holnapra jó szurkolást kívánunk. Még egy gyorsat mondj kérlek szépen, hogy milyen végeredményt tippelsz csak a holnapi meccsre.
2: Egy-egyet tippelek én.
1: Nagyon szépen köszönjük. Meg Besránnak köszönjük szépen, mi pedig nem sokára folytatjuk a körkapcsolást.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Kapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: Folytatódik a Körkapcsolás, a mikrofonát továbbra is a műsorvezető Jó András. A vonal túlsó végén pedig Zágonyi Barbara, aki nemrég még az FTC Telekom női labdarúgó csapatát erősítette. Alig egy hónapja azonban már a török élvonal előző idényének ezüstérmeséhez a Trabzonsporhoz igazolt. Elég különleges helyzetben vagy, szia, köszöntelek, hiszen néhány hete még a Ferencváros játékosa voltál. Holnap pedig a két klub férfi csapata találkozik Törökországban, de még mielőtt nagyon faggatni kezdődik a holnapi Európa Liga meccsről, természetesen beszéljünk rólad. Mi volt az a pont, amikor először érezted azt, hogy neked most el kell hagynod a Ferencvárost? És itt nem feltétlenül egy konkrét ajánlatra gondolok, hanem arra, hogy szakmailag eljött-e benned egy ilyen váltási kényszer.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást először is. Hogy őszinte legyek, én már régóta fontolgattam azt, hogy külföldön focizzak. Én ugye Amerikában játszottam 5 évet egyetemen, és amikor hazajöttem, akkor csak 1 évet, 2 évet szerettem volna itthon játszani és tovább menni. Ebből 3 év lett, szerencsére 3 nagyon jó év. Úgyhogy igazából ez bennem már nagyon régóta forrt, hogy szeretnék külföldön játszani. A Ferivel 2 éves szerződést írtam alá, így adott volt, hogy most nyáron szeretnék eljönni.
1: Miért pont Törökország, és milyen Törökországban lenni?
2: Hát kisebb kulturális sok, bár azért felkészültem rá.
1: De mesélj, kérlek, mire gondolsz, mi az a kulturális sok?
2: Hát kicsit azért más kultúra. Én ugye Trabzon az elég messze van, már ugye eléggé az ázsiai oldalon, és hát nem annyira szeretnék belemenni részletekbe, de sok minden teljesen más, például így nem tudom, Budapest után, meg New York után így például egy banális példa a buszrendszer, hogy így random megállnak a buszok az út közepén, és felvesznek, ha épp ott sétálok, és arra felé megyek. Meg ilyesmik, sok minden. Máshogy viszonyulnak az emberhez kicsit.
1: És akkor emlékeim szerint én voltam nagy vagy fél éve Törökországban, akkor továbbra is azt hiszem nyomkodják a buszvezetők is a telefont vezetés közben, és így legkisebb utcákra is bemennek, ha jól emlékszem.
2: Persze, meg a taxiba be akartam kötni magam, mondták, hogy minek felesleges, így el volt dugva kb. A biztonságért, mondtam, hogy hát azért én szeretném bekötni magam, meg így nagyon máshogy vezetnek, meg minden, igen, néha nyitva vannak az ajtók, de nem baj.
1: Hogy te is említetted, hogy 2 év alatt 2 bajnoki címet és magyar kupát nyertél a Fradival, hogy ráadásul közben bemutatkoztál a válogatottban is. Volt olyan érzésed, hogy ennél jobb pillanatban nem is válthatnál külföldre? Ugye mondtad azt, hogy szerettél volna, de azt hiszem talán ez az egyik legjobb pillanat.
2: Igen, ugye amikor hazajöttem, hogy Győrrel másodikak lettünk, az bennem volt azért, mint tüske, hogy szeretnék magyar bajnok lenni, bajnokságot nyerni. Így az adott volt, hogy akkor még 1 évet legalább maradok. Ugye 2 lett belőle, és igen, nagyon örülök, hogy ilyen magas íven tudtam elhagyni Magyarországot, hogy tényleg sikerült nagyon sok mindennek összejönni ebben az elmúlt 3 évben, amit elterveztem.
1: Mi volt az első dolog Trabzonban, ami teljesen más volt, mint amit a magyar futballtól megszoktál? Lehet ez futball öltöző, edzés, mentalitás, bármi? Nyilván itt a kulturális sokot már mondtad.
2: Hát minden más. Még meccset nem játszottam, még nem játszottunk csak fiúk ellen, úgyhogy még így a meccskultúráról meg a bajnokságról annyira nem tudok beszélni, de például itt most én itt lakom a pályán, mindenki itt lakik egyelőre, és már ez is érdekes, hogy tényleg mindent együtt csinálunk, együtt reggelizünk, utána együtt edzünk, kondi, együtt ebédelünk, szóval tényleg nagyon egybe vagyunk. Etetnek minket reggel, ebéd, vacsora, folyamatosan vannak velünk kint a pályán is, nem csak 2-3 stábtag, hanem az egész stáb kint van, szóval a pszichológustól kezdve mindenki kint van az edzésen és nézi, és nagyon, nagyon profi a mentalitás, tényleg mindent nagyon kielemeznek, nagyon fel vannak készülve, úgyhogy egyelőre nekem nagyon-nagyon tetszik, és sokan azt gondolják a török bajnokságról, hogy mondjuk nem a legerősebb, meg visszalépés, de eddig nekem nagyon az a benyomásom, hogy szakmailag egyébként nagyon jó helyen vannak.
1: Ugye a Trabzonspor az előző idényben ezüstérmes lett. Amikor megérkeztél, érezted rajtuk, hogy az ezüstérem már nem sikernek, hanem inkább egy kihagyott lehetőségnek számít?
2: Abszolút, ráadásul egy elég különleges helyzetben találtam őket, mert azt hiszem körülbelül 8 játékos maradt meg az előző évi keretből, mert az edző teljesen szinte ki akarta cserélni a csapatot, és látszott, hogy abszolút ez a második hely, ez neki is egy ilyen igen kihagyott lehetőség, és idén teljesen csak a bajnoki címa a fontos, és ezért is rengeteg külföldi játékost hozott, és rengeteg újat, ami egyébként az én helyzetemet egy kicsit megkönnyíti, mert nagyon sok külföldi van, és nagyon sokan járnak ugyanabban a cipőben, hogy teljesen újak, egy teljesen új bajnokságban, meg országban.
1: Mennyire egyértelmű cél a bajnoki cím idén?
2: Hát nagyon. Tényleg minden nap szinte halljuk, minden videózás, minden edzés, minden motivációs beszéd körülbelül erről szól, hogy bajnokok akarunk lenni, hogy fussunk egyel gyorsabban, hogy a mi csapatunk bajnok csapat. Szóval tényleg minden ilyen kis nüanszban visszaköszön az, hogy ez egyértelműen ez a célunk.
1: Volt olyan egyébként volt csapattársa, vagy barátnő, bárki, aki tudott neked segíteni, hogy fel tudj készülni arra, mi fog rád várni majd olyan Törökországban, Trabzonban?
2: Vannak ismerőségem, igen, akik játszottak Törökországban, nekik nem volt talán a legpozitívabb az élményük. Kicsit több negatívat hallottam, mint pozitívat így a kulturális beilleszkedésről. Az igaz, hogy nem annyira beszélnek angolul, nem mindenki, és ez kicsit megnehezíti a dolgot, meg vannak dolgok, igen, amiben szigorúbbak, mint mondjuk otthon, de egyelőre nekem ez nem negatív élményként jön le. De igazából annyira senki nem tudott segíteni, mert például ebben a csapatban senki nem volt, más csapatokban voltak, de igazából nem is annyira kellett segíteni, mint ahogy említettem, sokan vannak így újak, és már így összeboronálódtunk így egy kis csapat, akik így külön vannak, és nem beszélnek törökül, és segítjük egymást folyamatosan.
1: Volt ferencvárosi csapattársakkal beszélgetsz még?
2: Ja, persze, folyamatosan.
1: És azért is szeretnék rákanyarodni a Ferencváros, hogy holnap a Trabzon ellen fognak majd játszani. Ugye a női csapat öltözőjében is téma már a Ferencváros, vagy az inkább csak neked különleges történet? Ez különleges történet neked?
2: Nekem nagyon. Én ezt nem is értem, hogy milyen érdekes, hogy most rengetegen írnak tényleg ugye már a Moszana miatt is nagyon sokan írtak, hogy eddig nem nagyon hallottak, akik mondjuk nem foci van jártasak, hogy eddig nem is hallottak a Trabzonról, most meg tényleg a csapból is a Trabzon folyik, hogy a Moszala miatt is már rengetegen írtak, aztán most, hogy a Fradi is velük játszik, ez nagyon érdekes nekem, és nagyon különleges élmény. Hát az elnök a Trabzonnak, akivel így együtt jöttem ide, vagy nem tudom, aki így segített, hogy ide jöjjek, ő nagyon sokszor mondja, hogy ugye a Trabzonnak szurkolok, de a lányok is így beszélnek róla, talán nem, nekik azért nyilván nem akkora dolog, mint nekem, de azért téma, igen.
1: És te milyen mérkőzésre számítasz egyébként? Holnap?
2: Hát, ezt nagyon nehéz megmondani, meg gondolom most sok fradista hallgatja ezt a rádiót, úgyhogy nem akarok senkit felidegesíteni. Hát szerintem a Trabzon fog nyerni, de egy nagyon kiélezett meccsre számítok.
1: És egy valami nagyon érdekel, nemrégiben beszéltünk Mehmet Basarán a török újságíróval, hogy mennyire van Trabzonban Salah Láz, te ezt mennyire érzed egyébként?
2: Nekünk a pályánk meg így az épületeink egy kicsit máshol vannak, mint a fiúké, úgyhogy talán ide annyira nem jutott el. Amikor aláírt, meg amikor ide érkezett, akkor azért igen, akkor tényleg nagyon felbojdult a város, és ez nagyon, egyébként nagyon jó volt látni, hogy tényleg mennyien örülnek ennek. Úgyhogy nap mint nap nem találkozom ezzel, meg már azért most már kicsit talán lecsengett, de igen, volt egy észlelhető Mószala Láz.
1: Azt azért nem régiben mondtad, hogy azért jó néhányan írtat neked a Ferencvárossal kapcsolatban, hogy Trabzon is ilyesmi, hogy volt esetleg arra példa, ugye mondtad, hogy azért annyira az angol nyelv azért nem megy ott, de nyilván azért a török sajtóban talán azért megpróbálják az angol nyelvet. Szóval volt egyébként olyan próbálkozás, hogy a török sajtó keresett téged, hogy árulj el egy-két dolgot a Ferencvárosról?
2: Nem. Meg itt náluk a sajtó nagyon, nagyon érdekes, meg nagyon szigorú, úgyhogy annyira nem is beszéltünk erről, hogy mondjuk én a Fradiról beszéljek, vagy ilyenek. Így viccelődés szempontja, vagy viccelődve igen, feljött, de úgy maga a sajtó úgy hivatalosan nem keresett meg.
1: Zágonyi Barbarának köszönjük szépen, még kérlek szépen segíts ki minket, milyen végeredményt tippelni a holnapi mérkőzésre.
2: Fuha. Hát, egy gólos Trabzonspor győzelem, mondjuk 2-1.
1: Jó, és kizártan tartani egyébként, hogy a Ferencváros tovább jusson? Mert azért nagyon-nagyon sok ilyen visszhangot hallottunk, hogy inkább 55-45, de hogy azért a Ferencvárosnak ez hatalmas mérföld külön, hogyha ezt a mostani Trabzont ki tudná ejteni.
2: Persze, hát egyáltalán nem tartom kizártnak, meg hát ugye a pociban bármi megtörténhet, meg azért ez nem is lenne akkora csoda, mondjuk, szóval nem tudom, tényleg egy nagyon kiérezett meccs lesz, nagyon várom, remélem lesznek gólok, kint leszünk élőben a szüleimmel, szóval nagyon izgatott vagyok.
1: Köszönjük szépen, jó szurkolást kívánunk, és hát nagyon-nagyon sikeres idént kívánunk neked a Trabzonban.
2: Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt láttam.
1: Köszönjük, szia, Zágonyi Barbarával beszéltünk, aki már ugye idén a Trabzonspor játékosa. Jönnek egy kis, zene, aztán pedig folytatjuk majd a hírek után a körkapcsolást.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Augusztus 20-a, egyszerre Tisztelgé Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A Nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Három mérkőzésre szóló eltiltást kapott Batik Bence, zárva lesz holnap a boltok többsége, visszatér a kánikula. Ötvesádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Műteni kell Böde Dánielt. A paksi labdarúgó csapat 39 éves csatárának a combfeszítő izma szakadt el, és előre láthatólag 3-4 hónap kihagyás vár rá. A 2024-25-ös élvonalbeli bajnoksággól királya edzésen lövőgyakorlat közben sérült meg. Három mérkőzésre tiltott el a debreceni Batik Bencét a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága. A középhátvéd a Nyíregyház elleni NB1-es bajnokin könyökölte le ellenfelét, ám a játékvezető csak

0: kosárlabdázó a 32 között két játszmában kapott ki a dél-koreai Kim Gae-untól. Szerződést hosszabbította a Williams Carlos Sainz-szal. A 31 éves Formula 1-es pilóta több éves megállapodást írt alá a brit konstruktőrrel. A spanyol versenyző második éve tartozik a Williams kötelékébe. Csapattársa a következő idényben is a tájföldi Alexander Albon lesz.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Az államalapításra és az államalapító Szent István királyra emlékezik holnap az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádét tartanak a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Napközben ingyenesen látogatható a Szent Korona az Országházban. A budapesti ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnepi előestéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott: 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amely képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. Azonnali hatállyal szerződést bontott Balázsi Gyula cégeivel a megújuló közmédia megbízott vezetése. Felmondta a korábbi menedzsment által a Newland Médiával és a Lounge Design-nal kötött szerződéseket. A döntés csaknem 500 millió forintos megtakarítást jelent. Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója közölte, hogy a megújuló közmédia nem működhet együtt olyan cégekkel, amelyek valódi szolgáltatás és partneri együttműködés helyett az előző kormány manipulatív kommunikációját szolgálták. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és a 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hívek.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es autópályán Budapest felé a Tatabánya és Budaörs között kiépített terelésben kell autózni. A mai nagyon erős forgalom miatt a határ felé Herceghalom és Bicske között, valamint Budapest felé Szárliget és Herceghalom között lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban visszatér a kánikula. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A pontos idő 19 óra 34 perc, a mikrofonnál továbbra is Jó András. Labdarúgással folytatjuk, hiszen Mehmet Beseren török újságíró és Zágonyi Barbara után, ugye a Trabzonspor női csapatának játékosával beszélgettünk. Na, ezek után pedig a folytatásban bemutatjuk a török klubot. Erdei Márk összeállítása következik a Ferencváros csütörtöki ellenfeléről, a Trabzonsporról.
2: Csütörtök este újabb komoly európai erőpróba vár a Ferencvárosra. A zöld-fehérek 19 órától Trabzonban lépnek pályára a török Trabzonspor ellen az Európa Liga rájátszásának első mérkőzésén. A tét nem kisebb, mint a főtáblára jutás. A párharc győztese az Európa Ligában, a vesztes pedig a Konferencia Ligában folytathatja. A Fradi szurkolói számára alig ha ismeretlen az ellenfél neve, ám a Fekete-tenger partján otthonra lelő török klub története, hagyományai és jelenlegi csapata is megér egy közelebbi pillantást. Bemutatjuk a Trabzonsport.

Trabzonspor a török futball egyik legkülönlegesebb klubja, mert egyszerre jelkép egy város identitásának, egy régió büszkeségének és egy történelmi futballforradalomnak is. Míg a török labdarúgást évtizedeken át szinte teljesen az isztambuli nagy hármas, a Galatasaray, a Fenerbahçe és a Besiktas uralta, a Trabzonspor volt az a csapat, amely ezt a rendet valóban meg tudta törni. Emiatt a klubot nem csak sikeres vidéki egyesületként, hanem a török futball egyik legerősebb identitású intézményeként is számon tartják. A klub beceneve Fekete-tengeri vihar. A színei pedig a bordó és a kék, amelyek mára teljesen összefortak Trabzon városával és a Fekete-tengeri régió futballkultúrájával. A szurkolói bázis országosan is erős. Jelszavuk, nekünk mindenhol Trabzon van. Jól mutatja, hogy a klub támogatottsága messze túlnő a város határain. Városi és kulturális háttér. Trabzon török szemmel mindig is külön világ volt. Erős helyi identitással, karakteres közélettel és nagyon szenvedélyes sportkultúrával. A hivatalos klubtörténet szerint a városban már a 20. század elején is élénk futballélet működött, és a helyi rivalizálások olyan erősek voltak, hogy sokáig éppen ezek akadályozták egy egységes nagycsapat megszületését. A Trabzonspor ebből a megosztottságból nőtt ki. Majd idővel éppen az ellenkezőjét érte el. Egységesítette a város futballérzelmeit, és olyan közös jelképé vált, amely köré egy teljes régió fel tudott sorakozni. Ez a háttér azért is fontos, mert a Trabzonspor megértéséhez nem elég a trófealistát nézni. Látni kell, hogy ez a klub helyben kulturális ügy is, nem pusztán sportvállalkozás.

0: alapítás és klubtörténet. A Trabzonspor 1967. augusztus 2-án jött létre több helyi klub egyesítésével. A folyamat előzménye egy 1966-os sikertelen összeolvadási kísérlet volt, vagyis az alapítás mögött hosszú helyi politikai és sportbeli egyeztetés állt. A klub gyorsan fejlődött. A 73-74-es idényben feljutott az élvonalba, majd szinte azonnal élcsapattá vált. A nagy áttörés a 75-76-os szezonban jött el, amikor a Trabzonspor megnyerte első török bajnoki címét, és ezzel történelmet írt, mint az első nem isztambuli bajnok a török élvonal történetében. Ez a cím nem csak sportsiker volt, hanem társadalmi és regionális jelentőségű esemény is, mert országos szinten megmutatta, hogy Törökország futballtérképe nem kizárólag Isztambulról szól. Aranykor és sikerek. A Trabzonspor aranykora a 70-es évek végétől a 80-as évek közepéig tartott, és ebben az időszakban a klub gyakorlatilag tartósan megvetette lábát a török futball csúcsán. A csapat 76-ban, 77-ben, 79-ben, 80-ban, 81-ben és 84-ben lett bajnok, majd hosszú szünet után 2022-ben szerezte meg 7. Superliga aranyát. Ez a 7. bajnoki cím különösen nagy visszhangot váltott ki, mert 37, más források szerint 38 év után került vissza a klub a csúcsra, és az ünneplés országos méretűvé vált Trabzonban, Isztambulban, Ankarában és a külföldi török közösségekben is. A klub hivatalos története szerint a Trabzonspor 75 és 85 között összesen 6 bajnoki címet, 6 elnöki kupát, 3 török kupát és 3 miniszterelnöki kupát gyűjtött be, ami világosan jelzi, mennyire domináns volt ebben a korszakban. A klub jelenleg 7-szeres török bajnok, 10-szeres török kupa győztes és 10-szeres török szuperkupa győztes. A legfrissebb hazai trófea a 2026-os kupa győzelem, amikor a csapat 2-1 legyőzte a Konyaszport a döntőben. Ez a siker azért is fontos, mert azt mutatta, hogy a Trabzonspor a bajnoki arany nélkül is képes trófeáért menni és a török elitben maradni. Stadion, hangulat, szurkolók. A Trabzonspor jelenlegi otthona a Szenyol Gülyes Sportkomplexum részeként működő Papara Park, ahol a klub a 2016-17-es szezon óta játssza a hazai mérkőzéseit. A stadion közel 41 ezer néző befogadására képes, és az elmúlt években a klub modern korszakának egyik legerősebb szimbólumává vált. A régi stadionjuk romantikája után a Papara Park új korszakot nyitott. Nagyobb, korszerűbb és sokkal látványosabb keretet ad a klub körüli tömeges szurkolói jelenlétnek. A Trabzonspor szurkolótábora Törökország egyik legfanatikusabb közössége, amely látványos koreográfiáiról, egységes énekléséről és erős helyi öntudatáról ismert. Trabzonban gyakorlatilag minden beszélgetést átszül a futball, és a klub színei a városi mindennapokban is jelen vannak. Sztárjátékosok, legendák és ismert nevek a múltból. A Trabzonspor identitását elsősorban a saját aranykorának helyi hősei alapozták meg, akik a 70-80-as években bajnoki csapatot építettek a városból kinőve. A történeti európai statisztikákban Ünal Karaman neve külön is hangsúlyos, mint a klub egyik legeredményesebb nemzetközi gólszerzője. A modernebb korszakban a Trabzonspor több ismert topligás nevet is a soraiban tudhatott vagy tudhat, köztük Marek Hamsikot, Lázár Márkovicsot, Maximiliano Gomezt és Stefan Savicsot. A jelenlegi keretből egyértelműen Mohamed Salah a legnagyobb név. Európai kupa történet. A Trabzonspor első kupa szereplésére az 1976-77-es bajnokcsapatok Európa kupájában került sor. A csapat az első körben túljutott izlandi ellenfelén, majd a második fordulóban a Liverpool állította meg. Már ez az indulás is fontos volt, mert jelezte, hogy egy új török futballerő lépett ki a kontinens színpadára. A klub európai története nincs tele hosszú menetelésekkel, de több emlékezetes eredményt és meglepetést tartalmaz. A történeti források kiemelik, hogy a Trabzonspor a múltban olyan ellenfeleket is búcsúztatott, mint az Olympique Lyon vagy az Aston Villa, miközben a klub legnagyobb európai hazai győzelme a Vlaznia elleni 6-0 volt. Ugyanakkor a legerősebb ellenfelek ellen súlyos vereségek is előfordultak. Például a Barcelona elleni 7-2 a KEG-ben. A közelmúltban a Trabzonspor rendszeres résztvevője volt az UEFA selejtezőknek, és a 2021-22-es szezon után a Konferencia Liga rájátszásában egészen az AS Róma elleni párharcig jutott. A 2026-27-es idényben a klub a török kupa megnyerésének köszönhetően közvetlenül az Európa Liga rájátszásába került, így kihagyta a korábbi selejtezőköröket. Ez kényelmesebb útvonal, de egyben azt is jelenti, hogy az első európai párharca rögtön nagy tétre megy. előző szezon képe. A 2025-26-os idény összességében pozitív mérleggel zárult Trabzonban. A csapat a Super League-ben a harmadik helyen végzett, vagyis ugyan nem tudta megelőzni a Galatát és a Fenerbahçét, de stabilan ott maradt a legerősebb üldözők között. Ennél is fontosabb, hogy a szezon végén megnyerte a török kupát, ami sportszakmailag és pszichológiailag is erős zárást adott a klubnak. A 2026-os kupadöntőben a Trabzon 2-1-re verte a Konyaszport. A meccs hőse Paul Onuachu volt, aki 2 gólt szerzett. Idei nyári változások. A 2026-os nyár legnagyobb dobása egyértelműen Mohamed Salah megszerzése volt, aki a Liverpooltól érkezett, és akinek átigazolása nemzetközi sajtó visszhangot váltott ki. Ez a transfer presztízs értékben óriási, mert ritka, hogy egy ilyen globális státuszú futballista közvetlenül Trabzonba ír alá. A lépés világos üzenet. A klub nem egyszerűen túlélni akar a török élmezőnyben, hanem látványosan emelni a saját nemzetközi súlyát is. A nyári erősítések között szerepel Cheng Özkacsár, aki a Valenciától érkezik, valamint Melik Kabasakál is, miközben egyes kölcsönjátékosok, például John Lundstam kölcsönszerződése lezárult. Az átigazolási kép alapján a Trabzonspor egyszerre próbál rutint, fizikalitást és sztárminőséget beépíteni a keretbe. Ez a stratégia különösen érthető úgy, hogy a klubnak rögtön komoly európai párházot kell vívnia a szezon elején. Jelenlegi keret és játékerő. A keret több szempontból is erős és nemzetközinek mondható. A kapusposzton André Onana neve emelkedik ki, mögötte fiatalabb török játékosok adják a mélységet. A védelemben Stefan Savic rutinja, Cheng Özkacsár ballábas profilja és Samet Akhaydin fizikai jelenléte meghatározó lehet, miközben a széleken és rotációban Sidney Cabral és Wagner Pinya is fontos szerepet kaphat. A középpálya erejét az adja, hogy többféle stílusú futballista található benne. A Ruslan Malinovski kreativitást és lövőerőt, Batista Mendy dinamizmust, Ozan Tufan és Okay Okuslu pedig stabilitást és török bajnoki rutint hoz. A támadósor különösen érdekes, mert Paul Onuachu klasszikus befejező csatárként, Denis Dragus mozgékonyabb támadóként, Umut Bozok és Umut Nair pedig rotációs opcióként is használható, miközben Mohamed Salah extra minőséget, egyéni villanásokat és nemzetközi szintű döntéshozatalt adhat a csapatnak. A rendelkezésre álló beslések szerint a Trabzonspor keretének piaci értéke jóval magasabb, mint a Ferencvárosé, ami papíron a törökök mellett szól. Ugyanakkor a klub európai múltja arra is figyelmeztet, hogy a nagy név vagy a drágább keret önmagában nem garantálja a továbbjutást. Magyar kapcsolódások. A Trabzonsporhoz kapcsolódó legerősebb magyar szál a Ferencvárossal való nemzetközi kupa kapcsolat. A két klub 2022 őszén az Európa Liga csoportkörében találkozott először hivatalos tétmérkőzésen. A találkozót Varga Péter közvetítette.
1: Közben támadásba lendül a Ferencváros, Besics most már az ellenfél térfelének közepén, és Traoré, aki kihúzódott a jobb oldalra, megkapja tőle. Vécsei lágyan, finoman ballal alányul. Kopnak helyzetben! Gól! Gól! Ezek a Ferencváros! Parádés volt! Tökéletes labda után! Akinek eddig nem ment a szezonban, az első gólját szerzi az idényben. Közelről, mint egy 5 méterről talált a kapuba. Ugye nagy kérdés, hogy nem volt-e les, az asszisztens, a játékvezető tovább engedte, de nagyszerű volt a támadás, Vécsei adta a labdát, és nem volt lesen Tokmák, úgyhogy érvényes ez a gól. Középről, az ötös vonaláról Vécsei fantasztikus labdáját követően oda ívelte Vécsei, mint egy 20 méteres átadás volt ez, és a labda, ahogy szállt, Tokmák jobb lábát találta meg, és az a jobb láb a legjobbkor, a legjobb helyen volt, és azt követően a labda is. Álomszerű kezdés az Európa Liga csoportkörében, előny a Ferencvárosnál, de jó ezt kimondani. Csivics szabálytalankodását követően maradt lent egyébként az egyik török játékos, és ezért állították meg a játékot. Ápolni kell nagyon sok egyébként a holtidő, a szabálytalanság miatti holtidő, áll a játék hosszú másodpercekig, figyelem közben Bolit és Vingót, akik kijönnek frissíteni. kulacsból isznak egyet, kortyolnak egyet, kell az energia majd a folytatásra is természetesen. És közben a monitoromon pedig azt látom, hogy vizsgálódás történik a varszobában, méghozzá lehetséges piros lap miatt, ami azért kellemetlen lenne. A piros lapot már elő lehetett volna venni egyébként, de nem ennél az esetnél. Ugye, ha jól láttam, akkor Csivics volt az, aki azért elég keményen megtaposta ellenfele lábát, de nyugodtabbak lennénk, hogyha ez a vizsgálódás befejeződne. És oda fog menni a játékvezető a VAR monitorhoz, mutatja, hogy meg fogja nézni. Hát ez érdekes, és Maresca kezében van most Csivics sorsa. Csivics valóban szabálytalan volt, ez nem férhet kétség. Egyébként Strüger Larsennel, a dán jobbekkel, a Trabzonspor dán védőjével. És a labda már nem volt ott a közelben, úgyhogy hát, kedves hallgatók, benne van az, hogy lehet, hogy felmutat adott esetben egy piros lapot is a játékvezető. A zsebéhez nyúl a bíró, és milyen lap lesz ebből? Piros! Kiállítja Csivicset a 16. percben. A második olyan ítélete ennek a bírónak, amely a Ferencvárost sújtja. Nem mondom azt, hogy ezért nem lehetett piros lapot adni, tehát nem szeretném itt a feszültséget szítani, mert azért ez egy kemény szabálytalanság volt, bokájára tartott rá Csivics ellenfelének, és nem hiába kellett Strüger Larsent ápolni. 10 emberre fogyatkozik tehát a Ferencváros, és hát bőven van még a meccsből, az első félidő 17. percében járunk. Igaz, 1-0-ra vezet az FTC. Most viszont a Ferencváros labdát szerez, és Pesics átlépi a felező vonalat. Kiteszi a bal oldalra Tokmákhoz. Tokmák 20 méterre a kaputól, és az most már helyzet, és ott a második! Rosszul jön ki a kapus, és Traoré betalál! Pesics remek pasztadott, és ami óriási dolog, kedves hallgatók, hogy ember hátrányból gólt szerez a Ferencváros. Ez egészen hihetetlen. 10 emberrel is, és a 29. percben 2-0 ezzel. Ismét közelről 5 méterre a kaputól, és nagyszerűen emelte át, pörgette át Traoré a kapuson, tepén. Gyönyörű volt ez az akció, a bal oldalon Tokmákhoz került a labda, és Pesics nem is ért hozzá, nem is kellett, hogy hozzáérjen végül, Tokmák adja a gólpasszt, és Traoré pedig finoman beleteszi a bal lábát, és átpörgeti a kapus felett. Tökéletes teljesítmény. És Tokmák a gólja után ad egy gólpasszt is. Nagyszerű megmozdulás. 42. perc vége, 2-1 a Ferencvárosnak. Szemi Máé fogja elvégezni a szabadrúgást. Száll a labda Traoré irányában, aki ott a 16-os vonal környékén helyezkedik. Vingó a jobb oldalon lecsap rá, laposan teszi középre. Zakariasen kezezést reklamálok. 11-es! 11-es! Na jól van! Visszaszívtam mindent, amit erre a játékvezetőre mondtam. Zakariasen beadásába belenyúlnak kézzel, és ezt észrevette az olasz játékvezető Maresca. Vingó tette a labdát középre, Zakariasen már a 16-oson belül volt, és bizony a labda útjába belenyúlt Ugu, a brazil védő, és mivel nem volt leszorítva a keze, ez biztos, hogy 11-es. Fantasztikus lenne 3 gólt rúgni az első fél időben, de most figyeljük Tokmákot. Tepe kapus a 21 éves hálóörvere szemben. Tokmák olyan 2-3 méterre a labda mögött. A játékvezető még egyelőre nem ad jelet a 11-es elvégzésére, szól a többi játékosnak, hogy hagyják el a 16-os területét, csak a kapus és Tokmák helyezkedhet ott benn. Na meg persze a bíró, de hát nem a bíró fog majd itt főszereplő lenni. Tokmák, gyönyörű! A lopás is megfordítja! A kapus a másik irányba indult. 3-1! 10 másodperc hátra, támadnak a törökök, ezt már fél lábon is ki kell bírni, fiúk. Botka támad le, és megvan! És megvan! A Ferencváros nyer! Győzelemmel mutatkozik be az Európa Liga 2022-2023-as csoportkörében. Hát ez fantasztikus! 10 emberrel játszott a török bajnok ellen, negyed óra után. A végeredmény tehát még egyszer, Ferencváros, Trabzonspor 3-2.
0: A visszavágón Trabzonban a török csapat 1-0-ra nyert Bakasetas góljával, de a magyar klub ezzel együtt csoport elsőként jutott tovább, míg a Trabzonspor csak harmadik lett. A jelenlegi források alapján markáns magyar játékos múlt nem kötődik közvetlenül a Trabzonspor első csapatához, vagyis a magyar kapcsolat inkább az ellenfél kapcsolatokon és a Ferencváros elleni európai párharcokon keresztül erős. Magyar-török válogatott háttér. A magyar és a török válogatott hosszú és sűrű múltat tudhat maga mögött. A két csapat eddig 18-szor találkozott egymással. Az örök mérleg magyar szempontból kedvező. 10 győzelem, 2 döntetlen és 6 vereség a magyar mutató. A közelmúlt azonban inkább török fölényt mutatott, mert 2025 márciusában a Nemzetek Ligájában Törökország előbb hazai pályán 3-1-re, majd Budapesten 3-0-ra is legyőzte Magyarországot. Ugyanakkor a párharc nem egyoldalú, hiszen 2024 márciusában a magyar válogatott még 1-0-ra nyert egy barátságos mérkőzésen. Ez a háttér azért érdekes a Trabzonspor kapcsán is, mert a magyar-török futball kapcsolat eleve érzelmileg erős és médiaképes. Így a Ferencváros Trabzonspor párosítás túlmutat egy egyszerű kupaselejtezőn. Összkép. A Trabzonspor ma olyan klub, amelyben egyszerre van jelen a történelem, a szenvedély, a regionális büszkeség és az újkori ambíció. A múltja miatt különleges, a szurkolótábora miatt félelmetes hazai környezetet tud teremteni, a jelenlegi kerete miatt pedig továbbra is komolyan vehető nemzetközi ellenfél. Ha röviden kell megfogalmazni, micsoda a Trabzonspor, akkor ez. Törökország egyik legerősebb és legjelentősebb vidéki futballklubja, amely időről időre ismét bizonyítja, hogy több, mint történelmi emlék. Csütörtökön 19 órától, tehát az Európa Liga rájátszásának első mérkőzésén Trabzonspor Ferencváros, majd egy hét múlva csütörtökön este 8:30-tól visszavágó a Grupama Arénában. Mindkét mérkőzést élőben követhetik majd itt, a Nemzeti Sportrádióban.
2: Egyre közelebb járunk a Trabzonspor Ferencváros Európa Liga rájátszás mérkőzés kezdőrugásához. Holnap 19 órától Törökországban lép pályára a fővárosi csapat. Arról, hogy mit érdemes tudni a magyar és a török bajnokság közötti hasonlóságokról és különbségekről, a korábban légiósként a Mersint erősítő Futács Márkót kérdezte Kreisz Bálint.
3: Hogyan emlékszel vissza alapvetően a török bajnokság színvonalára? Mennyire erős mondjuk a magyar pontvadászathoz képest?
4: Figyelj, szerintem azért sokkal erősebb játszik a játékosoknak a mozgásán is, hogy azért olyan játékosokat igazoltak most megint nyáron, ami azért komoly kvalitást visz a bajnokságba, úgyhogy azt gondolom, hogy fizikális, tehát nagyon komoly mérkőzések vannak, azt gondolom, hogy több olyan csapat van, tehát a bajnokság kiegyensúlyozottabb, jó meccsek vannak folyamatosan, tehát ami azt jelenti, hogy még az első, az utolsó olyan is jó meccseket játszik, azért ez szerintem a bajnokságnak a erősségét jellemzi, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt Trabzonnál is most itt látszik, hogy ment a szalász, tehát vannak olyan játékosok, akik szerintem a színvonalat fogják emelni, főleg ebbe az évbe.
3: Milyen a csapat megítélése a török szurkolók között? Mennyire nagy a szurkolóbázisa mondjuk a Trabzonnak? Nyilván azért a török bajnokságban van 3 kiemelkedő csapat, ebben ők nincsenek benne, de mégis mondjuk a lelátó milyen a hangulat?
4: A hangulat az brutál, szerintem most főleg persze itt, hogyha a Besiktásról beszélünk, meg a Fenerbahcséről elsősorban, de azt gondolom, hogy most így a Szalá érkezésével azért a Trabzon is szerintem ott lesz, és nem feltétlenül csak a csapatnak a szurkolói fogják őket követni, hanem sokkal többen. egész Törökország szerintem így meg fog mozdulni, úgyhogy nagyon sokan járnak meccsekre, nagyon jó a hangulat, úgyhogy szerintem ez is azért fokozza a bajnokságnak a szintjét, azért a játékosoknak ez fontos, szerintem azért látszik itt a török bajnokság, hogy azért vannak olyan évek, mikor nem annyira a picikét visszahúzódnak, de én azt látom, hogy most ebbe a szezonban most megint bele akarnak nyúlni abba, hogy ott legyenek a csapataik a porondon.
3: Te játszottál egy szezont ebben a bajnokságban, így nyilván pályára léptél a Trabzonspor otthonában is, és visszanézve azt a 10 évvel ezelőtti keretet, lehet olyan neveket találni, hogy Oscar Cardozo, tehát azért mindig volt egy-két nagy játékos az elmúlt években, úgy tűnik ennek a csapatnak. Milyen volt ellenük pályára lépni, mi volt az akkori csapatnak a legnagyobb erőssége?
4: Ahogy mondtad, mindig volt egy-két nagy név, de úgy összességében szerintem a törökök nagyon jól csinálják ezt, hogy török játékosokkal, külföldi erős játékosokkal és egy-két sztárral összerakják a csapataikat, úgyhogy akkor is a Trabzon egy nagyon jó elsőosztályú csapat volt, nem tartozott az élcsapatok közé, úgyhogy nagyon jó meccseket játszottunk ellenük, szerintem ők mindig ezt csinálták, tehát mindig egy-két évet így kihagytak, akkor úgy elvoltak, és akkor mindig beigazoltak egy komolyat, akkor megint bejutottak egy-két helyre, és mondom, hát Törökországban ezt szeretik csinálni, nem tudják ezt fenntartani folyamatosan, sokáig persze, de évről évre tudnak olyan játékosokat vinni, és gondolom, hát azért ezek a nagy nevek, azért ezeknek a nagy neveknek kell az is, hogy a bajnokságnak a színvonal jó legyen, persze a pénz is nagyon fontos, de az, hogy szurkolók is vannak, jó meccsek vannak, stadionok rendben vannak, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden évben azért hoznak egy jó átlagot.
3: Mondtad azt, hogy sokkal erősebbnek tartod a török bajnokságot, mint a magyart. Ezek a különbségek miben nyilvánulnak meg a leginkább? Mik azok a dolgok, amikben a török bajnokság kiemelkedik? Fizikalitás, mentalitás, hozzáállás, akármilyen szempont? És vannak-e mondjuk hasonlóságok a két bajnokság között?
4: Én azt gondolom, hogy fizikalitás, mentalitás az mindenképpen az, hogy azért ők tudnak olyan játékosokat igazolni, akik nagy sztárok, az azért... Itthon is már mióta kevesebb csapat van az NB1-ben, azért kicsi meccsek vannak, de azt gondolom, hogy a mérkőzéseknek a színvonala a sokkal erősebb, akár a tempó, ami látszik igazából szerintem a bajnokság besorolásán is. Úgyhogy azt mondom, hogy így minden egyszerre, tehát most a stadionok, szurkolótábor, mérkőzéseken azért én azt mindig éreztem a saját bőrömön, hogyha egy bajnokságnak azért komoly szurkolói vannak, az azért már alapból ad egy intenzitást a játékosoknak mérkőzéseken, és akkor persze, hát mondom itt ezeknek a egyvelege az, hogy azért mentalitás, intenzitás, és az, hogy hétről hétre olyan mérkőzéseket játszanak, ami azért magasabb szinten van.
3: Elég sok bajnokságban megfordultál a pályafutásod alatt, itt lehet mondani az angol másodosztályt, a német másodosztályt, a magyar élvonal, a török élvonal, horvát, illetve szlovén első osztály. Hogyha ezeket nézzük, akkor melyik polcra helyeznéd a saját magad által bejárt bajnokságok között a török élvonalt? Lehet-e mondjuk a angol másodosztály vagy a championship fölé sorolni?
4: Szerintem lehet. Szerintem a párharcok mennyisége az, hogy szerintem bőven lehet a championship fölé sorolni, azért nagyon komoly fizikális adottságokkal rendelkező játékosok vannak, tisztán emlékszem a védőkre is, hogy azért ott brutál párharcok voltak, keményebb volt, mint a championshipbe, úgyhogy tapasztalt játékosok vannak, tehát azért ez sem mindegy, hogy azért a törökök persze dobálják be a fiatal játékosokat ők is, de azért ott sok a tapasztalt jó játékos, akik kell azért mindig nehezebb játszani. Én azt gondolom, hogy ez a fő, tehát talán ezek a bajnokságok az egyik legkeményebb bajnokság fizikalitás szempontjából.
3: Beszéltünk már Mohamed Salahról, de érdemes rá külön is kitérni, mert talán a nyárnak az egyik legmeglepőbb igazolása, hogy a Trabzonspor csapatát erősíti. Milyen volt látni azokat a képeket, amik múlt héten bejárták a sajtót, hogy mennyien várták őt a bemutatáson, és hogy aztán az első bajnoki mérkőzésen milyen sokan voltak, meg mennyien vásároltak bérletet?
4: Hát igen, figyelj, szerintem azért a törökök ebben jók, tehát tudnak műsort csinálni, ez mindig is számított nekik a külcsín, nem véletlenül töltenek ennyit egy játékosra, de amint ezt lehetett olvasni, már szerintem a fele vissza is jött konkrétan. Tehát ez biztos benne van az is, és szerintem legfőképpen ez azt jelenti, hogy ők a stadionokat meg szeretnék telíteni, ugyanúgy a Besiktás, Fenerbahce, tehát nekik mindig kell egy-két ilyen játékos, őket meg kell fizetni, hogy azért elmenjenek Törökországba, nem feltétlenül a legjobb városokba, de azért mondom, hogy ezt tartja igazából a bajnokságnak a színvonalát, ezek azért nem olyan játékosok, akik levezetni jönnek, úgyhogy viszont az ilyen játékosokat meg kell fizetni, pont ezért mondom, hogy tudja tartani ezt a színvonalat a bajnokság.
3: Szerinted Salah leigazolása inkább számít egy marketing fogásnak, amiből hosszú távú profitot várnak a klubvezetők, vagy egy olyan stratégia, hogy elkezdik körépíteni a csapatot, és mondjuk a sikerességre mennek rá?
4: Hú, ezt én megmondom őszintén, én inkább azt mondom, hogy kicsit reklám, és kicsit így próbálják ezzel is növelni a bajnokságnak a tényét. Persze ott szeretnének lenni a kupasorozatban is, de én azt gondolom, hogy a törökök azért okosak, és tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki nézzen hétről hétre egy török bajnokságot, megterítse a stadiont, azért most egy olyan játékost igazoltak, aki még azért bőven ott van, bőven tud még szurkolókat behúzni.
3: A Ferencváros ellen is ott lehet a keretben, hiszen hétvégén már bemutatkozott a bajnokságban, és a magyar csapatnak szerinted mennyire kell az ő játékára külön készülni, és mondjuk kicsit az eddigi készüléseket kibővíteni a Salah-féle megoldások levédekezésével?
4: Én nem gondolom, hogy extrémen kell, minden csapatban vannak jó játékosok, akikre figyelni kell, persze egy kiemelt játékos, de én azt gondolom, hogy maga csapatként, főleg, hogy most érkezett, azért persze van, tehát a egyéni kvalitása az egyértelmű, hogy ez rendben van, de szerintem extrémen nem kell rá készülni minden csapatba, amikor így az ellenfélbe behozik egy csapat, akkor azért van egy-két olyan játékos, akire extrémen kell figyelni. Szerintem ő is ilyen lesz, úgyhogy nincs, hogy meglátjuk.
3: Mit vársz egyébként a párharctól? Mennyire volt neked meggyőző nemzetközi porondon eddig a Ferencváros, amely azért már búcsúztatott nagy csapatokat az előző körökben?
4: Pozitív volt nagyon. Nekem tetszett azt, amit mutattak. Én pozitív vagyok erről ezzel a párharccal kapcsolatban.
3: És figyelembe véve azt, hogy milyen hangulat vár Törökországban az odaérkező idegen vendégcsapatokra, a Fradinak kedvezhet az, hogy az első mérkőzést kell Törökországban játszaniuk, így hamarabb túlesnek ezen a fajta, nem tudom, pokoli hangulaton?
4: Én azt gondolom, hogy igen, lehet esetleg ez egy pozitív dolog. A Fradinak szerencséje van, mert amúgy is valamilyen szinten oké, nem pont ilyen mértékben, de hozzászoktak ehhez a nyomáshoz szurkolók, úgyhogy szerintem ez nem lesz nekik annyira elrettentő, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz.
3: Mit gondolsz, mik lehetnek majd azok a dolgok, amik a két csapat között különbséget jelenthetnek? Itt arra már beszéltél, hogy a Trabzonnak mik az erősségei, de mik lehetnek azok a dolgok, amik eldönthetnek egy ilyen párharcot?
4: Igen, én azt gondolom, hogy a egyéni kvalitás mindenképpen, tényleg ez főleg itt az európai kupasorozatban függ az éppeni formától, szerencsétől így, hogy két mérkőzésről van szó, úgyhogy én azt mondom, hogy az első mérkőzés, de lehet, hogy már az első félidő után okosabbak leszünk, és már be lehet lőni a két csapatnak a jelenlegi formáját.
2: A korábban légiósként a Mersint erősítő Futács Márkot hallhatták. Ne felejtsék tehát, hogy holnap 19 órakor talált Európa Liga mérkőzés Trabzonspor Ferencváros élőben itt a Nemzeti Sportrádióban.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Idén nyáron számos magyar játékos igazolt el külföldre az NB1-ből. Elég csak Vitális Milan Athénba menetelére, vagy Margráf Ákos Kőbenhamba való igazolására gondolni, de rajtuk kívül is több labdarúgó próbálhatja ki magát például a belga vagy az azeri bajnokságban. Az érdekes jelenségről és annak hatásáról Szabados Gábor sportközgazdász beszélt Cserjés Bendegúznak.
3: Nyilván, ha pozitív szemlélettel nézzük, akkor azt mondjuk, hogy ilyen jó magyar fiatal játékosok vannak, akikre felfigyeltek a külföldi labdarúgóklubok. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez az eset, ez most nagyon erős összefüggésben áll azzal, hogy a magyar klubok gazdasági működése alapvetően átalakul. A korábbi években elsősorban az állami források miatt nagyon komoly forrásbőség volt, gyakorlatilag olyan fizetéseket tudtak adni a magyar játékosoknak a klubok, hogy a magyarnál kicsit jobb bajnokságokba nem volt érdemes eligazolni. Nyilván nem is voltak sokan, akik mehettek volna, de akik esetleg még tudtak volna menni, anyagilag azoknak sem feltétlenül érte meg, főleg úgy, hogy egy kicsi anyagi előnyért nyilván jóval versenyképesebb, kompetitívabb környezetbe kerültek volna, amíg itthon biztos volt a helyük a csapatban egy viszonylag jó fizetésért, addig külföldön ugye sokkal nagyobb harcra lettek volna kényszerítve, nem sokkal magasabb fizetésért. Ugye a topliga jelentette volna azt, hogy jelentősen jobbak az anyagi feltételek, oda viszont meg magyar játékosokat azért nagyon ritkán visznek az NB1-ből. Most viszont, hogy ugye a politikai változásokkal várhatóan ezek az állami források jelentősen csökkenni fognak, és így a kluboknak a mozgástere azért jelentősen szűkülni fog, így már a játékosoknak is és a kluboknak is sokkal inkább érdeke, hogy gyakorlatilag azokat a normál piaci trendeket kövessék, amelyeket azért igazából az elmúlt években is követni kellett volna. Tehát amit most látunk, az tulajdonképpen egy ilyen normalizálódás a piacnak. Most látjuk azt, ahogy ki kéne néznie a magyar futballnak alapvetően az adottságait tekintve, és ahogy ki kellett volna néznie az elmúlt években is. Azt nem gondolom, hogy minden évben számítani lehet ilyen jelentős játékos kiáramlásra, hiszen ahogy mondtam, ez itt most azért egy több év alatt felhalmozódott idézőjelben játékos feleslegnek a kiáramlása, már abban az értelemben, hogy olyan játékosok, akik azért erősebb bajnokságokban is megállnák a helyüket, de alapvetően ez kéne, hogy legyen a normális. Ugye arra mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, hogy ezek a játékosok, akik most mennek, a magyarnál erősebb bajnokságba, de azért nem topligákba mennek, hanem éppen olyan bajnokságokban, legyen az Hollandia, Belgium, Görögország, amelyekre ugye mindig mondtuk, hogy nagyon jó ugródeszka ahhoz, hogy előrébb tudjon lépni egy játékos, mert a magyar bajnokságnál erősebb, és innen akár még erősebb bajnokságba is tovább tud lépni. Tehát igazából ez lenne a normális, a természetes útja a magyar játékosok fejlődésének, fejlesztésének. Csak az, hogy az NB1-ben a bérszínvonal a szakmai színvonalat jelentősen meghaladta, és nagyon komoly fizetéseket lehetett keresni, főleg magyar játékosoknak, akik ugye a magyar szabály miatt pláne kedvezményezett helyzetben voltak, hiszen anyagi előnyt jelentettek a klubjuknak, tehát ezért magasabb fizetést tudtak kialkudni maguknak. Ez jelentősen visszatartotta még azokat a játékosokat is, akiknek esetleg szakmai szempontból lett volna lehetőségük külföldre igazolni.
4: Milyen következménye és milyen hatása lehet ennek a folyamatnak, hogy ennyi magyar játék igazol külföldre a magyar bajnokságból, és mi hatása lesz annak, hogy most elkezdtek a csapatok átállni erre a normál piacra?
3: Nyilván van egy olyan nagyon pozitív szakmai hatása, hogy ezek a játékosok jobban fognak tudni fejlődni külföldön. Biztos, hogy lesz olyan, aki nem tudja megállni a helyét, és adott esetben visszajön, de én nagyon bízom benne, hogy minél többen, akár mindannyian megállják a helyüket, tudnak fejlődni, akár még tovább is tudnak lépni még erősebb csapatba, vagy még erősebb bajnokságba. A magyar labdarúgó válogatott ennek bizonyára csak a hasznát fogja látni, hogyha ha ugye Marco Rossi nem NB1-ből, hanem tényleg az NB1-nél erősebb külföldi bajnokságokból tud válogatni. Nyilván az NB1-re van egy olyan rövid távon negatív hatása, hogyha ezek a játékosok kiáramlanak, akkor ez csökkenti az NB1 színvonalának a minőségét. Azt már most látjuk, hogy például ugye a Győr az lényegesen meggyengült a játékos eladások miatt, és azt láttuk a nemzetközi porondon, hogy messze nem úgy szerepeltek, ahogy azért elvárható lett volna tőlük. Nyilván ebben voltak sérülések is, de például pont az a Bembouali volt sérült, aki egyébként szintén eligazolt aztán a nyár végén. Ezt hozzáteszem egyébként azt, hogy ugye külföldi játékosok is azért igazoltak el. Ez is azt mutatja, hogy ennek gazdasági okai is voltak, hiszen olyan játékosok is elmentek, akik egyébként értéket képviseltek, de gazdasági okokból a klubjuk inkább az eladásuk mellett döntött. Nyilván az, hogy a kluboknak a gazdasági lehetőségei valamennyire esetleg szűkülnek, az természetesen magába hoz azt, hogy a játékos minőségben is lehet egy csökkenés, hiszen nem fognak tudni megfizetni olyan játékosokat, akiket eddig meg tudtak fizetni. Azt gondolom, hogy ez most egy nagyon komoly lehetőség a magyar klubok számára, hogy bebizonyítsák azt, hogy milyen utánpótlás képzéssel rendelkeznek. Eddig folyamatosan ugye az volt a kritika, hogy milyen rossz, hogy ilyen sok légiós van, mert a magyar fiataloktól elveszik a helyet, és így tovább, és így tovább. Most be lehet bizonyítani, hogy amikor mind magyar, mind külföldi játékosokból, elsősorban ugye a minőségi játékosok, akiket máshol külföldön szívesen fogadnak, és jobban meg is tudnak fizetni, hogyha ők kimennek, akkor most vajon vannak olyan fiatalok, akik az így megüresedő helyeket át tudják venni. Még egyszer mondom, ez most egy komoly feladat és vizsga a magyar klubok utánpótlás rendszerének, hogy ténylegesen képesek-e arra, hogy betöltsék ezeket a helyeket.
4: Képes lehet egy magyar csapat erre építkezni akár teljes mértékben? Tehát például mondjuk egy olyan gazdasági mechanizmus, mint amit a Győr művelt, hogy felépült éveken keresztül, és aztán egyben kiszórta a játékosait, erre lehet építkezni, vagy vannak ennél azért jobb módszerek is?
3: A magyar klubok számára az adottságaikra tekintve a logikus út az egyértelműen az lenne, amit itt a szomszédos országokban, akár Horvátországban, Szerbiában, de akár Csehországban látunk, tehát hogy kinevelni fiatal játékosokat nem csak a saját utánpótlás rendszerből, hanem akár fiatalon, akár külföldieket is leigazolni, felépíteni őket és továbbadni őket. Látjuk azt, hogy azok a bajnokságok, tehát nem feltétlenül a topligák, hanem a topligák mögötti bajnokságok, Hollandia, Belgium, Törökország, Görögország, ezekbe látszik, hogy tudnak értékesíteni a magyar klubok, ez a nyár most bebizonyította. Nyilván ehhez kellenek megfelelő minőségű játékosok, akár a saját utánpótlásból, akár máshonnan fiatalon igazolva és felépítve, tovább nevelve. Ez egyértelműen az adottságai tekintve a magyar klubok számára egy olyan lehetőség, ami akár a piaci alapú működés lehetőségeit is megteremti, tehát azt, hogy tényleg saját lábra tudjanak állni ezek a klubok. Ehhez természetesen nagyon komoly nevelőmunka kell, amire eddig mindig hivatkoztak futballberkeken belül, hogy a légiósok elveszik a helyet. Most itt a lehetőség, hogy bizonyítsák, hogy tényleg képes arra a magyar futballklub, magyar futball, hogy a saját utánpótlására építve is felépítse az NB1-et. Ez lehet egy megfelelő gazdasági modell. Nyilván az, amit most Győrben látunk ezen a nyáron, az egy egészen extrém helyzet, hogy ennyi játékos kiáramlik. Tehát azt azért nehéz szakmailag lemenedzselni, hogyha ennyi játékos elmegy. Tehát hogyha itt kiépül egy olyan klubmodell, ami arra épít, hogy saját nevelésű játékosokat, illetve a fiatalon idehozott és általunk felépített játékosokat értékesítjük, akkor az azért általában nem úgy működik, hogy minden nyáron eladunk 4-5 top játékost a csapatból. Azt gondolom, hogy ez most egy egészen egyedi helyzet, de hát látjuk azt, hogy Horvátországban, Szerbiában, tehát itt a környéken rengeteg olyan klub van, ahol ez működik, de ugyanígy Skandináviában, Dániában látunk klubokat, akár a Midtjylland, akár más klubok, amelyeknél ez működik. Tehát ez egy olyan modell, ez a transfer stratégia egy olyan modell, ami a magyar klubok számára is megteremtheti azt az esélyt, hogy valós piaci alapokra helyezzék a működésüket.
4: Röviden azt hiszem kitértél rá, de szerintem mindenképp érdemes még megemlíteni, hogy akkor ezek szerint a magyar játékosok eddig is kelendők voltak külföldön a magyarhoz hasonló bajnokságokban, csak az előző gazdasági modell miatt, ami a magyar bajnokságban volt, nem igazoltak úgy külföldre?
3: Nyilván nehéz lenne most azt utólag megmondani, hogy mi lett volna, ha, tehát korábban kik lettek volna azok, akik például külföldön folytatták volna. Még egyszer mondom, az, hogy ilyen számban egyetlen egy átigazolási időszak alatt, tehát ilyen sok magyar játékos igazol külföldre, magyarnál erősebb bajnokságba, Ez azért nem feltétlenül reális, azt nem hiszem, hogy minden nyáron így lett volna, ennek inkább az a jelentősége, vagy az az oka, hogy ez most az első ilyen nyár azután, hogy a klubok tényleg érzik azt, hogy egy új gazdasági helyzet áll elő, de az egészen biztos, hogy lettek volna olyan magyar futballisták szép számmal, akik korábban is külföldre igazoltak volna, akár külföldön komolyabb karriert tudtak volna befutni ide, de egész egyszerűen amiatt, hogy a magyar bajnokságnak az anyagi lehetőségei olyanok voltak, amilyenek, emiatt nem tették meg ezt a lépést, és mivel nem tették meg ezt a lépést, emiatt nem tudták a karrierjüket úgy fejleszteni, ahogy az lehetett volna. Most egyetlen egy konkrét példát hadd mondjak, ugye Dibusz Dénesről nyilatkozta a Kubatov Gábor, hogy igen, voltak ajánlatai, ha jól emlékszem, talán a francia első osztályból, de egész egyszerűen úgy érezte a játékos, hogy nem keresne annyival többet, amilyen összeg miatt már megéri külföldre igazolni. Nyilván, ha nem ilyen lett volna a helyzet, akkor lehet, hogy ez megtörténik. Nem, mintha most Dibusz Dénesnek szégyenkeznie kellene a karrierje miatt, hiszen nyilván itt a Ferencvárosban nagyon komoly szerepet töltött be, de most képzeljük el azt, hogy most ő is például topligában játszott volna, és például akkor a válogatottban nem lett volna olyan sokszor csak kispados, hanem lehet, hogy akkor a válogatott első számú kapusa lett volna hosszú éveken keresztül. Most csak egy példát mondtam, ráadásul egy idősebb, most már idősebb játékos, de szerintem nagyon sok olyan fiatal van a magyar bajnokságban, akinél az, hogy a magyar klubok milyen összegeket tudnak fizetni, az ebben a piaci érték feletti forrásokkal ellátott magyar labdarúgó bajnokságban gyakorlatilag hátráltatta is a szakmai fejlődést azáltal, hogy nem érezték azt a kényszert, hogy külföldre menjenek.
4: Mennyire számottevő a magyar klubok költségvetésében, hogy egy-egy játékos eligazol külföldre?
3: Azt kell látni, hogy ezek az összegek, amikről beszélünk, ezek ugye a külföldi csapatok számára nem igazán jelentős összegek, természetesen millió eurós összeg az egy komoly összeg, de az ő költségvetésükben ez egy sokkal kisebb arány, mint a magyar csapat költségvetésében. Tehát ebből a szempontból ezek igenis komoly összegek, tehát ha most azt nézzük, hogy egy átlag magyar csapat eddig 1-2 milliárd forintból gazdálkodott évente, nyilván most a Ferencváros kivéve ebből a körből, esetleg ez az 1-2 milliárd forint kicsit lehetett néhány milliárddal több. Ehhez képest azért egy 1-2 millió eurós összeg, az már közeli, az ugye több száz millió forint, közelíti a milliárdot, tehát a költségvetésükhöz képest ez egy komoly összeg. Tehát akár egyetlen játékos értékesítése is tulajdonképpen stabillá teheti az éves költségvetését a csapatnak. Tehát a transfer stratégiában működő csapatoknál az, hogyha minden évben, minden átigazolási időszakban egy ilyen komoly transfert vége tud hajtani, az már gyakorlatilag olyan szinten tudja stabilizálni a költségvetést, hogy akkor piaci alapokon is jól tud működni a rendszer. Tehát nem kell az, hogy minden nyáron 4-5 játékost adjon el a klub, egy-egy ilyen transfer is akár elég ehhez. Még egyszer mondom, ezek a klubok költségvetéséhez képest éppen azt a különbséget jelentik, amelyek már a stabil, biztonságos működést megteremtik.
2: Szabados Gábort hallhatták, most jönnek hírek, aztán pedig folytatódik a körkapcsolás.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula

0: szöveg.
1: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
1: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Nigériai játékos szerződtetett az Eto FC, zárva lesz holnap a boltok többsége. Visszatér a kánikula. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
4: Sporthírek.
5: Műteni kell Böde Dánielt, a paksi labdarúgó csapat 39 éves csatárának a combfeszítő izma szakadt el, és előre láthatólag 3-4 hónap kihagyás vár rá. A 2024-25-ös élvonalbeli bajnokság gólkirálya edzésen lövőgyakorlat közben sérült meg. Három mérkőzésre tiltott el a debreceni Batik Bencét a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága. A középhátvéd a Nyíregyháza elleni NB1-es bajnokin könyökölte le ellenfelét, ám a játékvezető csak sárga lappal büntette tettéért. Eközben a kisvárdai belső védő Olá Bálint és a nyíregyházi szakvezető Bódog Tamás ellen fegyelmi eljárást indított az MLS. Nigériai középpályással erősítette az Eto FC. A labdarúgó NB1-ben címvédő győriek egy évre vételi opcióval vették kölcsön Peter Agbát a Maccabi Haifa-tól. A 23 éves játékos Izraelen kívül légióskodott korábban Horvátországban és Szlovéniában is. A tavaly Európa-bajnoki bronzérmes Sándorházi Vivien vereséget szenvedett a második fordulóban az indiai tollaslabda világbajnokságon, így búcsúzott. A magyar tollaslabdázó a 32 között két játszmában kapott ki a dél-koreai Kim Geun-tól. Szerződést hosszabbította a Williams Carlos Sainz-szal. A 31 éves Formula 1-es pilóta több éves megállapodást írt alá a brit konstruktőrrel. A spanyol versenyző második éve tartozik a Williams kötelékébe, csapattársa a következő idényben is a tájföldi Alexander Albon lesz.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a víz. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját. A három korábban leállított blokkot várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Az államalapításra és az államalapító Szent István királyra emlékezik holnap az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket, Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászló felvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légi parádét tartanak a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. A budapesti ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Európai Ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is, így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről, vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás a gyes és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását.
4: Közlekedés.
5: Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55

0: 605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605-605- időmérő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél több felé megélénkül, éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: It's Broadway. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Folytatódik a Körkapcsolás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András. Labdarúgással folytatjuk. Milyenek az előjelek Liverpoolban? Mire lehet számítani a csapattól? Hogyan muzsikálhat a következő idénben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos? Többek között erről beszélt Cseri és Bendegúznak a korábbi liverpooli játékos Németh Krisztián és liverpooli sportújságíró Bocsák Bence.
2: Biztos, hogy kell még egy kis idő, míg összeáll majd ez a liverpooli csapat. Én nem vonnék rá most már következtetéseket, de viszont az, hogy látszik nagyjából, hogy mit szeretnének majd játszani, az egyértelmű.
3: Milyenféle következtetéseket lehet levonni a felkészülés időszakból? Olyan értelemben, hogy azért azt láttuk, hogy Kerkez és Szoboszlai azért egész sokat pályán voltak.
2: Hát igen, azt lehet látni, hogy ők meghatározó játékosok lesznek a következő időszakban, ami nekünk egy nagyon jó hír, és mondhatni, hogy Dominik valószínű hozza azt a formáját, ami a tavalyi évben is, és tényleg most már mondhatjuk, hogy a Liverpool top 3 legfontosabb játékosában benne van, főleg ez az új szerződés hosszabbítással jelezték is felé ezt. Én úgy gondolom, hogy egy ígéretes szezon már mind a kettőkre.
3: És ugye Szoboszlai Dominikra kitérve még a csapatkapitányi karszalagot is megkapta a felkészülések során a mérkőzéseken. Azt ugye tudjuk, hogy Van Dijk lesz a csapatkapitány a következő idényben, viszont azért így is nagy bizalmat kapott Szoboszlai.
2: Így van, azért beszélnek róla, hogy hosszú távon Dominik lehet majd a csapatkapitány, ami szerintem a karakteréből adódóan adja magát. Most jelen pillanatban nyilván Van Dijk az a karakter, akitől lehet majd a Dominiknak ezt amúgy az elmúlt években is tanulnia, ha a Dominik komandát átveszi, akkor ugyanazt a szintet fogja tudni hozni, amit elválnak ezért a pozíciói.
3: Milyen karakter kell, hogy legyen Szoboszlai? Ugye a válogatottnál azért láttuk, hogy ő képes egy nagyon jó vezérégyéniség lenni, de azért egy sztárokkal teli Liverpool öltözőben más lehet a helyzet.
2: Én szerintem a Dominik mindig a pályán mutat példát, tehát az a futómennyiséggel, azzal győzni akarással, valószínűleg ezért gondolják őt alkalmasnak erre, mert nem csak a pályán kívül, de inkább a pályán mutatja azt a példát, amerre szerintem a liverpooli szurkoló, meg a csapat is szeretne menni, szeretik azt a játékstílust, amit a Dominik képvisel. Úgyhogy ezek lehetnek a okok.
3: Azért is érdekes, hogy a pályán mit fog mutatni Szoboszlai, mert ugye az előző idényben kulcsjátékos volt továbbra is a Liverpoolnak, és több poszton is bevetett őt Arne Slot. Szerinted ebben a mostani idényben mi lenne Szoboszlainak a megfelelőbb ilyen téren?
2: Ahol a legjobban érzi magát a pályán, ami jelen esetben valószínűleg a középpálya. Az, hogy most 10-es, 8-as pozíció, szerintem valójában taktika függő, de neki is könnyebb szituáció lenne, ha mindig ugyanazon a poszton tudna játszani, és egy csapattársa is ott látná mindig abban a pozícióban, de pont ez is még az előző téma az hozzáillik, hogy igazi csapatkapitány, hogy nem duzzog, hanem tényleg, ami a csapatnak jó beáll a sorba, és azt láthatjuk, hogy még a hátvédben is voltak klasszis mérkőzései.
3: Pont erre akartam rákérdezni, hogy azért, hogyha folyamatosan a saját posztján játszana, vagy egy poszton játszana, akkor azért az egy fontos stabilitási pont lehetne neki, és a csapatnak is, nem?
2: Így van, nem is kérdés, jön a helyzetben. Biztos, hogy eljön majd az a pillanat, amikor már megoldódik az a jobb hátvéd pozíció, és tényleg majd csak ott belül kell játszania. Reméljük, hogy az évben erről fog szólni.
3: Viszont ha már beszéltünk a jobb hátvéd pozícióról, akkor tényleg hát a bal hátvéd pozícióra is, nevezetesen Kerkez Milosra, akinek ugye azért lehet ez egy érdekes idény, mert az előzőben már kulcsemberré vált, de most el is igazolt ugye a legnagyobb posztrivális Andrew Robertson személyében.
2: Így van, és ráadásul olyan edzője lett, akit ismer is igazából az előző csapatából, és az edző is jól ismeri az ő tudását, és azokat a potenciálokat, amiket ő majd tud hozni a csapatnak. Én úgy gondolom, ezt tavaly nem használta ki a Slot, nem ismerte az ő erős tulajdonságait, úgyhogy abban bízom, hogy ebben az évben a régi új edzője ezt jól fogja használni.
3: Kerkezben is ott van a lehetőség, hogy klasszissá váljon a Liverpoolban úgy, ahogy szerintem azt már ki lehet mondani, hogy Szoboszlai esetében történt.
2: Természetesen a lehetőség adott neki, fiatal játékos, tehát a pályán azt az alázatot, amit látunk tőle, tovább fogja vinni, és a teljesítménye messze-messze javul majd, akkor a szurkolók is majd Robertson szinten fogják majd emlegetni esetleg.
3: Egy nappal ezelőtt nyilatkozott Iraola úgy, hogy még nem áll készen a Liverpool a Premier League-re, és te is fogalmaztál az imént valahogy úgy, hogy még van hátra munkája azért a Liverpoolnak. Mikor érhet be Iraola munkája ebben az idényben?
2: Minél előbb gondolom, szeretnék, hogy ez összeálljon, de azért ez nem ilyen könnyű, főleg amikor egy új edző érkezik. Nagyon sok játékos VB-n volt, új igazolások vannak, tehát ez szerintem egy jó pár hónap, mire ez egy olyan gépezet lesz, amit szerintem elvárnak majd a Iraolától. Szóval nem szabad sietetni, tudom, nyilván szurkolók azok ilyenkor minden előbb eredményt szeretnek látni. Biztos, hogy jó eredmények is fognak lenni az elejétől kezdve, de maga a játék szerintem egy pár hónap, mire úgy beáll.
3: Olyan szempontból is érdekes lehet a következő idény a Liverpoolnál, hogy három olyan játékos is eligazolt, akik korábban alapemberei voltak a Liverpoolnak, ugye Konatéra, Salahra, illetve Robertsonra gondolok. Mit szólsz ennek a három játékosnak az eligazolásához, és milyen hatással lehet a Liverpoolra?
2: Hát ez ilyenkor általában vannak olyan pozíciók, hogy nehéz megtalálni rá, és soha nem fogod tudni őt pótolni, ilyen például a Salah, de viszont maga, hogy esetleg más játékosok azokat a jegyeket, amit ő egyedül képviselt, azt többen át tudják venni, és akkor ezzel meg tudják oldani azt a feladatot, valószínűleg ezt láthatni fogjuk. Én nem számítok arra, hogy nagyon hiányozom valamelyik, majd mindegyik játékos megtette magáit a Liverpoolnál, legendaként távoztak, az egy szép búcsú volt részükről, hogy tényleg a végén megtapsolták őket, és méltóképpen búcsúztatták.
3: Beszélgessünk még egy kicsit az átigazolásokról, anélkül, hogy a konkrétumokra rátérnénk, hogy az előző idényben csillagászati összegeket költött a Liverpool, és nem merném kijelenteni, hogy beváltak itt, ugye főleg Isakra és Wirtzre gondolok. Ebben az idényben most úgy tűnik, hogy nem vásárolnak túl nagy összegért játékost. Mit gondolsz erről az átigazolás politikáról, ami jelen esetben van a klubnál?
2: Szerintem az edző már akarta nézni azokat a játékosokat, akik vannak most neki, és valószínű, hogy ez alapján a felkészülés időszak alapján vagy elégedett velük, vagy nem, hogyha meg nem, akkor még azért van idő itt a játék és igazolás piac végéig, úgyhogy én szerintem láthatom majd az a Liverpool részéről pár igazolást, esetleg egy nagyobbat is, szóval szerintem még nem teljes a keretük.
3: Mit vársz idén a Liverpooltól a Premier League-ben, illetve a Bajnokok Ligájában?
2: Hát mind a kettő. Én azt várom, hogy ott legyenek elő, és akkor ott meg már tényleg bármi lehet. Tehát a lényeg gondolom az, hogy az első négyben legyenek, ha van a ligája helyén. Hát fontos lenne aztán, hogy a bajnoki cím az szerintem még korai kimondani, hogy meg lehet nekik. Egyelőre még nem látom, hogy olyan erősek lennének, de rendben meghazudtónak. Aztán a bajnokok ligája, ott meg láthattuk már arra példát, hogy olyan Liverpool nyerte, aki azért nem a legjobb csapat volt a bajnokságban, de viszont a Bajnokok Ligájában szinte főleg a hazai pályaelőnye miatt nagyon nehezen lehetett megverni. Tehát ebben bízom most a Liverpoollal kapcsolatban, hogy hátra így oda lehet majd érni a végére.
3: Még egy utolsó kérdés erejéig térjünk ki a teljes Premier League-re. Azért a Manchester City-nél is ugye történt változás, sok idő után Pep Guardiola már nem lesz a City edzője. Ugye az Arsenal letaszította a trónról a City és a Liverpool egyeduralmát, ugye az előző idényben, szóval mit vársz a teljes Premier League idénytől?
2: Hát én az Arsenalt továbbra is úgy gondolom, hogy domináns csapat lesz, és valószínűleg lesznek az első két helyér. A Manchester City az kicsit kérdéses nekem, hogy na például ott, hogyha beszélünk valakinek a pótlásáról, szerintem a Guardiola pótlása az lehetetlen. Szóval én ott érzek egy kis gyengülést. Azért mondom, ott a Liverpool, Chelsea közül bárki odaérhet még ott az első kettő helyér, úgyhogy egy jó szezon lesz szerintem.
3: Németh Krisztián után pedig Bocsák Bence liverpooli újságíró következik, akit szintén a felkészülési időszakról kérdeztem először.
4: Igazából a felkészülésről szerintem nem érdemes annyira sokat beszélni, mert nagyon sok hiányzó volt, a fontos játékosok csak most jöttek vissza a világbajnokságról. Az első kettő-három mérkőzésen azért eléggé egy tartalékos Liverpoolt láttunk, talán olyan játékosokat, akik még a, nem a második, de talán még a harmadik csapatba se férnének bele. Szóval ilyen szempontból nehéz túl mélyen elemezni azt, hogy a felkészülés hogy kezdődött. Nyilván láttunk jó elemeket Iraolának a játék stílusába. Szerintem az első fél idő a Leeds United ellen, amikor a úgymond kezdők, vagy több olyan játékos volt, akik valószínűleg kezdeni fognak a Newcastle ellen a Premier League első mérkőzésében, több olyan játékos volt a pályán, akkor láttuk, hogy azért az a stílus, az a játék, igen, játékstílus tulajdonképpen, amit a Liverpool produkált, az pozitív volt. Gólokat lőttek, Völd, Iszak is betalált, Szoboszlai is nagyon jól játszott, és azt szerintem mindenképpen pozitív volt. Szerintem a negatívum az inkább az, ami nem a pályán történik jelenleg, hanem az átigazolási szezonban szerintem sokkal többet vártak a drukkerek, sokkal többet várt szerintem mindenki, ugye az, hogy itt vagyunk augusztusban, és már március körül tudtuk, hogy Salah nem lesz itt a Liverpoolba, és még mindig nem pótolt a Liverpool Mo Salah-t. Ez szerintem nagyon meglepő, és Iraola is többször nyilatkozott arról, hogy több játékos kell, és egy nagyobb keret kell a Liverpoolnak. Jelenleg ugye körülbelül 3 hét van hátra az átigazolási szezonból. Nem látok arra sok esélyt, hogy tényleg egy olyan keret lesz augusztus végén Iraolának, ami teljesen fel lesz készülve a Premier League-re, és úgy, hogy még a Bajnokok Ligáját is kell mellette játszani.
3: Ugye az átigazolási politikája a Liverpoolnak azért is érdekes, mert az előző nyári átigazolási időszakban viszont nagyon komoly erősítések voltak a Liverpoolnál csillagászati összegekért, viszont az árukhoz képest a játékosok nem lennék benne biztos, hogy beváltották hozzájuk fűzött ígéreteket.
4: Hát igen, ez egyértelmű szerintem ilyen szempontból is. Verz meg Iszákból lehet, hogy valamilyen szinten tulajdonképpen új igazolások is lehetnek, és Iraolának a legfontosabb munkája az, hogy belőlük kihozza a legjobbat. Ez már, ahogy említettem, a felkészülési mérkőzéseken láttuk, hogy talán ebbe sikeres is lehet, de nyilván szerintem azért azt is hozzá kell tenni, hogy tavaly nyáron sok játékos távozott, és a Liverpoolból nagy összegekért, és én úgy gondolom, hogy már akkor is Liverpool egy sokkal kisebb kerettel indult annak a szezonnak, mint az előző szezonban, amikor Premier League bajnokok voltak. Most meg, mint a még kisebb lett volna a keret, és ez szerintem minden, legalábbis a Liverpooli drukkerek között ez eléggé nagy aggodalmat okoz a szezon előtt.
3: Olyan szempontból is érdekes volt a felkészülési időszak, hogy ugye ezeken a mérkőzéseken Szoboszlai Dominik megkapta a csapatkapitányi karszalagot. Azt tudjuk, hogy ugye Van Dijk lesz a csapatkapitány a csapatnak, de úgy látszik, hogy nagy esély van arra, hogy Szoboszlai is ott lehet a vezéregyéniségek között.
4: Abszolút. Szerintem már hány éves, 21 éves korától ugye a magyar válogatott csapatkapitánya, kiskorától kezdve ugye az utánpótlás szinten is csapatkapitány volt, magyar válogatott szinten, de szerintem még Salzburgban is annó. Szóval ő abszolút az a karakter, az a stílus, aki tökéletes lenne. Erre a Liverpoolban is szerintem egyre fontosabb szerepe van. Látom, hogy mondjuk a videókon, hogy beszélget a fiatal játékosokkal, Iraola is említette, meg szerintem ő maga is említette, hogy most már a fiatal játékosok felnéznek rá, és próbálnak tapasztalatot szerezni tőle, szóval ilyen szempontból abszolút szerintem megint egy szintet lépett ezen a nyáron.
3: Milyen szerepe lehet Kerkez Milosnak? Ugye az előző idényben is már egyre inkább alapemberré vált, most viszont ráadásul a legnagyobb posztrivális a Andy Robertson személyében szintén eligazolt, úgyhogy tőle mire lehet számítani?
4: Igen, szerintem egyértelmű, hogy kezdő lesz, én azt várom, és azt várom, hogy még jobb lesz, mint az első szezonjában. Ugye láttuk Dominiknál is igaz, hogy ő Bundesligából került a Premier League-be, amikor a Liverpoolba igazolt, kellett egy év, hogy hozzászokjon a stílushoz, meg mindenhez, és utána a második éve volt az igazán nagyon jó éve a Liverpoolba. Én azt várom Milostól is, hogy valami hasonlót várok igazából, hogy a második szezonjában fog kialakulni arra a játékosra, ami mondjuk a Bournemouth-ba volt, és ugye ehhez ugye nagyon sokat fog segíteni az is, hogy Iraola az edzője, aki a Bournemouth-ba volt annó az edzője, ő nyilván nagyon jól ismeri, és szerintem most a stílus is, amit a Liverpool képviselni fog, az sokkal jobban fog a Milos stílusának így összeegyezni, összesimulni talán.
3: Iraola most egy nappal ezelőtt nyilatkozott egy olyasmit, hogy még nem áll készen a Liverpool a Premier League-re. Mikor állhat készen, ha egyáltalán készen állhat idén?
4: Hát igen, szerintem ez vissza kell menni mondjuk Iraolának az első évére a Bournemouth-ba, és ott, hogyha nem tudom, emlékeznek a hallgatók, Iraola az első ilyen 6 hónapjában eléggé rosszul teljesített a Bournemouth-nál, szóval sok nyomás volt rajta, akkoriban az eredmények nem voltak jók, és kellett egy eléggé hosszú idő, hogy a stílusát, azt az intenzív pressing játékot tulajdonképpen megtanítsa a játékosoknak. Szóval én igazából ezt várom a Liverpooltól ebben a szezonban is, hogyha jönnek azok a játékosok, akikről most éppen mennek a Pletykák, Barcola, Mbaye, akik a PSG-ben játszanak, meg lesznek azok a szélsők, azok a támadók, akik kellenek a Iraolának a rendszeréhez, akkor szerintem egy sikeres szezon lehet ez a szezon, de idő kell neki, és én nem azt várom, hogy úgy fogják a szezont kezdeni, mint például tavaly, hogy az első 4 mérkőzés mindegyiket megnyerték, szerintem sokkal lassabb kezdet lesz, és sokkal több türelem kell a Liverpool drukkerektől, de idővel, ahogy ez Bournemouth-ba is bevált, szerintem Liverpool-ba is be fog válni, és hosszú távon szerintem egy sokkal sikeresebb Liverpool-t fogunk látni Iraola alatt.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Why wait to say, at least I did in my way.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától. Vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: A labdarúgás után egy egészen mással folytatjuk. A következőben egy kis kitekintés az olimpia világába. 2004-ben Athénban éppen ezen a napon szerzett aranyérmet a magyar sportlövő Igali Diana. Most egy vele készült korábbi beszélgetés következik 2008-ból az Arconások című műsorból, amelyben az aranyérmes közvetítést is felidézzük.
5: Folyamatos örömteli pillanatok érnek, folyamatosan örömködés az életem, és ez abból adódik, hogy nagyon sok helyre elmegyek, nagyon sok iskolában élménybeszámoló részt veszek, különböző programokon, ahova elhívnak, és kíváncsiak rám, és szeretnének látni, szeretnék az aranyérmemet látni. Ezek mind olyan körítéssel járnak, ami egy folyamatos boldogságérzetet ad az embernek, és én ettől vagyok boldog.
6: Hát élvezheti ezt a helyzetet, úgy is lehet mondani, hogy ember kiélvezi a nem tudom hány évi munkájának a gyümölcsét, de mondjuk ez nem lenne szükségszerű, mert ha aki nem nagyon szereti az embereket, akkor idő után megunja. Hát ez nyilván 70-szer megkérdezik talán azokat a kérdéseket is, amelyeket én tettem föl, de hát ezek szerint nem zavarja.
5: Az a rész, ez nem zavar, amit most elmondtam az előbb. Az, amikor már 70-szer megkérdezik ugyanazt a kérdést, én mindig azt szoktam elszni, de komolyan mondom, érdekel ez még valakit? Tényleg minden újság már töviről hegyire leírta, oda-vissza már mindenki olvashatta az élettörténetemet, az addig eltelt éveimet, az azóta telt napjaimat, és nem hiszem el, hogy nem mondják az emberek.
6: Az,
5: én nagyon bízom benne, hogy
6: hát
5: nem. De hát,
6: nem.
5: Aki kérdezi, nem. De amiért szánja azt a riportot esetleg?
6: Ja, a riporterekről, én most a gyerekekre gondoltam.
5: Ja.
6: Az élménybe számolok.
5: Bocsánat.
6: A riporterek.
5: A gyerekek olyan édesen kérdeznek, olyanokat kérdeznek, hihetetlenek a gyerekek.
6: Meséljen.
5: Amit még soha senki nem kérdezett. Most így hirtelen nem tudnék rá példát mondani, de mondjuk olyan volt már, hogy jött egy kislány, és akkor odaállt csillogó szemmel, fölnézett rám, és azt mondta, én tudom ám, Diana, hogy te miben lettél olimpiai bajnok, skit lövészetben, korong lövészetben. Ez számomra egy olyan mondat volt, ami 24 évnek kellett ahhoz eltelni, hogy valaki tudja azonosítani, kapcsolni Igali Diana, mint többszörös világ és Európa bajnok, meg Sydney bronzérmese, olimpiai aranyérmes, és skidben, koronglövészetben lett olimpiai bajnok. Eddig nem tudták. Tudták, hogy lövő az a lány, esetleg tudták, de az, hogy koronglövő és skid lövészetben, azt nem. És ez a kislány tudta.
6: Amikor nagyon nagy volt az asztali tenisz csapat, akkor a pingpongozók azt mondták, hogy nagyon megugrott az érdeklődés. Nagy sikerek esetén a sportágak kapnak érdeklődő gyerekeket. Maguknál hogy van? Van valami tapasztalható eredménye e tekintetben? Érdeklődnek esetleg gyerekek, fiatalok?
5: Nagyon sokan.
6: Tényleg?
5: Ez komolyan. Ez nagyon sokan felhívnak
6: vagy, hát
5: engem.
6: Köszönhető.
5: Én nagyon örülök neki, hogy azért ez most lendített egy picit, bár azért úgy megijednek, megrettennek, hogy nincs klubszinten támogatva ez a sportág, és ez nagyon-nagyon megnehezíti, hiszen egy drága sportról van szó, és visszafordulnak. De nagyon jó esik, hogy hívnak hölgyek, fiatal lányok érdeklődnek, hogy miről is szól ez a koronglövészet, tetszett nekik, amit láttak, szeretnének megnézni élőben, és hova lehetne menni. Érezhető.
7: Egyetlen dupla van, és ha ebből az egyik duplából az egyiket eltalálja, akkor olimpiai bajnok, Igali Diana. Ha most a két duplából csak egyet eltalálsz, akkor olimpiai bajnok vagy Dia, és még csak a hetedik lőállásnál vagyunk. Ah, hopp. Most figyeljen! Megvan! Megvan! Olimpiai bajnok, Igali Diana! Nincs tovább! Dia! Engedd el magad! Ő még nem engedi el magát, nem hiszem el! Nem hiszem el, ő ünnepel, nem enged ki egy pillanatra sem, ugyanúgy zsebre dugja a bal kezét, és a jobbal fogja a puska csövét, és ott van még a puska csöve a vállán. Ő még nem enged ki, de már mosolyog, látom az arcán egy pillanatra, hogy fölnézett, akkor azért elmosolyodott, 95 koronggal vezet. De mintha mi sem történt volna, úgy koncentrál még a 8. lőállásra. És a szurkolók, akik egy emberként ugrottak talpra, és kezdték már ünnepelni az olimpiai bajnokot, ők is visszaülnek, ebben itt egyébként a helyi önkénteseknek is volt szerepük, akik mint egy jelezvén nekik, hogy kérem szépen, hát nem ért még véget a verseny, nem ért még véget a döntő, és Igali Dianna most a lőállásban, az olimpiai bajnok. Az olimpiai bajnok egy kicsit takarított, úgy, ahogy egy édesanyához illik, a bal lábával ott néhány porszemet arrébb állított, és aztán figyeli a magas tornyot. Még egy kicsit eljátsza a kacsázó mozdulatot, gyönyörű, ahogy csinálja, olyan gyönyörű így a szemnek, ahogy látom, ahogy követi a puskával is, mintha nincs ott a cél, tehát a korong, de ő háromszor lekövette, most mondta, hogy hopp, és el is találja. 24. 24 lövésből 24 korong bánta, hogy Igali Dianna állt a lőállásban. Már csak egyetlen lövés. A kérdés mindössze annyi, hogy 96 vagy 97 koronggal avatjuk-e, ünnepeljük olimpiai bajnokunkat, Igali Diannát. Az utolsó hopp. Jön a korong.
8: És ez semmi várta el! Dia most már ünnepel! Hol az a bukfenc, hol az a szaltó? Dia megcsókolja a fegyverét! Olimpiai bajnok Igali Dianna, a többiek most mennek neki gratulálni. Dia, Dia, Hungária, Igali Dianna az olimpiai bajnok. 97 koronggal az első sorozatban egy kicsit ránk ijesztett, hiszen 23-mal kezdett, aztán a másodikon már egy órával később 24-ig jutott, újabb pihenő és a maximum a 25. Ez már azt jelentette, hogy ő jutott a legmagasabb eredménnyel a döntőbe, és itt a döntőben sem tudott hibázni, folytatta azt, amit a harmadik sorozatban Magyarországon. Igali Dianna vagy itt Mulában, ünnepeljünk, tomboljunk, táncoljuk, járjuk a diatáncot, mert Igali Dianna olimpiai bajnok.
9: Minden újságíró elvonult Athénban a lőtérről, utána mi történt? Tehát már túl voltál a bukfencen, az interjún, mindenen. Utána mi volt?
10: Utána, 4 évvel ezelőttiről kérdezel. Nyilván az a válaszom, hogy ünneplés, folyamatos gratuláció. Mindenki a kezemet akarta megfogni, hogy megszorongasson és megrázza a kezemet. És nagyon-nagyon sok könnyes, boldog arcot, szemet láttam. És ez azóta is jön. Ha hiszed, ha nem, 4 év után is ilyen arcokkal találkozom, ilyen könnyes szemekkel, amikor ismeretlenek például megszólítanak az utcán. És most így főleg, hogy ugye az olimpiához közeledünk, nagyon sokan bedudálnak az autóban, vagy egyszerűen csak vásárolok, bevásárlóközpontban, ott is megszólítanak, és arról biztosít, hogy nagyon szeretnek, és hogy nagyon-nagyon drukkolnak most Pekingben. És ez folyamatosan azóta is, Athén óta érzem az emberek szeretetét, úgyhogy ez mind-mind dopingol, és nagyon segít arra, hogy Pekingben erős legyek.
9: Kutattad annak az okát, hogy vajon ez a népszerűség mitől töretlen 4 év után is?
10: Nem kutattam. Igazán én azt érzem, hogy talán azt kapom vissza, amit én az emberek felé közvetítek, hogy én szeretem az embereket, alapból emberszerető emberke vagyok, és talán ezt érzik a körülöttem levők, hogy a pozitív életérzés az, amit én képviselek, ők szintén úgy irányulnak felém.
9: Nem lehet, hogy arról van szó, hogy a sok-sok olimpiai bajnok közül te vagy az, aki a legközelebb áll egy hétköznapi emberhez, tehát családanya vagy, mosol, főzöl, takarítasz, egy kicsit a generációs különbség is ugye megvan, bár ezzel nem a korodat szerettem volna firtatni, tehát nagyon sok ember érezheti azt, hogy olyan, mint te, csak legfeljebb nem tud annyira jól lőni.
10: Elképzelhető, hogy ez is közrejátszik, mert pont ahogy elmondtad, itt felvázoltad, hogy én egyszerűen csak azt szoktam mondani, hogy két lábon járó emberke vagyok, aki a földön két lábon jár, és soha egy pillanatig sem hagytam el a talajt egy centire sem. Talán ez érződik, hogy maradtam ugyanaz az ember, és vagyok is ugyanaz az ember, egy anya, párja a páromnak, lánya az édesanyámnak, és a barátoknak barátja, és talán ez, ami hát látszik rajtam. Nem tudom.
9: Igen.
10: Ezt mondjuk talán te vagy a körülöttem levők tudnák jobban megfogalmazni. Én csak bízom benne, hogy csak szeretni tudnak engem.
9: De önmagadat adod. Nincs mesterkéltség, nincs megjátszás.
10: Nem. Hát én az vagyok, akit látsz. Én a hétköznapokban is ugyanaz az életvidám, pörgős csaj vagyok, aki ha kell, akkor megfogom a stílfűrészt és fölvágom a fát a télire a tüzelőt, mert ugye mi fával fűtünk például, de pont ugyanúgy megfogom a puskát és lövök a lőtéren, de megfogom a fakanalat és főzök a családomnak. abszolút egy hétköznapi ember vagyok.
9: Lehet-e ismételni ebben a számban? Mert azt mondják, hogy ez rettenetesen nehéz.
10: Abszolút az idegek harca, a lövészsport, mint technikai sport. Annak ellenére, hogy egy nagyon dinamikus is, tehát a lövészsportokon belül azt gondolom, hogy az egyik legdinamikusabb szakág a miénk. Úgyhogy itt az idegek harca, a fizikai és állóképesség, a szakmailag felkészültség, és az adott napon az a bizonyos szerencse, amit többen is feszegették, de én vallom, hogy a szerencsével jó barátságban kell lenni, és karkkal öltve kell azt a napot megoldanom. Nagyon remélem, hogy ez a szerencse ott lesz mellettem.
9: Te például Athénban azon a napon hogy keltél?
10: Jól. Emlékszem, hogy jól aludtam az éjszaka, előtte éjszaka, és jól ébredtem akkor reggel, tehát nem korábban, mint szoktam, és csak a versenyre gondoltam, tehát semmi más nem foglalkoztatott, csak a verseny. Nagyon remélem, és tényleg nagyon bízom benne, hogy Pekingben pont ugyanen összeszedett tudok lenni. Én nagyon vágyom rá.
9: Sydneyben harmadik hely, Szepesi Gyuri bácsit kivezetik a lőtérről, mert túl hangosan kiabál. Athénban Siklós Erik, azt mondják, legszuperebb közvetítése, amely tulajdonképpen közel hozta az emberekhez Igali Diannát, és moccanni nem lehetett a rádió mellől. Most Pekingben Kalapos Mihály következik. Mit fog ő mondani?
10: Misinek csak kívánom, hogy sok szépet jót tudjon rólam mondani, mert akkor az azt jelenti, hogy sok szép jó eredménnyel, sok szép sorozaton leszek túl. Tehát magyarul tényleg az lenne jó, hogyha pont olyan lelkesen lehetne bíztatni engem, mert akkor van miért. Tehát akkor biztos én magam úgy fogok ott kint dolgozni, hogy azt úgy lehessen közvetíteni.
9: Ugye azt mondják, hogy ez tulajdonképpen bárhol a világon csináljátok a skitlövészetet, ugyanaz van torony, van korong, van puska és van Diana. Miben lesz ez más azon túl, hogy a világ egy teljesen más pontján, egy teljesen más kultúrájában kell ezt a versenyt megvívnod? Azt is mondhatnám, három olimpia, három földrész, három teljesen más kultúra a te életed, mondjuk az utolsó három olimpiát nézem.
10: De ez egy olimpia. Ez 4 évben egyszer van. Az egész világ figyeli. Még azok is figyelik ezeket a sporteseményeket, akik úgy egyébként a sportot messziről elkerülik, és nem is nagyon szeretik, és egyáltalán nem is ismerik a sportolókat. Még azok is figyelik, és azok is szurkolnak, mert magyar áll a lőállásban, magyar boxol, vagy magast ugrik. Úgyhogy nyilván ezért nagyon-nagyon más egy olimpia. Teljesen más a légkör, az, ami millió körül veszi az embert, meg az előzetes, az, ahogy felkészülési időszak van. Egy olimpiára 4 évig készül az ember, sőt, mondhatom, én miután 28 éve versenyzem, én gyerekkorom óta erre készültem. Ennyi. Ez a különbség.
9: De az más lesz, hogy ez most Kínában lesz, vagy ez ki tudod kapcsolni azon az adott napon, és lehet, hogyha valaki szembe jönne veled a döntő és a selejtező között, és megkérdezni, hogy most hol vagyunk, kedves Diana, lehet, hogy nem is tudnád megmondani.
10: Azért hát meg tudnám mondani.
9: Lékó Péter mondta egyszer nekem azt, igen, hogy tőle egyszer megkérdezték, hogy hol van, és nem volt fogalma róla, mert annyira arra koncentrált, hogy mi következik délután.
10: Igen, de azért hát nyilván az olimpia, tehát azért az olimpiai helyszínéről kérdeztél, tehát azért a válaszom azért volt ez. Ki kell kapcsolni mindent. Tehát lehet ezt így viccesre formálni, így van. Ez lenne válaszom, hogy fogalmam nincs, hol vagyok. Ez volna jó, ha így tudnék rá válaszolni, hogy nem tudnék rá válaszolni, mert akkor tényleg maximálisan kikapcsolt állapotban vagyok.
9: Azt meg lehet csinálni egyébként? Létezik ilyen?
10: Sajnos van ilyen, hogy meg kell csinálni, és van olyan, amikor jön magától. Van, amikor egyszerűen olyan paszban vagy, minden stimmel körülötted, hogy úgy jön minden magától. Jó formában vagy, szakmailag is, meg mentálisan is, és úgy jön magától. És van, amikor meg kell tudni csinálni. Na most akkor vagy te jó, akkor te leszel te jó, hogyha ugyan meg kell csinálni, de meg tudod csinálni.
9: És én kicsit bonyolultan hangzik, próbálok követni.
10: Nem, nagyon nehéz.
9: Biztos, én nem tudtam még soha úgy kikapcsolni.
10: Én nem gondoltam, hogy az ilyen nehéz. Abszolút sportolói oldalról magyaráztam ezt el, mert vagyok olyan állapotban, hogy világversenyre, világbajnokságra készülök. És nem tudtunk úgy olyan formát kialakítani, hogy ez úgy jöjjön, tehát, hogy beállok, és hogyha minden olyan komfortos, és minden olyan passzol, és minden stimmel, és beállok, és gyertek, korongok, megeszlek benneteket. De volt olyan világversenyen, amikor például nem voltam jó formában, és mégis jó eredményt hoztam ki magamból. Ez volt az, amikor viszont meg tudtam csinálni azt, hogy jó állapotba hoztam magam, és koncentrált állapotba tudtam hozni magam. Van, hogy jön a koncentráció magától, és van, amikor így meg kell csinálni. És akkor tudod jól hozni az eredményt, de most ez túl magyarázva.
9: Kezdem kapizsgálni.
10: Bocsi, ne haragudj, ez lehet, hogy túl lett magyarázva, de azért, mert én sportai szemmel vagy aggyal gondolom ezt végig, és lehet, hogy tényleg kívülállónak bele se gondoltam, ez bonyolult így.
9: Ugyanazzal a fegyverrel lősz, mint Athénban?
10: Igen, ővele már
9: hetedik éve. Ilyen jó, tegezed.
10: Tegezed. kedvező viszonyban vagyunk, és jó viszonyban vagyunk, 7. éve lövök vele, Sydney után váltottam fegyvert, úgyhogy ő lesz velem. Így.
9: Miért váltottál Sydney után?
10: 1998-ban nyertem ezt a puskát egy világbajnoki aranyérmemmel. És
9: ezt a mostanit?
10: Ezt a mostanit, így van. Már akkor 13 éve lőttem az ezt megelőző fegyveremmel, és ez így 2 évvel az olimpia előtt nem lett volna szerencsés váltanom fegyvert. Úgy döntöttem, hogy Sydneyig még a régi puskámmal lövök, és Sydney után cserélem le, és vonul nyugdíjba a kis öreg, lövök az újjal, amit 98-ban nyertem, ezért váltottam csak Sydney után.
9: Ez olyan, mint a kajakosoknak a lapát? Tehát annyira fontos, hogy azzal a lapáttal, azzal a puskával? Tételezzünk fel egy borzalmas dolgot, elveszik menet közben a fegyver. Akkor mi van? Mert mint nem ér oda Pekingbe.
10: Hát a sorsfintóra képzeld el, majdnem elveszett egyszer a Sydney olimpián. Volt az a történet, hogy 3 napig senki nem tudta, hogy hol leledzik a fegyverem. Még Bécsben feladtuk a fegyvert, ugye az olimpiai csapat nagy indulás, stb. Külön szállítandó a csomagunk. Avval a megnyugvással érkeztünk meg Sydneybe, hogy na, majd a fegyverem is most akkor itt van. Tehát nem is gondoltam bele, hogy ez nem is így lehet. És nem így történt, tehát nem érkezett meg, és 3 napig nem is tudtuk, hogy hol van. És hát ez sajnos előfordulhat, volt már ilyen. Na, hogy válaszoljak a kérdésedre, van a régi kis öregem, akkor jönne ő, de hát bele sem merek gondolni, hogy ez a mostani puskám, amivel én most 7 éve edzem, versenyzem, hogy ez eltűnhet. Nem csak azért, mert ő a társam a lőállásban, hanem azért is, mert ez olyan értéket képvisel számomra, hogy ezt elképzelni nem tudom nélküle.
9: Na most azt tudjuk, hogy a fegyver ugyanaz lesz, az öltözék ugyanaz lesz.
10: Érted ez alatt a sportöltözékem? Másmilyen mellényben fogok lőni, mint Athénban, de hát maga az öltözék, tehát mint lövészmellény, cipő, lehet, hogy egy kicsit másabb, tehát ugyanaz lesz, mondjuk azt, mert a mellény, a lövészmellény az nem annyira fontos, hogy ez most ugyanaz legyen, nem, ennyire nem ragaszkodunk hozzá, ráadásul ugye ruházat elázik, elszakad, stb. Tehát az többször van váltva, mint mondjuk egy ilyen fegyver, vagy a cipő az is változhat, úgyhogy ezzel nincs ilyen gond, hogy ennyire ragaszkodnék a ruházatomhoz.
9: Azt mondta, hogy valaki azért volt jó Igali Dianának, mert nem nyomasztotta a teher Athénban. Tényleg nem?
10: Ezt így azért nem mondanám. Igazán a teher, az elvárás terhe, az lehet édes is. Ott még Athénban olyan jó formában voltam, hogy ott élmény volt lőni, élvezet volt lőni, boldog voltam, hogy a lőállásba állhatok, és ez nagyon meghatározó arra, hogy milyen végeredmény lesz ebből. Amikor már fájdalom beállni, mert ja Istenem, csak el ne hibázzam, tehát amikor nincs jó formában az ember, akkor lehet ez egy olyan nyomasztó hatású, majd meglátjuk Pekingbe, hogy mennyire lesz nyomasztó. Nyomasztó most egyébként a külső hatás, hogy augusztustól igazán nem tudom, hogy hol folytatom tovább. Ez nyilván nyomasztó lehet. Nyomasztó lehet az elmúlt 2 év problémája, a lőtér körüli hercehurca. Ez is lehet teher, de ki kell tudnom zárni. Fontos, hogy kizárjam ezeket a problémákat, mert ez nem odavaló. És most én nem is akarok a problémáimmal foglalkozni, avval sem akarok foglalkozni, nincs jövőképem. Egyelőre most csak avval akarok foglalkozni, hogy Pekingbe legjobban szerepeljek, a legjobbat hozzam ki magamból.
9: Azért az elgondolkodtató, hogy nincs jövőképe egy olimpiai bajnoknak. Önhibáján kívül.
10: Azért nem fogok erre válaszolni, mert még ilyen szinten sem akarok ezzel foglalkozni.
9: Folytatod?
10: Szeretném folytatni
9: akár
10: nyilván.
9: Akár Londonig is?
10: Akár Londonig, egyelőre Pekingig gondolkodom, eddig van jövőképem, és akkor utána, aztán Peking után meglátjuk, hogy alakul a helyzetem. Van valami reménysugár, valami lehetőségre, ezt még nem is akarom elhinni, illetve el akarom hinni, bocsánat, de el akarom hinni, hogy van.
9: De az a sportszakmai dolog?
10: Igen, tehát mondjuk a lőtér dolog esetleg. Egyelőre augusztusig maradhatok Budaörsön, onnantól nincs vége.
9: Mert hangos vagy?
10: Nem vagyok hangos, csak így alakult.
9: Most ezt olvastam állandóan, hogy zavarod az ott élőket.
10: Tőlem ezt nem hallhattad.
9: Nem, én ezt olvastam.
10: Ja, még csak nem is a lakóktól, mert a lakók szegények, hát tulajdonképpen ki is kérték maguknak azt a verziót, hogy őket zavarja. Hát 40 éve ott van az a lőtér. Közel, mondjuk 500 méter a közel lakókat megkérdeztem, és ők büszkék arra, hogy én ott lövök és ott edzem. Nem is érdekes. Tehát még egyszer mondom, ne is foglalkozzunk ezzel a dologgal. Egyelőre Peking a lényeg és az a legfontosabb. Semmi nem érdekel most. Semmi.
9: Sok pénzem
10: nem
9: lenne, vennék neked egy lőtere.
10: Hát
9: hol vegyem meg neked ezt? Hol
10: ú, te jó ég, mindegy. Én megoldom majd ezt a problémát, és nagyon sok kedves ember van, akik segítenek ebben, és nagyon remélem, hogy tudnak is majd segíteni. Az a lényeg most, hogy térjünk vissza a pekingi olimpiára. Ez most boldogsággal tölt el, hogy ott lehetek, büszke vagyok rá, hogy ott lehetek. És ez a legfontosabb számomra. Részese lehetek egy ilyen csodának.
9: Athéni olimpiai győzelmed napjának reggelén összefutottam 4 magyar újságíróval. Az első sorozaton voltál túl, a selejtében. létezőben. És kérdeztem, hogy hát ti nem mentek a lőtérre? Azt mondták, de hogy megyünk a lőtérre, messze van, mert különös, az igali ellőtte magát, és kész, ebben maradtunk. Eltelt egy óra, jövök ki a rádióstúdióba, és ugyanez a négy ember örjöngve taxit vadász. És mondom, mit csináltok? Hát nem hallottad? Hát az igali bejutott a döntőbe, hát még olimpiai bajnok, és jött egy taxi, puff, valahogy így nézett ez ki.
10: De boldog lennék, ha Peking után ilyen sztorit mesélnél nekem.
9: Nem ismerted a sztorit?
10: Nem ismertem a sztorit. Nagyon remélem, hogy ilyen véget ér Peking is.
9: De tényleg rosszul kezdtél.
10: Az túlzás, hogy rosszul. 9. voltam az első sorozat után. Édesapám mindig azt mondta, hogy a tyúkokat este számolják össze. Ha én így gondoltam volna, hogy első rottéba előttem magam, akkor most nem ülnénk itt, és mondhatnám el magamról, hogy olimpiai bajnok vagyok. Maradjunk annyiban, hogy az első sorozat, vagy az első kudarc után az ember nem adhatja fel. Tehát a sportoló nem arról híres, és ismerszik meg a jó sportoló, hogy az első kudarc, vagy kis probléma után feladja magát, és már nem hajt. De igen, aki ezek után is fel tud állni, és harcolni tud, az megérdemli azt az eredményt, amit kitűzött maga elé.
9: Szobosztal édesapádat, aki elindított ezen a pályán. Én tudom, hogy neked nagyon erős volt a kapcsolatod. Apa-lánya kapcsolat amúgy is általában erősebb, mint egy anya-lánya, mert azt szokták mondani, hogy az anya az a fiúval, az apa a lányával van, igazából erősebb kötelékben, de hát ő megint azt tudom mondani, hogy odaföntről fogja nézni ezt a bizonyos Pekinget.
10: Édesapám halálát én soha nem tudom feldolgozni. Kezelni tudom most már ennyi év után. Minden nap eszembe jut, hogy ő hogy gondolná, vagy hogy tenni, vagy most talán most boldog fönt, vagy most szomorú, mert most bántanak engem. Mindig van egy ilyen kommunikáció, ami így gondolatősíkon van. Engem ez megnyugtat és segít, és visz előre, úgy érzem. Igen, Pekingbe biztos, hogy ott lesz velem, és minden versenyen, és azóta is mindig érzem azt, hogy ő ott van velem, és valahol irányítja az életemet valamilyen szinten. Ha nem is tudja, de segít azon, hogy túl legyek azokon a dolgokon, ami negatívan keresztbe tesz az életemben. Nagyon szoros volt a kapcsolatunk, és ez a kapcsolat ez soha nem is fog megszűnni.
9: A téged ismerők látták azt a bizonyos mozdulatot ott a témán a győzelem után.
10: Igen, ez neki szólt.
9: Most is lesz?
10: Ha győzök, ha nem, biztos, hogy lesz, mert ha nem győzök, vagy nem leszek a dobogon, az is van valamiért. Ő mindig annak szentelte az életét, hogy az én sport teljesítményem, az emberi mi voltam, tökéletes, jó legyen, és mindig bele tudjak nézni a tükörbe. Az biztos, hogy én ennek szellemében élem az életemet, a napjaimat, és mai napig is úgy vagyok, hogy úgy élem az életemet, hogy bele tudjak nézni a tükörbe, és hogy megfeleljek annak az elvárásnak, amit édesapámtól kaptam. Akárhogy is végzek Pekingben, akármilyen eredményt is érek el. Szerintem ő már most fönn büszke, hogy én ott leszek. Ennyi idősen, 43 évesen, és megmérettethetem magam a nagyok között.
9: Ez a beszélgetés egy 10 részes portrés sorozat lezárása, amely valamikor június elején kezdődött Kemény Dénessel, és úgy választottuk ki ezeket az embereket, hogy akiktől sokat várunk. Ugye hát ebben benne volt Kovács Iván, aki 5. olimpiájára készül, Balog Gábor, Vörös Zsuzsa, ugye Kemény Dénest említettem, dr. Kis Gergely, és hát még jó néhány ember, de senkitől nem kérdezte meg senki azt, hogy milyen dolog olimpiai bajnoknak lenni.
10: Hú, te jó ég, minden közhelynek tűnne, hogyha én elkezdem, hogy nagyon jó, meg csodálatos.
9: Hát ezt gondolom.
10: Igen, nyilván. Egyszerűen egy felemelő érzés, egy olyan pluszt ad az embernek, amit nem beszél senki. Olyannak vagy a birtokával, ami a tied, amiért te megküzdöttél, ami a vágyálmad volt, ki tudja mióta, a csúcsok csúcsa. Egy csodálatos érzés, egy valamiben a legjobbnak lenni. És én elértem, hogy a munkám beérett, az a munka, amit a szüleimtől kaptam, az edzőimtől kapok, és a barátaimtól. Csúcsérzés, egy csodálatos érzés az, hogy olimpiai bajnoknak lenni, ott állni a világ tetején.
9: De ha a fiad mondjuk megnyer egy középiskolai matematika versenyt, egy országosat, jó matekból egyébként?
10: Pont akartam mondani, hogy beletrafáltál, illetve nem trafáltál bele, hát nem annyira jó matekból, nem is rossz, hát olyan közepes.
9: Na jó, tehát mondjuk megnyer egy középiskolai országos matematika versenyt, akkor azt mondja, hogy anya, ebben én vagyok a legjobb jelen pillanatban ebben az országban. Mi a különbség?
10: Az a különbség, hogy talán még duplán büszke vagyok, mert amikor csak magamért kell büszkének lenni, az egy klassz dolog, de amikor már a gyerekemért vagyok büszke, hogy az, amit energiát beletett az ember, az ő szeretett gyermeke egy ilyet elér, azt megint nem lehet így, nem tudom, ezt nagyon elfogult vagyok, de azt hiszem, hogy egészségesen elfogult. Tehát én így kifele soha nem terhelek senkit, hogy az én gyerekem a legszebb, a legokosabb, a legjobb, meg stb. Én magamban zárom be ezeket a dolgokat, és én csendben vagyok nagyon büszke a gyermekemre. gyerekemre. Akkor is büszke lennék, hogyha nem ő lenne a valamiben a legeslegjobb. Tehát a büszkeség az nem ott indul, hogy valaki valamit elér. Büszke vagyok magamra az olimpiai, de őre olyan szinten vagyok büszke, hogy ő a fiam. Egy egészséges gondolkodású, jó természetű, egy hihetetlen előrelátó és dolgos emberke.
9: Hogy képzeled el magad 10 év múlva?
10: Remélem ugyanilyen agilisnak, és én ezért teszek is majd nyilván.
9: De lőállásban?
10: Igen.
9: Mindig?
10: Az, hogy milyen szinten, az egy megint más kérdés. Hogy most versenyzői szinten, vagy egyszerűen azért, mert ugye imádom ezt a sportot, és szeretnék ebben a sportban még úgy tevékenykedni, hogy majd mint edző, vagy tehát oktató, hogy segítsek a feljövő nemzedéknek, esetleg valakit kitanítani, és olyan szintre felhozni, hogy akár olimpiai bajnok is legyen, ez minden vágyam. Hogy 10 év múlva én még lőállásban állok-e, és hogy milyen szinten, azt majd 10 év múlva kérdezd vissza, vagy majd fogod látni.
9: Ebben az országban képzeled el az életedet, egészen az életed végéig, Alkonyáig?
10: Az utóbbi 1-2 évben nagyon sokat elgondolkodtam, hogyha nem magyar lennék, és olimpiai bajnok, akkor lehet, hogy ez nem történhetett volna meg velem, ami itt megtörténhetett, hogy lőtérgonddal küzdködtem 2 évig. Én ettől független soha egy pillanatig nem gondoltam arra, hogy én nem magyarként szeretném Magyarországon leélni az életemet, és engem minden ide köt. Én teljes mértékben magyar vagyok Magyarországon. Mikor el kell hagyni, én már belevetekszem lelkileg, szinte úgy kell úrrá lenni magamon. Én 30 éves versenyzés közben sem tudtam megszokni ezt, hogy el kell hagynom az országot időről időre, és külföldön kell eltöltenem 1-2 hetet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem tudnék máshol élni, mint Magyarország.
9: Még akkor sem, hogyha jönne egy nagyon gazdag ember, és azt mondaná, hogy itt van a Földnek egy pontja, Diana, itt egy lőtér, az év 365 napjából 365 napon a tied, és legyél nekünk olimpiai bajnokunk, mondaná mondjuk egy dubai ember.
10: Biztos, hogy nem. Nem tud nekem olyat ajánlani, amitől én másképp gondolnám, mint amit az előbb elmondtam.
9: Még akkor sem, hogyha nagyon sok bántás és hányattatás ért 4 év alatt.
10: Még akkor sem, mert hogy közben meg nagyon-nagyon sok ember szeret, és nagyon-nagyon sok ember van mellettem. Én ebből táplálkozom, ebből merítem az energiámat, és azt a pozitív energiát, ami majd, ugyan említettem, hogy nincs jövőképem, amiből majd merítem azt a bizonyos jövőképet is.
9: Ennek a sorozatnak a lezárásaként is, ennek a beszélgetésnek a végén mit üzen azoknak a hallgatóknak, akik augusztus 9-e és 24-e között keveset aludva határon innen és túl, mert ugye most lehetőségük lesz Felvidéken, Burgenlandban, Erdélyben, Kárpátalján hallgatni az MR1 Kossuth Rádió műsorát, az olimpiát. Mire készüljenek? Mit tartsanak szem előtt, fül előtt?
10: Én kívánom azt, hogy erejük legyen arra, hogy jó hajnalba fölkeljenek korán, mert bizony van olyan versenyszám, ami már, mint az enyém is, valami 2:30 vagy 3 körül lesz, magyar idő szerint 2:30 körül. Én nagyon bízom bennem, hogy érdemes lesz fölkelnünk ilyen nagyon korán és szurkolni nekem, illetve más sportágokban is, úgyhogy kitartás és sok kávé, vagy kevés kávé, mert ugye az, akkor az egészségükre is mehet. Kívánom, hogy minél több magyar versenyzőnek tudjanak úgy szurkolni, hogy örömteli könnyek budjanak ki a szemükből.
9: Én pedig azt mondom, ha véletlenül 11-ként jössz haza, mi ugyanúgy fogunk téged szeretni, mint hogyha kétszeres olimpiai bajnokként szállsz le a repülőgéppel Budapesten.
10: Ezt nagyon köszönöm, ezt a mondatot, ezt elraktározom, mert jól esik, hogy azért az emberi szeretet az azon túl is van, mint hogy aranyérem, vagy akár bronzérem, vagy 11. hely. Egyszerűen nekem ez nagyon kell, fontos, szükséges, hogy az a nagy elvárás, ez mondjuk ez a mondat, ez igazolja, hogy azért ott van, hogy 11-ként is pont ugyanúgy fognak szeretni az emberek, illetve te is, és ezt köszönöm.
9: Én is köszönöm, ha pedig én lennék a világon a 11. legjobb sportkommentátor, most abba hagynám, aláírnám, aztán elvonulnék valamerre messzire.
10: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, én meg drukkolok neked, hogy a világon a 11. legalább legyél a sportkommentátorok között.
4: A 2021-ben 56 évesen elhunyt olimpiai bajnok sportlövő Igali Dianára emlékeztünk, aki 2004-ben Athénban éppen ezen a napon szerzett aranyérmet.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazás.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nigériai játékost szerződtetett az Eto FC, nem kell teljesen leállítani a Paksi atomerőművet, visszatér a kánikula. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Műteni kell Böde Dánielt, a Paksi labdarúgó csapat 39 éves csatárának a combfeszítő izma szakadt el, és előreláthatólag 3-4 hónap kihagyás vár rá. A 2024-25-ös élvonalbeli bajnokság gólkirálya edzésen lövő gyakorlat közben sérült meg. Három mérkőzésre tiltott el a debreceni Batik Bencét a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága. A középhátvéd a Nyíregyház elleni NB1-es bajnokin könyökölte le ellenfelét, ám a játékvezető csak sárga lappal büntettetettéért. Eközben a kisvárdai belső védő Olá Bálint és a nyíregyházi szakvezető Bódog Tamás ellen fegyelmi eljárást indított az MLS. Nigériai középpályással erősítette az Eto FC. A labdarúgó NB1-ben címvédő győriek egy évre vételi opcióval vették kölcsön Peter Agbát a Maccabi Haifa-tól. A 23 éves játékos Izraelen kívül légióskodott korábban Horvátországban és Szlovéniában is. A tavaly Európa-bajnoki bronzérmes Sándorházi Vivien vereséget szenvedett a második fordulóban az indiai tollaslabda világbajnokságon, így búcsúzott. A magyar tollaslabdázó a 32 között két játszmában kapott ki a dél-koreai Kim Gi-untól. Szerződést hosszabbította a Williams Carlos Sainz-szal. A 31 éves Formula 1-es pilóta több éves megállapodást írt alá a brit konstruktőrrel. A spanyol versenyző második éve tartozik a Williams kötelékébe. Csapattársa a következő idényben is a tájföldi Alexander Albon lesz.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött maradt a vízszint. Jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a víz. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját. A három korábban leállított blokkot várhatóan jövői csütörtökön vagy pénteken már teljesen 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik holnap az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászló felvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádét tartanak a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. A budapesti

0: ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Ünnepi műsorfolyammal várja holnap a nézőket a megújult közmédia. Az M1-en a hazai közélet, kultúra, tudomány és hagyományőrzés meghatározó személyiségei is megszólalnak majd. A vendégek közt Vitrai Tamás és Kepes András Kossuth díjas újságírók, valamint Kapu Tibor, a Szent István renddel kitüntetett kutató űrhajós is ott lesz majd. Híradót reggel 6-kor, délben este 7:30-kor és 10 órakor láthatnak a nézők. Az ünnepi adás házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz. Súlyos hiányosságokat tárt fel több hazai gyermekotthonban egy 2024-ben elrendelt vizsgálatsorozat, amelynek eredményeit nem hozták nyilvánosságra, írja a Direkt 36. A portál birtokában lévő jelentések szerint több intézményben penészes, sötét szobákban éltek a gyerekek, gyakoriak voltak a szexuális visszaélések és volt, ahol éheztek a gyerekek. A Szociális és Családügyi Minisztérium hamarosan nyilvánosságra hozza a saját gyermekvédelmi részletjelentését. Közlekedés. A hármas főúton 60 belterületén a Horváth Mihály úton átvágtak egy gázvezetéket közel a Csányi út kereszteződéséhez. A 60-as kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra. Időjárás. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél több felé megélénkül. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Szoboszlai előtte Nikolics ment középütt, könyves. Szoboszlai, könyves, szép helyet csinált neki. Szoboszlai lő! Gól! Gól!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Folytatódik a Körkapcsolás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András. Hatodik helyen végzett a 2026-os atlétikai Európa-bajnokságon Krisz Sarolta. A Matej Gehac 7 próbázója ebben a számon először vett részt kontinens viadalon, és több számban egyéni, illetve szezoncsúcsot döntött Birminghamben. A 19 éves atléta 6407 pontos eredményre adású új U23-as országos csúcs. Krisz Sarolta a birminghami EB-t követő héten volt a hazafutás vendége.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában az U20-as és U23-as országos rekordot jelentő 6407 ponttal Európa-bajnoki 6. helyezett Krisz Saroltát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Óriási mosolyal az arcodon, akik nézik az élő közvetítést, láthatják. Ülepszik már, hogy mit értél el?
3: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát szépen lassan igen, azért biztos, hogy kell még egy pár nap, pár hét, vagy esetleg a következő nagy versenyig egy kis idő, még ez leülepszik. Próbáljuk feldolgozni szépen lassan.
2: Az U20-assal a helytállót mondtam, az még igaz, vagy az U23-as az igaz?
3: Nem igaz az U20-as, U23-as.
2: Akkor, na, köszönöm, a saját magamat kiavíthattam, hogy butaságot mondtam. Nem, mert ebben nem voltam teljesen biztos, annyira szemtelenül fiatal vagy hölgyek esetében nem illik-e ezt szóba hozni. Honnan, meddig menjünk vissza a történetbe, hogy elkezdjük felgöngyölíteni? Honnantól számítod ezt az Európa-bajnokságot, felkészülést, a hangolást, egyáltalán ennek az egésznek, a tényleg honnantól datálod, hogy az már az Európa-bajnoksághoz tartozik közvetlenül?
3: Hát ez egy nehéz kérdés, valahol vagy az áprilist mondanám, vagy a novembert, nálunk két szezon van, két felkészülés, úgy igazán novemberbe kezdtünk el a 26-as szezonra készülni, de ott közben jött egy sérülés, és a felett pályát azt nem is sikerült túl jól abszolválnom.
2: És nem akkor... mertem beleszólni ezzel a sérüléses dologgal, mert mondom, KK-n mégse keresünk csomót, meg negatív dolgokról nem beszélünk. Na de akkor a sérülésből hogy sikerült ilyen jól visszajönni, vagy mikor mutatkozott-e, bármilyen jel mutatkozott-e erre vonatkozóan, hogy ez ennyire zseniális, hogy jó lesz ez a birminghami Európa-bajnokság? Mert egy sérülés után azért ez óriás lutti, tehát ez elsülhetett volna, Isten őriz, hogy máshogy, de akár az is benne lehetett volna a pakliban.
3: Szerencsére nem volt egy akkora sérülés, azért nagyjából egy 3 hetet kellett kihagynom, amire pont a fedett pályás szezonom ment rá. Viszont utána április óta zavartalanul tudtam edzeni, tényleg nagyon jó körülmények között, úgyhogy szerintem nem nagyon szólt már ez a sérülés bele ebbe.
2: 19 éves vagy, ugye mondtam, hogy hölgyek esetében nem illik, de legalább egyszer jegyezzük meg. Bármilyen, ugye első felnőtt Európa-bajnokság különlegességben, nem tudom, versenydrukban jelentette ez bármivel másabb, mint egy korosztályos. Nyilván másabb, de miben másabb?
3: Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa-bajnokságon előtte, csak nem 7 próbában, hanem váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán 2 év múlva Rómában pedig már futottam is.
2: És, szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első
3: igen,
2: bál.
3: Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a karasztályos versenyeken eddig 7 próbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Úgyhogy nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben, és itt a helyem.
2: Mennyit készülsz, ami nem atlétika, az ilyen jellegű mentális felkészülésre? Dolgozol-e bárkivel, aki a felkészülésedben segít ilyen tekintetben?
3: Dolgozom sportpszichológussal. Igazából erre talán idén jöttem rá, hogy ez mennyire fontos része az élsportnak. Már régóta kezdtem el vele dolgozni, nem is tudom, pár évvel ezelőtt, viszont az elmúlt talán 1-2 évben így fél évente, ha megjelentem nála, hogy bejelentkezzek, hogy még élek, de most idén azért rendszeresebben ellátogattam hozzá, és résztvevő is a felkészülésben, mert hát ha van konkrét probléma, ha nincs, azért ez egy nagyon fontos része az élsportnak.
2: És ez most aktuális, ugye itt, amikor arról beszélünk, hogy azért első bálozó, nem első bálozó, ezt innen a stúdióból olyan könnyű mondani, hogy hát élete első felnőtt Európa-bajnoksága ebben a számban, vagy ezekben a számokban, de hogy azért ezt megélni sokkal nehezebb, ugye? És akkor az okos ember tanul a másik kárán, aki meg menet közben jön rá, az meg milyen jó, hogy rájön, ugye? Hogyha jól foglalom össze.
3: Igen.
2: Na, kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal, és ezzel a 13-38-al, ami 16 századdal jobb az idei legjobbadnál, és mindössze 3 századdal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szólva, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyére, hogy atyavilág, mi lehet ebből?
3: Azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen, azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
2: Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
3: Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrással, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny és az összes edzés is igazából. És fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor az sikerült.
2: Mázsás? Vagy tonnás kövek gördültek inkább?
3: És bármelyik lehet.
2: Mindegy, súlyos kövek. Ha már ezt említed, egy pillanatra az eredmények felidézése kapcsán álljunk meg, vagy egy picit szakítsuk meg azzal, hogy néz ki a heti edzésmunkád? Mert mondtad, hogy amikor készültél a magasugrásra, hogy az edzésmunka sem ment naponta mást, vagy minden nap egy kicsit mindenbe belekóstolsz, egy picit beengedsz a kulisszák mögé, megmutatsz valamit ebből, hogy néz ki, mert azért itt tényleg mindenben otthon kell, hogy legyél, és vagy nyilván végére érünk mindegyik versenyszámnak, de hogy tényleg érdekel, hogy hogyan néz ki a felkészülésed.
3: Általában úgy van, hogy egy hét alatt azért szeretjük mindegyik számot érinteni, plusz emellett kell kondizni is, meg ugye vannak futóedzések, és egy nap pedig legtöbbször egymás után több számot csinálunk. Tehát az én fejemben az van meg, hogy nem edzem többet 5-6-nál egy héten, de igazából egy edzés, azt fel is foghatjuk akár három edzésnek, mert van, hogy három számot csinálok egy edzésen.
2: Szóval ez időben mit akar? 3 óra? 4 óra?
3: Van, hogy elhúzódik 3-3.5-re, az a ritkább eset, de azért az is előfordul, igen.
2: Ha választani lehetne, vagy lehet választani, van kedvenc számod egyébként? Tehát az, ami most kiderült, hogy nem a magasugrás, az legalábbis az idejek alapján nem az. Tehát lehet ilyenkor, lehet kedvenced? Például megengedi akár a sportpszichológus, akár az edző?
3: Valamiért mindenki ezt kérdezi, hogy mi a kedvenc számom.
2: Én kérdezem, hogy lehet-e, bocsánat, akkor hagyd tűnik.
3: Lehetne, ha lenne. Én nagyon szeretem egyben az egész hét próbát, és ilyenkor szoktak mindig nevetni az emberek, hogy igazából, hogyha egy számot kéne választanom, az lehet, hogy nem a hét próbából egy szám lenne. Mert én egyébként nagyon szeretek 400-at és 400 gátat is futni, viszont magát a hét próbát azt azért jobban szeretem. Meg mindig húz az embernek a felé a szíve, ami épp jobban megy, az pedig szezononként tud változni.
2: Most... De akkor talán pont ezért is, és bocs, hogy közbeszólok, pont ezért is vagy nagyon jó, mert hogy nincs olyan, hogy kedvenced, viszont a magas ugráson kívül nem biztos, hogy nagyon szívesen lemondanál bármelyik másikról, ha jól értelmezem.
3: Hát lehet, igen.
2: Na, akkor kanyarodjunk vissza itt az edzésmunkába, és egy picit belepillanthattunk, ugye a magasugrás és a szezoncsúcsot jelentő 1.71 után. Jött, ugye itt egy pénteki napot írunk, amikor jött a folytatás, és jött a súlylökés. Na most sok mindent el tudok képzelni hölgyekről, csak pont nem azt, hogy a súlylökés az alapértelmezetten választott kedvencük, hogy állsz a súlylökéshez.
3: kicsit semlegesen állok a súlylökéshez, azért az sose ez a számom, vagy nem volt még eddig sosem, ami így a mezőny élmezőny, az élmezőnybe tartozott volna. Valahogy úgy állunk hozzá, hogy az nem ad, ha lehet így fogalmazni, nem ad túl sok pontot, nem fizet olyan nagyon jól, mint mondjuk egy futószám vagy egy ugrószám, tehát kicsit kevesebb talán rajta a hangsúly, meg hát ahogy mondtad is, nem is talán egy nagyon nőies, nem is egy ilyen
2: szempont
3: látványos
2: szám. Szempont az egyébként? Mármilyen szinten? Nem lehet szempont?
3: Nem, ugye? Nem persze. Szempont, nem szempont egyáltalán. Úgyhogy azért sose volt a kedvencem a súlylökés, de most azért utólag kiemeltem, hogy az volt talán az egyik legjobb szám, aminek a legjobban tudtam örülni.
2: Megint egy egyéni csúcs, 13 méter 26 centiméter. Ugye én azt mondtam, hogy rögtön az első számnál már, az első próbánál pestélyesen szóval, hogy azt mondtam, hogy leesett az állunk és vakartuk össze. Itt azért péntek estére már eljutottunk oda, hogy ténylegesen mindenki dörzsölte a szemét, a tenyerét és mindenét. Menet közben, amikor itt voltál, hogy a súlylökésen is túl voltál, mert mennyire fogtad föl, voltál tudatában annak, hogy tényleg extra jó pozícióban vagy, akár az eredménysort nézve is, de akár, hogyha az egyéni eredményeket nézzük is, tehát ez egyik jobb, mint a másik. Sőt, mind a három, ugye itt most a magasugrásról is beszéltünk, hogy az idei szenvedések után az 1.70 felett, ami a cél volt, az is megvolt.
3: Én igazából innentől tudtam, hogy nagyon jó lesz. Hogyha minden jól sikerül, akkor nekem általában a súlylökésnél kell a leghátrébb legyek a mezőnyben. És azt hiszem, talán ott is 20. helyen belül voltam, tehát ilyen 18. hely környékén.
2: Valahol ott, igen.
3: És tudtam, hogy nekem onnan csak előrébb kell jönni, hogyha minden jól megy. És előzetesen azt mondtam magamnak, ugye 18. helyen kvalifikáltam, de hogy ilyen 15. hely körül volt az egyéni csúcsom. Hogyha már a körül vagy azon belül végzek, akkor örülni fogok. És mivel az volt ugye a legidézőjelben a legmélyebb pont, tehát ahol a leghátrébb kell álljak a versenyben papírforma alapján, ezért valószínűsíthető volt, hogy onnantól azért jó lesz az a verseny, mert csak előrébb jövök.
2: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is Kriszt Sarolta, aki megdöntötte elődje Krizsen Szénia U23-as csúcsát, ez pedig azt jelenti, hogy a birminghami atlétikai Európa bajnokságon a hétpróbázók versenyében a nagyszerű 6. helyezés szerezte meg. A Nemzeti Sportnak azt nyilatkoztat, hogy nem izgultál, és hogy éretten tudtál versenyezni. Ez szinte rögtön a verseny után volt, nem sokkal. Na most ez az, én erre abból, vagy arra következtetek ebből, hogy amikor ennyire jók az eredmények, az ember akarva akaratlanul is, ebbe az esetben akarva is felszabadul. Tehát ez az egész, hogy nem izgultál, ez gondolom én ebből kellett, hogy jöjjön. Nem egy idő után, amikor már látod, érzed, a vívók szokták mondani, ugye náluk ilyen egynapos versenyek vannak, hogy valakinek napja van, és hogy ha megy, akkor onnantól kezdve a falon is át tud menni. Bár ez nektek kétnapos, és majd mindjárt kitérünk arra, hogy a második napod mindig jobb szokott lenni, mint az első, ugye erre utaltál most a súlylökés kapcsán, de hogy mennyire közelítem meg jól a dolgot, hogyha innen nézem, hogy tehát ez kell, hogy kihatással legyen a szereplésedre, vagy az eredményeidre.
3: Nálunk azért bármi előfordulhat. Nagyon-nagyon ritka az, hogy 7 számból mind a 7 jól sikerül, vagy elfogadhatóan sikerül, és meg is kell tanuljuk azt, hogy főleg, hogyha az elején valami nem megy, akkor is ugyanúgy kell hozzáállni a többihez.
2: Hú, ez de nehéz lehet.
3: Hát igen, nehéz. Szerencsére azért elég hamar megtanulja az ember, mert főleg az elején, amikor elkezd hétpróbázni, az ember biztos, hogy nem úgy fognak menni a számok, ahogy ezt előre elképzelte az
2: mondja
3: ember.
2: Mondja ezt a 19 esztendős rendkívül rutinos Krisz Sarolta.
3: Jó, igen, nagyjából az 5 hétpróba, amit eddig életemben csináltam, az megtanított.
2: Na, hát ez mindenképpen előre
3: igen,
2: mutat.
3: De hát eddig nem nagyon volt olyan hétpróbám, ahol főleg ezt mondtam pont az edzőmnek az első 2 szám után, hogy olyat még nem csináltam, hogy elfogadható volt a gátam és a magasugrásom is, mert hogyha nem direkt, de ha az egyik jól ment, akkor eddig a másik az nem ment jól. Tehát igazából már ott úgy voltam vele, hogy már előrébb vagyok, mint eddig bármikor, mert ez a 2 szám összejött.
2: Na és akkor az első nap zárásaként 223.58, ez összességében az első nap végére 3.701 pont, hogyha jól jegyzeteltem, illetve jól kerestem vissza, és ez a 11. helyet jelentette. Ugye a súlylökésnél már említetted, hogy ott van az a pont, hogy onnan biztos vagy benne, hogy előrébb fogsz menni. Mi volt itt a gondolat, ha visszaemlékszel rá, a 3.701 pont, vagy akár a 11. hely láttán, hallatán, tudatában?
3: Nagyon próbáltam egész nap nem ránézni az eredményekre, és nem számolgatni, mert azért bele tudok esni abba a hibába, hogy számolok, hogy akkor a következő szám mennyi kell legyen, meg a következő mennyi kell legyen. És itt most ezt egész nap nem csináltam, és csak mikor lejöttem a pályáról 200 után felpillantottam az eredményekhez, és akkor láttam, hogy 3700 pont fölött vagyok. Én eddig szerintem sose voltam 3600 fölött az eddigi hét próbáim során, tehát azért... Eddig is tudtam, hogy jól állok, de megláttam, hogy
2: ennyire.
3: Igen, azért az feldobott, meg eddig az előző hét próbáim során nézegettem is, hogy na majd, amikor én leszek 3700 pontnál az első napon, akkor tudom, hogy nagyon jó lesz majd a vége. Szerencsére így is lett, de ott sem néztem rá többet az eredményekre, tehát a telefonomon nem nyitottam meg, nem kezdtem el számolni, hogy hány pontra vagyok és kitől, de azért reménykedtem, meg tudtam, hogy innen remélhetőleg csak följebb van.
2: Ugye 3600-at említettél, ez a 2025-ös U20-as EB ezüstéremnél is így volt valahol, vagy ott hol jártam?
3: Én úgy emlékszem, hogy ott is 3500 valamennyi volt, lehet, hogy ott érintettem a 3600-at, de nem gondolom.
2: Tehát mindenképpen egy szemmel látható jelentős ugrás volt. Hogy telik ilyenkor az embernek az estéje?
3: Hát,
2: ilyenkor megint gondolom, jön a sportpszichológus, van valamilyen bevett taktika, technika, hogy hogyan kellene elaludni, ha el tudna, mert nekem azt szokták mesélni, és a sportáktól független, hogy az egyéni, vagy csapatsporták, amikor az emberbe dolgozik az adrenalin, akkor mindent lehet csak aludni, nem?
3: Így van, nekem ezzel mindig nagyon sok problémám volt, hogy főleg a verseny előtti napon nem tudtam aludni, de a két nap között is nagyon nehezen, és talán életemben most először egyébként előtte is sikerült. A két nap között sikerült volna, ha lett volna időnk, de nagyon-nagyon nehéz volt az időrend ebből a szempontból, és másnap reggel azért szerintem egy órán keresztül szittem magamban azt, aki ezt összeállította, mert tényleg az volt, hogy amint beértem a 200-on, arra koncentráltunk, hogy minél hamarabb ágyba kerüljek, és...
2: Ez időben mit írunk?
3: Mikor kerültem ágyba? Éjfél után. Mert jégkádazni kell, le kell vezetni, gyuratni kell, vissza kell buszozni a szállásra, ami még fél óra volt a pályától. Vacsorázni is kell, hogyha úgy van.
2: A szurkolók pár az igazok álmát aludták, miközben te még a kis teendőiddel.
3: De ezzel ugye mindenki így volt, persze. Tehát nem csak én szenvedtem ezt el, és másnap pedig 7.30-kor ment már ki a busz a pályára, és akkor előtte összekészülni, reggelizni, összepakolni, stb.
2: Hát akkor ez 6 óránál több alvás nem
3: egy
2: volt?
3: Egy 5,5 órát sikerült, igen, mert azért még mikor így rohanva bekerül az ágyba az ember, akkor ugye rögtön azért nem tud elaludni. De szerencsére azért régebben, mivel mikor már lett volna időm aludni, akkor nem sikerült. Tehát csináltam már úgy elég sokszor hétpróbát, hogy nem aludtam a két nap között, ezért így nem estem pánikba.
2: Vettem egy nagy levegőt, ezt így végig hallgatva, hogy ez valakinek verseny közben így tudja menni. Na, gyorsan nézzük akkor, ugye a szombati volt a második nap, ott az első szám a távolugrás volt, 6 méter 44 centiméter rögtön nyitásként, ezt hogy értékelted?
3: Jól éreztem magam, meg egész évben úgy voltunk a távolugrással, hogy bármikor kijöhet egy jó, és nagyon jó volt a hátszélünk is, úgyhogy nem gondoltam pont arra az ugrásra, hogy ez olyan jó lesz, mert belülről nem éreztem olyan jónak, meg az edzőm is mondta, hogy mikor elugrottam, akkor már elengedte, hogy hát ez nem volt jó, ez a neki futás, ez nem lesz jó, és akkor néztük, hogy 6.44 nagy volt a szél, tehát nem egy érvényes egyéni csúcs, de azért nagyon örültem. Normál esetben nem biztos, hogy ilyenkor tovább ugrottam volna, mert ez egy jó eredmény, és akkor minek fárasztam magam, de hát úgy voltunk vele, hogy ez technikailag nem volt egy túl jó ugrás, tehát ebben van még, úgyhogy folytattam, de végül ez maradt, de ennek is nagyon tudtunk örülni.
2: Mennyit kell taktikázni? Ugye most említetted itt, hogy normál esetben nem biztos, hogy fárasztottad volna magad. Mennyire kell erre figyelni? Mert sok mindenre gondolna az ember, de talán erre nem, hogy még erre is kell. Ez mekkora részét teszi ki a versenyzésnek?
3: Azért az ritka, hogy valaki elsőre tényleg egy olyat tud teljesíteni, hogy azt mondja, hogy utána nem ugrom le a következő egy-két ugrást, vagy nem dobom le, meg mindig az is benne van az emberben, hogy mi van, ha még mindig lehet nagyobb, akkor ott hagyok benne pontokat. Szóval azért ritka, hogy azt mondja az edző és a tanítvány együtt, hogy akkor ennyi hagyjuk, ez nagyon jó, és akkor menjünk pihenni.
2: Ebben az esetben neked mennyi beleszólásod volt most ebbe, hogy inkább próbáljátok tovább?
3: Lehetett volna, tehát hogyha én azt mondom, hogy ezzel megelégszem, akkor biztos, hogy azt mondja az edzőm, hogy jó, de én nem vagyok nagyon ilyen, aki ezt mondaná, inkább az edző mondaná azt, hogy figyelj, ne ugorjunk tovább, mert ez már nagyon jó, és akkor elgondolkozom, és azt mondom, hogy na jó. Okay.
2: Kifejezetten tetszik nekem az a hozzáállás, amiket olvastam veled kapcsolatban, már a versenyzés után, hogy nem lepett meg, tudtam, hogy képes vagyok ehhez, és ilyen is ehhez hasonló eredményre, nem izgultam. Csodálattal is, ámulattal nézem, és egy kicsit hadudvaroljak szemtől szembe, hogyha valaki ennyire fiatalon, ennyire szerintem könnyedén tudja, ez nem, magyarokra nem jellemző, vagy szerintem korábban nem volt jellemző ez a hozzáállás. Ez sokszor visszatértem már, és visszakérdeztem, ugye beszéltünk a sportpszichológusról, hogy mint fő motivum, de ugye a jó eredmények az egyéniségedből, a lényedből, vagy a sportos családból, vagy honnan fakad az, hogy az ember tudatában van annak, hogy jó, mert vagy elhallgatjuk, hogy jók vagyunk, és ilyen álszerénynek tűnünk, vagy nagyon nagyképű, Szoboszlai Dominikot folyamatosan nagyképűzik, és mindennek elmondják, holott tudatában van annak, hogy mire képes. Most félre ne, és nem akarok se nagyképűnek, se álszerénynek beállítani. Nekem mondom, nagyon-nagyon tetszik ez. Mi az, ami még ahonnan ered ez a jófajta hozzáállás?
3: Én úgy gondolom, hogy kell egy egészséges ego az ilyen sporthoz, mert hogyha én nem hiszem el magamról, hogy én vagyok a legjobb, akkor majd valaki más elhiszi a pályán, és ő fog nyerni.
2: Ez is de jó hozzáállás.
3: Szóval mindig hát érdekesen, meg kicsit csodálattal is néztem, főleg az amerikaiakról hangoztatjuk nagyon, legalábbis az atlétikában, hogy milyen magabiztosak, meg talán rájuk azt is mondjuk, hogy túl magabiztosak, de valahogy mégis mindig 90%-ba bejön az a magabiztosság, és először elhiszik magukról ők, aztán be is bizonyítják, és utána már mindenki el fogja magát róluk hinni. Úgyhogy igazából nem
2: ez
3: is
2: akkor
3: tudom.
2: Ez valamennyire egy picit tanulható is ezek szerint?
3: Biztos vagyok benne, hogy tanulható, legalábbis remélem. Szerintem én ezt nem tudom, hogy tanultam, mert igazából láttam, tetszett, és így gondolom, és nevezhetjük követendő. Ezt annak, és hogy tanultam.
2: Követendő. És követendő. A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon a hét próbázók versenyében a csodálatos 6. helyet megszerző Kris Sarolta. Ugye az első napi versenyszámokat végig vettük már itt a kis visszatekintésben, visszaemlékezésben, hogy a második nap első próbáját, a távolugrást is szintén felelevenítettük. Jött a gerelyhajítás, 46 méter, 67 centiméter. Egy rövid jelzőt kérek. Jó, nagyon jó, nem jó, milyen jó, mennyire jó, hogy jó?
3: Jó volt, elment. Igazából ott egyedül nem volt szerencsénk a széllel, amit nem is nagyon lehetett szerintem kívülről látni, de hogyha utólag megnézzük az eredményeket, senki nem dobott egyéni csúcsot ideileg jobban se.
2: Most bocsánat, mondtad itt a zene alatt egyébként, hogy Saci, úgyhogy a Sarolt, tehát a hivatalos formula kedvéért mondtam, és elnézést kérek, ha bárkit ezzel a hallgatók közül bántott volna. Van, aki nem szereti ezt, hogyha ilyen nagyon barátkozós formában beszélgetünk, de engedd meg, hogy így mondjam. Szóval ez a 6. legjobb eredmény volt, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a távolugrás is önmagában a 6. legjobb, tehát ez kifejezetten jó azért.
3: Dobtam ennél idén nagyobbat, de tényleg...
2: Imádom ezt a hozzáállást, és nagyon dicsérem, és azt mondja, nem rossz, de igen. Jó még.
3: De tényleg abban nem volt szerencsénk a széllel, mert ott az szembe fújt, és abban nagyon nehéz, nagyon jól el kell találni a gerejt ahhoz, hogy jól menjen, és majdnem 47 méter, szóval azért tudtam örülni annak is.
2: Na, ezzel összetettben 5485 ponttal a 6. helyre léptél föl. Mondtad, hogy az első nap igyekeztél nem nézegetni, és sikerült betartani a 2. napon is?
3: Sikerült, az volt, azt fogadtam meg, hogy 800-ig nem számolok, nem nézem. Előtte meg már muszáj.
2: Én úgy tudom, azt csicseregték nekem, hogy az korábban általában nagy plénum előtt is kijelentetted, hogy 800-on idén adós vagy egy jó futásra.
3: Ezt kijelentettem, de ez nem sikerült.
2: Na! Nem
3: hát időeredményben legalábbis nem sikerült, úgy gondoltam ezt a kijelentést, hogy még időeredményben vagyok adós, mert tavaly ennél sokkal jobbakat futottam 800-on, volt egy 2-10-em, aminek már nem örültem, mert volt 2-0-8-em is, és idén 11-12-t, és ez meg már majdnem 13 lett, de...
2: Nem. Igen, 2-12-93 a vége, ugorjunk oda. Igen. És a hajrában azt láttuk, én ugye itthonról követtem az eseményeket, hogy ott azért volt olyan pillanat, amikor az életedért küzdöttél, és úgy tűnt nekem, hogy vesztésre állsz.
3: Igen, ez egy jó megfogalmazás.
2: De aztán minden jó, ha a vége jó, hogy nem?
3: Van.
2: Ugye ott a lengyere kellett nagyon figyelni, aki sokáig élen állt az összetetbe, aztán utána oda esett vissza hozzád, és ő volt a legfontosabb. Most én nem mondom ki a nevét, mert az sose kommentátor barát, hogyha Magyarországról próbálunk lengyel neveket kimondani, de hogy szóval, hogy a célt értél végül is ezzel, hogy őt sikerült magad mögött tartani. Úgy, hogy neki ugye óriási 2.08.83-as legjobbja volt, ami a te legjobbathoz képest is nagyon-nagyon extra jó, tehát majd két másodpercen felül van, tehát hogy minden tekintetben én azt gondolom, hogy itt akkor bármennyire is marad benned hiányérzet, azért ezt valahol helyén kell kezelni, hogy mégiscsak jó volt ez.
3: Igen, azért ehhez még hozzáadnám, hogy így utólag nem tudtam csalódott lenni ezért a 800-ért. Nem csak a lengyelt kellett figyelnem, hanem az olaszt is, mert ő is azért azt hiszem 50 pontra volt mögöttem, és neki is van egy nagyon jó 800-a, meg tudtam is, hogy ő menni fog, mert neki nincs vesztenivalója, csak az, hogy megy, úgyhogy azért is kellett ott hagynom a lengyelt útközben, és figyelni az olaszra, de azért ez egy olyan 800-as élmény volt, ami eddig nem nagyon adatott meg, mert azért itthon más egy-egy emberrel 800-at futni, vagy a korosztályos versenyeken ott azért kiemelkedőnek számít az én 800-as időm, és általában ott egyedül futok, és tényleg ez egy teljesen új élmény volt. Alapból a szél szintén nem segített, mert 800-on sem, bármilyen szél van, az nem jó, mert az valahol szembe is fog fújni, és ez túl sok erőt kivesz. És most először kellett tényleg helyezkedni, lögdösödni, kettes pályán futni.
2: Isten hozott a felnőttek között. Na, mindent egybevetve, ugye ez a 6407 pont 85-tel jobb, mint Krizsán Széni a 2015-ös U23-as csúcs. Ugye itt a beköszönésnél jó fél órával ezelőtt belementem egy U20-as történetbe is, ami bárcsak igaz lenne, de hát a szemtelenül fiatal mi voltad ellenére sem tudsz már U20-asnak számítani, úgyhogy ezt inkább hagyjuk, hogy az U20-asnál hogyan és miként javíthattál volna, ha ez oda számítani, az U23-nál viszont az tényleg a valóság. Egy 2015-ös rekordot adtál át a múltnak. Mi ilyenkor az első gondolat, ami megfogalmazódik az emberben? Csettint egyet, hogy nem olyan rossz?
3: Hát végül is igen. Néztem évelején ezt az országos csúcsot, azt hiszem 6321 volt, és pont 6320 pont volt idén erre az Európa-bajnokságra a kvalifikációs szint, amivel biztos, hogy oda kerültem volna az EB-re, és az volt a célom előzetesen évelején, hogy ezt még az EB előtt megcsináljam, és akkor meg lesz a szintem, és biztos kint vagyok. Na hát ez előtte nem sikerült, de ezért is még jobban tudtam örülni, hogy utána azért bőven felülmúltam.
2: Na most többször utaltam már, hogy az edzőmmel így, az edzőmmel úgy, az edzőmmel amúgy. Azért azt fedjük már fel azt a kártyát, hogy az edző pontosan kicsoda is. Azok kedvéért, én ezt a végére akartam hagyni, és kíváncsi voltam, hogy hogyan nevezed meg, de hogy milyen relációban vagytok.
3: Sokan tudják, hogy az edzőm az édesanyukám is egyben. Én egyébként szoktam, vagy szeretem...
2: Körmendi Katalinról van szó, nevezzük meg, igen.
3: Igen, szeretem édesanyukámnak is hívni.
2: De ilyenkor, amikor verseny van, ilyenkor ő az edződ.
3: Igen.
2: Nekem ez is nagyon tetszik, már annyit udvarlok itt, hogy a feleségem hallgatja ezt a beszélgetést, lehet, hogy ki fogok kapni, hogy egyébként ennyit udvarlok, de tényleg viccet félretéve... Hogy lehet ezt úgy szétválasztani, hogy ez jól működjön? Mert gondolom én, hogy a vasárnapi asztalnál lehet egyszer figyelj anya, így, de aztán utána meg kedves versenyzőm úgy. Tehát lehet ilyen hangnem is, meg lehet olyan hangnem is, vagy az egyik marad az edzés helyszínre, a másik meg ami otthon van, az meg az anya-lánya kapcsolat.
3: Mi lehet, hogy van, akinek sikerül ezt teljesen szétválasztani, nekünk azért nem megy teljesen, és idén jött is egy változás kettőnk kapcsolatában, már pedig az, hogy én elköltöztem otthonról, és nem volt az, hogy hazamentünk edzésről, és akkor elkezdtük megbeszélni az edzést, meg mindent kitalálni közösen, hanem kicsit függetlenebb lettem, és ez kicsit az edzésre is kihatásabb volt. Szerintem nekünk az annyira nem jött be, vagy hát igazából nem is próbáltuk meg, hogy nem beszélünk az atlétikáról az edzésen kívül, meg szerintem nem is nagyon tudnánk, mert az egész családnak köze van hozzá,
2: ezt
3: nem csak
2: mondani,
3: az
2: édesanyukának. Igen, édesapukád is, tehát mindenki érintett ebben a történetben. Egy példát tudok erre mondani, a kézilabdás példa, az Elek Szucsánszki házaspár, Elek Gábor mint edző, és a tanítványa felesége gyermekének édesanyja Szucsánszki Zita állítják mind a ketten, és mivel viszonylag jól ismerem őket, nem kételkedek abban, amit mondanak, hogy ahogy beülnek az autóba az edzés után, megszűnt létezni a kézilabda. Én ezen körülbelül 15 éve csodálkozom, hogy mondom, ez hogyan lehet, és mindig, amikor ilyen sztorikat hallok, hogy családon belülről vagy kicsit megerősített bennem, hogy nem véletlenül csodálkozom, mert hogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljesen függetleníteni. Nagyra értékelem, hogyha valakinek ez megy. Hogyan sikerült az az elköltözéses dolog, akkor ezek szerint hozzáadott ehhez a dologhoz, ehhez a kapcsolathoz?
3: Hozzáadott mindenképpen, kicsit más lett talán edzésen is a viszonyunk, meg mind a kettőnknek azért szokni kell, ezt tanulni kell. Most elég úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk, az eredmények azt mutatják.
2: Igen, meg tudom erősíteni.
3: Ez
2: igen.
3: Így marad.
2: A stúdióban továbbra is Kriszt Sarolta, egy Európa-bajnoki 6. helyezés után beszélgetünk, mármint egy felnőtt Európa-bajnoki 6. helyezés. Ugye itt én egy 2025-ös U20-as EB-ezüstérmet már megemlítettem. Rengeteg utánpótlás eredményedet, ha nem haragszom, most nem hoznám ide, bár tényleg beszéltünk róla, hogy szemtelenül fiatal vagy. Egy ilyen kiváló eredmény után, egy olyan hozzáállás után, amiről szintén sokat beszéltem már is, kérdeztem is, nem izgultál, nem lepett, meg egy egészséges önbizalommal felvértezve. Célok, tervek a jövőt nézve, mert azért itt most így tokostól rúgtad be az ajtót a felnőtt mezőnybe, és jelezted, hogy jó napot kívánok, megjöttem.
3: Igyekeztem.
2: Jövünk, de majd visszaépítik azokat a tapukat meg az ajtókereteket, aki akarja.
3: Próbálok továbbra is így hozzáállni a következő nemzetközi versenyekhez.
2: Az mikor lesz a következő? Mert ugye most csapatbajnokság lesz, ha jól tudom.
3: Igen, felnőtt nemzetközi verseny hétpróbában jövőre lesz. 2027. szeptemberében lesz Pekingben egy világbajnokság. Még nyilván ki kell oda jutni, de remélhetőleg ezzel az eredményemmel azért ez már sikerülni fog, és próbálok ugyanúgy hozzáállni a következő versenyekhez, ahogy ehhez is hozzáálltam. Mert még mindig úgy gondolom, ahogy te is sokszor említetted, hogy még mindig nagyon-nagyon fiatal vagyok, tehát
2: ezt igazából... nem kell így gondolnom, ez egy ténykérdés.
3: Igazából nincs semmi, ha ez nem úgy sikerül, ahogy most már el fogják várni, vagy én elvárom magamtól.
2: Na, ezt látod, egy nagyon érdekes kérdést említesz. Magadtól várod el, vagy szerinted a közönség várja jobban tőled? Mind a kettő szerintem egyformán, vagy majd csak egyformán, de ez belülről te hogyan érzed, érzékeled?
3: Hajlamos vagyok én többet elvárni magamtól, mint a körülöttem lévők tőlem, de engem általában motivál az, hogyha külső nyomás van, vagy elvárás.
2: Szerintem te ezt nem nyomásként éled meg, tehát ez, amennyire én most így megismertelek, ez minden csak nem nyomás, ez lepereg rólad.
3: Én szeretem, hogyha van elvárás, mert az azt jelenti, hogy ott vagyok a legjobbak között.
2: Na most említetted már is egy picit, ha még megengeded, kutakodnék vagy vájkálnék a magánéletedben, hogy elköltöztél. Úgy tudom, hogy szeretsz főzőcskézni. Ilyenkor, amikor az ember egy kicsit leválik az otthoni dolgokról, hogy jobban ki tud teljesedni ilyen jellegű dolgokban is?
3: Abszolút, igen. Azért azt is meg kellett tanulnom, meg most már belekóstoltam abba, hogy milyen magamat ellátni, nyilván magamnak vásárolni, magamnak főzni, magamnak takarítani minden. Azért ez egy új dolog, de szeretem.
2: Azt látom, hogy most egy mosolyogsz, hogy egyébként tetszik.
3: Tetszik, igen. Nekem csak idősebb testvéreim vannak, és már emiatt régóta azt látom, hogy ők külön élnek, már elköltöztek otthonról, van egy saját életük, és nagyon jól, nagyon élvezték, megélvezik azt a saját életüket, és ezért én is mindig szerettem volna ezt.
2: Erre az útra léptél. Azt is tudom, hogy szeretsz állítólag nyelveket tanulni, hogy állsz a nyelvtanulással, van-e most bármi, ami éppen zajlik, vagy éppen halad? Van-e egyáltalán időd az edzések mellett ilyesmire?
3: Én végül nem egy olyan egyetemre mentem, mint amit előzetesen szerettem volna, és megígértettem magammal, hogy cserébe akkor még egy nyelvet tanulok. Az angolt tudom szerintem elég jól, és emellett németet tanultam a középiskolában. Az nem mondom, hogy nagyon jól megy, megértettem magam.
2: Az nehéz az angol után németet tanulni, mert a német nyelvtan az követhetetlen az angolhoz képest.
3: Igen, szóval azt még... még nem döntöttem el teljesen, hogy most egy újba belekezdjek, vagy a németet próbáljam meg felhozni, de mindenképp szeretnék, rajta van a listámon, de azért most ja, ez egy kicsit lassabb. Ezt megértettem.
2: Figyelj csak, és mi a helyzet a matekkal és az informatikával, mert csiripáltak nekem matematika és informatika beállítottságot, meg érdekeltséget, amit így bevonom őszintén nyelvi nyitottsággal, főzős érdeklődési körrel a matekot és az informatikát nehezen tudtam összepárosítani. Nem mondom, Üsse Kavics, ha már jegyzeteltem és próbáltam utána nézni, akkor mondom, megkérdezem, hogy ez hogy van.
3: Kíváncsi lennék, hogy ki volt a forrásod, de
2: nem,
3: egyébként...
2: Vakon vagyok?
3: Nem.
2: Na, meg jó van, megnyugodtam.
3: Nem. Jó helyen jársz. Igen, én gimnáziumban matematika és informatika fakton voltam, aztán az informatikát egy év után ott hagytam, mert rájöttem, hogy nem fog kelleni az egyetemhez, de igazából a matek se kellett volna, de azon maradtam, mert nagyon szerettem, és szeretem is még mindig.
2: Hát mondjuk igen, a hét próbálnám, van akinek az egy meg hat is nehezen megy, úgyhogy itt azért ez meg egy kicsit többet igényel, most viccet félretéve.
3: Igen, úgyhogy én sokáig mérnöki szakra szerettem volna menni, meg igazából lehet, hogy még mindig szeretnék is, de úgy gondoltam, hogy talán az azzal a szintű e-sporttal, amit én szeretnék, nem teljesen összeegyeztethető, úgyhogy végül nem is mentem el olyan irányba. Nem tudom, hogy vissza fogok elmenni, majd még meglátjuk.
2: Hogy van ennyi időd, energiád? Oké, fiatal vagy, ez egy dolog, erről már sokszor beszéltünk itt a mostani interjú, hogy beszélgetem, szeretem ezt, hogy interjú beszélgetés kapcsán, de azért ezt ennyi mindent bele kell szuszakolni egy 24 órába, ennyi energiának kell lenni, hogy azért beszéltünk róla, hogy van egy edzés, van, hogy elhúzódik akár 3 órásra egy edzés, ott mindent elképzelek, hogy utána az embernek sok minden van, de mondjuk életkedve talán a legkevesebb. Energia szintje meg talán még annyi sem biztos.
3: Igen, hát pont ezért, ahogy mondtam is, hogy végül nem olyan irányba mentem az egyetemen, mint én azt gondoltam, hogy fogok, és próbáltam egy kicsit, talán nevezhetjük könnyebb útnak, könnyebb utat válaszolni, könnyebb szakot, és azért egyéni tanrendem is van.
2: Nem, annyiban vitatkozhatok, hogy egyébként bárki, aki főállás mellett, legyen az munka, vagy legyen az élsport mellett, bármilyen felsőoktatási intézményt végez, szerintem ott nincs olyan, hogy könnyű vagy nehéz, hanem csak kalapemelés van.
3: Annyi szerencsém van, hogy tudok egyéni, vagy hát kedvezményes tanrendet hivatalosan kérni a legtöbb tantájra, ami felmentést ad az óralátogatások alól.
2: Mondjuk így jó esetben. A 6. helyen, igen.
3: Ez a tanárokat annyira nem szokta érdekelni. Meg nem is kell, hogy érdekelje.
2: Ajánljuk figyelmükbe ezt a beszélgetést, visszahallgatható lesz majd mindenféle platformon, úgyhogy érdemes egy kicsit, hát ők is átszellemülnek, hallják azt, hogy mennyi energia és milyen munka van ebben. Még egy kérdés foglalkoztat itt a végére, hogy kézilabdát, kosárlabdát, szertornát és úszást is állítólag kipróbáltál gyerekként, amikor még nagyon-nagyon-nagyon, még ennél is számtalanul fiatalabb voltál. Van-e bármilyen kedvenc sportágad, amit követsz? Tehát mondjuk például nyáron volt labdarúgó világbajnokság. Minden hölgy vendégtől, aki megfordult itt a stúdióban, megkérdeztem, hogy ki hogy áll ehhez a kérdéshez hozzá, mert mégiscsak a világ, ezen lehet vitatkozni, az olimpia vagy ez, de hogy mindenképpen top 3-as nagy sportesemény. Szóval például most a foci VB jutott eszembe, de ha éppen nem tudom én a kézilabdát szeretett, szóval van-e bármi, amit követsz, jut-e még arra is pluszban idő, energia, vagy van-e olyan fanatizmus bármilyen csapat, játékos, bárki iránt?
3: Én egy hatalmas sportnéző vagyok. Nagyjából a focin kívül mindent szeretek, úgyhogy beletrafáltál.
2: A foci évében akkor nagyon szép volt, igen.
3: Valószínűleg ehhez hozzátartozik az, hogy édesapukám is mindig is nagyon szerette sportokat, és nézte is otthon, és akkor én mindig leültem mellé, és néztem. Nagyon szeretem a kézilabdát, vízilabdát, úszást, de a kosárlabdát is, Forma 1-et is, tehát elég sok mindent fel tudnék a focin kívül sorolni.
2: Van olyan kedvenced, akár csapat, akár nem tudom, versenyző, mondjuk ha például a Forma 1-et nézzük, aki tényleg közelebb áll a szívedhez az átlagnál, vagy az a sportfogyasztó vagy, aki úgy nyitott mindenre, és nincs igazi nagy kedvenced?
3: A legtöbb sportágban a magyarokat szeretem nagyon nézni, meg nekik szurkolni.
2: Na, de mondjuk egy Fradi Győrnői kézirangadón, akkor melyik kisujjadba harapsz bele? Hát, vagy egy Veszprém Szegeden, ha most már kézilabdánál maradok?
3: Ott is, főleg édesapukám miatt azért a Fradinak szoktam szurkolni, mert ő örök Fradis, de egyébként inkább csak az én nemzetközi versenyeken a magyarokat próbálom keresni és nézni.
2: Óriási élmény volt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és befáradtál hozzánk a stúdióba. Az elmúlt egy órában Krisz Saroltával idéztük fel az Európa-bajnoki hatodik helyezéhez, a hét próbában az Európa-bajnoki hatodik helyezéséhez vezető utat. Kicsit a vezeték neved is, meg ez a hét próba hatodik helyen is feladtad nekem a leckét, de ez annyi, hogy nekem is egy kicsit többet kell majd gyakorolni, hogyha legközelebb jössz, mondjuk egy világbajnoki top 4. 5.
3: Az is lehet, de 6. maradjunk a 8-10-nél.
2: Oké. Egy világbajnoki top 8 után, hogy akkor már se a vezeték nevedben ne botoljak bele, vagy törjön bele a nyelvem, illetve hogyha eredményekről kell beszélni. Tényleg nagy élmény volt Krisz Saroltának, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és sok sikert, sérülésmentes időszakot még most a versenyidőszakból, ami hátra van, aztán rengeteg sportnézést, sportrádió hallgatást, nem maradsz le velünk útközben se semmiről, ajánlom figyelmet, illetve ajánlom magunkat, és várunk vissza legközelebb is. Köszi, hogy itt voltál.
1: Krisz Saroltát hallhatták, ugye ő volt a Birminghami EB-t követően itt a hazafutás vendége. Ez ott már a körkapcsolás, búcsúzik a szerkesztő, Cserés Bendegúz az elejében és a műsorvezető Jó András. Adásunk újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon, hamarosan pedig következik a sportvilág. További kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a sportvilág.
2: Törököt fogtak, sorsdöntő összecsapásra készül a Ferencváros. Három hetes Walter Attila indul a Vueltán. Váltó Láz, Németh Nándor Milákkal a csapatban már számított a meglepetésre. Jó estét kívánok, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Béla.
0: Sportvilág.
2: Adásunkat labdarúgással kezdjük, ugyanis a Bajnokok Ligája selejtezőjében már a főtábla a tét. Négy párharc első mérkőzését rendezik ma este a rájátszás körben. A 73. percben Celtic Lask Linz 3-0. A 73. percben Hapoel Beersheva Szabak Baku 1-1. Szintén a mérkőzés ezen szakaszában Slovan Bratislava Celje 1-1. És 20 perccel a rendes játékidő vége előtt Nijmegen Bodø Glimt 0-3. A spanyol bajnokságban pedig elkezdte szereplését az Atlético Madrid is, amely fél órával a mérkőzés vége előtt gól nélküli döntetlenre áll a vendég Malagával szemben.
0: Sportvilág.
2: Változatlanul futball. Az egész idényt meghatározó párharcra készül a Ferencváros labdarúgó csapata, amely az Európa Liga utolsó selejtező körében a török Trabzonspor vendégeként lép pályára holnap este. Az ellenséges hangulatra is fel kell készülni Christopher Zakariasen szerint. A Magyar Kupa győztes zöldfehérek norvég középpályása közmédiának kifejtette, bár esélyesebb a rivális, de ebből még előnyt is kovácsolhat az FTC. Christopher Zakariasent hallják.
3: Mindenki tisztában van vele, hogy milyen nehéz kihívás vár ránk. Ellenséges légkörben, fanatikus szurkolók előtt játszunk majd, de hiszünk magunkban és bizakodunk. A Grupa Marinában mindig erősek vagyunk, és ha Törökországban sikerülne jó eredményt elérni, akkor a visszavágón még minden a mi kezünkben van. De egyelőre csak a holnapi összecsapásra összpontosítunk, abból szeretnénk minél többet kihozni. Papíron ők az esélyesebbek, de hozzászoktunk már ehhez, és a közelmúltban jól adattuk meg a hasonló helyzeteket. Ebben bízunk ezúttal is, és nagyon várjuk a trabzoni megméretést.
2: Nem szabad kifejezetten Mohamed Salahra hegyezni a Ferencváros védekezését Futács Márkó szerint. A korábbi háromszoros válogatott labdarúgó 2014-től kezdődően két éven át játszott a török Mersin együttesében. Futács azóta is figyelemmel követi a Super League fejleményeit. A Liverpoolnak búcsút intő Salah megszerzése szerinte inkább csak marketing fogás, és az egyiptominak még kell idő, hogy beépüljön a Trabzonsporba. Futács Márkóval Krejc Bálint beszélgetett.
4: Hogyan emlékszel vissza alapvetően a török bajnokság színvonalára? Mennyire erős mondjuk a magyar pontvadászathoz képest?
5: Szerintem azért sokkal erősebb. Ugye azért olyan játékosokat igazoltak most megint nyáron, ami azért komoly kvalitást visz a bajnokságba, úgyhogy azt gondolom, hogy fizikális, tehát nagyon komoly mérkőzések vannak, azt gondolom, hogy több olyan csapat van, tehát a bajnokság kiegyensúlyozottabb, jó meccsek vannak folyamatosan, tehát ami azt jelenti, hogy még az első, az utolsó olyan is jó meccseket játszik, azért ez szerintem a bajnokságnak a erősségét jellemzi, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt Trabzonnál is most itt látszik, hogy ment a Salah, tehát vannak olyan játékosok, akik szerintem a színvonalat

0: fogják emelni, főleg ebbe az évbe.
1: Milyen a csapat megítélése a török szurkolók között? Mennyire nagy a szurkolóbázisa mondjuk a Trabzonnak? Nyilván azért a török bajnokságban van 3 kiemelkedő csapat, ebben ők nincsenek benne, de mégis mondjuk a lelátó milyen a hangulat?
0: Hangulat az brutál. Szerintem most főleg persze itt, hogyha a Besiktásról beszélünk, meg a Fenerbahcséről elsősorban, de azt gondolom, hogy most így a Szalai érkezésével azért a Trabzon is szerintem ott lesz, és nem feltétlenül csak a csapatnak a szurkolói fogják őket követni, hanem sokkal többen. Egész Törökország szerintem így meg fog mozdulni, úgyhogy nagyon sokan járnak meccsekre. Nagyon jó a hangulat, úgyhogy szerintem ez is azért fokozza a bajnokságnak a szintjét, azért a játékosoknak ez fontos. Szerintem azért látszik itt a török bajnokság, hogy azért vannak olyan évek, mikor nem annyira a picikét visszahúzódnak, de én azt látom, hogy most ebbe a szezonban most megint bele akarnak nyúlni abba, hogy ott legyenek a csapataik a porondon.
1: Szerinted Salah leigazolása inkább számít egy marketingfogásnak, amiből hosszú távú profitot várnak a klubvezetők, vagy egy olyan stratégia, hogy elkezdik körépíteni a csapatot, és mondjuk sikerességre mennek rá?
0: Én megmondom őszintén, én inkább azt mondom, hogy kicsit reklám, és kicsit így próbálják ezzel is növelni a bajnokságnak a tényét. Persze ott szeretnek lenni a kupasorozatban is, de én azt gondolom, hogy a törökök azért okosak, és tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki nézzen hétről hétre egy török bajnokságot, megterítse a stadiont. Azért most egy olyan játékos igazoltak, aki még azért bőven ott van, bőven tud még szurkolókat behúzni.
1: A Ferencváros ellen is ott lehet a keretben, hiszen hétvégén már bemutatkozott a bajnokságban, és a magyar csapatnak szerinted mennyire kell az ő játékára külön készülni, és mondjuk kicsit az eddigi készüléseket kibővíteni a Salah-féle megoldások levédekezésével?
0: Én nem gondolom, hogy extrémen kell, minden csapatban vannak jó játékosok, akikre figyelni kell, persze egy kiemelt játékos, de én azt gondolom, hogy maga csapatként, főleg, hogy most érkezett, azért persze van, tehát a egyéni kvalitása az egyértelmű, hogy ez rendben van, de szerintem extrémen nem kell rá készülni, minden csapatban, amikor így az ellenfélből behozik egy csapat, akkor azért van egy-két olyan játékos, akire extrémen kell figyelni, szerintem ő is ilyen lesz, úgyhogy nincs, hogy meglátjuk.
1: Mit vársz egyébként a párharctól? Mennyire volt neked meggyőző nemzetközi porondon eddig a Ferencváros, amely azért már búcsúztatott nagy csapatokat az előző körökben?
0: Pozitív volt nagyon. Nekem tetszett azt, amit mutattak. Én pozitív vagyok erről ezzel a párharccal kapcsolatban.
2: A Trabzonspor Ferencváros Európa Liga selejtezőt holnap 19 órától élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió. Műteni kell Böde Dánielt, a paksiak 39 éves csatárának a combfeszítő izma szakadt el, és előre láthatólag 3-4 hónap kihagyás vár rá. A 2024-25-ös élvonalbeli labdarúgó bajnokság alkirálya edzésen lövőgyakorlat közben sérült meg. Nigériai középpályással erősített az Eto FC. A labdarúgó NB1-ben címvédő győriek egy évre vételi opcióval vették kölcsön Peter Agbát a Maccabi Haifa-tól. A 23 éves játékos Izraelen kívül légióskodott korábban Horvátországban és Szlovéniában is. 3 mérkőzésre tiltott el a debreceni Batik Bencét a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága. A közép hátvéd a Nyíregyháza elleni NB1-es bajnokin könyökölte le ellenfelét, ám a játékvezető csak sárga lappal büntette a tettéért. Eközben a kisvárdai belső védő Olá Bálint és a nyíregyházi szakvezető Bódog Tamás ellen is fegyelmi eljárást indított az MLS. Távozik a Manchester City-től és a Saudi Al-Qadsiyah együtteséhez igazolt Tijani Reinders. A 28 éves holland labdarúgó egy évet töltött Angliában és FA kupát, valamint Liga kupát nyert a manchesteriekkel. Egy idény után távozik a Monaco labdarúgó csapatától Paul Pogba. A világbajnok francia középpályás 2 évet dopingvédség miatt kihagyott, és büntetése letöltése után tavaly csatlakozott a monakóiakhoz.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Walter Attila is indul a szombaton kezdődő Vuelta országúti kerékpáros körversenyen. A 28 éves sportoló a Bahrain Victorious csapatában először vesz részt Grand Tour viadalon. Walter harmadjára indul a spanyolországi 3 hetesen, korábban négyszer a Giro d'Italia-n versenyzett. A tavaly Európa-bajnoki bronzérmes Sándorházi Vivien vereséget szenvedett a második fordulóban az indiai tollaslabda világbajnokságon, így búcsúzott. A magyar tollaslabdázó a 32 között két játszmában kapott ki a dél-koreai Kim Gyeon-tól. Fárasztó héten van túl német Nándor úszó. Az FTC sportolója 4x100-as férfi gyorsváltó tagjaként Kós Huberttel, Szabó Sebastiánnal és Milák Kristóffal egy csapatban Európa-bajnokságot nyert Párizsban, míg a 100 méteres gyorsúszás döntőjét a 6. helyen zárta. A váltó diadala meglepetés volt, csak a finálé délutánján derül ki, hogy Milák is csatlakozik. Ennek történetéről is beszélt német Nándor Jó Andrásnak.
4: Eléggé kemény Európa-bajnokság volt, és hozzá kell tenni, hogy 2018 után most volt egy újabb teljes Európa-bajnokság, amikor az összes nemzet csak erre készült, és nem volt másik világverseny egy évben, mert ugye a Covid miatt összecsúszott, és sokszor volt az, hogy egy évben volt esetleg egy világbajnokság és egy Európa-bajnokság is. Úgyhogy ilyen erre számítottunk, de nagyon-nagyon meglepő idő eredmények születtek, főleg a 100 gyors, ezzel, ahogy mondtad, az nagyon kemény volt, és az teljes egy kicsit még most is visszagondolva, hogy milyen idő eredmények születtek, de összesítésben egy nagyon jó Európa-bajnokságot zártam.
5: Én nagyon-nagyon figyeltem a legvégét, és a ti reakciótokat figyeltem egyébként, amikor a Milák Kristóff beért, hogy először nagyon talán ti sem hittétek el, bár nyilván azért nagyon-nagyon szoros volt, de mi volt az első gondolatot, ami végigfutott rajtatok?
4: Hát igen, Rubin látszott nagyon az, hogy meg van szeptembe, de én is azért, ugye ilyenkor azt nyilván szurkolunk meg, általában azt szokott, hogy felállunk oda a rajtkő mellé, és azt is nézzük, hogy hol van az ellenfelünk és az oroszok, és láttuk, hogy nagyon szoros lesz. Ez ugye pár század volt a különbség, de úgy érzésre ilyenkor érzi az ember, hogy talán mi vagyunk előrébb, és hát örültünk neki eszméletlenül. Tehát valami ilyesmire számítottunk legbelül, amikor tudtuk, hogy a Kristóff el fogja válni a váltót, akkor azért bennünk volt az, hogy az nem csak éremesé, hanem aranyesélyes váltó. Úgyhogy utána egy kicsit megváltoztak az esélyek, mikor megtudtuk, hogy ő is elvállalja, és talán egy kicsit így mindenki egy aztán megnyugodott, kettő meg, hogy még egy kicsit stresszesebb is lett, mert tudtuk, hogy még nagyobb a felelősség, és még jobb eredményre vagyunk képesek. Úgyhogy, de hál' Isten, ez a pár század most ide a mi oldalunkra állt. Ugye ez nálam nem annyira meglepő, hogy a századok mellém állnak, de most hál' Istennek jól jött ki.
5: Amikor megtudtátok, hogy jön Kristóff, egyébként inkább azt éreztetek, hogy ezzel még nagyobb lehet a teher, vagy pont ellenkezőleg, hogy az, hogy most még komolyabb esélyetek van az aranyra, illetve ilyenkor mennyire borul fel az, amit ti nagyjából elképzeltek, és az is érdekel, hogy hogyan zajlott a beszélgetés, és mennyire volt egyetértés, hogy a váltóban ki mikor indul, ki kezdi.
4: Igen, ez volt az egyik, ezért nem összeveszésnek nem mondhatom, mert én Zsolt Bának mondtam, ugye a Plagányi Zsoltnak, az edzőmnek. Az előfutam után, hogy nem tudtuk még, hogy mi lesz a felállásunk, és mondtam neki, hogy akkor én bevállalok bármilyen szerepet a váltóba, és így lettem ugye a harmadik. Ugye ezt a délután tudtuk meg, Sósabb a szövetségi kapitány hívott engem, hogy harmadik leszek. Igazából nekem ezzel csak egyetlen egy problémám volt, hogy van egy jól megszokott sorrendünk, amikor én megyek elő, és a Szebi szokott rám ugrani. Uh-huh. Ez egy évek óta jól begyakorolt váltás, és jó, mindig működik. Úgyhogy ez egy kicsit úgymond felborult. A legnagyobb problémám az volt, hogy a repülőrajt az nekem nem a legjobb. És ezt talán mondtam is a többieknek a váltó előtt. A bemelegítésen volt kettő darab, amit gyakoroltam, és az volt, ugye, mert az volt megbeszélve, hogy én megyek elől. Így egy kicsit olyan, úgy nézett ki, mintha nem is tudnék rajtolni, amikor én jöttem a harmadik váltással, de mondtam a srácoknak, hogy én nem fogok centízni, és nem fogok 0-0-át ugrani, inkább egy ilyen biztonsági váltást csinálok, mert tényleg kicsit szokatlan volt számomra. De azért mondtam, hogy még talán ebben pár tized is van, ha esetleg egy kicsit megcseréljük a sorrendet, és visszaraknak engem előre, akkor szerintem még egy kicsit jobb idő eredmény is születhetett volna, de ez már csak formai kérdés.
5: Ugye ez volt a magyar férfi 4x100-as gyorsváltó első Európa-bajnoki aranya. Neked személyesen mit jelent, hogy pont egy ilyen történelmi csapat tagja lehettél? Amit nem is mondanám, hogy picit viharvert, de azért kalandos.
4: Egy kicsit ilyen érzelmi hullámvasút, ugye, ahogy mondtam, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, egy kicsit bizonytalan volt a váltónak az összeállítása, de hát egy hatalmas élmény. Ugye 4x200-as váltónk volt először Európa bajnok 2022, amiben én részt vettem, és akkor is ugye Kristóf is ott volt, illetve Mátor Jád és Holó Balázs volt akkor egy felállás. Ugye az egy hatalmas élmény volt azért, mert ugye 2017-ben ugyanez a négyes állt a ifjúsági világbajnokságon a dobogó tetején, szóval azért volt egy különleges élmény, ez meg hát ugye először is méghozzá ugye Európa bajnoki csúccsal nyertünk, azaz azt jelenti, hogy nem úsztak még jobbat Európa bajnokságon, úgyhogy ez meg egy külön ilyen csoda, úgymond. De mondom, amikor megtudtuk, hogy mindenki feláll, és ezért két olimpiai bajnokkal állunk oda, illetve egy olyan úszóval, aki ugye előtte van a nap, az ötödik leggyorsabb az egész világon. Úgyhogy azért úgy tényleg megváltoztak az esélyek, meg azért számítottunk rá, hogy ebből egy jó eredmény kisülhet. Úgyhogy szerintem oda rakom a 17-es és a 22-es VB és EB váltók közvetlen közelébe, hanem elé.
2: Németh Nándort hallották. Sportvilág. Atlétikával folytatjuk. Elégedett az Európa-bajnoki teljesítményével Kozák Luca. A debreceni atléta 100 méteres gátfutásban az ötödik, míg a 4x100-as váltó tagjaként hatodik helyezést ért el a birminghami kontinens viadalon. Kozák Luca Szilágyi Dórának összegzett.
6: Igazából nagyon jó ebéd zártam. Nyilván gáton úgy mentem oda, hogy érmet szerettem volna. Így azért a harmadik hely kicsit olyan nyílt volt, ha egy utólag visszanézzük. Ugyanakkor egy jó futást produkáltam, két jó futást produkáltam, és nem volt messze az sem. Tényleg nagyon rendben volt a lányokkal, meg a 4x100-as váltó, meg tényleg szerintem mi se gondoltuk, hogy ennyire gyors időt tudunk futni, és ha előzőnek mondják azt, hogy hatodik helyen fogunk félbeérni, akkor teljesen elégedettek voltunk. Utólag visszanézve ott se volt messze a dobogó, és tényleg le a kalappal mind a másik három lány előtt, hiszen kettőjüknek ugye Zitának és Rénynek élete első felnőtt világversenye volt, Boginak meg a, ha jól számolom, hatodik és hetedik rajtozálása volt az EB-n, úgyhogy tényleg mindenki hozta magából a maximumot.
7: Ahogy mondod, hogy utólag visszanézve már mondjuk a dobogós helyezések sem voltak mondjuk a 100 gáton annyira messze, és akkor utána azt nyilatkoztad, hogy most még ma este lehetsz egy picit elégedetlen, de visszanézve, hogy egyébként, ha jól tudom, akkor még a dobogó is mindössze 11 századra volt. Visszanézve milyen volt?
6: Jó futás volt, így kicsit utólag azt érzem, hogy ott a 2-3-as pályán dőlt el a dobogó, és hogy nem érzékeltem belőlük semmit igazából, hogy úgy nem nagyon voltam benne igazán a verseny, ugye én a 7-es pályán futottam. Ha tényleg nagyon-nagyon tényleg a realitásokat nézzük, akkor ez az én ötödik hely volt nekem, ami ötödikként voltam rangsorolva és az EB előtt. Viszont közel volt, nyilván lehet gondolkozni, mi lett volna, hogyha a bal színén futok, vagy egy szélső pályát kapok.
7: Vagy nem szembeszél van?
6: Mindenkinek szembeszél volt, mindenkinek nagyon hideg volt. Körülmények nem voltak ideálisak azért, de ez mindenkinek ugyanannyira volt nehéz, hiszen azért szembeszélek voltak a gát előfutam és döntőben, és valamint azért este fele nagyon hideg volt, így mind a gát döntőben, mind pedig a 400 döntőben azért már ilyen 15-6 fokba futottunk, és ez azért az időeredményeken is meglátszódott, hogy a váltóba például délelőtt mindenki szárnyalt, nem csak mi, hanem a többi ország is, és azért este jó fél másodpercen mindenki lassabban futott, ez az ilyen fejenként nagyjából egy tized, ez bőven bennem az időjárásban.
7: A 100 gáton még 3 gáttal a vége előtt a 8. voltál, majd innen lettél 5., tehát hogy ezt így is értelmezzük, ezt az 5. helyet, és hát szokásosan megint nagyon erős volt a vége, ami úgy nyilatkoztál, hogy igazán lucás, ez egy veled született tulajdonság, vagy ez tanulható volt?
6: Szerintem mindenkinek vannak alapból olyan dolgok, amik könnyebben jönnek, meg amiket nehezebben tanul. Nekem valahogy mindig a táv második fele az ösztönösen jó volt. Nyilván ezen is ide dolgozni, nekem meg nem lehet belőlni, nekem ez jó, akkor ezen nem kell dolgozni. Nekem magyarságjáló képességem soha nem volt baj. Nekem máshol kellett kicsit több energiát beletenni, de hál' Istennek így a táv második felében én nem fáradtam soha. Nekem a két futásról se voltak bajaim, úgyhogy nekem ez az erősségem szerintem.
7: A 2023-as világbajnokság óta visszaküzdötted magadat az élmezőnyben, és innen a magasból, ahova visszamásztál, hogy látod magadat és a küzdelmeidet az elmúlt években? Ugye itt azért sérülések is voltak. Milyen Lucát látsz az elmúlt évekből, akinek sikerült visszajönnie?
6: Én azért idén lettem 30, ezt mondtam, hogy így kicsit úgy érzem, hogy hogy most már tényleg mind fizikálisan, mind mentálisan is belekészülök a versenyzésre, eddig is nem mondom, hogy nem voltam, de most tényleg azért sokat változik az ember 20 és 30 éves kora közül, és ezt szerintem a versenyzésben is látszik. Idén szerintem egy nagyon stabil, nagyon érett versenyzést mutattam, és tényleg talán az egyik legjobb évem volt, és nagyon stabilan versenyeztem, úgyhogy én ezt így ki szeretném emelni, hogy az elmúlt éveim sem voltak rosszak, tehát egyáltalán nem mondom, annak nyilván 24-ben volt egy kisebb sérülésem, de nem voltak rosszak, viszont tényleg idén ez a stabilitás, ami jellemezte a versenyzéseimet, ez az, ami szerintem így kiemelkedő az elmúlt évekhez képest, hogy talán nagyon sokszor futottam 12-80-on belül, kétszer sikerült 12-70-en belül futni, áttörtem a 12-60-as határt, úgyhogy ez tényleg nagyon jó év volt.
2: A 2022-es müncheni Európa-bajnokságon szerzett tapasztalat is hasznára vált Kriszt Saroltának. A 19 esztendős hét próbázó hatodikként zárta a vasárnap véget ért Európa-bajnokságot Birminghamben. A gödöllői versenyző a saját U20-as országos csúcsát 156 ponttal javította meg a kontinens viadalon, amelyen ráadásul az U23-as magyar rekordot is megdöntötte. Kriszt Sarolta német Kornélnak értékelt.
8: Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa-bajnokságon előtte, csak nem hét próbában, hanem váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán két év múlva Rómában pedig már futottam is. És,
9: szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első bál.
8: Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a korosztályos versenyeken eddig hétpróbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben is itt a helyem.
9: Kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal, és ezzel a 13-38-al, ami 16 századdal jobb az idei legjobbadnál, és mindössze 3 századdal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szólva, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyére, hogy atyavilág, mi lehet ebből?
8: Azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
9: Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
8: Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrásra, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny, és az összes edzés is igazából, és fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor ez sikerült.
9: Mázsás? Vagy tonnás kövek gördültek inkább?
8: És bármelyik lehet.
9: Mindegy, súlyos kövek. Ha már ezt említed egy pillanatra, az eredmények felidézése kapcsán álljunk meg, vagy egy picit szakítsuk meg azzal, hogy néz ki a heti edzés munkád, mert mondtad, hogy amikor készültél a magasugrásra, hogy az edzés munka sem ment naponta mást, vagy minden nap egy kicsit mindenbe belekóstolsz, egy picit beengedsz a kulisszák mögé, megmutatsz valamit ebből, hogy néz ki, mert azért itt tényleg mindenben otthon kell, hogy legyél, és vagy nyilván végére érünk mindegyik versenyszámnak, de hogy tényleg érdekel, hogy hogyan néz ki a felkészülésed.
8: Általában úgy van, hogy egy hét alatt azért szeretjük mindegyik számot érinteni, plusz emellett kell kondizni is, meg ugye vannak futóedzések, és egy nap pedig legtöbbször egymás után több számot csinálunk. Tehát az én fejemben az van meg, hogy nem edzem többet 5-6-nál egy héten, de igazából egy edzés, azt fel is foghatjuk akár három edzésnek, mert van, hogy három számot csinálok egy edzésen.
9: Szóval ez időben van, mit akar? 3 óra? 4 óra?
8: Van, hogy elhúzódik 3-3.5-re, az a ritkább eset, de azért az is előfordul, igen.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Már a legjobb ázsiaiakkal is felveszi a versenyt az asztali teniszező András Csaba. A 24 éves játékos a férfiak legfrissebb világranglistáján már az 56. helyet foglalja el. Egy héttel ezelőtt pedig a VTT sorozat malmöi tornáján a 8. döntő kapujában búcsúzott. A közelmúltban elért forma javulásáról is beszélt beremesének András Csaba.
10: Bátran merem mondani, mert azért nagyon körülbelül már minden ázsiai országból vertem meg játékost, sőt, megvertem a top mezőnyből sokat. Igen, tehát ezért is tudja fölvenni Európa-Ázsiával. Most már a férfiaknál ezt az egészet, mert már ugyanazokat edzük, ugye mindenki ugyanazt edzi nagyjából, és hát ott már az a hajszálnyi fog dönteni a végjátékban vagy a versenyeken.
11: Azt mondod, hogy felveszed a legjobbakkal a versenyt világszinten, hát olyannyira, hogy hatalmasat léptél előre a világranglistán, és ott vagy már a top 50 kapujában. Olyan 4 hónappal ezelőtt volt az hír, hogy bent vagy a top 100-ban. Ez azért 4 hónap alatt egy hatalmas előrelépés, nem?
10: Igen, természetesen ugye én már, és ezt nem fogom elfelejteni szerintem ezt a dátumot, nyilván március 17-én, ez egy hétfői nap, ugye hétfőn két szokott, minden hétfőn van frissítve a világ. És ugye akkor nyertem meg Varazslint, az volt az életem első trófeája így felnőtt szinten, és azzal kerültem be a top 100-ba, illetve és utána jött Kappadókia, azzal már top 70 vagy top 80-ba voltam, az a megint egy 10-15 hely, és természetesen ez hatalmas ugrás, mert én sem vártam. Mondjuk azt a kezdeti löketet, hogy nyer az ember egy versenyt, az hozott magával nekem egy csomó lendületet, mert például amikor ilyen jó formával az ember, akkor el tudja képzelni, hogy vereséget szenved. Nyilván nekem is voltak olyan meccsek, amik nagyon nehezek voltak, de valahogy sikerült abszolút, és ez megint plusz motiváció, plusz önbizalom. Szóval ezen a smash-en is nem a legjobban kezdődött most Svédországban, de nagyon utólag úgy értékelem, nagyon jó verseny volt, de van bennem egy kis... Hát nem azt mondom, hogy szomorúság, de nyilván azért láttam azt, hogyha viszont nyerek, akkor meg már 40-valahanyadik lettem a világon, az egy kicsit fájó, de nyilván ezzel is elégedett vagyok ebben a pillanatban, mert 4 hónap alatt ugrottam, hát már azt hiszem 41 helyet vagy 40 helyet, azért az nagyon sok, főleg felnőtt szinten, és tényleg erre nagyon büszke vagyok, meg nyilván 56 volt az a kapu, a legjobb magyar helyezés az utolsó. Szerintem ebben az igen, 2000 óta szerintem ez volt az 56 volt a legjobb magyar helyezés, szóval nem örülök neki.
11: Ugye azért erről a malmöi versenyről beszéljünk egy picit, mert hogy itt legyőztél egy olyan német asztali teniszezőt, aki hát azért nem született német, mert Dunkwee-nak hívják. Az ő legyőzése az önmagában meghatározza azt, hogy ezt az egész versenyt hogy értékeled?
10: Természetesen, tehát hogy én mindenki mondta, hogy oké, mindig te full maximalista vagy, Csabi, nem tudsz örülni neki. Igen, tehát hogy nagyon pozitívan látom összességébe, és nyilván az, hogy megvertem a Dunkwee-t, azt nem gondoltam volna. Bár volt szansom ellene, de bajnokságban volt Bundesligában tavaly előtti szezonban ellen nagyon nagy szansom, azt elbuktam. Utána simán kikaptam tőle a következő bajnokin, de úgy már, ha már az embernek egyszer van szansz, akkor úgy elhiszi, hogy itt van valami keresztül, és úgy voltam vele, hogy harmadik meccs, egymás ellen, elengedem a kezemet, lesz, ami lesz, nem stresszelek rá, aztán kimerem jelenteni, szerintem tét meccsen az egyik legjobb, hanem a legjobb meccsen volt életem, amit lejátszottam. De ennyire precízen, és ennyire bomba biztosan is, és szinte volt egy olyan szett, amikor ütöttem 4-5 ász zsinórba az ütéseimmel, ilyen nagyon ritkán fordult elő, ilyen tét meccsen ennyire jól igazán, szóval ennek nagyon örülök. Nyilván ha viszont már az első körbe kikaptam volna a qualifyingba, akkor erről nem beszélgethetnénk, tehát én nagyon boldog vagyok ennek a sikernek, csak nyilván jobban örültem volna, még mennék egy kicsit tovább, 16 vagy esetleg 8, mert láttam, hogy kinyílt az ágam is a főtáblán, úgyhogy kiejtették az a taiwani kiemeltet, szóval azért volt bennem egy kicsi lehetőség is, láttam a lehetőséget, sajnos megéreztem, és nem tudtam élni vele, ezért kicsit sajnáltam, de azért nem voltam mag egészséges a versenyen, szóval ez is közrejátszott, szóval ezért is nem vagyok annyira, nem azt mondom, hogy mérges magamra, de inkább ez is, hogy nyilván boldog vagyok, csak nem voltam a legboldogabb, mert az lett volna, hogy megverem az Assart, akkor 16-ban, akkor már az tök jó.
2: Az elmúlt percekben András Csabával Bera Emese beszélgetett. Isaac Hadjar, a Red Bull pilótája csukló sérülés miatt kihagyja a Formula 1-es világbajnokság hétvégi holland nagydíját. A francia versenyző erőnléti edzés közben sérült meg. Helyét a Racing Bulls versenyzője, az új-zélandi Liam Lawson veszi át, míg Lawsont a Racing Bullsnál a japán Tsunoda Yuki helyettesíti majd. Szintén Formula 1, szerződést hosszabbította Williams Carlos Sainz-szal. A 31 éves pilóta több éves megállapodást írt alá a brit konstruktőrrel, amelynél a következő idényben is a tájföldi Alexander Albon lesz a csapattársa.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Adásunk végén pedig ismételten futball. A skót Celtic és a norvég Bodø Glimt is komoly előnyre tett szert a labdarúgó bajnokok ligája utolsó selejtező körében. A liga szakaszban jutásról döntő párharcok első mérkőzésén a következő eredmények születtek. Celtic Lask Linz 3-0, Nijmegen Bodø Glimt 1-3, Hapoel Beersheva Szabak Baku 2-1, Slovan Bratislava Celje 1-1, visszavágók egy hét múlva. A spanyol labdarúgó bajnokságban a 91. percében tart az Atletico Madrid Málaga mérkőzés. A hosszabbítás 6 perc, az Atletico Madrid 2-0-ra vezet. Ez volt a Sportvilág, a műsorvezető szerkesztő Tóth Béla búcsúzik a hangmérnök, Bredák József nevében is. Műsorunk a Média Klikken visszahallgatható. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
3: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A következő percekben a Bajnokok című műsor vendége a Debrecen labdarúgó csapatának legsikeresebb edzője Herceg András lesz, akivel 70. születésnapján beszélgettünk.
3: Az az igaz, olyan furcsának tűnik ez a 70 év, tehát most egyenlőre olyan, már nem is tudom, tehát még barátkoznom kell vele.
4: Körbe mutatta nekem itt az akadémiát, és nagyon sok kép volt a Debrecen múltjából, sikerek, aranyérmek, az első győzelem megünneplése, bajnoki cím megünneplése a nagy templom előtt, és hát azért a legtöbb sikerhez szorosan kapcsolódik. Milyen érzés nap, mint nap ezek között, a képek között elsétálni, azokkal az emberekkel találkozni, akik felnéznek önre, és akik legendaként tisztelik.
3: Nagyon jó érzés, és azt gondolom, hogy itt az akadémián nagyon, tehát jó körülmények között tudunk dolgozni, és nagyszerű emberek dolgoznak itt, tehát én itt nagyon tehetséges edzői gárda van, és a többi kollega is, tehát akik ugye az egészségügyi stáb, a gyógytornászok, és mondom, minden a szakmai stáb, minden tagja, nagyon szeretek ide jönni közéjük, nagyon jól érzem magam, meg hát itt a gyerekek között mindig jól éreztem magam.
4: Ha egy picit visszatekintünk a kezdetekre, akkor hogyan találkozott a labdarúgással? Hány évesen ment le először edzésre, és milyen volt az út odáig, hogy beleszeretett ebbe a sportba?
3: 14 éves koromig csak úgymond a Grundon játszótéren játszottunk a barátaimmal, és 1970-ben hirdetett a Debreceni Sportiskola egy toborzót, arra jelentkeztem, ott felvételt nyertem, és akkor indult a labdarúgó pályafutásom, és ez folytatódott végig, és 74-ben kerültem át a DVSC-hez.
4: Milyen volt Debrecenben a labdarúgó élet 1970-ben? Akkor még nem volt bajnoki címe a csapatnak, az NB1-es szereplés sem volt állandó, hanem sikernek számított. Hogyan nézett ki a sportélet közel 56 évvel ezelőtt?
3: Érdekes mondom, a Loki akkor is Loki volt, sokan szerették, és gyerekkomban én is jártam rendszerűen a mérkőzésekre, sőt én az egyik barátommal, Halász Jánossal, aki a Szobece névre hallgat, a B-közép rendszeres szurkolói voltunk, úgyhogy az Új Élet Parkból, hát az elég messze van a Vágvíd utcától, egy hatalmas dobot mindig tortunk ki a stadionba, meccs végén vissza, és ugye ott a végközép nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, tehát ma akkor is sokat számított a Loki.
4: A játékos pályafutása során nem csak a Debrecenben futballozott, több csapatot is megjárt, akár mondjuk a Hajdúszoboszlót. Mik voltak a legnagyobb tanulságai ezeknek az időszakoknak? Sérülések, nehézségek, sikerek?
3: Természetesen mindenki úgy indul el, hogy szeretem egyes labdarúgó lenni. Mondjuk én előtte én nagyon büszke voltam, hogy a szeretett csapatomba 18 évesen bemutatkozhattam, és NB1B volt akkor, tehát másodosztály standarden játszottam. Sajnos volt egy térsérülésem, majd 72-ben vonultam katonának a Honvéd Szabóla is esélyez, ott megint megsérültem, de én azt gondolom, hogy nem ezért nem lettem NB1-es labdarúgó, hanem véleményem szerint azért valami hiányzott belőlem, hogy olyan spiller legyek, de alacsonyabb osztályban is én nagy örömmel játszottam, mindig jól éreztem magam a pályán, és mikor úgy döntöttem, hogy befejezem, akkor már az edzőséget akkor már csináltam közbe, illetve a DVSC-be játszottam, és akkor már én úgy mindig érdekelt az edzőség, kíváncsi voltam rá, és el is kezdtem az edzői kurzusokat. Azt követően, amikor visszavonultam, akkor a Debreceni Sportiskolába kezdtem el edzősködni.
4: Mondta azt, hogy már a játékos pályafutása vége fele érdekelt az edzősködés. Mi volt az, ami ebben a szakmában vonzó volt önnek?
3: Engem, amikor hívtak a sportiskolához, ahol ugye a labdarúgó pályafutásomat elkezdtem, és akkor a régebben volt edzőm, a Csende Sándor, ő volt akkor a szakágvezető, és ő hívott, és én igen mondtam, és menet közben nekem az, hogy tehát megtetszett az egész, tehát úgy éreztem, hogy a gyerekekkel való foglalkozás, mondhatom azt is, hogy sikerült velük megtalálni a hangot, tetszett az egész közeg, és úgy érzem, hogy sok fiatal tehetséges játékos volt a csapatomban, eredményesek is voltunk, és ez így együtt azt mondatta velem, hogy ezt én foglalkozom vele. 94-ben egy olyan megtiszteltetés ért, hogy a Garambőgyi Lajos hívott magam elé pályedzőnek az első csapathoz, hát amire nagyon büszke voltam, hát ugye a Garambőgyi Lajosnak óriási nimbusza volt, meg van is Debrecenben, és azért mellette dolgozni azért egy nagy-nagy elismerés. Egy kérésem viszont volt, hogy az ifi csapatommal szeretnék továbbra is tevékenykedni, és akkor nagy csapattal az Oláh Gábor utcán edzettünk, az ifi csapat a Vágóid utcán, az első csapat foglalkozását követően beültem a autóba, átmentem a Vágóidra, és ott a saját csapatommal dolgozhattam. Nagyszerű év volt, mert a nagy csapat, ugye a harmadikok lettünk a bajnokságban, az ifi korosztályom, az U17-es korosztálya, megnyertük a magyar bajnokságot, hát ez egy fantasztikus év volt már, és nagyon-nagyon jól éreztem magam.
4: Milyen volt ez a párhuzamos munka? Mennyire kellett máshogy állni a felnőtt csapathoz, mint az ifikhez?
3: Teljesen máshogy kellett, hiszen a felnőtt labdarúgás ugye teljesen más, mint az utánpótlás labdarúgás, tehát a felnőtteknél sokat tanultam ott a öltöző légkör, a játékosokkal való bánásmód, meg taktikai dolgokról. Az utánpótlásnál azért másra kellett helyezni a hangsúlyt.
4: Az 1994-1995-ös szezon különleges volt a felnőtt csapat életében, mert ez volt az első bajnoki érme a csapatnak. Volt a szezon közben, ahogy jöttek egyre a sikerek, egy ilyen fellendülés az amúgy is népszerű debreceni csapat életében?
3: Igen, volt, mert a csapat 93-ban jutott fel az NB1-be, és újoncként nagyszerűen szerepelt, tehát már az akkor felvillanyozta a szurkolókat és a közeget, és ez a bronzérem még rátett, tehát még nagyobb érdeklődés lesz a csapatot.
4: Mennyire volt nehéz abban a rendszerben érvényesülni? Ott azért, nyilván ha történelmi kort nézzük, akkor a rendszerváltás után néhány évvel voltunk, még egy változó időszakban. Milyen volt egy profi csapat működése akkor nehézségekkel, könnyűségekkel?
3: Mi akkor még nem érzékeltük, úgy érzem, hogy akkor is szerették a csapatot, de a később, mikor én vezetőedző lettem, 97 tavaszán, akkor már érzékelhető volt, tehát ott már ugye nem volt meg az a háttér, nem volt meg az a stabilitás, és bizony anyagi gondokkal küzdött a klub, több hónapig nem kaptak fizetést a játékosok, tehát az egy rosszabb időszak volt.
4: Említette azt, hogy Garambőgyi Lajos hívta önt pályaedzőnek. Mi az, amit tőle tanult?
3: Amit említettem, a játékosokkal való bánásmód, ugye engeket úgymond pedagógiai fogást elnéztem, hogy az öltözőbe hogy kell fellépni, mit tudjuk csinálni, a meccselést, és meg Lajosnak nagyon jó meglátásai voltak, tehát nagyon jó érzéke volt a taktikai dolgokhoz, tehát így meg mellette még ugye sok más apróságot, hogy kihez, hogy kell szólni, hogy érdemes, hogy kell lereagálni egy konfliktus helyzetet, mert egy öltözőben azért elég sok konfliktus helyzet adódik, és nem mindegy, hogy ezt hogy orvosolja az ember.
4: Amikor 1997-ben vezető edző lett első ízben a Debrecennél, akkor a felkérésnél azt érezte, hogy ez egy tökéletes időpont, hogy ebbe belevágjon? Vagy esetleg volt egy kis ilyen félelem, hogy ez azért egy nagy lépcsőfok lesz?
3: Nem volt bennem félelem, hiszen mikor elkezdtem az edzőséget, akkor azt mondtam, hogy én a szeretett csapatomnál nagyon szeretnék vezetőedző lenni. Ugye voltam szurkoló, voltam játékos, voltam pályaedzés, vezetőedző, nagyon szerettem volna lenni, tehát boldog voltam, hogy megkaptam a lehetőséget.
4: Emlékszik arra, hogy milyen volt az első mérkőzésén kimenni a pályára immár vezetőedzőként?
3: Igen, azt hiszem, hogy a Stadler ellen játszottunk, nyertünk talán 4-1-re, tehát ez egy boldog időszak volt.
4: És azért a Stadler elleni mérkőzéseknek mindig megvolt a maga különleges hangulata is, azt gondolja az ember?
3: Igen, megvolt. És Sándor Pista bácsi volt a Stadlernek az edzője, és akármikor találkozunk, a mai napig felemlegetjük, hogy az volt az első mérkőzésed ellenünk.
4: Említett azt, hogy ilyenkor már azért érezhetőek voltak a nehézségek. Hogyan lehetett ezen túlendülni, a játékosokat motiválni?
3: Már nehéz volt. Indultunk akkor a Intertoto kupába, és ott azt gondolom, hogy nagyon jól szerepelt a gárda, hiszen volt egy a Fehér Orosz bajnok a Mogéjevet, ellen tovább jutottunk. Jött egy cseh csapat, a Radec Kralovec, az is ugye azért egy kellemes meglepetés volt, hiszen a cseh labdarúgás azért valljott be, hogy nem rossz. És a Bundesliga 6. helyzet Hansa Rostock gárdáját pedig sikerült kivernünk, majd a Rukho Zsuv ellen maradtunk alul, de én azt gondolom, hogy ez egy jó szereplés volt. Nyilván voltak még az anyagi gondokat leszámítva más problémák is, hiszen akkor ugye elkerült a csapattól a Sándor Tamás Torinóba, Madar Csaba, az MTK-hoz, azért ő két meghatározó labdarúgó volt, és én is akkor még tapasztalatlan edző voltam, ugye, és akkor én nagyon sok tehetséges játékosunk volt, és talán akkor azt mondhatom, hogy túlságosan is erőltettem a fiatalokat a tapasztaltabb játékosok kárára, amit már másképp látok, de hát akkor még olyan edző, ide nekem a oroszlánt is szokták mondani, de ezt be kellett látnom. Tehát ugye ezek az okok vezettek arra, hogy felemásnak gondolom azt az időszakot.
4: Vezetőedzőként a nemzetközi mérkőzések mennyire mások, mint a bajnoki találkozók, vagy a hazai kupa mérkőzések, akár itt hangulatában, nehézségeiben és felkészülés szempontjából?
3: Felkészülés szempontjából is természetesen az ember felkészül a magyar meccsekre is, a bajnokságra, felkészül a nemzetközi kupára, és ott a nemzetközi kupában, különösen a csoportkörben, hát ott más típusú gárdákkal játszottunk. Mikor a BL-be bekerültünk, akkor a 6 selejtezőből 5-öt megnyertünk, tehát azt gondolom, hogy nagyon jól teljesített a csapat. Viszont a csoportkörben ott már túl nagy falat volt nekünk a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina, tehát ők azért látszott, hogy gyorsabbak voltak, gyorsabb döntéseket hoztak, az átmeneteket gyorsabban végig tudták vinni. Ha mi megszereztünk egy labdát, jó olyan, akkor is hamarabb vissza tudtak zárni, még mi nem tudtunk olyan hamar visszazárni, tehát így ezekben a szituációkban jobbak voltak, de akkor is egy most furcsa azt mondani, ugye már nem szereztünk pontot, hogy jó élmény volt, de ezek ellen a gárdák ellen szerepelni azért szép emlék.
4: Az első vezetőedző időszaka után 2000-ben és 2001-ben volt egy rövid kitérője a Tiszaújvároshoz. Furcsa érzés volt, amikor mondjuk először úgy ment munkába a hosszú évtizedek után, hogy nem Debrecenbe ment, hanem egy másik városba?
3: Nem, mert az a csapat, az a DVSC csapata volt, tehát a DVSC akkor junior csapatával mentem én ki Tiszaújvárosba, tehát nem szakadtam el a DVSC-től, akkor is a DVSC-hez tartoztam, csak akartuk a felnőtt labdarúgásba beintegrálni jobban a fiatal játékosokat.
4: Hogyan nézett ki az utánpótlás ekkoriban, hiszen az első sikerek utáni években voltunk, már volt kupagyőzelem, volt bronzérem. Érezhető volt az, hogy a játékosok száma kiugrásszerűen nő?
3: Hát nem tudom, Debrecenben úgy mindig népszerű volt a labdarúgás, és ugye én az utánpótlásba tevékenykedtem, mindig megvoltak az érdeklődések a gyerekek részéről, és a sportiskola mellett, meg a DVSC mellett volt több olyan utánpótlás klub Debrecenben, akik szintén foglalkoztak gyerekek nevelésével, tehát Debrecenben azt gondolom mindig népszerű volt a labdarúgás.
4: 10 évvel Garambölgyi Lajos felkérése után Sub Kattila is pályaedzőnek hívta önt 2004-ben. Amikor ez az ajánlat érkezett, akkor hogyan vágott bele ebbe a feladatba?
3: Lelkesen, és Attilával akkor még úgy ismertük egymást, de nem volt különösebb kapcsolatunk, mert maradt közze, azt gondolom, nem csak jó munkakapcsolat, hanem baráti kapcsolattá is alakult, és ez a mai napig is így van. Ugye hát ott akkor sikerült bajnokságot nyernünk, hát az egy fantasztikus dolog volt, hát eszünkbe se jutott, hogy mi bajnokságot nyerjünk, mindig mondtuk, hogy ilyen jó lenne bajnokságot nyerni, egyszer mekkora nagy dolog, és akkor mikor ott volt és sikerült, hát akkor az tényleg leírhatatlan élmény volt, és ugye Debrecenben a főtéren, a Kossuth téren 40 ezer ember ünnepelt a csapatot a bajnoki címet követően, tehát az is egy csodálatos időszak volt.
4: Vissza szokott gondolni arra az ünneplésre, ami ott a 40 ezer ember volt a nagy templom előtt, itt kivarakva az akadémián egy elég nagy fotóval, de úgy gyakran felszokta idézni azokat a napokat.
3: Szerencsére sok bajnoki címet nyert a csapat azóta, és voltak egyéb sikerek is, de nyilván az első az mindig egy különleges.
4: Mi volt annak a csapatnak a legnagyobb ereje?
3: Az egy nagyon jó csapat volt, ugye nagyon tehetséges fiatalok játszottak, és akkor Sándor Tamás korosztályra, Sándor Tamás, a Dombi Tibi, a Madar Csaba, a Szatmári, Pető, tehát sorolhatnám, hogy saját nevelésű, helyi kötődésű labdarúgók, és mindegyik azért, hogy a magyar váltottba is be tudott mutatkozni a későbbek folyamán, tehát egy nagyon egységes csapat volt, hogy együtt nőttek fel, fiatalkorok óta ismerték egymást, jó játékosok is voltak, és így jó csapat is volt. Azt gondolom, hogy abban az időszakban tényleg a legjobbak közé tartozott a Loki.
4: A bajnokság melyik része volt az, amikor elkezdték elhinni, hogy ebből az álomból akár valóság is lehet rövid időn belül?
3: Na, csak a vége felé gondoltunk erre, tehát arra úgy menet közben azért nem nagyon akartuk elengedni magunkat, de a vége felé már, mikor ott volt az esély, akkor már úgy egyre többet úgy szóba került egymás között, hogy azért figyeljünk oda, mert megvan az esély.
4: Az, hogy az első bajnoki cím meglett, az a következő évek sikereit megalapozta?
3: Azt követően sikerült megvédeni a bajnoki címet, ami egy nagyon izgalmas hajrának köszönhető volt, hiszen ott az Újpesttel vívtunk nagyon nagy csatát, és az utolsó fordulóba dőlt el a bajnoki cím, és tudom, hogy a mi mérkőzésünket hamarabb lefújták egy pár perccel, mint az Újpestét, és mindenki olyan csendben volt az Olá Gábor utcai stadionba, majd egyszer csak, amikor adnak a meccsek is vége lett, és a számunkra jó eredmény következett ott be, hát akkor pedig euforikus hangulat keletkezett.
4: Ez egy érdekes lélektani kérdés lesz talán, mi a nehezebb, bajnoki címet nyerni, vagy bajnoki címet megvédeni?
3: Szerintem megvédeni, nyilván nyerni is nehéz, meg minden bajnokságban olyan nehéz, de megvédeni talán szokták is mondani, hogy nehezebb.
4: 2007-ben újból vezetőedző lett, a sikerei csúcsán lévő Debrecennél, amelyiket minden csapat le akar győzni a bajnokságban. Második ízben milyen volt belevágni ebbe a feladatba? 10 évvel az első kinevezése után egy teljesen máshol lévő debreceni alakulatnál.
3: Pályázó voltam, és akkor, mikor a Miroslav Beranek lemondott, akkor kértek fel vezetőedzőnek, amit nem könnyen vállaltam el, tehát nem volt természetes, hogy én azonnal elvállalom, tehát én az első időszakomat követően én nem gondoltam, hogy vezetőedzőként akarok tevékenykedni, de a Szima Gábor, az akkori tulajdonos nagyon-nagyon biztatott, és éreztem, hogy nagyon bízik bennem, és ez ennek hatására is úgy döntöttem, hogy jó, akkor belevágok, és hát ez nagyon hálás tehetek ezért a bizalomért, hogy tulajdonképpen ő rábeszélt nekünk, de sose értem volna el ezeket az eredményeket, tehát nagyon-nagyon boldog voltam, hogy elvállaltam, meg tehát, hogy részesedtem annak az időszaknak, jól esett a bizalom, így elvállaltam, és akkor egy 3 éves csodálatos időszak következett.
4: Mi volt az, amiért nem volt benne biztos az első időszaka után, hogy ön újra szeretne vezetőedzőként dolgozni?
3: Rengeteg kritika és bírálat ért az embert, általában labdarúgóedzőket éri, és én nem zenemésztettem meg ezeket, én egy érzékeny ember vagyok, és sok kritika nem esett jól, és nem éreztem, hogy engem akkor úgy elfogadott a közeg, és emiatt gondoltam azt, hogy jó, megpróbáltam, ennyi volt, de hát nagy boldogság számomban, hogy a végén másképp alakult.
4: Újabb bajnoki címek jöttek, más pályaedzőként felemelni a bajnoki trófát, átvenni az aranyérmet, mint vezetőedzőként?
3: Teljesen más pályaedzőként is az ember a stáb része. Nyilván mindent elkölt, hogy a csapat jól szerepeljen, de egy tény, hogy pályázóként csak javaslatételi lehetősége van az embernek, vezetőként megdöntenet kell. Tehát teljesen más ilyen téren a felelősség is, és azért, mikor az első vezetőedzői bajnok címem megvolt, akkor még nagyobb öröm bujkált úgymond bennem, még nagyobb dolognak tartottam.
4: részben már említette a 2009-es bajnokok ligája menetelést, ami azért történelmi a csapat életében volt. Itt a Kámar ellen egy 3-3-as párharc, ahol idegenbe lőtt gólokkal jutottak tovább, aztán a Levédi a Tallinn ellen 1-0-kal, és a Levski Szófia ellen pedig 4-1-jel. Ez a selejtező sorozat a visszaemlékezésében hogy maradt meg, hogyan emlékszik ezekre a mérkőzésekre, és a szépen lassan felépülő csodára.
3: A svéd bajnok ellen, a Kalmár ellen itt tudtuk nyerni 2-0-ra, egy olyan mérkőzésen, ami nagyon kiélezett volt. A visszavágón is megszereztük a vezetést, vezettünk egy nagy összesítettbe 3-0, és akkor egy kicsit úgy mindenki úgy érezte, hogy már megvan. Sajnos ugye a Kalmár akkor még nem adta fel, és a vége hát nagyon meleg lett, Máté Pétert ki is állították, és hát valóban idegenbeli góllal jutottunk ott tovább. És mi a Levante Tallinn, a lengyel bajnok azt hiszem Wisla Krakkóval játszott, és mi a Krakkóra készültünk, mert azt tartottuk esélyesebbnek, és hát számunkra meglepő volt, hogy a Tallinn jutott tovább, de aztán mikor játszottunk ellenük, akkor látszott, hogy nem véletlenül jutottak ők tovább, mert valóban egy akaratos, kemény ellenfél volt, és nagyon szoros két találkozót hívtunk ellenük, amit sikerült továbbjutni. Hát a Levski ellen meg az megint egy olyan élmény volt az ember életében, hogy ugye idegenbe kettőre sikerült nyerni egy nagyon-nagyon forró légkörű mérkőzésen, és itton pedig tehát a Puskásba akkor 33 ezen fértek be, és ott teltház előtt sikerült 2-0 nyerni. Fantasztikus érzés volt az, a mai napig eszembe van az a találkozó, azt végigélni, tehát nagyon nagy élmény volt. Debrecenből 18-20 ezer szurkoló jött rendszeresen akkor az idegenbeli budapesti mérkőzésekre, és hát alaposan kitettek magukért a szurkolóink is.
4: Nem sok magyar edző mondhatja magáról a modern labdarúgás világából, hogy irányította a csapatát a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina ellen is. Ilyen nagyrangú csapatok esetében vagy ellenpályára lépni, ez vezetőedzőként milyen élmény? Nyilván az eredmény az egyik dolog, de az, hogy ilyen sztárokat közelről látni, ilyen sikeres edzőket közelről látni.
3: Nagy élmény, és ez mind a három csapat ugye akkor kiváló volt, hiszen Liverpool azt hiszem, hogy 3 évvel azelőtt nyert meg a BL-t, és akkor a Gerrard, a Kuyt, tehát fantasztikus játékosaik voltak. A Lyon, az pedig már akkor nagyon sokszor francia bajnok volt, és ő a döntőbő társat játszott a később győztes Bayern Münchennel, tehát látszott, hogy ez is milyen gárda volt. A Fiorentina pedig a 4 középtársat játszott a Bayernnel is maradt alól, tehát mindegyik nagyszerű gárda volt, és hát mindegyikbe, hát mondhatom, hogy klasszis labdarúgók szerepeltek, tehát megedzők is, tehát ugye a Fiorentina a Prandelli, a későbbi olasz szövetségkapitány volt a edző, a Liverpoolnál a Benitez, akivel a bajnokok ligáját nyerték, tehát nagy dolog volt ezek ellen a sportemberek ellen pályára lépni és szerepelni.
4: És nyilván mindegyik csapat ellen volt idegenbeli mérkőzés is. Ön, aki már hosszú éveket dolgozott egy klub utánpótlásában, és gondolom tervezte is, hogy még fog ezzel foglalkozni, volt olyan haszna is ezeknek az utaknak az élmények mellett, hogy egy picit meg tudta nézni, hogy kint milyen körülmények között készül egy Liverpool, egy Lyon vagy egy Fiorentina?
3: Persze, azt ezeket a tapasztalatokat mindig próbáltuk, és például az akadémiát, mikor építettük, ezeket felhasználtuk az utánpótlás terén. A bajnoki mérkőzéseken meg profitáltunk ezekből a találkozókból, mert úgy éreztem, hogy egyre jobban próbáltunk iromulni ahhoz az iramhoz, meg keménységhez, ami ott azok a mérkőzésen volt, és a magyar bajnokságban ezeket jól tudtuk hasznosítani, és akkor úgy ez érződött is a csapaton.
4: 2010-ben miért döntött úgy, hogy lemond és átmenetileg visszavonul a felnőtt csapattól egy olyan Debrecennél, ami tényleg az aranykorszakát élte?
3: Nem lemondtam, hanem lejárt a szerződésem, és a klub kínált új szerződést, de

0: amely megtisztelő volt. Csináltam az utánpótlást, nagyon jól éreztem magam én az utánpótlásnál, és majd 2017-ben lettem újra a vezetőedző. Ugye a bajnokság első forduló, egy-két fordulóját követően a Kondás Elemért lemondott, és akkor ki legyen az edző, és akkor külföldi edzőt szeretett volna a klub. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy felkértek, de én mondtam az előbbi említett indokból, én biztos, hogy nem az Elemér után még a látszatát is elkerülöm, és viszont amíg, hogy lesz külföldi edző, addig ideiglenesen vegyem át a csapatot, és akkor két meccs akkor átvettem, szerencsém mind a kettő jól sikerült, a Gyirmótenet nyertünk 4-0, Mezőkövesden idegenben tudtunk 1-0 nyerni, ezt követően lett a Leonel Pontes, és hát sajnos az utolsó előtti fordulóba Debrecenben a Honvéd nyert 5-2-re, amivel megnyerték a bajnokságot, ugye, és mi pedig ott hát eléggé a kiesélyjelöltek közé kerültünk, és az utolsó kiki meccsre kaptam ismét felkérést, hogy vállaljam már az utolsó meccse, hát ami, hát nem nagyon repestem az örömtől, most az utolsó meccse átvenni, és kiki meccs a Diósgyőrre, mert a Diósgyőr is eléggé rosszul állt, tehát ugyanúgy, mint mi, és akkor ott idegenben sikerült nyernünk 3-1-re, Mezőkövesden volt a meccs, mert akkor a Diósgyőrnek az volt a hazipálya, de hát az fantasztikus volt, akkor Debrecenben olyan foci lázett, megint mindenki megijedt, hogy hú, a Lokja szeretett csapatunk baj van, és kiesett, hogy olyan érdeklődés volt, hogy nagyon sokan, tehát ott több ezen elkísértek volna bennünket, ha lett volna annyi belépőjegy. Ott sikerült nyerni 3-1, és akkor mondom, jó, sikerült, fújok egyet, és akkor ismét jött a felkérés, hogy hát, hogy nekem kellene csinálni a csapatot, és akkor, na, elvállaltam, és akkor 2,5 évig voltam ismét vezetőedző, ami megint egy olyan időszak volt, az a másik évben, 19-ben harmadikok lettünk, de nagyon büszkék voltunk arra a harmadik helyre, hiszen akkor a Fradi és a Videoton kiemelt klubnak számított. Mi pedig helyi kötődésű srácokkal szereztük meg ezt a harmadik helyet, úgyhogy a kezdőcsapatban 7-8 játszott rendszeresen, tehát az is egy fantasztikus időszak volt.
1: Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen sikeres edzőt azért más klubok is megkörnyékeznek. A Debrecenen kívülről érkező ajánlatokra nyugodt szívvel tudott mindig nemet mondani, vagy volt én, amikor kísértésbe esett?
0: Nem estem kísértésbe, mindig nyugodt szívvel mondtam, mert azért bármennyire szerte az ember a labdarúgást, van fontosabb dolog is. Én sosem tudtam volna elképzelni, hogy a más városba éljem az életemet, és a szeretteim pedig Debrecenben és egy héten, egy napot itton töltetek, mert az egész hetet ott kell ugye az embernek töltenie az akkori csapatánál, illetve édesapámat sajnos 3 évesen elvesztettem, engem édesem egyedül nevelt, és én nem tudtam volna nyugodtan létezni, hogyha én nem vagyok itthon vele, tehát én biztos, hogy nem hagytam volna, eszembe se volt elmenni, mert mondom, én őt egyedül nem vagyom.
1: Az elmúlt hónapokban néhány interjúban beszélt arról, hogy 2017-ben szövetségkapitánynak is megkeresték önt. Ez az ajánlat hogy nézett ki, és itt sem volt kísértés?
0: Mindenki azt gondolta, hogy 2009-2010-es időszakot követően kapok felkérést. Nem, 2017-ben valóban volt felkérés, de amit a beszélgetésünk elején már mondtam, én nagyon érzékeny ember vagyok, és átgondoltam, hogy hát, szóval nem tudom, és úgy gondoltam, hogy én most ebben nem vágok bele.
1: Ez az érzékenység egy érdekes dolog, mert úgy fogalmazott, hogy 1998 után nem hitte volna, hogy újra vezetőedző lesz. Amikor mondjuk 2019-ben az évedzőjének választották, az is annyira megérintette önt, mint sikerélmény?
0: Nagyon. Az nagyon megérintett, hiszen akkor választottak meg az MSZ először a évedzőjének. Mondjuk akkor úgy tudom, hogy a M1-es klubok játékosai szavaztak edzői, mert mindenki ugye azt gondolta, hogy 2009-2010-ben, különösen 2010-ben ugye a csoportkörben voltunk, és mellette azért sikerült megnyerni a magyar bajnokságot, a magyar kupát, akkor még volt Liga kupa, a szuperkupa, és akkor nem kaptam meg ezt az elismerést, ami nem csináltam, tehát egyáltalán nem esett rosszul, persze jól lett volna, mert mindenkinek jól esik az elismerés, de nem okozott problémát, és ezért viszont nagyon jól esett a 2019-es

0: elismerés.
1: Nem sokkal később Magyar Arany érdemkeresztet is kapott. Ezek az ilyen személyes elismerések foglalnak el a szívében legalább olyan fontos helyet, mint mondjuk a bajnoki címek, kupagyőzelmek.
0: Minden elismerés fontos, minden elismerés viszont más és más az, hogy a pályán kivívni, mások ezek az elismerések, mindegyikre rendkívül büszke vagyok és boldog vagyok én, hogy én ezeket megkaptam.
1: Ahhoz képest, hogy az első időszaka után úgy állt fel, hogy nem biztos, hogy leül újra a kispadra, ön a Debrecen történetének a legsikeresebb és a leghosszabb ideig ott lévő edzője 231 találkozóval. Ha ezt 30 évvel ezelőtti Herceg Andrásnak mondja valaki, akkor mi lett volna erre a reakciója?
0: Nem hittem volna el. Nem vittem volna el, akkor el se tudtam képzelni, és sokszor ugye, elgondolkodom, hogy azért ennyi időt ott eltölteni a kispadon, hogy milyen nagy dolog, és mondom, hogy bírtam én azt ki, de boldogan bírtam ki, tehát bártam, mondhatom, hogy tényleg a mai napig örömet okoz ezekre visszaemlékezni.
2: A Bajnokok című műsor mai vendége Herceg András volt, búcsúzik a műsorvezető Kreisz Bálint. Viszonthallásra!
3: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a kicsi lány. Majdnem egy teszt hozta az előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, vetületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltünk, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Augusztus 12-én veszük fel ezt a beszélgetést Márton Anita otthonában, és nem így terveztük, de napra pontosan 10 évvel ezelőtt a Riói olimpián megnyerted a bronzérmet, ami hát fantasztikus teljesítmény. Hogy emlékszel erre a napra?
2: Hát a mai napig nagyon szép emlék természetesen számomra, hiszen ez karrieremnek az egyik csúcspontja volt. Soha nem gondoltam volna kislányként, hogy ilyen magasságokba fölérhetek. Persze mindig cél volt az, hogy majd esetleg egy olimpiai érem, vagy akár egy EB-n, VB-n egy éremszerzés, de azért ez tényleg ilyen álomszerű volt.
1: 19 méter 87 centiméterrel akkor éppen egy országos csúcsot is felállítottál. Nem ez volt az egyetlen, és nem csak ebben a sportágban, majd erről még beszélünk. A másik, ami aktualitást ad ennek a beszélgetésnek, hogy Birminghamben zajlik az Atlétika Európa Bajnokság, és Birminghamhez pedig egy másik élmény köt.
2: Igen, ugye ott voltam fedett pályás világbajnok Birminghambe. Hát már tényleg olyan réginek tűnik, ugye 2018-ban. Egyébként a birminghami pályán többször versenyeztem én is szabadtéren is. Nekem kellemes élmények kötődnek Birminghamhez.
1: És ott is egy országos csúcs, ugye 1962, akkor ugye a fedett pálya, illetve a szabadtér az még külön mérődött. Érdekes sztorit hallottam, hogy amikor te elkezdtél atletizálni, akkor tulajdonképpen az az edzés, ami az elsőnek volt tekinthető, akkor minthogyha nem jó helyre mentél volna be, minthogyha nem az edző fogadott volna, aki előre volt tervezve.
2: Így van, ez azóta is egy ilyen vicces történet Eperjesi Laci bácsi és köztem, ugyanis akkor is több szegedi atlétika szakosztály volt párhuzamosan egymással, és ugye Laci bácsival találkoztam a Diákolimpián, lehívott az edzésekre, és akkor, amikor anyukámmal leérkeztem, hát megmondom őszintén, hogy én nem ismertem meg Laci bácsi, tehát nyilván 11 éves kislány voltam, és ahogy ott mentünk be a pályára, ugye kerestük, hogy hol van az atlétika edzés, és akkor a portás oda irányított egy másik edzőhöz, Trényei Imre bácsihoz, és hát ő kezdett el velem foglalkozni, hát megmondom őszintén, nem annyira szakszerűen, mert ugye most ugye a 11 éves lányok 2 kilós golyóval löknek, én akkor 6 kilós golyót kaptam a kezembe, és akkor úgy el is tűntem utána, tehát nyilván nem fogott meg az edzés, és aztán a testnevelő tanáromon keresztül Laci bácsi ugye megkeresett, hogy mi van velem, hol vagyok eltűnve, és akkor derült ki, hogy hát tökre nem jó helyen jártam.
1: Akkoriban hogy nézett ki, ugye Szegedről beszélünk, aztán majd a pályafutásod Békés Csabához is köthető, egy ilyen edzés helyszín, tehát a mostani körülményeket hogy tudod összehasonlítani az akkoriakkal?
2: Fú, nagyon sokat változtak az edzés körülmények, akkor egy salakos pályán tudtunk edzeni, illetve egy ilyen különálló, egy sima füves terület volt, ahol maga a dobópálya volt, egy súlylökőkörrel, diszkoszkörrel és kalapácsvetőkörrel. Akkor egy picit így a szegedi atlétika a régi ott a 80-as évek után egy ilyen lezuhanó ágban volt, és amikor edzőm ott a 2000-es évek elején Kis Gáborral együtt elkezdtek foglalkozni az atlétikával, akkor kezdték el ezt újraépíteni itt Szegeden. Például erősítő edzésekhez a súlyemelőkhöz jártunk be, a Szegedi Lelkesedés SK-hoz. Úgyhogy így ott edzettünk, ahol tudtunk, télen is iskolai tornatermekbe mentünk, ahol úgy szívesen láttak minket, és innen nőttünk ki oda, hogy ugye most már 8 sávos rekordtámpálya van Szegeden, sajnos a mai napig fedett pályás edzési lehetőség nincsen, rekordtán edzési lehetőségünk, hanem egy tornateremben, egy nagy méretű tornateremben tudnak felkészülni a fiatalok, de hát reméljük azért ez hát, ha változik a közeli jövőben esetleg. Úgyhogy most legközelebb ugye Kecskemét, a 100 kilométer, illetve Békés Csaba 90 kilométer, ahol jó fedett pályás körülmények között lehet készülni. készülni. Saját súlyemelő termünk van, szépen berendezve, meg tudjuk adni a sportolóinknak, amire szükségük van. Ugye amikor én kezdtem, akkor még a szülők fizettek mindent, az utazásokat, a szállást, ha szükség volt rá. Tehát, hogy egy jól működő közösségi klubbá nőtt ki azóta a Szegedi Atlétika.
1: Mi fogott meg a nehéz atlétikában annak idején?
2: Elég hamar jöttek a sikerek egyébként. Már ugye diákolimpiákat megnyertem, a korosztályos országos bajnokságokat megnyertem, viszont megmondom őszintén, hogy először a társaság fogott meg. Én mindig egy ilyen korán érő kislány voltam, és tetszett az, hogy ugye nagyobbak közé kerültem be, ott tényleg ilyen életre szóló barátságok kötődtek, tehát tetszett az az egész millió, ahol vagyok.
1: Annak idején, amikor beszéltél a súlyemelésről, ugye későbbiekben súlyemelő magyar bajnok is lettél, mint kiegészítő sportág. Egyszer mentem valamilyen súlyemelő versenyre, és te voltál az első, aki volt, akkor kérdeztem, hogy látogatóban, és mondtad, nem, indulok.
2: Igen, így van. Hát ugye, ahogy mondtam is, hogy nagyon sokáig a Szegedi Súlyemelő Klubnak a kötelékében edzettünk, és egy ilyen nagyon jó oda-vissza kapcsolat épült ki. Én például a Nagy Péterrel a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok, rendszeresen beszél telefonon is, úgyhogy így alakult az, hogy azért cserébe, hogy mi ott lehettünk és edzhettünk a súlyemelőterembe, jártunk országos versenyekre nekik.
1: Hogyan változott a mentalitás, hogy ugye 17-szeres magyar bajnok vagy, olimpiai bronzérmes vagy, világbajnoki arany és ezüstérmed is van, az embert hogy változtatják meg a sikerek?
2: Én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy nem változtattak meg a sikerek, legalábbis én próbálok arra törekedni, hogy úgy éljek, mint valamikor, tehát egy ilyen csöndes kisvárosi környezetben vagyok. Ilyen, tehát mi próbáltuk azért ezt a szerényebb vonalat továbbvinni, és úgymond a földön maradni.
1: A sporták halmozással kapcsolatban még egy dolog, hogy nézegettem annak idején az utánpótlás Európa bajnoki eredményeket, és egyszer találtam egy osztravai junior Európa bajnokságot, ahol diszkoszvetésben lettél bronzérmes. Kérdezném, hogy ezt most itt akkor hogy, de hát aztán magyar bajnoki címet is szereztél, nem is keveset diszkoszvetésben.
2: Igen, így van, ugye nálunk atlétikában, főleg ugye dobásokban is azért a teljes körű képességfejlesztés ugye a cél, és pont ezért, amikor valaki letéved az atlétika pálya kötelékébe, így lehetősége van több versenyszámot is kipróbálni. Nekem gerelyhajításban nem volt hozzá tehetségem, a kalapácsvetést én magam nem kedveltem, és akkor így maradt a súly és diszkosz, amit elég sokáig 23 éves koromig párhuzamosan csináltam végig, és utána, amikor ugye beléptem a felnőtt korba, akkor hoztuk meg azt a döntést edzőmmel, hogy akkor most súlylökés vagy diszkoszvetés irányba menjünk el. Érdekességként egyébként nagyon sok olyan Európa-bajnokságon, világbajnokságon volt, ahol helyezésben sokkal jobb eredményt értem el diszkoszvetésbe, mint súlylökésbe. Mégis úgy gondoltuk, hogy sokkal sikeresebb lehetek hosszú távon a súlylökésben.
1: Ha visszatekintesz a pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb? Ugye azt hiszem 6 alkalommal választottak meg az év sportolójának. Felsoroltuk már Márton Anita címeit, olimpiai bronz, világbajnoki arany, ezüst. Mi az, amire legszívesebben tekintesz vissza?
2: Hát ugye talán a két legfőbb eredményemre, ugye a fedett pályás világbajnoki címemre, amivel ugye a mai napig Magyarország egyetlen világbajnoka vagyok, illetve ugye az olimpiai bronzérmemre. Hát azért úgy gondolom, hogy sikerült olyan országos csúcsokat felállítani, amik lehet, hogy egy darabig még nem tudnak átadni a...
1: 15-ször?
2: Hát, vagy többször, mert jó magam sem tudom, hogy összesen hányszor javítottam országos csúcsot, illetve ugye korosztályos országos csúcsokat is tartok, de azért nagyon remélem, hogy hamarosan jön egy újabb fiatal tehetségben, és egyébként kibontakozóban, Martin Zsófi személyébe, és remélem, hogy lesz, aki tovább vigye ezeket a hagyományokat, úgymond.
1: A nehézatléták nagyon összetartó társaság, akármelyik versenyen jártam, ott mindig mindenki szurkolt a másiknak is. Még akkor is, hogyha félő volt, hogy esetleg téged túldob.
2: Igen, így van. Tehát én is teljes mértékben ezt tapasztaltam az évek alatt, hogy nincs meg a dobók között az a fajta rivalizálás, ami mondjuk a sprintereknél megvan. Én a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a magyarországi dobókkal is, illetve például egy Gyimántig alkalmával, és ez teljesen normális volt számunkra, hogy mi dobók így egy csoportba verődve együtt ebédeltünk, mondjuk együtt mentünk ki a pályára, sőt, még mi ugye női súlylökők is, volt olyan alkalom, hogy egymást segítettük verseny közben, mert nem ellenségként tekintettünk egymásra, hanem mint atléták, mint hát nem, a rivális tényleg nem jó szóra, tehát, hogy mint ellenfél.
1: Hogyha 11 éves Márton Anitának azt mondják, hogy 2023-ban egy budapesti világbajnokság után fog visszavonulni, mit mondtál volna az embernek?
2: Hát nyilván nem hittem volna neki. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba érhetek, és hogy olyan lehetőségeim lesznek akár a versenyzésre, utazásra, barátok szerzésére, és hogy egy ilyen hosszú karriert tudhatok majd a hátam mögött. Úgyhogy igazából meg szokták kérdezni, hogyha újra kezdhetném, és visszamehetnék, akkor újra kezdhetném, és azt szoktam mondani, hogy igen, újra nekivágnék.

0: szempontjából sem volt olyan támogatottsága az atlétikának. Ez ugye az utóbbi időszakban nem csak magyar szinten, hanem szerintem egyébként így világszinten azért kinőtte magát, és újra egyre nagyobb figyelmet kapott maga az atlétika is. Nyilván volt egy virágkora ennek, és akkor most talán egy icipicit így visszafele hanyatlik megint. Mondom példaként például, hogy nálunk is megjelent már, angoloknál és spanyoloknál is, hogy egy atléta hiába teljesíti mondjuk a kijutási szintet egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra, külön szabályokat, szinteket hoznak a nemzetközi szövetségek, hogy milyen feltételekkel viszik ki az atlétákat, ami nyilván az anyagi vonzatát megérti az ember, viszont van olyan súlylökön ismerősöm, aki például azért hagyta abba, mert háromszor is elvették tőle a lehetőséget, hogy az országát, a hazáját képviselje egy nagyobb versenyen, holott a Nemzetközi Szövetség által felállított szinteket, vagy kvalifikációs rendszerben viszont kvalifikálta magát. És ez szerintem egyébként szomorú, mert nyilván éveket dolgozott azért, hogy büszke legyen magára, az országát képviselje. Szóval picit ez nekem ilyen nagyon ilyen nemzeti érzést hoz, ugye természetesen magával, mert tudom én is azt, hogy milyen büszkeség volt mondjuk fönt állni a dobogón a magyar mezben.
1: A pályafutásod alatt ugye két városhoz vagy köthető, Szegedhez és Békés Csabához. Éreztél valaha egy ilyen főváros-vidék ellentétet, vagy olyan fajta rivalizálást, amelyben esetleg a budapestiek előnyben voltak?
0: Inkább azt mondanám, hogy nyilván ugye nagyon sok verseny Pesten, vagy Pest vonzás körzetében kerül megrendezésre, és nyilván ilyen szempontból vidékről eleve, hogy föl kell utazni, ott kell aludni, tehát hogy sokkal nehezebb, és ugyanígy ugye Békés Csaba is, illetve Szeged is jó, tehát hogy azt nézzük, ugye az autópályán manapság már azért nem távolság Budapest, de mondjuk ezelőtt 25 évvel, vagy 20 évvel még ugye azért az volt. Igen, érezhető egyértelműen, én úgy gondolom, tehát most én ugye már egyesületi vezetőként is, meg szakosztályvezetőként is elég régóta dolgozok, és nagyon nehéz ezt anyagilag megoldani egy egyesületnek. Rengeteget kell utaztatni az atlétákat, nyilván nem szeretnénk ezt a terhet a szülőkre róni, úgy gondolom, hogy van nekik is bőven problémájuk, és egy egyesületnek ugye az egyik feladata nyilván, hogy biztosítsa a gyerekeknek a megfelelő edzés és verseny lehetőségeket. Ugye van egy picit ez az iskolai SEO erő, hogy ugye az egyetemek miatt is nagyon sokan nem maradnak a vidéki kisebb városokba, habár Szeged itt ugye azért szerencsés, hiszen ugye itt a Szegedi Tudományegyetem azért egy elég híres és jó presztízzel rendelkező egyetem, úgyhogy így az évek alatt nálunk is többen megfordultak, hogy ide jöttek Szegedre egyetemre, és akkor a kötelékünkben vagy ideigazoltak esetleg, vagy csak velünk edzettek.
1: Három fő irányvonalat ragadnék meg az életedben, a sportolói létet, a vezetői létet, illetve a családanyai létet. A kérdés az, hogy a személyiségedhez, a világlátásodhoz melyik mennyit adott hozzá?
0: Biztos vagyok benne, hogy mindegyik nagyon sokat adott hozzá. Én mai napig rettentő módon hálás vagyok azért, hogy edzőm Eperesi Laci bácsi, hogy mondjam, az életre is nevelt minket. Tehát, hogy nem csak a sportolót látta bennünk, hanem az életre nevelt minket, pontosságra, tiszteletre, kitartásra, és ebből is nagyon sokat viszek magammal. Ugye maga a sportolói lét még, amit adott, nyilván ugye sokat utaztam, tehát föl kellett találnom magam, egy stabil, biztos nyelvismeretet kellett szereznem, amit ugye szintén használok a munkámban. Ugye utána jött ugye gyakorlatilag a családi anyai szerep, ami ugye szintén egy teljesen más oldal, megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nyilván onnantól kezdve, hogy befejeztem a sportolói pályafutásomat, azért a család az első. Tehát anyaként ugye két kislányom van, nyilván nekem az a legfőbb feladatom, hogy őket a lehető legnagyobb

0: biztonságban, szeretetben és mindenben neveljük ugye a férjemmel, illetve hát nyilván ugye a nagyszülőkkel egyetembe, és hogy nekik biztosítsuk azt, amire nyilván szükségük van, mind emocionálisan, mind akár anyagilag. És akkor ugye utána jön a maga ugye ez a vezetői szerep, ami viszont ilyen viccesen mindig azt mondták egyébként, amikor csak sportoló is voltam, hogy ilyen tyúkanyó típus vagyok, tehát, hogy ott is azért a kicsiket, vagy a akik frissen így akár fiatalabban becsatlakoztak a csoportba, azért így mindig is így pátyolgattam őket, és nyilván egy vezetőnek is meg kell lennie ennek a részének, hogy tudja kicsit pátyolgatni, bátorítani az alatta dolgozókat, tehát, hogy egyáltalán nem egy ilyen aláfölé rendelt stílusban, nyilván sajnos megvan az a rész is, amikor ezt is megköveteli az embernek a munkája, de hogy alapvetően egy ilyen partner viszonyban tudjuk ezt kezelni, és tehát ugye 2020 őszén vettem át a Szegedi Vasutas Egyesület atlétika szakosztályának a vezetését, és 2025 decemberében pedig a teljes nagy egyesületnek a vezetését, ami ugye viszont már több szakosztályos egyesületként működik, és nyilván itt lavírozni kell a most ugye jelenleg a család és az egyesületi teendők között, de én úgy érzem eddig, hogy ezt elég jól sikerült megoldani.
1: Ha már a gyerekekről beszéltünk, hogyha ők sportolnának, akkor mennyire támogatnád azt, hogy mondjuk az egyik súlylökő, a másik meg diszkoszvető szeretne lenni?
0: Én mindig is mondtam, hogy majd eldöntik. Egyébként a nagyobbik lányom, ő ugye 5,5 éves most. Volt már atlétika edzéseken, mert nálunk itt Szegeden már 4 éves kortól várjuk a fiatal atléta palántákat, viszont aztán úgy alakult, hogy megtetszett neki a görkorcsolya, úgyhogy ha kicsit fájó szívvel is, de átpártoltunk a görkorcsolyára, ami egyébként szintén úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat tud adni a gyerekeknek, és hát majd látjuk, hogy a későbbiekben hogy gondolja. Ugye például a férjem ő soha nem sportolt versenyszerűen, viszont rendszeresen eljár futni, és akkor mindig csalja a nagyobbik lányomat, hogy így viccesen, hogy jöjjön bele, és ő mindig mondta, hogy nem megy, mert ő, neki fáj a hasa a futástól. Tehát gondolom, hogy mennyire fájhat egy kisgyereknek, de igen, tehát, hogy nem, futó biztos, hogy nem lesz belőle, de úgy gondolom, hogy amerre viszi az élet, próbáljon ki több mindent. Én is fiatalkoromban több sportágat kipróbáltam, majd ha bekerül az iskolai közegbe, ott szintén egy picit megnyílik a világ. Itt még ugye az is sokat számít nyilván, hogy a barátok milyen irányba mennek el, mit csinálnak, mit sportolnak, meg azért a technika. Tehát a tévé, az internet, telefon, tehát, hogy még nincs nálunk is 6 éves a nagylány, és na, tehát azért próbálkozik, igen.
1: A munkát hazahozott valamilyen szinten? Tehát ugye klubvezetőként, ugye társadalmi elnök, vagy szakosztályvezetőként nyilván számtalan impulzus ér, és mondtad, hogy a férjed versenyszerűen nem sportolt, de amikor megjössz, akkor megosztod vele, hogy mi történt, hogy esetleg el kell küldeni egy alkalmazottat, hogy fájó, de nem indulhat az egyik versenyzőn valamelyik versenyen, hogy nagyon messze kell nagyon sok embernek utazni, hogyan szerzünk majd pénzt a buszra, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy mennyire segítő neked ebben?
0: Teljes mértékben megértő természetesen, ugye mi így is ismerkedtünk meg, hogy ugye én akkor már benne voltam az EA sportba, és hát tudja, hogy ilyen típus vagyok, tehát most mondhatom, hogy nincs választása, mert én nem vagyok ez az otthon a fenekemen ülő típus. Haza szoktam hozni a munkát, főleg azért, mert én ugye a kisebbik lányunkkal még itthon vagyok hivatalosan, és nyilván ugye az az első, hogy vele minden rendben legyen, de szerencsére édesanyámék nagyon közel laknak, szeretnek is ott lenni a lányok, úgyhogy most jelenleg hát így szeptember közepéig, amikor a kicsi kezdi a bölcsit, addig úgy oldom meg, hogy vagy elviszem magammal, aki éppen itthon van, vagy ugye a édesanyámékhoz beadom, és akkor bemegyek, elintézem, amit kell. Én ilyen éjszakai bagoly típus vagyok például, tehát nagyon sokszor van az, hogy este, amikor a gyerekek lefekszenek, akkor én utána fölnyitom a laptopot, és nekiállok dolgozni. És olyankor is vagyok egyébként nagyon ilyen tevékeny, ilyen jó, pörög az agyam még.
1: Márta Ranitával beszélgetünk, aki indul a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáért. A hírek után jövünk vissza.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor, én pedig Szegeden vagyok, Mártonan itt a házának kertjében, talán a szél bele is hallatszik, és a hírek előtt ott hagytuk el, hogy indulsz a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. Mikor és hogyan döntötted el, hogy belevágsz ebbe a nagy utazásba?
2: Hát megmondom őszintén, ha 2 hónappal ezelőtt valaki ezt megkérdezi tőlem, akkor lehet, hogy kacagok egy jót, habár az elmúlt hónapokban többen megkerestek már így az atlétikai berkeken belül, hogyha esetleg egyszer úgy alakulna, akkor vállalnám ezt a pozíciót, hogy gyakorlatilag a Magyar Atlétika arca legyek. Nyilván ugye a családra meg a szegedi munkára hivatkozva akkor úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy én lennék erre a legalkalmasabb személy, viszont közben úgy alakultak az atlétikán belül is a dolgok, hogy jó magam is úgy éreztem, hogy ki kell állnom a magyar atlétákért, és amikor ugye nem olyan régen volt egy rendkívüli küldött gyűlés, ahol ugye a 3 elnökségi tagot a küldött gyűlés ugye megerősítette a pozíciójába, ugye Németh Zsolt alelnököt, Zsivocki Farkas Györgyi alelnököt és Tölgyesi Előd elnököt, akkor ők is utána megkerestek többek között ezzel, hogy vállalnám ezt a megtiszteltetést, és én akkor kértem tőlük egy kis gondolkozási időt, nyilván ugye nekem ezt a családdal meg kell beszélnem, hogy fogjuk tudni ezt kivitelezni, ilyesmi, és aztán úgy döntöttem, hogy igent mondok. Megmondom őszintén, a legnagyobb löketet az adta, hogy én ugye nagyon jól ismerem mind a 3 elnökségi tagot, ugye a sportpályafutásom alatt is sokszor találkoztunk, beszélgettünk, én ugye Györgyivel egy időben is voltam, úgyhogy és az a szemlélet, hogy ők mennyire csapatban dolgoznak, és ezt követve, hogy egyáltalán nem az elnöknek kell úgymond mindent elvinni a hátán, hanem egy alulról építkezve, egy jó csapattal, nyilván ennek sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb is lehet ez az egész, és én nagyon bízok benne, hogy most én azt látom, hogy mind a 2 oldalon, hiszen ugye van egy másik elnökjelölt, és ugye Kovács Zoltán személyében, egyébként Zolit is nagyon jól ismerem, azóta is többször beszéltünk telefonon, hogy ugye ő is jelentette az indulási szándékát. Tehát, hogy nyilván mind a 2 oldal teljes szívvel fogja tudni ezt csinálni.
1: Mi ugye azt szerettük volna itt a Nemzeti Sportrádióban, hogy egy időben legyetek a stúdióban, de amikor ez adásban megy, akkor te nem vagy Magyarországon. Ha már a csapatról beszéltünk, akkor azt olvastam nálad, hogy a 3 már említett, újra választott, megerősített elnökségi tag mellett behoznád dr. Langár Bencét, aki befektető egyetemi oktató közgazdász, Molnár Balázs közgazdát, illetve Rutkowski Edét, aki a régebben dolgozott ugye a szövetségben is, de amúgy az Európai Atlétikai Szövetség projekt koordinátora. Így lenne teljes a csapat, illetve miért pont őket?
2: Most nyilván jelenleg úgy gondoljuk, hogy így lenne teljes a csapat. Szerettünk volna nyitni és olyan embereket is behozni az elnökségbe, akik egy kicsit külső szemszögből is tudják nézni. Nyilván nagyon fontos az, hogy magát az atlétikát is ki kell vinni a piacra. Tehát azért az elmúlt időszakban is, amióta ugye a kormányváltás is volt, ez ugye a kormány részéről is többször elhangzott, hogy az az egyik elvárás ugye az egyesületek és a szakszövetségek felé, hogy sokkal több lábon álljanak. Ugye szerencsére az atlétika ugye az egyik alapsportág, tehát hogy azért úgy gondolom, hogy ennek van realitása, hogy egy picit jobban a piacot kiszolgálva lehessen tovább menni. Ugye a Rutkowski Edének ugye széleskörű tapasztalata van, nemzetközi kapcsolatok, versenyszervezés, ugye korábban dolgozott az Atlétikai Szövetségnél is, úgyhogy így nagyon széleskörű tapasztalattal rendelkezik, jól átlátja a dolgokat. A Molnár Balázs, ő ugye szintén atléta volt, az atlétika világából indult útnak, ő pedig ugye olyan cégei vannak, akik, vagy amelyekkel atlétákat, sportolókat visznek ki Amerikába, Amerikából most már vissza Magyarországra, illetve más országok fele is nyitottak most már ők is a piacon. Nyilván ő is egy elég széles körű látásmóddal rendelkezik, ami gazdasági oldalról ugye meg tud közelíteni. Itt beszélhetünk akár, tehát nem csak maga a sportolóknak, hanem az edzői tudásnak is, ugye a behozatalát, kihozatalát egy picit megközelítve. És hát ugye dr. Langár Bence pedig egy nagyon sikeres befektetői vállalkozás cégeket tudhat maga mögött, tehát én úgy gondolom, hogy ő azért mindent is tud, amit ebben a szegmensben tudni lehet. Viszont úgy gondoljuk, hogy a későbbiekben érdemes lesz még bővíteni a csapatot elnökségi szinten is, hiszen ha Magyarországon is több szövetséget megnézzük, illetve ugye a világtrendet is követve, tehát nem hétfős elnökségek vannak azért a szakszövetségekben, hanem 11-13, akár 15 fő. Nyilván ilyen esetben a munka is meg tud oszlani, illetve nyilván egy sokkal szélesebb látásmódot biztosít egy szövetségnek a működésre, hiszen ugye több szem többet lát, úgyhogy vannak ilyen irányú elképzelések is a jövőben. Egyelőre nyilván az a kérdés, hogy szeptember 2-án a tisztújító küldött gyűlésen, hogy döntenek az egyesületi vezetők, képviselők, és hogy utána, ha olyan döntés születik, hogy elnöknek választanak, és ez a csapat esetlegesen össze tud állni, akikkel mi eddig együtt beszélgettünk, akkor nyilván látnunk kell azt, hogy mit találunk az Atlétikai Szövetségben, és hogy tudunk megindulni. Egyébként nagyon jól előkészített anyagok vannak már most is a háttérben. A megerősített 3 elnökségi tag az elmúlt hónapokban is nagyon sokat dolgozott azon, hogy az egyesületek képviselőit megkeresték, beszélgettek velük, mire van szükség, mit látnak másképp, javaslatokat gyűjtöttek. Ezek ugye össze vannak szedve egy csokorba, úgymond rangsorolva vannak nyilván, hogy mi az, ami prioritást érez, és úgymond azonnali cselekvést kell ezzel kapcsolatban véghez vinni, és hát nyilván ez azért idő, hogy átlássuk a teljes hátteret, és hogy milyen irányban, meg milyen mozgástérben lehet elmenni.
1: Hogy a hallgatóink is értsék, mi a dolga egy szövetségnek, és akkor itt most egy sportági szakszövetségnek, és most akkor itt bontsuk egy kicsit szét az élsportot, illetve a szabadidősportot két részre.
2: Hát élsport részéről ugye maguk a versenyeknek a megszervezése ugye részben, vagy ugye fölkérni arra egyesületeket, hogy ugye egy országos bajnokságot rendezzenek meg. Nyilván a válogatott sportolóknak a segítése, legyen az szó egészségügyi vonalról, vagy a felkészülésük támogatásáról esetlegesen. Ugye a különböző korosztályos és felnőtt Európa-bajnokságok, világbajnokságokra való felkészítés, utaztatás, egy nagyon komoly irodai háttérre van szükség nyilván, akik így a mindennapokat is leszervezik. Nyilván nagyon sok rétű, ugye kapcsolattartás más szövetségekkel, akár itthoni szinten, akár ugye nemzetközi szinten a World Athletics-el, az Európai Atlétikai Szövetséggel. Nyilván folyamatos információ áramlás van napi szinten ugye az Európai Szövetség, Világszövetség között, illetve az Atlétikai Szövetség között. Fú, hát nagyon sok mindent lehetne egyébként felsorolni, és akkor ugye nyilván van egy másik része, ami ugye nem az élsporthoz kapcsolódik, hanem a tömegsporthoz. Ugye meg kell teremteni az utánpótlás bázist, ugye minél több fiatallal megismertetni az atlétikát. Ugye az elmúlt időben ez is egy ilyen hiányként merül föl, hogy jelenleg az Atlétikai Szövetség vezetése nem kellőképpen nyitott mondjuk az utcai versenyszámok iránt, a hegyi futó, ultrafutó versenyszámok iránt, holott sokkal szélesebb a paletta attól, hogy csak a pályaatlétikáról beszéljünk, és nyilván erre igény van, hiszen szerencsére így Magyarországon is azt lehet látni, hogy egyre többen veszik rá magukat, és akkor elindulnak egy városi maratonon, vagy egy kisebb futóversenyen, és én úgy gondolom, hogy itt is a szövetségnek feladata, hogy népszerűsítse a saját sportágát, jelen legyen, és ebből lehet utána építkezni, de tényleg de nagyon sok mindenről lehetne még beszélni.
1: Az utóbbi időben többször hallottam olyat, hogy Halász Bence a hátán viszi a magyar atlétikát. Mi a véleményed erről? Egyetértesz-e ezzel, vagy azzal, hogy Molnár Attila, Takács Boglárka, Kozák Luca, vagy az utánpótlásból jövő, de már a felnőtt versenyek is induló Báthori Liliana is hozzátesz a magyar atlétikához?
2: Alapvetően, ha megnézzük, akkor az elmúlt hát nem is tudom, 20-25 évben általában egy ilyen kiemelkedő személye volt a magyar atlétikának. Itt ugye mondjuk először Pass Krisztiánt, de még hogyha előttük is visszamegyünk, azért Annus Adriánék, vagy akár Kővágó Zoli, de aki igazán kiemelkedő volt, tehát ugye Pass Krisztián olimpiai bajnok kalapácsvetőnk, ugye utána, amikor ő befejezte a pályafutását, ugye akkor jöttem én, illetve ugye dr. Bai Balázs 110 gátas futónk, és most ugye úgy gondolom, hogy a Bence az egyik ilyen sportcsillagunk, hiszen ugye nemrég meg is nyerte az Európa bajnokságot kalapácsvetésben, és nyilván igen, tehát nagyon sok tehetséges fiatal atléta van a háttérben is, akik ugye várják azt a lehetőséget, hogy igazán kiugorhassanak a saját versenyszámukba. Mindig volt azért, tehát voltak más atléták is, akik megközelítették ugye a dobogós helyezéseket. És sajnos nálunk ilyen magyar rossz szokás, hogy ugye csak azt nézzük, hogy érem van-e, és hogy csillog az érem, amikor az is fontos, hogy nyilván akár egy 1-8 helyezet, egy 12 helyezet, vagy egyáltalán az, hogy már van, aki képviselje hazánkat egy-egy ilyen versenyen, hiszen tényleg ugye az atlétika a sportok királynője, világszinten rengeteg embert mozgat meg, és talán a legnehezebb is ugye a top vonalba beérni, tehát nyilván nem mindegy, hogy egy sportágat, nem tudom, most csak mondok valamit, 3 millióan űznek a világon, vagy mondjuk 500 000-en, és így ugye sokkal nehezebb tényleg ugye sprintben és hosszú távfutásban ugye az afrikaiakkal felvenni a versenyt, akik ugye genetikai is már arra vannak ráállva. Egyébként egyszer ilyen érdekességképpen mondta valaki, hogy hát, hogy mi magyarok, mi a dobószámokra vagyunk ráállva. Hát mondom, azért ez egy kicsit erős, de nyilván azért alapvetően a magyar emberek többsége is egy ilyen zömökebb, erősebb testalkat, de azért, ha megnézzük ugye a jelenlegi magyar atlétikát is, futó és ugró atlétákból is bővelkedünk, és sikeresek vagyunk.
1: Én nagy híve vagyok annak, hogy azt az atlétát is ismerjük el, aki egyáltalán döntőbe jut világversenyen. Márton Anitával beszélgetünk, aki indul a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért, és beszéltünk korábban a létesítmény helyzetről, és ha már most, mint elnök jelölt kérdezlek, van egy nemzeti atlétikai központunk Zsigocki Gyuláról elnevezve, aminek az edzőpályát elvileg ingyen használhatják a válogatott sportolók, de az egész létesítmény kihasználtságával kapcsolatban te hogy vélekedsz? látsz?
2: Én úgy gondolom, hogy sokkal jobban ki lehetne használni. Egyébként én úgy tudom, hogy nem ingyenesen használható a maga a bemelegítő pályarés sem, hanem ugye fönt az a futókaréja a stadionon belül, és pont ez a probléma, hogy én ebbe egy kicsit úgy gondolom, hogy erősebb kommunikációra kellett volna törekedni a szövetségnek az államtitkársággal. Én egyébként így, mint egyesületi vezető, ugye mi vagyonkezelők vagyunk itt Szegeden, tehát nyilván azért van egy rendszeres kapcsolattartása az állami szférával, és beszéltünk erről, hogy nyilván ez egy tárgyalás kérdése. Na most, ha az egyik fél nem ül oda tárgyalni, és nem indul meg egy kommunikáció, akkor nyilván ez a létesítmény nincs kellőképpen kihasználva, de ugye állami részről is természetesen feltétel az, hogy azért fönn kell tudnia tartania magát a létesítménynek, és én egyébként örülök neki nagyon, mert azóta többször jártam már ott a stadion közelébe, és rendszeresen járnak ki testnevelés órán is gyerekek, a játszótéren is, ami ugye mellé lett építve, ott is többször láttam már csoportokat, tehát hogy azért ki van használva maga a létesítménynek az a része, ami a lakosságnak lett ugye átadva, viszont egy picit talán jobban ki lehetne használni az edzőpálya részét is. Itt ugye egy picit talán az is probléma, hogy a szálláshelyek a közelben nem igazán vannak, és nyilván, hogyha edzőtáborozni érkezik oda egy csapat, akár Magyarországról, akár külföldről, nyilván az lenne a legideálisabb, hogyha a lehető legközelebb lenne a pályához, akár egy ilyen pályaszállás is. Azt kifejezetten nagyon szeretik az atléták, hogy tényleg semmi mást úgymond nem kell csinálni, csak fölkelni és lemenni a pályára, amikor például Nyíregyháza ilyen.
1: Tatabánya is ilyesmi.
2: Igen, de ugye Nyíregyházán kifejezetten ugye nagyon jó az, hogy ott ugye gyakorlatilag a fedett pályát a hotel résztől egy üvegablak választja el. És akik mondjuk a téli időszakban, mondjuk akár egy országos bajnokság ideje alatt ott laknak, ők csak kimennek a folyosóra, leülnek a kanapéra, és nézik az atlétika versenyt, vagy akár az edzéseket, és a rögtön ugye a fedett pálya mellett van a szabadtéri pálya, tehát hogy tényleg teljesen nyugodtan csak az edzésre koncentrálva ott tud lenni a sportoló a létesítménybe, mert ott van minden egy helyen. Ott tud regenerálódni, ott tud kikapcsolódni, az étkezés ott van, az edzés lehetőség ott van, tehát hogy nyilván ilyenekre lenne szükség minél többre.
1: Van Magyarországnak egy Continental Tour Gold versenyen 16 éve, ez a Gyula István Memorial Atlétika, vagy a nagy díj, neked ugye nem kell bemutatnom. Ez a Formula 1 után a második olyan verseny, amit minden évben megrendeznek legrégebben. Mi a vélekedésed erről elnökjelöltként?
2: Én nagyon örülök neki, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan hagyomány, amit kutya kötelessége továbbvinni a magyar atlétikának. Viszont talán egy picit ugye azért arra is gondolni kell, hogy itt annyira kevés a lehetőség a magyar élmezőnynek, hogy színre lépjen. Ugye azt tudni kell, hogy egy ilyen kvalifikációnál, mondjuk egy Európa-bajnokság, világbajnokság vagy olimpia kvalifikációnál ugye kétféleképpen lehet kvalifikálni. Az egyik, hogyha valaki a World Athletics által megszabott szintet teljesíti, ezt körülbelül egy olyan 8-10 ember tudja a világon teljesíteni, és utána pedig a világranglista alapján föltöltik ugye a mezőnyöket, és itt viszont számít az, hogy milyen kategóriájú versenyen versenyzett az adott atléta, ott milyen helyezést ért el, és milyen eredménnyel érte el. És pont ezért történhet az meg, hogy a mi atlétáink elé rendszeresen bekerülnek olyan külföldi atléták, akik jóval kisebb eredménnyel, vagy gyengébb eredménnyel rendelkeznek, viszont a saját országok fektet abba, hogy olyan kategóriájú versenyeket rendezzen, ami segíti a saját atlétájuknak a kvalifikációját. És nálunk viszont ugye az elmúlt években nem volt ilyen, szerintem talán a 2023-ban volt az utolsó, amikor bronz kategóriás versenyt szerveztek. Tehát, hogy gyakorlatilag a saját sportolóinkkal tolunk ki, és rengeteg pénzt, nem mondom, hogy az atlétikai szövetség ül bele, de nyilván az atlétika szövetség részéről is, illetve ugye ennek van egy állami támogatása is. Én egy picit úgy érzem, hogy ezzel jobban is lehetne gazdálkodni, viszont például a tavalyi évben, idén sajnos nem tudtam elmenni, de a tavalyi évben én is kint voltam, és annyira jó volt látni, hogy olyan sok ember volt a stadionban, hogy ott voltak a mi atlétáink is, és amikor jöttünk hazafel, akkor mondtam is a férjemnek, hogy megmondom őszintén, egy picit irigykedem. Mert én is ugye több gyulai memoriálon indultam, akkor azokat ugye Székesfehérváron rendezték meg, illetve egyet még a régi Népstadionban. Viszont nyilván ez a millió, ami itt a Nemzeti Atlétikai Stadionban van egy ilyen verseny alkalmával, hogy hazai közönség, tehát hogy ugye a 23-as budapesti világbajnokságon volt lehetőségem ezt megélni, de egy picit azért így irigykedve gondoltam az akkori, vagy a jelenlegi atlétáknak, hogy nekik ez most már úgymond évek óta rendszeresen megadatik.
1: Márton Anitával beszélgetünk, aki elnök jelölt a szövetség élére, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy tudod-e, hogy miért alakult ki részben az elnökségen belül, részben pedig a szakosztályok, klubokon belül ez a fajta ellentét, amit most látunk a social médiában. Mi lehet ennek az oka, hiszen atléták vagytok, ugyanazt szeretnétek?
2: Én annyira egyébként nem érzem erősnek mondjuk a klubok közti ellentétet. Nyilván van pár klub, akik nagyon erősen képviselik az egyik, vagy a másik, vagy akár ugye jelenleg a harmadik oldalt, hiszen ugye, ahogy mondtam, ugye van most jelenleg az Atlétikai Szövetségnek ugye a régi, vagy akár jelenlegi vezetése, de ott ugye Gyulai Miklós lemondott. Van ugye a három pozíciójában megerősített elnökségi tag, illetve van ugye a Kovács Zolit képviselő csoport is. Egyébként szerintem azért a Kovács Zoli és a köztem én egyáltalán nem érzem ezt az ellenségeskedést. Szerintem egyébként a klubokból, vagy a kluboknak abból lett elege, hogy egyszerűen semmibe nézik őket. Tehát ezt nyilván nem lehet tovább csinálni. Nagyon sok olyan dolog történt az elmúlt időszakban, ami azért kérdéseket vett föl, akár sport szakmai szemszögből, akár azért lehetett ugye elég sok mindent olvasni az interneten és a különböző vezetői pozíciókban lévő emberekről. Nekem nem tisztem ezzel kapcsolatban úgy gondolom véleményt nyilvánítani, viszont én úgy érzem, hogy ez nem tett jót a magyar atlétikának, és nem az nem tesz jót a magyar atlétikának, hogy most van egy ellentét úgymond. Nyilván egyébként, ha a Zolit nézzük, vagy akár engem nézzünk, nagyon hasonlóak az elképzelések. És úgy gondolom, hogy azért a magyar atlétikában élők nagy része pontosan érti, hogy mire van most szüksége a magyar atlétikának. És nyilván mind a ketten ezt képviseljük kisebb árnyalatokban. Ki az egyik részét látja fontosabbnak, ki a másik részén. Én itt újra visszatérnék arra, hogy én nálunk azt látom erősebbnek, hogy mi tudunk csapatban gondolkodni, és szerintem erre van most szüksége a magyar atlétikának, hogy közösen tudjunk előre menni, és ne legyen egy belső széthúzás. De ez nem azt jelenti, hogy valakinek nem lehet véleménykülönbsége, de nyilván, ha azt meg tudja magyarázni, és alá tudja támasztani, akkor annak helye van, és annak viszont nincs helye, hogy már valakinek más véleménye van, és be kell fognia a száját.
1: Beszéltünk az atlétikai világbajnokságról, ugye 2023-ban a World Athletics elnöke azt mondta, hogy a világ eddigi legjobb ilyen típusú rendezvénye volt. Szerinted a magyar atlétika jól élt azzal a lehetőséggel, amit ez a világbajnokság nyújtott?
2: Szerintem jól élt, de élhetett volna sokkal jobban is. Talán én szakosztályvezetőként éltem akkor azt meg, hogy azért a budapesti világbajnokság előtt, után megnőtt az atlétika iránt érdeklődők száma, nagyon sokan csatlakoztak akkor az egyesülethez, egy nagy számú létszámnövekedést tudtunk tapasztalni, viszont úgy érzem, hogy marketing vonalon mondjuk azt látva, hogy mondjuk egy brit, a britek ezt hogy tudták fölgöngyölíteni, akár a Riói olimpiára, ha gondolok, hogy ezt hogy oldották meg, vagy akár egy pekingi gyémánt ligára, tehát sokkal nagyobb energiát tudtak abba fektetni, hogy ezt népszerűsítsék, hogy ez egy nemzeti érdek legyen, hogy miért szervezünk. És akkor most egy picit így ide csatolom azt is, hogy ugye volt már erre a korábbiakban próbálkozás, hogy ugye budapesti olimpia. Ez ugye az olimpiai mozgalom, olimpiai szemlélet, és hogy például ugye 24-ben, illetve 24 előtt, hogy Párizsban sikerült azt elérni az évek alatt, hogy Párizs ezt akarja, hogy ők attól függetlenül, hogy nyilván ott is voltak ellentétek akár politikai vonalon, de összetudtak fogni, és tudták azt mondani, hogy igen, Franciaországnak, Párizsnak, a francia népnek erre szüksége van. És én nagyon szeretném, hogyha ez egyszer itt nálunk is véghez menne, és egy picit ez a nemzeti érzés, egy picit látni azt, hogy ez nem csak arról szól, hogy majd itt stadionokat építünk, hanem annyi minden van a háttérbe, amit az átlag emberek is igenis hasznosnak találhatnának, és a saját hasznukra fordítva élvezhetnék ennek a gyümölcsét.
1: Hát az olimpiáról még nem is született döntés, de az atlétikai világdöntőt az Budapesten rendezik, ugye egy háromnapos esemény, ahol a világranglista első 10 helyezettjét hívják meg. Erről mi a véleményed?
2: Szerintem alapvetően egy jó kezdeményezés. Én amit mondjuk nagyon sajnálok, hogy sajnos a technikai számok egy picit kiszorultak. Nyilván ez nem a magyar atlétika döntése, hanem ez ugye egy nemzetközi döntés. Én értem azt is, hogy esetleg ugye marketing szempontból ugye azért a sprinterek, a rövid távfutás sokkal nagyobb előnyt élveznek a technikai számoknál, meg ugye nyilván hosszabb idő egy technikai számot lebonyolítani, de azt én nem feltétlenül tartom fairnek, hogy amíg a futások gyakorlatilag a teljes palettát képviselik, addig például dobásban ugye pencének szurkolhatunk, majd ugye férfi kalapácsvetésben, illetve azt hiszem női gerelyhajítás lesz, ha emlékeim nem csalnak, és ugyanígy az ugrások is egy picit a háttérben vannak szorítva, pedig nyilván nagyon látványos tud lenni, és kiélezettek ott is a versenyek, sokszor centig döntenek.
1: Az olimpiai ciklus felénél járunk. Hogy érzed, hogy azok, akik mondjuk az LA10 programban benne vannak az atlétik képviseletében, az atléták közül, illetve a kvóta számok tekintetében, hogy áll pillanatnyilag a magyar atlétika?
2: Szerintem jól állunk. Nyilván itt ugye jövő évben lehet elkezdeni ugye a kvalifikációt gyűjteni atlétikába, és hát azért az utolsó pillanatok is mindig sorsdöntőek, úgyhogy most egy picit megint visszacsatolok oda, amit mondtam, hogy elengedhetetlen az, hogy olyan minőségű versenyeket rendezzen a Magyar Atlétikai Szövetség, amivel tudjuk segíteni a fiatal atlétáinknak a kvalifikációját, hogy ne kelljen órákat utazni ahhoz, hogy egy jó versenyen tudjanak szerepelni, hanem ez nekik is itthon megadasson, úgymond.
1: Igen, de ez pénz kell, és akkor itt csatolunk vissza arra, amit mondtál az elnökségi bővítéssel kapcsolatban, hogy olyan emberekre van szükség, akik adott esetben pénzt tudnak hozni a szövetségnek, amiből aztán ilyen típusú kvalifikációs versenyeket lehessen rendezni.
2: Akár igen, nyilván, tehát ugye a szponzorok, támogatóknak a behozatala, illetve nyilván jelenleg nem látunk bele, hogy mi a pontos helyzet a magyar atlétikába. Ugye a három elnökségi tag ugye pont ez miatt emelte fel a szavát már a kezdetekben is, mert úgy érezték, hogy teljesen más irányítás irányba is lehetne csoportosítani a pénzeket. Most itt nem szeretnék abba belemenni, hogy honnan kéne elvenni. Nyilván megvannak azok a szegmensek, ahonnan lehet elvenni mindig pénzt, és ezt most egyáltalán nem a sportolóktól. De nyilván tehát egy jól átgondolt költségvetéssel úgy gondolom, hogy ki lehet szorítani azt az összeget, mert itt azért nem 100 milliókról beszélünk.
1: Hogyha van még olyan küldött, aki nem döntötte el, hogy rád Márton Anitára vagy Kovács Zoltánra szavaz, bár úgy tudom, hogy magán a küldött gyűlésen is lehet jelentkezni valakinek elnöknek, de hogyha marad ez az állás, ugye lezárult a jelentkezési ciklus, szóval, hogy ha van olyan küldött, aki még nem döntött el, hogy kire szavaz, annak mit üzennél?
2: Én úgy gondolom, hogy, tehát ahogy mondtam is, hogy nem sokban tér el egyébként a Kovács Zolinak az álláspontja a mi elképzeléseinktől. Én hiszek abban, hogy a magyar atlétika össze tud fogni, és mi ezt csapatként tudjuk képviselni, ugye a korábban felsorolt elnökségi tag jelöltekkel, de nyilván ez nincs kövevésben, hogy mindenkit be fog szavazni a küldött gyűlés, akiket mondjuk mi gondoltunk, vagy akikkel elkezdtünk együtt dolgozni, de bármi történik, én például nyugodt szívvel mondom azt, hogyha a Zolit választják meg, és utána is bármiben tudom támogatni a magyar atlétikát, akkor ugyanúgy oda fogok állni, és segíteni fogok a Zolinak. És úgy gondolom, hogy ez fordítva is így lesz, és bármilyen összetételű lesz az elnökség, mindenkinek félre kell tenni az esetleges személyi ellentéteket, és azzal menni tovább, hogy itt a magyar atlétikáról van szó, mert ha most nem tudunk tovább menni, akkor egyszerűen meg fogunk rekedni, és olyan lehetőségektől esünk el, amiket utána már nem fogunk tudni kihasználni.
1: Márton Anita, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A magyar úszó válogatott medencés versenyszámokat követően 4 arany, 4 ezüst és 1 bronzérmet szerzett, és itt van velünk a szövetségi kapitány Sós Csaba. Nem olyan régen szálltál a repülőgépről, és elég kapós vagy, ahogy hallom, mert mindenhová hívnak, de hát azt hiszem, hogy ez egy kellemes teher.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel, a rövid válaszom az, hogy igen.
2: Na szóval akkor essünk neki ennek a dolognak, de kezdjük ott, hogy sokan kritizáltak talán téged amiatt, hogy az új válogatási elveket bevezetted, hogy ki az, aki kiutazhat az Európa-bajnokságra. Hát úgy tűnik, hogy neked lett igazad, de azért kaptál ezért hideget, meleget?
3: Nem baj az, én ezt nem hasraütésszerűen csináltam, ezt nagyon alaposan végig gondoltam, és ahogy most esetleg, ha abban az irányban a beszélgetés kiderülhet, ilyenkor már nekem a jövő év meg a következő 2 év van a fókuszomban, és ez így volt a tavalyi VB után is. És amikor összeraktam a szintidőket, magam is meglepődtem. Egyébként ugyanaz volt a koncepció, amit a magyar úszásban 50 éve van, hogy azt visszük ki Európa-bajnokságra, aki döntőbe jutásra esélyes, illetve egy-két fiatalt menedzselni, de azt is meghatározott szempont alapján. És ez az európai ranglistán nemzetenként 2 figyelembe véve, ugye ma annyi jutott döntőbe, a 8. idő. Most ezt hozzátenném azért, hogy az úszás már pedig ilyen, hogy 90

0: versenyszámba, az a szint idő, amit én szabtam, azzal nem lehetett volna bejutni a döntőbe. 9. Nem egy véletlenül, vagy 2, 9, az gyakorlatilag a 20% a versenyszámoknak.
1: Ezt egyébként az elnökséggel egyeztetve hoztad meg ezt a döntést?
0: Ez volt az első, amióta kapitány vagyok, hogy az elnökség engem felülbírált. Az elnök úr javaslatára, akivel felhőtlen testvéri a viszonyom, és igaza volt, de én nem tehettem másképp, és inkább arra utalnék, ami jelenség volt az olimpia előtt az ötosázóknál, és az is szerintem jobban fel lett fújva, mint a valóság volt. A Martinek nem dönthetett másképp, mert kiirdette a válogatási elveket. Ugyanakkor alakulhat valami másképp, és jól látta Balog elnök, hogy ezt a versenyzőt kell kivinni, aki meg is nyerte. Itt egy ilyen eset volt, a Szabó Feltóti, ezt nevesítem is, akit én nem vittem volna, aki nem javasoltam, az elnök pedig úgy látta, és mint kiderült, hát meg kell mondani tárgyalagosan, ő látta jól, mert végül is bejutott a döntőbe, és 6. lett.
1: Hát beszéljünk akkor azokról a történésekről, amik széppé tették a magyar úszósport számára ezt az Európa-bajnokságot. Kezdjük talán azzal, hogy Milák Kristóf ott volt, nyert és nyilatkozott.
0: Igen, hát vele ez egy új dolognak tűnik, de hát az ő eredetileg ilyen. Tehát örülök, hogy vége van annak a időszaknak, amikor csak a rejtélyek voltak, és úgy, ahogy nem baj, hogyha látják. Hát nem gyengőve ezen a mezőn se.
1: Természetesen, bár azért te is nyilatkoztál arról, hogy megtalálta azt az embert, akivel jó a kémia, együtt tudnak dolgozni, és hogy ebből talán kevés van.
0: Igen, az a helyzet, hogy bármennyire is gondolják sokan, elsősorban nem szakmai kihívás. És Magyarországon mindig elmondom, rengeteg edző van, aki világszínvonalú. Az a sikernek az állog, az vegyék tudomásul. A rengeteg nagyon jó, szorgalmas, tehetséges, képzett edző. Aminek aztán megvan megint a hátterés, hogy miért van ide, így van. De itt emberi kihívás is van hozzá, olyan jellegű, amit nagyon kevesen érezhetnek. És az, hogy ők megtalálták, nem tudom, hol mondtam, hogy valószínűleg az Ámos, Szabó Ámosról beszélünk, ugye a 7,5 milliárd emberben az egyetlen, akivel ő együtt tud működni tartósan. És azért ő szakmailag is kiváló, a fogyatékos úszásban elsősorban, de hát ismerem 20 éve, ő az egy nagyon képzett ember, de mégse ez volt elsősorban a kívás, még akkor sem, hogyha teljesen másképp készül a Milák, mert olyan, és nem tudja fölvenni azt, ami a szokványos, vagy az Ámos mondta, hogy a tankönyvet nem lehet alkalmazni, hogy erre is rájönni, ezt tolerálni. És egy-két olyan újítást is bevitt, ami speciálisan az övé, ami már ő majd később lehet, hogy ők is fognak beszélni. Szóval nagy találkozás ez, és ez a legjobb hír, mondom még egyszer. A Milák, ha verseny, ez akkor minden rendben van.
1: De mik lehetnek ezek a specialitások, amit még nem próbáltak ki mondjuk magyar úszónál?
0: Hát az, hogy nem edz annyit, nem annyira a hosszabb távok felé orientálódik. Hát mi először ugye, amikor az elindult ez a nagy sorozat a 70-es években, ha visszaemlékeznek, 400 vegyes, 200. Hát ha egyszer érdekes erről beszéltünk, hogy miért így alakult ki, ez egy jelen pillanatban nem forgalmazott könyvbe is lenyilatkozom, a Szécsi Tamásról szóló könyvbe. Ezek nem véletlenül alakultak ki, akkor logikus volt. Ugyanakkor 1986-ban van először, hogy 50 méteren világbajnokságon döntőt rendeznek, és akkor is a 50 gyorson, és 88-ban van először olimpián, de hát addig azért a 35 számból 2 volt 50. És azt kell megérteni, hogy az 50 méter az atlétikával lehet jó párhuzamot vonni, hogy érthető legyek, az kb. 20 másodpercig tart. A 100-ig, 200-ig a duplája mindig a világcsúcs, de a 400 már nagyon sokkal több. Tehát nálunk a 100 méter itt is, mint a atlétikában 400, egy masszív állóképességi szám, az 50 meg egy tisztán vágta. És eddig, miután ebből 2 szám volt a 35-ből, és amúgy is nagyságrenden nagyobb a kockázat, ezt látja mindenki, hát olyan szoros minden verseny, hogy vicc. És nem fektettünk rá a hangsúlyt, tehát erre nincsen kidolgozott rendszerünk és módszerünk, tekintve, hogy most 8 ilyen szám van az olimpián, mert minden úszás nem bejött, hát most már foglalkoznunk kell vele, és ennek az elsője a Milák, aki a Szabó Ámossal úgy látszik, hogy megtalálja azt, ami ide kell.
1: De azért ez az 50 méter, ez egy picit lutri is, mert hát tényleg nagyon-nagyon minimális különbségek döntenek.
0: Hát lutri, de azért most arra emlékeztetünk, hogy van egy új ukrán csoda, a Seremet. Őt személyesen ismerem, már korábban úgy adta az élet, és megnyerte az elődöntőt is, a középdöntőt is, meg a döntőt is, azért ez talán nem véletlen. Tehát látszólag úgy tűnik, hogy apró nüanszokon múlik, de valahogy az a győztes, mindig az lesz az. Úgyhogy itt is azért megvan a tudás, csak hát szemmel kevésbé látható azok a nagy különbségek, amik egyéb távokon vannak. Látszólag nekem is ott az uszodában, hát egy-egy jönnek nyolcan, aztán inkább én az órát nézem, és főleg arra megy a szemem, ahol a helyezéseket írjak, hogy ki nyert.
1: Egyébként nem tudom, hogy ezt ennyi év tapasztalatából lehet-e látni, ha mondjuk ránéztél Milák Kristófra a párizsi olimpián, meg most Párizsban az EB-n, hogy te láttál rajta különbséget a testalkatában bármiben, ami alapján azt mondtad, hogy szerintem most jobb lesz.
0: Ez nem egy átlagos gyerek, és nem csak a vízben, a parton sem. Tehát ővele nem lehetett így gondolkozni. Most tök mindegy, hogy néz ki. Most lehet, hogy több két kiló, vagy kevesebb két kiló, oda jön, amikor úszodába oda, ez megnyeri. Tehát amikor ő odáll, akkor meg is nyeri.
1: Hát így történt ez csütörtökön, ugyanis új Európa csúccsal nyerte meg a 100 méteres pillangóúszást, majd a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként is aranyérmes lett, ezt követően nyilatkozott Katona Lászlónak.
2: Kétszeres Európa-bajnok egy nap, Milák Kristóf, milyen volt az a 100 pillangó, mert ott már nagyon közel van a világrekord. Érezted, hogy ebben van még?
3: Legközelebb is van esély megúszni. Nem bánom, hogy nem úsztam meg. Nagyjából sejtettük, hogy ez az időeredmény, ez bennem van, ez csak az volt a kérdés, hogy ki tudom-e tényleg magamból úszni. Az, hogy most 300-ra maradt el a világcsúcs, az egy tényegében egy üzenet a kollégának, aki még éppen tartja, hogy nagyon várom, hogy ellene is tudjak versenyezni akár jövőre, vagy esetleg 28. amikor hazai pályán versenyezik.
2: Kélebb Dressel lehet majd küld egy üzenetet neked, hogy akkor ő is készen áll. No, de a váltó, jöttél és behoztad a csapatot aranyérmesként. Ez volt a terv, és ez nagyon kellett a fiúknak is, meg neked is a lelkednek?
3: Az, hogy kellett a fiúknak, azt majd a fiúk megválaszolják. Én igazából örülök, hogy a csapat tagja lehettem. Örültem, hogy tudok segíteni. Én megtettem mindent. Ehhez kétség sem fér. Nincs mind megmagyarázni az aranyérmen.
1: Kicsit elemezzük ezt a beszélgetést. Azt jó volt hallani, hogy azt mondta, hogy üzenet volt ez a világcsúcs tartónak, hogy vagy jövőre, vagy 28-ba jövök és megdöntöm, mert azért rég hallottunk már ilyet, hogy egyáltalán arról beszél Milák Kristóf, hogy folytatja a pályafutását. Ugyanakkor majd a második részére is rátérünk ennek a beszélgetésnek.
0: Igen, de nekem is ez a legfontosabb, amire itt célzott. Tehát ő úszonna, őt erre teremtette jó Isten. Sajnos, amire leginkább azt nem ússza most, bár a Szabó Álmosnak volt egy nyilatkozatában fél mondat, amiben nem zárta ki, hogy újra 200-on is úszhat, akár pillangon is, gyorsan is. Ezt a fiszkot kérem, a Jóisten 200 pillangosnak teremtette, és szoborban nem lehet jobbat önteni, amilyen alkata, amilyen tudása, az anyagcseréje, az áramvonalassága, a fájdalomtűrése, a technikája és minden, ami abba egybe van. De hát látjuk, hogy 100-on is most már stabilan megborít mindenkit. Most már ő az olimpiai bajnok, ő az Európa bajnok, Európa csúcs tartó. És láthatólag egyre jobban mennek ezek az 50-ek, és a 100 gyorsot is fölvette.
1: Igen, hát ott a 100 gyorsnál volt az, hogy Gyurta Gergely volt itt a szakértőnk, és mondta, nézte mindig, hogy ki hogy reagált, mennyi idő alatt tudott váltani. Hát elképesztő volt a reakciója is, hát az úszása az meg parádés.
0: És mindenkinek nagyobbat rajtol is gyorsabban. Tehát van egy olyan fajta áramvonalassága, amit nem lehet fölépíteni, ez vagy ilyen, vagy nem. Gyakorlatilag nincs súrlódás a víz és a bőre közt, egy egészen kivételes. Ahogy van, mi úgy szoktuk ott mondani a part, hogy szereti a víz.
1: Most akkor hallgassuk meg, ugye elég váratlan dolog volt az, hogy egyáltalán bekerült a százas csapatba, 4x100 méteres gyorsváltóba, és itt a nyilatkozatában azt mondta, hogy hát csapattársak majd elmondják, hogy örülnek-e, örül, hogy részese volt a dolognak, de azért én láttam a képeket is, ahogy ment ez a nyilatkozat. Azért ott vannak kisebb nézeteltérések?
0: Hát lehetne ezt elemezni, hogyha korábban is mondjuk a VB-n, ha nem indult, indul. Lehetne azt is elemezni, hogy az olimpián odáll mi történt volna, egész más. Ez itt látszott. Hát nyilván a másik három az ezt akart, és az, én szerintem az annak erős nyomaték volt, hogy a Kós, akinek azért egyáltalán nem meglepetés, hogy két egyénit nyert. Egyébként a Kós Hubert lett a legeredményesebb férfi versenyző az egész EB-n a három aranyával. De hát a másik kettőnek meg az élete, és hát az a verseny abban részt venni, meg hogy ezek fel voltak dobva, meg amit a világ csinált, most kérdem én, rossz ez? Tehát mi szól ellene? Én egyébként hozzá kell tennem a tisztesség okán, hogy, és talán nem árulok el titkot, meg nem csinálok zűrt ott az Álmos és közte, hát az edzőn nagyon jó ismerem, 20 éve Parába együtt vagyunk. És mi tavasszal találkoztunk, és akkor jelezte, hogy Milák úszni fog a váltóban, a döntős lesz. És ez nyáron változott meg, de én láttam azt a helyzetet, amikor Rómában a hagyományos hétdomb versenyen, azon, én is úsztam azon, és ott már azért kell menni az elődöntőbe, és amikor több számot úszott le, még nyilván annyira se volt edzett, mint most, amire most is még azt mondta, hogy mi lenne, ha edzene is, és ott láttam, hogy azért végig gondolta, hogy ő itt 4 számot bevállalt. Reményei szerint, és így is lett, mind a 3-ba döntőt úszik, az 12 rajt 7 nap alatt. Ráadásul lehet ez, hogy rövidebb távokat 51-100-at úszik, de itt különösen fontos a frissesség. És akkor lépett vissza ő a váltótól. Nyilván nem mondta ki, hogy ezért, én ezt láttam, ő azt gondolom takar, én ezt láttam, hogy ott fordult meg. Mert eredetileg is ő ezt tervezett neki, nem volt mögöttes olyan szándék, amit sokan bele akartak magyarázni ebbe a történetben, ez ennél sokkal tisztább és egyszerűbb volt, és ott billent meg, amikor 100 gyorsan bejött bronzra, az őt is meglepte, mindenkit, meg szerintem ő magát is, látta, hogy bomba formában van, és aztán végig gondolta, hogy lemegy a 100 pillangó a főszáma utána, ami van, van, miért ne jöjjön. És akkor állt bele. Én szerintem az, amit ő most, ahogy ezt eladta, meg csinált, ez teljesen logikus. Ez nem az a fajta világ, amire azt mondtam, hogy keresjük a kérdőjeleket edzésmódszerbe, életvitelbe, felfogásba. Ez szerintem egy logikus történet volt, és örülök, hogy így alakult.
1: Most hallgassuk meg, hogy Szabó Álmos hogy látta, miért vállalta a világ végül is ezt a távot.
4: 100 pillangótól indultunk, aztán rátértünk a váltóra, majd kértem tőle egy percet, végig elmondtam neki, és ő meg azt mondta, hogy mehet, csináljuk. Nyomtunk egy pacsit, és onnantól kezdve ez teljesen rendben volt, én már tudtam, hogy mi fog következni. Igazából onnantól már csak a számokon gondolkodtam, mert tudtam, hogy az oroszok lesznek itt a nagy ellenfél, de nagyon neccesre jött ki, én csak annyit mondtam a Kristófnak, hogy ezt meg lehet nyerni. Hát ha te vagy a negyedik, akkor az úgy van esély. Itt a jövő nem jött ilyen szempontból szóba, itt ez inkább a mának szólt, de az kétségtelen, hogy ez a teljesítmény, amit leraktak a fiúk, ebben még én itt ezen a versenyen látok durván 1,2 másodpercet, és
2: az már a világcsúcs környéken.
4: Mondanom, hogy 3.08 a világcsúcs, és igencsak közel van. Úgyhogy ennek a kvartettnek érdemes lesz ezen dolgozni a jövőben, az biztos.
1: Persze a magyar ember olyan, hogy mindig próbál elemezni, és akkor mondták, hogy lehet, hogy nem ebben a sorrendben kellene úszni a világcsúcshoz, de meg lehet ennek a négyesnek a világcsúcs?
0: Akik azt mondják, láttam én is ilyen kommenteket, és ezért szívesen is veszem. Az indulatosok azok leperegnek rólam, nem érdekel, de vannak korrektek is, és ez is egy korrekt meglátás, ott nem ebben a sorrendben jobb időt úsztunk volna. De nem véletlen volt ez most, mert először is az ellenfelek aznap délután 17:30-kor tudták meg, hogy a világ úszik. Tehát ezt titokban tartottuk, mi az Álmosabb persze megbeszéltük ezt az ebéd után, de titokban nem is tudták. Ezért azok is másképp álltak volna föl. És így, amikor egy német nándi világ befutó van, ez azért gyakorlatilag olyan, hogy ezek ami kellett volna, annyit tudnak. Tehát független az időeredményt, úgyhogy ezúttal ez tűnt jónak, de aki azt mondja, hogy ebbe van, az Álmos persze amúgy is kiváló szakember, de a szurkolók is, igen, ebben a váltóban még van, és ebben az egész történetben ez a legszebb. És én is úgy gondolom, hogy világcsúcs környékén tudhatnak.
1: Németh Nándor és Milák Kristóf között az is okozhat egy kis ellentétet, ugye úszik az egyik egy országos csúcsot, másnap meg megdöntik neki?
0: Kérem, nem így van. Hát én most holnap megyek Louisville-be, ott a Muhammad Ali ott ért, és nagy kedvencem volt. Már nyílt az értelmem 71-ben, amikor az évszázad meccse volt a Joe Frazierrel. Ott az első, addig ilyen 100.000 dolláros pénzdíjak voltak, ott meg 5-5 milliót kaptak. Jól emlékszek az összegekre is. És ott már előtte, ugye ez, amit szoktak a sajtótájékoztatni, majdnem összeverekedtek, közéjük ugrottak meg, hogy így meg úgy. És aztán lebuktak, egy paparazzi lefotózta őket, a két család együtt nyaralt a gyerekekkel. Tehát attól még, hogy a szorítóba ez megy, attól a parton még nem úgy van. És pont az egyik egyelőnye a sportnak, sok más mellett, hogy azok megtanulják, hogy az ellenfél az nem ellenség. És milyen jót tesz nekünk, meg a magyar váltónak, meg nekik is, hogy egyszer ez tartja a csúcsot, egyszer az visszaveszi, újra rohan, akkor megint elugrik tőle. Kérem, a sport ilyen. Aki ezt nem tudja kezelni, az ne jöjjön erre a mezőre.
1: Persze, ki tudja, mehet ez a végtelenségig, már olyan extra idők vannak, hogy soha nem gondoltuk volna talán. De azért érdekelne az is, hogy mi van azzal a két versenyzővel, mondjuk, aki kiharcolja, hogy bejutnak a döntőbe, aztán egyszer csak nincsenek ott a döntőben.
0: Nagyszerűen szerepeltek, ugye itt a Jászó Ádámról és a Kós Olivérről van szó. Van azért kockázat az ilyennek. Ez már egy váltó erejét mutatja meg, egy ország úszósport erejét, hogy én megtettem azt, hogy kettőt cserélek egy döntőre. Mondjuk az oroszok komplett sort cserélnek, az amerikaiak komplett sort cserélnek, és ezért mindig frissebb ember van ott, de mi is ebbe az irányba megyünk, és ez egyébként azért teszi ott a magyar úszósportnak is, mert látja mindenki, és az, az aki most nem is tudják ki a 7.-8., az kettőzött erővel jön, mert látja, hogyha ne adj Isten, úgy jön ki neki, akár még világbajnok is lehet. Tehát ennek megvan a pozitív hatása. Én azért a váltóval nagyon kipróbált emberekkel szoktam oda menni, ha nem, akkor pedig inkább elengedem, és ez az, ami miatt járok a magyar ifi bajnokságra, és ellenőrizheti felhatalmazom. Az ifi bajnokságon 400 jóstán oda mentem Petru Árpádhoz, hogy a pápait ki akarom vinni az EB-re. Mert ott is láttam, és azért megyek az ifi EB-re, mert ott már látom, hogy ezek hogy viselkednek. Van, akit megnyom a váltó, és inkább leblokkol. Van, aki olyan, aki nyerő típus, van, akit végére kell tenni, van, akit nekem is nem akarok nevet mondani, nem szabad a végére tennem. Mert a végén lenyúlják. Van, aki olyan, hogy nem annyira jó szó, de egyébként ezt nevesített a Jászó Ádám, abban az értem, hogy nem ilyen világklasszis még, mint ezek, egyébként szépen fejlődik, de az a szorosba lenyúl bárkit, az befutónak berakom. Mint ahogy most is ő jött ebbe a reggeli váltóba befutónak, és futam győzelemmel, stabilan bementek, tehát van ennek kockázata is, de hál' Istennek állunk már olyan jó, hogy ezt meg tudjuk csinálni. És igaza volt, köszönöm, hogy szóba hozta ezt a két embert, mert nekik is sok köszönhető.
1: Maradjunk itt a váltóknál, ha már itt jártunk éppen, ugye női 4x200 méteres gyorsváltónk második lett, nőben ugyancsak 4x100 méteren pedig a hatodik. Azért ezek is jó eredmények.
0: Egyenes leszek, itt van egy kis rossz érzésem, tudnék. Ha megnézzük az időeredményeket, meg a tavalyiakat, és nyilvánvaló Ábrahám Minnának ugye eltört az ujja, meg a Pádárniki tavaly egy borzalmas év után egyáltalán csoda volt, hogy nem hagyta abba. Örülök, hogy visszatértek, de a tavaly alapján, amit korábban csináltak, én itt többet vártam. Tehát ez a két lány, az Ábrahám meg a Pádár, olyan évet csinált volna, mint az ugrai, aki folyamatosan egész évben fejlődő, stabil, megbízható volt, és annyit előrelépnek, mint ő, amit egyébként az alkatuk, a tehetségük, a fizikumuk alapján bőven meg lehetett volna, akkor itt arany lett volna, mint hogy tavaly a világbajnokságon negyedikek voltunk, mint legjobb európaiak. Úgyhogy itt bármilyen szép ez az ezüst ebbe a szoros csatába, ott az ugrai panna ment nagyot a végén, de mondjuk a másik kettő is kiúszta magát, tehát emberileg nincsen kérdőjelem, tehát emberileg maximálisat hoztak, de az egész évük nem úgy alakult, ebbe a váltóba sokkal több van, ez egyik olyan, ahol még nekünk bőven van előrelépési lehetőségünk, ez a sikeres szereplés ellenére is.
1: Hát de hogyha így is második ez a váltó, akkor tényleg van esély arra, hogy két év múlva jobb legyen?
0: Igen, de ez mindig így van. Valaki ott pénteken akart velem egy interjút, és kértem, hogy még hagyd, várjuk meg a vasárnap estét, mert hiába volt már akkor 4 arany, meg a váltó után voltunk. Én az utolsó percig koncentrálnom kell, mert nem azért, hogy így illik, vagy ezen egy kapitány dolga, de a guta ütne meg, ha az utolsó nap esetleg egy olyat nézünk el, hogy valaki mondjuk bejuthatott volna a döntőbe, és azért nem, mert valamit nem vettünk észre. Szóval nem tudok még leengedni, és ilyenkor is kénytelen vagyok így elemezni, mert muszáj azt nézem, hogy hol tudunk még előre menni.
1: Na de hát ez így a jó, hogyha még ilyen rutinos szövetségi kapitányként is ennyire bele is éled magad ezekbe a dolgokba.
0: Hát meg azt azért hozzá kell tenni, a Duma ide, Duma oda, ezt még mindig nagyon szeretem, és különösen az előfutamokat, ott látok mindent. Nekem ott van annyi információ, amivel nem lehet versenyezni senkinek.
1: Ugye említetted már Kós Hubertet, hogy ő lett a legeredményesebb férfi versenyzet. Egy kicsit menjünk végig az ő szereplésén. Ha jól emlékszem rá, 15 számban úszott.
0: 15 rajtja volt,
1: igen.
0: 15 rajtja volt. A Phelpsnek volt 17, azt hiszem, amikor a top volt, amikor 80-at nyerte. Ez egészen, ezt nagyon kevesen tudják, ez nagyon kivételes. És hát ezt tudtuk előre, nekem egyébként ez egy nagyon jó info volt. Itt most hozzátenném, és talán nem leszek ünneprontó, meg nem lesz szentségtől, és a Kós nem volt csúcsformában. Meggyőződésem. Ő most próbálgatta magát, és feszegette a határait, mert egyrészt ő már elért mindent, tehát kockázata nem volt, ha itt nem sikerül valami, akkor se volt, ami nem sikerült. És más számokat is próbálgatott, amiket azért nem elég egyszer-kétszer leúszni, és ezt a szituációt, ami egy ilyen elbén van, amikor nagy tétre, már reggel komolyan kell úszni, mert egy rossz mozdulat és kiesik. Középdöntő és a döntőbe közben meg kell védeni azt a számot, tehát az 2-3, hát azért mégiscsak az övé, az olimpiai világ és Európa bajnok, címvédő, és minden már rövid pályán világcsúcsokat is ő tartja, és egyebeket, meg ott a kettő vegyes, ahol nem csak címvédő volt, egymástán kettőt nyert, mert szóval emellett bevállalni, ez egy nagy kockázat volt, de ezt meg csak ebből lehet kipróbálni, és ki kellett. Ezek most már pontosan fogják tudni a bobón, hogy mi vállalható be egy VB meg egy olimpián.
1: Ezt beszéltél egyébként erről Kós Hubertál, hogy mondjuk a kiváló eredménye ellenére te úgy érzed, hogy még nem volt csúcsformában?
0: Tudja ő azt. Sokat beszélgetünk, de sok minden másról, meg másokról. Ezt nagyon jó tudja ő is. De egy úszó egyébként, ezt higgy el nekem, lehet itt hamukálni, meg így nyilatkozni, hogy abban például, hogy célba ér, fölnéz a táblára, pontosan tudja mindenről, hogy miért van.
1: Azért az is egy borzasztóan érdekes és furcsa dolog, hogy szegény ugye volt, amikor már hány túszás után, most is úgy érezte, hogy belefullad a vízbe. Ez teljesen megszokott?
0: Hát persze, kiúszik mindent magából. És hozzátenni, nem akarok kizetlenül, olyan szívesen hánynék egy ilyen aranyért, hogy ihaj csuhaj. Tehát itt nem ez a nem persze, nem kellemes, de hát amikor az ember úgy megtolja, akkor van ilyen.
1: Nézzük a 200 méter hátat, az hogy tetszett neked ott az aranyérbe?
0: Nem tetszett. Nem? Ugyanan bután úsztam, mint a Milák Budapesten azt a világcsúcsát 200 pillanatban, ami ma is áll. A Milákot itt persze elvitte a közön, de ezt ő is lenyilatkoztat, ezt azért merem mondani, de szakmailag az egy rossz úszás volt. Hát ennél ijesztőbb, hogy mit tudhat akkor ez a paliszal, ezt csak hozzáteszem. A Kósa azt úszta, amit szokott, tehát valaki visszanéz a legutóbbi olimpiátnak a két VB-t, ahol nyert. Egész másképp úszik, ő nem ebben jó. Ő abban jó, hogy egy komoly versenyt vív, mindenkinél jobb technikájú, edzettebb, jobban oszja be az elét, és a végén ledarál mindenkit. Itt meg elmenne az elején 5-10 méterrel, itt nem ellenfelekkel versenyt, hanem stopperrel. Ebben még egyébként nincs tapasztalata, de hozzátenném, hogy ez egy világcsúcshoz sok mindennek egybe kell állni, nem véletlen az a világcsúcs, ami.
1: De közel volt hozzá. Még így is, hogy azt mondod, nem volt top formában.
0: Nem ennyit tud, amit úszott. És ez a legígéretesebb nekem a következő két évet tekintve.
1: Akkor térjünk át a férfi 200 vegyesre, ott jobban tetszett?
0: Ott se. Nem, ott már fáradt volt az egész történetben, azzal együtt is, hogy nagy egyéni csúcsot úszott, ott is meggyőződésem, hogy világcsúcs közelbe tud. Nem tud annyit még, mint a Marsan, de szerintem ennél egy másodpercet tud jobbat. Akkor, hogyha mondjuk egy EB csak a 200 hátra, meg csak ezen indult volna. Mert egy világbajnokság, vagy olimpián fókuszával lesz ott egy számot, de azt meg kell nyerni. Aztán utána lehet úszkálni ilyen EB-n egy Kósnak sok számot, de máskor ez nem fog menni, de az úgy lett volna, akkor egész másképp néz ki ez az egész.
1: De nyilván akkor, amikor valaki ennyi rajtot vesz, akkor nem tud gyakorolni, mondjuk azt mondják, egy világbajnokságra vagy olimpiára, mert ott más a lebonyolítás, megmondod, hogy ott egy számod, azt nyerje meg. Tehát akkor
0: ott, ez kevesebb, most ilyen... ott kevesebbet kell neki. Ő most azt nézte, hogy hány számot vállalt. Igen, ez amit mondtam, de ezt edzésen nem tudja. Hát egy úszó azért mindegyik annyira edzett, emlékszem, és mikor úsztam, mennyit tudsz leúszni, kérdezték egyszer. Hát amíg étlen szomjan bírom addig, tehát ezeknek ez nem ügy. De ez, hogy így, amikor a végén összeesik, hogy mikor tud újra talpra állni, és mikor tud megint győztesen oda menni, ezt csak itt tudja kipróbálni ilyen körülmények közt, ez máshol nem megy.
1: Mit szóltál a váltóbeli úszásához?
0: Veszi fel a 100 gyorsot is, hát az neki a sokadik úszás nem állt, ő pillangó háton klasszis. De szereti ezt a gyorsot is, meg ez a váltói láthatólag oda van, hála a jó
1: Istennek. Bár ő azt mondta, hogy a vegyes váltóban akár mellen is úszik, ha kell, ha mondjuk a legjobb csapattal
0: indulhat. Igen, de akkor nem ő úszik háton. Tehát az a baj, hogy egyszerre kettőt nem tud bevállalni. De van egy ígéretes fiatal tehetséges mellúszónk, a Petrovszky Zsombor, aki nagyon szépen pallérozódik, és ha még egy lépést megtesz előre, akkor lesz értelme gondolkoznunk a vegyes váton is. Hát azért egy Kós úszik háton, egy Milák pillangó, egy Németh Nándor gyorson, oda egy nemzetközi szintű elfogadható úszó, nem a világ legjobbja is, az már az arannyal kecsegtet.
1: Hát reméljük, hogy ilyen bizakodóak lehetünk a következő időszakra is, meg hát vannak olyan fiataljaink, akik miatt bizakodóak lehetünk. Most egy hölgyel kezdjük, egy nagyon tehetséges hölgyel, meséltél is itt már róla, Kertész Borókáról van szó. Ugye egyetlen századdal maradt le 200 méteres pillangóúszás döntéről, ezt követően értékelt Korsós Kristófnak.
5: Nagyon örülök az egyéni csúcsnak. Nyilván egy felnőtt Európa bajnoki döntőről lemaradni egyetlen egy századdal azért az. Hát még azért ezt át kell gondolnom, hogy mit rontottam el, meg hogy az az egy század az tényleg ilyenkor a legrosszabb. Igazából még mindig azt érzem, hogy van ebbe, és azt éreztem, hogy délután, hogyha úszhatnék még egyszer, akkor még jobban tudnék úszni, de sajnos most ennyire volt elég.
6: Zoli bácsi, amit beszéltetek így idő szempontjából, ő ehhez szerinted mit fog szólni?
5: Azt mondta, hogy ha 10 alatt úszom, akkor biztos a döntő. Hát Zoli bácsi, innen üzenem, hogy ez nem nagyon jött be. Szerintem mindketten ölünk az egyén csúcsnak, viszont még mindig nagyon sok mindennel tudunk javítani.
1: Kertész Boróka egészen jól fogadta ezt a dolgot, hogy nem jutott be a döntőbe, de hát benne volt az, hogy ott legyen.
0: Hát ezek nagy kedvenceim, ezek a választó lányai. Ebben azért